0: cselhez folyamodat. Meghagyta volt, hogy a lépcsőt végig kenjékbe szurokkal. Így történt, hogy amikor a leányka leszaladt, ott veszett a bal cipője. A királyfi kezébe vette a cipellőt, és az kicsiny volt, csinos és színaranyban volt. Másnap reggel elment a cipellővel a lányok apjához, és azt mondta neki.
1: Az lesz a feleségem, senki más, kinek lábára illik ez az aranycipő.
0: Örültek a nővérek, mert szép lábuk volt. Ment a nagyobbik a kamrájába a cipővel, hogy felpróbálja, és ment az anyja is, hogy segítsen. Csak hogy a leány a nagy ujját nem tudta beleöröltetni. A cipő kicsi volt neki. Akkor adott az anyja egy kést, mondván.
2: Vágd le a lábujjadat, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A leány levágta a lábujját, beléeröltötte a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyfihoz. Az lovára emelte őt, akit menyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Csak hogy el kellett menniük a sír mellett, és ott ült a mogyorófán a két galambocska, és így kiáltotta.
3: Buru, buru, buru, ez nem ő, ez nem ő. Csurom, miért a cipő kicsi, otthon ül még az igazi. Buru, buru.
0: A királyfia leány leábára pillantott, és látta, hogy gugyog belőle a vér. Megfordította a lovát, visszavitte a hamis menyasszonyt, és azt mondta, nem ez az igazi, vegye föl a cipőt a másik nővér. Az bement a kamrába, lábúja szerencsésen belefért a cipőbe, csak hogy a sarka túl nagy volt. Anyja kést adott neki, mondván.
2: Vágd le egy darabot a sarkadból, ha királyné leszel, úgysem kell gyalogjárnod.
0: A lány levágott egy darabot a sarkából, beléjelöltette a lábát a cipőbe, legyűrte a fájdalmát, és kiment a királyhoz. Az lovára emelte őt, akit mennyasszonyának hitt, és ellovagolt vele. Amikor a magyarfához éltek, ott ült két galambocska, és így kiáltottak.
3: Buru, buru, ez nem ő! Csinom vér a cipő! A cipő kicsi! Otthon ül még az igazi! Buru, buru.
0: A királyfi a leány lábára pillantott, és látta, hogy a cipőből ömlik a vér, és a fehér harisnya sötétvörös lett, amint felszívta. Megfordította a lovát, és ezt a hamis menyasszont is visszavitte.
1: Ez sem az igazi. Több lányotok nincsen?
4: Nincs, csak az én elhalt feleségemtől van itt egy kis bugyuta hamupipőke, de hát lehetetlen, hogy az lenne a menyasszony.
0: A királyfi azt mondta az embernek, hogy küldje csak előbb a hamupipőkét. Ám az asszony közbevágott.
2: A nem, az olyan szúrtos, nincsen rajta semmi nézni való.
0: De a királyfi azért is látni akarta, és hát hivatni kellett hamupipőkét. Ő előbb tisztára mosta kezét, arcát, majd ment, és meghajolt a király felőtt, aki átnyújtotta neki az aranycipőt. Ő felült egy zsámolyra, kihúzta a lábát a súlyos facipőből, és az aranycipőlőbe dugta, amelyet mintha ráöntöttek volna. És amint felállt, és a királyfi az arcába pillantott, felismerte benne a szép lány, aki táncolt vele, és felkiáltott.
1: Ő az igazi menyasszony!
0: Megrémült a mostoha és a két nővér, és elsápadtak a bosszúságtól, de a királyfi lovára ültette hamupipőkét, és ellovagolt vele. Amikor a magyarófácskához értek, így kiáltott a két fehér galambocska.
3: Buru, buru, ez csak ő!
5: Nem véres a cipő?
3: A cipő nem kicsi.
5: Benne van az igazi. Buru, buru, buru.
0: És ahogy ezt kiáldozták, fölrebbentek és hamupipőke várára telepettek. Egyikük jobbról, másikuk balról, és ott megültek. Aztán megtartották a lakodalmat, és boldogan éltek, amíg meg nem

0: kolontos Palkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gallyat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreg anyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gallyal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akar tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
3: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsit, a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsolyába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
3: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsolyából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Abbizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta, udvarában.

0: Napon a hangya már kora reggel a mókus ajtaján kopogtatott.
1: Kellemes meglepetés!
0: Örvendezett a mókus.
2: Nem azért jöttem.
0: Mondta a hangya.
1: De azért van kedved egy kis karamellához?
2: Hát igen, kérek egy egész keveset.
0: Karamellával, teli szájjal mesélte el a hangya látogatása okát.
2: Egy ideig nem látogathatjuk egymást,
0: közölte.
1: Miért nem?
0: Kérdezte a mókus meglepetten. Kifejezetten jól esett neki, hogy a hangya váratlanul ugrott be hozzá. A száját teletömte kásával, és kikerekedett szemekkel nézett a hangyára.
2: Azért, hogy kiderítsük, hiányozni fogunk egymásnak.
0: Válaszolta a hangya.
1: Hiányozni?
2: Hiányozni. Tudod, hogy ez mit jelent, ugye?
1: Nem tudom.
0: Felelte a mókus.
2: Hiányozni az olyasmi, amit akkor érzel, ha valami nincs.
1: Mit érzel akkor?
2: Hát éppen erről van szó.
1: Tehát hiányozni fogunk egymásnak.
0: Mondta a mókus bánatosan.
2: Egyáltalán nem biztos, mert például el is felejthetjük egymást.
1: Elfelejteni? Téged?
0: Kiáltott fel a mókus.
2: Na ne kiabálj ilyen hangosan.
0: A mókus a tenyerébe temette arcát.
1: Én soha nem foglak elfelejteni.
0: Szólt halkan.
2: Na jó, azt majd meglátjuk. Viszlát!

0: Ekkor a hangya hirtelen kilépett az ajtón, és a bükkfa törzsén leereszkedett a földre. A mókusnak azonnal hiányozni kezdett.
1: A hangya hiányzom.
0: Szólongatta. A hangja vízhangot vert a fák között.
2: Az még nem lehet.
0: Válaszolta a hangya.
2: Még el sem mentem.
1: Mégis így van.
0: Kiáltotta a mókus.
2: Várj még egy kicsit.
0: Hallatszott a hangya hangja a távolról. A mókus sóhajtott, és elhatározta, hogy várni fog. Ám egyre jobban hiányzott neki a hangya. Gondolatai néha a bükk, mak, püré, vagy a bogár születésnapi mulatsága felé kalandoztak, de aztán megint hiányzott neki a hangja. Délután már nem bírta tovább, és elindult otthonról. Három lépés sem tett az erdőben, amikor meglátta a hangyát, aki fáradtan, izzadtan, ám elégedett ábrázattal közeledett felé.
2: Úgy van,
0: lihegte a hangja.
2: Nekem is hiányzol, és nem felejtettelek el.
1: Tényleg,
0: mondta a mókus.
2: Igen.
0: Felelte a hangya, és egymás átkarolva sétáltak a folyóhoz, hogy meglessék a csillogó

0: Kormos István, a muzsikás kismalac. Hol volt, hol nem volt? Volt egy ember, annak pedig sok jószága. Földje, háza, volt csordája és ujjája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznó konda közepén egy kis kurta farkú malac. Amolyan épp három arasz, szűre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, élt a legelő füvén. Hejha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha naplegelt. Volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, fújta széltibe hosszába, fújta az a három arasz kurta farkú göndörmalac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet el. Ej, de szépen muzsikált, nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Trillárom, tallárom, zengett át héthatáron, de a gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, azt latolgatván magában.
1: Itt tegyek, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó. Jó, 200 kiló, hát akkor levágjam most. Vesszen az a három orosz, muzsikás göndörke malac, kondérbe az aranyost.
0: Fülön fogta?
1: Hé, gyere, lesz belőle pecsenye.
0: De az a három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpp kis malac gazdájának így felel.
2: Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérodban gazdám, pecsenye én nem leszek.
0: Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre üle, és amikor földre huppan, két marha közül kicsusszad. Hopsza! Ki a három arasz muzsikás göndöri malac bal füle? És a malac messze fut. Be se csukta a kaput, Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emigyen.
2: No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagyvilág előtted, lehet udvari muzsikus belőled, a király várába menj, király előtt megjelenj. Játsz neki a pikulán, eme csodás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol.
0: Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi. Kezdi újra. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Áll elé egy pici nyúl. Kérdi tőle jámborul.
3: Kis malackumám, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora.
0: A nyulacska kérleli.
3: Kis malackumám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj pár minótát, tartom elébed a kótát.
2: Gyere velem, nem bánom. Udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akár minótát, ha anyul tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis borjú arra sétál. Füle a csodától szétáll. Kérdi.
4: Hé, komák, hova?
0: Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: A kisborjú is kérleli.
4: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök. Ide figyelj, így szól egy jó nagy bőgő.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kis borjú pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három araszt, muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akár minótát, hajnyúl tartja a kótát, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, villárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy csikú is ugra-bugra, elébük dobban az útra. Kérdi.
5: Hé, hey, komán, hova?
0: Feleli a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora, annyit tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát.
0: Kis borjú, a nagy bőgő, brumog mélyen. A csikó is kérleli.
5: Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod a pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagy bőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közben dobbantok, patáimmal koppantok.
2: Gyere velem, nem bánom, udvari a muzsikásnak. Jó kis csikó pajtásom.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac. Pikuláját zengeti, kótát a nyúl tartja neki, a kis borjú. Szól akár a nagy bőgő, a csikó meg. Dobban patáival közben koppan, tillárom, tallárom, zengett át hét határon. Egy kis zsenge, ifjú kecske, kecske gida, szól mekegve. Hé, komák, ugyan hová? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac.
2: Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi fő muzsikásnak. Mert annak van jó sora, a nyúl lesz a kótásom, nagy bőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos.
0: A gida is kérleli.
1: És malackom én, vigyél én.
0: Jól tudnék segíteni, de pikulás nyúl a kótás, borjú bőgős, csikós dobos, én majd énekelgetek.
2: Gyere vele, nem bánom. Udvari almuzsikásnak, kecske gida pajtások.
0: Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek. Megyen a három arasz muzsikás göndörmalac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát. Közbe bűg a kis borjú, dobbant rá a kis csikó, kecske gida mekeg rá, ihajlá, csohajlá, királyi vár elé érnek, vár kapuján mind betérnek. Elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz, muzsikás göndöri malac.
2: Merre székel a király? Hozzájöttem pikulásnak, udvari fő muzsikásnak.
0: Feleli az őr.
5: Hajhaja, nagy a királyunk baja. Nem kell annak pikulás, se udvari muzsikás. Olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel. Ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet.
0: A nosza a három arasz szőre, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp, kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban vacogó foggal forog, olyan beteg föl se kell. Kérdezheti a kismalac, nem felel, csak sóhajtoz.
6: Nem kell semmi, hogyha nem tudom nevetni.
0: Szól a kismalac.
2: Uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézz az erkéről a térre.
0: Azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkére a király fogva-cogva de kiáll. Királyi vár főterén, térleges legközepén, ott áll a három arac, muzsikás göndör malac, Sikkant a pikula, zeng a csodás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac, vaj, de hogyan a nótát, a kisborjú. Szól akár a nagy bőgő, a kis csikó. Dobban patájval közben, koppan! Kecske Gida?
7: Meg! Hely, ha felséges királyom, én jól megnevett lek!
0: Tillárom, tallárom, zengett át hét határon, zeng a király nevetése ama csudás muzsikától, messze zeng hét határon, s így szól.
8: Udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, a bőgősöd, a kisborjú, a csikó a dobosod, énekesnek a kicskecske.
0: Itt a vége, hús, a muzsikás kismalacik fuss.

0: Rémusz bácsi meséi. Melyik a legerősebb állat? Afrikai mese, gyűjtötte Vázsonyi Endre. Egyik nap Rémusz bácsi ezt kérdezte a kisfiútól.
1: Ha a teknős és a medve kiáll egymással kötélhúzásra, mit gondolsz? Melyikük lesz a győztes?
2: A medve. Ő az erősebb.
1: Ezt gondolta a medve is. Csak hogy megfeledkezett ám arról, hogy többet ésszel, mint erővel.
2: Ésszel is lehet kötelet húzni.
1: Néha még azt is lehet. Mindjárt meghallod, hogyan?

0: Mezeiné asszonyság és leányai egy este szilvalekvárt főztek egy nagy kondérban. Oda gyűltek a szomszédok is segíteni, kóstolgatni. A medve fát hordott az erdőről, a róka a tüzet élesztgette, a farkas egy nagy főzőkanállal a fortyogó sűrű levet kavargatta. A nyúl a báránykisasszonykákkal együtt fazekakat, bögréket, csuprokat, köcsököket mosogatott, hogy legyen mibe kitölteni a lekvárt, ha megfőtt. Ott volt teknős apó is. Hát neki mi hasznát vehették?
1: Lányok, hozzátok a hintaszéket, és tegyétek fel rá teknős apót.
2: És mit csináljak odafent?
1: Figyeld, hogy nem fut-e ki a kondérból a lekvár. Kár lenne minden cseppért.
0: Így is történt. A lányok vitték a hintaszéket, felsegítették rá a teknőst, a teknős pedig vigyázott, hogy ki ne fusson a kondérból a lekvár. Mezeinének mindenkihez volt egy kedves szava. A farkasnak ezt mondta.
1: Igazán szép dolog, hogy ilyen szorgalmasan kevergeted ezt a fortyogó sűrű levet. Pedig ugyancsak csípheti a szemedet a füst meg a gőz.
3: Szólt se vérdevel. Ezért a kis kellemetlenségért bőven kárgotott a lekvár finom szaga.
0: A rókához így szólt az asszonság.
1: Tudom, nagy szívesség, hogy a tüzet élesztgeted, hiszen az is megeshetik, hogy egy szikra megpörzsöli a bundádat.
4: Nem az első pörzsölés lesz rajta. Különben is, vigyázok magamra.
0: A nyúlhoz ezzel lépett oda.
1: Látom, milyen szép tiszta minden fazék, bögre, csupor, köcsög. Ez a te érdemed, kedves nyúl szomszéd, mert a lányaim ugyan nem valami szorgalmasak a mosogatásban.
5: Éppen ellenkezőleg, tisztelt asszonyság. A kisasszonykák nagyon is szorgalmasak. Valóságos élvezet velük a munka.
0: A teknőst is megdicsérte.
1: Nagyon hálás vagyok, hogy olyan éberen vigyázol a lekvára. Neked köszönhetjük, hogy nem futott ki a kondérból.
2: Szó, ami szó. Eddig nem is igen akart kifutni belőle.
0: A medvének pedig ezt mondta az asszonyság.
1: Te végzed a legnehezebb munkát. Nem gyerekségem ennyi fát ide hordani az erdőről.
6: Ki végezze a nehéz munkát, ha nem én? Hiszen én vagyok a legerősebb köztetek.
1: Ami igaz, az igaz. Mindenki tudja, hogy ezen a környéken a medve a legerősebb állat.
7: De! Persze! Mindenki tudja!
0: Helyeseltek a vendégek, akik bármennyit civakodtak is máskülönben, most a háziak kedvéért, meg a jó szilvalekvár kedvéért is, igyekeztek finoman, nyájasan viselkedni. A teknős azonban váratlanul felnevetett a hintaszéken.
2: Mit beszéltek? Azt mondjátok, hogy a medve a legerősebb állat a környéken?
0: Mezeiné megütődve tekintett rá.
1: Miért talán? Ismersz erősebben?
2: Hogy ismerek-e? Már hogy ne ismernék? Olyan jól ismerem, hogy jobban már nem is lehet.
6: No-no! Szeretném én látni azt az állatot?
2: Hiszen már látod is!
0: A medve körüljártatta a tekintetét a szobában. Sorra vette valamennyit, farkast, a rókát és a többieket. Még a nyulat is.
6: Nem látom sehol.
2: Nem is láthatod, ha éppen oda nem nézel, ahova kellene.
1: Mondd meg már, ki az a nagy erős állat.
2: Nem más, mint én.
6: De, hiszen talán te vagy a leggyengébb az egész társaságban.
1: Az igazat megvalva engem is meglep a dolog. Mert azt mindig tudtam, hogy sok eszed van, és nagyon kemény páncélt hordasz, de hogy olyan borzasztóan erős is vagy, azt most hallom először.
2: Annyira csodálkoztok. Legjobb, ha próbát teszünk.
6: Birkózást ajánlasz?
2: Inkább kötélhúzást. Hol egy jó erős kötél?
0: Hamar kerítettek egy vastag, hosszú kötelet. Megállapodtak abban, hogy a medve megfogja a kötél egyik végét, a teknős a másikat. És a farkas vezényszavára mindketten akkorát húznak rajta, amekkorát csak bírnak. Így azután kitudódik, hogy melyik az erősebb.
2: Csak egy kikötésem van, mégpedig az, hogy a kötél végével a víz alá merülhessek. Biztosabban állok odalent az iszapban, mint idekinn a száraz földön.
6: Elfogadom a kikötést, mert én meg biztosabban állok idekinn a száraz földön, mint odalent az iszapban.
0: Ebben is megegyeztek hát. Valamennyien levonultak a folyóhoz, kivéve a báránykisasszonyokat, akiknek bármennyire is duzzogtak is, otthon kellett maradniuk, hogy a lekvárra vigyázzanak. És felsorakoztak a parton.
3: A versenyzők foglalják el a helyeiket.
0: A medve fogta a kötél egyik végét, és elsétált vele az erdő felé. A teknős fogta a kötél másik végét, és lemerült vele a víz alá. Egy idő múlva a farkas megkérdezte.
3: Elkészültetek?
6: Ajaj, már régen.
0: A teknős is felbukott a víz alól.
2: Elkészültem.
0: De hogy mivel készült el igazán, azt nem mondta meg senkinek.
8: Mivel készült el?
9: Nem találod ki? Annyit elárulok, hogy a folyó vize igen zavaros volt.
8: Megkért egy másik teknőst, hogy segítsen neki.
9: Dehogy is! A medve nem két, hanem akár 100 teknőssel is könnyen elbánt volna. Egészen más dolgot művelt a teknős odalent a víz alatt.
8: Oda kötötte valamihez a kötelet?
9: Okos fiú vagy. Épp olyan okos, mint teknős apu. Mert azt csinálta csak ugyan. Oda hurkolta a kötél végét egy vastag gyökérhez. Azt húzza el a medve, ha olyan nagyon erős.
3: Elkészültetek mind a ketten. Hát akkor vigyázz! Rajta!
0: A medve kezdetben csak amúgy félkézzel rántott egyet a kötélen. Gondolta, az is elég lesz. Csak amikor érezte, hogy a kötél nem enged, akkor fogta két marokra. Nagyot húzott rajta, hiába. Megfordult, átvetette a vállán a kötelet, neki feszült. De most sem sikerült kirántani a vízből az apót.
6: Ennyi azt a hét meg a nyolc! Csak nem tesz csúfvá egy ilyen hitvány kis teknőc, akinél a féltalpam is nagyobb?
0: Megint fordult egyet, nekivetette a lábát egy szövegnek, cibálta, rángatta a kötelet, hasztalanul. A végén a szöveg is kidőlt, de a teknős még mindig ott terpeszkedett, ahol az imént. Szemlátomást nem is igen erőlködött.
3: Háromig számolok. Ha medvének addig sem sikerül kimozdítani a helyéről a teknőst, akkor elvesztette a mérkőzést.
2: Szép lassan számolj, mert én nem háromig, hanem akár százig is bírom.
0: Hanem a medve háromig sem bírta. Keze lába remegett a fáradtságtól, eleresztette a kötelet. Abban a pillanatban a teknős észrevétlenül leoldotta a kötél másik végét a víz alatti gyökéről, és kimászott a partra.
2: No. Belátod-e már, hogy én vagyok az erősebb?
6: Cickány legyek, ha egy szót is értek az egészből.
2: Ha akarod, még egyszer megpróbálhatjuk.
0: De mielőtt a medve válaszolhatott volna, megszólalt Mezeini asszonyság.
1: Azt hiszem, közben megfőtt a lekvár. Gyerünk haza, ilyen szép mérkőzés után valamennyiünknek jól esik majd egy kis postoló.
8: Én is szeretem a szilvalekvár.
9: Jó is az. Eredj haza gyorsan. Hát, ha éppen lekváros kenyeret kapsz vacsorára.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várt a december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: Dehogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. Két kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsony? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dalama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén?
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied?
0: Mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak, meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska, kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak, tyúkanyó majd kalácsot süt nekem, s ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocska?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal, de el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból, megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekiláltott enni. Ette, ette a finom, cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis idei békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents hát, úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkor át ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyitott. Kiabáltas, eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

A kecske és a nyolc tagú család. Hol volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl volt egy ember. Ennek nem volt egyebe, mint felesége, három fia és három leánya, meg egy kecskéje. Ezen kecskét ő gondosan ápolgatá, és mindig jól tartotta, hogy az őt tejével szintén táplálja. Mármikor a gyerekek megnőttek, azt mondta az ember magában, hogy most már a fiúkkal fogja őriztetni. Ki is küldte legelőször a legnagyobb fiúval a kecskét, megmondta neki, hogy odahajtsa a kecskét, ahol a legjobb a fű és víz van. A fiú ezt meg is tette. A kecske jól lakott a fűből, és jót ivott rá a vízből. Este, amint hazahajtotta, kérdi az ember a kecskét, mit ettél, mit ittál, édes kecském? Az pedig ravasz volt, és elkezdi. Száraz füvet ettem én, sáros vizet ittam én. Ekkor megfogta az apa a fiút, és elvágta a nyakát, a fejét felakasztotta a kéménybe. Másnap a másikat küldi ki a kecskével, ezt is megölette a kecske. Így történt a harmadik fiúval is, a leányokkal is. Még a feleségének is elvágta a nyakát, és a fejüket a füstre akasztotta. Végre ő maga hajtotta ki a kecskét, és neki is azt mondta a kecske. De már akkor nem vágta el a maga nyakát, hanem elkezdte a kecskét nyúzni egy kétkrajcáros bicskával, de az nem volt elég éles. Bement megfenni, de addig a kecske elszakította a vékony zsineget, amire meg volt kötve, és elfutott. Bement a mezőn egy rókalyukba. Az ember, amint kijött a házból és látta, hogy nincs ott a kecske, akkor a maga nyakát vágta el, és így vetett véget az egész családnak. A kecske fájdalmában igen nyögött, és mikor a róka hazajött, azt hitte, hogy egy ördög van a lyukában, ezért elment a farkashoz, és elhívta azt, hogy segíthetne rajta. A farkas el is ment, de nem fér be a lyukba. A kecske pedig elkezdte a lyukban. Félig nyúzott vagyok én, félig szőrös vagyok én, ördöngen, bördöngen. Erre a farkas és a róka úgy megijedt, hogy elkezdtek szaladni, most is szaladnak, ha még élnek. A kecske pedig a lyukból nem tudott kimenni, és ott éhen pusztult.

0: az Anahakán rózsa. Örménymese. Ez a történet valamikor régen Örményországban esett meg. A régi tudóskönyvekben meg volt írva, hogy van valahol egy kert. Abban a kertben egy rózsabokor, az Anahakán rózsa. S ha ez a rózsabokor egyszer kivirágzik, a virága halhatatlanná teszi a kert gazdáját. A kert gazdája ki lett volna más, mint Örményország királya, aki nagyon-nagyon vigyázott erre a rózsabokorra, az ő bokrára. Minden tavasszal új kertész fogadott, akinek egyetlen feladata volt a rózsabokrot ápolni, gondozni. A kertész ügyesen és figyelmesen látott munkához. Felásta a rózsa körül a földet, trágyázta, kapálta, gyomlálta, írtotta a kártevőket, öntözte, ahogy kell. Eltelt a tavasz, eltelt a nyár, el az ősz és a tél, s újra tavasz lett. De nem történt semmi, egyáltalán semmi. Az Anahakán rózsabokor száraz és meddő maradt. Egész Örményországban nem volt nála szárazabb rózsatő. A király, mint minden nagyúr, türelmetlen volt. Ezért aztán, amikor eltelt az év, és a rózsa nem hajtott ki, felmondott a kertészének. Egyszerűen lefejeztette. Könnyű volt belátni, hogy az évek során nagyon kevés kertész maradt Örményországban, és még kevesebb, aki a királyi kertész címére pályázott volna. Ekkor jelentkezett a királynál Samvel, egy fiatal legény, nagyon fiatal, alig 18 éves. Samvel tele volt vágyakkal és álmokkal, elhatározta hát, hogy elmegy a királyhoz, és jelentkezik hozzá kertésznek.
1: Mihez ért ezt a gyerek?
0: Kérdezte Samvelt Örményország királya.
2: Én semmihez, felséges királyom.
1: Semmihez? Hát akkor hogyan akarsz te a kertészem lenni? Hányan fizettek már az életükkel, akik értették a dolgukat, te pedig még be is vallod, hogy nem értesz semmihez. Inkább úgy látom, meg akarsz halni, te semmire kellő.
2: Felséges királyom, én nagyon fiatal vagyok, félek a haláltól, élni szeretnék, még sokáig. Ha felfogadsz a kertedbe, meglátod, mindent megteszek majd, hogy elkerüljem a többiek sorsát. Úgy fogok vigyázni a rózsádra, ahogyan még senki.
0: Felelte bátran Samvel. A királynak nem volt más választása, hiszen senki nem jelentkezett a kertjébe. Felfogadta hát Samvelt. Samvel boldog volt, és munkához látott. De bizony ő egészen másként dolgozott, mint a többi kertész. Nem ásta kapálta a rózsát, azért vannak a földi kiliszták. Nem trágyázta, mire való az anyaföld. Nem is locsolta, ott vannak a felhők az égen, esik az eső éppen eleget. Nem gyomlálta, még csak az kellett volna. Ehelyett minden nap leült a rózsabokor mellé, és beszélt hozzá halkan, gyengéden. Simogatta a leveleit, ringatókat, bölcsődalokat énekelt neki. Talán még mesélt is. De olyan halkan, hogy azt bizony senki nem hallhatta. Még én sem, higgyétek el. És így telt el a tavasz. Aztán eltelt a nyár, eltelt az ősz, a tél, és újra tavasz lett. A határidő lejárta előtt a király megnézte a kertjét, megnézte benne az Anahakán rózsát, és látta, hogy az csak olyan száraz és meddő, mint azelőtt. Egyetlen bimbó, hajtás sincsen rajta.
1: Samvel, megmondtam, hogy semmire kellő vagy. Holnap vége a munkádnak, te is mehetsz. Vége az életednek.
0: Samvel rémülten és szomorúan ment a rózsabokorhoz, hogy befejezze aznapi munkáját. Leült mellé, énekelte neki a ringatókat, és elpanaszolta a bánatát.
2: Látod, te rózsa, holnap engem kivégeznek. Mennyit beszéltem hozzád, mennyit énekeltem, meséltem neked. Soha nem lesz senki, aki így fog törődni veled. Mi lesz veled, rózsa, nélkülem? Senki nem fog leülni mellé, senki nem fogja simogatni a leveleidet. Ennyit tettem, érted? Segíts rajtam! Mondd meg nekem, mi a bajod?
0: Ahogy elhangzott a bűvös kérdés, a rózsa gyökerei közül előmászott egy hernyó. Rusnya, visszataszító, fekete hernyó. Samvel el akarta kapni a hernyót, de odaröppent egy madár, és a csőrébe kapta. Samvel meg akarta fogni a madarat, de ott hevert egy kígyó, és elfogta a madarat. Samvel a kígyó után nyúlt, de lecsapott egy sasmadár, és elragadta a kígyót. Samvel a sas után bámult, és ahogy visszafordult a rózsabokorhoz, látta, hogy éppen akkor hajtott ki rajta egy bimbó. Egy friss, kicsike, törékeny bimbó. Samvel fölújjongott.
2: Ó, Rózsa, hát kihajtottál. Köszönöm, köszönöm, megmenekültem.
0: Sóhajtott hálásan. És ettől hálás sóhajtól, ahogy a lehelete a bimbót érte, egyszerre kinyílott, kifeslett az anahakán rózsa, pirosan, ragyogón, mint az élet. Samvel boldogan futott a királyhoz, elmondta neki, mi történt. A király futott a rózsához, s látta, hogy Samvel igazat beszél.
1: Deréklegény vagy, Samvel, én mindig bíztam benned. Jól van, maradhatsz, te leszel az anahakán rózsa vigyázója. Te leszel a legfőbb kertész a kertemben. Halhatatlan vagyok.
0: Örvendezett a király. Így is történt, és így teltek az évek. Egy nap azonban a király megbetegedett. Nagyon beteg volt. Hívták az orvosokat, de nem tudtak segíteni rajta. Hívták a papokat, de azok csak imádkoztak fölötte. És a király egyre betegebb lett. Hívatta Samvelt.
1: Samvel, mi történt? A régi tudós könyvek nem mondtak igazat. Az anahakán rózsa nem teszi halhatatlanná a kertgazdáját. Én voltam a kertgazdája, s lám, nem vagyok halhatatlan.
2: Felséges uram, bizony igazat mondtak a régi könyvek. A rózsa valóban halhatatlanná teszi gazdáját. Csak hát, uram, te soha nem voltál a kertgazdája. A kert azé, aki gondozza és ápolja, aki vigyáz rá. A birtok és a gazdagság mulandó, de az én törődésem és gyöngétségem bizony örökkévaló.
0: A király ezt meghallotta, sóhajtott egyet, és meghalt. Samvel lefogta a szemét, és ment vissza a kertbe. Éppen leszállt az este. Szép, derűs este volt. A tiszta égen egyenként gyúltak ki a csillagok. Samvel pedig, mit gondoltok, mit csinált? Valami olyat, amit még soha életében. Lefeküdt a fűbe, talán éppen az anahakán rózsa mellé, és köszöntötte a csillagokat. Egyenként, külön köszönt minden egyes csillagnak. Volt ideje rá. Tudta, hogy bármennyi ideje van rá.

0: Az ördög 9 kérdése. Egyszer egy szegény legénynek kedve szottyant, hogy megházasodjék. Ahogy kigondolta ezt a gondolatát, mindjárt el is kottyintotta az édesanyjának, hogy ő miben töri az eszét. Megmérgesedett az édesanyja.
1: Ó, te semmire való élhetetlen! Talán bizony neked való a házasság. Verd ki a fejedből, ne bolondulj meg! Jobb lesz, ha dologhoz látsz.
2: Már bizony, anyám, én megházasodom. Immár itt az ideje, hogy ne üljek a szoknyáján.
1: Na, ide nem hozol nekem menyecskét a házhoz. Én főzök, sütök, mosok a háznál, amíg bírom magamat. Lám a szomszédban az a büszke menyecske, hogyan bánik az anyósával. Folyvás csak pocskondiázza, becsméreli utcahosszat. Minden igazok nélkül. Ő maga úgy tele van hibával, mint a veteményes kert gyommal. Mégis azt híreli, hogy az anyósa hibás. Pedig tudja az egész falu, hogy nincs a szavában egy szemennyi igazság se. Ha megházasodnál velem is úgy bánna a te feleséged, azért mondom át, hogy ide nem hozhatsz a házhoz semmiféle fergeteges menyecskét. Még csak az kellene, hogy folyvás zerebonát csináljon nekem a háznál.
0: A legény szépszerivel próbálkozott, de az anyja nem akart engedni. Végezetül ezt mondta.
1: Fiam, ne is kapálódz a szavam ellen, mert hidd meg, hogy pórul jársz, ha nem nyughatsz.
0: A legénynek minden kedvel leveszett. Nagy szemet meresztett az anyjára, s azt mondta nagy dérrel durral.
2: Hiába is mondja, édesanyám. Velem ne erősködjön, hiszen immár mind megházasodtak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak. Talán bizony én is következhetek.
1: Nekem ugyan nem ereszgesd olyan rútul a szemedet? Nem tudom, miféle gonosz lélek motoszkál benned, hogy nem férsz a bőrödbe. Fogd be a szád és hallgass!
2: Bennem ugyan semmi gonosz lélek nem motoszkál, de ideje, hogy megházasodjak én is.
0: Erre ismét azt mondja az anyja.
1: No, ha csak ugyan feleséget akarsz, keres, én nem bánom. Vigyed akárhova a pokolba, csak ide, ne a mi házunkhoz. Inkább a nyakadat facsarnám ki, mintsem, hogy ezt megengedjem.
0: A legény apja belé sem kottyant a dologba, mert a felesége parancsolt a háznál. Duzzogott szegény legény, kiment nagy morgolodva a házból, s vacsorakor se nézett be, hanem meghált a padláson, egy kicsi, poros szénán. De egész éjjel nem tudott aludni egy csöppet se, egész virradatig. Akkor fölkászálódott a szénáról, be se köszönt a házba, hanem elindult feleséget keresni. Ment, mendegélt, szomorúan, s teli bosszúval, hogy az anyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte kezit, lábát megette nagy mérgibe, mert ő meg akart házasodni. Ment hegyen, völgyön át, ballagott torony iránt, egyes egyedül, egy kicsi pálcával, s egy üres tarisznyával, mivel az anyja nem tett belé egy falás útravalót sem. Idegen, ismeretlen helyeken, hegyeken, völgyeken, sík mezőkön ment keresztül, amíg későre, valahára egy fényes részhídhoz érkezett. Ott megállott egy helyben, csodálkozott a hídon, de félt rámenni. Amint ott áldogál, meglátja őt egy fehér szakállú, őszöregember, s azt mondja neki.
3: No, te szegény legény, ered csak, ne félj! Ha nem csak lábújhegyen megy ezen a hídon, különben bajod lesz, mert az ördög hídja. Úgy menj át rajta, hogy meg se suttyanjon a csizmád rajta. Eddig 99-en vesztek el itt, mert nagy derenduncával és nem szép csöndesen haladtak át. Oda veszett egyszer egy egész nász nép is, szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, mert dörömbölve, törtetve nyargattak a hídon keresztül.
0: Félt a szegény legény a hídra lépni, úgy félt, hogy reszketett, mint a nyárfa levél. De minthogy a hidat nem lehetett elkerülni, nagy sokára csak megemberelte magát. Neki bátorodott, és szerencsésen átalment a részhídon. Éppen azon módulag, ahogy a fehér szakálú ősz öregember kitanította. De alig haladt túl a hídon, vagy 10 lépésre. Egy ördög kiugrott a híd alól, és azt kiáltotta neki.
4: Megállj, megállj, szegény legény! Ne félj, csak egy kicsi beszédem van veled.
0: Megállt a szegény legény azon helyben, de úgy megijedt, hogy szinte még a lélegzete is elakadt. Az ördög közelebb ugratott hozzá, s azt mondta.
4: No, te szegény legény, jól tudom, hogy mi járásbeli vagy. Házasodni akarsz, ha jól sejlítem. Látom, hogy ugyan szegény vagy, de mivel olyan becsületesen mentél keresztül a hidamon, hogy nem háborítottál, és nekem semmi bosszúságot nem okoztál, mint más utazók, ezért én tégedet megjutalmazlak. Amikor erre hozod a feleségedet, ajándékot kapsz tőlem, hadd legyen, mivel kiálljad a lakodalmi vendégséget. De amikor visszajöttök a menyasszonnyal együtt, nehogy másfelé menjetek el, hanem éppen itt. A akkor megadom, amit adni akarok. Most pedig eredj innen, indulvást a 9. faluig. Azt a falut Jámbortelepnek hívják, s ha elveszítenéd az utat, csak kérdezősködj mindenkitől, akit előtalálsz, hogy hol van Jámbortelep. Majd odaigazít valaki. Abban a faluban éppen a falu végén lakik egy gazdaember, annak van 3 leánya, kérd meg a legszebbiket. Ha azt nem adják, kérheted akármelyiket.
0: Elindul a szegény legény, s megy, mentegél, amíg eléri a Jámbortelep nevű falut. Ott bekopogtat abba a házba, ahova az ördög igazította. Jó szívvel fogadják a háznál. A lányok gyanították, hogy lánykérőbe ment oda. Forgolódtak, sürgölődtek is ugyancsak. Mindjárt asztalt terítettek neki, jól tartották rántottával, meg más egyébbel. Amint kimulatta magát a legény, csak kisütötte, hogy ő bizony azért jön, mert elvenné valamelyik lányt, ha adnák.
5: Jól van, fiam,
0: mondta a lányok apja.
5: De melyiket vennéd a 3 közül?
0: A legény a legkisebbre mutatott, mint hogy az volt a legszebb.
2: Nekem éppen ő kellene.
5: Öcsém, az asztagot se a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, akkor se adnám a legkisebbet, amíg a 2 nagyobb férjhez nem ment.
0: Felel akkor a legény.
2: Nem bánom, ha nagyobbat adják is, ha adni akarják.
0: A szülők a legnagyobbik lányt ígérték oda, s tüstént nagy vigasságot csaptak. Ahogy ez megvolt, az ifjú pár már is útnak indult, hogy elmenjenek a legényék házához. Amikor az ördög hídjához érkeztek, olyan szép csöndesen mentek azon keresztül, hogy a pallója meg se csikordult, a karfája meg se nyikordult. De ahogy átértek a hídon, kiugrott az ördög a híd alól, s nagyot kiáltott.
4: Hoho! Megálljatok! Hadd adjam meg, amit ígértem!
0: Megállott az ifjú pár, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, s azt mondta a vőlegénynek.
4: No, én ezt a 9 disznót nektek adom. Ölessétek le, az aprólék egy részéből álljátok ki a lakodalmi vacsorát, a 9 szalonnát pedig aggassátok fel a kéménybe, és éljetek abból takarékosan, De azt mondom én neked, te vőlegény, hogy amikor mától számlálva 4 hét

0: szükséges házat a menyasszony pénzéből, s abban szálltak meg. Megölették a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékjából kiállották a lakodalmas vendégséget, a 9 szalonnát pedig felakasztották a kéménybe, aztán munkához fogtak. Amikor a 4 hét éppen letelt, a vőlegény búsulni kezdett, erősen nyugtalankodott, hogy ha az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő azokra nem tud megfelelni, rosszul lesz a dolga. Amíg így bucsálódott, bevetődött hozzájuk egy rongyosnál rongyosabb, koldusforma ember, s szállást kért éjszakára. Adtak is mindjárt jó vacsorát neki, aztán az az idegen ember befeküdt a kemences udba. Amint ott heverészett, látta, hogy a házigazda erősen lógatja a fejét, s kérdezgetni kezdte, hogy miért olyan szomorú, amikor az újházasoknak jó kedvük szokott lenni.
1: Aj, ne is kérdezd, elég a bajom nekem. Nagy dolgot sújtottak a fejemhez. 9 kérdésre kell nekem ma megfelelnem. Ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, cseppet sem bucsálódnék, hanem az a baj, hogy nem tudom. Félek, ha nem tudom megfelelni, rosszul lesz dolgom.
2: Hát azért ugyan egy mákszemet se búsulj. Csak bízd rám az egészet. Te csak hallgass, egy szót se szólj. Én majd minden kérdésre megfelelek helyetted.
0: Erre ocsútni kezdett az ember, s könnyebb szívvel feküdt lealudni. De csak nem jött álom a szemére, se neki, se a feleségének. Egyre csak azon tépelődtek, hogy vajon mi lesz a dologból. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtatnak az ablakon. Hát ott az ördög, s bekiált nagy dörgősen.
1: Aluszol-e, gazda?
2: Nem aluszom.
0: Feleli a gazda helyett a koldus a kemences útból.
1: Hát merészeled-e biztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésemre?
2: Merem biztatni.
1: No hát, azt kérdem tőled legelőször, hogy mi van a világon, ami csak egy?
2: Egy Isten van az égben, egy nap van az égen, egy feje van minden embernek.
1: Ha jó, de tudsz-e mondani valamit a kettőre?
2: Hát, akinek 2 épp látószeme van, az szerencsés ember, mert minden tisztán lát a nap alatt.
1: Jó, de mit tudsz nekem mondani a 3-ra?
2: Amelyik házon 3 ablak van, az elég világos.
1: Hát halljam, mit mondasz a 4-re?
2: 4 kereke van a szekérnek, jobb nem is kell.
1: Hát valamit tudsz-e mondani az 5-re?
2: 5 kézúj, elég a kardnak a markolatjára.
1: Mondj valamit én már akkor a 6-ra.
2: 6-ra. Akinek jó 6 ökre van, szánthat, vedhet. Boronálhat, erdőre járhat, a más segítsége nélkül is.
1: Jó, de nem hiszem, hogy tudnál valamit mondani a 7-re.
2: Hát akinek 7 lánya van, annak félhet a feje, amíg rendre mind a hetet jó helyre férhez adja.
1: Jó, mondj valamit a 8-ra.
2: 8-ra. Akinek 8 asztaga van a csürkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában.
1: Na jó van, utoljára. Mit mondasz akkor a 9-re?
2: Hát akinek 9 szalonnája van a kéményben, nem fut a szomszédba zsíradejként.
0: Az ördög elbámult, mert azt hitte, hogy a gazda maga felelget neki, s azt mondta hát.
1: Na légy magadnak, látom, többet tudsz, mint én.
0: S azzal ellódult oda, ahonnan jött. Az új gazda másnap reggel jól tartotta a koldust étellel, itallal. Amellett adott neki szalonnát, disznólábat, meg egyebet is, amilyen volt, mert hogy kisegítette őt a bajból. Ő maga pedig a feleségével együtt addig igyekezett, hogy rövid idő alatt szép jószágot szereztek, kocsit, szekeret, lovat, ökröket, földet vásárolt, és házat is építettek. Az asszony sokat segített az anyósának is. Még ma is süti a palacsintát, ha a 9 szalonna el nem fogyott.

0: 3 zsák ravasság. Rókáné komámasszonynak, amint egyszer a szőlőhegy mellett sétálgatott, erősen megfájdult a foga. Mit gondoltok, mire fájdult meg? Bezzeg, hogy a szőlőre? Történetesen arra sétált Sündisznó asszonyság is, és ahogy meglátta a komámasszony, roppant megörült a találkozásnak.
1: Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegyre, és lopjunk szőlőt.
2: Isten őriz, tán hogy csapdába kerüljek?
1: Ugyan, ne féljen attól, kedves asszonyság. Annyi bennem a ravasság, hogy 3 zsákot megtölthetnék vele. Majd kiszabadítom énkendet, ha csapdába kerül.
0: Hát, gondolta magában az asszonyság,
2: csak ugyan 3 zsákra való ravassága van a komámasszonynak, miért ne próbálnék szerencsét?
0: Egy-kettőre kimentek a szőlőhegyre, ott szőlőben megrakottak, aztán elindultak hazafelé. Na, nem messzire haladtak, egyszerre csak ment volna tovább a komámasszony, de nem tudott. Csapdába esett őkelme.
1: Jaj, jaj, kedves asszonyság, segíljen!
2: Mit? Én segíljek? Hát mire való a kent 3 zsák ravassága?
1: Azám, 3 zsák ravasság, amint egy árkon átugrottam, belejtett. Nincs kednek valami ravassága?
2: Hát bizony, nekem csak egy van, de próbálja meg, hát hasznát veszi. Tegyen úgy, mintha meghalt volna. A gazda majd kiveszi a csapdából, ken meg, amíg a gazda arra készülődik, hogy megnyúzza, ucu, szaladjon, ahogy csak a 4 lába bírja.
0: Úgy történt, ahogy Sündisznó asszonyság mondotta. Csak hamar jött a gazda, kivette komámasszonyt a csapdából, az meg ucu, mire a gazda neki készülődött a nyúzásnak, árkonbokron túl volt. Telt múlt az idő, Rókáné komámasszony megint megkívánta a szőlőt, s mert hogy először szerencsével járt, másodszor is hívta Sündisznó asszonyságot, hogy menjenek ki a szőlőhegyre. Na, ki is mentek. Jól laktak szőlővel, aztán elindultak hazafelé, de egyszerre csak csattant valami, s hát szegény Sündisznó asszonyság menne tovább, ha tudna, de nem tudott.
2: Jaj, jaj, kedves komámasszony, ha Istent ismer, segíjen!
1: Ó, Istenem, de sajnálom, kendet asszonyság. Segítenék, hogy ne segítenék, csak tudnék.
2: Már hogy ne tudna, mikor 3 zsák ravassága van kennek?
1: Csak volt. Nem mondottam a múltkor, hogy amint átugrottam egy árkon, mind a 3 zsákot belejtette.
2: Hát menjen, kedves komámasszony, és keresse meg!
1: Nulám. Ez nekem eszembe sem jutott. Szaladok, kedves asszonyság, szaladok.
0: Bezzeg, hogy szaladott, mert észrevette, hogy jön a gazda egy nagy furkós bottal. Mire a gazda a csapdához ért, árkombokron túl volt a komámasszony. Na, szegény Sündisznó asszonyság, most mi lesz veled? Vele bizony az lett, hogy a gazda, mikor meglátta, nézte, aztán megsajnálta. A csapdából kivette, a sapkájába beletette, s mit gondolt, mit nem, a gyerekeinek hazavitte. Így volt, vége volt, mese volt.

0: Volt egyszer egy tolvaj. Lopott egy agyagpipát, de rajta csípték és tömlőcbe dugták. Már jó ideje csücsülhetett, és egyre azon járt az esze, hogyan szökhetne meg. Hanem a tömlőcőrök vigyáztak ám nagyon. Egy napon arra kéri őrzőjét, vigye a király elé.
1: Kihallgatást akarsz? A királytól?
2: Drága kincsem van. Azt szeretném a királynak adni.
0: Azzal az őr a király elé vezette a tolvajt.
3: Járatban vagy.
2: Drága kincsem van, felségednek szeretném adni.
0: Azzal előhúzott a zsebéből egy irinyó-pirinyó papírcsomagocskát, és a királynak adta. A király kinyitja.
3: Hát ez. Hiszen ez egy közönséges körtemag.
2: Úgy van, körtemag. De nem akármilyen. Drága kincset ér, aki elülteti, aranykörtéket terem neki.
3: És akkor miért nem ülteted el te magad?
2: Annak is megvan a maga oka. Mert tudd meg, csak olyan becsületes ültetheti el, aki soha nem lopott, se nem sikkasztott, máskülönben közönséges körtét terem neki. Tolvaj létemre én magam hiába is ültetném. Azért hoztam felségedhez, mert Isten úgyse tudom, felséged se nem lopott, sem nem sikkasztott.
3: Nem, mégsem ültethetem el.
0: Válaszolta a király, mert kisfiú korában egyszer pénzt lopott az anyjától. A tolvaj felkínálta a magot a főfő kancellárnak.
1: Nem ültethetem el.
0: Mondta a kancellár, mert őt meg gyakran megvesztegették, és mindenkit hivatalhoz juttatott, aki megfizette. De akinek nem volt pénze, akárhogy is rászolgált, sosem jutott hivatalhoz. A tolvaj felajánlotta a magot a főfő tábornoknak.
2: Nem ültethetem el.
0: Mondotta a tábornok, mert egyszer, amikor hadba indult, elsikkasztotta a katonák fél zsoldját, különben is olyan hőstettekkel henceget, melyeknél ott sem volt. A tolvaj felajánlotta a főfőbírónak.
4: Nem ültethetem el.
0: Válaszolta, mert sohasem azt nézte, hogy kinek az oldalán van az igazság, kinek nincs, hanem azt, hogy kinél van a pénz, és kinél nincs. Annak adott igazat, aki megfizette. A tolvaj mi egyebet tehetett, felajánlotta a főfő tömlőc tartónak.
3: Nem ültethetem el.
0: Hárította el az is, mert minden gonosztevőnél, aki a keze alá került, pénz után kutatott. Ha volt pénze, jól bánt vele, de ha nem, jaj volt neki. Így ajánlgatta boldognak, boldogtalannak a körtemagot a tolvaj, hogy ültesse el, de senki sem vállalkozott rá.
2: Nolám, tolvajok, sikkasztók vagytok mindahányan, de közületek egyet sem vetnek tömlöcbe. És én dutyiban csücsüljek csak azért, mert egy agyagpipát loptam.
0: Erre már a király sem tudott válaszolni, inkább szabadon engedte.

0: Dérbácsi a kísértet. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan régen, mint hinnétek, akkor majdnem mindig nyár volt, és én az egyszer volt országban laktam. Lehet, hogy mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongok surrogtak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton is réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy hétfői napon Dérbácsival találkoztam. Szakállas, ősöreg apóka volt, hosszú téli kabátot viselt, nagy téli kesztyűt és hócsizmát. Sose láttam még azelőtt. Már azon voltam, hogy megfordulok és kereket oldok, mert azt hittem valami vén hegyi manó. De aztán eszembe jutott, hogy fényes nappal van, és tudnivaló, hogy a manók szétfoszlanak, ha rájuk süt a nap. Legalábbis így mondták az emberek, és hiszi, aki akarja. Azért csak közelebb búvakodtam az öreghez, és láttam, hogy kedves és jóságos az arca, csak épp nagyon szomorú. Szépen köszönt, kezet nyújtott, és azt mondta.
1: Dérnek hívnak. Örökké fázom. Ne félj tőlem.
0: Nem félek. Az öreg pityeregni kezdett, és az ormótlan kesztyűjével törölgette a könnyeit. Üljünk fel ide a kerítésre, mondtam, és beszélgessünk. Felültünk a kerítésre. Mesélj hát. Meséld el, hogy mi a baj. Meséld el, miért fázol. Azért talán, mert dérnek hívnak.
1: Igazából nem is dérnek hívnak. Nyír a nevem, és csak amióta így fázom, azóta hívom magam dérnek. Ez jobban illik hozzám. Elmondom neked, miért vagyok szomorú. Egyszerűen azért, mert megöregedtem, és nem találok többé munkát. Egyébként sem kell már senkinek kísértet. Én pedig egész felnőtt életemben kísértetként dolgoztam. Messze-messze a nagyvilágban volt egy kastély. Sok orma és tornya volt. Ott lakott a király és a királyné. És ott volt sok pompás terem abban az öreg kastélyban. A mennyezetről kristály csillárok lógtak, mert öreg volt az a kastély. És a király meg a királyné nagy ünnepségeket rendezett. Volt sok vendég ott, meg tánc és finom ennivaló. Hát én először a kastély kertjében dolgoztam. A kerti utat gerebjéztem, így aztán sose vehettem részt az ünnepségeken. De egy nap, ahogy ott gerebjézgetek, hát csak arra jön a király, és látom, hogy nagyon lógatja az orrát. Jó napot, felség! Miért olyan szomorú? Történt valami? A király egy párnás kerti padra vetette magát, és így szólt.
2: Hát, ahogy bizonyára észrevetted, pompás kastélyom van. És pompás ünnepségeket rendezek benne, mert nagyon kedvelem az ilyesmit. Hanem, hova tovább, senki sem akar eljönni az ünnepségeimre. Mert egyre unalmasabbnak találják őket.
1: Hát, bizony. Azt is meg lehet unni talán, mármint, hogy szakadatlan mulatoznak.
2: Valami hiányzik az én nagyszerű kastélyomból. Valami érdekes, valami izgalmas.
1: Ugyan mi? Kérdeztem, és a gerebjémre támaszkodva néztem a gondterhelt királyt. A király felugrott, és elkezdett fel-alá járkálni előttem, oda meg vissza. Néha megállt, és nagyon törte a fejét. Aztán hirtelen a homlokára csapott, és nagyot kiáltott.
2: Megvan! Egy kis kísértet! Bizony. Hát persze, egy kísértet hiányzik a kastélyomból. Valamire való kastély nem lehet meg kísértet nélkül.
3: Kísértetek nincsenek.
2: De bizony, hogy vannak. Mostantól fogva téged alkalmaznak királyi udvari kísértetnek. Te fogsz kísérteni az ünnepségeimen, a vendégeimet pedig kileli a hideg, és nem mondhatják többé, hogy unalmas nálam. Még ma este kísérteni kezdesz. Kapsz szállást a kastély pincéjében, éjszaka meg körbejársz és kísértesz.
3: Nem is tudom, mondtam tétován, mert igazából jól el voltam én a gerebjézéssel.
2: Parancsolom, hogy kísértet légy!
3: Mondta szigorúan a király, és faképnél hagyott. De még hátrafordult, és így kiáltott.
2: Már ma este kísérteni fogsz!
3: Nem volt mit tenni. Estére kerítettem egy öreg lepedőt, aztán bejártam a kastélyt, kísértettem nagy húhogással. És mivel az ünnepség hatalmas sikert aratott, és a vendégek mind gratuláltak a királynak és a királynénak, hogy a kastélyukban ilyen szörnyűséges kísértet lakik, örökös kísértetnek alkalmaztak. Attól fogva minden lehetséges ünnepségen kísértettem. Huhogtam, és csörgettem a láncaimat, már ahogy az illik egy becsületes kísértethez. Nappal pedig a pincelyukamban aludtam, vagy olvasgattam. Így telt el sok-sok év, és megbarátkoztam a munkámmal. Hanem egy este, amikor már beöltöztem kísértetnek, és épp indulni akartam, egy másik kísértet mászott be a szobámba a lépcsőről. Azt hittem, a király egy új kísértetet fogadott fel, és kezet nyújtottam. Mondtam, Nyírnek hívnak, és akkor derült ki, képzel csak, hogy az a másik egy igazi kísértet. Nem volt semmi a lepedője alatt. Levettem a lepedőmet, leültem, és tépelődni kezdtem. Miközben az igazi kísértet halkan kuhogott. Sok-sok évig voltam kísértet, és íme megöregedtem, megőszültem, a hajam és a szakállam is. Jó volt ott, de annak vége. Hirtelen dideregni kezdtem, és tudtam, hogy nem fogok tudni együtt dolgozni egy igazi kísértettel. Udvariasan meghajoltam, Isten hozzádot mondtam az igazi kísértetnek, és elindultam hazafelé. Azt hiszem, ezen a vidéken születtem valahol. Hanem amióta azzal az igazi kísértettel találkoztam, nem tudok fölmelegedni. Ezért hívom magamat Dérnek. Bár mostanság nem sokan kérdezik tőlem, ki vagyok.
0: Némán ültünk a sövénykapun, és törtük a fejünket. Én is törtem, az öreg is törte. Aztán lemászott és megkérdezte.
3: Nem tudod, nincs valami kastély errefelé? Butaság, hát hogy is volna? De ha volna is, akkor se kéne nekik egy magamfajta kiöregedett kísértet. Vándorolhatok tovább.
0: Leugrottam a sövénykapuról, megragadtam az öreg kezét, és így szóltam. Hadd kísérjelek el egy darabon, hát ha eszünkbe jut valami. És baktattunk lassan a napsütésben, Térbácsi meg én, és köröttünk dongók surrogtak, és pillangók libegtek. Tényleg fázol?
3: De még hogy? Soha többé nem melegszem föl.
0: Ahogy ott ballaktunk, nem sokára elértünk a templomhoz, ott aztán megálltunk, és néztük a templomot. Tudom már, kiáltottam, elmegyünk a paphoz a parókiára, és megkérdezzük, nem kísérthetné le ott. Hallottam, hogy egy valamire való parókián is kísérteni szoktak hébekorba.
3: Én nem merek.
0: De bizony csak gyere. És elballagtunk a paplakba, és bekopogtam. Térbácsi félt is legszívesebben eloldalgott volna, de fogtam a kezét jószorosan. A pap ajtót nyitott, én pedig sebesen elmondtam neki, hogy itt van Dérbácsi, aki igazában Nyírbácsi, és hogy egész életében egy kastélyban kísértett, és most már nincs hol kísértenie. És megkérdeztem, nem kísérthetne néha esténként a parókián. A pap először morcosan nézett, de aztán földerült az arca.
2: Egy kísérthet! Hát persze, hogy egy kísértet hiányzik a parókiámról. Nem tudtam eddig, mitől olyan unalmas és szomorú.
0: És behívta a házba Dérbácsit, hogy ott lakjon és kísértsen kedvére. Én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és úgy gondoltam, hogy ez igazán pompás hétfő volt. És ültem a virágok közt, és arra gondoltam, hogy bizonyára sose lesz még egy ilyen pompás hétfő. És nem is lett soha. De az egész vidéken híre ment, hogy a parókiának van egy nagyon kedves öreg kísértete, aki huhogni is tud. És ha Dérbácsi nem találkozott a parókián is egy igazi kísértettel, akkor még ma is ott kísért. És ezzel vége is a mesének. Hanem azt majd elfelejtettem mondani, hogy Dérbácsi ettől fogva nem fázott többé, és csak így hívta magát Nyírbácsi a kísértet. Ha tehát kísértetet láttok, az csak az öreg Nyírbácsi. És ő is csak egy mese az Egyszer volt országból.

0: A görény. Fáj András meséje. Szibériában történt, hogy a mindenáron érvényesülni akaró görény betolakodott a nyusztók és hermelének közé. Állandóan kísérgette őket is nagy, gőgösen rá sem hederített saját rokonaira. Egy alkonyattól a cári száműzöttek menyétvadászatot tartottak, és törbe csalták azt a csoportot is, melyben a nagyra vágyó görény megtűrt vendég volt. A vadászok jól irányzott lövéseikkel igen sok állatot elejtettek, sokat pedig megsűréteztek. A gőgös görény is sűrétet kapott.
1: Most megkaptad a magadét!
0: Kiáltott fel az egyik görény atyafi.
1: Magadra vesd, te ostoba! Hiszen ha a magaddal egyszűrűek között maradsz, most kutyabajod se lenne.

0: A szegény molnár legény meg a cica. Élt malmában egy öreg molnár, akinek nem volt se felesége, se gyereke, de három molnár legény szolgálta. Mikor néhány esztendőt már eltöltöttek nála, így szólt hozzájuk egy napon.
1: Én már öreg vagyok. Inkább üldögélnék a kemence patkán. Keljetek útra, és amelyikőtök a legjobb lovat hozza haza, annak adom a malmot, ő pedig cserébe gondoskodjék rólam, haltomig.
2: Jó.
0: A legények közül a harmadik a kisinas volt, akit a másik kettő szelebordinak tartott, ezért sajnálták tőle a malmot, pedig ő nem is vágyott rá. Elindultak mind a hárman, és mikor kiértek a faluból, a másik kettő így szólt a szelebordi Jánoshoz.
3: Te itt maradhatsz, életed végéig se szerzel még csak egy kebét se.
0: János azért mégis velük tartott. Mikor aztán leszállt az éj, egy barlanghoz értek, odahúzódtak behálni. A két eszesebbik várt, míg János elaludt. Akkor felkeltek, kereket oldottak. Jánost meg magára hagyták, és azt hitték, feneügyesen csinálták. Azám, mégsem nektek fog kedvezni a szerencse. Mire megvirradt, és János felébredt, mély barlangban találta magát. Lesett erre, lesett arra, és felkiáltott.
4: Ja, Istenem, hol vagyok?
0: Feltápászkodott, kimászott a barlangból, elindult az erdőbe, és azt gondolta.
4: Egyedül maradtam, itt állok elhagyatva. Ugyan honnan kerítsek most egy lovat?
0: Amint így töprengve baktatott tovább, szembe jött vele egy tarka cica, és nyájasan megszólította.
5: Nyáu, hová tartasz, János?
4: Úgyse segíthetsz te rajtam.
5: Hogy mi a kívánságot, tudom jól. Egy szép lovat szeretnél. Gyer velem, és légy a szolgám 7 esztendeig, akkor olyan lovat adok neked, amilyet még életedben nem láttál.
4: No, ez aztán különös egy macska. De már csak megnézem, igaz-e, amit mond.
0: Azzal a cica magával vitte elvarázsolt kastélyába. Ott pedig minden szolga cica volt. Fürgén ugráltak a lépcsőkön fölle, vidámak voltak és kedvesek. Este a vacsoránnál 3 cica muzsikált, egy a bőgőt húzta, a másik hegedült, a harmadik kerek pofával fújta a trombitát, ahogy csak bírta. Miután ettek, kivitték az asztalt, a macska pedig így szólt.
5: Gyere, János, táncolj velem!
4: Nem én. Mici macskával nem táncolok. Ilyet még soha se tettem.
5: Akkor vigyétek ágyba,
0: mondta az úrnő cicáinak. Mire egy bevilágított a hálókamrába, egy lehúzta János cipőjét, egy a harisnyáját, egy pedig végül elfújta a gyertyát. Másnap reggel jöttek megint. Kisegítették az ágyból Jánost, egy harisnyát húzott rá, egy megkötötte a harisnya kötőjét, egy előhozta a cipőjét, egy megmosdatta, egy pedig farkával megtörölte az arcát.
4: Ez már jól esik,
0: mondta János. De kellett is szolgálnia a macskának, fát aprítani a napról napra, amihez ezüst fejszét kapott, ezüstéket, ezüstfűrészt is, a kalapács meg részből volt. János pedig fölaprította a fát, ott maradt a háznál, volt finom étele, itala, csak látni sose látott mást, mint a tarka macskát meg a cselédséget. Egyszer így szólt hozzá a macska.
5: Erígy, kaszáld le a rétemet, és forgasd a szénának valót.
0: És adott neki ezüst sarlót, meg aranyfenőkövet, de megmondta, hogy mindent rendben visszaszolgáltasson ám. János kiment, és elvégezte, amit rábíztak. Munkája végeztével hazavitt sarlót, fenőkövet és szénát, s kérdezte, megkaphatná-e már a bérét.
5: Még nem. Előbb el kell végezned még egyet mást. Amott találsz épületfát ezüstből, ácsfejszét, szögvasat, meg ami kell, ezüst mind. Építs nekem előbb egy kicsi házikót.
0: János megépítette a házikót, és szólt, hogy most már elvégzett minden, de lova még mindig nincs. A 7 esztendő viszont úgy repült el, mintha 1/2 év lett volna csupán. Kérdezte a macska, akarná-e látni a lovait. Hogy ne akarná, mondta János, mire a macska kinyitotta a házikót, hát, amint kitárta a kaput, 12 paripa álltott. Hely, milyen büszkén, tükrös, fényes szőrű, Jánosnak majd kiugrott a szíve örömében. Akkor a macska megetette, megitatta, majd azt mondta.
5: Miau, térj haza. Most nem adom oda a lovaidat, hanem 3 nap múlva utánad viszem.
0: Elindult hát János, miután a macska megmutatta neki az utat a malom felé. De még csak új ruhát sem adott neki, mehetett a 7 esztendő nyütte göncében, amely azóta hosszában is, keresztben is rövid lett. Mire pedig János hazaért, visszaért a másik 2 legény is. Mindketten meghozták a maguk lovát, de az egyiké vak volt, a másiké meg sánta.
2: Hol a lovad, János?
6: Hol van a lovad, János?
4: 3 nap múlva megjön.
2: Erigyjál már, János, erigyjél már!
6: Honnan akartál te lovat szerezni?
2: Derék egy jószág lesz.
0: János bement a szobába, de a Molnár azt mondta, ne üljön az asztalhoz, annyira szakadt és rongyos, hogy szégyenkeznie kellene, ha betérne valaki. Kiadtak hát neki valamennyi ételt, mikor pedig este aludni tértek, a másik 2 nem akart helyet adni Jánosnak. Végül aztán a libaolba kellett bemásznia, és kevés, kemény szalmára heverednie. Reggel, amint felébredtek, már le is telt a 3 nap. Hintó érkezik, 6 lovas. Hely, tündököltek ám csodaszépen! Egy inas pedig hozott még egy 7-et, azt szánták a Molnár legénynek. A hintóból meg gyönyörűséges királyleány szállt ki, bement a malomba, és nem volt más, mint a tarka cica, akinél János 7 esztendeig szolgált. Kérdezte a Molnárt, hol az őrlő legény, a kisinas.
1: Azt nem tűrhetjük a malomban. Annyira toprongyos, aliba hol van a helye.
5: Márpedig hozzák elő tüstén,
0: mondta erre a királylány. Előszedték hát Jánost, és úgy kellett összefogni a köténykéjét, hogy elfedhesse magát. Akkor az inas pompás ruhákat vett elő, megmosdatta, felöltöztette Jánost, s mikor elkészült, király szebb nem lehetett volna nála. Azután a királyleány látni kívánta a 2 lovat, a másik 2 legény szerzeményét, hát az egyik vak volt, a másik meg sánta. Hozatta az inassal a 7. lovat. Ilyen még nem járt az udvarán, mondta a Molnár, amikor megpillantotta.
5: Ez pedig a 3. Molnár legényé.
1: Akkor hát őt illeti a malom,
0: felelte a Molnár. De a királylány annyit szólt csak, fogja a lovat, és tartsa meg a malmát is, azzal hű Jánosával hintóba száll, és elhajt. Először a kis házikóba mennek, amit János az ezüst szerszámokkal épített. Hát egy hatalmas kastély, és minden ezüst meg arany benne. Összeházasodtak, és János gazdag lett, olyan gazdag, hogy bőségben élhetett halála napjáig. Senki sem mondja hát, hogy a szeleburdiból derék nem válhat.

0: Bukolla. Volt egyszer egy öreg ember, meg egy öreg asszony, és azoknak egy fiók. Egy kicsi, rozog a kunyhócskában laktak hárman, és nem volt egyéb vagyonuk, éppen csak egy tehén. Ennek a tehénnek Bukolla volt a neve. Egyszer, amikor a tehén megborjadzott, az öreg asszony éppen kint volt a pajtában, még segített is a borjúnak, hogy szopjon, de amikor aztán kiment a pajtából, és egy kevés idő múlva ismét visszatért, híre nyoma sem volt sem a tehénnek, sem a borjúnak. Hely, de elszomorodott az öreg asszony meg az öreg ember. Elindultak mind a ketten, hogy megkeressék a tehenet. Keresték mindenfelé. A faluban, a mezőn, az erdőn, de nem találták sehol. Aztán estére hazaértek, nagy szomorúan, és mondotta az öreg asszony a fiúnak.
1: Na, most eredj, keresd a tehenet, mert anélkül nem élünk meg.
0: Adtak a fiúnak útra valót, még egy új cipőt is, azzal a fiú elindult. Ment céltalan, maga sem tudta, hogy merre. Aztán egyszer csak elfáradott, megéhezett. Leült egy helybe, és elkezdett falatozni. Amint ott üldögélt, s ott falatozott, egyre kiabálta.
2: Bőgj már, kedves Bukolla, bőgj már, ha valahol életben vagy.
0: S hát csak ugyan abban a pillanatban valahol messze elbődülte magát a tehén. Na. A fiú hirtelen felkelt helyéből, elindult a bőgés irányában. Ment sokáig, sokáig, jó messzire, de csak nem találta a tehenet. Aztán ismét elfáradott, megéhezett, leült, és elkezdett falatozni. És közben egyre kiabálta.
2: Bőgjél már, kedves Bukolla, bőgjél már, hogyha valahol életben vagy.
0: És csak ugyan, Bukolla ismét elkezdett bőgni.
2: No.
0: És most már valamivel közelebb hallatszott a bőgése. Újra elindult a fiú. Ment, mendegélt, s addig ment, amíg egy szörnyű nagy sziklához ért. Felment annak a sziklának a tetejére, ott a leült, ismét elkezdett enni, s kiabálta.
2: Bőgjél már, kedves Bukolla, ne szórakozzál már, bőgjél, hogyha valahol életben vagy.
0: Hát, csak ugyan bőgött is Bukolla, mégpedig a sziklának a tövéből hallatszott most a bőgése. A fiú lemászott a szikláról, s ott annak a tövében talált egy nagy-nagy barlangot. Bement a barlangba, s ím ott állt Bukolla. Meg volt kötve. A fiú nem sokáig gondolkozott, elszabadította Bukollát, kivezette a barlangból, s indult vele hazafelé. De még nem haladott messzire, egyszerre csak hallja, hogy kiabál utána valaki. Visszanéz, hát egy rettentő, óriás asszony szalad mögötte, és a nagy óriás asszony mellett egy másik, egy kisebbik.
2: Jézus Isten, hát ezek mindjárt utolérnek, most már mit csinálják?
0: Oha, kérdezte Bukollát is.
2: Na édes Bukollám, most mit csináljunk? Adjál már tanácsot!
0: És mondotta a tehén.
3: Szakíts ki a farkamból egy szálat, s dobd le a földre!
2: Jó.
0: A fiú kiszakított egy szálat a tehén farkából, ledobta a földre. Akkor aztán a tehén mondotta a szőrszálnak.
3: Parancsolom, s rendelem neked, hogy egyszeribe nagy folyammá változzál, de olyan nagyjá, hogy azon senki által ne jöhessen, csak a repülő madár.
0: Abban a pillanatban a szőrszálból rengeteg nagy folyó lett. De amikor az óriás asszony odaért, átkiabált a fiúhoz.
4: Ezzel aztán nem segítettél magadon, fickó! Eredj haza!
0: Szólott a húgához a kicsi óriás leányhoz.
4: Hozd ide az apám nagy ökrét!
0: Visszaszaladott a kicsi óriás leány, és csak hamar vissza is tért egy rettentő nagy ökörrel. Ez az ökör egy szempillantásra megitta az egész folyót. Azzal az óriás asszony átlépett a folyón, szaladott a fiú után. Az meg kétségbe esett. Nem tudta, hogy mit csináljon. Kérdezte ismét a tehenet.
2: Jaj, Bukolla, kedves Bukolla, mit csináljuk? Hát mindjárt utolér ez az óriás asszony.
3: Tépd ki még egy szálat a farkamból. Dobd le a földre.
2: Jó.
0: Úgy tett a fiú, ahogy Bukolla tanácsolta. És amikor Bukolla mondta a szőrszálnak.
3: Parancsolom, s rendelem, hogy nagy égő mágia legyen belőled, de olyan nagy, hogy senki rajtad át ne jöhessen, csak a repülő madár.
0: Abban a szent pillantásban nagy égő mágiává változott a szőrszál. De az óriás asszony felemelte az öklét, megfenyegette fiát, átkiabált a mágiás, mondotta.
4: Ezzel aztán nem segítettél magadon, fickó. eredj!
0: Szólt a húgához.
4: Szaladj vissza, hozd el az apám nagy ökrét!
0: A kicsi óriás leány visszaszaladott, és egyszerűbe jött az ökörrel. Azzal az ökörrel jött, amelyik a folyót mind megitta. Most pedig, ami víz volt benne, mind kieresztette, és egy szempillantásra kialudott a rettentő nagy égő mágia. Na, most szaladott utána az óriás asszony. Ú, de hogy szaladott, mint a fergeteg. Még annál is sebesebben, szinte már a nyomába ért a fiúnak.
2: Oj, mi lesz most, mi lesz most? Mit csinálunk most, édes bukolla?
3: Tépd ki még egy szálat a farkamból, s dobd le a földre, ne félj semmi.
0: Úgy tett, ahogy a tehén tanácsolta. Ledobta a szőrszálat a földre, a tehén meg mondotta neki.
3: Parancsolom, s rendelem, hogy nagy hegyé változzál, de olyan magas hegyé, hogy azon senki által ne jöhessen, csak a repülőmadár.
0: Egyszeriben magas hegyé változott a szőrszál, de olyan magas hegyé, hogy a fiú nem látta a tetejét. De a következő szempillantásban az óriás asszony már ott állott a hegy oldalán, s mondotta.
4: Nem segítettél ezzel magadon, fiszkó!
0: Azzal odaszólott a húgának, s mondotta neki.
4: Hozd ide az apám vasfúróját!
2: Úristen!
0: A kicsi óriás leány hazaszaladt, és egyszerűen jött a vasfúróval. Azzal vette az óriás asszony a vasfúrót, fúrta a lyukat a sziklán át. Egy szempillantás alatt által is fúrta, hogy szépen által tudott rajta nézni. Aztán hasra feküdött, elkezdett mászni a lyukban. De hát a lyuk nem volt elég tágas, az óriás asszony a hegy közepén megakadott benne, sem előre, sem hátra nem tudott menni. Ott maradott, s kővé változott. Ott van még ma is. A fiú pedig szerencsésen hazaérkezett bukollával, s attól kezdve az öreg ember és az öreg asszony nagy boldogságban él.

0: Hogyan segített Runcelsz Mordi gróf kisasszonynak, hogy szabaduljon a kérőjétől? Egy reggel intorobogás hallatszott a Jicsinyi országút felől. Runcelsz éppen a tűz fölött szárítgatta harmattól nyírkos szakállát, és így szólt.
1: Ugor csak, Mankám! Nézd meg, miféle uraság megy Jicsinybe!
0: Manka az ösvényen elébe vágott a hintónak, és amint az odaért, meglengetett egy nyírfogaljat a lovak orra előtt, és így kiáltott.
2: Ez itt Runcelsz vámja. Mindenki köteles megmondani a nevét, meg azt is, hogy hová tart.
0: A kocsisok ezt már megszokták, s hagyták, hogy a lovak csendesen megálljanak. A hintó ablakán valaki félrevonta a függönyt. Egy szépséges hajadon kukkantott ki. Olyan szép volt, mintha alabástromból faragták volna.
2: Ki vagy?
3: Margit gróf kisasszony vagyok, s a Jicsinyi herceg úrhoz igyekszem.
2: Minek?
0: A szép lány deréki kihajolt az ablakon, úgy csukta Mankának.
3: Úgy tudom, vőlegényt szemeltek ki számomra.
2: Az Bejeli grófot, aki most a herceg úrnál vendégeskedik.
0: Mondta Manka, s a nyírfogajjal megcsapta a lovakat, hogy induljanak tovább. Runcelsznek aztán mindent elmondott a szép hajadonról. Amikor Margit gróf kisasszony megérkezett a Jicsinyi kastélyba, a kapuban álló őr csak úgy félváról fogadta a köszönését, mert nem vitt magával legalább egy zacskó aranyat. Az emeleti ablakból félszemmel kitekintett a hercegnő, és így lekiáltott.
4: Gyere csak föl! A gróf úr már vár!
0: A Speyeri gróf ott ült már a szobában, a bajusza olyan hegyesre volt pödörve, hogy Runcelsz csizmadia korában árhelyet használhatta volna. Olyan lendülettel hajolt meg a belépő gróf kisasszony előtt, hogy a széket, amelyen addig ült, egészen a falig rúgta. Margit gróf kisasszony, aki Runcelsz vámjától amúgy is megszeppent már egy kissé, most még jobban megriadt. Ott volt a herceg is a hercegnővel, s úgy viselkedtek, mint akik már mindennel tisztában vannak. A hercegnő a gróf kisasszonyt ágról szakadtnak nézte, ezért nem is méltatta arra, hogy franciául szóljon hozzá.
4: Ez itt a Speyeri gróf, aki feleségül akar venni téged.
5: És én ebbe mondom, hogy beleegyezem.
0: Hagyta jóvá a gróf szándékát fenséges szavával a herceg, és a szomszédos szobába vezette a hercegnőt. A Speyeri grófnak nagyon tetszett Margitka. Hajlongott előtte, bókolt, dobogott a sarkával, hogy csak úgy döngött alatta a padló. És amint perdült, fordult, hegyes bajsza vége minduntalan beleakadt Margitka csipkefodraiba. Amikor már eleget dobogott, perget, forgott, leült és várta Margitka szavát. Margitka, hogy meg ne haragítsa a grófot, mosolygott és így szólt.

0: Senkitől semmit nem kérdeztek, senkit szóhoz sem engedtek, csak mutogattak egymásra, és felváltva egymás szájából kapkodva a szót adták a parancsokat.
1: Hát mert hogy minden úgy legyen, ahogy a rang és illendőség
2: igen.
1: kívánja.
2: Margitka itt marad a kastélyban.
1: Igen, a
2: Speyerigrot,
1: meg hova megy?
2: Hamburg városához címzett fogadóba költözik.
1: Oda költözik, igen. És még holnap.
2: Holnap?
1: Sőt.
2: Holnap, amint a nap föl kell,
1: akkor
2: eljön.
1: Igen. És megkéri Margit a kezét, aztán a hintóján elviszi magával.
2: Speyerbe.
1: Speyerbe,
2: mondom, hogy Speyerbe.
1: Igen, oda.
0: Este felé Rumcájsz a Jicsinyi kastély tájékán kószált. Amint elmegy a kastély mellett, nagyot koppan valami a kalapján. Aztán még egyszer. A legfelső ablakból Margitka hajol ki, szeméből patakzik a könyv.
3: Ki bántott Margitka?
4: Nekem a gróf nem kell kérülni.
0: Suttogta zokogástól elfulló hangon Margitka. Rumcásznak nem sokat kellett törni a fejét, mindjárt tudta, mi történt, hogy történt.
3: Ha nem kell, hát nem kell. Akkor nem is lesz a vőleg.
0: Nyugtatta meg az ablakban sírdogáló gróf kisasszonyt. Amint hazaér a barlangba, Csibészkének megparancsolja, hogy ne lármázzon, aztán Mankához fordul.
3: Nagy fába vágtam a fejszínet. Erősen kell gondolkoznom, hogy kifundáljam, mit tegyek.
0: Már majdnem éjfélre járt, amikor végre világosság gyúlt az agyában, azt mondta Csibészkének.
3: Menj el a száraz írtásra, s add át az üzenetemet a tűzembernek. Mondd meg neki, hogy siessen fel a Zedin hegy legtetejére. Ott álljon meg, és jól hegyezze a fülét. Amint meghallja, hogy elsütöttem a pisztolyomat, egy pillanatra lángoljon fel, ahogy csak bír. Fényes legyen, mint a nap.
0: A Speyeri gróf már nagyon szeretett volna lánykérőbe menni. Olyan türelmetlenül várta a reggelt, hogy a fogadó padlás ablakába ült, és egész éjjel este, mikor festi vörösre a hajnal az ég alját. Egyszer csak a Ráholec felől pisztolylövés dördült, s a Zebinhegy felett hirtelen kivilágosodott.
5: Aha!
0: Kiáltott a gróf, s futott a kastélyba, föl a lépcsőn egyenest a szobákba. Az egyikbe benyitott és rákezdte.
5: Jó reggelt kívánok! Már hajnalodik, eljöttem a mennyasszonyomért.
0: Amint jobban körülnéz, látja, hogy a szobában két ágy van. Az egyikben a hercegnő fekszik hálórékliben, a másikban meg a herceg hálósapkában.
5: Csak méltóztassanak fölkelni! Már fölkelt a napocska is.
1: Tehát hol az a napocska?
5: Hát ott mi? A hegy mögött.
1: Csak hogy én ott semmit nem látok, és a... hercegnő sem lát, nem lát ő sem.
0: Kiáltotta bosszusan a herceg, s szeme könnyezett a hiába való erőlködéstől. Valóban nem volt ott semmi, csak a szúró fekete sötétség. A Speyeri gróf értetlenül vakarta meg a parókáját. A hercegnő kiabálni kezdett, miért verte fel őket éjnek idején.
2: Néhek idején, és felmegy az embert a legszebb álmában. De hát, mondjál már valamit!
1: Tudom, én ezek után nem kap semmit.
0: Szögezte le a herceg ellentmondást nem tűrő hangon, és visszabújt a Dunája alá.
1: Igen, jó, és még azt akartam mondani, hogy hordja el magát minél előbb a kastélyának még a környékéről is.
0: A kapuőr aztán megmutatta a Speyeri grófnak, melyik út vezet a Jicsinyi piac térről vissza a Speyerbe. Margit gróf kisasszonyt is visszaküldték oda, ahonnan jött. De ő bizony egy cseppet sem bánkódott emiatt. Útközben megállt Rumcájsz vámjánál. Maga Rumcájsz várta ott, és vele még valaki, aki úgy festett, mintha égetett agyagból volna.
3: Neki kéne megköszönnöd, Margitka, hogy megszabadultál.
0: Mondta a gróf kisasszonynak Rumcájsz.
6: Jobb lesz, ha inkább nem ér hozzám.
0: Sziporkázott halkan a tűzember.
6: Még megégetni az ujjacskáit.

0: Jónás Tamás, a csodapipa. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény öreg cigányember. Ez az ember egész életében igen szerencsétlen volt. Nemhogy vagyont nem tudott magának gyűjteni, de még az Isten is megverte minden bajjal. Magára maradt öregségére, feleségét és 3 szép fiát is ő temette el. Hely, megharagudott az öreg az Istenre. Ahogy egyedül töprengett rossz sorsán, szegényes házában, elhatározta, hogy most már ellenére tesz a szerencsétlenségnek, még ha Isten ellen is kell tennie. Felszaladt a padra, hogy keressen valamit, ami segítségére lehet a dolgában. Volt ott mindenféle kacat, ócskaság, még 2 szem diót is talált, de a szerencsét hozó tárgyra csak nem bukkant rá. Már le akart mászni a padlásról, amikor a feljáró felső fokán megpillantott egy öreg pipát, s mellette egy zacskó dohányt. Töprengett, hogyan kerülhetett oda, de csak nem emlékezett rá. Magához vette, hogy legalább füstölhessen, amíg a szerencséjén gondolkodik. Na, amikor beleszívott a pipába, akkor lepődött csak meg igazán. Csuda volt-e vagy rontás? Igaznak azért igaz, úgy higgyétek el. Már az első szippantás után észrevette, hogy valami furcsa történt vele. Úgy kitisztult a hallása, hogy még a 3. szomszéd sustorgását is meghallotta, ahogy volt ott ültiben.
1: Asszony!
2: Az aranyat a pottyantós mögött ástam el 3 lépésre. Senkinek egy szót se róla.
0: Mit gondolt az öreg? Kapta magát, szaladt át a 3. szomszédhoz.
3: Engedj be, jó ember! Kérdezek valamit tőled, amitől elvörösödsz.
0: Addig zörgetett, hogy a szomszéd beengedte.
2: De akkor kérdezd, mert mérgemben megtalállak ütni, hogy az este közepén zavarkodsz.
3: Az a 3 lépés a pottyantóstól. Nyújtott lépés, vagy csak olyan rövid?
0: Elvörösödött a szomszéd. Könyörgött az öregnek, hogy el ne fecsegi a titkát. Esküdözött, hogy becsülettel gyűjtögette az aranyat. Félti is őket, mint a szemefényét.
3: Jól van, hallgatok. Ha elviszel valakihez, aki nálad is gazdagabb, aki nálad is nagyobb úr.
2: Viszlek holnap a bíróhoz.
0: Másnap szekérre ültette a szomszéd az öreget, s vitte 3 falun át a bíróhoz. Megy a cigány a bíróházához, de nem akarják beengedni a fegyveresek.
3: Márpedig én nekem benn dolgom van. Mondják az úrnak, hogy olyan ember jött hozzá, aki olyat kérdez tőle, amitől elvörösödik.
0: Mennek a katonák jelenteni. Az öreg addig leült az árok szélére, belekezdett pipázni, azt fülelt. Hallja ám, hogy a bíró sutymorog a favágóval. Valami 50 szekér fáról, amit el kellene lopni a szomszéd megye erdeiből. Jönnek a katonák, hogy a bíró látni akarja azt a szemtelen embert, aki azt állítja, hogy elvörösíti őt. Megyen az öreg most már nagy bátran a bíró elejébe.
4: No, vörösíts meg, vagy ha nem, de resre húzatlak.
3: Van-e bíró uramnak 50 nagy szekere? Vagy kölcsön kell kérni valahonnét?
0: Lángba borul erre a bíró arca, mintha a nap hevítette volna. Elküld mindenkit, csak 2 maradjanak az öreggel.
5: Mondjad, mit kérsz a hallgatásért?
3: Nem sokat. Csak vitessen az úr engem egy nálánál is nagyobb úrhoz.
5: Viszlek holnap a királyhoz.
0: Mennek másnap lovasintóval a királyhoz. Estére érnek a kastélyhoz, már a király éppen az esti ebédre készülődik. Mennek jelenteni, hogy egy öreg cigány érkezett, aki azt állítja, hogy olyat tud kérdezni, amitől a király is elvörösödik. Az öreg addig bepipázott, azt fülelt. Hallja, hogy a szakács meg a hopmester sutymorognak az egyik sötét szobában, hogy melyik ételbe öntsék azt a mérget, amit a király elé visznek esti ebédre. Éppen jönnek az öregért, hogy vigyék a király elé, aki nagy kíváncsiságában rögtön magához rendelte.
1: Akkor kérdezz, de ha nem vörösödök el, karóba kerülsz.
3: Kérdezek én, de csak akkor, ha már ideér az esti ebéd.
0: Na, hozzák az ételeket, akkor odasugja az öreg cigány a király fülébe.
3: 2 is kérdezek hamarjába. Vajon melyik ételbe tették a mérget, és kicsoda, a szakácsé vagy a hopmester?
0: Elvörösödik mérgében a király, amikor megérti, amit az öreg mond. rögtön megparancsolta a szakácsnak és a hopmesternek, hogy ők kóstolják meg először az ételeket. Azok meg térdre estek, s reszketve vallották be, hogy meg akarták ölni a királyt, mert az ellenséges ország királya megfizette náluk ezt a gonoszságot. A király rögtön tömlőzbe vetette az árulókat.
1: No, megmentetted az életemet, mit kérsz érte?
3: Nem sokat. Vitess engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
0: Töpreng erősen a király, hogy hova vitesse az öreg cigány, amikor az országában ő a legnagyobb úr. Akkor aztán kitalálta.
1: Elvitetlek én téged az ördökhöz, mert annak a pokolban sokkal több lelke van, mint nekem oda alattvalóm. Annak nagyobb úrnak kell lennie.
0: Viszik másnap az öreget királyi katonák a pokol kapujáig. De ott aztán kirakták a kocsiból, azt rögtön fordultak is vissza, mert inukba szállt a bátorságuk. Leül az öreg a pokol kapuja előtt, rágyújt a pipájára, s pöfékel, mintha csak otthon lenne. 4-5 is szívnia kellett, hogy megtisztuljon rendesen a hallása, mert bizony igen nagy birodalom az a pokol, messzire kellett benne hallgatóznia. Halljám, hogy a gonosz lelkek összesúgnak a pokol legnagyobb mélyében, hogy ellopják az ördögtől a kapukulcsot, azt visszaszöknek a földre. Kiderítették valahogy, hogy az ördög a patájában rejtegeti a kulcsot. Odaugrik az öreg a kapuhoz, s tiszta erővel elkezdi verni. Nagy mérgesen kidugja a fejét az ördög a kukucskajukon.
6: Mit akarsz, öreg? Ide nem lehet csak úgy bejönni.
3: Nem is akarok én. Csak kérdeznék valamit, amitől elvörösödsz.
6: Kérdezzed, de ha nem vörösödök el, bekaplak ide, azt itt is tartalak, míg a világ világot bír.
3: Arra lennék én kíváncsi, hogy a bal vagy a jobb patkódból kell-e a lázadóknak kilopniuk a kapukulcsot.
0: Elvörösödik az ördög mérgében, hogy kiderítették a titkát. Elmondja neki az öreg, hogy mit hallott. Bizony, meg akarnak szökni a gonoszok a pokolból.
6: Jó van, öreg cigány, megmentettél a nagy szégyentől. Mit kérsz cserébe?
3: Mit kérhetnék? Vigyél engem egy náladnál is nagyobb úrhoz.
6: Hát az csak az Isten lehet. Holnap oda küldetlek, mert én oda nem mehetek veled.
0: Másnap az ördög egy deszkára ültette az öreget, belerúgott kétszer a fába a patkós lábával, azt mormogott valami varázsszavakat. Felemelkedett a deszka. Vitte az öreget az egekbe. No, egyszer csak beüti az öreg a fejét valamibe. Az bizony az ég volt. Megérkeztek a mennybolthoz. Megkereste az öreg a mennybolton a bejáratot, azt azon felkapaszkodott a mennyországba. Jaj, de szép vidékre érkezett. Elmondani nem lehet. Elképzelni is csak úgy, ahogy azt képzeli el a teli holdat, aki még sose látta. Az öreg leheveredett a sűrű, gyenge fűbe, s mosolygott, mint egy kisgyerek. Így találtak rá az angyalok, akik kérdezgetik rögtön, hogyan került hozzájuk. De az öreg nem mondott semmit. Csak azt hajtogatta, hogy vigyék őt rögtön az Isten elejébe, mert olyat tud tőle kérdezni, amitől az elvörösödik. Felemelték az angyalok, azt vitték a mindenhatóhoz. Az öreg, amikor odaértek, beunyta a szemét, hogy meg ne vakuljon a fényességes mindenható látványától. Csukott szemmel árt az úr előtt, amikor az megkérdezte tőle.
7: Mi az, öreg cigány, amit kérdenél tőlem, hogy én attól elvörösödök?
0: Kedves volt nagyon az úr hangja, meg is szeppent az öreg, de már eltökélte, hogy még ha le is küldik a pokolba, ő megkérdezi, ami a szívét nyomja.
3: Hát, én csak azt kérdezem, hogy miért kellett nekem életemben annyit szenvednem, elvesztenem a családom, öregségemre egyedül maradnom, amikor én egész életemben becsületesen viseltem magam meg a sorsomat.
0: Hely, zavarba jött akkor az Isten. Pirosult az arca, mint az alkonyati nap. Szólalni se tudott.
3: No, ahogy volt, úgy volt. Hanem itt van nekem ez a pipám. Szívjon bele az úr néhányat, hogy meghallja ezentúl, ha valaki panaszkodik lenn a földön.
0: Ezt a mesét nekem a nagyapám mesélte, annak pedig a dédapja, annak meg a szépapja, de már ők sem tudták pontosan, hogy akkor az Isten beleszívotta abba a pipába.

0: a dzsugara. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dzsugara. Egy zsákocskában üldögélt, és sok más dzsugarával együtt a tavaszt várta.
1: Megjött a tavasz, elültetnek bennünket. Kizöldülök, nagyra növök, leveleket hajtok, kalászba szökkenek, a magom teljes lesz, és beérik.
0: Egy napon azonban társaival együtt kivették őt a zsákból, de nem azért, hogy elültessék, hanem hogy megfőzzék. Egy forró fazékba tették. Pirosan izzott a fazék. Melegük lett a dzsugaráknak, és kezdtek szétpukkadni. A kis dzsugara is vörös lett, és tudta, ha még egy kicsit a fazékban marad, megsül. És volt nincs. Ki kell találni valamit, hogy a fenyegető veszedelemtől megmeneküljön, gondolta. Azzal toppantott egyet, mire kipattant a fazékból, és a kemence szélére esett.
1: Megmenekültem!
0: Sóhajtotta a dzsugara, és útnak eredt. Ekkor a kemencéből megpillantotta őt egy lángocska, és megszólította.
2: Hé, dzsugara! Hova mész?
1: Hogy? Hová megyek azt? Hogy hová megyek azt, kérdezed? Megmenekültem a halál torkából. Távoli tájak felé indulok most. Melegszelű, bővízű vidékre.
3: Nem vinnél el magaddal? Ha még egy pillanatig itt maradok, hamu lesz belőle.
1: Gyere csak, gyere!
0: Boldog volt a lángocska. Villámot vetett, és kiugrott a kemencéből.
3: Jaj!
0: Aztán mindketten nagy bukdácsolással nekiindultak. Ment, mendegélt a dzsugara meg a lángocska, amikor egyszer csak megpillantotta őket egy szalmaszál.
4: Hé, dzsugara, lángocska, hova igyekeztek ilyen sietősen?
2: Minket kérdezel? Elpusztultunk volna, de elmenekültünk, és így épségben maradtunk. Most egy szép helyre megyünk, ezután ott élünk.
0: A szalmaszál a fejét ingatta, úgy helyeselt a lángocska beszédjéhez.
4: Drága barátaim, hadd szegődjek hozzátok! Engem is majd összekerebjéznek, a szemétre vetnek, vagy összezúznak, és a forró kemencében elégetnek, csak a füst marad meg belőlem.
2: Te, gyere velünk!
0: Azzal a dzsugara, meg a lángocska, nagy bukdácsolással, a szalmaszál pedig szállva, remegve, de mindhárman vidáman beszélgetve útnak eredtek. Már egy jó nagy darab utat megtettek, amikor egy patakocska partjához értek, és megálltak. A patakocska hangos csobogással, a világfényesítő napsugarától ragyogva szaladt tova.
4: Hogy kelünk át ezen a patakon?
3: Hát, menjünk végig a patak partján, valahol hídnak kell lennie, majd azon átkelünk.
1: Nem, nincs semmi értelme, hogy hídat keressünk. Más megoldást kell találni. Szalmaszál, légy te a híd. Én és lángocska átmegyünk rajtad, majd utána téged is áthúzunk a másik oldalra.
0: Mondta a szalmaszál, és hidat csinált. A dzsugara tüstént átmászott rajta a másik partra. A lángocska azonban a patak innenső partján maradt, nem mert menni.
1: Hé, lángocska! Talán csak nem félsz! Ha tudtam volna, hogy ilyen gyáva vagy, nem hoztalak volna társnak magammal!
0: Bántotta a lángocskát a dzsugara beszéde, és vérvörösen lobbant egyet.
3: Nem dzsugara! Gyáva nem vagyok!
0: Azzal rálépett a szalmaszára, hogy áthaladjon. Amikor a szalmaszál közepére ért, a szalmaszál nagy recsenéssel ketté tört. Mindketten egyszerre estek a vízbe, szegény lángocska nagy sistergéssel kimúlt, a szalmaszál hamuját pedig elragadta a víz. Amikor meglátta ezt a dzsugara, először meglepődött, aztán keserves sírásra fakadt.
1: Én együgyű, hogy nem gondoltam rá. Kellett nekem erősködni. Társaimat rossz útra vinni. Tessék! Most aztán elvesztettem őket.
0: Sírt, és keservesen sóhajtozott. Nem kívánkozott ezután már sehova sem a dzsugara. Ott maradt a patak partján, és a földbe süllyedt. Nyár volt ekkor. Aztán jött az ősz, A patakpart zöld füve kiszáradt, hult az eső, majd leesett a hó. Az őszt felváltotta a tél, befagyott a patakvize. Majd felmelegedett a levegő, megjött a tavasz. Megolvadt a jég, a patakparton friss fű sarjadt, sárga és vörös virágok nyíltak, bazsalikom és menta illatozott. Azon a helyen, ahol a dzsugara volt, egy dzsugara bokorvert gyökeret. Kibújt, és napról napra növekedett. Egyik hajtását a másik után eresztette, óriásira megnőtt, és érlelte a sok dzsugarát. A szárai kalázba szökkentek, a magok teljesedtek, beértek, kemények lettek. Valamennyi mag, amely a dzsugarából származott, örökké emlékezett a lángocskára, meg a szalmaszára. Teltek múltak az évek, és a patak partján már nagyon sok dzsugara nőtt, de egyetlen egy dzsugara mag sem felejtette el többé a lángocskát és a szalmaszálat.

0: Mese a békáról. Élt vala egy gróf kisasszony. Szép vára volt és nagy birtoka, mégis egyedül élt, dolgos háza népével, nem ment férjhez. A szülei már régen meghaltak. Igaz, hogy gróf kisasszony volt, nemes úri hölgy, a munkát mégsem szégyelte. Maga főzött, maga járt vízért, maga vágta a fát, fejte a teheneket, és gondoskodott az etetésükről. Maga járt nekik sarlózni a rétre. Egy napon a gróf kisasszony a lucernát vágta a réten, és ahányszor odasújtott a sarlójával, mindannyiszor egy kis zöld béka volt a sarló útjában. Többet egy nyalábbal sem vágott a gróf kisasszony, mert nem akarta megsebesíteni a kis állatot. Kétszer is elvitte jó messzire, a béka mégis ott volt megint a sarló alatt. Mérgesen lerakja a gróf kisasszony a sarlót, megfogja a zöld békát, és elviszi háromszor olyan messze, mint első és másod ízben.
1: Itt maradj! Ha kicsinyeid lesznek, én leszek a dajkájuk.
0: Ott hagyta a békát, és ment tovább sarlózni. Ekkor már könnyen ment a munka, s elég lucernát vágott le a jószágnak, mivel a béka nem lábatlankodott többé a keze alatt. Eltelt ezután 7 év, és a gróf kisasszony egyszer megint füvet vágott a réten. Arra jön fekete hintóban egy úr zöld ruhában, piros sipkával a fején. Amikor meglátja a gróf kisasszonyt a réten, megállítja a lovait, leszáll a hintóról, odalép hozzá és így szólítja meg.
2: Teljesítsd, amit 7 évvel ezelőtt ígértél.
1: Miféle ígéretről beszélsz? Én nem emlékszem semmire.
2: 7 évvel ezelőtt azt ígérted egy békának, hogy ha kicsinyei lesznek, te leszel a dajkájuk. Emlékszel rá?
1: Emlékszem, na és?
2: 7 kicsinye van a békának. És most érted jöttem, hogy légy a dajkájuk.
0: Sötétült a világ a gróf kisasszony szem előtt. A zöld ruhás, piros sapkás úr pedig, aki nem volt más, mint maga az ördög, a béka pedig a felesége, karon fogta a gróf kisasszonyt, elvezette a kocsihoz és felültette. Maga felült a bakra, a lovak közé csapott az ostorával, s ezek úgy elvágtattak, mint a szél. A gróf kisasszony semmit sem látott, mert az ördög elvette a látását. Körös körül rettenetes vihar támadt, a gróf kisasszony szinte belesiketült. A föld alatt vágtattak 3 nap és 3 éjjel. A 4. napon elérkeztek a pokolba, és csak itt nyílt ki ismét a gróf kisasszony szeme. Elhagyatott vidéken állt az ördög vára, maga a pokol. Belép a gróf kisasszony a várba, s találkozik 7 kis békával, meg az öreggel, akit 7 évvel ezelőtt látott kint a réten. Mindegyik békának volt valamilyen tárgya kezében. Kés, villa, kanál, fejszet, tányér, főzőkanál és kemence villa. Amikor a békák meglátták, barátságosan köszöntötték a gróf kisasszonyt. Az öreg béka meg ráparancsolt, menjen pogácsát sütni, de mindegyikhez csak 1 kanáltésztát szabad felhasználnia. Pedig a pokolban volt liszt elég, noha sohasem vittek örletni búzát a malomba. A tészta a fenti világból származott, ahol az asszonyok ezt szokták mondani, ha a tészta dagasztás közben kiesik a kezükből. Vigyen el az ördög! A gazdasszonyok kívánsága teljesül, s így a pokolban mindig van elég tészta. A gróf kisasszony elment pogácsát sütni, de egy kanál tészta helyett 2 fogott. Tömérdek pogácsát sütött ki így. 7 napig kellett ott maradni a pokolban. Amikor már úgy volt, hogy visszatérhet a felvilágra, az öreg béka így szólt hozzá.
3: A férjem majd meg akar fizetni, amiért dajkája voltál a kicsinyeimnek. Annyi pénzt kínál majd, amennyit akarsz, de nem szabad elfogadnod. Csak azt a nadrágot kérd, amelyik ott lóg a szögön. Ha nem hagyod magad eltántorítani, megkapod a nadrágot, és ha odaadja, majd vissza akarja venni. Ezért most jól figyelj arra, amit mondok. Tedd a nadrágot a kötényedbe, és szorítsd jól magadhoz, mert az uram vihar formájában fog utánad vágtatni. Kicsavarja a fákat, és lesodorja a háztetőket. Ekkor szorítsd jól magadhoz, nehogy a vihar elsodorja tőled a nadrágot. Ha elérsz az első kenderföldig, ott feküdj a földre, s akkor majd elmúlik a vihar. Így cselekedj, és meglátod, szerencsével jársz.
0: Ezt tanácsolt az ördög felesége a gróf kisasszonynak, amikor a férje nem volt otthon. Estére hazajött a férj, és megkérdezte a gróf kisasszonyt.
2: Mit kérsz, amiért dajkája voltál gyermekeimnek?
1: Azt a nadrágot ott a szögön.
2: Nem, azt már nem. Adok neked egy negyed akó pénzt.
1: Én csak azt a nadrágot akarom, amelyik ott lóg a szögön.
2: Inkább adok egy fél akó pénzt.
1: Nekem csak a nadrág kell, semmi más.
2: Egy egész akó pénzt adok neked.
0: Belátta az ördög, hogy a gróf kisasszony nem lehet lebeszélni, ezért nagy mérgesen odaadta neki a nadrágot. A gróf kisasszony elrakta a kötényébe, elbúcsúzott tőlük, és elment. De nem jutott messze, amikor olyan vihar támadt, hogy kidőltek a fák, és lesodródtak a háztetők. A gróf kisasszony jól eszébe vést az ördög feleségének szavait, és erősen magához szorította a kötényét, nehogy a szél elvigye a benne rejtőző nadrágot.

és amikor odaért az első kenderföldhöz, lefeküdt a földre, mire a vihar mindjárt elmúlt. Az ördögnek többé nem volt hatalma felette, s ezért iszonyú üvöltéssel és robajjal takarodott vissza a birodalmába. A gróf kisasszony pedig utazott 7 éven át, mire újra hazaért a várába. Itt az asztalra rakta a nadrágot, és lássatok csodát, 2 fehér galamb repült fel az ablakon át az égbe. A gróf kisasszony szülei voltak azok, akik egészen idáig a pokolban szenvedtek.

0: Erős zoga és zöld Marci. Egyszer valahol, már pontosan nem is emlékszem, hogy hol, élt két cigány. Sógorok voltak. Az egyiket Erős zogának hívták a nagy ereje miatt, a másikat zöld Marcinak, mert munkahelyett naphosszat a zöld gyepen heverészett. Ugyan Marcit hívhatták volna lókötő Marcinak is, hisz ő volt a környéken a legügyesebb lótolvaj. Egy este azt mondta Erős zoga zöld Marcinak.
1: Egyet mondok, ló nélkül nem egészen ember az ember. Pénzünk nincs, lopjunk magunknak két lovat.
0: Rögvest el is indultak. Egyenesen a Ménes irányába tartottak, a csikósok éppen tarisznyáztak valahol. Csak úgy találomra kiválasztottak maguknak két-két lovat, azzal uszgyi már tovább is álltak. Zoga éppen fel akarta akasztani az egyik lóra a kötőféket, amikor nagy ijedten összecsapta a kezeit.
1: Ti Marci, ennek a lónak nincs álla.
2: A nála nincs álla, hanem igyekszünk, elfognak bennünket a csikosok. Ülj fel végre az egyik lóra, és indjünk haza, amilyen gyorsan csak lehet. Na!
0: Úgy éjfél felé járt már, amikor Zoga elaludt a lovon, és ahogy elaludt, bizony le is fordult a lóról. Ahogy feltápászkodik, látja ám, hogy az egyik ló, amelyiknek nem volt álla, megszökött. Nézi irigykedve, hogy a sógorának nagyobb szerencséje volt, megvolt mind a két lova. Akkor Zoga azt mondta, hogy gyorsan adjanak túl a lovakon, mert még úgy járhatnak, mint az ő apja, aki valamikor nagy lótolvaj volt. Elmesélte, hogy az apját csendőrök állították meg, hogy honnan való a lova. Erősködött az öreg, hogy az övé, és becsületesen szerezte, de a csendőrök mindenhogyan csak ellene beszéltek.
3: Hogy hívnak?
0: Kérdezte az apját akkor az egyik.
4: Orsosi Oska,
3: látod akkor ez a ló lopott? Mert bele van égetve a farába, hogy Kájé.
4: Kájé? Kájé? Orsosi Oskájé? Azért van ez oda égetve?
0: Hiába, no, elszedték az apjától a lovat. Ezek után elhatározták, hogy egy távolabbi városban adják el a lovakat. Mégiscsak biztosabb. Lassanként megvirradt. A világoson most már jobban megnézhették a lovakat. Kiderült, hogy zöld Marci bizony rosszul választott. Hiába maradt két lova, mindkettő öreg volt.
2: Add nekem a kantát, figyelj! Én cserébe odaadom érte a két lovamat.
1: Már hogy adnám én oda neked az én lovamat? Mikor az legalább annyit ér, mint a két lovad együtt.
0: Zöld Marcinak azonban nagyon megtetszett a kanca. Gondolta, ha Zoga nem adja cserébe, ellopja tőle. Úgy is tett. De megtartani már nem merte. A legközelebbi vásáron eladta Zoga lovát. Amikor Zoga rájött a lopásra, mindjárt elhatározta, hogy előkeríti a gazembert a föld alól is, és agyonveri. Megtudta ez Zöld Marci. Befogott a kocsiba, és a családjával együtt elindult a városba, mintha csak rokonokhoz menne. Zoga meg utánuk. Lett nagy haddelhad, amikor utolérte őket. Zöld Marci 12 éves fia sokalta meg a viaskodást, gondolta, segít az apjának. Leugrott a kocsiról, kezébe vette apja kökényfabotját, azzal kezdte ütögetni Erős Zogát. De az olyan ügyesen kitért a csapások elől, hogy mindegyik ütés Zöld Marcit érte. Amikor Zoga megunta, hogy a kis cigány gyerek is ott ugrál, megfordult, azt elvette tőle a botot. Zöld Marci meg addig bebújt a szekér alá.
1: Zöld Marci! Búj ki a kocsi alól, meg agyan ütlek!
0: De Zöld Marci csak nem jött, megint elkiáltja magát Zoga.
1: Gyerek kutya! Imádkozz alattam, meg agyan ütlek!
0: Mit volt mit tennie Zöld Marcinak, kibújt a kocsi alól, de azt az ilyet reszkető embert látni kellett volna. Minden porcikája remegett a félelemtől, mintha jókedvében táncolna. Nem állhatta meg Erős Zoga se, hogy ne nevesse el magát, mert amilyen mérges a cigány, olyan hamar meg is tud békélni. No, nem bántotta hát Zoga Zöld Marcit, de összekötözte a kezét és a kocsi sorogjájához kötözte. Ő meg felült a kocsira és visszahajtott vele Zöld Marci rokonságához. Voltak azok vagy 30-an is, mikor megérkeztek, így szólt hozzájuk Erős Zoga.
1: Na, elhoztam nektek a híres rokonotokat, Zöld Marcit.
0: Azzal elmesélte, mit csinált a szerencsétlen.
3: Megérdemelte volna, hogy a gyógysa!
0: Mondták akkor a rokonok. Erős Zoga ettől megnyugodott, otthagyta a sógorát a rokonaira. De Marci hamar kimagyarázta magát, hogy így, meg úgy. Végül is a rokonok az ő pártjára állottak. Bosszút kezdtek forralni. Kilesték, amikor Zoga Szőlős nevű községben bement a falu végi csárdába. Ott iszogatott, amikor berontott a csárdába Zöld Marci összes rokonsága. Marci lépkedett elől nagy peckesen. Néma csend lett a kocsmában. Mindenki tudta, hogy itt valami rossz dolog fog történni. Zoga mély lélegzetet vett, összeszorította a fogait, aztán felkapott egy széket, azzal ment neki az egész rokonságnak. Ordított, zúzott, nem nézett semmit. Egészen addig, amíg minden cigány el nem terült a padlón. amikor erős zuga megfogta a cigányokat, felrakta az egész pereputyot egy kocsira, és elvitte őket az orvoshoz. Estig tartott, amíg mindegyiket bekötözték. Akkor vette csak észre zuga, hogy a sógora eltűnt. Most már csak azért is megkeresi, gondolta. El nem képzelnétek, hogy hol találta meg? Zuga feleségének szoknyája alatt lapult a csóró. Könnyen el tudott bújni, mert akkoriban a cigányasszonyok még hosszú, nagyon bő ráncos szoknyát hordtak. Hely, méregbe gurult Zuga, hogy a saját felesége rejtegeti a betyárt. Úgy falhoz vágta az asszonyt, hogy csak úgy nyekkent.
5: Jaj, édes uram, Zuga! Már engem megütöttél? Legalább az én szegény testvéremet ne bántsod!
1: Nem bántom, panna! Gyaggyat még csak rajta, hogy amíg ő emlékezzen rá!
0: Na, kapott akkor Marcia akkorát, hogy megnémult. 6 hétig nem bírt megszólalni, csak mutogatott, ha valamit mondani akart. Telt múlt az idő. Erős Zuga egy ideig otthon volt, de nem bírta ki sokáig csavargás nélkül. Benne volt a cigányvér, mennie kellett. Ahogy ment, betévedt egy szőlőbe, és ha már ott volt, degeszre tömte magát. Már indult volna tovább, amikor megpillantott egy kunyhót. Na, abban egy óriás kígyó tekergett. Volt olyan vastag, mint egy embernek a dereka. De Erős Zuga nem ijedt meg tőle. Előkapta a Marci kökénybotját, azt szúrta a kígyó közepébe. Az elkezdett vergődni, de olyan erősen, hogy még a kunyhó falait is kidöntötte. Végül is kiadta a páráját. Zuga fogta a kígyót és elindult vele a faluba, hogy az elöljáróknak megmutassa, milyen hős tettet vitt végbe. Ahogy ment végig a falun, az emberek kicsődültek az utcára, hogy megnézzék rettegett ellenségüket, aki miatt már jó ideje ki sem mertek menni a szőlőbe. Hát mondhatom, volt is mit nézni a kígyón, mert Zuga vállán 3000-szer is körül volt tekerve, de még így is súrolta a farka a földet. Örültek az elöljárók is, meg akarták jutalmazni Zugát. Ígértek neki házhelyet, hogy építsen rá magának egy kis kunyhót, és éljen ott a faluban, de Zuga nem fogadta el.
1: Nem kell nekem házhely. Úgy sem tudnék egy helyben maradni. A család meg jó helyen van az apóséknál. Ha jót akarnak velem tenni, adjanak inkább egy vándoripar engedélyt. Azzal bármerre mehetnék az országban.
0: Teljesítették a kérését. Erős Zuga zsebre vágta a papírt, aztán elindult az erdők és hegyek felé. Maga sem tudta, hogy hová csak ment. Egyszer csak elérkezett egy nagy mocsárhoz, amiben egy nagy döglött ló feküdt. Két ember küzdött, hogy kihúzzák, de sehogy sem bírtak vele. Nézte Zuga egy darabig, mint kínlódnak, de akkor megsajnálta őket.
1: Na, engedjenek emberek, majd én kiveszem azt a dögöt.
0: Azzal fogta a ló két hátsó lábát, jó erősen összekötötte, nyakába akasztotta, és nemhogy kiemelte, hanem egy szusszanás nélkül még a kocsiba is betette. Az emberek csak ámultak, bámultak, aztán hálából ellátták enni és innivalóval. Erős Zuga ismét cél nélkül vándorolgatott tovább. Ahogy ment, most meg egy erdőbe ért. Egy barlangot pillantott meg, amiben egy hatalmas vadmedve lakott. Mikor észrevette Zugát, előcammogott, hogy megtámadja. Hiába volt Zuga erős, a medvével mégse bírhatott. Felmászott hát a legközelebbi fára. A medve meg elkezdte rázni, döntögetni a vékony fát. Szerencsére volt Zugánál egy hosszú kötél. Annak hurkot kötött a végére, és leengedte a fáról úgy, hogy a hurok ráakadt a medve fejére. Akkor Zuga megrántotta a kötelet, a végét rácsavarta a fal legvastagabb ágára, a medve meg megfulladt. Lemászott Zuga a fáról, vállára kapta a medvét, és bevitte kismadaras községbe. Örültek ott is, hogy megölte a vadállatot. Rögtön ígértek neki egy házhelyet, hogy építsen rá egy kis kunyhót. De Zuga nem fogadta el.
1: Vándoriparos vagyok én.
0: Mutatta a papírját.
1: Nincs nekem egy helybe maradása.
0: Megint ellátták enni, innivalóval, és neki akarták adni a medvebőrét is, de Zuga azt kérte, hogy a medvebőr árából inkább vegyenek egy cigánygyereknek télire meleg ruhát. Úgy is sokat fáznak szegény rajkók. Lassanként ősz lett. Ködök jöttek, szelek fújtak, kezdett Zuga fázni. Gondolta, ha nem lesz más, hazamegy a családhoz, mégiscsak melegebb van a kunyhóban. De ahogy hazaindult, talált magának egy üres kunyhót. Elhatározta, hogy abban tölti inkább a telet. Volt abban a kunyhóban minden, ami kellett. Kályha, mellette nagy rakás fa, a sarokban ágy, rajta meleg bunda.
1: Már csak egy kis élelmet kellene szerezni valahonnan.
0: Gondolta Zuga, mert ami volt neki, az már nem lett volna sokáig elég. El is indult a faluba. Hozott lisztet, zsírt, krumplit és egy kis sót. Hazaérve begyújtott a kályhába, főzött egy kis paprikás krumplit, bevacsorázott, aztán elégedetten nyújtozott végig az ágyon. Így teltek napjai ezután. Üldögélt, pipázgatott, nézte a szép havas tájat, nagyokat evett és aludt. Nem is lett volna semmi baj, de egyszer, ahogy kinézett az ablakon, látja, hogy hatalmas farkas csorda közeledik a kunyhó felé. Nem volt gyáva ember, és gyengének sem mondta még senki, de most megijedt. Még az apja mesélte neki, hogy a farkasok nagyon félnek a tűztől. Hát az ágy alól előhúzott egy rongyot, meggyújtotta, s kitartotta az ablakon. A farkasok szanaszét rohantak a tűztől. Másnap arra járt a közeli uradalom intézője, meg a kulcsár. Tudták, hogy a kunyhó lakatlan, de hát csodálkoztak, hogy füst száll a kéményéből.
4: Hát maga kiféle, mi féle?
0: Kérdezte Zogát hegykén az intéző. Zoga a zsebébe nyúlt, kivette a vándoriparos engedélyét. Amikor az intéző elolvasta, mindjárt barátságosabbra fogta a szót.
4: Csoda, hogy eddig el nem pusztították magát a farkasok. Azt ajánlom, kedves barátom, jöjjön velünk a majorba.
0: Beültek akkor a szánkóba, s már indultak is. A majorban aztán mindenféle meleg ruhával, cipővel, élelemmel ajándékozták meg, akkor már haza is indulhatott, bírta a telet, és nagy kínlódással, szenvedéssel végül is hazaért. Nyugodtan volt, amíg tél volt, de hogy a tavasz jött, megint baja kezdett lenni. A sors úgy hozta, hogy megint összetalálkozott Zöld Marcival. Összebeszéltek, hogy elmennek újra lovat lopni. De akkor már nem ment olyan könnyen a dolog. A csikósok észrevették, hogy hiányzik 4 ló, és nyomukba eredtek. Zöld Marci persze eliszkolt, magára hagyta erős Zogát. Szaladt Marci Zoga feleségéhez.
2: Panni, Pannika, Pannika, nagy bajban van a Zoga! Elfogták az úton a csikósok, Panni, gyere, Panni!
0: Kapta magát Panni, megnézi, mi igaz, mi nem. Hát látja tényleg a nagy viaskodást.
6: Panni, segíts! Vágd el a csikósok gatyamadzagját, talán belegabajodnak, s könnyebben végzek velük.
0: De Panni inkább az ura gatyamadzagját vágta el, mert megharagudott rá nagyon, hogy mindig bajba keveredik. No de Zoga egy ugrással kilépett a gatyából, és mérgében olyat ütött, hogy egy csapással legyőzte a két ellenfelét. De haragudott ám a feleségére is. Amikor egy nagy gödörhöz értek, mérgében bele is lökte az asszonyt.
4: Jól tetted, fiam!
0: Mondta otthon az apósa, amikor Zoga elmesélte neki, mit csinált.
4: Az asszonynak mindig a férje mellett a helye. A gyerekeidet majd felneveljük, mi? Csak legyen nyugodt!
0: Zoga lovakat, kocsit szerzett magának, azt megint útnak indult. Amikor egy nagy erdőhöz ért, gondolta, megpihen. Jól betarisznyázott, el is nyomta az álom. Amikor felébredt, látja, hogy eltűntek a lovai. Az erdőben kezdte keresni őket. Amikor az erdő közepére ért, olyan sötét lett, hogy alig látott az orránál tovább. Fától fáig tapogatózva haladt előre. Egyszer csak elkapta valaki, és olyan erővel szorította, hogy még az ő nagy erejével sem tudott belőle kiszabadulni. Akkor érezte csak igazán, hogy bajba keveredett, amikor vallatni kezdték, hogy kiféle, miféle. Mindjárt látta, hogy betyárok közé került. Nem mondta meg az igazat, hogy csak a lovait keresi, hanem azt hazudta, hogy Rózsa Sándor bandájából való. De a híres rabló emberei közül bizony sokan voltak ott, és persze őt egyik sem ismerte. A betyárok akkor úgy határoztak, hogy beteszik egy hordóba, és legurítják a hegyről. Úgy is tettek. Rábízták a hordót egy rablóra. Az fel is vitte a hegytetőre, de legurítani már valahogy sajnálta. Ott hagyta a hordót, és benne Zogát. Gondolta, úgyis ott pusztul előbb-utóbb. Nagy sokára arra vetődött egy farkas. Megérezte az emberszagot. Elkezdte kerülgetni, szagolgatni a hordót. Ahogy a hordóhoz dörzsölődött, a farka véletlen belecsúszott a hordó lyukán. Erős Zoga megragadta a farkas farkát, az meg megijedt. Szaladni kezdett, mindenübe húzta maga után a hordót. Egyszer aztán a hordó egy fához ütődött, és darabokra esett. Zogának szerencsére semmi baja nem lett, ahogy felállt, egyenesen a kocsijához indult. Mit lát? A két lova békésen legelt.

0: A Csóhúkú hegyi boszorkány. Valamikor hajdanában volt egy égigérő hegy, amit Csóhúkúnak hívtak. A csúcsát mindig felhősapka fette, s még derült nyári napokon is csak sejteni lehetett a tetejét. A hegy lábánál aprócska falu feküdt, ám lakói tudták, hogy odafönn veszedelmes boszorkány tanyázik, így még álmukban sem mertek volna fölmerészkedni a hegyre. Ősszel történt egy szép, holdvilágos estén, hogy az egész falu népe kint ücsörgött a szabad ég alatt, s japán szokás szerint a tündöklő holdban gyönyörködött, amikor egyszer csak vészjóslóan sötét felhőt akarta el a ragyogó holdat. Hamarosan viharos szél kerekedett, és olyan felhőszakadást támadt, hogy még jég is esett. A hirtelen jött vihar visszakergette a falusiakat a házaikba, s a rémült gyerekek reszketve bújtak a paplan alá. A szél egyre csak erősödött, s ordítva söpörte végig a háztetőket.
1: A Csóhúki hegyi boszorkánynak fia született! Tüstét vigyetek rizslepényt a fölköszöntésére, mert ha nem, akkor lovat, embert, mindenkit fölfal szőröstül, bőröstül!
0: Üvöltött egy irtózatos hang, s valami házról házra ugrálva megtiport minden tetőt. Amikor elment, visszatért a csönd, s azzal együtt az ég is földerült. Másnap aztán nagy riadalom támadt a faluban, mert senki sem tudta, kiféle, miféle szerzet volt a fenyegető hang gazdája. Összeültek hát, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Mivel senki sem

0: Kívánkozott a boszorkány hasába, megegyeztek, hogy a lepényt föl kell vinniük a hegyre, s hogy a hozzávaló rist összeadják. Minden család hozott valamennyit, s az egész falu népe nekilátott a lepénykészítésnek. A puhára gőzölt rist famozsárba öntötték, s döngölőfával pépesre püfölték. Lett is belőle két jókora lepény. Igen ám, de nem akadt egy bátor vállalkozó sem, aki a tésztát a retteget hegyre fölmerte volna vinni.
1: Te tudjátok mit? Na, vigye föl a lepényt a dada hacsi. Az a negiszó be. Igen, olyan nagy a mellényük. Úgy van.
0: A két kiszemelt legény, a falu hőzöngői ilyetten húzták be a nyakukat.
2: Nosza!
1: Itt a jó alkalom. Most bebizonyíthatjátok, milyen belevaló vicc fickok vagytok, mi? Persze!
2: Hogy lássuk! Mi igazából a fene nagy bátorságból?
0: Most aztán megszorult a két hegykelegény, ám azt mégsem mondhatták, hogy ők bizony nem mernek a hegyre fölmenni.
3: De nem ismerjük a járást.
0: Próbálkozott kitérni dada hacsi.
4: Legalább jöjjön valaki és mutassa az utat.
0: Hebegte Negiszobe. A váratlan kérést síri csönd követte. Végül előállt Akaza néne, a falu legöregebb anyukája.
5: Na jó, majd én elmegyek veletek. Bár aki keresi, az meg is találja az utat. De mindegy, elkísérlek benneteket.
0: Így is lett. Akaza nénével az élen útnak indultak. Vállukon két nagy dízsában vitték a lepényt. A két pökhendi legény lélekben fölkészült rá, hogy a boszorkány kíméletlenül fölfalja őket, de szégyelték volna a félszüket kimutatni. Jó darab utat megtettek már, a falujuk csak apró pontnak látszott, amikor a hirtelen támadt cél úgy rájuk ijesztett, hogy a két hősnek inába szállt a bátorsága.
2: Én már nem bírom tovább.
0: Habogtak, s reszketve bújtak az öreg asszonyhoz.
5: Szép kis vitézek vagytok. Ugyan mitől féltek? Hiszen csak a szél fúj, nem más. Embereljétek meg magatokat, aztán induljunk.
0: Biztatta a rémüldözőket az anyóka, s már ment is tovább. Hanem a szél újult erőre kapott, valósággal tombolt. Csak úgy nyöszörgette körülöttük a fákat. Erre már az anyóka is megijedt, és hirtelennyében egy ágba kapaszkodott, nehogy a förgetek elragadja. Amint a vihar elcsendesedett, fölállt és körbenézett. Hát a két szájhősnek csak hűlt helyét találta. Csupán a két lepényes dézsa hevert egy szikla tövében. Az anyóka csüggetten állt egy darabig, s azon törte a fejét, ugyan mit évő legyen. Ha ő is visszafordul, a többiekre hoz csak veszedelmet. Úgy döntött hát, hogy egyedül is fölmegy a csúcsra.
5: Hát, a fölfal a boszorkány, hát fölfal.
0: Szánta el magát, s nekivágott a meredeknek. Sűrű megállva, folyvást pihengetve jutott csak előre, s bizony közel járt már a naplemente, amikor végre a hegytetőre ért. Odafönt egy kis házat talált, amelynek ajtaját függöny takarta. A küszöbön egy nagyobb acska csecsemő üldögélt, s egy akkora kővel játszadozott, mint a saját feje.
5: Bizonyára ez lesz a boszorkány tanya,
0: gondolta a néne, s illendően beköszönt.
5: Szép jó estét kívánok! A faluból jöttem, és meghoztam a kért rizslepényt.
0: A függöny mögül előbukkant a boszorkány.
6: De jó, hogy jöttél, már vártalak. Tegnap este szültem ezt a fiúcskát, s nagyon megkívántam egy kis rizslepényt. Leszalasztottam hát a fiamat az üzenettel, de attól tartok, ráijesztett a falura.
0: A néne csak ámult-bámult a gyereken, hogy hát ez lenne az a tegnapi riadalom okozója.
6: Nincsen ezen semmi csodálkozni való, hiszen boszorkány fia. Amint megszületett, tüstént szaladgálni kezdett. Na, lássuk csak azt a rizslepényt.
5: Persze, a rizslepény. Hoztam, de mert nagyon nehéz volt, útközben letettem, nem bírtam egészen idáig.
0: Mentegetődzött a néne.
6: Eredj, Gara fiam, hozd hamar azt a lepényt.
0: Szólította a boszorkány a fiúcskát, akit úgy látszik Garának hívtak. A kölyök fölpattant, s úgy elrohant, mint a szélvész. De egy szempillantás sem telt bele, már is vágtatott visszafelé vállán a két súlyos dézsával.
6: Jól van, fiam, akkor most eredj, s fogjál egy medvét. Főzzünk belőle egy jó kis húslevest rizstésztával, hiszen ma estére vendégünk is van a vacsorához.
0: A fiúcska villámsebesen elszáguldott, de már jött is vissza a hátán egy hatalmas medvével. Akkor a boszorkány fogott egy jókora üstöt, s föltette főni a levest. Majd beleszaggatta a rizstésztát. Jól is laktak belőle mind a hárman.
5: Köszönöm szépen a vacsorát. Hát akkor én mennék is haza.
6: Ugyan maradj még, hová sietsz? Egyedül vagyok, nincs, aki törődne velem. Kérlek, hogy viseld gondomat, még vagy 3 hétig.
0: Marasztalta a boszorkány. A nénének nem volt más választása, hát ott maradt. Vizet hordott, főzött, mosott, mindenben segített a boszorkánynak, miközben szüntelenül azon aggódott, hogy mikor fogják fölfalni.
5: Otthon már bizonyára aggódnak, értem. Ideje lenne hazamenni.
0: Szólt a néne, ahogy a 3. hét is letelt.
6: Igazad van, néne. Köszönöm a segítséget. Most már megerősödtem, eredj csak nyugodtan haza. Nincsen másom, amivel a fáradtságot megháláljam, hát fogadd el tőlem ezt a csekéséget.
0: Mondta a boszorkány, s ezzel átnyújtott akazalnyónak egy vég gyönyörű szép selyemszövetet.
6: Csodálatos kelme ez. Használhatsz belőle akármennyit. Amit levágsz, az másnapra visszanő. A falutbelieknek ugyan nem tudok küldeni semmit, de ígérem, ügyelek majd rájuk, hogy meg ne fázzanak, s épségben, egészségben dolgozhassanak. Nogara, fiam, gyere csak ide! Kap fel a hátadra a nénét, aztán ugorj le vele a faluba.
5: Ájjaj, ugyan már! Lemegyek én a magam lábán. Hova gondolsz? Csak nem fogom egy csecszopóval cipeltetni magam.
0: De hiába tiltakozott, a kölyök csak fölkapta a hátára.
3: No, anyu, huny be a szemed!
0: Parancsolt rá a fiúcska. Akaza néne úgy is tett, s jó erősen belekapaszkodott Gara vállába. Nyomban érezte, hogy süvölt ám a szél a füle mellett. Aztán hip-hop, már is letették a földre. És mikor a szemét kinyitotta, a saját háza előtt állt.
5: Na gyere, Gara! Fújjál nálam egyet!
0: Hívta a gyereket, de az már nem volt sem erre. Hanem ahogy be akart lépni a házába, halljám, hogy nagy a sírás rívás oda bent, és egy bonc hangosan imádkozik.
5: Ugyan kihalhatott meg?
0: Lépett be az ajtón aggódva.
1: Segítség! Kísértett! Visszajött a halott lelke!
0: Ugrottak föl rémüldözve az egybeverődöttek.
5: Még hogy kísértett, hiszen én vagyok az, Akaza néne. Egyenest a hegyről jövök.
0: A falubeliek alig bírtak hinni a szemüknek, s könnyeiket törölgetve örvendeztek a hazatérőnek. Akkor az anyóka elővette az ajándékba kapott sejmet.
5: Hanem nézzétek csak, mit hoztam!
0: Mindenkinek adott belőle bőségesen, magának egy kis darabkát hagyott csupán. És ahogy ezt a boszorkány megmondta, a maradékból másnapra megint egy kerek végszövet lett. Bizony örültek az emberek a szép holminak, hiszen ilyen pompás kelmét még sohasem láttak. Ki kabátkát vart belőle, ki csinos batyút, de mindenki nagy becsben tartotta akárha kincset.

0: A farkas, a róka, a nyúl meg a varjú. A farkas, a róka meg a nyúl nagy barátságban voltak, erdőmezőn mindig együtt sétáltak. Egyszer, amint járnak kelnek, egy nagy ároknak a szélére érnek. Megegyeznek, hogy szép sorjában átugratják az árkot. Előre ment a róka, s mondta:
1: rövid fülem, hosszú lábam, hosszú farkam, hopp, te nagy ez az áruk!
0: Azzal nekiugrott, szépen bele is esett az árokba. Utána a nyúl mondja:
2: hosszú lábam, hosszú fülem, kurta farkam, hopp, de nagy ez az árok!
0: Úgy keresztül ugrott az árkon, mintha nem is lett volna. Harmadiknak jött a farkas, azt mondja:
3: hosszú lábam, hosszú fülem, hosszú farkam, hopp, de nagy ez az árok!
0: Nekiugrik az ároknak, szépen belefagytjon. Na, próbálja a róka, próbálja a farkas mindenféleképpen, hogy kimásszon az árokból. De mély volt az árok, nem tudtak kimászni.
1: Állj meg, farkaskoma!
0: Mondja a róka.
1: Mindjárt kikerülünk innen. Én felállok a te válladra, kiugrom, aztán hosszú farkamat leeresztem, s kihúzlak téged is.
3: Az bizony jó lesz,
0: mondja a farkas, s hagyta, hogy a róka a vállára álljon. Róka koma egy szempillantás alatt kint volt az árokból, aztán nagyot kacagott, s ott hagyta a farkast. Orgonált a szegény farkas nagy keservesen, s egyszer csak arra jön egy varjú. Kiszól a farkas:
3: hely, lelkem varjam, ha én úgy tudnék repülni, mint te!
0: Mondja a varjú:
4: kár, kár, ne búss, hogy megtanítalak én jó szívvel, csak fogódsz bele a farkamba!
0: Letartja a varjú a farkát, belefogódzik a farkas. Elkezd vele repülni. Felrepül jó magasra, s kérdi a farkast:
4: látod-e még a földet?
3: Még látom!
0: Följebb lepül a varjú, s kérdi megint:
4: farkaskoma, látod-e még a földet?
3: Még látom!
0: Még följebb repül a varjus, harmadszor is kérdi:
4: farkaskoma, látod-e még a földet?
3: Már nem látom, már nem látom!
4: Na, nem látod, elezd el a farkamat, most már tudhatsz repülni!
0: Elereszti a farkas a varjúnak a farkát, de bezzeg repül lefelé, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Amint közeledett a föld felé, látott egy szenes tuskot, s rákiált:
3: szaladj, te szenes tuskó, előlem, mert nagyon ütlek!
0: Hanem a szenes tuskó nem ijedt meg, ott maradt a helyén. A farkas meg ráesett, s még a 77. porcikája is izzé porrá törött.

0: szegény halász és az ő testvére. Élt egyszer egy szegény halász, akinek volt 7 gyermeke. A testvére gazdag ember volt és gyermektelen. Semmiben sem szűkölködött, de sohasem enyhített a testvére nyomorúságán. Történt egyszer, hogy a szegény ember családjában elfogyott minden élelem. Elment hát a halász a gazdag testvéréhez, hogy kérjen tőle valami harapnivalót. De hiába ment, a bátyja nem könyörült meg rajta. Szomorúan hazament a szegény halász, a felesége pedig rábeszélte, menjen el halászni, hogy legalább vacsorájuk legyen. Fogta a halász a farsáját, és elindult. Sokáig járkált a víz mentén, déltől estélig, míg a nap is lement, de egy halat sem fogott. Ledobta végül a varsát a partra, tenyerébe temette arcát, és így sóhajtott.
1: Ó, Istenem, mit fogunk vacsorázni?
0: Megint kezébe vette a varsát, és még egyszer vízbe merítette. Nem sok idő telt bele, és érezte, hogy van benne valami. Kihúzta a vízből, de csak egy kő volt benne, akkora, mint egy gyermekökle.
1: Uram Isten, hát ezután én már csak követ fogok ki? Ha már így van, adj nekem olyan fogakat, hogy követ is ehessek.
0: Megfogta a követ, és visszadobta a vízbe. Megint lemerítette a varsát, majd megint ugyanazt a követ húzta ki a vízből. Most már kidobta a követ a partra, és még egyszer próbát tett, hát aki fog egy halat. Mivel minden fáradozása hiába való volt, hazaindult. Tarisznyájába, amelyben a halat akarta hazavinni, belerakta a követ, melyet kétszer is kifogott a vízből. Tudta, hogy a gyerekei majd megkérdezik, mit halászott, s gondolta, legalább a követ megmutatja nekik. Amikor hazaért, rögtön körülvették.
2: Mi ott fogott apánk?
3: Mi ott fogott édesanyám?
2: Édesanyám már befűtött a kemencét. Befűtött a kemencét, hogy megsüsse a halacskát.
1: Csak egy követ fogtam.
0: Elővette a tarisznyájából a követ, és odaadta a gyerekeknek. Azok jobban megörültek ennek, minthogyha teli tarisznya halat hozott volna. Mindjárt elkezdtek játszani a kővel, és amikor este aludni tértek, kint hagyták az asztalon. Az éjszaka közepén felébred a halász felesége, és látja, hogy a szobában nagy-nagy fényesség van. Felébresztette a férjét is.
4: Ébredj fel, kedves uram! Nézd, micsoda fényesség van a házban!
0: Felkelt az ember, és amikor látta a nagy fényességet, így szólt.
1: Ez az a kő, amit elhoztam a gyerekeknek. Azt beszélik róla, hogy bár csak öklömnyi, megér egy pár ökröt. Tudod mit, asszony? Vidd el reggel a követ a királynak. Ő biztosan tudni fogja, mennyit ér.
0: Másnap reggel fogta magát a halász felesége, és elvitte a követ a királynak. Amikor elibe került, megkérdi tőle a király.
5: Mi áradban vagy, te szegény asszony?
4: Felséges király, férjem a szegény halász szerény ajándékot küldött neked.
0: Elcsodálkozott a király, ugyan miféle ajándékot küldhet neki egy szegény halász? Amikor a király meglátta, mit hoztak neki, elmosolyodott és ezt mondta.
5: Ejha! Ilyen szépet már régen nem láttam.
0: Megszemlélte a követ, és ezt kérdezte az asszonytól.
5: Mit mondott a férjed? Mi az ára ennek a gyöngyszemnek?
4: Felséged jobban tudja, mennyit ér. Annyit ad érte, amennyit jónak lát.
5: Mi az, amire a legnagyobb szükségetek van?
4: Nincs otthon se kenyerünk, se más ennivalónk.
5: Hát, egy zsákotok van-e?
4: Ó, az biztosan akad.
0: Felelt az asszony, és gyorsan hazaszaladt. Megmondta a férjének, egy zsákért küldte a király, és biztosan gabonát fog adni. Fogott az asszony 10 zsákot, és elvitte a királyhoz, az pedig megparancsolta a szolgáinak, töltsék meg mind a 10 zsákot pénzzel, de mind a 10-et másmilyennel. Amikor teljesítették a parancsát, szekére rakták a zsákokat. A király ekkor meghagyta, fogják be a szekér elé a legszebb ökröket, vigyék el a pénzt a halászhoz, és maradjon övé a szekér az ökrökkel egyetemben. Nagyon megörült a halász a 10 zsák pénznek, és azonnal elküldte az egyik lányát testvéréhez, kérjen kölcsön 1 dézsát, amellyel kimérhetik a pénzt. Elszaladt a gyerek a nagybátyához a dézsáért.
6: Bácsikám, az édesapám kéreti, adjon kölcsön egy dézsát, mert pénzt akarunk mérni.
7: Apádnak elment az esze a sok gondtól. Eredj haza, nem adok semmiféle dézsát.
0: De mivel a gyerek csak erősködött, méregbe gurult a gazdag ember, levette a nadrágszíját és kizavarta a házból. Ekkor a halász a nagyobbik és erősebbik lányát küldte el a bátyjához.
6: Bácsikám, adja már ide azt a dézsát! Mérni akarunk valamit!
0: A gazdag testvér többé nem ellenkezett.
7: Jól van, kölcsön adom a dézsát, de biztos vagyok benne, hogy apátodnak elment az esze.
0: Hazavitte a lány a dézsát, és a halász mindjárt mérni kezdte a pénzt. 17 dézsára valót mért ki. A halász ekkor fogott 3 aranyat, mindhármat a dézsa abroncsa mellé illesztette, majd elküldte a lányát, amelyik legelőször ment a dézsáért, a bátyjához. Meghagyta neki, hogy adja a nagybátyja kezébe. Úgy is tett a leány. Visszavitte a dézsát a nagybátyjának, s ezt mondta.
6: Azt üzeni az édesapám, hogy jól nézze meg a dézsát, nem tettünk-e kárt benne?
0: Elvette a gazdag ember a dézsát, és amikor az abroncs mellett megpillantotta az aranyat, csodálkozva kérdezte.
7: Valóban pénzt mértetek?
6: Persze, hogy azt.
0: A gazdag embernek furni kezdte az oldalát a kíváncsiság. El is ment tüstént a testvéréhez. Amikor megpillantotta az ajtó mögött sorakozó pénzes zsákokat, elállt szeme szája a csodálkozástól.
7: Hol kaptátok ezt a sok pénzt? Nem hittem el, amit a gyerekek beszéltek. Mondd, hol szerezted a pénzt?
1: Nem hallottad, mi történt a királyi udvarban? Annyi patkány támadt a királyra, hogy majdnem megették. Amikor ezt megtudtam, elvittem hozzá mind a 2 macskánkat, és fizetségül adott a király 17 dézsa pénzt.
0: Hazament a gazdag testvér, és már útközben elhatározta, hogy összeszedi a falu összes macskáját, és mind elviszi a királyhoz. Biztos volt benne, hogy a bátyjánál is több pénz üti a markát. Így is tett. Összeszedte az összes macskát a faluban, belerakta mindet egy zsákba, és elvitte a királyhoz. Amikor beért a várba, kérdi tőle a király.
5: Mit hoztál, te ember?
7: Olyan ajándékot hoztam, mint ma reggel a testvérem.
0: Még kíváncsibb lett erre a király. El sem tudta képzelni, hol találhatott valaki annyi drága követ, hogy egy zsákot megtölthessen vele. Maga kezdte el bontogatni a zsák száját, csak hogy mielőbb láthassa a fölbecsülhetetlen kincseket. Gyorsan kibontották a zsákot, s abból előugrottak a macskák. Rémülten rohantak szanaszét. Volt, amelyik felugrott a polcokra, és széttörte az ott álló drága edényeket. Volt, amelyik nekiesett a királynak, és összekarmolta. A király szolgái halván a lármát berontottak a szobába, kinyitottak minden ajtót, ablakot, és kizavarták a macskákat. Amikor mindent kikergették, a király előhívatta a legfőbb szolgáját, és megparancsolta neki, hogy adjon 25-öt a gazdag embernek. Az megörült, mert azt hitte, hogy 25 zsák pénzt fog kapni. De nem sokáig tartott az öröme. A szolga hamarosan hozott egy pálcát, deresre húzta a fukar és irigy testvért, és 25-öt húzott a talpára. Ez volt az ő fizetség.

0: A légy fényes nappal, a levegő kellős közepén összeütközött a szúnyoggal.
1: Elmerültem a gondolataimban.
0: Szabadkozott szórakozottan, és kisimítgatta szárnyait.
2: Én is. Micsoda véletlen.
0: Felelte a szúnyog, akinek jókora púp égtelenkedett a homlokán.
2: Miféle gondolatokba merültél?
1: Szépekbe.
0: Mondta a légy.
2: Én is. Jaj, de jó.
0: Lelkesedett a szúnyog. Letelepedtek egymás mellé, a szúnyog pedig egy gondolatokkal teli könyvet húzott elő, és óvatosan lapozni kezdte.
2: Nézd csak!
0: Mondta, amikor a könyv feléhez ért.
2: Mindig ezekben a gondolatokban merülök el.
0: A légy a lap tetejétől az aljáig végigmustrálta a gondolatokat. Ismerte őket. Szép gondolatok voltak.
1: Lapozd egyet!
0: Kérte. A szúnyog lapozott egyet.
1: Igen.
0: Folytatta a légy.
1: Itt vannak. Én mindig ezekben merülök el.
0: Rámutatott néhány élénk színekben pompázó gondolatra, majd elégedetten felzümmögött.
2: Igen.
0: Felelte a szúnyog.
2: Ezek szerintem is szép gondolatok.
0: Közelebb húzódtak egymáshoz, és összebújva nézték tovább a könyvet.
1: Az meg milyen gondolat?
0: Kérdezte a légy egy kövér, kacskaringós gondolatra mutatva.
2: Az egy rossz gondolat.
0: Felelte a szúnyog.
2: Neked olyan sosem fordul meg a fejedben?
1: Nem.
0: Mondta a légy kissé tétovázva.
1: Olyan gondolatra nem emlékszem.
2: Tényleg?
0: Lepődött meg a szúnyog.
2: Én, ha sok időt töltök vele, belülről teljesen elvörösödöm.
1: Nem. Olyan gondolat még sosem járt a fejemben,
0: Mondta a légy most már határozottan, mivel még sosem vörösödött el belülről. Ezt biztosan tudta. Így lapozgattak tovább, és még számtalan gondolatot vettek szemügyre. Mély gondolatokat, súlyos gondolatokat, néhány fekete gondolatot.
2: Ezek bajos gondolatok.
0: Mondta a szúnyog, aki jól ismerte a könyvet, majd könnyed, világos kék, furcsa gondolatokon is végigszaladtak.
1: Nem tudtam, hogy ennyi gondolat létezik.
0: Mondta a légy, amikor a szúnyog becsukta a könyvet.
2: Bizony, és ez még csak az első kötet.
0: Mindketten a fejüket csóválták, majd búcsút vettek egymástól, és ketten kétfelé repültek útjukra. Leszállt az est, vékony kötpamacsok szakadtak el a földtől, és kóborolni kezdtek a fák között, mintha valamit keresnének.

0: Bálint Sára, Pittypunk, hol voltál a télen? A rét egyre jobban zöldelt. A langy tavaszi eső után mind magasabbra nyúltak a füvek, és egy reggelre valamennyi Pittypunk felrakta a sárga szalmakalapját.
1: Nyílik a Pittypunk!
0: Sikongatták a gyerekek, és örömükben ügyet sem vetettek a kenderike fütyűrészésére, pedig a kis énekes magát a pacsirtát utánozta. A kismadár szívében feltámadt az irigység. Lám, hogy megcsodálják a semmi kis Pittypunkot, pedig annak híre hamva se volt a télen. S őt, a télen is kitartó madarat észre se veszik, meg se hallgatják.
2: Majd elveszem a kedvét ennek a cifrálkodó zöldségnek. Összehívom a társaimat, a barátaimat, a rokonaimat, üzletfeleimet, és azok előtt valami nehezet kérdezek tőle. Akármilyen ostoba virág nem tud megfelelni rá, és akkor nem hordja majd ilyen magasan a fejét.
0: Füttyentett jobbra-balra, s egyszeriben megjelentek pajtásai, a cinkék és a zöldikék. Rátelepettek a rétszéli kecskerágó bokorra, s a következő percben a kenderike már is rákérdezett a sárga kalapos virágra.
2: Pittypunk, hol voltál télen?
0: A szerény virágocska zavarba jött.
3: Mi az, hogy tél? Sosem hallottam még róla.
0: Csendesen lehorgasztotta a fejét, és legszívesebben a sárga kalapját is lerakta volna, hogy könnyebben a föld alá bújhasson. Mi lehet az a tél? És vajon hol lehetett ő akkor, hogy mit sem tud róla? Ő csak a fagyosat lehelő őszi estékre emlékezett, s a délre, amint ott szikrázott reggelre a réten, s üvegruhába bújtatott füvet és virágot, hogy mozdulni sem tudtak benne. Igen, erre még emlékezett, és még egy estére, amikor valami nagy puhaság betakarta. De télre? Arra már nem emlékezett, és semmit se tudott róla. Szégyelte is, hogy ennyire tudatlan. És ekkor a rétet szegélyező topolyafák körül megszólalt a legöregebb.
4: Mit kíváncsiskodsz te, kenderike? Nem mindegy neked, hol volt télen a Pittypunk?
2: Csak azért kérdezem, mert olyan nagyra van a sárga kalapjával. Mindenki figyelmét magára vonja. Pedig most látszik, milyen ostoba virág. Azt sem tudja, hol telelt. Pezzeg, én tudom, melyik hegyet és völgyet kóboroltam be a zöldikékkel és cinegékkel, és el is tudom mesélni, hogy milyen volt a tél.
0: A Pittypunkot meghatotta a topolyafa pártfogásas, újból törte a fejét, hogyan is felelhetne a kenderike kérdésére. Amikor a kismadár elhallgatott, a virágocska halkan beszélni kezdett.
3: A tél, most már tudom, mi lehet. A tél a nagy csend, az álmosító némasság, ami eldalkál bennünket. A tél a fehérség, a lágy takaró. Alatta álmodtunk egészen tavaszig gyönyörű álmokat Pittypunk testvéreimmel együtt. Ó, most már tudom. A tél az álom, és én ebben az álomban voltam.
4: Nagyon jól feleltél, kedveském.
0: Suttogta a topolyafa, és minden lombja rábólintott. A Pittypunk hálásan fordította feléje sárga kalapos fejét.
3: Ha a tavaszról kérdeznél, kedves madárka, róla többet tudnék mondani. A tavasz a szellő, amely végigfut a barázdák között, és rést nyit a napcsókjának. És amikor a nap rácsókol a fagyos gyökerekre, megzsendül minden. A magvacskák ablakot nyitnak az ablakréseken, pedig kidugja a fejét a csíra, és mire az esőtől elpuhult rögökön át feltör a világosságra, két sziklevélke zöld el a fején, mint a füle nőtt volna. És ahogy melegszik az idő, egyre több levél bújik elő. És egyszer csak megjelenik az első bimbócska. Ilyen bimbóból hívott elő engem a tavasz, és ő tette a fejemre ezt a szép sárga kalapomat.
2: Azt a rikítót, amivel mindenki figyelmét magadra hívod? De mi ez ahhoz képest, hogy nekem szárnyam van, és bárhova elszállhatok világot látni?
0: A topolyafa megint megszólalt.
4: Ne hidd, hogy a Pittypunk nem tud repülni. Nem sokára 100 meg 100 ejtőelnyőcske bújik ki a magtokjából. Lefújják a gyerekek, felkapja a szellő és repíti, ki tudja milyen messze. És ahol földet érve lehorgonyoznak, 1000 meg 1000 Pittypunk kell ki belőle. Bizony, berekednél, ha mindegyiktől megkérdeznéd, Pitypang, hol voltál a télen?
0: Az egyik cinke megkoppantotta a kenderike fejét.
1: Senki sem szabad magunknál ostobábbnak tartani.
4: Úgy, kis cinke, ez az igazság.
0: S a topolyafa berekesztette a vitát. A kenderike nem irigyelte többé a Pitypang csodálatos kalapját, sem a népszerűségét a gyermekvilágban. De a Pitypang sem irigyelte, hogy a kenderike oly szépen fütyűrészik, s hogy magát, a pacsirta énekét is hűen utánozza.

0: Áganyó a boszorkány. Egyszer volt, így kezdődnek a mesék. Így kezdődik hát ez a mese is. Amikor még kicsi voltam, és ez nem is volt olyan rég, mint hinnétek, akkor csak nem mindig nyár volt. És én az egyszer volt országban laktam. Talán mégiscsak rég volt, de arra emlékszem, hogy margaréták virágoztak, és boglárkák virultak, és harangvirágok pompáztak, dongók surrantak, és pillangók libegtek. Én pedig jártam úton és réten. Találkoztam hol ezzel, hol azzal, és egy keddi napon egy kislánnyal találkoztam, akinek az egyik keze kék volt, a másik piros, és az aprócska orra pedig sárga. Sose láttam még azelőtt. Szia, kislány, mondtam. Szép kesztyűd van, de a jobb meg a bal nem illik össze. A kislány, aki épp oly kicsi volt, mint én, ilyet képet vágott, és hamarosan pityeregni kezdett.
1: Nem kesztyű ez. A boszorkány, aki a kunyóban lakik, elvarázsolt, és most így járhatok életem végéig. Az egyik kezem kék, a másik piros, az orrom meg sárga. Olyan szerencsétlen vagyok.
0: Ne hazudj, boszorkányok nincsenek. Ha lennének, biztosan láttam volna már, mert én nagyon sok furcsát láttam. Hogy hívnak?
1: Barbarának hívnak.
0: Mondta a kislány, és kék kezével törölgette könnyeit. Néztem Barbarát, de fogalmam se volt, mit mondhatnék neki.
1: Buta vagy. Megyek és megdobálom kővel a boszorkányt.
0: Én is megyek veled. A kislány erre fölkapott egy követ a kék kezébe, a pirossal az én kezembe kapaszkodott, és elindultunk.
1: Arra?
0: Arra az erdő van.
1: Buta vagy.
0: Megálljunk csak. Gondoljuk meg a dolgot. Ha tényleg van boszorkány az erdőben, akkor fogadni mernék, hogy csak még dühösebb lesz, és még gonoszabb lesz a kővel, ha igálod. És elmeséltem neki, hogy egyszer megdobtam kővel egy öregasszonyt, aki nem volt ugyan boszorkány, de egy óra hosszat hajkurászott engem a botjával.
1: Gyáva vagy! Itt van neked is egy kő. Te is megdobálod a boszorkányt, érted? És most menjünk.
0: Mentünk tovább az erdőben, aztán Barbara azt mondta, hogy most lapuljunk le, és óvatosan kúszva közelítsük meg a kunyhót. Kúsztunk négy kézláb, és hamarosan megpillantottam egy földkunyhót.
1: Ott lakik a boszorkány!
0: Semmiféle boszorkányt nem láttam, de a kunyhó előtt egy sereg kisebb-nagyobb üst állt, és egy zöld macska kódorgott közöttük. És ebből már én is gyanítottam, hogy itt valami nincs rendjén. Amikor aztán feltűnt egy sárga lábú és vörös fejű kék kecske is, akkor már kezdtem hinni, hogy a kislány igazat beszélt. Ez bizony csak is boszorkány tanya lehet. Hol a boszorkát, kérdeztem.
1: Mit tudom én? Menjünk közelebb.
0: Óvatosan lépkedtünk a kunyhó felé, készen rá, hogy elhajítsuk a kövünket, de a boszorkány nem mutatkozott. Hanem egy félig zöld, félig piros kutya ránk ugatott, és erre megálltunk, mert én féltem. És bizony máig is félek a kutyáktól.
1: Gyere elő, boszorkány!
0: Gyere elő, gonosz vén boszorkány! Gyere, hadd dobjunk kővel kupán! Nem történt semmi. Csak a macska oldalgott el, a kutya pedig vonítani kezdett. Gyáva vén boszorkány! Üvöltöttem, aztán halkabban azt mondtam, most már jó lesz söpörni innen. Megfordultam, és ott állt előttem a boszorkány. Egy vénséges, hajlott hátú boszorkány. Elejtettem a követ, és Barbara is megfordult, és ő is elejtette a követ. A boszorkánynak zöld volt az arca, fekete mindkét keze, és a ruhája tele volt minden elképzelhető színű folttal.
2: Ennyi már! Ti kővel akartok megdobálni. Mi rosszat tettem veletek?
0: Befestetted Barbara kezét. Elvarázsoltad őt, és most az egyik keze kék, a másik piros, az orra meg sárga maradt.
2: Ez a kislány nemrég itt járt, és az egyik kezét beledugta az egyik üstönbe, a másikat meg egy másikba. Én pedig megcsippentettem az orrát. Ennyi az egész.
0: A boszorkány leült egy kőre, zöld arcát a fekete kezébe temette, és sírva fakadt.
2: Öreg vagyok, és senki se veszi már osznomat.
0: Ne sírj.
2: Te könnyen beszélsz. Kicsi vagy. Előtted az élet. De én öreg vagyok. És semmire se való.
3: Csak ahhoz értek, hogy különféle festékeket főzzek, mert azt tanultam valaha. Akármiféle szövetet be tudok festeni, akármilyen színűre. Azaz, csak tudtam. Most már csak a festékeket főzöm, és a macskám zöld lett. A kecském meg a kutyám is szörnyű látvány nyújtanak. No, meg én is.
1: No, meg én is.
3: Jaj, ó, jaj.
0: Súhajtott a boszorkány, és fekete kezével kétségbe esetten hadonászott.
3: Csak arra tudnék emlékezni, hogy mit felejtettem el.
4: Ki vagy?
3: Én vagyok az áganyó.
0: Akkor te nem vagy boszorkány.
3: Nem, hát. Festékfőző vagyok, és akármit be tudok festeni. De ma már nincs senki, aki valamit be akarna festeni. És elfelejtettem valamit, és sehogy se jut eszembe, mi az.
0: Barbara nézte áganyót, aztán megszólalt.
1: Ha festeni tudsz, biztosan azt is tudod, hogy hogyan kell eltávolítani a festéket. Hát nem járkálhatok így örökké, kék meg piros kezekkel és sárga orral.
3: Már pedig nem tehetsz mást, hisz épp ezt felejtettem el. Nem emlékszem rá, hogy kell eltávolítani a festéket. Nagyon öreg vagyok már. Nem jut semmi az eszembe.
0: Áganyó felállt, és mindhárman odamentünk a festékes üstjeihez. A macska meg a kecske láthatólag vidáman jöttek velünk, és a kutya is egészen barátságos volt. Beledugtam az ujjamat az egyik üstbe, és az ujjam kék lett, egy másik ujjamat egy másik üstbe mártottam, és az lila lett. Aztán az egyik lábamat egy harmadik üstbe dugtam, és a lábam zöld lett. Hogy szedem le ezeket a színeket?
3: Fogalmam sincs. Elfelejtettem.
0: Gondolkodtam egy kicsit, aztán megszólaltam. Menjünk a fapapucsfaragóhoz. Ő öreg, és tud mindent. És elmentünk a fapapucsfaragóhoz. Először megijedt, amikor meglátott minket, de aztán megnyugodott hamar. Én elmeséltem neki mindent áganyóról, hogy festéket tud főzni, de nem tudja eltávolítani a festéket. Te, akit mindent tudsz, segíts rajtunk, kértem. A fapapucsfaragónak egyszerűen felderült az arca.
5: Értesz a festékfőzéshez, anyóka? Hisz ez nagyszerű. Festhetnéd a fapapucsaimat. Ezek a fekete papucsok, amiket csinálok, olyan bánatosak. Befesthetnéd őket. Színes fapapucs. Ez nagyon modern lesz.
1: De hogy szedjük le a festéket? Nem szeretnék ilyen tarkán járni.
3: Én sem.
0: A fapapucsfaragó vizet töltött egy dézsába, aztán kikotorta a tűzhely hamuját, és a vízbe szórta.
5: Ebben mosakodjatok meg. A víz és a nyírfa hamu minden festéket eltávolít.
0: Megmosdottunk mind a hárman, lejött a festék, és most már láttam, hogy áganyú tényleg nem boszorkány, és hogy Barbara nagyon édes kislány. Aztán elbúcsúztunk, és áganyú egy egész zsák fapapucsot vitt magával, hogy gyönyörű színekre fesse őket.
3: Gondoltátok volna, hogy még hasznomat veszi valaki? Egy ilyen vénasszony, mint én, lám jó még valamire. Most már papucsokat fogok festeni egész hátralevő életemben.
0: Barbara megígérte, hogy segíteni fog neki, én pedig visszamentem a margarétás és harangvirágos rétre, és ültem a virágok közt, és arra gondoltam, sose lesz még egy ilyen pompás keddem, és nem is lett. És ezzel vége is a mesének. De ha láttok egy zöld macskát, vagy egy kétféle színű kutyát, hát azok ágnéni állatai az egyszer volt országból. És az is lehet, hogy találkoztok egy különös nyári kedden egy piros fejű, sárga lábú kék kecskével. Ne ijedjetek meg tőle. Csak adjátok neki át üdvözletemet.

0: Strigula néni cseresznye piros telefonja volt, a világ legboldogabb telefonkészüléke. Nála boldogabb távbeszélő nem akadt a földön. Ugyanis Strigula néninél többet senki sem telefonált a földkerekségen. A legnagyobb államférfiak, a leghíresebb emberek, a legbőbeszédűbb asszonyok sem beszéltek annyit telefonon, mint Strigula néni.
1: Strigula néni éjjel-nappal telefonált.
0: Még álmában is telefonált.
1: Sőt, evés közben is telefonált.
0: Pedig evés közben nem illik beszélni, ugyebár.
1: De Strigula néni csak bombont ebédelt és pralinét vacsorázott. Ha vacsorázott. Reggelire pedig egy mentolos cukorkát kapott be, ha bekapott. Így nem kellett vásárolni, főzni, sütni, mosogatni.
0: Strigula néni szinte összenőtt a telefonjával.
1: Még a fürdőkádjában is telefonált. Néha olyan elmerülten, hogy a csapokat is elfelejtette kinyitni. Máskor viszont elfelejtette elzárni. Ilyenkor sorra beáztak az alatta levő lakások. Az emberek bosszankodtak, lavorokat és vödröket helyeztek el, és nyitott ernyőkkel sétáltak a lakásaikban.
0: Karácsony előtt elterjedt a hír, hogy Strigula néni elutazik az Óperenciás tengeren túlra a nővéréhez, Regula nénihez. Az egész ház örömmel fogadta a hírt, mert így legalább az ünnepek alatt nem kell előkapkodni a csöbröket, vödröket és lavórokat, és nem kell nyitott esernyőkkel sétálni a lakásban, hiszen Strigula néni senkit sem hívhat fel a fürdőkádjából.
1: Strigula néni becsomagolt és elutazott.
0: Elrepült Regula nénihez karácsonyolni.
1: A cseresznye piros telefon viszont egyszeriben a világ legboldogtalanabb telefonjává vált, mert Strigula néni nem csomagolta be a bőröngyébe. De miért is csomagolta volna be? Hiszen Regula néninek is van telefonja. Sőt, minden szobájában külön telefonkészülék pompázik. Mert Regula néninek erre is telik, pedig sose telefonál. Csak akkor veszi fel a kagylót, ha őt hívják.
0: A cseresznye piros telefon kétségbe esett.
1: Az első nap elszomorodott.
0: A másodikon elkomorodott.
1: A harmadik napon méla búba.
0: A negyediken búskomorságba esett.
1: Strigula néni álló órájának ilyetében leesett a kismutatója, amikor a telefonra pillantván észrevette sápadtságát, mert ez a nagy búskomorságtól olyan sápat lett akár a legéretlenebb cseresznye.
0: Avagy 200 éves antik álló óra azt ajánlotta a szenvedő telefonnak, hívja fel a telefondoktort.
1: A telefon megfogadta a tanácsot, de a telefondoktor minden esetben a téli sport balesetek megelőzésre adott tanácsot.
0: A telefon ugyanis egymás után 12-szer hívta fel a telefondoktort.
2: Drága telefondoktor!
3: Mondta a telefon Strigula néni hangján.
2: Én egyáltalán nem sportolok, se télen, se nyáron, és az a bajom.
0: De a telefondoktor!
3: Rá se hederít.
1: Csak fújta a magáét a magnósza alagról.
0: Erre a telefon mérgesen csapta le a kagylót, és feltárcsázta a telefonmese szolgálatot, és pedig egymás után 24-szer.
1: A meseszolgálat 24-szer mesélte el az éretlen cseresznye színűvé vált szerencsétlen telefonnak a piroskát és a farkast. 24-szer, hajszára egyformán! A telefon többször is megpróbált közbeszólni.
2: Kedves meseszolgálat! Eszem ágában sincs önt megsérteni. De Strigula néni minél többször meséli el ugyanazt a történetet, az annál színesebb, érdekesebb, formásabb, izgalmasabb és kerekebb lesz. Kérem!
0: De a meseszolgálat rá se hederített. Darába mesélte aznapi meséjét a magnószalagból.
1: Az elkeseredett telefon ekkor Strigula néni barátnőit, ismerősei próbálta felhívni, hogy elcsevegjen velük. De azoknak semmi kedvük sem volt egy megbolondult telefonnal beszélgetni. Még ha az Strigula néni hangját próbálta is utánozni.
0: A telefon ekkor találomra hívta fel a legkülönbözőbb számokat. Az önkéntes tűzoltózenekartól az állatkerti kísérleti majomóvodáig. De annyi gorombaságot vágtak hozzá, hogy majdnem kábel összeomlást kapott.
1: Hiába állt időtlen idők óta Strigula néni drága, antik állóórája, mégis teltek az órák, a napok, és így elérkezett a karácsony est is.
0: Az egész világon csengtek a telefonok, az emberek boldog karácsonyt kívántak egymásnak.
1: Csak Strigula néni telefonja búsult némán. Míg nem, gondolt egyet, és telefonálni kezdett. Felhívta a fél várost. Csupán arról feledkezett meg, hogy már éjszaka van.
0: Az álmokból felébresztett telefon előfizetők nem fukarkodtak a vaskosnál vaskosabb kifejezésekkel és sértegetésekkel.
2: Felhívom Strigula nénit, Regula néninél.
0: Gondolta végső elkeseredésében a szerencsétlen telefon.
1: De Regula néni telefonja és Strigula néni beszélt, szokása szerint éjjel és nappal. S így a magányos telefon csak a foglalt jelzést, hallhatta állandóan.
0: Végre, amikor

0: Király, melyiket kapcsoljam?
1: Nem is tudom.
2: Dadogta a telefon.
0: Tehát melyiket?
2: Kérdezte a női hang némi várakozás után.
1: Ha nem talált túl szerénytelennek, kapcsolja kérem mind a hármat.
2: Felelte a telefon.
0: Már is.
2: Válaszolta a hihetetlenül udvarias női hang.
3: Itt utolsó Gáspár, a Lokomotív dinasztiából.
2: Jelentkezett a nyugalmazott mozdonykirály.
4: Itt utolsó Mennyhért a Hohenzollern dinasztiából.
5: Jelentkezett a nyugalmazott nadrágtartó király.
6: Emit legutolsó Boldizsár a Szappanbuborék dinasztiából.
2: Jelentkezett a nyugalmazott Szappankirály.
1: Ó, kedves három királyok, boldog karácsonyt kívánok.
2: Mondta meghatottságtól átitatott hangon a telefon, rettentően megilletődve.
7: Köszönjük, mi is kellemes ünnepeket kívánunk.
2: Mondták a három királyok.
7: De ki ez van szerencsénk?
1: Strigula néni telefonjáról.
5: Mondta a telefon, és egy szuszra elzokogta búját, baját, magányos bús karácsonyát.
2: Ám még végig sem zokoghatta, már is megérkeztek a három királyok karácsonyi ajándéka.
5: Egy csillogó mozdony díszekkel, icipici aranyos fénylő nadrágtartókkal, és szivárványosan ragyogó szappanbuborékokkal feldíszített zenélő és daloló karácsonyfa, és ott álltak a fa mellett a három királyok is. Bizonyára a kulcsukon bújtak be, és mindegyik színarany telefonkagylót tartott a kezében, és egyszerre beszéltek a magányos telefonnal, amely persze immáron nem volt magányos.

0: három királyok Strigula néni lakásán karácsonyoltak, és utána meghívták a cseresznyepiros telefont. Látogassa meg őket a bergengóciai nyugdíjas királyságban.
1: A telefon meghatottan köszönte meg a meghívást, de nem fogadta el. Így amikor valamikor új évtáján betoppant Strigula néni, rögtön elkezdhette a telefonálást.
2: Képzeljétek!
0: Telefonált a fűnek fának.
2: Három nyugdíjas király látogatta meg a telefonomat. Igen, ha hiszitek, ha nem, távollétemben nálam töltötte a karácsony Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Igen, igen. Tudom, a napkeleti királyok manapság már kimentek a divatból, de ők napnyugati, nyugalmazott három királyok. És jövő karácsonyra újra meglátogatják a telefonomat. Éppen ezért én is itthon maradok.
1: Azóta is az új karácsonyt várja. Egyfolytában készül a három királyok látogatására.
0: És egyfolytában beszél.
1: Beszél, telefonál.
0: Beszél, telefonál.
1: És ha a fürdőkádból telefonál, az alatta lakók esernyőkkel sétálnak a lakásaikban.
0: Nyitott esernyőkkel.
1: Viszont nincs a világon boldogabb telefon Strigula néni cseresznyepiros telefonjánál.
0: Aki nem hiszi, hívja fel Strigula néni telefonját. A Brix Brux Proxy telefonkönyvben megleli a számát, és kérdezze meg magától, a cseresznyepiros telefontól.

0: moha és páfrány. Hogyan nyitották ki a forrást? Kora tavasszal, amikor az utolsó fagyok még a sűrű bokrok között bujkáltak, moha az erdőben járt. Ahogy ment, mendegélt, egy befagyott forráshoz ért. A forrás mellett egy tündér sírdogált.
1: Miért sírsz, tündérke?
0: A forrás tündére pici öklével kitörölte szeméből a könnyeket, sarkával megkopogtatta a jeget, és így válaszolt.
2: Mert nem tudok hazamenni. Elugrottam egy pillanatra, és az alatt a fagy jégkulcsra zárta a forrásomat.
1: Talán erősebb vagyok nálad,
0: mondta moha, és körülnézett. Hol a legvékonyabb a jég? Ott pedig a sarkával, mint egy kalapáccsal, ütögetni kezdte a jégpáncélt. A jég csengett, bongott, de nem engedett, és a tündér egyre jobban zokogott.
1: Ne sírj, tündérke, mert a könnyeidtől nedves lesz az ingecskéd, és meghűlsz. Várj itt egy kicsit, én elfutok a házikóba, és idehozom páfrányt.
0: Páfránynak semmi kedve nem volt kidugni az orrát a házikóból. Végül mégis kötélnek állt. Felhúzta vasalt sarkú cipőjét, és követte mohát.
1: Na, itt is van. Látod, milyen erős, és a cipője sarka meg van vasalva. Ő bizonyára boldogul a jéggel.
2: Dobbants egy nagyot, páfrány, és nyisd ki a forrásomat.
0: Páfrány dobbantott egyet.
2: Nagyobbat?
0: Páfrány nagyobbat dobbantott.
2: De még nagyobbat kell dobbantanod.
3: Már nem tudok nagyobbat dobbantani, mert letörik a sarkam.
1: Letörik a sarka,
0: ismételte moha, és a forrás tündére olyan keserves sírásra fakadt, hogy egész testében remegett. Moha vigasztalta.
1: Ne sírj, tündérke, mindjárt hozok még valamit.
0: Moha elszaladt a házikóba, és deszkával a vállán jött vissza. Maga előtt meg egy hasábfát görgetett. Egészen a befagyott forráshoz cipelte a deszkát, és görgette a fát.
2: Azt hittem, hogy rendes szerszámot hozol, te pedig csak két fadarabot vonszoltál ide.
1: Ez még nem minden.
0: Elment a tisztásra, és onnan egy nagy követ gurított egészen a forrás peremére. Aztán a fahasábot legurította a jégre, keresztbe tette rajta a deszkát, és ujjával páfrányra mutatott.
1: Állj az egyik végére!
0: Páfrány ráállt a hasábbal alátámasztott deszka végére. Ekkor moha nagyot kiáltott.
4: Horuk!
0: És a forrás pereméről rágördítette a követ a deszka másik végére.
2: Jaj!
0: A deszka a magasba röpítette páfrányt. Még a fenyőfánál is magasabbra. Olyan magasra, ahová már a madár sem tud felröpülni. Csupán valamivel alacsonyabbra a csillagoknál. Aztán zuhant lefelé. Egyenesen le a befagyott forrásra. Nagy recsenés hallatszott. Páfrány a cipője sarkával rést ütött a jégben. A tündér pedig villám gyorsan besurrant a jégben megnyílt kapun a forrásba.

0: Elin és Oszkár. Amikor még kicsi voltam, vagyis réges-régen, bizony olyan régen, hogy már alig emlékszem rá. Túl a hegyeken és a nagy erdőn, ahol a mesék teremnek, volt egy kis vörösre festett ház. És abban a házban Oszkár lakott, a kertész. Talán nem olyan különös dolog, hogy valakit Oszkárnak hívnak, és kertész a mestersége, de ez a kertész bácsi igazán különös volt. Én legalábbis annak találtam, és remélem ti is így lesztek vele. Oszkár bácsi öreg volt, és a kertje aprócska. Volt neki egy fekete biciklije, de biciklizni nem tudott, ahhoz túl öreg volt. Talán a biciklije is túl öreg volt hozzá, hogy karikázni lehessen rajta. Csak úgy tolta maga mellett. A csomagtartóján mindig virágot vitt, és közben füstöt eregetett a pipájából. Egy szép nap, amikor kicsi voltam még, egy kövön ültem az országút mellett, mert az országút közelében laktam, és fűszálat rágcsáltam, és egyedül éreztem magam, mert féltem is egy kicsit, mert sűrűn sötét lett mögöttem az erdő, és az erdőben úgy mondták, óriások meg manók élnek, holott persze ilyenek nincsenek. Akkoriban úgy hitték az emberek, és néhányan még ma is hiszünk benne. Hát ahogy ott ültem, arra jött Oszkár a bicikliével és a virágaival. Szélesen, mosolyogva, és füst bodorodott a pipájából.
1: Hát te meg itt üldögélsz. Gyere inkább velem, megörvendeztetünk egy öregasszonyt, aki épp ma 100 esztendős. Bizony. És az az anyóka is fiatal és szép volt vala, akárcsak én. Szakasztott úgy, mint én. Bizony. Bizony úgy, mint én.
0: Bólogatott Oszkár nagy füstkarikákat eregetve a pipájából a szélbe, és büszkén düllesztette a mellét. És én nagyon megörültem, hogy vele mehetek, és megörvendeztethetünk egy öregasszonyt. Hanem az öreg kertész összeráncolta a homlokát, a biciklit egy fának támasztotta, és leült mellém. Így egyelőre nem indulhattunk útnak.
1: Hát, ha jobban meggondolom, az öregasszony nem is fogadja majd el a virágomat.
0: Már miért ne? Hol biztos, hogy örül majd az ilyen szép virágoknak?
1: Egyáltalán nem biztos. Haragba vagyunk ugyanis. 74 éve tart köztünk a harag, vagy talán még régebben is. Nem is tudom. Az emlékezetem az ugye már nem olyan, mint volt valaha. Ides tova én is mennyi is? 100 éves vagyok. Szóval én, Oszkár, meg Egyi Elin, mert így hívják ezt a vénasszonyt, talán már iskolás korunk óta haragszunk egymásra. Amikor először vittem neki virágot. Fejbe akart vágni a botjával, vagy a gerebjeivel, mit tudom én. Később is többször vittem neki virágot, és hol elkergetett a hegyi házikójától a gerebjeivel, vagy a palacsintasütővel, vagy tűzifát, ha igált utána meg ilyenek.
0: Ezt látni szeretném, mondtam, mert tényleg szerettem volna.
1: Jobb lesz neked szépen hazamenni.
0: Mondta Oszkár, és felállt, és megfordította a bicikliét. Inkább szedd össze a bátorságodat, mondtam.
1: Ajaj. Hát éppen a bátorság hiányzik belőlem. Nem kell a virág, neked adom.
0: Persze, nagyon örülnék a virágnak, feleltem. De előbb meséld el, miért van ez a régi harag köztetek?
1: Hát, Elinnek is van egy kis kertje. Úgy is mondhatnánk, hogy ő mesterkertésznő. De a mesterkertész én vagyok. Legalábbis úgy kéne, hogy legyen. És én azt hiszem, hogy néha éjjel, amikor alszom, mert éjjel ugye alszom, Elin virágokat lop a kertemből, mert reggel mindig hiányzik egy pár tő. Ő pedig azt hiszi, hogy én lopkodok a virágaiból, amíg ő alszik.
0: Miért lopnátok virágot egymástól?
1: Hát, irigységből, mondjuk. Azt hiszem, képes lennék virágot lopni tőle puszta irigységből is. De persze, én sose tettem ilyet. Ő viszont igenis lop tőlem. Egyébként nagyon szép kertje van a házikója körül.
0: És Oszkár élénken mesélt Elin anyó házáról, meg a szép virágairól, napraforgókról és pipacsokról. Hallod-e, Oszkár? Mondtam. Most megyünk és békét kötünk Hegyi Elinnel.
1: No már, egy ilyen tök mag akar dirigálni nekem. No de végül is azt hiszem igazad van.
0: Szép komótosan megindultunk az országúton. És képzeljétek csak, ahogy az út kanyarodott, megpillantottunk egy öreg asszonyt, aki ugyancsak biciklit tolt, persze női biciklit, és egy Nagy halom virág volt a csomagtartóján.
1: Megálljunk ki! Ott jön Elin!
0: Igen, semmi kétség sem lehetett. Hegyi Elin jött velünk szembe, és látta Oszkáron, hogy legszívesebben elhajítaná a bicikliét, és futásnak eredne. De aztán meggondolta magát, öklét rázta az öregasszony felé, és ezt üvöltötte.
1: Virágtolvaj!
0: Az öregasszony csak jött szótlanul. Elénk érve megállt, és a két öreg sokáig szótlanul állt.

0: Nem vagyok virágtól vaj.
1: Én sem vagyok,
2: mondta Oszkár. Elin mama toppantott egyet-kettőt, erre aztán Oszkár ellökte a bicikliét nagy ijedelmében, és utcú felkapaszkodott a legközelebbi fára.
1: Kössünk békét, Elin!
0: Hát azt meg hogy csináljuk?
1: Talán kérdezd meg őt. Ő talán tudja.
2: Az öreg asszony rám nézett. Elkapta a fülemet, és azt mondta.
0: Mit tudsz, te tacskó?
2: Megijedtem, de azért nem igazán. És Elin néni hamarosan elengedte a fülemet.
0: Nos, ki vele?
2: Megpróbáltam magam elé képzelni Hegyi Elint, amint éjszaka Oszkár háza körül settenkedik, hogy virágot lopjon. Aztán Oszkárt próbáltam meg elképzelni, amint éjszaka Elin kertjébe mászik be, hogy tulipánokat tépjen. De sehogy se sikerült. Na, gyere le, Oszkár! Kiáltottam föl a fára. Oszkár lekászálódott, felszedte a bicikliét, és a két öreg újra ott állt egymással szembe, a bicikli kormányt markolva és farkas szemet néztek.
1: Hogy köthetnénk békét? Vagy mit csináljunk, hogy hogyan bízhatnánk egymásba?
0: Azám, hogyan?
2: És mind a ketten rám néztek, én meg csak törtem a fejem. Cseréljetek biciklit, mondtam végül. Mindegyikteknek van biciklije, ami nem is biciklizik, csak rátámaszkodik, ha elmegy valahová. És mindkettőtöknek ugyanolyan szép virágai vannak, ha a csomagtartom.
1: Ez azért van, mert egymástól lopunk.
0: Bizony, egymástól lopunk.
2: Nem hiszem el, kiháltottam.
0: Pedig úgy van. Ugyan.
2: Akkor pedig ennek egyszer s mindenkorra vége.
1: Na de miért cseréljük ki a biciklinket?
2: Mert egyformán szép virágokat visztek a csomagtartókon. Ha kicserélitek a bicikliket, akkor most szépen hazamentek, mindegyiktek a maga házába, aztán minden nap elindultok, találkoztok itt, ahol az országút kanyarodik, új virágot hoztok a csomagtartón, és megint kicserélitek a bicikliteket. Így aztán mindig megkapjátok egymás virágait, és nem kell irigykednetek egymásra. És képzeljétek el, Oszkár és Elin attól fogva minden nap biciklit cserélt, amíg csak vége nem lett a nyárnak, sőt, egy darabig még ősszel is. Aztán térre meg összeköltöztek, és egyik nap Oszkár házikójában laktak, másik nap meg Elinében. Így lett béke Oszkár és Elin közt, 74 évi ellenségeskedés után. Hát, ilyesmik történtek, amikor még kicsi voltam. És az a legkülönösebb, hogy ilyesmi még ma is megesik. Nem épp gyakran, igaz, de megesik. Legalábbis reméljük.

0: Elefánt történet, bonyolult szudáni népmese. Az állatok munkába akartak állni. Az antilop azt mondta.
1: Gyertek az én házamba dolgozni.
0: Az elefánt meg azt mondta.
2: Nem, az én házamba gyertek.
1: Jól van, akkor megzavarom a munkát.
0: Jelentette ki az antilop. Fogta a hárfáját, kiült fel az útfélre, és hárfázni kezdett. Az állatok, ahogy az úton jöttek, mind körülállták, és elkezdtek táncolni, meg énekelni. Miután kitáncolták magukat, letelepedtek az antilop köré, és eszükbe se jutott, hogy dolgozni menjenek. Így aztán attól a naptól fogva abba maradt a munka. Jön az elefánt, kérdi.
2: Mi történt? Miért nem jöttök dolgozni?
1: Azt mondtam, gyertek én hozzám dolgozni.
0: Mondta az antilop.
1: De te azt mondtad, nem. Ezért szavarom meg a munkádat.
2: Az igaz.
0: Lőnyögte az elefánt. Attól fogva az állatok soha nem dolgoztak többet. És jól is tették. Itt a vége, fuss el véle.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szép lány bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éléskamra. A szép lány apja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Elnyemi dolog ez, hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Júz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni. Szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg.

0: Gyújts tüzet, én meg közben megtisztítom a kócsolót.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában, és nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj, és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltál?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. Na most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts, te lusta kutya. De tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok, nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, betem.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette. Még utána is rugott.
1: Innen, te szemtelen kutya! Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még... Ilyen... Még emberrel nem esett ilyen. Te orcátlan, ha szabad... Hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem! Te méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: A hat hattyú. Egyszer egy király egy nagy erdőben vadászott, és oly serényen űzte a vadat, hogy emberei közül egy sem ért nyomába. Hogy leszállott az est, megállt és körülnézett, akkor látta, hogy eltévedt az erdőben. Kereste a kiutat, ám de nem találta. Egyszerre csak látta, hogy egy reszkető fejű öregasszony közeleg feléje, az pedig len boszorkány volt.
1: Jó asszony! Meg tudnád mutatni, hol vezet ki az út az erdőből?
2: Igenis, király úr. Éppenséggel meg tudom mutatni. Csak hogy annak van egy feltétele. S ha nem teljesíted, soha ki nem jutsz az erdőből. És itt kell étlen veszned.
3: Mi az a feltétel?
2: Van egy leányom, aki olyan szép, hogy a világon párját ritkítja, s bizony megérdemli, hogy a hitvesed legyen. S ha őt királyné asszonyát teszed, megmutatom, hol a kiút az erdőből.
0: Szívének szorongattatásában igent mondott a király, s a vénasszony elvezette őt a kunyhójába, és ott ült a leánya tűz mellett. Úgy fogadta a királyt, mintha éppen reávárt volna, ő pedig látta, hogy a leány csak ugyan szépséges, mégsem tetszett neki, s titokban elborzadt, valahányszor csak reátekintett. Miután lovára ültette a leányt, a vénasszony megmutatta neki az utat, és a király visszaérkezett királyi palotájába, és ott meg is ülték a menyegzőt. A királynak valaha már volt egy felesége, és ettől az első feleségétől 7 gyermeke, 6 fiú és egy leány, akiket a világon mindenek fölött szeretett az apjuk. Mivel attól félt, hogy mostohájuk rosszul bánna velük, sőt, életükre törne, azért elvitte őket egy lakatlan kastélyba, amely egy erdő közepén állt. Annyira rejtve volt a világ elől, és oly nehéz volt megtalálni az odavezető utat, hogy ő maga sem talált volna oda, ha nem kapott volna egy tudós asszonytól egy gombolyag cérnát, amelynek csodálatos tudománya volt. A király, ha elhajította, legombolyodott magától, így mutatta neki az utat. Ám a király oly gyakran eljárt az ő kedves gyermekeihez, hogy a királyné gyanút fogott, és tudni akarta, mit keres férje künn az erdőben egyes egyedül. Sok-sok pénzt adott a király szolgáinak, és azok elárulták uruk titkát, és azt is elmondták, hogy csak a gombolyag mutatja meg az utat a kastélyhoz. Már most a királyné addig nem nyughatott, amíg meg nem tudta, hol őrzi a király a gombolyagot, aztán kisingeket vart fehér sejemből, és minthogy eltanult az anyjától mindenféle boszorkánságot, rontást vart az ingekbe. És amikor egyszer a király kilovagolt vadászni, a királyné magához vette az ingecskéket, és kiment az erdőbe, és a gombolyag megmutatta neki az utat. A gyermekek, akik már messziről észrevették, hogy jön valaki, azt hitték, hogy édesapjuk látogatja meg őket, és örvendezve szaladtak arrafelé. A királyné pedig mindegyikükre rádobott egy-egy ingecskét, és hogy az hozzájuk ért, mindannyian hattyúvá változtak, és elrepültek a fák fölött. A királyné pedig elégedetten hazament, és azt hitte, megszabadult mostoha gyermekeitől, csak hogy a leányka visszamaradt volt, amikor fivérei odafutottak a királynéhoz, az pedig nem tudott a leánykáról. Másnap jött a király, hogy meglátogassa gyermekeit, ám a leánykán kívül egyiket sem találta.
1: Hol vannak a bátyáid?
4: Ó, édesapám, oda vannak, én itt maradtam egyedül.
0: És elbeszélte apjának, hogy szobácskája ablakából végignézte, amint fivérei hattyúk képiben szálltak el az erdő fölött, és tollaikat is megmutatta, amelyeket az udvarra hullajtottak, és amelyeket ő felszedett. Siratta gyermekeit a király, de arra nem gondolt, hogy a királyné vitte végbe a gaztettet, és mert félt, hogy a leánykát is elrabolják, magával akarta vinni őt. Csak hogy a leányka félt a mostohájától, és kérte a királyt, hogy még egyszer utoljára hadd éjszakázzék az erdei kastélyban. Azt gondolta magában a szegény leány.
4: Itt úgy sincs többé maradásom, útra kelek és megkeresem fivéreimet.
0: És amikor leszállt az éj, elszökött a kastélyból, és ment egyenesen az erdőbe. Ment egész éjjel, s még a reál következő nappal is megállás nélkül, míg nem annyira kifáradt, hogy képtelen volt menni tovább. Akkor megpillantott egy erdei kunyhót, odament és belépett. Volt ott egy szoba, volt abban 6 kis ágy, ám egyikükbe sem mert lefeküdni, hanem bebújt az egyik ágy alá, lefeküdt a kemény padlóra, hogy majd ott tölti az éjszakát. Ám de kevéssel napszállat előtt surrogást hallott, és látta, hogy 6 hattyú röpül be az ablakon. Letelepedtek a padlóra, és egymásra fújtak, és lefújtak egymásról minden tollat, és levált róluk a hattyúbőr, mintha ing lett volna. És ahogy figyelte őket a leány, észrevette, hogy ezek a fivérei. Megörült és kibújt az ágy alól. Testvérei nem kevésbé örvendeztek, látva húkocskájukat, ám sokáig nem tarthatott az örömük.
3: Itt pedig nem maradhat.
5: Ez haramiák tanyája.
3: Ha megjönnek és itt lelnek, végeznek veled.
4: És ti nem tudtok megoltalmazni?
3: Nem.
5: Mi csak esténként vehetjük le hattyúbőrünket.
3: Akkor is csak negyed órára.
5: És csak ekkor ölthetünk emberi alakot.
3: Ez idő leteltével visszaváltozunk hattyúvá.
0: Sírva fakadt a húgocska, és megkérdezte.
4: És nem lehet megváltani benneteket?
3: Nem.
5: Annak nagyon szigorú próbája van.
3: 6 évig nem szabad megszólalnod.
5: Nem szabad nevetned.
3: És ez idő alatt varnod kell számunkra 6 ingecskét csillagvirágból.
5: És ha közben egyetlen szót is ejtesz...
3: Akkor hiába fáradtál.
0: És amint ezt kimondták a fivérek, le is telt a negyed óra, és hattyúképiben kiröpültek az ablakon. A leány pedig erősen eltökélte, hogy megváltja testvéreit, akkor is, ha ez az életébe kerül. Elment az erdei kunyhóból a vadon közepébe, ott fölhágott egy fára, és azon töltötte az éjszakát. Reggel körüljárt az erdőben, csillagvirágot szedett, majd neki állt összevarni. Beszélni nem tudott senkivel, nevetni pedig nem volt kedve. Ott ült a fán, és csak a munkájára figyelt. Történt egyszer, amikor már sok idő telt el így, hogy az ország királya ebben az erdőben vadászott, és vadászai oda mentek ahhoz a fához, amelyiken ült a leány. Fölkiabáltak hozzá.
1: Ki vagy? Gyere le hozzánk!
6: Ne félj, nem bántunk.
0: De a leány nem válaszolt, csak a fejét rázta. És hogy csak nem akartak felhagyni a faggatózással a vadászok, ledobta nekik nyakából az aranyláncot, hát ha most már békén hagyják, de mivel tovább zaklatták, az övecskéjét is ledobta nekik, és hogy ezt sem használt, ledobta harisnyakötőjét is, majd sorjában mindenét, amilyen még csak volt, és amitől csak megválhatott, még végül semmi más nem maradt rajta, csak egy szál ingecske. Ám a vadászok ennyivel sem érték be. Fölmásztak a fára, leráncigálták a leányt, és a király elé vezették. Megkérdezte a király.
1: Ki vagy te? Mit keresel azon a fán?
0: De a leány nem válaszolt. Kérdezgette őt a király minden nyelven, amit csak ismert.
1: Who are you? Wo bistu? Keskütü feisi?
0: Ám a leány néma maradt, mint a hal. De mert annyira szép volt, azért felindult a király szíve, és belészeretett a leányba. Reáborította palástját, maga elé ültette a lovára, és magával vitte a palotájába. Ott aztán ékes öltözékkel ruháztatta föl a leányt, aki szépségében sugárzott, mint a fényes nap, csak éppen egy árva szót nem lehetett kicsalni belőle. A király az asztalnál maga mellé ültette, és annyira tetszett neki a leány szerénysége és tisztességtudása, hogy néhány nap múlva Frigyre is lépett a leánnyal. Csak hogy azt mondta.
1: Őt veszem feleségül, senki mást a földkerekén.
0: S a király anyja gonosz asszony volt, és nem tudott megbékélni fia házasságával, és rossz hírét költötte az ifjú királynénak.
2: Ki tudja, honnét szalajtották ezt a némbert? Még csak beszélni sem tud. Hogyan is lehetne méltó egy királyhoz?
0: Esztendő múltán, amikor a királyné világra hozta első gyermekét, a vénasszony elvitte az újszülöttet, és az alvó anya száját bekente vérrel. Majd ment a királyhoz, és megvádolta menyét, hogy emberevő. A király nem hitt neki, és nem hagyta, hogy feleségének bántódása essék. Az ifjú királyné pedig egyre csak üldögélt, és az ingeket varrogatta, és nem törődött semmi mással. Legközelebb, amikor még egy szép fiúcskát szült a királyné, gonosz anyósa ugyanazt a fondorlatot vitte végbe, de a király még most sem tudta reászánni magát, hogy hitelt adjon anyja fullánkos beszédének. Azt mondta.
1: Ő hát olyan gyámbor, hát olyan jóságos. Az ilyesmi nem telhetik tőle. És ha néma nem volna, biztos tudna védekezni, és bebizonyosodna, hogy ártatlan.
0: De amikor a vénasszony a harmadik újszülöttet is ellopta és megvádolta a királynét, aki egyetlen szót sem szólt maga mentségére, akkor a király nem tehetett mást, át kellett adnia őt a törvényszéknek, a bírák pedig arra ítélték, hogy elevenen égettessék meg. Amikor eljött az ítélet végrehajtásának napja, és ez ugyanakkor utolsó napja volt a 6 évnek, amelynek során sem beszélnie, sem pedig nevetnie nem volt szabad, akkor az ifjú királyné megszabadította kedves fivéreit a rontás hatalmából. Elkészült mind a 6 ing, csak még az utolsónak hiányzott a bal oldaláról az ujja. Amint a mágjához vezették, ő a karjára terítette az ingeket, és amikor már odafönt állt, és éppen készültek meggyújtani a tüzet, akkor körülnézett, és íme 6 hattyú szállt le a magasból. Látta már a királyné, hogy közeleg a megváltásuk, és megdobbant örömében a szíve. A hattyúk odahussantak, és köréje telepettek, úgyhogy reájuk tudta dobni az ingeket, és amint az ingek hozzájuk értek, lehullott róluk a hattyúbőr, és a fivérek ott álltak emberi alakjukban és erejük teljében, és szépek voltak, csak a legkisebbiknek hiányzott a bal karja, helyette 6 hattyú szárny volt a hátán. Megölelték és megcsókolták egymást, és a királyné odament a királyhoz, aki döbbenten bámulta, és megszólalt, és azt mondta.
4: Drága férjem, immár beszélhetek, és megnyilváníthatom előtted, hogy ártatlan vagyok, és hamisak ellenem a vádak.
0: Mindjárt elő is hozták a gyermekeket a király nagy örömére, s a gonosz anyósnak lett büntetése, hogy a mágia cölöpéhez kötözték, és ott kellett hamuvá égnie. A király és a királyné pedig boldogan és békességben élt a 6 fivérrel sok-sok esztendőn át.

Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy eszes, furfangos paraszt. Sokat lehetne mesélni a tréfáiról, de most csak a legkülönbet mondom el. Azt, hogyan tette egyszer bolondá az ő.

0: Völgyén dolgozott a paraszt. Már bealkonyodott, mikor hazafelé készült, de mit jó gazdához illi, még egyszer körülnézett. Hát, ahogy így vizsgálódik, mi nem akad a szemébe. Valami villódzik a szürkületben, egy nagy halom parázs ízzik a szántól földje közepén. Igen elcsodálkozott, hiszen az előbb még nem volt ott semmi. Oda ballagott, bizony valódi tüzes zsarátnok volt az, és egy kis fekete ördög kuporgott a tetején.
1: Csak talán nem kincsen kotlasz, komám?
2: De bizony azon, mégpedig nagy kincsen. Több abban az arany, meg az ezüst, mint amit te egész életedben láttál.
1: No, hát akkor jó van. A kincs az én földemen van, tehát az enyém.
2: Nem bánom, tiéd lehet, de csak egy feltétellel. Ha két esztendőn át nekem adod annak a felét, ami a földeden terem. Pénzem van, dugig, aranyra, ezüstre, akár rá se nézek. De a föld gyümölcseit nagyon megkívántam.
0: A paraszt elgondolkodott egy percig, aztán ráállt a dologra.
1: Ha, rendben van, de hogy ne legyen vita az osztozkodásnál, egyezzünk meg. Ami a föld alatt van, az az enyém. Ami meg a föld fölött, az a tiéd.
0: Az ördögnek tetszett az alku, el is fogadta. Igen ám, csak hogy az agyafult paraszt abban az esztendőben egyebet sem vetett, mint répát. Mikor eljött a szedés ideje, jelentkezett az ördög a részéért.
1: Aztán koszát hozzak, vagy úgy tépet puszta kézzel, komám?
2: Hogy? A répát koszáljam?
1: Hát nem az, csak a levelét. Nem emlékszel az egyességre? Ami fölül van, az a levele, azt mind elvihetett.
0: Nekiállt, s villan szedni kezdegezte a földtől a szép kövér répa fejeket. Az ördög dühösen vakarta az üstökét.
2: Most az egyszer te jártál jól, de jövőre nem ér a kikötésed. Jövőre fordítva lesz, ami a föld alatt van, az az enyém. Ami a föld fölött, az a tiéd. Megértetted?
0: A paraszt vállat vont, sodrított egyet a bajszán, hogy az ördög észre ne vegye valahogy a somolygását, és ráhagyta.
1: Nekem úgy is jó, legyen a kedved szerint.
0: Az ördög morgott valamit, és elillant. A paraszt meg felszántotta a földjét, és egészet bevetette tiszta búzával. Mikor a gabona beérett, nekiállt, és mindegy szálig learadta. Épp az utolsó kévét hányta föl a kocsijára, mikor nagy dérrel túrral megjelent az ördög.
2: Hó-hó! Hallod, de hétás! Hová viszed azt a búzát?
1: Haza a csűrömbe! Na, gyite ráról, gyite!
2: Hát, nekem mit hagytál?
1: Ha mindent, ami a föld alatt van, ahogy kérted. Na, gyite!
0: Az ördög pedig nem talált mást, mint a puszta tarlót. Megdőlgött, és egy sziklaasadékon át lebucskázott egyenest a pokol fenekére. Így lett a furfangos paraszté, a két esztendei termés is, meg az ördög kincse is.

0: La Fontaine, a Holló és a Róka. Sajtot talált a Holló, fölvitte a fára. Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. Magas a fa, magasan ül a Holló rajta. Sűrűből a zsákmányát azért is kicsalja.
1: Holló asszony,
0: szól neki,
1: örülök, hogy látom. Nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon.
0: A Holló nem felel, épp csak egyet illeg. Rá a Róka.
1: Tollánál, termeténél nincs szem.
0: Fönn a Holló hallgat, és szorítja a sajtot. A Róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. Lép egyet, és morog, hogy a Holló is hallja.
1: De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja?
2: Rút a hangom!
0: És a Hollót elfutja a méreg. Skárogni kezd.
2: Ez neked nem elég szép én?
1: De még milyen?
0: Nevet a Róka. És a sajttal, mit a Holló kiejtett, vidáman elnyargalt.

Az okos lány. Egy opsitos kiszabadult a katonaságtól, és ment hazafelé az országúton, Amikor elfáradt, betért megpihenni egy magányos házba.

0: nem megy, míg beszédbe nem elegyedik vele. Azt mondta neki.
1: Olyan szép vagy te, lány, hogy tetszel nekem.
0: Azt válaszolta erre a lány.
2: Ha 50 év múlva mondaná, azt felelném, hogy hazudik. Vagy a szeme világa hibázik.
0: Megcsóválta az opsitos a fejét.
1: Te különös teremtése vagy te az Istennek. Hogy hínak?
2: A nevem eleje olyan, mint a hátulja. A közepe dupla.
1: Ebből ugyan nem sokat értek.
0: Gondolta az opsitos, de tovább kérdezte, hát ha valami olyat is megtud, amit megérthet a halandó ember.
1: Magad lakol a házban?
2: Nem én, hanem anyámmal, apámmal, bátyámmal.
1: Hát, az anyád hol van?
2: Főz a konyhában.
1: Mit főz?
2: Föl alát.
0: Sokat ebből sem értett az opsitos, de a kérdezgetést nem hagyta abba.
1: Apád hol van?
2: Vadászni.
1: Mire vadászik?
2: Hát ő úgy vadászik, hogy amit megfog, ott hagyja, s amit nem fog meg, azt hazahozza.
1: Fölötté furcsán vadászik az apád.
0: Aztán megkérdezte.
1: Hát a bátyád hol van?
2: A mezőn.
1: Mit dolgozik?
2: Kiskárból nagyot csinál.
0: Látta az opsitos, hogy vagy a lány nagyon okos, vagy ő nem az elégségesen. Tűnődött egy darabig, hogy mivel fogja meg. Olyat kérdett tőle, amire csak egyenes szóval lehet válaszolni.
1: Mondd csak! Hány éves vagy?
0: De az okos lány nem azért volt okos, hogy ne lejjen olyan választ, amit az opsitost meg nem ért. Mert ezt válaszolta neki.
2: Annyi, amennyi. Az anyám kétszer annyi, apám öttel több, hárman pedig kereken 100 évesek vagyunk.
0: Morgolódott az opsitos, nagyon morgolódott, és elrestelte magát, hogy a lányt megint nem fogta meg.
1: Hallod-e? Ha én innen elmegyek, soha meg nem tudom, hogy túljártál-e az eszemen, vagy pedig bolond vagy, s magad sem tudod, mit beszélsz. Mondd meg hát magyarán, mi az értelme 4 válaszodnak?
2: Megmondom én, de csak azért, hogy lássa, én vagyok az okos, maga meg buta. A nevem eleje ugyanaz, mint a hátulja, s a közepe dupla. Mert Anna a nevem. Az anyám babot főz. Az jár fel alá a fazékban. Az apám bolhára vadászik a gatyája ráncai közt. Ha a bolhát megfogja, ott hagyja. A gatyáját nem fogja meg, azt hazahozza. A bátyám árkolja a föld végét, amit eljártak a szekerek. Mélyebb árkotás a kicsi helyébe. Így csinál kiskárból nagyot. Én 19 éves vagyok, az anyám 38, apám 5-tel több, vagyis 43. Hárman 100 évesek vagyunk.
1: Látom, nem csak szép vagy, hanem okos is. Hát én innen egy tapottat sem megyek, míg a feleségem nem leszel. De ha az leszel, akkor sem megyek, mert akkor ugyan bizony miért mennék el.
0: Úgy is lett. Az opsitos ott maradt, feleségül vette az okos lányt, és boldogan élnek ma is, ha meg nem haltak.

Volt egyszer egy ember, annak volt egy szépséges leánya. Sokan kérték már feleségül ezt a leányt, de az apja nem adta senkinek. Azt mondta, azért lesz a leány, aki őt egyszer Isten igazából fel tudja mérgesíteni. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, mert a szép lány apját még soha senki nem látta igazán mérgesnek.

0: Élt abban a faluban egy szegény legény. Olyan szegény volt, hogy feleséget sem kapott a nagy szegénysége miatt. Egyszer aztán gondolt egyet, fogta magát, elment a szépen bogaras apjához.
1: Igaz ugyan, hogy én még soha életemben senkit fel nem mérgesítettem, de ha te mindenáron azt akarod, hogy megbosszantsalak, én vállalkozom rá.
2: Hát figyelj, próbáld meg!
0: Válaszolta a szép lány apja.

0: A legény erre enni kért tőle, de üres volt az éléskamra. A szép lányapja semmivel sem tudta megvendégelni a szegény kérőt.
1: Ennyi dolog ez. Hiszen te olyan büszke vagy, mintha akár 4 elefántot is elajándékozhatnál, ha éppen kedved lenne hozzá. És közben még egy pohár vízzel sem tudsz megvendégelni.
0: De az öreget cseppet sem haragították meg a legény szavai.
2: Juz, menjünk el vadászni, akkor majd lesz ennivalónk.

0: Jó, menjünk vadászni. Csak hogy a vadászathoz kutya is kell, neked meg nincs vadászkutyád. Egyikünk álljon be kutyának. Ki legyen az?
1: Az öreg továbbra is nyugodt maradt. Azt ajánlotta, hogy a legény álljon be vadászkutyának. A legény ráállt.

Elmentek vadászni, szerencsével jártak, elejtettek egy kócsagot, s a legény annak rendje módja szerint, mint a vadászkutyák szokták, a szájában vitte haza a zsákmányt. Mikor hazaértek, így szólt az öreg:

0: Gyújts tüzet, én meg közben megtisztítom a kócsolót.
1: Én kutya vagyok, nem tudok tüzet rakni, meg más ilyen házi munkát sem végezni. Te ember vagy, dolgozz csak magad.
2: Ezzel elnyúlt a konyha sarkában, és nyugodtan figyelte az öreget, aki tüzet rakott, és aztán elkészítette az ízletes pecsenyét.
0: Ha már semmit se csinálsz, legalább menj, és hívd vacsorázni a családomat.
3: What a great happiness, happiness, happiness.
1: Én kutya vagyok, hogyan szólhatnék hozzájuk? Te ember vagy, szólítsd őket magad.
2: Ment is az öreg, hogy behívja a feleségét meg a szép lányát vacsorázni. Mire visszajött velük, a legény felfalta az egész pecsenyét. Csak a csontokat hagyta meg.
0: Mit csináltam?
1: Nem szabad ám a kutyára húst hagyni. No most mérges vagy?
0: Cseppet sem. Se baj. Ma nem vacsorázunk. Holnap újra elmegyünk vadászni, akkor majd te leszel a kutya.
2: Így is történt. Az erdőben rókanyomra bukkantak. A legény a róka után űzte az öreget, addig kergette, addig bízhatta, míg rá nem talált a rókajukra. A ruhája rongyokban lógott rajta. Keze lába vérzett, mire zsákmányul ejtette a rókát. A legény annak rendje módja szerint hazáig cipeltette az öreggel a zsákmányt. Hazaérve tüzet rakott, és szólt az öregnek, hogy segítsen egy kicsit.
0: Én kutya vagyok. Ehhez nem értek. Dolgozz csak magad.
1: Na ne segíts te lusta kutya, de tudd meg, hogy enni sem kapsz.
2: Pompás levest főzött, szépen megterített, megtöltötte a leveses csészéket, melléjük tette az evőpálcikákat is. Az öreg éhes volt, s nagyokat nyelt, mikor megérezte a leves jó illatát. A legény küldte, hogy hívja be a családját, ülnének le a vacsorához.
0: Én kutya vagyok, nem parancsolhatok nekik. Te ember vagy, szólítsd őket, betem magad.
2: Előre örült, hogy belakomázik majd, mihelyt kimegy a legény. De az csak nem sietett. Fogott egy jó erős madzagot, megkötötte az öreget, de úgy, hogy szegény feje semmiképpen sem férhetett az ételhez. Azután kiment. Csak hogy nem az öreg feleségét meg a lányát hívta vacsorázni, hanem a szomszédékat. A vendégek asztalhoz ültek, a legény meg leoldotta az öregről a madzagot. Az szegény azt hitte, hogy a vacsora mellé ülhet, de nem. A legény kikergette, még utána is rugott.
1: Ki innen, te szemtelen kutya? Semmi keresni valód az asztalnál, majd a csontokból kaphatsz.
2: Erre elfutotta a méreg a szép lányapját, dühösen kiáltozott.
0: Ilyen gyalázatot még... Ilyen, még emberrel nem esett ilyen. Te orcátlan, ha szabad, hogy szabad engem így felmérgesíteni?
2: Jót nevetett a furfangos legény.
1: Győztem, te méregbe jöttél, én meg feleségül kapom a lányod.
2: Így is történt.

0: Bossi Seprűnyélen, Julia Donaldson. A bossinak nagy kalapja volt és kis cicája, barkocsba vont vörös haja lobogott utána. Dorombolt a vidám macska, a bossi mosolygott, Seprűnyélen lovagolva szelték az égboltot. Egyszer csak egy széllökés a kalapot lekapta, a bossi jajgatni kezdett, s prüsszögött a macska. Szólt a bossi, itt megállunk. Azzal földre szálltak. Átkutattak mindent, ám de semmit sem találtak. Hirtelen egy kis bokorból vígan ugrándozva jött egy kutyus, és szájában a kalapot hozta. Udvarjasan letette, aztán megkérdezte, míg a bossi a kalapját a fejére tette. Kedves szorgos kutyus vagyok, elhihetik kérem. Véletlenül nincs számomra hely a Seprűnyélen? Szólt a bossi. Dehogy is nincs, pattanj ide szépen! Beindította a seprűt, és eltűntek az égen. Átrepültek hegygerincet, erdőt, rétet, öblöt. A kutyus farkácsó válta, és a szél süvöltött. A bossi fogta kalapját, ne tudjon leesni. Ám most vörös varkocsából repült ki a masni. Szólt a bossi, itt megállunk. Azzal földre szálltak. Átnézték a búzatáblát, semmit sem találtak. Előröppent egy odúból hangosan rikoltva, egy kis madár, és a masnit a csőrében hozta. Illedelmesen letette, szóra nyílt a csőre, míg a bossi varkocsába a masnit kötötte.
1: Én vagyok a kis madárka, rikító zöld címben. Véletlen a Seprűnyélen még egy kis hely nincsen?
0: Szólt a bossi.
1: Persze, hogy van! Pattanj legelőre!
0: Indított, és huss, felszálltak mind a levegőbe.
2: És mit mondjak még magának?
0: Átrepültek széles folyót, nádast, völgyet, dombot, a kismadár fütyörészet, a szél pedig tombolt. A bossi a táltos seprűt vígan navigálta, masniára jól ügyelte, lepottyant a pálca. Szólt a bossi, itt megállunk! Azzal földre szálltak. Keresték a lábban, mocsárban, semmit sem találtak. Előbújt egy pocsolyából, a vizet lerázta bőréről egy kicsi béka, kezében a pálca. Udvarjasan letette, storkát köszörülve az bekegte, míg a bossi pálcáját törülte.
1: Én egy tiszta béka volnék, fürdök reggel este. Mondjátok, a seprű végen nincs egy kis helyecske?
0: Szólt a bossi. Hogyne volna? Pattanj fel, barátom! Indított, és huss, túl voltak hetet hét határon. Ezután a hegyek fölött tettek még egy-két kört, a kis béka ugrándozott, s a seprű ketté tört. Kutya, macska és a béka lezuhantak hárman, de baj nélkül földet értek egy büdös mocsárban. A bossi a fél seprűjén eltűnt egy felhőben, ám valaki rákiáltott eget rengetően. Én egy gonosz sárkány vagyok, aki sose viccel, és 5 órai teámhoz bossit eszem chipsszel. Szólt a bossi.
1: azt már nem! Sebességet váltott, de a sárkány már közelről fújta rá a lángot. Segítség! Kiáltott, mikor földet ért a járgány, de nem volt más a közelben, csak az éhes sárkány, aki száját nyalogatva egész közel lépett. Lehet, hogy ma a bosszimhoz chipset nem is kérek! Ám amikor már azt hitte, lakomához láthat, az árokból előbukkant egy förtelmes állat, sötét, magas, ragacsos volt, csupa toll és nyálka, négy feje volt, mind ijesztő, és oldalt két szárnya. A hangja is szörnyűséges. Ugatva, brekegve, nyávogva, rikoltva beszélt, és mindezt egyszerre. Rettenetes, dörgő szava pont illett egy rémhez. Húzz el innen gyorsan, mert a bossi az enyém lesz! A sárkány most visszahőkölt, reszketett a frázban.
3: Jaj, bocsáss meg, tévedés volt, tudom, hogy hibáztam. Örvendek, hogy találkoztunk, de most el kell mennem.
1: Szányra kapott, és elrepült szélnél sebesebben. Ekkor leugrott a béka, a madár, a macska. Csak a kutyus lihegett, mert jól ki volt fáradva. Köszi! Örült meg a bossi. Ekkora szerencsé! Ha nem jöttök, már a sárkány bendőjében lennék. Mosolyogva vizet forralt fekete üstjében. Mindenki hozzon valamit, stobja bele szépen! A macska egy dobozt hozott, a béka virágot, madár gallyat, kutyus csontot, amit már lerágott. Bedobták a dobozt, gallyat, virágot és csontot, a bossi jól megkeverte, s varázsigét mondott. Hókusz, hókusz, súgta halkan, nem látszott a füsttől, s egyszer csak egy szuper seprű bukkant fel az üstből. Volt rajta szék a bossinak, cicának, kutyának, melegfészek a madárnak, zuhany a békának. Szólt a bossi, üljetek fel, gyorsan mind a négyen! Indított, és huss, elszállta az új seprű nyélen.

0: Bolond Mihók. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egy szegény ember, s annak egy nagy kamasz félkegyelmű fia. Úgy hívták, hogy Mihók. Azám, a faluban Bolond Mihóknak hívták, mert olyan félkegyelmű volt szegény feje, hogy akármibe kezdett, mindent visszájáról végezett. Sok bút, bajt okozott az apjának, s ami keveset dolgozott, annak is csak kárát látta. Használt soha. Egyszer mit gondolt, mit nem? Mihók? Azt mondja az apjának, hogy ő többet nem kínódik itthon. Elmegy szolgálatba.
1: Csak eredj, fiam. Jó utat, ahol sár nincs.
0: Sütött az anyja egy hamuba sült pogácsát. S Mihók elment szolgálatba. Még egy esztendő sem telt el, visszakerült Mihók a faluba. Kérdi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
2: Jöjjön csak, mindjárt megmutatom.
0: Hátra vezette az apját a csűrös kertbe. Ottan volt egy szalmakazal, abban elkezdett turkálni, keresgélni.
1: Mit keresel, Mihók?
0: Kérdi az apja.
2: Hát, amit szolgáltam.
1: S ugyan bizony, mit szolgáltál?
2: Egy gombos tűt.
1: Ó, te világ bolondja, te máskor tűzd a kalapodba, ne a szalmakazalba.
0: Elmegy Mihók még aznap ismét szolgálatba, de egy esztendő múlva haza is kerül. Most egy nyársat szolgált, s ő bizony meg is fogadta az apja tanácsát. A nyársat felszúrta a kalapjára. Megy haza a faluba nagy kevélyen, mondja az apja.
1: Ó, te bolond, tehát azt minek szúrtad fel a kalapodba? Tanuld meg, hogy máskor a válladra kell vetni.
0: Visszafordult Mihók, s a harmadik esztendőben egy szalonnát szolgált. De bezzeg nem felejtette el, hogy mit tanácsolt az apja. Szépen a nyakába vette a szalonnát, lelógott a hátán, s amint ment egyik faluból a másba, ahány kutya volt, mind ráesett. Letépték a hátáról a szalonnát, hogy csak egy falás maradt meg belőle a nyakán. Hazaér a faluba, s kérdezi az apja.
1: No, Mihók, mit szolgáltál?
0: Mondja, hogy mit, a kutyák le is rágták mind a hátáról.
1: Ó, te bolond, te! Miért nem vetted a hónad alá? Aztán szépen hazahozod, s felteszed a füstre. Egész esztendőre lett volna szalonnátok.
0: Mihók jól megjegyezte, hogy mit mondott az apja. A következő esztendőben egy borjat szolgált. Azt szépen hazavezette, aztán felvitte a padlásra, s a füstre fölkötötte. Mondja, hogy egy borjat szolgált, mikor kérdi az apja, hogy mit szolgált.
1: Hát, hol a borjú?
0: Mondja, hogy fönt van a padláson. Fölkötötte a füstre. Felmegy az apja a padlásra, hát csak ugyanott van a borjú, meg is volt füstölve becsületesen. Az ugyan nem is bőgött többet.
1: Te, bolond, te, máskor közd a jászolhoz is tégy cénát elébe.
2: Jó van, máskor úgy teszek.
0: Elment Mihók ismét, vissza is került egy esztendő múlva, s már akár hiszitek, akár nem, de egy szép leány szolgált feleségnek. Hazaviszi a feleségét, egyenesen az istállóba vezeti, ott a jászolhoz megköti, s szénát tesz elébe. Azzal összecsődíti az egész falut, hogy jöjjenek vendégségbe, mert most lesz az ő lakodalma. Jönnek a népek, szeretnék látni az éjfasszonyt, de az bizony nincsen sehol.
1: No, Mihók, hol a felesége?
0: Mondja Mihók, hogy kint van az istállóban. Kimennek az istállóba? Hát csak ugyanott van az asszony jászol elé kötve, s előtte egy csomó széna.
1: Ó, te bolond, te nem jászol elé kell kötni az asszonyt, hanem meg kell ölelni, csókolni.
2: Híj, hát igaz.
0: Mondj Mihók, s mindjárt eloldotta a feleségét, megölelte, megcsókolta, bevitte a házba, s megkezdődött a nagy dínom-dánom lakodalom. Hanem egyszer csak elfogyott a bor, s mondja Mihóknak az apja.
1: Eredj, Mihók fiam, hoz bort a pincéből.
0: Lemegy Mihók a pincébe, csápra üti a hordót. De kancsó helyett rostát tartott a lája, s a bor mindegy csöppig elfolyt. Nem tudták elgondolni a népek, hogy miért marad el oly sokáig Mihók. Utána ment az apja, s hát látja, hogy a bor mind elfolyt. Tele a pince fődje.
1: No, te szerencsétlen!
0: Mi mondja az apja?
1: Ha ezt megtudja feleséged, egy órát nem él veled. Eredj a kamrába, ami hamu van, hozd ide. Hintsuk be a bort, hogy ne vegyik észre, mit csináltál.
0: Felszalad Mihók a kamrába, de a hamutól nem tudja megkülönböztetni a lisztet. Ami liszt volt, levitte mind, és azzal nagy hirtelen behintette a pince földjét.
1: Te boldogtalan, te! Többet a szeme eléd se kerül a feleségednek.
0: Mihóknak sem kellett sok biztatás, kifutott a pincéből. Azt sem mondta senkinek, Isten áldjon, s szaladt, mintha a szemét kivették volna. Hanem a vendégek észrevették, utána szaladtak, megfogták, s nagy bajjal visszavitték Mihókot. Megvigasztalták, hogy majd bor helyett, ad az Isten, bort, liszt helyett pedig lisztet. Csak jól igyekezzék. No, visszaült az asztalhoz Mihók a felesége mellé, s bújában elkezdett enni, mert nem volt mit inni. Meglöki a felesége.
3: Hallod-e, Mihók, nem illik sokat enni egy vőlegénynek. Aztán, amikor majd én a lábadat megnyomintom, mindjárt félbehagyd az evést.
0: Alig mondja ezt a felesége, beszalad a kutya az asztal alá, rálép a Mihók lábára, s Mihók abban a pillanatban ledobja a kést, villát, s hiába kínálta apja, anyja, s feleség. Többet egy falás sem evett. No, késő éjjel elmennek a vendégek, Mihók a feleségével maradt, s mondja nagy keservesen.
2: Na, feleség, ez szép aggodalom vala, olyan éhes vagyok, mint a farkas.
3: Jó neked, te bolond? Hát miért nem ettél? Eleget kínáltunk.
2: Hiszen megnyomtad a lábamat.
3: Én?
2: Hát ki?
3: Ó, te bolond, hiszen az a kutya volt. Eredj a kamrába, van ottan egy kis maradék kalács, edd meg. De vigyázz, mert ott paradicsom is van elrakva, nehogy abból legyél.
0: Bemegy Mihók a kamrába, nem találja a kalács maradékot. Megtalálta a paradicsomot. És azt egy szempillantásra mind felhapsolta. Visszamegy a szobába, s kérdi a felesége.
3: Jól laktál-e, édes uram?
2: Jól én, lelkem, feleségem, de úgy, hogy mindjárt elszalad a gyomrom.
3: Jaj, te bolond! Te bizonyosan a paradicsomot etted meg, mi?
2: Már akármit ettem meg, feleség, én mindjárt megyek Oaklandra!
3: Na bizony, ha mégy, ott van az ajtó mellett két fazék. Az egyikbe tejföl van, a másik meg üres. Abba hányunk el.
0: Szalad, Mihók, de bezzek, hogy nem az üres fazékba, hanem a tejfelesbe hányt. Kérdi az asszony.
3: Hallod-e? Nem a tejfölös fazékba hánytál?
2: Lelkem, feleségem, én nem tudom, csak hallottam, hogy cuppogott.
3: Na bizony, ha cuppogott, akkor a tejfölös fazékba hánytál. Eredj és vágd a fazekat a kapufélfához.
0: Mihók úgy értette, hogy az apja hátához. Kiszaladt bolond fejjel, az apja hátához verte a tejfeles fazekat. Aludt a szegény öreg, fölriad az álmából nagy ijetten, kiszalad az utcára, kiabál. Amennyi kutya a faluban, mind kicsődül utána a tejfőszagnak. Föllármázták az egész falut. A harangozó azt hitte, hogy tűz van. Félreverte a harangot, hordották a vizet dézsával, cseberrel. Ez alatt visszamegy Mihók a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: No, te bolond, oda vágtad
2: el. Én aztán oda, hogy felordított belé.
3: Ki ordított fel, te?
2: Hát az apám.
3: Jaj, te bolond, te, eredj és kövesd meg.
0: Kiszaladt Mihók, fölszed egy csomó követ, s mikor az apja jött vissza, jól meghaigálta. Azzal, mint aki jó végezte dolgát, visszamegy a feleségéhez. Kérdi az asszony.
3: Na, megkövetted-e?
2: Én aztán meg, csak úgy ajgatott belé.
3: Ki ajgatott, te bolond?
2: Hát az apám.
3: Jaj, Istenem, jaj, mit tettél? Hiszen nem azt mondtam én, hogy megkövesd, hanem, hogy megkövesd. Na, most fussunk innét, itt nekünk nincsen maradásunk.
0: Azzal megfutamodtak hátra az udvaron, de amint futottak, kérdi az asszony.
3: Ugyan bizony, behúztad-e az ajtót?
2: Nem én.
3: Hát eredj és húzd be.
0: Mihók úgy értette, hogy hozza el az ajtót. Visszaszaladt, az ajtót a sarkából kivette, hátára fölvette, s szaladt a felesége után. Sötét volt, az asszony nem látta, hogy Mihók hozza az ajtót. Egyszer csak nagyokat nyög Mihók.
3: Na, mi a baj?
2: Nehéz az ajtó.
3: Miféle ajtó?
2: Hát, mondtad, hogy hozzam el az ajtót.
3: Dehogy mondtam, jaj, Istenem. Hát, ha már elhoztad, akkor vigyük.
0: Vitték együtt az ajtót árkon, bokron át, hetet-hét ország ellen. Egyszer, amint egy nagy erdőt mennek át, jön szembe velük 12 zsivány. Hogy észre ne vegyék a zsiványok, hirtelen felmásztak egy fára, felhúzták az ajtót is. Gondolták, hogy attól majd nem veszik észre a zsiványok. No, ezek éppen ez alá a fa alá telepettek le, s ottan kezdték számolni a pénzüket. Mondja Mihók suttogva.
2: Én nem bírom tovább tartani az ajtót, feleség! Milyen lejtem?
3: Fogja, te szerencsétlen, mert ha lejted, megölnek a zsiványok!
0: De hiszen mondhatta, éppen abban a pillanatban puff, leesett az ajtó. Leám. Éppen annak a zsiványnak a fejére, aki számlálta a pénzt. A zsivány ketté harapta a nyelvét, a többi 11 pedig annyi felé futott, ahányan voltak. Hiába kiabált utánuk a 12. zsivány, mikor meglátta, hogy egy férfi s egy asszony van a fán. Mondom, hiába kiáltotta ember lót, ehelyett, hogy ember volt. A zsiványok elszaladtak. Úgy elszaladtak, hogy hírük poruk sem maradott. No, elszaladt a 12. zsivány is. Ott hagyta a félnyelvét, de még a temérdek sok pénzt is. Mihók s a felesége most már lejöttek a fáról. A sok pénzt felszedték, hazavitték, s bezzeg, hogy a naptól fogvást az egész faluban nem volt több olyan okos ember, mint Mihók. Aki nem hiszi, na járjon utána.

0: Jakab mester karácsonya.
1: Iftár lett. Kelettől nyugatra, nyugatról keletre, déltől északabbra, északtól meg erre. Valamerre volt egy nagy hegy. Felhőfötte csúcsát hó és jég borítja. Meredek hágóit ember meg nem mássza. Zuzmarás szikláit madár elkerüli. Hinnéd-e, hogy mégis lakik itt valaki? Bármennyire furcsa, él erre egy ember. Kin nem fog az idő. Neve Jakab mester. 100 vagy 1000 éve a hegy csúcs lakója. Ez a dolgos, kedves, bohókás apóka. Feje kissé kopasz, látása homályos. Mégis párja nincsen, oly ügyes és szorgos. Szerelő és szabó, Ács és Eszter gályos. S mi a fő? Egy személyes, baba s játékgyáros. Házát maga rakta, maga is díszíti. Sőt, télapó ajándékait is ő készíti. Lehet fából, lehet fémből, lehet csodaforma. Szárnyas biciklit is csinál, ha azt kértél volna. Bergen-Góciában másként van, mint nálunk. Tudod, hogy a télapót mi Mikoláskor várjuk. Erre felé más a szokás. Évszázadok óta a karácsonyi ajándékot a télapó hozza. Eddig minden évben, december elején, kész volt Jakab mester. Egymás hátán hegyén álltak a csomagok, fényes papírosban, télapóra vártak, rendben, a sarokban. Most azonban baj van, nincsen kész a munka, szanaszét a játék, félbe szerbe hagyva. Jakab rémüldözik, órájára pillant.
2: Sietnem kell gyorsan, az időm elillant. Nyakunkon az ünnep, mégsem vagyok készen. Sietnem kell gyorsan, nehogy szégyen érjen.
1: Nem eszik, nem alszik, se éjjel, se nappal, fűrészel, kopácsol, farag, délrel, durral. Ha mégis elszúnyókál, párnája babaszék. Egyszer csak megvillen, s eltörik a játék. Ferjad a mester, most kezdheti újra.
2: Sietnem kell gyorsan.
1: Megint csak ezt fújja. Egyik reggel aztán bajt tetéz a bajra. Mindenes fiókját hiába kutatja. Ahol régen szövet és kóc hevert egymás mellett, s ahol gyöngyöt, csipkét, csatot, gombot, ezret lelhet, most üres a szekrényfia, sehol semmi kellék.
2: Ennyi mindent így hirtelen honnan szerezhetnék?
1: Jakab csak nem sírva fakad, de észbe kap nyomban.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan, mert az idő illan. Hagyok inkább csapot, papot. A völgybe leszállok, a városban, amit csak kell, mindent megtalál.
1: Jakab mester nem téblából, nem vár a csodára. Tüstént felkap repülő, merülő, guruló masinájára. Havon siklik, jégen csusszan, hip-hop röppen az égen. Íme a város, már is landol Jakab a pici főtéren. Csillog-villog minden üzlet, díszben minden utca. Sült gesztenye illata orrát csiklandozza. Jakab mester azonban csak munkájára gondol.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
1: Magában így mormol. Zsúfolt a bolt, sok időt visz el a sorban állás. Jakab töri a kobakját.
2: Van egy jobb megoldás.
1: Zsebéből nagy ollót vesz ki, s gyors mozdulattal minden ember ruhájából egy kicsit leszabdal. Hulla csipke, hulla kelme, nyisszant jobbra-balra, csak a rendőr ordítozik, oda a fél bajsza. A népség csak ámul-bámul, nézze meg az ember. Szöget csavart csenapadból a kis ezermester. Mire a nép felocsudik, végre valahára, Jakab felkap repülő-merülő guruló masinájára. Otthon rögvest munkához lát.
2: Sietnem kell gyorsan, gyorsan.
1: Éppen babát fésül, amikor télapó betoppan. Rénszarvasa felnyergelve, üres kosár rajta. A jó vendég még be sem jött, megelőzi a hangja.
3: Jakab este, mit ígértél? Hol van díszes szánom? Nem te mondtad? Hagyd csak nálam, majd megreparálom.
1: Jakab a nagy sietségben bizony elfeledte, hogy télapó szánkójának rúdját megszerelje. Írul, pirul szégyenében, évszázadok óta nem fordult még vele elő, hogy elkésett volna. Ráadásul nincsen kész a baba, meg a mozdony. A tehénnek nincsen farka, hát így mit csóváljon?
3: Semmi baj,
1: szól a télapó. Öblös hangja kedves.
3: A te masinádon szállunk majd a gyerekekhez.
1: Jakab mester beindítja a repülő guruló szárnyát, Télapónak felajánlja ügyes tákolmányát. Repül a szán, de néhány játék még most sincsen készen. Télapó vezet, s Jakab hátul dolgozik serényen. Micsoda út, és micsoda éjjel! Éppen odaértek, mire az utolsó játék nagy végtére kész lett. Mélyen alszik már a város, házról házra szállnak, és csendesen berakosgatják a csomagocskákat. Szép lesz mégis a karácsony, nem hiányzik semmi. Örül majd a gyereksereg, kicsi, nagy, mindenki. Hazatér a két kis öreg, asztal mellé ülnek. Sült hús, torta, narancspuding, pezsgő várja őket. Télapó türelme fogytán nekilát a tálnak, csak egyedül falatozik, nyomra már nem várhat. Kit is várna? Barátjától már egy hang sem halszik, Jakab mester jóízűen boldog arccal alszik.

0: Hogyan adott Runca ezt tanácsot Pulyácskának a vadásznak? Egyszer Manka áfonyát szedett az írtáson, és mit lát? Jicsin felől egy anyóka rohan lélek szakadva. Szoknyáját két marokra kapva, ugyancsak szaporán szedi a lábát.
1: Jaj, emberek! Ez már Istenem való vétek!
0: Manka faháncs bögréjébe szórta Markából az áfonyát, és megkérdezte.
2: Ugyan mi történt Jicsinben, anyóka?
0: Az anyó éppen csak egy szószanásra állt meg.
1: Futok Berendicébe, hogy ott is megtudják. A herceg úr meghívta a Speyeri grófot, az meg egy vasnyulat hozott magával.
0: Úgy is volt. A gróf valóban hozott egy vasnyulat, amely futott, mozgatta az orrát, és mindenben úgy viselkedett, mintha élne, pedig szintiszta vasból készült. Nem sokkal a történtek előtt a jicsinyi herceg egy fiatal vadászt fogadott szolgálatába. Pulyácskának hívták, s örömét lelte benne az egész erdő, a Raholec minden élőlénye. Jószívű, biztos kezű, éles szemű vadász volt. Ezt a Pulyácska nevezetű vadászt egy fatönkön üldögélve találta Runcájsz. Csak ült és bámult maga elé a semmibe.
3: Mi bajod, Pulyácska?
4: A vasnyúl miatt fáj a fejem. A Speyeri grófnak alig, hanem valamilyen csalafinta terve van vele.
3: Ha csak ez a bajod, könnyen segíthetek rajta. Majd én kitudom a szándékát, aztán visszajövök, és elmondom.
0: Amikor Runcájsz odaért a kastélyhoz, a herceg a hercegnővel, meg a Speyeri gróffal a lugasban üldögélt. Runcájsz a málnabokrok mögé húzódott, és figyelte, mi készül. A gróf éppen a vasnulát mutogatta. Hogyan mozgatja a fülét, hogyan alszik nyitott szemmel, s hogyan ugrik fel az első zizzenésre. A hercegnő és a herceg szinte egyszerre kiáltottak fel elragadtatásokban.
5: Hát ez
6: ilyen csodálatos dolgot még senki sem.
7: Mozgatja az orrát, figyelj!
0: Csak hogy a herceg megirigyelte a gróf vasnulát, és így szólt.
8: Csodálatos, az igaz, de ha ezt a vasnulat a vadászom Pulyácska puska végre kaphatná, egy lövéssel leteríteni.
0: A hercegnő meglengette a zsebkendőjét, bizonyítva, hogy valóban így van. A Speyeri gróf a kesztyűje mögé rejtette a nevetését.
7: Hát csak próbálja meg az a Pulyácska. Háromszor rálőhet a nyulamra.
0: A herceget szörnyen bosszantotta a gróf hetvenkedése.
8: Jó. Ha pedig a nyulat harmadik lövésre sem találja el, akkor vigye magával a vadászomat Speyerbe. Vagy Speyerbe a gróf.
0: A hercegnő csak büszkén feljebb szegte a fejét. Runcájsz nem vár tovább. Nesztelen rabló léptekkel kiosont a málnabokrok mögül, visszatért a tisztásra, és mindent elmondott Pulyácskának. Pulyácska, a vadász, úgy elsápadt a hallottaktól, mint a holdvilág.
4: Tudtam én, hogy ellenem készül valami. Nincs az a tapasztalt öreg vadász, aki megmondaná, mivel lőjön az ember egy vasnyúlra.
3: Nyúlsöréttel bizony nem sokra mégy.
0: Pulyácska szomorúan vállára vetette a puskáját.
4: Ólomgolyóval sem. A vasnyulat azt sem lőné keresztül.
3: Vasgolyóval töltsd meg a puskádat.
4: Azt még Hradecban sem kapok.
0: Amikor eljött a vasnyúlvadászat ideje, a herceg és a hercegnő bőrszékben ültek az írtás szélén. A Speyeri gróf odább térdelt a vasnyúl ketrece mellett. Pulyácska, a vadász, nehéz őssöréttel töltötte meg a puskáját. Két fa mögött elrejtőzve már ott állt Runcájsz is Mankával. Meg Csibészke, ha netán gyors üzenetet kéne vinni valahová. A herceg a térdébe törölte a két ujját, és így szólt.
8: Ide figyelj, jól tudott Pulyácska mi a dolgod. Amint a hercegnő int a zsebkendőjével, a gróf úr kiengedi a nyulat a ketrecéből, és te rálősz!
0: A Speyeri gróf kinyitotta a ketrec ajtaját, s a vasnyúl már ott fut cikázva a tisztáson, ahogyan a belsejébe levő rúgók mozgatják. Pulyácska célba veszi, s úgy követi a puskájával, mint valami fekete vasszemmel. Láng csap ki a puska csőből, erdördül az első lövés. A vasnyúlról visszapattanó sörétek majdnem eltalálják Pulyácskát. A spejeri gróf a herceghez és a hercegnőhöz fordul.
7: Ehhez vadász kell ám a javából.
0: Vasnyúlát visszadugja a ketrecébe, s a kesztyűjébe nevet.
7: Ha majd Pulyácska magához tér, másodszor is megpróbálhatja.
0: A herceg ujjával megfenyegeti Pulyácskát.
8: De figyelj, Pulyácska, gondold meg, mielőtt másodszor is rálősz.
0: Pulyácska fontolóra vette a dolgot, s Rumcájsz titokban így szólt a fiának a fák mögött.
3: Semmire sem megyünk, Csibészke, ha ide nem hívod a tűzembert.
0: Csibészke a szélnek tartotta az arcát, hogy érezze, honnan éri a meleg, és elfutott abba az irányba. Egy szempillantás alatt visszatért a tűzemberrel együtt.
3: Az ólom itt nem segít. Vaskolyót kell öntenünk.
9: Hát, ahhoz bizony vöröskő kellene.
0: Runcánc lehajolt, és adott a tűzembernek egy vörös követ. A tűzember a tenyerébe szorította a követ, s kis idő múlva olvasztott vas csurgott ki az ujjai közül. A folyékony vasat egy földbe vájt gödröcskébe csurgatta, fordított lélegzettel ráfújt, és készen is volt a vasgolyó. Runcájsz titokban Folyácskának hajította.
3: Töltsd meg a puskádat!
0: A vasnyúl ismét kifut a ketrecből, és Pulyácska másodszor is rálő. A vas a vasnak üdődik, de a grófi vas jobbnak bizonyul. A vasgolyó úgy pattan vissza a vasnyúlról, mint a parancsolat. A spejeri gróf felveszi a vasgolyót a földről, meggörgeti a tenyerén, s visszaéti a földre.
7: Vasgolyóval lősz! No, ez annyit ér, mint halottnak a szentelt víz. A herceg úr elveszti a vadászát.
0: A herceget mérgében elöntötte a forróság, Pulyácska meg olyan halavány lett, mint a tavaszi levél.
3: A vasgolyó kevés megbizonyult. Nos, mit tegyünk?
2: Fogd meg ezt, meg ezt is!
0: Suttogta csöndesen Manka, és a tűzember kezébe nyomott egy újabb vörös követ, de adott hozzá egy szál boszorkányfüvet is. A tűzember ismét vasat olvasztott a kőből, golyóvá formálta, s fordított lélegzettel ráfújt. Runcájsz pedig a kész vasgolyót titokban Pulyácskának dobta. A ketrecből megint kifutott a vasnyúl, s Pulyácska rálőtt harmadszor is.
7: Krolcs, vejnerej!
0: Mert alig ért a boszorkányfővel gyúrt vasgolyó a nyúl vasbőréhez, az menten kiukadt, s a lyukon már könnyen behatolt. A vasnyúl nyomban fölfordult, s úgy is maradt. Ami megmaradt belőle, azt a spejeri gróf elvitte a torony tövébe szószátyárhoz, az óráshoz. De bizony hiába vitte,

0: Kis Palinta. Volt egyszer egy fiúcska, úgy hívták, hogy Palinta. Volt egy kis kerekes ágya, abban aludt éjszaka, meg délután is, ha éppen fáradt volt. De ha nem volt fáradt, anyjának fel alá kellett tologatni a szobában, és ezt a kis Palinta soha meg nem unta volna. Egyszer egy éjszaka is ott feküdt a kerekes ágyában, és semmiképp sem bírt elaludni, az édesanyja meg már réges-régen az igazak álmát aludta a maga mennyezetes ágyában.
1: Anya!
0: Rikkantotta a kis Palinta.
1: Utazni akarok!
0: Édesanyja kinyújtotta álmában a karját, és úgy tologatta ide-oda a kerekes ágyat. Ha belefáradt, és kezdte volna abba hagyni, a kis Palinta nagyot kiáltott.
1: Még!
0: És akkor folyt tovább megint a tologatás. Hanem a végén az anya olyan mélyen elaludt, hogy a kis Palinta hiába ordított torka szakadtából, ő már egy kukkot sem hallott belőle. Egy kis idő múlva benézett az ablakon a hold, a jó öreg hold, és olyan, de olyan bohókás dolgot látott, hogy alig hitt a szemének, meg is törölgette a ködmene szegélyével, hogy nem álmodik-e, mert ilyet még életébe sosem látott. Ott feküdt ugyanis a kis Palinta nyitott szemmel a kerekes ágyában, és az egyik lábacskáját, mint valami árbócot, a magasba nyújtotta. Ingecskéjét lehúzta, és mint egy vitorlát, a lába kis ujjára akasztotta, egyik csücskét meg a kezébe fogta, és dagadt képpel elkezdte fújni.

0: és lám, a kerekes ágy lassan megindult, végig gurult a padlón, föl a falon, fejjel lefelé végig a mennyezetem, aztán a másik falon vissza.
1: Vég, vég!
0: Rikkantott a kis palinta, ahogy leért a padlóra, és megint földagasztotta a képét, megint elkezdett fújni, fújni, és a kerekes ágy megint megindult a falon föl, falon le. Szerencséje volt a kis palintának, hogy éjszaka volt, és a föld is a feje tetején állt, mert különben bizony könnyen a nyakát törhette volna. Amikor már harmadszor utazta így körbe a szobát, a holt hirtelen az arcába kukkantott.
2: Kis öcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Vég, vég! Nyisd ki az ajtót, végig akar utazni a városon. Azt akarom, hogy mindenki lássa, ahogy utazom.
2: Mit képzelsz? Nem tudok én ajtót nyitni?
0: Mondta a jó öreg hold, de azért egy hosszú sugarát beküldte a kulcsukon. Azon a kis palinta kigurult a házból. Csöndesek, néptelenek voltak az utcák, a magas házak némán álltak a holdvilágban, és fekete ablakaik bambán bámultak a levegőbe. Embernek azonban nem volt se híre, se hamba. A kis palinta nagy zörgéssel gurult tova kerekes ágyában az utcákon, a jóságos hold meg mellette baktatott, és világított neki. Így mentek utcáról utcára, de sehol egy teremtett lelket se láttak. Ahogy a templom előtt elhaladtak, a torony tetején a nagy aranykakas hirtelen kukorékolt egyet. Erre megálltak.
1: Hát te még mit csinálsz ott?
3: Elsőt kukorékoltam!
1: Hol vannak az emberek?
3: Elusznak! Majd, ha a harmadikat is kukorékolom, akkor fog felébredni az első ember!
1: Azt én nem bírom kivárni! Gyerünk az erdőbe! Legalább az állatok lássák, hogyan utazom!
2: Kisöcsém, nem volt még elég?
1: Nem! Még, még, még! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Azzal fölfújta a képét, a jó öreg hold meg világított, kimentek a város kapuján, végig a sötét földeken, be az erdőbe. A hold csak nehezen bírt haladni a sok fa közt, és elmaradozott, de aztán összeszedte magát, és újra meg újra utolérte a kis palintát. Az erdőben csönd volt, és nagy magányosság. Állatot nem lehetett látni, se szarvast, se nyulat, még egy egérkét se. Így mentek mind tovább és tovább, fenyveseken át, bükkösökön át, hegynek föl, völgynek le, a jó öreg holdot kocogott a kerekes ágy mellett, és minden bozótba bevilágított, de állatnak nyoma sem volt, csupán egy macska ült fent egy tölgynek tetején, és villogtatta a szemét. Erre megálltak.
1: Ez a kis cirmos. Jól ismerem, a csillagokat akarja utánozni.
0: Ahogy tovább mentek, velük ment odafönt a macska is, fáról fára ugrálva.
1: Hát te mit művelsz ott?
4: Nyáó, kivilágítok.
1: Hol a többi állat?
4: Alusznak. Figyelj csak, hogy horkolnak, hallod?
2: Kisöcsém, nem volt még elég.
0: Fölfújta a képét, az öreg hold meg világított, így mentek tovább, ki az erdőből, át a pusztaságon, egészen a világ végéig, és ott aztán bele egyenest az égbe. Az volt csak a jó mulatság. Valamennyi csillag ébren volt, valamennyinek a szeme nyitva, valamennyi csillogott, villogott, az egész ég egyetlen ragyogás volt tőlük. Kantott a palinta, és begördült a nagy fényességbe olyan sebesen, hogy jobbra-balra csak úgy potyogtak lefelé a csillagok ilyettükbe.
2: Kisöcsém, nem volt még elég.
1: Nem, nem, világíts!
0: És láttatok már ilyen? Keresztül hajtott egyenest a jó öreg holdnak az orrán, úgyhogy annak egészen elsötétedett az arca tőle.
5: Fúj! Mindennek van határa.
0: Azzal elfújta a lámpását, és a csillagok is mind becsukták a szemüket. Egyszeriben elsötétült az ég, olyan sötét lett, hogy az orra hegyéig sem látott az ember.
1: Hé! Világíts, öreg hold, világíts!
0: Csak hogy a holdnak nyoma veszett, és nyomuk veszett a csillagoknak is. Mind hazamentek lefeküdni. Most aztán nagyon megszeppent a kis palinta, hogy ilyen egyedül maradt az égen. Megragadta az inge csücskét, jól földagasztotta a képét, fújt, fújt, és görgött össze-vissza a kerekes ágyával. Ide is, oda is, előre is, hátra is, de hiába. Senki nem látta, hogy utazik, se az emberek, se az állatok, se a csillagok.

0: Végül aztán odalentről, egészen lentről az ég aljáról valami kerek, piros posgás arc pillantott föl rá. A kis Palinta azt hitte, a jó öreg Holt kelt föl újra.
1: Világíts! Világíts!
0: Fölfújta a képét, keresztül kasul száguldott az égen, egyenesen neki annak a piros arcának. Az pedig a nap volt, akkor kelt fel a tengerből.
2: Nocsak, öcskös!
0: És izzó tekintetével belenézett a kis Palinta arcába.
2: Mit művelsz te itt az énegemben?
0: Azzal nyakon csípte Palintát, és belehajította a nagy-nagy vízbe. Aztán? Hogy mi történt aztán? Hát már elfelejtetted. Ha véletlenül arra nem evezünk te meg én, és ki nem halásszuk, csónakunkba nem vesszük a kis Palintát, bizony könnyen a tengerbe fúlhatott volna.

0: csodatarisznya. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon szegény cigány. Annyi gyereke volt ennek az embernek, mint a szitán a lyuk. Bizony, sokszor előfordult, hogy nem tudott nekik enni adni. Egyszer bánatában fogta a fejszéjét, a vállára tette, és elindult, hogy agyonüsse az Istent, hogy miért adott neki annyi gyereket, ha ennivalót meg nem adott melléjük, hogy el tudná tartani őket. Ahogy megy mendegél, találkozik egy nagyon öreg koldussal. Köszön neki illendőképpen.
1: Szerencsés jó napot, kedves öreg apám!
2: Ugyan Isten neked is. Hová mégy, te szegény ember?
1: Én bizony agyon ütni az Istent, hogy annyi gyerekkel áldott meg az ég, de enni meg nem tudok nekik adni.
2: Ennyi, fiam. Ne menj te sehová, itt van ez a tarisznya, neked adom. Ezentúl, ha valamiben szükséget szenvedsz, csak szólj a tarisznyának így. Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: A szegény cigány megköszönte az öreg koldus jóságát.
3: Köszönöm.
0: És elindult hazafelé. Egyszer csak egy kúthoz ért, leült mellé pihenni. Gondolta, kipróbálja a tarisznyát.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét.
0: Hát, csodák csodája, annyi enni-inni való termett előtte, hogy azt se tudta, melyikhez nyúljon elsőnek. Régen volt, amikor utoljára annyira jól lakott, mint akkor. A maradékot hamarjában visszarakta a tarisznyába, és aztán megszaporázta lépteit, hogy minél hamarabb hazaérjen.
1: Hallod, asszony, nagy szerencse ért, hívd össze a gyerekeket!
0: Jöttek, és csak úgy futottak a porontyok. Megszólalt a szegény cigány.
1: Uccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: A tarisznya becsületére legyen mondva, annyi ételt, italt varázsolt elő, hogy mindenki torkig ette itta magát. Már csak a látása is öröm volt, hogy a sok éhes rajkó milyen jó étvágyjal, milyen mohón eszik. A szegény cigány és családja nagy bőségben éltek ezentúl. A tarisznya ellátta őket mindennel, amit csak kívántak.
1: Menj el, asszony, a királyhoz, és hívd meg ebédre!
0: Az asszony szabadkozott, hogy nem kell világgá kürtölni a jólétüket, de az ember csak erősködött, hogy a királyok komájuk, mert az egyik gyereket ő keresztelte. A koma pedig a legnagyobb rokon. Miért tagadnák le előtte, hogy így felvitte az Isten a dolgukat? Nem vitatkozott az asszony, elment, de a palotába nem akarták beengedni. Hiába bizonygatta szegény feje, hogy a fölséges király komájával akar beszélni, a kapuőrök csak nevettek. Végül, mert sehogyan se tudták elküldeni, az egyik kapuőr megunta a vitatkozást, felment ő felségéhez, és jelentette, hogy egy rongyos cigányasszony áll a kapuba, és minden áron vele akar beszélni. Kiment a király. Mindjárt megismerte az asszonyt, kérdezi is, hogy mi áradban van. Az asszony nagy illendően mondja, hogy ő nem egyébért jött, mint hogy szeretett király komáját meghívja holnapra ebédre. Szörnyű haragra gerjedt a király. Elzavarta az asszonyt, még a kutyáit is ráuszította. Titokban azonban az bosszantotta a legjobban, hogy a kapuőrök füle hallatára őt egy rongyos cigányasszony komájának merte szólítani. Hazamegy nagy búson a cigányasszony. Elpanaszolja az urának, hogyan fogadta a király a meghívást.
1: Hey, azt a mindenségi! Ügyetlen vagy, asszony, az a baj. Menj vissza, mondd meg a királynak, hogy én hivatom, és én nem szoktam tréfálni. Ha nem jön el holnap ebédre, nincs többi helye a házamnál.
0: Visszament szegény asszony. Amikor a király megjelent a kapuban, az asszony könyörgőre fogta a dolgot.
4: Kedves komám, királyatyám, felséges uram!
0: Mondta sorban az összes királyi megszólításokat úgy, ahogy eszébe jutott. Aztán csak előhozakodott megint a meghívással.
4: Gyere el hozzánk holnap ebédre! Ne szégyeld magad, hogy szegények vagyunk, könyörülj rajtam, ha nem jössz el, elcsap engem az uram a háztól, mert azt hiszi, hogy nem hívtalak eléggé szépen.
0: Nem merte azt mondani, amit az ura igazából üzent, hogyha nem jön el, akkor a király nem mehet többé hozzájuk.
5: No hát, nem vágok vissza a komám szavát. Rendben van. Holnap nálatok leszek ebéden.
0: Az asszony hazáig futott, hogy minél előbb elújságolhassa az urának a jó hírt. Örült az ember is, de a nagy megtiszteltetés gondot is jelentett neki.
1: Mi legyen a sok rajkóval? Ha itt lámbatlankodnak a szobában, nem lesz igazi a vendégség. Még egymás szavát sem fogjuk érteni.
0: Másnap aztán, még a harangszó előtt, fogta a gyerekeket és felrakta valamennyit a padlásra.
1: Na, itt hancúrozhatok kedvetekre,
0: mondta, s bezárta a padlás ajtaját. Alig, hogy végzett a nagy munkával, meg is érkezett a király.
5: Jó napot, komám! Kérésedre jöttem.
1: Köszönöm, hogy elfáradt hozzánk, komám. Látogatásával megtisztelte házunkat.
0: Betessékelte a királyt a házba. A király nem kérette magát, leült, és kíváncsian várta, hogy ugyan mivel is tud kirukkolni ez a szegény cigány, ha előkelő vendége van.
1: Hozd be a tarisznyát, asszony! Megjött a kománk!
0: Szaladt is az asszony a tarisznyával. Alig fogta kézbe a cigány a tarisznyát, azt már mondta is nagy büszkén a varázsszavakat.
1: Puccu édes tarisznya, add ki a magadét, de úgy, hogy most a királynak terítesz.
0: Hát, lett is olyan teríték, amilyet még a király se látott eddig. Termett ott mindenféle finom pecsenye díszes tálakon, leöntve valami fölséges, finom lével. Hasonlót még a király szakácsa se tudott volna kiokoskodni. Hurka, de még gyémánttal töltött pulyka is volt. A sok innivalót és a süteményeket föl se sorolom, mert a végén valaki megkívánja. Álmélkodott is a király. A csodálkozástól úgy csóválta a fejét, hogy majdnem leesett róla a korona.
5: Add nekem ide a tarisznyát, én még cserébe küldök neked mondjuk 10 szekér füstölt disznóhúst, és mondjuk minden nap egy ökröt, sőt, figyelj, lisztet, mindent, konyhára kell jönni. Be is hordhatom neked, csak győzön sütni, főzni a feleséged, na és ráadásul fölruházom a gyerekeidet, mert tudom én jól, hogy hát, hogy hiába van enni, inni való, ha mesztelenül, és mezítláb ugye szaladgál a sok rajkon.
0: No, ez végül is meggyőzte a szegény cigányt. Odaadta a tarisznyát a királynak. A király megtartotta a szavát. Először is ruhát, cipőt küldött minden rajkónak, aztán az élelmet kezdték hordani a királyi szekerek. A cigány boldog volt, mert igaz, hogy meg kellett válni a tarisznyától, de nem szenvedtek szükséget semmiben. A király is örült, és nagyon büszke volt, mert csuda tarisznyája egyedül neki volt a nagyvilágon. Még a szakácsát is elcsapta, mert nem akadt több munkája a palotában. Nagy dáridók kezdődtek a királyi kastélyban, mindenki torkigette, itta magát. A király, hogy mutassa jó szívűségét, elhívta a szegény cigányt a kastélyba fűteni. Persze a fizetsége csak annyi volt, hogy adtak neki néha a tarisznya finomságaiból. Mert, hogy szavamat ne felejtsem, egy-két nap elteltével kezdtek elmaradozni a királyi szekerek. Addig-addig, hogy végül nem is jöttek többé. Nem küldött ő felsége több élelmet, és ruhát sem. Később meg már fűteni se hívták a szegény cigányt, de hiába akart panaszra menni, az őrök még a kapun se engedték be. Mérges lett a cigány. Fejszéjét a vállára tette, és elindult ismét az Istenhez, mert kiokoskodt ő azt már, hogy az öreg ember csak a jó Isten lehetett, azért akart rajta segíteni. Meg is találta. Elpanaszolta a baját, hogy hogyan csapta be királyi komája. Kicsalta belőle a csudatarisznyát, és most már nem állja a szavát, ezért megint csak nem éhen halnak a gyerekei.
2: Sose búsulj. Itt van egy másik tarisznya. Ez ugyanúgy megteszi, mint az első. Bíztatni is csak úgy kell, mint a régit.
0: Megköszönte a szegény cigány az ajándékot, és indult hazafelé. Mikor a kúthoz ért, elkezdett korogni a gyomra, gondolta. Leül, kipróbálja a tarisznyát.
1: Úccu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Akkor annyi bot ugrott ki a tarisznyából, mint az égen a csillag, és mind a szegény cigányt üdötte, verte, jajgatott kínjában. Előbb táncolt, kapkodta a lábait, majd elterült. De a botok csak nem hagyták abba. Végre eszébe jutott, hogy hogyan szabadulhat.
1: Úgy ki vissza a tarisznyába!
0: A botok azonnal visszamentek. Így aztán megmenekült szegény feje, de alig tudott hazaván szorogni. Otthon aztán azt gondolta...
1: Na most kipróbálom a dolgot a családom.
0: A botok a rajkókat is alaposan elverték. Menekültek volna szegények a verés elől mindenfelé, de nem lehetett. A cigány végül visszaparancsolta a botokat a helyükre. Akkor vállára vette a tarisznyát, és indult a feleségével a királyi palota felé, ahol most is nagy mulatságra készültek. A sok vendég érkezése, fogadása közben észre se vették a kapuőrök, amikor besettenkedtek. A cigány rögtön rátalált a régi tarisznyára. Gyorsan kicserélte az újjal, a régi tarisznyát odaadta a feleségének, hogy vigye haza, ő meg kiment az udvarra és az ablakból leste, hogy mi fog történni. Szólt a muzsika, gyülekeztek a királyok, hercegek, grófok, bárók. Mikor már minden vendég megérkezett, a király intett a zenészeknek, hogy hagyják abba a muzsikálást, mert szólni akar. Akkor a vendégek füle hallatára elkiáltotta magát.
5: Ucu, édes tarisznyám, add ki a magadét!
0: Hát, azt ki is adta. Lett olyan, de olyan haddelhad, amilyenről még az öregapám se hallott. Hogy hány bot ugrott ki a tarisznyából, azt senki nem ért el megszámolni. A botok kékre, zöldre verték a vendégeket. Azok persze ész nélkül menekültek, aki nem tudott az ajtón kiszaladni, az az ablakon ugrott ki. Amikor már egyedül maradt a király, belépett a terembe a szegény cigány is. Már éppen a királyt kezdték volna verni a botok, amikor visszaparancsolta őket a tarisznyába. Mégiscsak a komája volt a király, még ha nem is tartotta meg az adott szavát. A királyhoz azóta sem megy senki vendégségbe, félnek a veréstől, de a király sem hív azóta vendégeket nagy-nagy szégyenében. A szegény cigányék pedig a csudatarisznyákkal még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Pop kalandjai folytatódnak. Egy doboz szardínia. Amikor a kép elkészült, a doktor bácsi odahívta Pikpokot és Kassiát, és megmutatta nekik.
1: Nézzétek meg jól, és magatok is láthatjátok, miféle nevetséges félreértés csücsül Pikpok hasában.
0: A felvételen pontosan lehetett látni a kis Pikpok gyomrát, és gyomrában egy bádogdobozt ezzel a felirattal. Eredeti portugál szardínia.
2: Szardínia? Egy doboz szardínia? Te meg azt mondtad, hogy semmit sem vettél el a hűtőszekrényből.
0: Pikpok lehorgasztotta a fejét, és az orra hegyéig elpirult.
2: Ne haragudj, nem tudtam, hogy ez a félreértés portugál szardínia. De azt tudtad, hogy lenyeltél valamit. Miért hazudtál?
0: A kis pingvin szégyenkezve tapogott rövidke lábacskáin.
2: Ne haragudj, de nem volt konzervnyitóm. Látod, minden a konzervnyitóm miatt történt.
3: Butácska, miket beszélsz? Miért nem mondtad, hogy lenyeltél egy doboz szardíniát?
2: Mert olyan borzalmasan szeretem a szardíniát, és szörnyű éhes voltam, és nem volt konzervnyitóm se. És különben is én olyan szerencsétlen vagyok. Most mi lesz ezzel a dobozzal?
1: Hogy mi lesz most? Sajnos meg kell operálnunk.
0: Pikpok úgy megrémült, hogy egészen elfehéredett, de egy pillanat múlva kacsintott egyet fekete szemecskéjével, és halkan így szólt.
2: És nem próbálhatnék meg most lenyelni egy konzervnyitót? Akkor talán a szardínia magától kinyílna.

0: hangyák hálája. Kínai népmese. Volt egyszer egy fiú, úgy hívták, hogy Lu Yin. Messze lakott a várostól, és amikor elérkezett a vizsgák ideje, jókor felkerekedett, hogy idejébe beérjen az iskolába. Amint ment, mendegélt, nagy zápor kerekedett. Az esőzés megduzzasztotta az útját keresztező hegyi patakokat, és amikor odaért, azt látta, hogy a megáradt patakban egy egész bolyra való hangya ergődik, egyre távolabb sodródva a parttól. Bár nagyon sietős volt az útja, azt gondolta, nem hagyja nyomorultul elpusztulni a hangyákat. Nagy sietve letört egy veszőt, és bedugta a vízbe. A hangyák felkapaszkodtak a rögtönzött hídra, és valamennyien partra jutottak. De amint megmenekültek, már is eltűntek a szeme elől.
1: Ej, gondolta magában Lu Yin, igazán megköszönhették volna fáradozásomat. De azután nem törődött többé a dologgal, hanem folytatta útját. Idejében be is ért az iskolába. Nekiült a feladatnak, minden tudását összeszedve írt. Igen ám, de az egyik szót hibásan írta. Örömet akart írni, de elfelejtette az O betűkre kitenni a pontokat. Így az örömből orom lett, ami egyáltalán nem ugyanaz. De nem vette észre a hibát, s átnyújtotta feladatát a tanítónak. Abban a szempillantásban, honnan nem, ott tervett négy hangya. A fiú nem akart inni a szemének, oly csodálatos dolog történt. A négy hangya oda telepedett a két U betű fölé, s az oromból egyszerűen öröm lett. A tanító nem is vett észre semmit, s Lu Yin kitűnőre vizsgázott.
0: Így hálálták meg segítségét a hangyák. S Lu Yin egyúttal megtanulta, hogy nagyon kell ügyelni a kicsi pontokra is.

0: Mese, adja pottokocskáról. Volt egyszer egy veréb, magas falon volt a fészke. Egy szép napon vizet és magot keresgélt a pusztában. Egyszer csak a szél a gyapott földről egy gyapott magocskát sodort feléje, és éppen előtte ejtette a földre. Hamar a csőrébe kapta, és repült vele a fészkébe. Mutatja a szomszédján, és kérdi tőle.
1: Ugyan? Mi lehet ez?
2: Ez bizony gyapott mag.
1: Hát azt meg mire használják?
2: A magot először elvetik. Ebből lesz a gyapott cserje. Azon ő a tokocska. Ez aztán széthasad, és kibújik belőle a gyapot. A gyapotból fonalat fonnak, a fonalból szövetet szőnek, a szövetet pedig megfestik, és végül ruhát varnak belőle nekem, vagy neked.
0: A veréb nagyon megörült a válasznak, fogta a gyapott magocskát, és elröpült vele a szántóföldre. Egy paraszt szántott éppen, vetni akart.
1: Vesd el nékem ezt a magot! Fele termés a tiéd lesz, a fele meg az enyém.
3: Rendben van.
0: El is vetette a magot. Az csak hamar szárba szökkent, s beérett a gyapott termése. A paraszt leszette a termést, és két felé osztotta. Az egyik részt megtartotta magának, a másikat odaadta a verébnek. A veréb nagyon megörült. Fogta a termést, és elrepült vele a fonómesterhez.
1: Fonjál nekem fonalat ebből! Fele a tied lesz, fele a pedig az enyém.
3: Jól van,
0: felelte a fonómester. Ezzel a gyapotot megfonta, orsó köré tekerte, a maga részét elvette, a verébét meg odaadta. Örült a veréb, s ment egyenest a takácshoz.
1: Sződ meg nékem a fonalat, fele a tied lesz, a fele meg az enyém.
0: A takács beleegyezett, meg is szőtte, elvette a maga részét, másikat odaadta a verébnek. Megörült a veréb, fogta a szövetet, és vitte a kelmefestőhöz.
1: Fesd meg nékem a szövetet! Fele a tiéd lesz, a fele pedig az enyém.
3: Jól van.
0: Meg is festette szép égszínkékre a szövetet, és kitette a napra száradni. Jön a veréb, meglátja a szövetet. Fontolóra veszi a dolgot.
1: Ej! De szép lett a színe! Nagy kár lenne ebből a szép szövetnek. Ezt a szép, nagy kár lenne ebből a szép szövetből a festőnek adni. Nosza, amíg az fodrok foglalatoskodik valamivel, lekapom a szövetet a szállítókutérről, és elviszem az egészet.
0: Óvatosan odasurrant, hirtelen a csőrébe kapta a szövetet, és elrepült.
4: Mikor a kelmefestő észrevette, utána futott kiabálva.
3: Verem, megmutatjassunk meg, hogy fel a kívül, a másik fel. Hova viszed az egy részemet?
1: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
0: Csiripelte a veréb, fogta aztán a szövetet és vitte a szabóhoz.
1: Varják két ruhát ebből? Az egyik a tiéd lesz, a másik meg az enyém.
0: Vart is a szabó két szép köntöst és a fogasra akasztotta. A veréb meglátta messziről. Töprengeni kezdett.
1: Kár lenne egy ilyen szép köntöst a szabónak adni. Megtartom inkább mind a kettőt magamnak.
0: Mikor aztán a szabó éppen mértéket vett valakiről, a veréb hús oda repült. Csőrébe kapta a két köntöst, és már repült is el velük.
4: Szegény Szabó, aztán kiabálhatott utána.
3: Hát, nem azt ígérted, hogy az egyik az enyém lesz, a másik meg a tiéd?
1: Hát, ki mondta ezt? Ki ígérte?
0: Aztán fogta a köntösöket, és elvitte a mollához.
1: Ó, molla! Itt szeretném hagyni nálad letétben ezt a két köntöst. Mikor a hideg beköszönt, visszakérem. Fizetség fejében pedig megkapod az egyiket.
3: Nagyon szívesen megőrzöm őket. Télvíz idején majd én veszem fel az egyiket, te meg a másikat.
0: Eltette a molla a köntösöket, aztán tanakodni kezdett magában.
3: Hát, nagy kell lenne odaadni az egyik köntöst ennek a locsi-fecsi verébnek. Inkább megtartom magamnak mind a kettőt.
0: Telt, múlt az idő. Hűvös szél kezdett fújni, hidegre fordult az idő. Eszébe jutott verébnek a köntös. Felkerekedett, és ott termett a moll házánál. Mikor a molla észrevette a verebet, neki fogott imádkozni. A veréb kivárta az ima végét, aztán megszólította a mollát.
1: Molla! Add vissza a köntöst!
3: Miféle köntöst?
1: Két köntöst itt hagytam nálad letétben. Míg te magad mondtad, hogy az egyik a tiéd lesz, a másik az enyém.
3: Ki mondta ezt? Mi? Ki ígérte?
1: Itt a tél meg fogok fázni.
3: Majd imádkozom érted, hogy meg ne fáz.
1: Nem imádság kell nekem, a köntösemet add vissza!
0: Makacskodott a veréb. A molla folytatta az imádkozást, a veréb meg reményét veszve elrepült. Ettől fogva a molla háza körül repdesett. Egyik nap látja ám, hogy a molla vízzel tisztogatja a köntösöket, hogy utána felvehesse őket. Aztán meg kiteregeti egy szárítókötélre, ő maga pedig imádkozni megy. A veréb iziben ott termett, felkapta a köntösöket a szárítókötélről, és elrepült velük. Amint ezt a molla észrevette, abba hagyta az imádkozást, és a veréb után kiáltott.
3: Hé, te veréb! Hová viszed a köntösöket? Hát nem abban állapodtunk, hogy az egyik az enyém lesz, a másik meg a tiéd.
1: Ki mondta ezt? Ki ígérte?
0: Két nap múlva a veréb ismét a molla háza körül repkedett. Egyszer csak meglátja, hogy a molla éppen levette turbánját, és a medence szélére tette, ő maga pedig imához készülődik. Nosza oda röppent, a turbán fölkapta, és már ott sem volt.
3: Hova viszed a turbánom, kedvesem? Jön a hideg, és megfázik a fejem.
1: Majd imádkozom, hogy meg ne fázzon a fejed.
0: A molla turbányából aztán fészket rakott a kis fiókáinak. Később elhatározta, hogy a köntöseket inkább elviszi a bazárba, eladja őket, s a pénzből magat vesz télire. Útközben erős szélvihar támadt, s a heves szél kitépte a veréb csőréből a köntösöket. Akárhogy is igyekezett, nem tudta visszaszerezni őket. A szél az egyik köntöst éppen ahhoz a szabóhoz vitte, aki varta őket, a másikat meg a kelmefestőhöz, aki festette. Mikor fölmentünk, még liszt volt, mire lejöttünk, már tészta lett, a mi mesénknek meg vége lett.

0: A király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt egyszer egy király kisasszony, akinek nem volt birodalma. Volt viszont egy pompás névre hallgató pónilova, meg egy kis szekere. A király kisasszony nap-nap után járta a vidéket, kicsi szekerén döcögve, hát ha egyszer rátalál a birodalmára. Ha esett az eső, feje fölé tartotta piros esernyőjét, hogy ne ázzon meg. Bárhol is járt, az emberek mindenhol ezt kérdezgették tőle. Megtaláltad már a birodalmat, király kisasszony? De a király kisasszony csak szomorúan mosolygott, és a fejét ingatta. Abban mindenki egyetértett, hogy a király kisasszony igazi király kisasszony, még akkor is, ha nincsen birodalma. Először is, mert pontosan úgy nézett ki, mint egy király kisasszony, arról nem is beszélve, hogy különben miért szólították volna király kisasszonynak. A király kisasszony nem volt gazdag, mint a király kisasszonyok általában. Azzal keresett néha egy kis pénzt, hogy olyan küldeményeket szállított a szekerén, amelyeket az emberek nem mertek a postára bízni. Struc tojást, amiből épp kikelni készült a fióka. Vagy olyan macerás holmikat, mint a sánta kutyák, meg a rakoncátlan nagyik. De bárhol járt is a csomagokkal, mindig azt figyelte, merre felé lehet a birodalma.
1: Egyszer biztosan megtalálom. Olyan nem létezik, hogy valaki király kisasszony és nincsen birodalma.
0: Ilyenkor pompás, bölcsen bólogatott. A király kisasszony igen udvarias volt, így aztán valahányszor elhaladt egy-egy

0: A királyné nem akarta, hogy a királyfi találkozzon a király kisasszonnyal. Attól tartott ugyanis, hogy egymásba szeretnek, és hát mi haszna van egy feleségnek, akinek nincsen birodalma. Az özvegy királyné magához hívta mind a hat lányát, hogy együtt teázzanak a király kisasszonnyal. A teát a második legjobb teás készletükben szolgálták fel, és a második legjobb teasíteményükkel kínálták meg a király kisasszonyt. Hiszen ez jár neki, ha nincsen birodalma. Az udvari bolond azonban a legjobb viccét mesélte el, a király kisasszony pedig csak nevetett és nevetett, de a királyné nem értette, mi ebben olyan vicces. Mielőtt a király kisasszony tovább indult, a királyné lányai felvitték a királyi gardróbba, és nekiadták az összes levetett ruhakölteményüket.
1: Hát ugye nem bánod, ha csak ezeket a régi ruhákat adjuk neked?
0: A király kisasszony azonban megköszönte az ajándékokat, mert tudta, hogy a ruhákat jó pénzért el tudja majd adni. Az udvari bolond odaadta a király kisasszonynak az egyik piros harisnyanadrágját, mert látta, hogy fázik a lába. Aztán a király kisasszony fogta magát, és lement az istálóba Pompáshoz, aki éppen egy kötek szénát majszolt, és egy fekete szőri paripával sugdolózott.
2: Úgy örülök, Pompás, látom, jól összebarátkoztatok.
0: Aztán útra keltek, hogy eladják a király kisasszonyok régi ruháit. De az udvari bolond piros harisnyanadrágját megtartotta a király kisasszony. Nem sokkal később a király kisasszony, ahogyan azt már máskor is gyakran tette, benézett a közkönyvtárba, hogy belekukkantson az újságokba. A hírekben az állt, hogy az ország királyfiát éppen aznap koronázzák királlyá, és az ünnepségen egy sor királyi család teszi majd tiszteletét. A király kisasszony sietve kankalintűzött Pompás sörényébe, aztán felvette a piros harisnyanadrágot.
2: Hú, jó lesz, ha igyekszünk. Még a végén lemaradunk az ünnepségről.
0: Időben megérkeztek a koronázási ünnepére. Beálltak a királyi családok arany, meg ezüst fogatainak és nyitott, fürge hintóinak hosszan kinyúzó menetébe. Ám a király kisasszony érkezésére senki sem számított.
3: Ki ez van szerencsém, ifjú hölgy?
2: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma.
0: Az udvaronc félig meghajolt, mert ha valakinek nincsen birodalma, csak egy fél meghajlás jár neki, majd kerített egy zsámolyt, hogy a király kisasszony arra üljön. Akinek nincs birodalma, annak nem jár a szék.
4: Hát ez meg kicsoda.
0: Az emberek nyakukat nyújtogatták, hogy egy pillantást vethessenek a gyönyörű király kisasszonyra. Ebben a pillanatban megjelent a király. Amikor elsétált a király kisasszony mellett, kedvesen rámosolygott. Ezután a bál következett. A zenekar rákezdte, és mindenki táncra perdült. A király kisasszony imádott táncolni, és az új királlyal ropta a legtöbbet. A piros harisnyanadrág kikivillant, ahogy a király kisasszony a kifényesített padlón pörgött forgott. Remekül érezte magát. A divatos, új ruhákban páváskodó király kisasszonyok majd megpukkadtak az irigységtől. Mikor pihenőt tartottak, a bálózó királyfik mind a király kisasszony köré sereglettek, ínyentségekkel kínálták és tudakolták, hogy kicsoda ő.
2: A király kisasszony vagyok, akinek nincsen birodalma, de még keresem.
4: Ne keresd tovább.
0: Szólt Póló királyfi, féltérre ereszkedve.
4: Gyere hozzám feleségül is, neked adom a birodalmam.
0: Mikor ezt meghallotta, özvegy Wilhelmina királyné rémületében leesett a székről.
3: Azt a vacak kis királyságot?
0: Kiáltott fel Gordon, Gorge leendő királya.
3: Osztozz velem a trónon, király kisasszony! Az én birodalmam kétszer akkora, mint Póló királyfié!
0: Póló királyfi olyan dühös lett, hogy belenyomta Gordon királyfi orrát egy krémesbe.
5: Én kértem meg előbb a kezét!

0: Az a szerencsét, hogy nem hoztam magammal az ágyúnaszádomat!
1: Na persze!
2: Amikor az új király észrevette, mi történik, gyorsan félrelökte a két királyfit, majd meghajolt a király kisasszony előtt, és kezet csókolt neki.
3: Fogadd el a királyságom! Az én birodalmamhoz képest az övéig csak felázott kis teniszpályák.
2: A két királyfi égtelen haragra gerjedt, és süteményekkel kezdte dobálni az új királyt. A király sem tétlenkedett, alaposan megbombázta támadóit ragacsos minyonnal, és hamarosan mindenki bekapcsolódott a dobálózásba. A király kisasszony pedig nagyon elszomorodott a rengeteg elpocsékolt finomság láttán. Így aztán kisurrant a bálteremből, megkereste Pompást, aki épp kavicsokat rugdosott a királyi istálóban.
4: Igazad van. Ideje indulnunk. Ezek a fenséges urak csak a veszekedéshez értenek.
2: Azzal továbbhajtott kicsi szekerén, hogy megkeresse birodalmát, és hagyta Pompás válaszon útirányt a holdfényben, amely olyan sárga volt, mint a boglárka szirma. Hajnalra átkeltek a határon, és mikor feljött a nap, Pompás megállt egy árokba csúszott kordé mellett, ami elé egy sötét szűrű paripát fogtak. Egy koromfekete hajú ifjú próbálta kihúzni a szekeret az árokból. A király kisasszony nem volt rest, segített az ifjúnak, így aztán gyorsan vissza tudták húzni a kordét az útra.
5: Köszönöm, király kisasszony.
4: Ha így ráhibáztál, hogy király kisasszony vagyok, azt is ki tudod találni, hogy merre találom a birodalmamat. Évek óta próbálok már a nyomára bukkanni.
5: Ó, kérlek, itt van. A mellkasom bal oldalán.
4: Te nem az udvari borond vagy véletlenül? Özvegy Wilhelmina királyné kastélyából.
5: Csak voltam. Lejárt a szerződésem. Te viszont a szívem királynője vagy. Ami azt jelenti, hogy itt van a birodalmad. A szívem fölött.
4: Ez mind szép és jó, de... Akkor is szükségünk van egy igazi birodalomra, ahol felnevelhetjük a gyerekeinket.
5: Gyerekek? Te most tényleg megkérted a kezem?
4: Igen. De mindent nekem kell majd csinálni?
2: Az udvari bolond nem válaszolt. Tovább ment az úton, és betért az első fogadóba.
4: Hát, erről ennyit.
2: Hirtelen a király kisasszony nagyon szomorú lett. Aztán felkapaszkodott a kocsijára, és odaszólt Pompásnak.
4: Induljunk.
2: Pompás azonban meg sem moccant. Az orrát szorosan a sötét paripa orrához nyomta, mintha valami nagyon fontos dologról beszélgetnének. Ekkor a fogadó felől nevetés harsant, és a bolond egyszer csak újra ott termett a király kisasszony előtt, egy maroknyi fémpénzt csörgetve.
5: Egy kis apró, néhány régi viccért. Gyere, együnk valamit.
4: Jó ötlet.
2: Helyeselt a király kisasszony, és úgy mosolygott az udvari bolondra, mint a felkelő nap.
5: Így fogunk élni. Én mesélem a vicceimet, te szállítod a küldeményeket, ketten meg tudunk élni belőle.
2: És így is tettek. Ám a király kisasszony továbbra is vágyakozott a birodalma után. Aztán egy szép napon csomag érkezett a közkönyvtárból. A csomagban a király kisasszony piros esernyője volt.
4: Hát nem csodálatos, fogalmam sem volt, hol hagytam el.
5: A könyvtárban viszont pontosan tudták, hova küldjék. Imitt, amott és mindenütt királynőjének. Ez az! Megvan a birodalmad!
4: Csak nem azt akarod mondani, hogy én vagyok Imitt, amott és mindenütt királynője?
2: A bolond bólintott.
4: Ugyan, de hogy?
2: Vágta rá határozottan a király kisasszony.
4: Ha megtaláltam a birodalmam, akkor mostantól fogva királynő vagyok, te pedig király.
2: Úgy mosolygott a fiúra, mint a szivárvány. A király pedig visszamosolygott rá.
5: Menjünk és nézzünk körül a birodalmunkban.
2: Azzal Imit, Amot és mindenütt királynője és királya felkerekedett, hogy bereállják birodalmukat. Ahogy telt múlt az idő, azt vették észre, hogy helyet kell csinálniuk a szekéren a gyerekeiknek. Pompás mellett pedig egy kis, fekete, bütykös térdű csikó üget hosszú lábakon.

Máté Angi, Volt egyszer egy csend. Ennek a csendnek nem volt egyebe, csak egy nagy hallgatag feje. Nem volt nyaka, nem volt hasa, de még keze, lába sem volt. Ha valahová elindult, akkor libegett, mint a köd, amelyik reggelente a kökény bokron fésülködik. Leginkább ehhez a ködhöz hasonlított, vagy egy nagy kát fürdőhabhoz. Ez a csend, amelyik a köthöz és a fürdőhabhoz volt hasonló, ez egy házban lakott. Házában a mákörlő hang nélkül őrölte a mákot. A macska hang nélkül vinnyogott, ha a farkára léptek, a moly hang nélkül csámcsogott a ruhás szekrényben, a kakuk pedig hang nélkül kakukkolt elő az órából. Itt élt a csend ebben a házban, éldegélt és készülődött valamire. Mindig hosszasan készülődött erre a valamire, eközben sok idők teltek. Aztán, ha sok idők teltével elkészült, nagy hallgatag fején elsimította a hajait, kilibegett háza küszöbére, leült arra, megköszörülte a hangját, s énekelni kezdett. Énekelt a csend, s énekére hullni kezdett valami puhaság az égből. Pilinkélt, míg újnyi, majd két újnyi lett, végül térdig állt a világ benne.

0: a boszorkány feleség. Egyszer volt egy szegény ember, akinek annyi fia volt, mint a rostalika. A szegény ember azt se tudta, mit adjon nekik enni. Egyszer, amint éppen hazajött az erdőből, mert favágó volt, a sok gyerek mind elébe futott, és úgy kérték a kenyeret, de hát nem volt, hát nem tudott adni. Ha nem, gondolta magában, majd csak kapok valahol. Azzal a gyermekeire zárta az ajtót, és elindult a világba. Hát merre menjen? Nem bánja ő, ha a pokolba is. Hát jó, menjen a pokolba, pedig azt se tudta, hogy merre van a pokol.
1: Erre van a pokol, gyere csak.
0: Elindult egyfelé, s ment, ameddig mehetett. Estére elért egy áldott nagy erdőbe, akkorába, mint a zágoni havas. Abban az erdőben valami kis világosságot látott messziről. Amint nézi, nézi azt a kis világot, hát látja, hogy az bizony egy kis házból jő.
2: Áj, lelkem Istenem, ez bizony jó lesz.
0: Bemegy a kis házba, hát nincsen otthon senki. De meg volt terítve az asztal, az ágy meg volt vetve, és az asztalon ott volt egy csomó jó étel. A szegény ember éhes is volt, de jó étkes is volt, hát bizony azt gondolta magában, hogy...
2: Na én most jól lakom, reggel pedig viszek a gyerekeknek is, hadd lakjanak jól. Látom, nem is kell a pokolba menni, van itt étel azon innen is.
1: De a pokolba több étel van.
0: Azzal letelepedett és kezdett enni. Amint legjavában ennék, hát csak bőszökik az ajtón egy csúf fekete macska. Akkora szeme volt, mint egy tányér, de csak egy szeme volt. Hanem amint meglátta a szegény embert, megfordult és úgy elfutott, mint a pereszlen. A szegény ember nem gondolt vele, hanem evett tovább. De egyszer csak megint nyílik az ajtó, és bejön rajta egy olyan rettenetesen csúf, szafrangos vén boszorkány, amilyent a szegény ember még sohasem látott. Olyan vén volt az a boszorkány, hogy az álla a térdét érte.
2: Jaj!
0: Megijedt tőle a szegény ember, de azt sem tudta, merre fusson. De nem futhatott sehova, mert a vén boszorkány az ajtónál állott, az ablak pedig kicsi volt. A vén boszorkány pedig azt kérdezte tőle.
3: Hát ki vagy te? Hm?
0: Pedig jól tudta, mert a fekete macska az ő szolgája volt, és megmondta már neki, hogy ki van ott. Szegény ember nagybúsan azt mondotta, hogy ő bizony egy szegény favágó. Eltévedt az erdőn, és úgy vetemedett oda.
3: Hazudsz! Mert el akartad vinni az ételt a fiaidnak, és most a pokolt kerested. Hm? Na hát, nem vagy messze tőle.
0: A szegény ember látta, hogy a boszorkány úgy is tudja, amit tud. Nem szólt tovább semmit, hanem leült mellé, és hallgatott szépen. A boszorkány akkor azt mondta a szegény embernek.
3: Na te szegény ember, tudd meg, hogy én vagyok a vasúrrubába. Az ördögök anyja. Aki egyszer ide bejő, az innen soha többet ki nem megy, mert azt viszik a fiai mindjárt a pokolba. És ott lesz belőle szénégető.
2: Aj, szegény világ, vetett ágy.
0: Megijedtettől úgy a szegény ember, hogy majdnem keresztül esett a fején. Mit csináljon már most? Otthon az a sok síró gyerek, eddig megette egymást, ő pedig megy a pokolba szénégetőnek. Gondolta, legjobb lesz, ha felakasztja magát. De akkor eszébe jutott a sok síró gyerek, és ő elvégezte magában, hogy majd valahogyan megszökik. Igen, igen, kérte a boszorkányt, hogy segítsen rajta valahogyan majd megszolgálja. Azt mondta a boszorkány.
3: Azon csak egyféleképpen lehet ám segíteni. Úgy, hogy engem feleségül veszel. Úgy is régóta férhez akarok menni. Azután te tetszel is nekem. Ha feleségül veszel, akkor semmi bajod sem lesz. De ha el nem veszel, akkor a fiam mindjárt elviszel a pokolba. Látod-e már, hogy jö?
0: A szegény embert már vagy hatszor kirázta a hideg. Amint kinézett az ablakon, meglátta az ördögöt, és majd kitörte a nyavaját. Csúf, hosszú veres nyaka volt az ördög. A szeme úgy égett, mint egy pár gyertya.
3: Na válasz, akarsz-e az uram lenni, vagy elmégy a pokolba?
2: Hát Istenem, mit csináljon a szegény ember?
0: Nem akarta pokolba menni. Ő bizony ráállott, hogy elveszi a boszorkányt feleségül. Amikor megmondta a szándékát, éppen akkor lépett be az őrlő. Amint meglátta a szegény embert, nyakon akarta mindjárt fogni. Úgy örvendett neki.
3: Hagyj annak békét, hely! Az az én uram! Eredj hozzá egy papot, hadd eskessen meg minket.
0: Futott is az ördög nagy kacagva, hogy papot hozzon. Közel volt a pokol, hamar kapott. Elhozta a papot, megeskedtek mindjárt.
3: Én a tiát, te az enyém, ásókapa se választál.
0: A szegény ember már sehol cselleven nem volt a nagy félelemtől. De gondolta...
2: Majd csak megszabadulok valamiképpen ettől a rusnyok portékától.
0: Úgy is lett. Amint a boszorkány elment valamerre a háztól, hát a szegény ember is neki, ki a házból, és futott, mint aki lopott keresztül az erdőn. De nem lehetett egy szempillantásnyira se, mert a boszorkány ott volt a nyomában, és rákiált.
3: Állj meg, hé, hová szököd, gyere vissza!
0: A szegény ember úgy megijedt, majd elesett, nem tudta elgondolni, hogy honnan tudta meg a boszorkány, hogy ő szökik. Hát visszament, de folyton azon járt az esze, hogy hogyan szökjön el. Gondolta, hogy majd megszabadul valahogy, inkább agyonüti azt a boszorkányt. Amint menne, egyszer csak azt kérdezi a szegény ember.
2: Hát te mondjad, honnan tudtad meg, hogy én szököm?
3: Az én orrom mindent megmond, azért vagyok a vasorú bába.
2: No, hadd el, majd letöröm én neked az orrod a hegyire.
0: Amint hazaértek, azt mondta a boszorkány.
3: Holnap elmegyünk a te házadhoz haza. Ott van az udvaron egy szamár, pakold meg mindennel jól, hogy legyen. Tégy ételt, italt, pénzteleket.
2: Hát, hiszen teszek én.
0: Tett is egy által vető aranypénzt. Egy csomó sonkát, szalonnát, kenyeret. Azzal megindultak. Délre elértek az erdő szélére, akkor azt mondta a boszorkány.
3: Itt álljunk meg. Együnk, igyunk, aztán meg végy az öletbe.
0: A szegény embernek nem volt valami nagy kedve, még enni sem akart, hogy majd a boszorkányt az ölébe kell vennie. Pedig lám, inkább megcsokolta volna a szürke szamarat, mint a vasorú bábát. Hát, ettek, ittak, különösen a boszorkány. Annyit ivott, hogy majd meghalt. Majd elaludt, mint a bunda. Amint elaludt, a szegény ember rögtönösen készen volt, hogy agyonüsse, mert látta, hogy nem szabadulhat meg tőle semmiképpen. Szépen felvette a fejszéjét, és úgy levágta azt a vasorrát, hogy egy hajításnyira szökött. Pendült is erre olyan nagyot, mint egy harang. Ordított a szegény ember is olyant egyet, hogy majd elhasadt a világ.
2: Csuhéja mindenét!
0: De örömében, mert a boszorkány hiába bőgött, nem volt már ereje. Ott volt az orrában, az orrát pedig jól eltüntette már a szegény ember. Akkor a szegény ember neki, s ahogyan el volt keseredve, úgy összeszabdalta a boszorkányt, hogy egy makula mágszem épp sem maradt rajta. Felült a szamára, és kergetni kezdte hazafelé, úgy ment a szamár, mintha kivették volna a szemét. Már éppen a házánál volt, amikor az ördög csak kergetni kezdi. Utól is érte egy szempillantás.
4: Állj meg, te szegény ember! Miért adtad meg az agyámat? Most már visznek a pokolba!
2: Ajaj, ajaj!
0: Megijedt a szegény ember, azt gondolta, hogy most már aztán vége. De a sok gyerek úgy ordított, hogy azt sem tudta a szegény ember, hogy most már elébb hazamenjene, vagy pedig visszamasírozzon az ördöggel a pokolba. Hanem a gyermekek észrevették az apjukat, és kimásztak az ablakon. Körülvették a szegény embert, mert azt gondolták, hogy az ördögöt azért vitte oda, hogy megegyék. Egyszerre kezdte kiáltani mindegyik. Megijedt az ördög, mert látta, hogy az a nagy csomó gyermek meg akarja enni. Upré neki úgy elfutott, hogy a porát se látták többet. A szegény ember bement a házba, kipakolta a sok ennivalót. Szamara is volt, aranypénze is volt, úgy élt, mint a király. Holnap legyen a maguk vendége.
4: Holnap után meg az enyém.

Jó éjszakát, gyerekek és felnőttek! Holnap újra találkozunk.

0: Wolf Elbru.
1: Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinált a fejére. Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, felkelte már a nap, szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt és barna, kicsit hasonlított egy kolbászra, és ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
2: Feláporító!
1: Kiáltott fel a kis vakond.
2: Kikakítál a fejemre!
1: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
2: Te kakítál a fejemre?
1: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilom!
1: Felelte a galamb. És placs, fehér nedves kulimás csattant a vakond mellett a földön. Még a jobb lábára is ráfröccsent.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelésze.
3: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
1: Felelte a ló, és zsupsz-hupsz öt nagy kövér lócitrom pottyant halszárnyira a vakond lába mellé. A vakond le volt nyűgözve.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a nyula.
4: Én? Ugyan már? Én ilyet kakilok?
1: Felelte a nyúl, és ratatatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudok csak elmenekülni.
2: Te kakiltál a fejemre?
1: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.

0: vettem a kondeli a fűbe.
1: Nem is csúnyát.
0: Gondolta magában.
1: Te kakirtál a fejemre?
0: Kérdezte a tehenek, aki éppen kérődzött.
2: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
0: Felelte a tehén, és trocs-rocs, óriási zöldes-barna lepény toccsant épp a vakon mellé a fűbe.
1: Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre!
0: Gondolta.
1: Te kakiltál a fejemre?
0: Érdezte a malacot.
3: Én ugyan már! Én ilyet kakilok!
0: Felelte a malac. És plotty-plotty, puha, barna kupac zuhant a vakon mellé a fűbe. A vakon befogta az órát.
1: Ti kakiltatok rá?
0: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két dagi fekete légy üldögél egy lócitromon. Eszegettek.
1: Végre valaki tud rajtam segíteni!
0: Gondolta a kis vakon.
1: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
4: Maradjál szép, hogy
1: nyugton.
0: Zümmögték a legyek. Hamarosan meg is állapították.
4: Hát, világos, hogy a papagat. Ez bizony a kutya volt.
1: Kutyátok rá.
0: Végre megtudta a kisvakont, hogy kikakilt a fejére. Lajos Béla, a hentes kutyája. Villám gyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára. És csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisvakon boldogan és elégedetten bújt vissza

0: a Kisködmön. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkodott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki egy kisfia, annak ő vesz egy kis ködmönt a vásárban, a fiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kis ködmön? Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra és ott sírt. Már odafönt nem győzték várni, leküldte át az ember a feleségét is.
1: Ugyanannyuk, eredj már! Nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abba a pincébe? Tán a bort folyatta el, azért nem mer följönni, mi?
0: Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leánya az ászokon.
2: Téged meg mi lehet, hogy oly keservesen sírdogálsz?
3: Ahogy ne sírnék, édesanyám, mikor így, meg így elgondoltam a jövendőbeli állapotomat.
0: Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a lánya mellé, ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
1: Ennyi szedte vette, már bizonyosan a bort folyatták-e? Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
0: Lement az ember is. Még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi a bajuk akadt.
1: Hát ti mit sírtok, Lito? Mi bajotok esett ilyen hirtelen?
2: Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó szomorú dolog jutott az eszünkbe.
0: Itt elbeszéltek neki mindent, úgy annyira elkeserítették, hogy az is középük ült és segített nekik a sírásban. A kérőse győzte őket tovább várni, kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsiben múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűen nevetett.
4: Ilyen bolond embereket nem láttam, hanem most elindulok, addig megyek, még három ilyen bolondra nem akadok, mint kétek. Hárman. Aztán, ha akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kétek lányát, ha az Isten is úgy akarja.
0: Elindult a legény. Azokat ott hagyta a pincében, sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán mendegélt hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja.
4: Hát két agyafi, mit csinál azzal a dióval?
5: Én bizony nagy munkában vagyok, már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon feltaszít.
4: Hát majd felszállítom. Majd felszállítom én,
0: mondta a kérő. Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt meg is kapta a 100 forintot, tovább is ment vele.
4: No, akadtam már egy bolondra.
0: Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, az a hol kiszaladt, hol be, egy olyan házba, amelynek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtaja. Oda megy hozzá, megszólítja.
4: Jó napot, agyon Isten, földi! Hát miben fárad az iked?
5: Fogadj Isten, atyafi! Hát bíz én, tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét, csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg mióta kész egészen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot kenteknővel, látja Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
4: No. Majd világossá teszem én.
0: Mondja a legény. Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos is lett a ház. A legény meg is kapta a 100 forintot, azzal ezt is ott hagyta.
4: No, akadtam már második bolondra is.
0: Megint mendegélt. Talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
4: Hát, Ken, néném asszony, mit csinál?
6: Bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogy ha szerteszélyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy se tudom aládugni, mert ha egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Addig is 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit is tegyek velem.
4: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa Kend azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
0: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
4: No, hála Istennek, megtaláltam mind a 3 bolondot.
0: Ezt gondolta a legény. És mielőtt hazatért, mindjárt elkendőzte a leányt. 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiú, vettek is neki ködmönt a vásárba, hanem azért a káposztáskő az nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Hogyan szedte rá a kiskádár a farkast, a medvét, meg a nyulat? A kiskádár egy jókora hordót ütött össze az erdőben. Meghajlította már az összes dongát, ráhúzta az abroncsokat is, már csak gyanulnia kellett rajta egy keveset. Egyszer csak hallja, hogy a sűrűben megroppannak az árak. Oda nézett a kiskádár, s majd kővé merett, egy medve tartott feléje. Mit tegyen? Másszék fel egy fára? A medve oda is utána mászik. Elszaladjon? Utoléri. Kapkodott a kiskádár fűhöz, fához. A medve meg már a közeli bokrok között csörtetett. A kiskádár akkor gondolt egyet. Leborította a hordót, és alája bújt. Oda cammogott a medve, meglátta a hordót. Törte a fejét, mi lehet az? Kőnek nem kő, zsombéknak nem zsombék. Fogta magát, leült a hordóra pihenni. Ült, üldögélt, mancsával hessegette a szúnyogokat. A farkasnak éppen arrafelé akadt dolga. Elfutott a medve előtt.
1: Hova sietsz? Ülj le, ordas, ide mellém, mesélj valamit!
0: Leült hát a farkas a medve mellé. Mesélt neki erről, arról. Közben nyúl ugrott ki a bokrok közül, végig iramodott a tisztáson. Utána szólt a medve.
1: Állj meg, tapsi füles! Nem unod még a futást? Gyere ide hozzánk, beszélgessünk!
0: Nem kérette magát kétszer a nyúl. Leült a farkas, meg a medve mellé, és elfecsegte, mi újság az erdőben. Hallgatta a farkas, hallgatta. Egyszer csak megszólalt.
2: De ennék valami jót. Egész lapos már a hasam.
1: Az ám, elszaladhatnál, hegyesfogú, hozhatnál valami jó falatot. Majd igyekszem magam is szerezni valamit.
2: Jó van, elmegyek. 3 napja körülnéztem már a faluban. Van a kiskádárnak egy kövér birkája. Megpróbálom kicsorogatni az aklából. Hát te medve, mit szerzel?
1: Jó lenne egy kis mézecske csemegének. Annak a kiskádárnak méhese is van. Az idén különösen édes a méze.
3: A kiskádárnénak meg akkora káposztai teremtek a nyáron, mint a fejed, medve koma. Futok is a kiskádárék kártyébe.
0: A kiskádár mindent hallott a hordó alatt.
4: No, ezek ugyan tönkretennék az egész házam táját. De rajtam nem fognak ki. Majd megtanítom én ezeket Móresre, hogy halálukig emlegetik a kiskádárt.
0: Megegyeztek a barátok, hogy ugyanazon a helyen találkoznak. Aztán 3 fele futottak. A farkas az akol felé tartott, a nyúl a kertbe, a medve a méhesbe. Akkor a kiskádár is előbújt a hordó alól, és futott, ahogy csak bírt, az udvarára. A legrövidebb ösvényt választotta, hogy előbb odaérjen, mint a farkas. Oda is ért. A birkát biztos helyre, a házba vezette, maga az akol sarka mögé bújt, s megkérte a feleségét, hogy forraljon egy üstvizet. A farkas nem sokára ott termett a kiskádár udvarán. Besúrant a kapun, és egyenesen az akol felé tartott. A kiskádár beeresztette a farkast, aztán rácsapta az ajtót, és kiáltott a feleségének.
5: Hé, asszony! Hozzá forró vizet!
0: Az üstben már forrt a víz. A kiskádár kinyitotta az akol ajtaját, és ahogy az éhen maradt farkas kiszökkent az ajtón, az asszony a hátára zúdította a forró vizet. Felüvöltött a farkas, rohant a kapuhoz. A kiskádár sem maradt otthon, átlendült a sövényen, és futott az erdőbe, a jól ismert helyre. Oda szaladt a hordóhoz, alája bújt. Üldögélt, várakozott. Jött is nem sokára a medve, mancsai között egy kassal. Aztán a nyúl szögdelt oda egy szép fej káposztával. Csak a farkas késett. Késett hát, ilyen fürdő után nem tudott futni, csak vánszorogni. Végre a farkas is feltűnt a fák között. Alig húzta a lábait, majd összeesett. A nyúl meg a medve messziről nézte. Azt hitték, igen nagy birkát szerzett az ordas. Azért cipeli ilyen nehezen. A porróját farkas végre oda sántikált barátaihoz. Elnyúlt a földön, jajgatott, nyöszörgött.
1: Mi történt veled, farkaska? Hol a birka?
2: Szörázom a birkával. Ó, barátaim, szívlejétek meg a tanácsomat. Ne húzzatok újat az emberre. legjobban pedig a forró víztől őrizkedjetek. Ha csak annyit hallatok, asszony, forró vizet, fussatok, amelyre láttok!
0: Alig, hogy ezt mondta a farkas, a kiskádár elkiáltotta magát a hordó alatt.
5: Hé, asszony, forró vizet, asszony!
0: Mekkora riadalom támadt! A medve úgy gorult le a hordóról, mint a gombolyag. A nyúl loholt a bokrok közé. A farkas meg felüvöltött rémületében, és már szedte is a lábát, hordta az írháját. Csoda, hogy még volt annyi ereje. Egy pillanat alatt elnéptelenedett az erdei tisztás. A kiskádár akkor kényelmesen előbújt a hordó alól, vállára emelte, másik vállára feldobta a mékast, fölvette a káposztafejet, és vidám énekszóval hazaballagott.

hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy énekmondó, aki Navajó földjén, aki fest csak sopánkodott, hongorkodott, hogy az ő dalai kurtácskák, meg sütácskák, s vaj, merre lehetne csinosabbakra. Egyszer a finkuló patak partján elibe állott egy kulya emberke. Hasjelti nevű, s így szólt hozzá. Egy komám! Én tudom, merre vannak amazénkek, amikre te ácsingahúzod. Volna most oda egy isteni fúj, ha akarod, elviszlek magad. Megrült az énekmondó, mindjárt fogta a kis hunga cekkerét, és útnak eredt a maga. Mentek hét nap, hét éjjel, elszaggattak hét pár kávé szimbocskor, mibe az indiánok jártak hajdan, míg nem egy mélységes mély szakadékba nem érte. Abban hömpölgetett egy nagy folyó, úgy hitták pont, mint a krumpli bogarak Colorado. Összetalálkoztak ott négy istennel, azok voltak a posztjahodokra. Kettőnek sastula volt, kettőnek pulykatóból volt karikája, rajta két zümmötő madár. Volt velük két náskidd is, kik a hónik alatt villámló botokat a púpjokon felhőből válló iszákot cipeltek, teli mindenféle termőmogok. Lekezeltek az énekmondóval szépen, de azon túl nem hederítettek rá, mint csak siregtek, sürögtek valami eszkába körül. Mit készítetek egy komák? Kérdezte a manó. Hát parafot ujját, azt az útra, mondották az istenek. És nagyon vakarták a tollas üstököt. Parafából az nem lesz jó, mondta Hasjelti, mert a parafa bézza a vizét. Készítsétek inkább fejnyőt. Erre azok hálásan bólogattak, majd nekiestek egy Mahomet fenyőfának, leduvasztották, hogy egy-kettőből kiválnák a törzsét. De csak egy éles kövük volt, mivel a hosztyok honok nagy méltóságukban nem hordanak szekrényt. Ezt látva Hasjelti oda kommandírozta a forgó szelet, az istenek esztergáját, hogy segítsen. Amíg a forgószél dolgozott, kivont egy mókusbőrt a feneketlen korcából, és széjjel mutatta. Volt abban bőven dohány, hogy ne szűkölködjenek az istenek a hosszú úton, a Coloradón lefele, mire egy szivarkát elszítta, ki is volt váintva a fatörzs. Az ének mondó belehunyorodott az üregbe, a manó egy darab felhőt illesztett a likra, rákötözött egy másik száfát keresztbe, és betaszigálta a tutajt a vízbe. A négy hostyog hang odagugult a négy sarkára feleségestől, s mentek küldöttségbe, Isten hívja. Hasjelti szárazon követte őket, s ügyel büködő fájával, hogy a sziklára ne szaladjon. Így haladoztak, völgy mentek sokáig, míg akkócska vízhöz nem értek, akinek csak az egyik felén van part. Ott megálltak, időztek komótosan. Az énekes mondó erőst összebarátkozott az ottani népekkel, és annyi éneket kapott tőlük, hogy a feje belesajdult. Egy képpillangó még füstölt képeket is ajándékozott neki, hogy majdnem mutogassa az énekek mellé. Kukorica törésig maradt, akkor szépen elbúcsúzott, s elment.
hanem ez a hajas sárga csuda, a kukorica annyira megtetszett neki, hogy belecsongolított a kipingált takarójába néhány csövet, és elvitte a navahóknak, akik máig tengerinek hívják a kukoricát, ami törög húz a más különben. Haza pedig úgy vetődött, úgy vergődött, hogy a tutaja négy sarkára ráhurkolt négy napsugarat, akik elvonkodták a folyón hegymenet, s maga az országa. Amint kiszállott, a kivájt fatörzset ledöfte a folyó medvét. Ott áll azóta is. Láthatja bárki emberfia, aki elég vitéz, hogy fölevezzen odáig, mert gőzös nem jár, se busz. Az énekeket pedig mondta, amíg meg nem halt,

0: Demény Ottó, utazás Hóperenciába. A vonat zajtalanul közlekedett a nagyszoba felől, de Mátyás érezte, hogy jön, és óvatosan elhúzta az ajtó elé függesztett szövetfüggönyt.
1: Gyere csak, vonat, gyere, már várlak.
2: De nehéz volt ide jutnom,
0: szuszogta a vonat.
2: Meg kellett kerülnöm az ebédlő asztalt, az összes széket, a szőnyegrótyai belagadtak a nagy kerekem küllőibe, borzasztóak ezek a bútorokkal teli zsúfolt szobák. Egy vonatnak szabad tér kell a szágúdáshoz.
1: Majd,
0: mondta Mátyás, és lenyúlt a heverőről, mert emlékezett rá, hogy a papucsát a kisasztal előtt hagyta, s félt, hogy a vonat eltapossa őket. De a vonat ma este szokatlanul türelmetlen volt.
2: Indulnunk kell, ha idejében vissza akarunk térni. Odakünn hull a hó, s ha sokat várunk, esetleg hótorlaszok keletkeznek, nem tudunk áttörni rajtuk.
1: Esik a hó? Hát az nagyszerű, éppen beleillik a terveimbe.
0: Lelkendezett Mátyás.
1: Havastályokra vágyom, és jégcsapokkal szeretnék játszani.
2: Jól van. Akkor Hóperenciába utazunk.

0: Kérdezte.
1: Hogy hívnak?
2: A nevem Hópuha, de nem kell soha keresned vagy szólítanod, mert míg Hóperenciában tartózkodsz, én mindig melletted leszek és szolgálatodra állok.
3: Megérkeztünk,
0: mondta a vonat, és nyomatékul nagyot csípolt. Hópuha fölemelkedett az ülésről, és lebegve elindult. Ellibegett a peronig, az ajtó hangtalanul kinyílt előtte, s Mátyás meglátta az állomás hatalmas hófehér épületét.
2: Innen Szánkóvá megyünk tovább, mert Hóperenciában ez a legmegfelelőbb jármű.
0: Intézkedett Hópuha, s szavaira már is ott volt a jármű, amit valami elrejtett motor működtetett, mert nem volt elébe fogva semmi.
1: A vonat? A vonatommal mi lesz?
0: Kérdezte Mátyás.
4: Természetesen velünk jön.
0: Nyugtatta meg Mátyást Hópuha.
4: Legyen mindig a közelünkben, hogy ne tévesszük szem elől.
3: Tudok én magamra vigyázni.
0: Őrmögött a vonat, mert elkezdte kissé feleslegesnek érezni magát. És ebben volt is valami, mert Mátyás annyira belemerült Hófehérvár tanulmányozásába, hogy róla szinte teljesen megfeledkezett. A széles főutcát nézte, amelyen óriási volt a forgalom. Fehér, hócsipkeruhás lányok és vakítóan fényes öltözékű fiúk sétáltak a hatalmas üzletkirakatok előtt. Kezükben jégcsapra emlékeztető botokat szorongattak, amelyekkel mindenre rámutattak, amire a beszélgetés közben szó került.
2: Szezonvégi kiárusítás van,
0: mondta Hópuha.
2: Olcsóbb lett a hólepel, a hóbunda, a hócipő, de még a hófátyol is. Csak most nem érünk rá ezzel foglalkozni, mert a palotába kell mennünk vendégségbe.
0: Mire ezt kimondta, már oda is értek a csodálatos épülethez. Fehér volt az is, mint Hóperenciában minden. A kapuja, számtalan apróbb és nagyobb tornya, a lépcsők, de még az ajtók, ablakok kilincsei is. A trónterem közepén finom, puha hószőnyeg futott végig a hótrónusig, amelyen ott csücsült negyedik Hóbernát, Hóperencia királya. Vállán hópalást volt, a fején hókorona, s kezében hógolyóban végződő jégcsapszerű jogar.
5: Mátyás, üdvözöllek birodalmam fővárosában. Szeretném, ha elmondanád, milyen szándék hozott ide.
1: Hát nem is tudom. Nálunk az utóbbi években olyan vékonyak a telek voltak. Se hó, se jég, legfeljebb havas eső egy kis csípős széllel. Szeretnék egyszer már igazi telet látni.
5: Igazi telet?
0: Csodálkozott a király.
5: Létezik? Nem igazi tél is?
1: De még mennyire létezik? Nálunk egész télen sütött a nap, és egy csepp havat sem láttunk az idén.
0: Panaszkodott Mátyás.
5: Hát ez borzasztó! Nem is értem, hogy lehet.
0: Sopánkodott a király.
5: Mit esztek? Mit isztok? Mibe öltözködtök, ha nincs hó?
1: Mit ennénk? Kenyeret meg húst és süteményt és gyümölcsöket.
5: Érdekes. Ilyet még soha nem hallottam.
0: Mondta negyedik Hóbernát.
5: Mi nálunk minden hóból készül. A fánk, a gombóc, a pogácsa. Hóból csináljuk a ruhát, és hóból vannak a házak. Mint az én palotám is. Hó nélkül élni sem lehet. Hiszen a hó adja meg mindennek a szép, egészséges, fehér színét.
1: Bocsánat.
0: Ellenkezett Mátyás.
1: Nálunk a piros az egészség színe.
5: Piros? Az meg milyen?
0: Kérdezte a király. Mátyás zavartan nézett körül, de akárhogy is keresgélt a tekintetével, semmit nem látott, aminek segítségével megmagyarázhatta volna, hogy milyen a piros szín. Hiszen Hóperenciában minden fehér volt. Szerencsére eszébe jutott a vonat.
1: Tessék várni egy percet. Kint van a vonatom, annak pirosak a kocsijai. Majd ide hívom.
0: De bizony ebben is tévedett. A vonat bejött ugyan a trónterembe, de a Hóperenciában való tartózkodás alatt már teljesen belepte a hó, a dér, és nem volt rajta egy körömnyi hely sem, ami ne változott volna csillogó hófehérre.
1: De hisz akkor én is fehér vagyok.
0: Kiáltott fel Mátyás meglepődve.
5: Hát mi más lehetnél?
0: Csodálkozott a király.
5: Menj csak oda a falhoz, ott áll egy jégtükör. Nézd meg magad!
0: Valóban fehér volt ő is. A ruhája, az arca, a haja, mindene.
1: Borzasztó,
0: suttogta.
1: Egész fehérre fagytam, pedig nem is éreztem, hogy fázom.
5: Fázni? Az meg micsoda? Hóperenciában ilyen szót nem ismerünk.
1: Igazán nem is tudom.
0: Dadogott zavartan Mátyás.
1: De hisz csak ugyan nem fázom.

0: Csodálkozva tapasztalta magán, hogy egy csepp hideget sem érez. Rátette kezét a jégtükörre, kellemes érintése volt, de nem hideg. Lesöpörte pizsamája elejéről a rátapadt hópihéket, bár hűvös, de kellemes érintésük volt, egy kicsit sem csíptek.
1: Nincs ebben semmi különös,
0: mondta negyedik hóbernát.
1: Itt minden természettől fogva fehér és egyszerű. Most menj. Hópuha majd elkísér és megmutatja a várost. Érezd jól magad, mi nálunk.
0: Elindultak. Hópuha ment elől, mögötte Mátyás, s ott fújtatott nyomában a hófehérre változott vonat is. Átsiklottak a királyi parkon, át a várnegyed szikrázóan fehér utcáin, majd visszaértek a belvárosba, s Hópuha hamarosan egy játékbolt elé vezette őket.
2: Bemegyünk, jó?
0: Az üzletben Hóbelevanca úr, a boltvezető sietett eléjük.
3: Mit tetszenek parancsolni? Megérkeztek a legújabb áramvonalas hószánkók, hotalpak és hókorcsolyák. Hatalmas készletünk van hólabdákból, és ma kaptuk meg a felhúzható jeges medvéket. Táncolnak, dörmögnek és kitűnően csúszkálnak a jégen.
4: Valami autóféle kellene,
0: mondta Mátyás.
3: Ó, kitűnő autóink vannak. Modern áramvonalas hókotrok és hólánccal felszerelt terepjárók. De ha a könnyed formákat szereted, van itt egy kitűnő sportkocsi, a neve Hószámum. Tessék átfáradni velük a próbaterembe, mert ott minden játékot ki lehet próbálni.
0: Ölbe fogták a sok-sok kincset és elindultak. A próbateremnek nevezett helyiség zsivajtól volt hangos, hóperencia gyerekei sem szeretnek csöndesen játszani. Mátyásék hamar találtak egy kerek asztalt, és sorban elindították rajta az imént kapott kocsikat. Elől ment a hókotró, széles nyomot vágva, a hótraktor fölkapaszkodott egy meredek dombra, és legvégül a hókotró vágta széles körpályán, elindult a sportkocsi is. Mind gyorsabb iramban rótta a köröket, Mátyás alig bírta szemmel követni. Közben két fiú jött oda hozzájuk, és megszólították Mátyást.
5: Hallottuk, hogy nálunk vendégeskedsz. Mondd, hogy tetszenek a játékaink?
4: Ó, nagyon-nagyon tetszenek, kivált a sportautó. Csodaszépen veszi a kanyarokat.
5: Hát persze, ez a legkorszerűbb kivitel. Teljesen áramvonalas és sima, mint a jégtükör.
6: Áramvonal, áramvonal.
0: Dohogott a vonat, mert már kezdte megsokalni, hogy vele senki nem törődik.
6: Én nem vagyok olyan áramvonalas, de minden terepen jól közlekedem.
5: Bocsáss meg, nem szeretnélek megbántani, de azt hiszem, hogy ezen a hópályán a te küllős kerekeid nem érvényesülnének.
0: Mondta az egyik kisfiú igazán szelíden, de a vonat erre még inkább tűzbe jött.
6: Nem hiszed? Hát akkor nézz ide!
0: Fölpattant a terepasztalra, elkezdett duruzsolni, majd éleset füttyentett és megiramodott. Előbb a széles körpályán üzőbe vette a sportkocsit, az egyik éles kanyarban szélsebesen megelőzte, majd letért az útról, és a traktor után vetette magát. Egy dombtetőre ért, amelynek túlsó lejtője fölött egyszerűen átröpült, maga mögött hagyva a komótosan törtető traktort, és már a hókotrót is utolérte.
6: Gyorsabban, gyorsabban!
0: Szuszogta, és az ütközőivel elkezdte tolni őt maga előtt.
3: Kitűnő, kitűnő!
0: Kiáltott Mátyás.
3: Lám az én vonatom mindenkinél ügyesebb.
5: Érthetetlen,
0: mondták a hóperencia beli gyerekek.
5: Ki sem néztük volna belőle. Mondd kérlek, nem cserélnéd el velünk?
0: Mátyás meghökkent. Nézte az igazán barátságos hógyerekeket, szívesen a kedvükbe járt volna, de a vonatot mégsem hagyhatta. A vonat sok idő óta hűséges társa, zsörtölődéseivel is szeretnivaló drága cimbora. Eszébe jutottak eddigi közös útjaik és jövő terveik, s lassan csóválni kezdte a fejét.
4: Ne haragudjatok, ezt az egyet nem tehetem, hiszen a vonat nélkül haza sem tudnék menni.
6: Azám, haza is kell menni.
0: Kottyantott közbe a vonat.
5: Hát akkor...
0: Néztek összetanástalanul a hógyerekek.
4: Bizony, el kell válnunk,
0: mondta Mátyás.
4: De ezt a találkozást mindig őrizni fogom az emlékeimben. Hóperencia nagyon szép ország, és nagyon kedvesek a lakói. Bármikor szívesen találkoznék veletek Budapesten.
5: Budapesten? Lehet,
0: mondták a hógyerekek.
5: Mi az év bizonyos szakaszában elindulunk távoli tájak felé. Lehetséges, hogy egyszer Budapestre is elmegyünk.
4: Hát persze.
0: Kiáltott fel Mátyás örömmel.
4: Karácsony előtt gyertek, nálunk akkor van a leghidegebb, és maradhattok február végéig.
0: Ránézett Hópuhára, és intett a fejével. Ő értette az intést, odarendelte a szánkót, és elindultak. Még visszanéztek, látták, hogy a hógyerekek is barátságosan integetnek utánuk, de a szán mind sebesebben repült, és ők már újra a határon voltak.
4: Itt elválunk,
0: mondta Mátyás.
5: Elválunk,
0: válaszolta Hópuha, és egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás a vonatra nézett, és örömmel látta, hogy az időközben ismét visszakapta eredeti színét. Fekete volt a mozdony, pirosak a kocsijai, az ülések zöldek. Beült az első kocsiba, és bólintott.
4: Mehetünk.
0: Vonat halk zakatolással elindult. Békés tájak fölött suhant, szelíden ringatózva, hogy Mátyás el is bóbiskolt közben, és csak a szobába riadt fölülre.
4: Itthon vagyunk?
0: Kérdezte.
6: Itthon?
0: Felelte a vonat, majd még hozzátette.
6: De most már aludj reggelig. Holnap óvodába kell menned.
4: Csak még annyit mondj,
0: kérlelte Mátyás.
4: Szerinted eljönnek ide a hógyerekek?
6: Persze, hogy eljönnek. Minden évben megérkeznek ők. De hiszen magad is tudod.
0: Csak hogy ezt már Mátyás nem hallotta. Aludt jó ízűen, ahogy csak az elfáradt ember alussza az igazak álmát. Észre sem vette, amikor a vonat azon az úton, amelyen érkezett, el is távozott.

0: Péter és Pál. Volt egyszer egy szegény ember, Péternek hívták, és annyi gyermeke volt, mint a rostalika, de még egyel több. De aztán az egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál, meg erős gazda volt, és mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek.
1: Szomszéd, a kent kakasa sokat kaparász az én kertemben, én tovább ezt nem tűrhetem. Isten, Istenem, ne legyen, hogyha megfoghatom, kitekerem ám a nyakát.
0: Péter nem szólt semmit, de erősen gondolkodóba esett, hogy mit évő legyen azzal a szerencsétlen kakassal.
2: Én bizony.
0: Gondolja nem, magában.
2: Nem vesződöm sokáig vele, hanem az uraságnak ajándékozom. Hát, ha még meg is jutalmaz valamivel.
0: Azzal megfogta a kakast, és elvitte az urasághoz.
3: Talán bizony keresztelés vagy lakodalom van házadnál, Péter, hogy kakast ajándékozgatsz.
2: Dehogy, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak költse el az úr a családjával, ne gondoljon vele.
3: Nem értem a dolgot. Hát nem el kéne nálatok, hiszen annyian vagytok, hogy Jákob is megirigyelhetné.
2: Igaz, uram, igaz. De minek adjak én húst a gyermekeimnek, mikor kenyérre is alig jut? Jobb, ha meg sem kóstolják.
3: Ó, te oktondi, hát add el svéd kenyeret az árán.
2: Dehogy adom, uram. Hát én a városba viszem, két nap járom az utat, s míg hazaérek, megeszem a kakas árának a felét.
0: Mit tehetett az uraság, nem lehetett Pétert megtéríteni, kiadta hát a rendeletet a szakácsnénak, hogy ebédre süsse meg a kakast. Amikor az ebéd kész volt, Pétert is az asztalhoz ültette. Éppen heten ültek vele együtt az asztalnál. Azt mondja az uraság, amikor a sült kakast behozták.
3: No, Péter, a kakast te osztod el, de úgy vigyázz, hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod, megajándékozlak. Ha nem jól osztod, lehúzatlak, s 12-t veretek rá.
0: Erre Péter maga elé vette a kakast, levágta a fejét, és azt a gazda tányérjára tette ezekkel a szavakkal.
2: A fej az úré, mert ő a házfeje.
0: Azután a nyakát vágta le, és ezt a gazdasszony tányérjára tette.
2: A fej és a nyak egyek, a szentírás szerint is férj és feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti.
0: Most a kakas két szárnyát vágta le, és odaadta a fiúknak, hogy jobban tudjanak írni, a két lábát pedig a leányoknak, hogy jobban tudjanak táncolni. Azt mondá most a Péter.
2: Mindenki megkapta a magáét, én is elveszem a magamét.
0: És azzal a maradékot bekebelezte. Nagyot kacagott az uraság és családja a Péter furfangján, és jó kedvibe gazdagon megajándékozta. Adott neki tehenet, borjút és birkákat is. Hazamegy a Péter nagy örvendezéssel, és beszéli Pálnak a szerencséjét.
1: Megállj már, Péter!
0: Gondolá magában Pál.
1: Adok én 5 kakast az uraságnak, s akkor 5-ször annyi ajándékot kell, hogy kapjak.
0: Mindjárt megfogott 5 kakast, és elvitte az uraságnak. Az uraság jól tudta, hogy honnét fújjám a szél. Nem akarta elfogadni az ajándékot, de Pál addig istenkedett, hogy mégis elvette, hanem kikötötte, hogy a sült kakasokból neki is enni kell, éppen mint Péternek. Megsüttette mind az 5 kakast, és amikor az asztalhoz ültek, ezt mondotta Pálnak.
3: Hallod-e, Pál? Az én házomnál az a szokás, hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el, de úgy oszd, hogy hetünk közül mindenki megkapja magáét. Ha jól osztod, hasznát veszed. Ha nem, 24 botot veretek reját.
0: Eleget törte a fejét Pál, de nem vala annyi istenes esze, hogy az 5 kakast fel tudja osztani 7 ember között. Az uraság, amikor látta, hogy Pál semmire sem tud menni, elhívatta Pétert.
2: Nem tudom, uram, hogy el tudom-e osztani, de én mindig jóban, rosszban, a Szent Háromságban bíztam. Talán most is segít rajtam.
0: Azzal neki látott az osztásnak.
2: Én azt találom, hogy a nagyságos úr, a nagyságos asszony és egy kakas egy háromságot tesz ki. A két úrfi is egy kakas nem különben, a két kisasszony és egy kakas is csak egy háromság. S végezetre én szegény ördög, s két kakas ismét csak egy háromság, s most már mind közönségesen jó appetitust kívánok.
0: Az egész háznépe kacogott a Péter furfangjának, s az uraság Pált 24-ig verette, Péter pedig megajándékozta házzal és telekkel. Máig is él, ha meg nem halt.

0: A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Vígan játszadoztak a verőfényes mezőn, virágról virágra szádostak, táncoltak, repdestek jó kedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar.
1: Repüljünk haza,
0: mondta a sárga pillangó, s ilyetten pergette szárnyát.
1: Minél gyorsabban,
0: mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vízesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt.
1: Menjünk a sárga tulipánhoz,
0: mondta a sárga pillangó.
1: Az majd bebocsát.
0: S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki.
1: Kis tulipán, kis tulipán, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a tulipán így felelt.
1: A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem.
0: Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak.
1: Ha a fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk kint.
0: A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig sűrűbben szakadt.
2: Menjünk a liliomhoz.
0: Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték.
3: Kis lili, kis lili, kis liliom, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől.
0: De a liliom így felelt.
1: A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem.
0: Erre a fehér pillangó így felelt.
2: Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mint sem elhagyjuk egymást.
0: A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman csuromvizesen a szakadó esőben. Hímporuk már elázott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszáról fűszálra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s becsapott az eső.
3: Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat.
0: Könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, és annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, míg csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek, s elaludtak.

0: téli szállás, orosz mese. Elhatározta az ökör, a bárány, a malac, a macska meg a kakas, hogy ezentúl az erdőben fognak élni. Jó is nyáron az erdőben, a szabadban. A báránynak meg az ökörnek akad fű bőven. A macska egerekre vadászhat, a kakas magokat gyűjthet, kukacokat szedegethet, a malac meg gyökereket téphet, makkot ropogtathat a fák tövén. De a jó világnak is vége szakad egyszer. Lassacskán eltelt a nyár, beköszöntött az ősz, hidegre fordult az idő az erdőben. Eszébe jutott az ökörnek, hogy szállást kellene építeni télire. Összetalálkozott a báránnyal.
1: Gyere, barátom, építsünk télire házat. Én majd gerendákat hordok az erdőből, oszlopokat fogok belőlük, te meg lehántod a kérget róluk.
2: Rendben van, veled tartom.
0: Összetalálkoztak az úton a malaccal.
1: Gyere velünk, malac Misi, téli szálláshelyet építeni.
2: Gerendákat hordunk. Oszlopogat a ragunk, a kérget tartunk.
1: Te majd magyagot dagasztasz, téglát égetsz, felrakod a kemencét.
0: A malac beleegyezett. Nem sokára összetalálkoztak a macskával.
1: Szervusz, matamennyért.
2: Gyere velünk téli szállást építeni.
3: Gerendákat hordunk, oszlopot faragunk, fakérget hántunk, agyagot dagasztunk, téglát égetünk, kemencét rakunk.
1: Te majd mohát szedsz, betömöd vele a falak réseit.
0: A macska is csatlakozott hozzájuk. Ahogy mentek, mendegéltek az erdőben, meglátták a kakast.
1: Szervusz, Peti kakas.
2: Gyere velünk téli szállást építeni. Gerendákat adunk, oszlopot faragunk.
3: Fakérget hántunk, agyat dagasztunk, téglát égetünk.
4: Kemencét rakunk, mohát tépünk, falat
1: műtünk. Te meg majd felhúzod a tetőt.
0: Velük tartott a kakas is. A barátok kiválasztották a legszárazabb helyet az erdőben, odahorták a gerendákat, oszlopokat faragtak, lehántották a fakérget, téglát égettek, mohát is téptek. Amikor elkészültek, nekiláttak kunyhót építeni. Föl is építették a kunyhót. Fölrakták a kemencét, betömték a falak réseit, a tetőt is fölhúzták. Dolguk végeztével ennivalót és tűzifát gyűjtöttek télire. Beköszöntött a hideg tél, s vele a csikorgó fagy. Diderektek is az erdő állatai. Bezzeg a barátok nem fáztak téli szállásukon. Az ökör és a bárány a földön aludt, a malasz a pincében, a macska a kemencén dorombolt, a kakas meg a mestergerendán érezte jól magát. Vígan éltek a barátok, sosem búslakodtak. Egyszer aztán 7 éhes farkas barangolt az erdőben. Észrevették az új kunyhót. A legbátrabb megszólalt.
5: Már csak bemegyek én ide, testvéreim, megnézem, ki lakik ebben a kunyhóban. Ha nem jönnék egy ideig, szíjessetek meg segítésemre.
0: Belépett a farkas a kunyhóba, menten a bárányba botlott. Az meg nem tudta, hová legyen rémületében. Bebújt a sarokba, onnan bégetett ki retteretes hanggal. De akkora már a kakas is meglátta a farkast. Leröppent a mestergerendáról, hatalmasan csapkodott a szárnyaival. Leugrott a macska a kemencéről, és félelmetesen fújtatott, nyávogott. Előrohant az ökör, a szarvával egyenesen a farkas oldalának rontott. A malac is meghallotta, hogy odafönt hadakoznak, előjött a pincéből, és harciasan elkiáltotta magát. Több se kellett a farkasnak. Nem volt az rémülettől, se holt, se eleven, amikor kirohant a kunyhóból. Loholt, loholt, s közben oda kiáltott a többieknek.
5: Jajtások, gyertek innen, szaladjatok ki, merre lát!
0: Meghallották ezt a farkasok, utásnak eredtek. Loholtak egy órát, futottak kettőt, míg nem megpihentek. Amikor az öreg farkas kifújta magát, mesélni kezdett a többieknek.
5: Hát Amint bementem a kúnyóba, tesó, rám bámult valami szörny és kubancos, fölül csapkodott, alul fújtatott, a sarokból meg elugrott egy döfő, bökő, állat, egyenes az oldalra, tákraltott a szarvával, lehetről meg azt kívánták, kit lehet itt megenni? Nem láttam én még ehhez foghatott szélesre világot. Jaj, nekem, busuk!
0: Fölugrottak a farkasok, fölcsapták a farkukat, csak úgy borzott a hó utánuk. Tám még most is futnak, ha meg nem álltak azóta.

0: a gyémánt krajcár. Egyszer volt egy szegény asszony, s annak egy kakaskája. Egyszer a kakas, amint a szemétdombon kapirgált, kikapar egy gyémánt krajcárt, fölkapja nagy örömmel, s szalad elé az udvaron, hadd adja az asszonyának. De történetesen éppen arra járt a török császár, s megállította a kakast.
1: Állj meg, kakas! Add nekem azt a gyémánt krajcárt!
2: Nehogy adom! Úgyis elég szegény az asszonyom, jó lesz annak!
0: Na bizony, ha nem adta, a török császár megfogta, elvette tőle a gyémánt krajcárt, hazavitte, s betette a kincses kamrájába. Pedig ott annyi volt az arany, ezüst, a gyémánt, hogy elég lett volna az egész világnak. Hely, Istenem, megharagudott a kakaska, szaladott mindenütt a török császár után, török császár udvarában felszállott a kerítésre, s elkezdett kukurikolni nagy hangosan.
2: Török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: A török császár elhessegette a kakast a kerítésről, de a kerítésről a kapura szállt, s onnét is azt kiabálta.
2: Török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mikor a kapuról elhessegették megint a kerítése, kerítésről a kútágasra szállott, s mind csak azt kiabálta.
2: Török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Mit volt mit tenni a török császárnak? Nagy mérgesen bement a palotájának legbelső szobájába, hogy ne hallja a kakas kukurikolását. De hiába ment be, mert akkor meg a kis kakas az ablakpárkányára szállott, onnét kiabálta.
2: Kukuriku! Török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Nem volt nyugta a török császárnak. Kikiáltott nagy mérgesen a szolgálónak, hogy fogja meg a kakast, s dobja bele a kútba. Szaladt a szolgáló, megfogta a kakaskát, beledobta a kútba. De a kis kakas nem halt belé, mert csak azt mondta.
2: Szídd fel, begyem a vizet, szídd fel, begyem a vizet!
0: S mind egy cseppig felszívta, ami víz a kútban volt. Azzal kirepült a kútból, szállott ismét a török császár ablakába, s kukurikolt nagybegyesen.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
1: Hát ennyi olyan teremtette! Hát mégis él ez a hitvány kakas! Hely, szolgáló, fogd meg és vesd az égő kemencébe!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakaskát, s bedobja az égő kemencébe. Ha nem a kakaskát, a tűz sem égette meg, mert amikor a kemencébe vetették, elkezdett kotyogni.
2: Erezd ki, begyem, a vizet, hadd oltsa el a tüzet!
0: S hát, csak ugyan kifolyt a begyéből a sok víz, s egyszeriben elaludt a tűz. Bezzeg, hogy repült ismét a török császár ablakába, s kukurikolt, ahogy csak a torkán kifért.
2: Kukurikó, török császár, add vissza a gyémánt krajcárkámat!
0: Hey, uram teremtő, mérgelődött a török császár, dúlt, fúlt, szörnyű nagy haragjában, kiabált, káromkodott, hogy egy ilyen hitvány kakaskát sem tudnak elpusztítani. Volt a kertjében egy nagy darásfészek, s parancsolta a szolgálónak.
1: Hey, szolgáló! Hát dobd a kakast a darásfészekbe, hadd csípjék agyon a darazsak!
0: Szalad a szolgáló, megfogja a kakast, viszi a kertbe, beledobja a darásfészekbe. De a kakaskát a darazsak nem csípték agyon, mert csak szólt a begyének.
2: Szidd fel, begyem a darás!
0: S amennyi darás volt, mind felszívta. Utcu szállott egyszeriben a török császár ablakába, s kukurikolt, hogy zengett bele a palota.
2: Kukurikó, török császár! Add vissza a gyémánt krajcárkámat!
1: No megállj, kakas! Mindjárt nem kukorikulsz te!
0: Megparancsolta a szolgálónak, hogy hozza be a kakaskát tüstént. Szalad a szolgáló, hozza a kakaskát, megfogja a török császár, s bedugja bugyogójába. Olyan bő volt ez a bugyogó, hogy 9 kutyakölyök jól elfért volna benne, meg sem kottyant neki a kakaska.
1: No, itt most kukorikolhatsz!
0: Hiszen a kakaska nem kukurikolt, csak kotyogott magában.
2: Erezd ki, begyem a darást! Hadd csípjenek a császárt!
0: Kiszárnak a darazsak, csípik, marják a császárt! Táncol, ordít a császár, nem tudta, hogy mit csináljon nagy kínjában! Mit volt mit tenni? Kieresztette a kakaskát, s mondta a szolgálónak.
1: Erik, vidd a kincses kamrámba! Hadd vegye vissza a gyémánt krajcárkáját, mert különben én pusztítom el!
0: Vitték a kakast a kincses kamrába, s hát ott kádaslag állott a tenger sok ezüst, arany és gyémánt. Ott ragyogott, tündökölt a gyémánt krajcárka is. Na hiszen, jó helyre kerekedett a kakaska, mondta egyszeribe.
2: Szidd fel, begyem a sok pénzt! Szidd fel, begyem a sok pénzt!
3: pénz?
0: Felszít egy kád ezüstöt, meg se kottyant neki. Felszít egy kád aranyat. Na, most volt valami a begyében, felszít egy kád gyémántot. Na, ez éppen elég volt. Uccu szaladt a kakaska nagy örömmel, hazáig meg sem állott. Ott azt a sok pénzt az asszonyának mind kieresztette. Bezzeg, azután az asszonynak jó volt dolga. Sóra fára nem volt gondja. Még ma is élne, ha meg nem halt volna.

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak. Meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska. Kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak. Tyúkanyó majd kalácsot süt nekem. S ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal. De el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból. Megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal neki látott enni. Ette, ette a finom cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról, meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkorát ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyívott. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet püsszentek?

0: a sodika daru. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén, egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem? Azt gondolja magában a daru, s ahogy gondolta, úgy el is krúgatta.
1: Szegény világ vetett ágy, sem apám, sem anyám, e világon senkim sincsen. Pipa dohányt sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem mulatozom, én bizony megházasodom.
0: Sokat nem teketóriázott, kicsipte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére, a vadkacsa kicsi házához. Ottan be is kopogtatott.
1: Itthon van-e kacsanagyság?
2: Itthon vagyok, daru úrfi.
1: Eljönnél-e hozzám feleségnek?
2: Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtábbám a szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony mit gondoltál, mikor hazúról elindultál? Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullott a könnye, mint a zápor eső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkozni kezdett a kácsa.
2: Ánya, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem. Dehogy élet, ez nem élet. Áj, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság.
0: Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondott a nagy szemérmesen.
2: Daru úrfi, itt vagyok. Ragyogok, és ha úgy tetszik, örökre itt maradok.
1: Igen? Jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni.
0: Hely, Istenem, megtartom, hová lett a sótartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága. Csoda, hogy el nem süllyedt szégyenletében. Még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában.
2: Nekem ugyan megesett. A szemem majd kiesett. Háp, háp, háp. Megcsúfolt a hosszú láb.
0: De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fületövét. Nem a másét, de az övét.
1: Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, és most ölhet az unalom.
0: Nosza utca, szedte-vette, lábanyaka közé vette, meg sem állott odáig kácsa nagyságházáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik.
1: Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam. Ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom.
2: Ugyanúgy, é? Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút.
0: Mit teheted, daru úrfi? Szégyenkezve, leforrázva elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott.
1: Jaj, nekem bánat az én életem.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta vetette, magát rendbe szedte, s meg sem állott odáig, daru úrfi házáig, kopogtatott, hápogtatott.
2: Itt vagyunk, ragyogok, mint a fekete szurok.
0: Daru úrfi ismét visszavágott.
1: Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom. Nem lesz lakodalom.
0: Mondjam tovább, ne mondjam. Így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre. Daru a kácsához, kácsa a daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom. Mégsem lészen lakodalom.

0: Ugye, ahogy eddig is csináltuk az osztályfőnöki órán, gyerekek, remélem, jól érzitek magatokat. Ma este mesét fogtok hallgatni, helyezkedjetek el, tegyétek oda a rádiót a kiságy mellé, fogjátok meg a macit, és kezdődik a mese.
1: Akkor ma este Csát Gézától fogtok hallani egy történetet, a címe A kék csónak. Chloe miatt már augusztusban le kellett utaznom a fürdőre. Nem volt semmi dolgom, őt vártam. Megígérte, hogy kora őszre eljő. Az egész nyaramat részeggé és álmatanná tette ez az ígéret. Meleg, gyönyörű nyár volt. Friss, édes leányok lézengtek az erdő útjain, a sétatereken reggeltől estig. Néha többen összekapaszkodva, eleven sietéssel, máskor világos ruhás karcsú fiúkkal, vontatott tétova sétálással. Nem néztem az arcukba, csak a nevetésük lehet bele a fülembe, mint valami távoli szellő, és a kíváncsi szemüknek sejmes simogatását éreztem az arcomon, ha elhaladtam mellettük. Pedig az arcom sápat volt és közönyös. Ha hosszú nyári estéken lementem a tóhoz, szivarra gyújtottam, és csónakba ültem. Chloe vékony ujjait éreztem a tarkomon. A pezsgő cseppjei, amelyet vacsora után ittam, az agyamba gyűltek, és könnyekkel telt meg a szemem, amikor a nádas meget megláttam felkúszni a vörös teli holdat. Az étteremben messze hegedű szólott, és én megesküdtem ilyenkor, hogy ha Chloe az enyém lesz, nem kívánok azután tovább élni. A kék csónak pedig mindig a kék csónakban ültem, csendesen hintázott velem a túlsó partok felé, mintha érezte volna szívem vágyait. Hogyan múlt az idő, nem tudom elmondani. Chloe-t vártam. Hogy el kellett jönnie, bizonyosan tudtam, s a levelei 2-3 napig el is maradtak, nem aggódtam. Amikor beültem esténként a kék csónakba, és a nyugati szellőben megmosdattam az arcomat, az ő meleg leheletét megéreztem benne. És bármikor, egy pillantás alatt látni tudtam az arcát nyitott szemekkel is. És a szeptember mégis elérkezett. Néhány nap alatt kiürültek a villák, a szobák. A vendéglős elbocsátotta a pincéreket, és maga maradt a feleségével. Ők ellátták ennivalóval azokat, akik még ott maradtak. Nagyon kevesen maradtunk. Egy öreg méltóságos úr valamely minisztériumból, egy fiatal házas pár, mind a ketten egészségesek, kövérek, pirosak és aprók, más senki. A cukrászda elől elhordták a székeket, a cigányok pavilonját lebontották. A fürdőbe fürdeni csak a fürdőorvos járt. Az utakat senki se seperte. A csónak lett az egyetlen mulatságom. Egész nap benne ültem. Karcsuk kék bordái úgy tűntek fel, mint valami hatalmas csodavirág szirmai. A virág lassan úszik, és ismeretlen mesebeli országok felé viszi azt, aki benne ül. Reggeli után cigarettára gyújtottam, és beleültem a csónakba. A csónak lassan vitt befelé a tóba. Ez alatt végignéztem a magányos tóparti nyárfa allén. Őt keresték a szemeim, mert bármely pillanatban jöhetett. A nap vékony felhők mögött bújdosott, akárha tejüveggel borították volna beragyogó gömbjét. A tópart kiszáradt, sárga földje világított, mint valami kifeszített száradó fehér szalag. A víz azonban puha és langyos maradt. Illatos, rózsaszínű párákat bocsátott, hogy azok rászálljanak az arcomra. Chloe-nak kellett majd lecsókolni az arcomat. Álomterhes mély éjszakák, hosszú alvások után csúnya az arc és pegyhűt, ha az ember ígéretekre vár. Mikor azután a szabad, langyos reggelre kilép, úgy érzi, hogy nem bírja el a lélegzés boldogságát, és nevetnie kell a színek szépségein. Pedig mindez a gyengeség miatt van, ami a térdeinkbe s a derekunkba száll bársonyos lusta nehézkedéssel. Ilyenkor úgy tetszik, hogy a szőlő illata, ami a közeli szőlőskertekből jön, a nyár elmúlását jelenti, és a tücsök, amely a lábunk előtt pugrik el, ciripelésével a jövő nyárról mond mesét. Azon a nyáron pedig nem lesz semmi, hiszen ha Chloe már eljött, azután semmi se történhetett.
2: Hogyan múltak a napok, sejtelmem sincs. Azt hiszem, hogy késő délután kerültem haza az ebédekre, és hogy nem néztem az emberek arcára, akikkel érintkeztem. A kék csónak ülve folyton a sárgászöld fényű csendes vízbe bámultam, vagy apró hullámokat kevertem az ujjammal. A csónak fenekén hanyatfekve néztem a kék égen suhanó elefántcsont vagy rózsaszínű felhőket. Napnyugta előtt a vonathoz szoktam sétálni. Jöjjek, Chloe. A kavicsok ropogtak a lépteim alatt, és én sokszor összerezzentem, nem követte valaki. Az állomáson leültem egy padra, és megvártam a vonatot. Végignéztem, amíg az érkezők leszállnak, míg az utazók elrendezkednek, és a gép tovább robog a kocsikkal. Nem nézett rám senki. A vincellérasszonyok és szőlős gazdák kosaraikkal, hordóikkal voltak elfoglalva, amelyeket sietve elszállítottak. A levélhordó megkapta néhány levelét, és továbbállott vele. A rózsaszínülő tiszta égen szürkén rajzolódtak ki a sínek mellett húzódó magas nyerfek. A szivaron kék füstje olyan lassan gomolygott a levegőben, hogy azt hihettem, a nyerfek mögött valaki visszatartott lélegzettel bámulja a füstet. Talán már vége volt a szeptembernek, talán már októberben jártunk, amikor megjött Krúz. Hajadon fővel, kis hállal a nyakában szállt ki az egyik kocsiból. Nem álltam fel, hogy üdvözöljem, mert mereven magam elé néztem, és figyeltem, hogy a mellemen, az arcomon és a nyakamon hogyan érzem közeledését. Megállott előttem, térdeivel a térdeimhez ért, és szürke színű, mély szemeivel rám nézett. Szomorú voltam, dúltnak, kicsinek éreztem az arcomat. Emiatt nem is néztem rá fel, hanem megvártam, míg karcsú derekát meghajtva letérdel előttem, átöleli a nyakamat, és piros ajkait rátapasztja a szájamra. De ekkor sem öleltem meg. Aztán elindultunk a vasút mellett. A távozó mozdjon füstje ott feketén lett még a látóhatáron. Jó messzire kellett mennünk, amíg megérkeztünk, hogy szemlátásnyira nincsen ember a közelünkben.

0: Neveztem az ibolya színű vizen, szalmakalapom a csónak feketén pihent, és sápat lesoványodott kis arcomba belógott a hajam.
1: Kék csónak.
0: A víz locsogott és muzsikált nekünk, az erdő nagy körvonalait egy barna színfolt töltötte ki, és a túlsó parton a fák között egy parasztházlámpása gyúlt ki.
1: Kék csónak.
0: Greszkető karokkal leveztem, Chloe vállai mermezítelenül derengtek felé.
1: Kék csónak.
0: Vékony nyári ruhája összegyűrve feküdt a csónak fenekén. Fölállott, rám mosolygott. Nem mertem ránézni, csak a víztükörben kerestem meg testének imbolygó fehér foltjait. Azután lehúltam a szemeimet, és megvártam, hogy Chloe az ölembe üljön. A kék csónak csendesen úszott velünk a túlsó partok felé. Az új holdcsarrója lassanként teljesen kifényesedett, mintha több és több világosságot gyújtottak volna meg benne. Október. Az a hervadó asszony, aki messze az országúton valahol gyászruhában ment, elküldte hozzánk legforróbb sóhajtását. Meleg volt a levegő, akár egy májusi estén, és nedvesség nélküli. De a nyári vágyakozás perzselő vágyai messze szállottak tőlem. A nádasban gyulladtak ki talán, mint apró lidértüzek. Múlt szemekkel is láttam őket. Igen, jól láttam a vágyaimat, a nyári várakozás forró, fehér testű leányait, akik messze a nádasban gázoltak hosszú, karcsú bokáikkal, és fáztak a vízben. Meleg őszi hajnal szellője simogatta végig az arcomat. A kék csónak a túlsó partokhoz ért. A fürdőház, a villák, mint apró játéképületek tűntek föl a másik parton. Chloe előttem a csónak fenekén feküdt. Csak néhány pillanatig néztem csodálatos aktját, bőrét, amely mezítelenül is rózsaszínű, vértelt volt, és mellét, amely egészséges szabályossággal pihegett. Megcsokoltam a szemeit, aztán kiléptem a csónakból, és kigázoltam a partra. Ő vigáztatott a hideg víz, de nem fáztam. Míg visszaértem a szobámba, a nap megszárította a ruhámat. Mehettem a vasútra, könnyed és víg voltam, fütyültem. A kék csónakban ekkor nyithatta föl Chloe a szürke szemeit. Amikor a vonat elhagyta a szőlőskerteket, szakaszomba belépett egy sápad, szürke árnyék, a szomorúság, és leült velem szemben. De ekkor már nem tudtam leszállni. A mozdony rohant velem.

és az enyém volt, akkor festettem a pán halálát is, amit az állam vett meg. A legjobb képemet, azt a szomorú, de szomorúságában is szép jelenetet ábrázolja, amiden pán az ókori képzelődés művész istene, a nagy, kecskelábú és nemes arcú szatír meghal. A művészet vele költözik a földről. A mai mesekor a képzeletek költői országa. A művészetek boldog házája. Ezt akartam azzal a képpel elmondani, hogy a művészet egyedüli szép valami, ami tökéletes is a földön. Ezt mondták a sirotó nymfák, a növények, a kövek, a halott pán arca, az utolsó legszebb jelenet. A föld ábrán világa távozik innen. Mindent el tudtam mondani, amit akartam. Ezen a képen, ezen a napon, mikor készen volt, ketten néztük soká. Megvették. Nagy aranyérem, dicsőség. Távozni kell. Egy esztendő, múzsa, szőke múzsa. Távozni kell. Egy hét alatt meghal minden. Nők, mikor ott feküdt a karjaim között a hófehér párnán kibomlott szőke ajával,

Éreztem, hogy itt hagy engem a művészetem mozgatója is. Az ecsetem verőfényes színei elvesznek. De aztán nem halt meg. A színek elvesztek. Akkor emlékszem, bolondnak híreszteltek el.

0: is itt lakik a négyszögletű kerekerdőben, akár csak Dömdödöm.
1: Kicsoda?
0: Dömdödöm. Azért nevezzük így, mert csak annyit tud mondani, Dömdödöm.
1: Semmi mást.
0: Semmit. De azért nagyon jól megértjük, akármit is akar mondani. Néhány nap alatt te is megérted.

0: Ő meg ugye azért jött ide, mert odakint senki se értette meg, és ki is nevették?
1: Lehet, magam sem tudom pontosan, de Aromó, a fékezhetetlen agyvelelő nyúl azt állítja, hogy Dömdödöm tudna beszélni, csak nem akar.
0: És miért nem?
1: Aromó úgy meséli, hogy Dömdödöm egyszer nagyon megszeretett valaki. Igen, megörült, te is tudod, mennyire megörül az ember annak, ha megszeret valakit. El is indul Dömdödöm, hogy majd odaáll az elé, a valaki elé, és azt mondja, szeretlek. Igen ám, de útközben látott két asszonyt. Éppen azt mondta az egyik a másiknak.
2: Én igazán szeretem magukat, de ha még egyszer átjön a tyúkjuk a kertembe...
1: Mi az, hogy de ha még egyszer, gondolkozott Dömdödöm, akkor már nem fogja szeretni. Aztán jobban odanézett, s akkor ismerte meg a két asszonyt. Világéletükbe gyűlölték egymást. Ejha, mondta Dömdödöm, és odaért a templom térre. Ott éppen egy zsinóros zekés poroszló püfölt egy rongyos gyereket.
3: Én szeretem az embereket!
1: Ordította a poroszló, és zitty a sonfa pálcával.
3: De azt nem tűrhetem!
1: Már megint ez a szó, már megint ez a szeretni szó, mormogott Dömdödöm, és elgáncsolta a poroszlót, s amíg ő kelme feltápászkodott, ő is, meg a rongyos gyerek is kereket oldott. S úgy futás közben fülébe jut egy beszélgetés foszlány. Egy fiú éppen azt mondja a másiknak.
4: Én a világon a pirított tökmagot szeretem a legjobban.
1: Erre már igazán elkeseredett Dömdödöm, de ez nem volt elég, mert akkor meghallotta, ahogy a ligetben egy lány azt mondja egy fiúnak.
5: Én igazán szeretlek.
1: Mi az, hogy igazán? Háborgott magába Dömdödöm. Akkor talán olyan is van, hogy nem igazán. Ha nem igazán, akkor az már nem is szeretet. S ha szereti, akkor miért kell hozzá az az igazán? Vagy szeret valakit az ember, vagy sem? S akkor elgondolkozott ezen a szeretni szón. Mit is jelent igazából? Mit jelentett annak az asszonynak a szájából? Mit a poroszlóéból? Mit a tökmagevő fiújéból? És mit a ligetbeli lányéból? Mit? De már akkor oda is ért ahhoz, akit megszeretett. Megállt előtte, rápillantott, és azt mondta.
6: Dömdödöm.
1: Azóta se hajlandó mást mondani, csak ennyit, hogy Dömdödöm.
0: És akinek azt mondta, hogy Dömdödöm, megértette őt?
1: Egészen bizonyos lehetsz benne. Ám bár könnyen meg lehet, hogy ezt a történetet Aromó találta ki, és Dömdödöm tényleg nem tud mást mondani, csak azt, hogy Dömdödöm.

0: A nyúl és a sündisznó. Csali mesélsz gyerekek, de azért igaz szóról szóra. A nagyapám, amikor nekem ezt elmesélte, mindig azt szokta mondogatni, hogy igaznak kell lenni fiaskám, mert különben nem lehetne elmesélni. No, de ilyen formán történt a dolog. Ősszel egy szép vasárnap reggelén, amikor a nap ragyogó pompában felkelt éjjeli álmából, s a meleg szellő elindult útjára a tarlók fölött, a pacsirta javában énekelt, s a méhikék vidáman döngicsértek, az emberek pedig ünneplő ruhában a templomba mentek, s az Úristen minden teremtménye, még a sündisznó is boldog és megelégedett volt. A sündisznó az ajtóban állott, keresztbe fonta mellén a kezét, és csöndesen dudorászott, mára, mint egy sündisznó vasárnap reggel dudorászhat. Amint így félhalkan dudorázgat, hirtelen eszébe jut, hogy kinézhetne a mezőre. Míg a felesége a gyermekeket megmosdatja, megfürözti, felöltözteti, hadd lássa, nő-e a répa. A répaföld tőszomszédságában van, ezért a sündisznó magáénak tartotta, innen táplálta kisdett családját. Elgondolta, meg is tette. A sündisznó szépen becsukta maga után az ajtót, aztán nekivágott a szomszéd répaföldnek. Útközben találkozott a nyullal, aki szintén hasonló szándékkal indult el hazulról, ugyan ő a káposztaföldet akarta megnézni. A sündisznó nyájasan köszönt a nyúlnak, de a nyúl, mint a féle előkelő úr, aki nagy gőgtől azt sem tudta, hogy férjen meg a bőrében, alig fogadta a sündisznó köszöntését. Amúgy fokhelyről dobálta feléje a következő szavakat.
1: Mi az oka, hogy ilyen korán csatangolsz itt a mezőn?
2: Sétálgatok.
1: Sétálgatsz? Azt hiszem, okosabb munkát is adhatnál a négy lábadnak.
0: Ez a gúnyos szó nagyon elkeserítette a sündisznót, mert különösen a lábára kényes volt, ugyanis a sündisznó lába, hát nem tartozik a legegyenesebb lábak közé.
2: De talán azt hiszed, hogy a te lábad külön, mint az enyém?
1: Meghiszem azt.
2: Mérjük össze! Fogadok, hogy az én lábam lefőzi a te lábadat.
1: Eredj, te görbelábú! Ne kacagtasd ki magadat. Különben, ha olyan nagyra vagy a kajla lábaddal, hát fogadjunk! Na, mibe?
2: Egy körmöci aranyba, egy butélia finom pálinkába.
1: Itt a kezem, nem disznó láb! Mindjárt kezdhetjük a versenyfutást.
2: Csak lassan a testtel. Én még nem ettem ma egy falatot sem. Előbb hazamegyek, bekapom a reggelit. Fél óra múlva itt leszek.
0: A sündisznó hazasietett, a nyúl pedig várt rá. Útközben ezeket gondolta magában a sündisznó.
2: A nyúl bízik a hosszú lábában, de én majd csúfát eszem. Igaz, hogy előkelő úr ő kell meg, de valójában nagy tökfilkó. A fogadást én nyerem meg.
0: Amikor hazaérkezett, így szólott a feleségéhez.
2: Öltözz fel gyorsan, zsjer velem a mezőre.
3: Mi menjek én oda?
2: Fogadtam a nyullal egy körmöci aranyba és egy butéli a finom pálinkával, hogy versenyfutásban legyőzöm őt. Rád is szükségem lesz a versenynél.
3: Már megint fogadtál, Istenem, hát hányszor mondjam, hát elment az eszed, ember, már hogy versenyezhetnél te futásban a nyullal?
2: Ne kotyogj, asszony! Vidd rám a dolgot. Ne ásd magadat a férfiak dolgába. Kotrodj és öltözz fel, aztán velem jössz.
0: Mit is tehetett volna egyebet a sündisznó felesége? Akár akarta, akár nem. Hát, szót kellett fogadnia. Amint a mezőre mennek, így szólott a sündisznó.
2: Arra vigyázz, amit most neked mondok.
3: Mondjad.
2: Egy nagy szántóföldön futunk versenyt. A nyúl az egyik barázdába fut, én a másikban. Felülkezdjük. Neked nem kell egyebet tenned, mint azt, hogy az egyik barázda végén megkuporodsz, és mikor a nyúl a szomszéd barázda végére ér, ezt mondod neki, én már nem vagyok itt. És mit?
3: Én már itt vagyok,
2: azt kell mondanod. Én már itt vagyok.
0: Ezzel beállította a sündisznó a feleségét az egyik barázda végére, és felment a második barázda elejére. Ott várta őt a nyúl.
1: Kezdhetjük. Rajta!
0: Mondotta a nyúl, s mindkettő beállott a maga barázdájába.
1: 1, 2, 3!
0: És ment, mint a szélvihar. Úgy nekilódult a nyúl a futásnak. A sündisznó 2-3 lépést tett előre, azután lefeküdt és csöndesen várt. Amikor a nyúl lelkendezve megérkezett a barázda végébe, hallotta a sündisztó barázdájából.
3: Én már itt vagyok.
0: Hát ez persze a sündisznó felesége mondta, mert ott várta a nyúl megérkezését. A nyúl csak nem sóbálványá vált, mert nem ismerte a sündisznó feleségét, és így nem is sejtette a csalafintaságot. Azt gondolta magában.
1: Nem, valami bibi van a dologban.
0: És aztán átkiáltott a sündisznóhoz.
1: Most akkor még egyszer fussunk, most vissza a barázdában, jó?
2: Jó.
0: Utcunek híralmodott, csak úgy repült a nyúl hosszú füle is, a sündisznó felesége pedig ott kuporodott tovább a barázdában. Amikor pedig a nyúl a barázda elejére visszaérkezett, a szomszéd barázdából már várta a kiáltás.
2: Én már itt vagyok.
0: A nyúl elkendezve kiáltotta.
1: Akkor még egyszer fussunk!
2: Nekem ugyan mindegy, ahányszor kedvet tartja, csak rajta.
0: Így aztán a nyúl még éppen 73-szor loholt végig és vissza a barázdában, és a sündisznó éppen 73-szor kiáltotta a fülébe a szomszéd barázdából.
3: Én már itt vagyok!
2: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
2: Én már itt vagyok!
3: Én már itt vagyok!
0: Egyszer a sündisznó mondotta, máskor meg a felesége. De a 74-szer a nyúl már nem juthatott el a barázda végére. Megerett a vére, összerogyott a barázda közepe táján. A sündisznó pedig vitte a körmeci aranyat, s a butéli a finom pálinkát, intett az asszonynak, s boldogan hazamentek. És ha meg nem haltak, akkor még ma is élnek.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete Rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok. Ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit. Morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fán, fittyentett egyet, azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja. És a párja is fittyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentek. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizöldült a környék minden fája. Három székláb. Van egy kis szék, három lábú. Három lába, három bábú. Egyik billeg, másik ballag, harmadik meg billeg-ballag. Így a kis szék meg nem állhat, szidja is a három lábat. Állj meg, billeg, nyughass, ballag, ne lipinkázz, billeg, ballag. De ők aztán csak azért se, nem hallgatnak a kis székre. Billeg, ballag, ballag, billeg, s billeg, ballag, ballag, billeg. Jár csak jár a három tébláb, ringatózó három székláb. Kedvébe eképpen járnak a kicsi szék gazdája. Ballagi. Nem messze van ide kászon, útja végig fehér vászon. Ballag rajta valaki, bizonyára ballagi. Fején kucsma, lábán csizma, nyakában meg nagy tarisznya. Kajla bajsta csupa dég, estére csak odaér.

Barbarossa káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fenn virraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hely, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregve silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hely, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála által veri, talveri, hely, talveri, asztala lapáját. Bükfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely, ficfa bük, fékom ihajlárom. Azt a céket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgyse fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berosdál, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, s megennék egy rozmár. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse pálya. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely, rőtszakál, bum, borong, atyá.

0: macska hatalma, szörnyű, ha mágus is egyben a macska. Hori vas istön, hori csak maszlan, egér végzetét mutassad.
1: Már vártalak, Soma. Ki vele? Mit akarsz?
2: Drága jó, félelmetes nagy macska mágus. Tessék engem fel.
3: Halljuk, Vacska Matit.
4: Én ennek nem mondok semmit.
3: Ugyan már, Vacska Matit. Biztosan valami okosat sütöttél ki. Mondd csak, no, mondd.
4: Jó. Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
3: Levelet?
2: És miből gondolod, hogy a szemfoga tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
5: Még hogy én nem tudok, az ABC mind az öt betűjét ismerem.
4: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogat olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Matit.
6: Hát megkérjük, hogy ne lukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfried.
7: Nagyszerű, ez a legjobb megoldás.
2: Esetleg verset is írhatnánk Bruckner Siegfried szemfogának.
6: Igen, tisztelt szemfog. Rajtunk ön, ki nem fog. Önön nevetni fogunk. Na, mondjatok rá,
2: hát mivel? Nem a mi fogunk.
6: Mit szemtelenkedsz? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
2: Nem én vagyok szemtelen, a szemfog szemtelen.
7: Nem értem, ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
2: Ja, neked beletörött, na semmi, ne gondolkozol.
7: Jó.
5: Döm. Micsoda? Halljátok, mit mond?
2: Ah, igen, halljuk, persze, hogy halljuk.
5: Arra gondolsz, hogy elmenjek egy fogorvoshoz?

0: a pincsek és a töncsök iszonyú csatájáról, némi híradás továbbá a mopszok és a spiccek részvételéről a csatában, nem különben a nagy bulimacska közbelépéséről.
1: Ki ne tudná azt, hogy a töncs meg a pincs úgy gyűlöli egymást, nyugta sosincs, a világ csak ilyen, bármerre tekints. S bár hírlik, a spicc és mopsz kutyafajt nem hajtja vadóc vél, ám csatazajt halván, szaporán áhít kutyabajt. S lesz majd csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy az egész parkban hallom. Egyszer hát, erről szól a mesém, majd egy hete már nem akadt esemény, nagy idő ez döntsök spincsek edény. Nos, a posztos nagy közebb épp oda volt. Hogy hol, tudom én, már azt rebegik, hogy a sarkon ivott pár röpke decit, így esett hát, hogy kutya rá se szagolt, mikor egy töncs és egy pincs szembe loholt. Egymásra se rontott, el se farolt, szemük izzott, lábuk verte a port, és volt csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. Nos, a pincs, mondj bármit, aféle pogány kutya, kínai fajta, nem angol, úgy ám. Hát halván pincsek a szörnyű ricsajt, heve ajtós ablakrésbe kicsalt tizet itt, huszat ott közülük, s a kihalt utcán morgott mind nyíva, vadul, kaffogva, pogány mód kínaiul. Csak a töncs épp él hal a vadricsajért. Yorkshire-i vagány ihatott bikavért, de a skót rokon északon is foga fent, nem leeszte bunyó sapkant odafent, hát jöttek, mind fújták a dudát, hogy a kék sapkások a gránicon át. No, de erre a spicc smopsz nép is előtör, ez az erkéről, amazott a tetőről, szaladna hadba ugatva, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, csihi-csahi, hogy a parkban más se hallani. És hogy egybe gyűlének-e hős daliák, remegett London, forgalma leállt, mind retten a szomszédsága vadaktól, a tűzoltókat hívná. No de akkor az alaksori ajtót szél, ha kicsapja, ki más jelenik meg? A nagy bulimacska. Tűzgömb szeme áraszt rettenetet, nagyot ásít, bámul, az álla mered, átnéz az alaksori vaskerítésen, hát mintha pokol tüze dőlne résen, s ahogy ásít, s néz baljós nyugalommal, jól értik a pincsek s töncsök azonnal. S hogy az ég fele pillant, s ugrik, az ebb nép riadozva, juhok módjára szalad szét. Ugye a nagy közebb újra kiballag a posztra, elinalt valamennyi, s csendes az utca.

0: Mondjátok csak, hol van az a Buxville Hotel?
1: A hét harangvirág terén.
2: Én tudom, hogy hol van, én tudom. Egy sikátoron átjutni a térre. A ködben úszó karmazsin vörös negyed legmélyére.
3: Úgy, igaza van, bucurkának. Ott udvarolnak a kék vakolat gyereket. A szalma sárga szik.
2: És ez még semmi. De a jelszó...
4: Egyetve kétségbe. Szót sem értek. Miféle jelszó?
1: Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
5: A jelszót csak egyszer szabad kimondanunk. Figyelem, megismétlem. De ha lyukas a fejed, hiába minden...
3: Lassan mondd, Viktor. Lassan.
1: Jukli. Jakli. Ol. Hik. Muf.
0: Jukli. Jakli. Ol. Hik.

0: Virágok miért hallgatnak? Miért áll a nap felettünk? Miért fut mindig a hold? A föld miért alszik mélyen? Miért eszmél a víz? Virágok miért hallgatnak? Miért hangzik a madár? Szemünk miért hord barnát meg kéket? Miért vajon? A szőlő miért lett édes? Miért lett sós a könyv? Más-más hangon miért szól a férfi-női hang? Nem sejtik ezt vegyészek, hervat professzorok. Miből, mióta, honnan kelt egy ilyen világ? Merenghetek, s a hosszú csöndet faggathatok. Öröm miért örvendez, miért fáj a fájdalom? Miért rossz a szíven, miért nem jól esik? A hó miért jön fehérben, miért sötét az ég? Meghalhatok, szemem csak bámul tovább, tovább. Talán látsz egy tavaszt itt sárgán lobogni majd, meg kék havat havazni, az is de furcsa lesz.
1: Hangok. Hangok játéka is vonzott, ahogy egy sereg galamb alá suhogott, szárnyaik édes püpügése a leszállás előtt. Tücsök szó, puha mézümmögés, kövekkel kongatott hárfazsongású sürgöny oszlopok, kotlós tyúk kottya, s az a méla mú a teheneké, hars kukurikú hajnal előtt, tavi békazene, pendülő mord kvarcs, víg brekeke, és a többiek mozdony robaja, nehéz reszelők reket sikolya, villám ropogás, s őszi égen át láthatatlan jajongó vadlibák, s ezer egyéb hang, mindegyik mögött, bár elzengtek, annyi kép röpködött, hogy huny szemmel ma is össze lehet raknom belőlük a fél életet.

0: A fűre lépni tilos.
1: Tilos a fűre lépni.
0: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni tilos, tilos.
1: Tilos, tilos.
0: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos, tilos.
1: Tilos.

Hello, flower. Boy, you look too fair. And you don't care.

0: nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű uritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta: meg, meg. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a meg-meg. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csengesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csengesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta: nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darab ámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Meg, meg! Majd kis gondolkodás után még hozzátette: meg! A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta: nyihaha! Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok lóul. Nagyon baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Meg, meg! Próbálkozott a kecske. Jó lassan, tagoltan mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó! I-ó! Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőnek mondják, juhul. Bééé! Mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökű! Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökű is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közeledett. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őrzül, éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul meg pacsiltául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat. Legalább elpirult. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló. Mik meg? Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. Azt mondja, hogy meg! Tolmácsolta a ló. A kecske arca földerült és boldogan mondta. Meg! Nyiha! Kérdezte most a ló. A nyúl fordított. Azt mondja a kecske, hogy nyihaha! Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske mondta.
1: Aron fogta a lovat. Oda ballagták az úri tökhöz.
2: Megették. Vajon jól fordítottam?

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a reste. Erre a gazda dolgát otthagyta, és veszőknyesve húsz a kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találta. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, s gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesed, kecskéjének neki esett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este.

0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsiket anyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek.
1: Jól hallom. Látni kívántok. No, tán csak nem szaladtok el.
2: Ha miért szaladnak? Hogy sem ez kijönni az utcára?
3: Csak az ablakból fel fogod kelni.
4: Ha kijönnél, akkor se bírnál megfogni minket.
5: Olyan rásó tipegő, ide-oda bicegő, csiki-csuk, kicsimuk, hagyd el végre az odud.
1: A nyelvetek a helyén van, de vajon a szívetek? Helyén van-e a szívetek is?
2: Sose törődj a szívünkkel, kicsimuk.
1: Hát valakinek azzal is törődnie kell.
3: Aki bátor, annak helyén van a szíve.
1: Bátrak vagytok a csúfolódásban. Kérdés, volna-e nektek bátorságotok például ahhoz, hogy bejöjjetek hozzám?
3: Bemenni a kismokodójába?
1: Egy különös történetet mondanék el nektek. Repülő papucsról, éneklő botocskáról, csodálatos fügefáról, nagy zsák aranyról és egy legénykéről, akit éppen úgy hívtak, mint engem.
3: Kicsimuknak hívták?
1: Nos, van bátorságotok meghallgatni azt a történetet?
2: Nyisd ki az ajtót, hogy bemehessünk.
6: Kalevala, Väinämöinen muzsikál. Komoly öreg Väinämöinen, főnóta fa mindét iglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dalszirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Ujjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két kezek között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Avval öreg Väinämöinen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengő vádán, halcsonbéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fel, s le, könnyedén szökött hüvelyke. Az öröm, örömmé lendült, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallá zendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a mén szőre csengett, bongott, a paripa szőr újongott. Zengett az a Väinämöinen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallani. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak. Hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek. Mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred. Érekfészkiből kimozdul, felkel a fenyő vacogból. Tesz a farkas útat hosszút, nagy mezőt a medve megfut. Végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dűl. A sövény egy szirtre terül, kapu az agarra kerül. Akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lobbal sietett a gyönyörűt hallania, végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül ezt a finom, finn muzsikát, hagyja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Väinämöinen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges utca mély hullámról, hattyúk a fölengett lábról. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, újjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, még atyuska vígat fönnen, még muzsikál Väinämöinen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet hallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdett felhő szélén, pompázva piros szegényén. Ott az öreg Vejnemöjnen zengett egy nap, másnap újfenn. Nem volt ott vitézlő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő lánycselédség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs.

0: növekedtek. Csak hogy Paszújka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszújka, akinek lenn a karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszújka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszújka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszújka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt Gorombán. Nem a Fuszújka, hanem a Paszújka szára, te idétlen! Hát akkor a Paszújka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszújka. Most már úgy fújta még hozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszújka szára, a Paszújka szára, fölmászott a fára. Paszújka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszújka. Fából az eszed tokja, te műveletlen, a karó... az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszújka szára fölmászott a fára. Paszújka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszújkát és Fuszújkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszújka szalmájához ért, kipattant Paszújka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszújka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszújka pattogását, ha néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszújka is felszínre került. Neki pattant Paszújka, de Fuszújka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszújkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte egy zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban, hogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszújka, s melyik Paszújka, de Paszújka csak nem fért meg Fuszújkától. Földszagod van, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszújka, ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszújka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos engel, szamár szenved, Fuszújka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszújka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság, egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizony. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszújka elsők között ugrott a néni markába. Paszújka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban. Nem sokára benne lesz az első kanálban. Paszújka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára.

0: doom geldi. Nyerti kedves, az esőtől minden újra friss. Láttad, hogy kinyílt a másik Georgina is? Ne neves, csak pár szál virág kipek körülünk, de legalább mindeniknek külön örülünk. Hajdan rengetegbe vágtam, legiónyi vén Góliát fasűrűjébe kicsi Dávidén. Érzéssel fújtam, tanítom Csitri dallamát, árnyos erdőben szeretnék élni nyáron át. De ma lásd, oly rémes erdőzaját hallgatom, ennen életem mögöttem olyan vakvadon, éjjel is magába húz egy ingó sűrűség, hol az ilyet álom jár, és zombikokra lép. Nyer hát, jó itt csöpkeltünkben, mely ma újra friss, örülj, hogy kinyílt a másik Georgina is. Nincsem ez a párfa alja, épp oly dús világ, mint a legnagyobb erdőség élni nyáron el. Hűközött szemem halált egy pöttöm bogarat, velem egy veszélyes útján dzsungele alatt. Tudja, mi itt ér egyik diófától másikig, hol ezer csoda burjánzik, ezer rém lakik. Sosem ér a kert végébe, elég messzeség elérni a ránk boruló levelek közé, amik olyan illatosak és keserűek, mint a nyár, melyet alattuk élni jó vele.
1: Kis Klára énekel. Mintha szellemeket akarnál idézni, óriásokat, kiknek hatalma elragad, úgy ülsz néha a zongoránál, úgy énekelsz, a túlvilágba kapcsol valami titkos és ijesztő átlényegülés, az Isten vagy a semmi vágya. A zene érlel, mint imában a bűnös, vagy mint nyers vasak a villamos tekercs alatt, átváltozol az áramában, s oly erő száll meg, oly varázslat, hogy már te tanítod apádat. Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázvesóról. Ide az ollót, nem szabad! Rettenetes, megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített reám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután, a kaktuszbimbait lenyírta és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére áll. Nem bírtam vele, tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi, s végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Leguggoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek. És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém, mint nyomorult kis rab, mozogtam a szoba börtön fenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy mindent tudnak, és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt föl, föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem! és ekkor, zupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkolt, tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök, aztán, no, ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen.

városi kánikula. Éjjel nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről, a nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a hódja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba.

járok, kelek, megállok. Járok, kelek, megállok, nézem a házakat, nézem a kocsikat, a fáknak rácsai, a lámpák oszlopát, nézem a boltokat, megnézek minden ember. S nézem a ligetet, füvét, virágait, nézem a hidakat, és nézem a Dunát, és gyárak füstjeit, és a felhőt az égen. S mindig gondolkozom, de amit gondolok, úgy elmegy, mint a zaj, úgy elmegy, mint a füst, úgy elmegy, mint a víz, úgy elmegy, mint a felhő.

Du bist eins. Csönd, béke, csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény békéje, csönd, fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes béke, kő, lomban fény. Kút csöndje, fű, kútra hajló béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lomb hintája, kúton fény ingája, kútban csönd ajkája, csepp, csepp, kút cseppje, cseppek csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű, szél, lombtorkú, csönd, fűruhájú, fény, kőarcú, béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lenny, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lenny, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke.

tücsök és a kaszálógép. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már, messziről hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem. Nincs hova ugranom. Lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír-dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt.

0: Mis pergetis. Mézet pergettünk, lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz, a nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödönöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy korkos darazsát.
1: A fűre lépni tilos.
2: Tilos a fűre lépni.
1: Lépni tilos lépni. Lépni, lépni, lépni.
2: Lépni, lépni, lépni.
1: Lépni tilos, tilos.
2: Tilos, tilos.
1: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
2: Tilos.

Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is meg, gyönge is ilyenkor a medve, lézeny, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kiméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőni indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelit bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig. Már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit hoztam, feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve. Bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte. Kifordult a kötélből, s ledobta a földre. Azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél végre.

0: grizzly medve málnázik a könyvüzletbe. Bálna boltos nem kotorász, Pönge bocs a fő bugarász, polcáról leszeddegéli, bemálnázza, eddegéli, csap a könyvre bocsi mancsa, ott marad a málna pancsa. Alig látja, mégis gyöngyész, fontos orral mégis böngész, kiskert képes körtéjében, négy talpával lapiz régen, szól a kép a laplelépőn, Pálna bácsi hasbeszélőn.
1: Én vagyok a mesterkörtész, mesterségem körtekertész. Csuda dolog a körtészet, de még jobb a kertkörtészet. Betűbogarászás helyett körtészetre adnád fejed. Menj el fügebogarásznak, fűfűrész és kertfodrásznak. Nyau, nyau, nyarvonc a könyvírkonc, a kert nyírkonc mindig virgonc. Betűhintő mind-mind konkoly, szemüdítő csak a sonkoly. Tisztesség az ananász, a lakodalmon ananász nagy. De a súlymász csak a kujon, ha a sajon sok a súlyon. Ez vackorász körtenyészet, ez meg vegyes gesztenyészet. Ez a szál az ige szálló, aki szilvász, ide szálló. Tudod-e, miért híre szállós, oly kiváló magva váló? Mert puskából lövik, osztják, s lyuka nélkül bemagozzák. Egybe szilva, bőre, béle, ingó, bingó, ringlóféle. Ez a képes magyarázat, ékes, mókus magyarázat. Mint a majom mandulászás, külön kép a mintamákász. Dinnyézett az első vizsga, s úgy végzett, mint ribizlista. Naspolyászat, pöszmétészet, egresfogó egerészet, és ha érsz a befőzéshez, van meggyészet, cseresznyészet, kánoáni bananászat, kókuszdiófakanászat, csap fel, öcsém, sej gyöngyélet, paradicsom kertkörtésznek.
0: Bünge szemmel, ni a medvénk, nézi, bújja, kertészkednék. Csomagold be, bálna boltos, le ne ejtsed, málna foltos. Bálna nevet, Bünge pedig négy talpára ereszkedik. Bálnáné becsomagolja, hátsó hóna alá tolja, s könyvvel boldogabbik végén indul Bünge bocs a medve, tanakodva, tűnekedve,

Kedves fiatalok, felnőttek és idősebbek, nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék fel mindkét karjukat magas tartásba. Végezzenek három karkörzést előre. 1, 2, 3, magas tartásban tapsoljanak. 4, rajta. Előre, 2, 3, taps. Előre, 2, 3, taps. 1, 2, 3, 4. Lendületesen, nagy ívben körözzenek. Előre, 2, 3, taps. Nyújtott karral végezzék. Előre, 2, 3, 4. 1, 2, 3, elég. Terpeszék a lábukat. Hajoljanak háromszor előre a bal lábuk felé, és mindkét kezükkel érintsék meg a bal bokájukat. 1, 2, 3, nyújtsák a törzsüket. 4. A jobb lábuk felé hajoljanak háromszor előre, boka érintéssel. 1, 2, 3.

Halljátok és jegyezzétek meg a jelszót. Jukli, jakli, ol, hik.

0: szamár, meg az oroszlán. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl volt, de még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túl. Volt egyszer egy szamár. Ez a szamár elindult, hogy lásson országot, világot. Amint megy mendegél, találkozik egy oroszlánnal. Megnézi az oroszlán erősen a szamarat. Mert még ilyen nagyfülű állatot nem látott világon való életében, s kérdi tőle.
1: Ha, te ki vagy? S mi vagy, te vilek?
0: Azt mondja a szamár.
2: Én a bárányok királya vagyok.
1: Na bizony, ha a bárányok királya vagy, hadd lássam, melyikünk erősebb? Itt van egy fa, mi? Húzd le annak a tetejét a földre.
2: Húzd le előbb te, azt elén is lehúzom.
0: Az oroszlán nagyot ugrott, derékon fogta a fát, s lehajlította a földre.
2: Hiszen nél én többet tudok.
0: Mondta a szamár, s mikor éppen az oroszlán el akarta ereszteni a fa tetejét, megfogta, belekapaszkodott, de abban a pillanatban fel is lódította a fa, s úgy átdobta a szamarat, hogy a fától egy puskalövésnyire esett le. Éppen egy bokor tövébe esett a szamár, ott guggolt egy nyulacska, azt testébe agyonütötte. Felkapta a nyulat a szamár, vitte az oroszlánhoz, s mutatta nagy diadallal.
2: Látod-e? Ilyen erős vagyok én.
0: Az oroszlán egy kicsit elszégyelte magát, de mégis azt mondta.
1: Na, próbáljuk még egyet.
2: Én nem bánom, de azt előre megmondom neked, hogy ha a fél fülemet hátra csapom, akkor még csak fél haragban vagyok. De mikor a másik fülemet is hátra csapom, akkor szaladjam erre, látsz, mert különben vége az életednek.
1: Ennek a fel sem tréfa.
0: Azzal Utsu nekirugaszkodott az oroszlán az erdőnek, szaladott, ahogy tudod. Amint szalad, jön vele szembe egy farkas.
3: Hát te hova szaladsz, oroszlán?
1: Jaj, nincs kereszt! Találkoztam a bárányok királyával, és azt mondta nekem, ha a fél fülét hátra csapja, akkor csak fél haragban van. De ha a másikat is hátra csapja, vége az életemnek!
3: De már én szeretném látni azt az állatot. Gyerünk vissza, ketten csak elbírunk vele.
1: Nem megyek én.
3: Ne félj csak, gyere, csinálok egy nyírfagúst, abba beletesszük a nyakunkat, együtt élünk, együtt halunk. Ne félj.
0: Na ebbe bele is nyugszik az oroszlán. A farkas hamarosan nyírfagúst csinál, beledugják a nyakukat. Mennek, mendegélnek, s egyszer csak meglátják a szamarat. A szamár is meglátja őket, s hátra csapja az egyik fülét.
1: Látod-e? Az egyik fülét már hátra csapta. Forduljunk vissza, amíg csak fél haragban van!
3: Gyere csak, gyere! Ne félj tőle!
0: Egyet-kettőt lép még az oroszlán, nagy nehezen. De mikor a szamár a másik fülét is hátra csapta, hirtelen megfordult. Akart, nem akart a farkas, vitte őt is magával, szaladott esze nélkül. Egyszer csak a farkas földhöz vágja magát. Úgy megszorította a gúzsa nyakát, hogy felfordult, és megdögött. Megáll az oroszlán, nézi a farkast, hogy mi történt. A farkasnak ki volt át a szája, és az oroszlán azt hitte, hogy reál vigyorog. Nevet az ő gyávaságán. Mondta az oroszlán.
1: Hiszen neked nevetség, de nekem ilyettség?
0: Azzal ott hagyta a farkast hátra sem mert nézni világgá szaladni. Ha az oroszlán el nem szaladt volna, az én mesém is tovább tartott.

0: A macska, mint szakács. Német-magyar fúziós népmese. Az oroszlánt egyik napról a másikra a faképnél hagyta a szakácsa. Márpedig tudnivaló, hogy az oroszlán szereti a jó kosztot. Hirdetést tett közzé, jó fizetést ígért, de egyetlen állat sem mert elszegődni hozzá. Megtudta ezt a róka is. Jelentkezett kihallgatásra.
1: Fölséges uram, él itt a környéken egy macska. Annak az a híre, hogy elsőrendű szakács. Ki kellene próbálni?
0: Az oroszlán azonnal elszalasztott a macskáért.
2: Mi lenne a dolgom?
0: Kérdezte a círmos az oroszlántól.
3: Összeállítani az étrendet, és naponta frissebb ebédet, friss vacsorát főzni.
2: És a beszerzés?
0: Aggályoskodott a macska.
3: Arra nekem megvan a külön személyzetem. Neked csak arra lesz gondot, hogy megmond, mit kell hozni. A többiről majd ők gondoskodnak.
0: A cicának tetszett a konyhafőnökség. Csak azt kötötte ki, hogy amikor süt, főz, senki ne lábatlankodjék a konyhán, mert az idegesíti. Megállapodtak hát, és a círmos beköltözött az oroszlán palotájába. Kérdi tőle másnap a farkas, aki aznap volt soros a bevásárlásban.
1: Mit kell hozni? Mi lesz az ebéd?
2: Máj,
1: mondta a círmos.
0: Hozott is a farkas finom borjú májat. A cica fölkötötte maga elé a szakács kötényt, fejére tette a szakács sapkát, és azt mondta.
2: Most aztán tágíts innét, és addig be ne gyere, amíg nem szólítalak.
0: A farkas ült a konyha előtt, hallotta odabentről az edénycsörömpölést, a zsír sercegését. Egyszer csak szólítják. Bemegy. A szakács már nyomja és a kezébe a tálat.
2: Viheted?
0: Az oroszlán nagyon különös ízűnek találta az ebédet, de nem akarta mindjárt szidással kezdeni. Így ebéd után szeliden csak ennyit kérdezett a círmostól.
3: Mi volt az ebéd?
2: Máj.
3: Életemben ilyen krumpli ízű májat még nem ettem.
2: Máj mezei módra,
0: mondta kurtán a macska. Az oroszlán megijedt, hogy a macska megsértődik, és ez a szakács is faképnél hagyja. Így hát belenyugodott a mezei módra készült májba. Másnap a róka volt a... soros.
1: Mit hozzak? Mi lesz az ebéd?
2: Máj.
0: Mondta a macska. Meghozza a róka a májat, őt is kitessékelik, aztán neki is kezébe nyomják a kész tálat. Az oroszlán nyeli a májat, s kérdi ebéd után a macskát, mi volt ez?
2: Máj.
3: Ej, de furcsa májak teremnek újabban, mintha csak tökből lett volna.
2: Máj kertész módra.
0: No, nem szaporítom a szót, harmadnap a macska megint májat hozott. A soros medve beszerzi a májat, hallgatja a sütésfőzést, aztán veszi a tálat, viszi az oroszlánnak, aki fanyalogva nyeli a sárga répa ízű májat. És mikor kérdi, mi volt a macska hegykén?
2: Máj, tavaszi módra.
0: Negyednap megint hozatja a macska a májat, kezdi sütni a konyhán az ebédet, ül kint a... Hughes, a soros, az ajtó előtt, amikor megjelenik az oroszlán, és benyit a konyhába.
3: Már megnézem, hogyan készül a máj kertész módra.
0: Hát, ül a cica az asztalnál. Eszi nagy vígan a nyers májat. A tepsiben meg ott szortyog valami kocsvalék. Mondta az oroszlán, és oda csapott.

0: Élt egyszer valamikor régen, amikor még aranyhalak úszkáltak az égen, egy gyönyörű királyfi, akit Máriónak hívtak. Márió nem szeretett király lenni, ezért hóna alá csapta koronáját, felült lovára, és az első cirkusznál beállt zenebohócnak. Boldogan festette arcát fehérre, estéről estére, és ütötte a dobot, a cintányért, és vetett bukfencet mások örömére. De egy nap hírnök érkezett, hogy térjen haza, legyen újból király, mert nagy baj történt. Sírnak az emberek, és könnyeik tengerében úszik az egész birodalom.
1: Majd én megvégasztalom őket,
0: mondta a királyfi bizakodva, és haza is tért országába. Nagy vízözön fogadta Máriót, alig bírt beúszni a trónterembe.
1: Nagy a baj, valóban,
0: állapította meg, nem kis rémülettel látva az elapadhatatlanul folyó könnyeket.
1: Mi a bajotok?
2: Ó, felséges királyom, elfelejtettünk nevetni, és ez olyan szomorú, hogy sírnunk kell rajta.
0: Válaszolta egy ember. No, fogta magát a királyfi, és beöltözött bohócnak. Énekelt, mókázott, kézen állt, püfölte rettentően a cintányért, de bizony az emberek csak sírtak tovább. A királyfi mélyen elgondolkodott. Gondolkodott, hogy két hónapig, de semmi jó ötlete nem támadt.
1: Bár csak lenne egy okos feleségem, aki tanácsot adhatna most nekem.
0: Sóhajtott fel Márió, és alig, hogy ezt kimondta, elapadt az emberekkel.
2: Jó! Jaj, de jó! Lesz királynénk!
1: Lesz! Lesz!
0: Hagyta rájuk a királyfi, mást úgysem tehetett. Kihirdették hát 7x7 országban, hogy Márió királyfi feleséget keres. Jöttek is a királylányok szép számmal a föld minden részéből. Szépek voltak, mint az álom, de a királyfi okosat keresett, ám ilyet nem talált. Búsult az ország, búsult a királyfi is. Már annyira elszomorodtak, hogy özönvízzel fenyegetett a nagy búslakodás, amikor egy gyönyörű pillangó szállt Márió vállára.
3: Álmodtam, királyfi.
1: Na és? Álmodni én is szoktam.
3: Álmomban megláttam egy gyönyörű királylányt.
1: Királylányt?
3: Ez a királylány olyan szép és olyan okos volt. Épp, hogy hozzád való lenne.
1: Ne mondd.
3: De bizony, hogy mondom, mert az álmok nem hazudnak.
1: Hol keressem? Merre menjek? Hová legyek?
3: Ó, nyugodj meg! Nem kell elmenned sehová. Itt a királylány mellette.
1: Mellettem? Itt nincs senki rajtunk kívül.
3: Nincs hát.
1: Csak nem te vagy az a király, kisasszony.
3: De bizony, én vagyok az.
1: Nem értem.
3: Elvarázsoltak. Nem kell ezen csodálkozni. A mesében mindig elvarázsolják a királylányokat és a királyfiakat. Ha!
1: Ha! Én nem örülnék ennyire a helyedben, mert nem tudok segíteni rajtad. Csak egyszerű királyfi vagyok. Annak sem a legjobb, mert a cirkusz porondja többet jelent nekem, mint ez a díszes trónszék.
3: Épp ilyen egyszerű királyfira van szükségem. És tudd meg, hogy a cirkuszt én is szeretem, főleg a zenebohócokat.
1: Ha! Ez tetszik nekem. Mondd, hogyan segíthetnék rajtad?
0: Kérdezte Márió, de alig, hogy ezt kimondta, eltűnt a pillangó, mintha sohasem találkoztak volna. Eközben Márió királyfi birodalmától sok mesényire egy szépséges királylány riadt föl álmába.
4: Mi történt veled, Zelezina?
0: Kérdezte a királylánytól a királyné.
3: Zelezina, ki az? Én pillangó vagyok.
4: Jaj, édes lányom, miféle bolondság ez már megint?
3: Azt álmodtam, hogy pillangó vagyok, és egy királyfi éppen segíteni akart rajtam, amikor felébredtem.
4: Ne gondolj te semmiféle királyfira most már, hogy megkérte a kezedet könyvszárító ország királya. Jövő ilyenkorra ide is ér hozzá.
3: És ha nem fog tetszeni?
4: Ne sír, lányom, ha nem tetszik a királyfit, akkor a kosarat kap, hogy beborítja vele egész országát.
0: Vigasztalta szép lányát a királyné. Zelezina meg is nyugodott, és izgatottan várta kérője érkezését. Teltek múltak a hónapok. A királylány minden éjjel pillangónak álmodta magát, hogy láthassa álmai királyfiát. Így gyorsan elszaladt az esztendő, s egy nap megszólaltak a kürtök, jelezve, hogy megérkezett a messzi országból Zelezin a kérője. A királylány se élő, se holt nem volt riadalmában. Szívdobogva rohant le a trónterembe, és földbe gyökerezett a lába, mert kérője nem volt más, mint akit oly sokszor látott már álmában.
5: Mário! Mário!
0: Futott a királyfi karjai közé Zelezina, és kicsordultak könnyei a boldogságtól. A királyfi tátott szája bámulta a szép királylányt, és nagyon elcsodálkozott, hogy Zelezina még a nevét is tudja.
1: Ismersz?
0: Kérdezte a királylány szemébe nézve.
3: Ismerlek-e? Sok ezer éve ismerlek, és csak rólad álmodom. Pillangóként is elmentem hozzá, hogy láthassalak.
1: Furcsa.
3: Nem baj, ha nem érted. Csak azt értsd meg, hogy szeretlek. Hogy csak addig ér valamit az életem, amíg úgy ébredek fel reggelenként, hogy még mindig szeretlek.
1: Remélem, nem bolond ez a szépséges királylány.
0: Gondolta Mário királyfi, és átadta ajándékait Zelezinának, aki elfogadta őket. Ezzel meg is köttetett a házasságuk. A királyfi elvitte országába Zelezinát. A királylányt kitölő örömmel fogadta a nép, hónapokig ünnepelték királynőket. Azóta sem sírnak az emberek Mário királyfi országában. Csak a királyné pityeredik el néha, amikor a királyfi magára hagyja a cirkusz miatt. Mert cirkusz bizony van ott, ahol 13 királyfi kapaszkodik a királyné szoknyájába, aki házassága óta soha többé nem álmodta.

0: A fenyőfa. Állt az erdőben egy szép, sodár kis fenyőfa. Jó helye volt. Nap is érte, levegő is símogatta. Idősebb társai, lucfenyők meg jegenyefenyők zúgtak körülötte. De a kis fenyőnek minden vágya az volt, hogy magasabbra nőjön. A meleg napot, az üdítő levegőt sem élvezte, s ügyet se vetett a paraszt gyerekekre, akik ott jártak, keltek, fecsegtek körülötte, amikor száért, málnáért mentek az erdőre. Sokszor egész köcsöggel szedtek, máskor szalmaszára fűzték fel a szamóca szemeket, aztán leültek pihenni a kis fenyő tövébe, és azt mondták.
1: Milyen szép ez a kicsi fa!
0: És ezt a kis fenyő nem szívesen hallgatta. A következő esztendőben egy jókora hajtással lett magasabb, újabb év múlva még egy hajtással. A fenyőfák hajtásaiból mindig meg lehet mondani, hány évesek a fák.
2: Ó, akkora lehetnék én is, mint a társaim. Akkor messzire szétterjeszthetném ágaimat, koronámmal pedig kitekinthetnék a nagyvilágba. Madarak fészkelnének az ágaim között, s ha szél támad, én is olyan méltóságosan bólogathatnék, mint azok ott.
0: És nem örült a napfénynek, sem a madárkáknak, még a szép kis piros felhőknek sem, amelyek napkeltekor, napnyugtakor elvitorláztak fölötte. Elközelgett a tél, csillogó fótakaró borított körülötte mindent, néha egy-egy nyúl iromodott el arra, és futtában átugrotta a kis fenyőt. Ó, milyen bosszantó volt! Két tél is elmúlt, míg végre a harmadikon akkorára nőtt, hogy a nyulak már nem ugorhatták át, meg kellett kerülniük.
2: Ó, nőni! Nőni, nagyra nőni és hatalmasra. Mégiscsak ezért a legtöbbet ezen a világon.
0: Ősszel favágók jöttek az erdőre, és minden esetben kidöntöttek néhányat a legmagasabb fák közül. A fiatal fenyő, amely időközben szépen felcseperedett, reszketve figyelt, a fenséges faóriások recsegve, ropogva zuhantak a földre. Fejszével lecsapkodták ágaikat, csupaszon hevertek. Így ágaiktól fosztottan, soványan, alig lehetett megismerni őket. Aztán szekérre emelték a rönköket, a lovak közé csaptak, és elvitték őket az erdőből. Hová vitték? S mi várhat rájuk? Tavasszal, amikor a fecskék, gólyák visszatértek, megkérdezte tőlük a fenyő.
2: Ha-hó, nem tudjátok, hová vitték a társaimat? Nem találkoztatok velük az úton?
0: A fecskék nem tudtak róluk, de egy öreg gólya hosszan elgondolkozott, aztán bólintott, és azt mondta.
3: Alig, ha nem láttam a társaidat, amikor Egyiptomból útra keltem, új hajókat láttam a tengeren. Pomp árbócaik voltak. A társaidból faraghatták őket, mert fenyő illatuk volt. Köszöntem is nekik, de igen magasan hordták a fejüket.

0: Ó, lennék csak én is magasabb. Most a tengert járhatnám. Milyen is az a tenger? Mesélj róla.
1: Hosszú volna arról a mese.
2: Felelte a gólya, és tovább lépdelt.
3: Örülj az ifjúságnak!
2: Intették a napsugarak.
3: Örülj üde hajtásaidnak, egy fiatal életerődnek, ami betölt.
2: És a szél csókot lehelt a fára, a harmat megkönnyezte, de a kis fenyőfa velük sem törődött. Karácsony táján aztán fiatal fenyőket is kivágtak az erdőn, még olyanokat is, amelyek zsengébbek voltak a nyughatatlan fenyőfánál. Ezekről a zsengefákról a legszebbeket válogatták ki, nem csapkodták le a gallyakat, rakták szekérre, s a lovak ezeket is elvitték az erdőből.
0: Ugyan hová viszik őket?
2: Töprengett a mi fenyőfánk.
0: Nem nagyobbak nálam. Volt köztük egy, amelyik még kisebb is, mint én. Miért hagyhatták meg az ágaikat? Hová vitte őket az a szekér?
4: Mi tudjuk!
2: Zsinatolták a verebek.
4: Lent a városban benéztünk, itt is, ott is a házak ablakán.
5: Tudjuk, hová mentek a szekéren.
4: Olyan pompa és fény veszi körül őket, ami erről te nem is álmodol.
5: Bekáltunk az ablakon, és láttuk őket.
4: Meleg szobában álltak szépséges díszekkel, aranyalmával, mézes kalácssal.
5: Sokféle játékkal aggatták tele az ágaikat, s az ágak hegyén 100 meg 100 gyertyafény lett.
0: És aztán?
2: Kérdezte a fenyőfa, és reszketett minden ága.
0: És aztán mi történt?
4: Többet nem láttunk.
5: De ez gyönyörűségesen szép volt.
0: Hát, ha engem is szerencse ér, s megjárhatom ezt a ragyogó utat. Hiszen ez még nagyszerűbb, mint a tengereket járni. Hogy epekedek, hogy vágyakozom, bár itt volna már újra a karácsony. Vagyok már akkora, mint a társaim, akiket tavaly a városba vittek. Csak már szekérre emelnének, csak ott állhatnék már a meleg szobában, pompa és fényesség közepette. Vajon mi következik aztán? Biztosan még jobb lesz, még szebb, különben minek díszítenének föl olyan gazdagon. Utána még nagyszerűbb, még pompásabb dolgok várnak rám, de mi? Ó, hogy mennék már? Hogy vágyom el innét? Magam sem tudom, mi lehet.
3: Örülj nekünk!
2: Mondta a napsugár.
3: Örülj az üde ifjúságnak, itt az Isten szabad ege alatt.
2: De a fenyőfa nekik sem tudott örülni. Nőtt, ahogy csak erejétől telt, s zöldelt télen-nyáron. Az emberek, akik látták sötét-zöld pompájában, azt mondták, de szép fa ez. És karácsony táján őt vágták ki elsőnek. Elég hatott a fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant. Kínzó fájdalmat érzett, s félájultan feküdt a földön. Nem tudott most a szerencséjére gondolni. Elszomorította, hogy meg kell válni a szülőföldjétől, a helytől, ahol felnövekedett. Tudta, hogy nem látja soha többé kedves öregebb társait, körül a kis bokrokat, virágokat, talán még a madarakat sem. Bizony, az utazás nem volt kellemes. Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy egy ember így szól.
6: Ez a legszebb! Ezt választjuk!
2: Aztán két libériás iras egy szép, tágas terembe vitte a fenyőfát. A falakon körös körül arcképek fügtek, a cserépkályha mellett magas kínai vázák pompáztak, oroszlán díszítette a tetejüket, hintaszékek, sejemhúzatú heverők voltak a nagyszobában, meg hatalmas asztalok tele képes könyvekkel, játékokkal, amelyek 100x100 tallérba kerültek, legalábbis így mondták a gyerekek. A fenyőfát egy homokkal megtöltött nagy hordóba állították. A hordót senki sem láthatta, mert zöld szövettel vonták be, és egy nagy, tarka szőnyegre állították. Ó, hogy remegett a fenyőfa, hogy leste várta, mi következik. Inasok és szobalányok léptek a szobába, és díszítéséhez láttak. Színes papírból kivágott kis hálókat aggattak ágaira, a hálókat cukorkákkal töltötték meg, aranyozott almát, diót függesztette aljaira, úgy festettek, mintha rajta termettek volna. Ágai hegyére vagy 100 piros, kék, fehér gyertyát erősítettek, zöld tűi között babák ringatóztak, szakasztott olyanok voltak, mint az emberek, csak kicsinyek. A fenyőfa még sosem látott ilyeneket. Fönt, a fa csúcsán pedig egy nagy aranycsillag tündökölt. Szép volt. Ó, milyen szépséges szép.
5: Ma este meggyújtjuk minden gyertyáját.
0: Ó, csak már este volna. Csak már meggyújtanák a gyertyáimat. Vajon mi következik aztán? Eljönnek-e a társaim az erdőből, s látnak-e engem? Bekukucskálnak-e a verebek? Gyökeret eresztek-e itt, s így állok-e feldíszítve télen, nyáron, örökétig?
2: A roppant vágyakozásba belefájdult a kérge. A kéregfájás pedig éppen úgy gyötri a fákat, mint az embereket a fejfájás. Aztán végre meggyújtották a gyertyákat az ágai. Micsoda ragyogás, micsoda pompa! A fenyőfának minden ága beleremegett. Az egyik gyertya le is perzselte zöld tűjt egy jó darabon.
4: Jaj, Istenem!
2: Kiáltozták ilyetten a szobalányok, s gyorsan eloltották a tüzet. Most már vigyáznia kellett, nehogy megint elfogja a remegés. Pedig ó, hogy félt. Folyton attól reszketett, hogy elveszíti valamelyik ékességét. Szinte eszét vette áztató ragyogás. De egyszer csak kitágult a szárnyas ajtó, s egy sereg gyerek rontott be olyan hevesen, mintha föl akarnák dönteni a fát. A felnőttek nyugodt léptekkel követték őket. A kicsinyek némán álltak egy pillanatig. Aztán megint kitört belőlük az újjongás, de úgy, hogy zengett belé a nagy szoba. Körültáncolták a fenyőfát, és egymás után szedegették le róla az ajándékokat.
0: Mit akarnak? Ugyan mi lesz velem?
2: A gyertyák tövig égtek az ágain, és akkor gyorsan elfújták őket, aztán megengedték a gyerekeknek, hogy leszedjék a fáról, amit csak megkívánnak. Azok megrohamozták, hogy csak úgy recsegtek az ágai. Ha a csúcsát meg az aranycsillagot nem erősítették volna a mennyezethez, talán fel is döntik. A gyerekek boldogan ugráltak körülötte pompás játékaikkal. A fára már ügyet se vetett senki, legfeljebb az öreg dajka pillangatott ágai közé, de ő is csak azt nézte, nem felejtettek el egy akt vagy fügét a fán.
5: Most egy mesét!
2: Hízelegtek körül a gyerekek, egy alacsony, kövér embert is odavonszolták a fenyőfa alá. A kövér ember leült a fa tövébe.
1: Itt erdőben vagyunk, s hát ha a fának is hasznára válik, ha meghallgatja a mesét, hanem igazán csak egy mesét mondok el. Válasszatok. Mákszem Matyiról akartok hallani, vagy együgyű Jankóról, aki lebucskázott a Grádicson, mégis becsületet nyert, és feleségül kapta a király kisasszonyt?
2: Nagy zsivaj kerekedett. Csak a fenyőfa állt szótlanul és tűnődve, s azt gondolta,
0: vele már nem is törődnek.
2: Pedig hát, ő már kivette részét a dicsőségből. És a kövér ember mesélt együgyű Jankóról, aki lebutkázott a Grádicson, mégis becsületet nyert és feleségül kapta a kisasszonyt. A gyerekek tapsoltak és azt kiabálták, Mákszem Matyi történetét is hallani szerették volna, de be kellett érniük együgyű Jankóval. A fenyőfa némán is elgondolkozva merett maga elé, az erdei madaraktól nem hallott e féle mesét soha.
0: Együgyű Jankó lebucskázott a Grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Igen, úgy látszik ez a világ sora.
2: Tűnődött, és elhitte a mesét az utolsó szóig, hogy olyan derék embernek látszott, aki elmondta.
0: Bizony, bizony, ki tudja. Hát, ha egyszer én is lebucskázom a Grádicson, és király kisasszony kapok érte feleségül.
2: Álmodozott. S már előre örült a másnapnak. Biztosan újra gyertyákkal, játékokkal, aranyos gyümölcsökkel ékesítik fel.
0: De holnap nem remegek. Szívből örülök majd a pompámnak. Holnap újra meghallgatom együgyű Jankó történetét, talán még Mákszem Matyiét is.
2: És hallgatok, tűnődve virrasztott egész éjszaka. Reggel inasok és szolgák léptek a nagyszobába.
0: Újra feldíszítenek,
2: gondolta újjongva a fenyőfa. De megfogták, és kivonszolták a szobából, fölvitték a lépcsőn a padlásra, és egy sötét zugba állították, ahová egyetlen napsugár sem ért el.
0: Hát ez meg micsoda? Mit csináljak itt? Hiszen ide egy hang se jut el hozzám.
2: Nekidőlt a falnak, és gondolkozott. Ráért. Napok mentek, éjszakák múltak, de a padlásra nem ment föl senki. Végre megjelent valaki, de csak azért, hogy néhány ládát állítson a sarokba. A fenyőfa ott állt a sötét zugban, és már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett róla.
0: Nem baj, odakint most tél van. Kemény és fagyos a föld, hút akar mindent. Most nem tudnak elültetni, azért kell ebben a zugban megvárnom a tavaszt. Lám, gondolnak rám, Milyen jók is az emberek. Csak olyan sötét ne volna, s akadna valami társam.
2: Cincogta egy előíramodó egérke. Aztán odaszaladt egy másik is. Körül szimatolták a fát, és besurrantak az ágai közé.
5: Rettenetesen hideg van itt! Különben egészen jó itt, igaz-e te öreg fenyő?
0: Nem vagyok én öreg. Vannak nálam sokkal öregebbek.
5: Dél, és mit láttál? Mesélj nekünk a világ leggyönyörűbb helyéről, ha ugyan jártál ott. Voltál-e az élés kamrában, ahol sajtok illatoznak a polcon, és sonkák lógnak a rudról? Ahol fagyúgyertyán táncol az egérnép. Soványan megyünk be oda, és kövére jövünk ki. Jártál ott?
0: Ott nem jártam. De mesélek nektek az erdőről, ahol napsüt, és madarak énekelnek.
2: És sírte egész ifjúságát. A kisegerek még sohasem hallottak ilyen mesét, buzgón hallgatták és azt mondták a végén.
5: Ó, de sok mindent láttál te, és milyen boldog voltál!
0: Boldog? Csak ugyan. Egészen szép idők voltak azok.
2: Aztán elmesélte, mit látott karácsony este, amikor mézes kaláccsal aggatták teli. Gyertyákat gyújtottak az ágain.
5: Ó, milyen boldog is lehettél, öreg fenyő!
0: Mondtam már, hogy nem vagyok öreg. Ezen a télen hoztak az erdőről. A legszebb korban vagyok, csak nagyon magasan nőttem.
5: Olyan szépen tudsz mesélni?
2: Lelkesedtek a kisegerek, és másnap éjjel magukkal hoztak még 4 egérkét, hogy azok is hallhassák a fenyőfa meséit. A fenyő pedig minél tovább mesélt, annál jobban emlékezett ifjúságára, és azt sóhajtotta magában.
0: Mégiscsak szép idők voltak azok. De visszatérhetnek, még visszatérhetnek egyszer. Együgyű jankucskázott a grádicson, mégis megkapta a király kisasszony kezét. Hát, ha nekem is király kisasszony jut feleségül.
2: És az erdő legszebb fiatal nyárfája jutott az eszébe. Az ő számára az a kis nyárfa volt a világ legszebb király kisasszonya.
5: És ki az az együgyű Jankó?
2: Kérdezték az egérkék. És a fenyő elmondta nekik az egész mesét. Karácsony este minden szavát megjegyezte magának. Az egerek majdnem a fa csúcsáig szögdeltek gyönyörükben. A következő éjjel már egész sereg egér hallgatta a fenyőfát, vasárnap pedig 2 patkány is odavetődött, de ezek ócsárolták a mesét, s elszomorították vele az egérkéket. Most már nekik sem tetszett olyan nagyon a fenyőfa meséje.
1: Csak ezt az egyetlen mesét tudod.
0: Csak ezt. Életem legboldogabb estén hallottam. Csak hogy akkor még nem tudtam, milyen boldog vagyok.
5: Hát, nyomorúságos egy mese ez.
1: Nem tudsz olyat, ami tyúról, meg szalonnáról szól.
5: De valami élés kabrásával.
2: Olyat nem tudok.
1: Na, ajánljuk magunkat.
2: És a patkányok faképnél hagyták. Lassanként a kisegerek is elmaradoztak, és a fenyőfa keserűen sóhajtotta.
0: Milyen jó is volt, amikor a fürge kisegerek körém telepedtek, és a meséimet hallgatták. Ők is elfelejtettek. Most már csak akkor leszek boldog, ha egy napon levisznek innen.
2: De mikor lesz a... mikor? Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, félretolták a ládákat, és kiráncigálták a sötét zugból a fenyőt. Nem bántak éppen szelíden vele. Oda csapták a padlóhoz, és egy szolga már vonszolta is a lépcső felé, ahol fényesen sütött a nap.
0: Újra kezdődik az élet!
2: Újjongott a fenyő, érezte az üde levegőt, az első napsugarakat, kim volt az udvaron. Olyan gyorsan történt vele mindez, hogy ideje sem volt végignézni magát, de elég látnivaló körülötte. Az udvaron túl viruló kert illatozott. Rózsák hajoltak üdén, mosolyogva az alacsony sövényre, a virágzó hársak között fecskék cikáztak és boldogan csivitelték.
7: Csivit, a párom, az van itt, csivit.
2: De persze, nem a fenyőfára értették.
0: Most aztán élek.
2: Örvendezett a fenyő, és kinyújtóztatta az ágait, de jaj, megsárgult és elszáradt minden kicsi tűlevele. Ott hevert csalán és ott az udvar sarkában. De a csúcsán még ott tündöklött az aranycsillag, és visszaverte a napsugarakat. Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, akik karácsony este körül táncolták a fenyőfát, és annyiszor örültek neki. A legkisebbik most odaszaladt hozzá, és leszakított a csúcsáról az aranycsillagot.
7: Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya vén karácsonyfán!
2: Kiáltotta és rátaposott a száraz ágakra, amelyek recsegve törtek le kis csizmája alatt. A fenyőfa elnézte az üdén virágzó szép kertet, aztán végig tekintett magán, és szégyenkezve vágyott vissza a padlás sötét zugába. Az erdőre gondolt, üde ifjúságára, a vidám karácsonyestre meg a kisegerekre, akik olyan gyönyörűséggel hallgatták együgyű Jankó meséjét.
0: Elmúlt. Minden elmúlt. Miért is nem örültem, amikor még örülhettem volna? Most már késő.
2: Jött egy fejszés ember, és fölvágta a fenyőfát. Jókor a nyaláb apró fa lett belőle. Föllobogott a nagy üst alatt, s mélyeket sóhajtott olyan hangosan, hogy puskaropogásnak hallatszott. A kint játszadozó gyerekek be is szaladtak, legugoltak a tűzhely elé, belenéztek, és harciasan kiabálták.
7: Pif, puf, pif, puf!
2: A fenyőfa pedig minden roppanásnál, egy-egy sóhajbott minden roppanása, egy nyári napra gondolt, vagy egy téli éjre kinn az erdőben, amikor csillagok szikráztak fölötte. Karácsonyestre gondolt meg együgyű Jankóra, az egyetlen mesére, amit hallott és elmesélt. Végül nem maradt belőle más, csak egy marék hamu. A gyerekek tovább játszottak az udvaron. A legkisebbik a mellére tűzte az aranycsillagot, amely azon a boldog estén a fenyőfa legszebb ékessége volt. De annak az estének vége. Vége a fának is, vége a mesének is, vége, vége. Minden mesének ez a...

0: melyikért többet? Arra-arra, lefelé egy kicsit, felfelé, Tiszántúl, Dunántúl, hol a kurtafarkú malactúr, volt egyszer egy király, s annak három fia. Mikor mind a három fiú annyira felcseperedett, hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondja nekik a király.
1: No, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, világot.
0: Elindult a három királyfi, három szép paripán, s mentek hegyeken, völgyeken, erdőkön keresztül, hol lefelé, hol felfelé, de mindegyre csak elfelé. Addig mentek, mendegéltek, míg egyszer csak egy rengeteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy fiútól.
2: Hé, fiú! Miféle város ez a falu?
1: Hát ez a Fehér Király városán.
0: Megörültek a királyfiak, hogy a király városába értek, mentek egyenesen a királyi palotába, ott is a király elé, és elmondták, kik s mik ők. Örvendezett a Fehér Király a fiúknak, mert erős barátságba volt az apjukkal. De hát még a királyfiak örültek csak igazán, amikor meglátták a Fehér Király leányát. Sok szép lányt láttak a hazájukban, de ilyen szépet nem. Bezzeg, körbefogták mind a hárman, kellették magukat, s ahogy a vacsorának vége volt, mind a hárman bementek a király szobájába, s megkérték a lányát mind a hárman.
3: Hát én most melyiknek adjam? Hej, csak volna még két lányom.
0: Mit csináljon? Egyiket se akarta magára haragítani, hát azt mondta.
3: Halljátok, fiúk, én most egyiknek sem adom a lányomat, hanem menjetek tovább, és melyik mához esztendőre a leghasznosabb dolggal tér vissza, azért lesz a lányom. Itt a kezem, nem disznóláb.
0: A fiúk kezet csaptak, és még hajnalban útra kerekedtek. Együtt mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek, itt az út három felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman három felé mennek, s majd egy esztendő múlva találkoznak ezen a helyen. Elindultak békességgel, s ment kiki az útjára. Sok országot bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak, s egymás dolgot megvettek, aztán ismét eladották, mert már többet érőre akadtak. Ha nem telt múlt az idő, vissza is kellett már fordulni. Egy-egy dologban mégiscsak megállapodtak mind a hárman, s mire az esztendő letelt, visszakerültek abba a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak. Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, hogy melyik mit hozott. A legidősebb azt mondta.
4: Nézzétek, én egy olyan messzelátó üveget vettem, hogy a világ végére lehet vele látni.
0: A középső azt mondta.
5: Én meg egy olyan köpönyeget vettem, hogy csak belé kell bújni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod.
0: A harmadik azt mondta.
6: Én meg olyan narancsot vettem, kézzetek el, hogy ha valaki halad, oda teszem és felébred.
0: Ahogy ezt mondják egymásnak, a legidősebb belenéz a messzelátóba, s hát majd csak kiejti a kezéből ilyettébe.

0: bizony valami rosszat láttál.
1: Jaj, ne is kérdjétek. Halva fekszik a király kisasszony.
2: Belenéz a másik kettő is a messzelátóba, hát csak ugyanigaz. Halva feküdt a szép király kisasszony.
0: Hamar, hamar! Bújjatok a köpönyegembe egyszeribe, ott leszünk, s hát, ha még fel lehet támasztani.
2: Belebújtak a köpenyekbe, s hopp, már ott is voltak a király palotájában. A legkisebb királyfi előveszi a narancsot, a király kisasszony orra alá tartja, s lám egyszeriben felpattan a szeme, mosolyog a szája. Na, volt nagy öröm. Voltam, de nem sokáig, mert a királyfiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta.
1: Engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva.
2: A középső azt mondta.
0: Az bizony megláthattad volna, mert ha nincs az én köpenyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány.
3: Úgy, figyeljetek ide. Hát aztán mit értünk volna ezzel, hogy az egyik meglátta, a másik időröpítette, ha nincs az én narancsom, ha?
2: Nem tudott igazságot tenni a király köztük, össze kellett hivassa az ország bölcsemberét. Hadd tegyenek azok igazságot. Ezek aztán összeültek, 7 nap 7 éjjel tanakodtak. Az egyik erre beszélt, a másik arra, míg a 7. éjjel mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfit illeti meg a király kisasszony. Ebbe megnyugodtak az idősebb fiúk is, és úgy járták a kállai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé a palota földje. Egyszer csak a nagy vigasság közben előveszi a legidősebb fiú a messzelátóját, s beléje kukkint.
1: Gyere csak, gyere! Nézd bele, és mit látsz?
0: Látok, 2 szép leány, olyan szépek, mint 2 ragyogó csillag.
1: Na, ha látsz, bújjunk a köpenyekbe, és nézzük meg őket közelebbről.
2: Még meg sem gondolták, jós, már ott is voltak. Az ám a szomszéd király leánya volt az a 2 lány. Megkérték a kezüket, adták, vitték a köpönyekben. Meg sem álltak hazáig. Hazaért ekkorra az öccsük is a feleségével. Még csak most volt víg lakodalom. A sánták is rúgták a port, ahogy tudták. Tál, tányér elég volt. Ételita kevés volt, mégis minden jó volt.

0: Borsszem Jankó. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy öreg asszony. Egyedül egy kis házacskájában az erdő szélén. Egy szombati nap, ahogy takarítgatott, eléje gurult egy szem fekete bors. Sajnálta kiseperni, felvette és lenyelte. Rövidesen gyermeke született.
1: Ezt a gyereket a borsszemnek köszönhetem.
0: Gondolta, mert ura nem volt, senkit sem ismert. El is nevezte gyermekét Borsszem Jankónak. Jankó nőtt és erősödött. Különösen az ereje lett egyre nagyobb. 18 éves korában, ha lépett, térdig szakadt a földbe. Olyan nagy volt a súlya. Akkor azt mondja Borsszem Jankó az anyjának.
2: Hát, kedves édesanyám, úgy gondolom, hogy már elég nagy vagyok, elmegyek, tudod, országot, világot látni. Szeretnék nálamnál erősebb emberre találkozni, és így megbirkózni vele, tudod? Sőső nekem olyan perecet, amelynek tésztája saját tejével gyúrja össze. Ne búsuljon, meglátja, 7 év múlva hazajövök.
0: Búsult ugyanaz anyja persze, de látta, hogy úgysem tudná visszatartani a fiát. Hát, megsütötte neki a perecet, és sírva ríva elbúcsúztak egymástól. Borsszem Jankó ment, mendegelt. 7 esztendeig meg sem állt. De ez alatt az idő alatt nemhogy egy emberrel, de még egy verébbel sem találkozott. Mikor megéhezett, evett a perecből. Ez olyan csodálatos perec volt, hogy soha nem fogyott el. Egyszer csak rátalált egy malomra. A malomnak nem volt teteje, csak 4 fala. De a belseje tele volt óriás malomkerekekkel. Nézi Jankó, ugyan milyen malom lehet ez. Meglát a gerendán egy icipici emberkét. Nagyon öreg volt, a szakálla a földig ért. Megörült neki Jankó, ez volt az első ember, aki a 7 hosszú esztendő után először útjába akadt.
2: Ha ember végre! Megbocsásom, kedves jó icipici öreg apám, de mit csinál kent ebben az öreg malomban?
3: Én, fiam, már 77 éve vagyok itt, és lesem az erőt.
2: Nem értem. Miféle erőt lesz, icipici öreg apám?
3: Annak az erejét, aki ez a malom. Ez a malom olyan emberé, akinek sem ezen, sem a más világon, erő dolgában nincs fogható párja. Talán az egész világ ereje benne van.
2: És ki az az ember, icipici öreg apám?
3: Úgy hívják, nagy darab gyerek, hogy Pasa király. Látod, fiam, ezeket a malomkerekeket? Ezekben a kerekekben van Pasa király ereje. Aki ezekkel a kerekekkel megbirkózik, az Pasa királlyal is könnyen elbánik.
2: Tényleg? Ha nézze meg engem jól, icipici öreg apám. Mert én vagyok az, aki legyőzi azt a miőcsreve, Pasa királyt.
0: Borsszem Jankó se szó, se beszéd. Megfogta az egyik kereket, s egyetlen lendülettel felhajította egészen az égig. Megvárta, amíg lefelé esik, s mikor már a földre ért volna, elkapta a levegőben. Fogta aztán a kereket, szétzúzta vele az egész malmot. Csak tiszta liszt maradt a helyén.
3: Kedves, tényleg nagyon nagy darab, fiam. Most már nem kell tovább őriznem a malmot, de vigyázz, mert Pasa király már tudja, hogy te vagy itt. Otthon fekszik erőtlenül, mert te elvetted az erejét. Menj hozzá, de nagyon vigyázz, ahogy haladsz ezen az úton, találsz 2 pusztát. Jobb kezed felől élnek a vadlibák, ezekkel szokta Pasa király az erejét kipróbálni.
0: Jankó megköszönte az öreg ember tanácsát, s elindult a vadlibákhoz. Ahogy azok meglátták, rárohantak, hogy elpusztítsák. Jankó azonban nem ijedt meg, hanem elkapott egyet a farkánál fogva, és a többit egy csúnyítással nagyon verte vele. Aztán tovább ment, amíg Pasa király házához nem ért.
2: Ó, jó szerencsés, jó napot, felséges uram, Pasa király. Eljöttem, hogy egy picit birkózunk.
4: Ne bántsál engem, kedves fiam. Nincs már nekem semmi erőm. Elvetette azt akkor, amikor ízzé porrá zúztad a malmot, és agyonverted a vadlibáimat.
2: Kedvetlen ember voltál, úgy hallottam, Pasa király. Erődet mindig rosszra fordítottad.
4: Én bizony, fiam, olyan erős ember voltam, hogy sem felső, sem alsó Indiában nálam erősebb ember nem akadt. De te bizony 100 000 grádicsal vagy erősebb nálam. Azt is tudom, hogy te miből lettél Basból. Ez a te erő titka. Könyörögve kérlek, Jankó, hagyd meg az életemet, hadd éljemre, öreg napjaimat nyugodtan. Légy inkább a segítségemre. Van a kertemben egy költefa, azon olyan körték teremnek, mint az ökröm, de ahogy estére megnőnek, reggelre már egy sincs belőlük, mert éjszaka valaki mindig ellopja. Ki lehet az? Miféle betyár? Kilesni nem tudom, de ha te megtennéd, oda adnám neked az egyik lányomat, és fele királyságomat.
2: Semmi probléma, megteszek én, Bassa király.
0: Estére egy ágyat állított fel magának a körtefa alatt. Leült rá, úgy várta, mi lesz. Éjjel 12 órakor látjám, hogy jön egy asszony kocsival. Oda megy a körtefához, letép egy körtét, és kezdi enni. Jankó meg sem moccant. Várta nyugodtan, amíg a jövevény megeszi a körtét, hogy meggyőződjék róla, valóban ő-e a tolvaj. Mikor az már a másik körte után nyúlt, Jankó felugrott, és elkapta a kezét.
2: Ha-ha, megvadsz, te tolvaj, te büdös tolvaj!
1: Jaj, ereszel engem, mert hanem rögtön vége az életemnek. Megígérem, hogy a tájékára se jövök többé a körtéfának.
0: Megesett a Jankó szíve az asszonyon, hát elengedte.
2: Na jó, menjél.
0: Örült reggel a király, hogy megvannak a körték.
4: No, ha már a leányomat és fele királyságomat neked ígértem, szavamat be is tartom. Legyél a vejem, hiszen méltóbb utódot úgysem találhatnék a kerek világon.
0: Ezután bevezette Basa király a lányát. A fiatalok egy szempillantás alatt megtetszettek egymásnak, díszinton hozták el az erdőszéli házikóból Jankó édesanyját, s csaptak olyan lakodalmat, hogy még a sánták is táncoltak örömükben. Meg is koronázták Jankót fele királynak, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Horváth Ildikó, a szegény ember és a medve. Élt egyszer egy szegény ember, falu széli kis kunyhóban, s repett hasú kemence mellett melengette pirosra fagyott kezét. Favágó volt a szegény ember, s tél idején, amikor az erdő hatalmas fáit döntögette baltájával, bizony megcsípte a hideg az ujjai. Történt egyszer, hogy amint éppen az egyik vaskos bükkfát döntögette, előbukkant az erdő belsejéből egy hatalmas barna bundás medve.
1: Na jó napot, szegény ember! Nincs jobb dolgod! Mit erőlteted magad azzal a favágással?
0: A szegény ember megtörölte a homlokát és letette a baltát.
2: Honnan tudod, hogy szegény ember vagyok?
1: Csak meg kell nézni a foltos ingedet, meg a szakadozott csizmádat. Már is tudom, hogy ki vagy.
0: Gondolkodott egy kicsit a szegény ember, és így szólt.
2: Lásd, én mégis felfogadlak szolgámnak. Ezután te fogod döntögetni a fákat.
0: Hatalmasat nevetett erre a medve.
1: Még hogy én, egy vézna rongyos ember szolgálja. Abból nem eszel, hiszen a két markommal pozdorjává törlek, ha akarlak.
0: Gondolkodott megint a szegény ember. Aztán nagy ravaszul így szólt.
2: Elhiszem, hogy erős vagy, de hogy okos is, azt majd eldöntjük mindjárt. Válaszolj három kérdésemre. Ha nem találod el őket, csak ugyan szolgám leszel. Íme az első. Jobbra szalad, balra csap. Balra szalad, jobbra csap. Mi ez?
0: Vakargatta a fülét a medve. Válaszolni azonban nem tudott.
2: A róka farka.
0: Nevetett a szegény ember.
2: Itt élsz az erdőben? Mégsem tudod. Na akkor válaszolj a második kérdésemre. Ki bújik, ha nagyon várod? Nem látod, de megtalálod. Mi az?
0: Még nagyobbat vakart a fülén a medve, és szégyenlősen lesütötte a szemét.
2: Hát az ibolya, te buta.
0: Nevetett újra a szegény ember.
2: Tavasszal várod, bokrokban él, tehát nem látod. Mégis megtalálod, mert az illata oda csalogat. No de halld az utolsó kérdésemet. Erős, vaskos, mégis suta. Nagy a feje, mégis buta. Mi az?
0: A medve csak hümmögött, brummogott, s még jobban lehajtotta a fejét.
2: Te vagy barát.
0: Nevetett a szegény ember, és a medve kezébe nyomta a baltát.
2: Szolgám vagy, bundás.
0: A medve pedig mit tehetett egyebet? Neki esett az első hatalmas bükkfának, és közben csodálkozó pillantásokat vetett a vézna emberre, aki leült egy farönkre, s jó ízűen szalonnázni kezdett.

0: Mese a három kis malacról. Volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg koca, és annak három malackája. Amikor már nagyocskák voltak a malacok, azt mondta nekik az anyjuk.
1: Drága gyermekeim, jaj, én már eleget fáradtam érettetek. Jaj, megöregettem, el is híztam. Eredjetek, próbáljatok szerencsét.
0: Nosza elbúcsúzott a három kismalac a kocától, és elindultak hárman, három felé. Az első kismalac hamarosan találkozott egy emberrel, aki nagy szekér szalmát vitt.
2: Gazduram, gazduram! Adjon nekem egy kevés szalmát, hadd építek egy kis házikót magamnak.
0: A gazda adott jó szívvel. A kismalac meg egy-kettőre házikót épített a szalmából. De alig költözködött be, oda ment farkaskoma, s kopogtatott az ajtón.
3: Eresd be, kismalac!
2: Hogy is ne? Hogy felfaj!
3: Bizony, ha nem eresztesz be szép szóra, összezöntöm a házat, s megeszlek!
0: Amit mondott, meg is cselekedte. És a malackát, megette. Ez alatt a második kismalac is ment, mendegélt, és ez is találkozott egy emberrel, aki egy szekér ágat vitt.
2: Gazduram, adjon nekem néhány ágacskát, hadd építek magamnak házacskát!
0: Adott ez a gazda is jó szívvel ágacskát. A malacka egy-kettőre felépítette a házacskát, de alig ült be, már jött farkaskoma, kopogtatott.
3: Eresd be, kismalac, a házacskádba!
2: Dehogy eresztelek, tán, hogy felfaj!
3: Bizony, ha szép szóra be nem eresztesz, lerontom, bontom a házacskádat, megeszem a húsocskádat!
0: Úgy tett, ahogy mondotta. A házacskát lerontotta, bontotta, s egy-kettőre felfalta a malacka húsocskáját. Hát a harmadik malackával mi történt? Ez is találkozott egy emberrel, aki téglát vitt a szekéren.
2: Gazduram, adjon nekem néhány téglácskát, hadd építek magamnak házacskát.
0: Adott az ember téglácskát, és épített a malacka egy szép, csinos házacskát. Bezzeg, hogy mindjárt odason fordált farkaskoma, s kopogtatott az ajtón.
3: Eresd be, kis malac!
2: Kint tágas, benszoros, fel is út, le is út!
0: Na megállj, mondta idegen nyelven a farkas. És azzal döngetni kezdte a házacskát. Erőlködött szörnyen, hogy szétrontsa, bontsa, de a házacska meg sem mozdult. A malacka meg hasát fogta nagy nevettében. Farkaskoma, amikor látta, hogy nem tudja szétrontani, bontani a házacskát, szép szóra fogta. S mondta lágy, hízelkedő hangon.
4: Hát, jó, most jut eszembe, kis malac. Tudod-e, hogy közel ide egy jó répaföld van?
2: Hol?
4: Éppen itt a szomszéd gazda telkén. Holnap reggel kimehetnénk oda ketten, és megszereznénk az ebédre valót.
2: Ej, be jó lenne. Hány órakor menjünk?
4: 6-kor.
2: Jó.
0: A kis okos malacka azonban már reggel 5 órakor ott volt a répaföldön. Kihúzott egy nagy csomó répát, teletöltötte a zsákját, s 6 órakor már otthon is volt. Mindjárt jött farkaskoma is.
4: Ha, jössze, kis malac!
2: Ó, én már vissza is jöttem, hoztam is egy zsákocskával.
0: Majd megpukkadt farkaskoma, de nem mutatta a haragját. Lágyra, hízelkedőre fogta a hangját, és azt mondta.
4: Lám, lám, hát nem is hittem volna, hogy ilyen korán kelsz. Hát, jó, tudod mit, kis malac? Van itt közel egy almafa. Piros alma terem rajta, de jönnél le oda?
2: Hogyne, hogyne. Hol van ez az almafa?
4: Ott, ott, ott, Itt éppen a répaföld mellett. Itt leszek reggel, mondjuk 5 órakor. Oda megyünk, és leszedjük a szép piros almákat.
2: Ó, de jó, jó. Ott leszek, ott.
0: Bezzeg, hogy az okos kismalac már 4 órakor fölkelt, kiment az almafához, de farkaskoma hazudott. Az almafa messze volt, és mire a kövér malacka felszuszogott, moszogott a fára, megérkezett farkaskoma is.
4: Na, ebben most nem jársz túl az eszemen.
0: Mondta magában farkaskoma. De bizony túl járt a kis malac farkaskoma eszén, mert egy szép piros almát leszakított, azt eldobta jó messzire, nosza a telhetetlen farkaskoma utána szaladt. Az alma meg gurult, gurult, s mire farkaskoma utolérte az almát, a kismalac teletömte almával a zsákját, s utcó neki, vesd el magad! Haza szaladt a házacskájába. Dúlt, fúlt farkaskoma. De másnap mégis elment szerencsét próbálni, kopogtatott az ajtón.
4: Hallod-e, kismalac? Ma, este felé, nagy vásár lesz a városban. Nem akarsz eljönni oda?
2: Hogyne? Mikor induljunk?
4: 3 órakor.
2: Jól van.
0: A kismalac azonban már 2 órakor elindult. A vásáron vett egy vajköpülőt, és azzal indult hazafelé. Hát, uram teremtőm, amint mendegél hazafelé, megpillantja farkaskomát, aki meg a városba igyekezett. Na most mit csináljon? Hova bújjon? Mit gondolt, mit nem? Nagy hirtelen belebújt a köpülőbe, aztán lökött egyet rajta, a köpülő meg gurult, gurult, mint egy hordó. Hey! Ha láttátok volna, hogy megijedt farkaskom, amikor meglátta a guruló köpülőt. Azt hitte, hogy maga az eleven ördög gurul. Huccú nyaka közé kapta a 4 lábát, szaladt, meg sem állott hazáig. De másnap megint elkullogott a malackához, bekopogtatott, és kérdezte.
4: Malacka, voltál-e a vásáron, kismalac?
2: Voltam bizén. Hát miért nem jöttél?
4: Hiszen elindultam, de útközben láttam valamit. Én gömbölyű volt, én kerek volt. Tehát ördög tudja, hogy mi volt, csak gurult. Bizonyosan az eleven ördög gurult abból, nem tudom, micsodában, ami ott...
2: Hát ilyen nagy vitéz vagy, de vajköpülő volt, amit láttál. Én vettem a vásáron, és én gurultam benne.
3: Mi? No, pagadji! Fél az életednek! Nincs pardon, kegyelem! A húsodat legyelem!
2: Orgom-borgom, megakad a torkodom!
0: Egyet ugrott, kettőt szökött farkaskom.

0: Marék Veronika, Kip-Kop karácsonya. Kip-Kop a havas erdőben sétált. Oda röppent hozzá barátja, a cinke.
1: De jó, hogy találkoztunk.
0: Csipogta.
1: Olyan különös dolgot láttam. Képzeld, fenyőfa nőtt egy házban, a szoba közepén, te érted ezt?
2: Nem.
0: Rázta a fejét Kip-Kop.
2: Fenyők csak itt élnek az erdőben.
1: Ha nem hiszed, nézd meg magad is.
0: Elindultak. A cinke előre röpült, mutatta az utat. Kip-Kop a nagy hóban igyekezett utána. A házak között csomagokkal megrakodott emberek tartottak hazafelé.
1: Oda megyünk, ahhoz a sárga házhoz,
0: mutatta a cinke. Amikor odaértek, a cinke az ablakpárkányra szállt. Kip-Kop egy bokor ágain felkapaszkodott mellé, és belesett a szobába.
2: Nini, csak ugyan áll bent egy fenyő. Nem értem. Megnézem közelebbről. Te várj meg itt, jó?
0: Azzal hopp, beugrott a félig nyitott ablakon. Nagyot koppant, ahogy földet ért. Abban a pillanatban egy fénylő, csillagocska penderült melléje. Kíváncsian nézegették egymást.
2: Kip-Kopka vagyok.
0: Mutatkozott be a gesztenye gyerek.
2: Az erdőből jöttem barátommal, a cinkével együtt azért, hogy megnézzem ezt a fenyőfát.
3: Szívesen megmutatom neked, mert én itt lakom a fa tetején.
0: Szólt a csillag.
2: Jaj, de jó. Akkor magyarázd meg, hogy miért nőnek ezen a fenyőn almák, meg diók.
3: Azért, mert ez egy karácsonyfa.
0: Kip-Kop szomorúan nézett maga elé.
2: Nem tudom, mi az a karácsony.
3: Ne búsulj, mire fölérsz velem a fa csúcsára, megtudod. Induljunk el.
0: Kip-Kop mászott felfelé, és közben ámult, bámult.
2: Csillagocska, mik ezek a hinta palinták?
3: Szaloncs

0: Cukrok. Karácsonykor sok-sok szaloncukrot akasztanak a fenyőfára.
1: Ha, cukor, akkor együk meg.
0: Még nem lehet.
2: Figyelmeztette a csillag.
0: Gyere tovább. Most légy ügyes, Kipko. Ide néz. Ide nehéz feljutni.
2: Kiáltotta aggódva a csillag. Könnyű volt neki, mint a cinke, épp úgy röppent ágról ágra. De Kipkoppot sem kellett félteni. Az aranyfüzérbe kapaszkodva, ügyesen mászott a csillag után, egyre magasabbra. Hófehér, könnyű karikák közé jutottak. Kipkop egyet a fejére tett.
1: Király vagyok, koronám van.
2: A csillagocska csak nevetett.
0: Habkarika a nevük, nagyon finomak.
1: Akkor kóstoljuk meg a koronámat.
2: Javasolta Kipkop.
0: Még nem lehet, még nincs itt az ideje, meg aztán túl sok bennük a szénhidrát.
2: Ág szélén Kipkop megkapaszkodott és körülnézett. A csillag mindjárt magyarázni kezdett.
0: Nézd, ez gyertya, az meg csillagszóró.
2: Kipkop csalódottan jegyezte meg.
1: Nem is ég a gyertya. Nem is szórodnak a csillagok.
0: Várj! Eljön annak is az ideje.
2: Kipkop magasabbra mászott, és csillogó, tarka díszek közé érkezett. Szeretett volna játszani velük.
0: Vigyázz!
2: Szólt a csillagocska.
0: Össze ne koccanjanak, mert egy pillanat alatt eltörnek. Vékony üvegből készült mindegyik.
1: Vigyázok!
2: Ígérte meg Kipkop. Hát még mennyire kellett vigyázni az óriási színes gömbökre. Az egyik olyan fényes volt, mint a tükör. Belenéztek, nézegette magát Kipkop, nézegette magát a csillag. Mulatságos kép bámult vissza rájuk. Akkorának látszott Kipkop orra, mint egy krumpli. A csillag tovább vezette őt felfelé a fán. Kipkop szimatolni kezdett, mert finom, édes illat csapta meg az orrát.
0: Nézd, mézes kalács figurák!
2: Mutatta a csillag. Kipkop leült, és megcsodálta őket, amint lassan himbálóztak a fenyőfa ágain. Azután igyekezett tovább a csillag után. Csengőkre, hangszerekre bukkant.
1: Muzsikáljunk! Úgy szeretem a zenét!
2: Örvendezett Kipkop, és belebújt a trombitába.
0: Még nem szabad!
2: Suttogta a csillag.
0: De nem sokára eljön mindennek az ideje.
1: Mikor? Mikor?
2: Nyűgösködött Kipkop.
1: Már olyan fáradt vagyok.
0: Mindjárt fent vagyunk a csúcson. Szedd a lábad, szedd a lábad!
2: Noszogatta a csillagocska.
1: Nem tudok tovább menni.
2: Szípogott Kipkop.
1: Álmos vagyok. Leszeretnék feküdni, de nincs hova. Olyan szúrósak a fenyőágak.
2: Megsajnálta a csillag a fáradt gesztenye gyereket, és szaloncukrokból puha ágyat készített neki.
0: Semmi baj, van még egy kis idő. Aludj el szépen, pihent ki magad.
1: Csak egy picurkát alszom,
2: motyogta Kipkop.
1: Remélem megvár a cinkém.
2: Azzal mély álomba merült. Lassan besötétedett. Elcsendesedett az egész világ. Hirtelen ezüstös hangon megcsendült egy csengő. Kipkop felriadt, és ámulva körülnézett.
1: Mi történik itt? Csoda? Varázslat?
2: Égtek a karácsonyfán a gyertyák, szikráztak a csillagszórók, s a fa alatt titokzatos csomagok hevertek. A varázslat folytatódott. Zene zendült, ének szó csendült. Kitárult az ajtós, ott állt egy család. Csak nézték, nézték a ragyogó karácsonyfát. Szemükben ott csillogott a gyertyák fénye. Kipkop most meghallotta a kis csillag hangját.
0: Siess hozzám hamar a fa tetejére.
2: Felmászott a csúcsra, és látta, hogy az emberek átadják egymásnak a csomagokat.
0: Nézd, ajándékot adnak, és ajándékot kapnak.
2: Magyarázta a csillag, és elmesélte a réges-régi történetet egy csodálatos gyermek születéséről.
1: Értem már.
2: Lelkendezett Kipkop.
1: Köszönöm, csillagocska. Sietek a cinkéhez, hogy elmondjam neki is.
2: Elindult lefelé.
0: Jó utat! Boldog karácsony!
2: Kiáltott a búcsúzóul a csillag utána. Kipkop szélsebesen lecsúszott egy aranyfüzéren a földre. A függöny szélébe kapaszkodva felmászott az ablakpárkányra, ahol hűségesen várt rá a cinke. Mindjárt faggatni kezdte a gesztenye gyereket.
3: Tudod már, miért állt bent a szobában a fenyő?
1: Tudom,
2: válaszolta Kipkop.
1: Azért, mert karácsony van.
3: Mi az, hogy karácsony?
2: Kérdezte a cinke.
3: Mondd el nekem, hadd tudjam én is.
1: Induljunk haza az erdőbe,
2: javasolta Kipkop.
1: Út közben mindent elmesélek.
2: Mentek, mendegéltek a téli éjszakában. A karácsonyi fények között ott ragyogott messze a csillagocska is. Kipkop mesélni kezdett.
1: Tudod, karácsony estéjén összegyűlnek az emberek a feldíszített fenyőfa körül. Gyertyát gyújtanak, énekelnek és megajándékozzák egymást. Régi szép ünnep ez.
2: Kipkop mesélt, mesélt, és a cinke elbűvölten hallgatta. Hazaérkeztek az erdőbe.
3: Milyen kár, hogy itt nem lehet karácsony.
2: Sóhajtotta vágyakozva a cinke.
1: Miért ne lehetne?
2: Válaszolta vidáman Kipkop. Beleszúrt egy fenyőágat a hóba, feldíszítette csipkebogyóval. Meg is ajándékozták egymást. A cinke magokat kapott, Kipkop meg egy kalapot, hogy ne fázzon a feje. A magasban sziporkáztak a csillagok. Csendes, békés volt a karácsonyi éj.

0: Krúdi Gyula, a Vitéz Szűrszabó. Abban a városban, ahol én születtem, lakott a legvitézebb szabó. Igaz, hogy az se nadrágszabó volt, hanem szűrszabó. Szép, fekete, meg fehér szűröket szabott, kacskaringós tulipánokkal jó teletűzdelte. Hívták pedig Krotvai Mátyásnak a szűrszabót. Elmondom vitézségének a történetét. Azelőtt, mielőtt vitézséget elkövette volna, bizonyosan mindenki nagyot nevetett volna, ha Krotvai uramat vitéznek vagy bátornak hallja. Mert addig, no, amíg a vitézséget el nem követte, nem volt ő se bátor, se hős. Kis fekete gombóc emberke volt, olyan fényes szemmel, mint az egéré. Varrogatta a szűröket, nagy szekeren vásárokra hordozta, és így csendesen éldegélt. De változtak az idők. Hirtelen nagy szél támadt, és megmozdult a föld, megmozdult a szív az emberekben, kiütött a szabadságharc. Minden épkézláb ember elment honvédnek, még az öreg emberek is a zászló alá gyülekeztek. Csak Krotvai Mátyás nem. Kérdezgették a szűrszabót.
1: Hát, maga, Krotvai uram, nem csap fel honvédnek?
0: A szűrszabó felfújta magát.
2: Már hogy mehetnék én, mikor mindenki elmegy? Ki maradt itthon, drága városunk védelmére?
0: Ezen azután nevettek az emberek. Mert hogy volna az elképzelhető, hogy a kis Krotvai egyedül védelmezze meg a várost, amikor olyan kicsi kövér volt? Elmentek a honvédek. Diadalmas csatáknak híre érkezett a városkába. Az otthon maradt asszonyok már csúfolni kezdték a szűrszabót.
1: Látja, Krotvai uram, most maga is ott lehetne, ahol a dicsőséget osztogatják. Ha nem volna olyan anyám asszony katonája.
0: Krotvai csak hunyorgott a szemével.
2: Majd eljön még az én időm is. Megmutatom, hogy nem vagyok olyan pifogya, amilyennek látszom.
0: A kis szabó addig emlegette az ő idejét, amíg az csak ugyan elkövetkezett. Egyszer híre jött, hogy ellenség közeledik a város felé. Másnapra már ott is volt egy század dragonyos katona. Hely, nagy volt a rémület a városban. Az asszonyok elbújtak a pincébe padlásra. Krotvai is éppen azon igyekezett, hogy kifut a városból a szőlőhegyre, és ott elrejtőzik valami présházban, amikor egy asszony a padlásablakból észrevette.
1: Hová lohol, Krotvai uram? Hát, nem megígérte, hogy megvédi a várost?
0: Krotvai Mátyás megingott, mintha mennydörgős mennykő csapott volna le előtte.
2: Igaz, bizaz.
0: Mormogta szégyenkezve.
2: Megígértem.
0: Most már nem ment a szőlőhegy felé, hanem a város közepe felé. A piac közepén ott voltak már a dragonyosok. Kipányvázták a lovaikat, és dideregve huhukkoltak a tenyerükbe. Mert éppen kemény téli idő volt, a katonáknak pedig nem volt köpönyegük. Azt elhagyták valahol, amikor a honvédek megkergették őket. A dragonyosok kapitánya, egy nagybajuszú, mérges ember, harsány hangon kiáltotta a piac közepén.
3: Jöjjön elő a bíró, mert mindjárt felgyújtatom a várost!
0: Krotvai, aki éppen akkor ért a piacra, félénk hangon, nagy torokköszörülések közepette, ezt mondta.
2: Engedelmével, vitéz úr, nincsen itthon a bíró.
3: Hát hol van?
2: Elment könyörgök tüzérnek. Nagyot hallott, hát másnak nem használhatták.
0: Kapitány mérgesen pödörte a bajuszát.
2: Könyörgöm aláson, ne tessék ezt tenni. Agyon ütnek engem az asszonyok, mivel én vagyok megbízva a város védelmével.
0: A marcona kapitány végignézett a kis szűrszabón.
3: Kent védi a várost? Kent? Akkor Kentet húzatom fel a legelső fára.
0: Krotvai erre is csak azt felelte.
2: Ajaj, könyörgöm, ne tessék azt tenni, mert ki védi meg akkor a várost?
0: A kapitány már türelmetlenül kiáltotta.
3: Láncos, lobogos, elég legyen már! Ne szónokoljon annyit!
2: Pedig még volna valami mondani valóm, kapitány úr.
3: Ha már ki vele?
2: Hát, azt mondanám, hogy ha a kapitány úr megígérné, hogy nem bántja a várost, békén elvonul innen, akkor én ellátom téli gúnyával a katonáit. Úgy fáznak szegények, mint a verebek a fán.
0: A kapitánynak felvillant a szeme.
3: Kent talán szapó?
2: Mégpedig szűrszabó.
0: mondta büszkén Krotvai uram. A kapitány erre a kezét nyújtotta.
4: Helyes, áll az alkú.
0: Ott volt a Krotvai háza a piac közepén. A háború alatt összegyűlt a sok szűr a padláson, nem kellett senkinek szűr, hiszen mindenki honvédruhában járt. Krotvai lehozta a padlásra a sok szűrt, és mindegyik katonának adott egyet. Hely! Örültek a katonák a jó meleg szűröknek?
4: Megtartom az ígéretemet!
0: Szólt a kapitány.
4: Nem bántok senkit!
0: Megfúvatta a trombitát, és századjával kinyargalt a városból. A trombita szóra előjöttek az emberek. Krotvai a piac közepén állott, és büszkén mutatott a nyargaló ellenség után.
2: Ugye? Megkergettem őket? Mondja még valaki, hogy nem vagyok vitéz ember.
0: Ettől a naptól kezdve Krotvai uramat nem is hívták másképpen, csak így, a vitéz Szabó.

0: Lázár Ervin, a fába szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal meg kékekkel csíkozott, és természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével. Pik-pak, hullottak a könnyek, avagy pik-pak-puk. Az esetben, ha három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek.
1: Valaki bömböl,
0: törmögte a medve.
2: Valaki ordít,
0: rivalta a farkas.
3: Valaki szepeg,
0: megkegte a kecske.
4: Valaki sír,
0: kiáltott a róka.
5: Valaki zokog,
0: makogta a nyúl.
6: Valaki ri,
0: recsegte a borsz.
7: Valaki sír,
0: cicogta az egér.
8: Valaki itatja az egereket,
0: mondta a hős cincér.
9: Valaki nagyon keservesen sírdogál,
0: mondta a katica bogár. Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, a basszus, a kecske, tenor, alt a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, rít tovább.
1: Mentjük meg,
0: mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van.
10: Mentjük!
0: Vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja igen, és a katicáknak is.
11: De hogyan mentsük meg?
0: Kérdezte a cincér.
1: Megrázom a fát,
0: mondta a medve. A róka röhögött.
2: Üvöltök egyet, és attól a fa elengedi,
0: vélte a farkas. A róka heherészett.
7: Tanácsokat kell neki adni,
0: rebegte a kecske. A róka kacarászott.
5: Helikoptert kell bérelni.
0: Így a nyúl. A róka hahotázott.
5: El kell ugrani az ágig.
0: A róka rötyögött. Jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt.
12: Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol?
0: Mérgelődött a katica.
9: Hogyan mentetjük már?
8: Talán neked nincs ötleted?
12: De igenis van. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
8: Na lám! Nem csak hét pecsed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoznak azon, hogy ki legyen legalul. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
8: Nem akarok megint herészni.
13: Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
12: Ho-ho!
0: Vágott közbe a katica.
12: Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
8: Na jó,
0: Egyezett bele a róka.
8: Szóval, nem rajtad, hanem rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica.
12: Egy hernyó!
0: Kiáltotta.
10: Eléred!
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
12: Még egy hangya kellene, egy picurka hangya, ha ráállna a hátamra épp elérni.
13: Látod,
0: mondta dühösen a cincér.
13: Nekem kellene legfelül lennem, én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megihelyrészett.
6: Ne pihogj, rászkodik tőle a májam.
0: Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent.
12: Ej, de buta vagy te cincér! Hát azt hiszed, hogy ha te lennél legfelül magasabbak lennénk?
13: Azt!
0: Vágta rá a hős cincér.
12: Na jó, akkor cseréljünk helyet.
0: Helyet cseréltek? A cincér ráállt a katica hátára. Persze éppen úgy nem ért el a hernyót, mint a katica.
13: Érdekes, pedig én nagyobb vagyok!
0: Csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott.
6: A májam!
0: Mert hogy a róka megint csak röhítsett. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
1: Azt mondod, egy hangya kellene?
0: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér, s a katica.
12: Igen, egy hangya,
0: mondta a katica.
12: Egy icipici hangya, akármilyen icurka-picurka.
10: Hey, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya!
0: Kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya se, vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót, sírhatott, ríhatott.

0: Tündér Ilona és Árgyilus. Volt egyszer egy király, és annak volt 3 fia. Ennek a királynak volt egy almafája, amelyen aranyalmák termettek. Sőt, oly különös volt, hogy éjjel virágzott, és meg is ért az alma minden éjjel. Így a király gazdagsága napról napra annyira szaporodott, hogy oly gazdag király nem volt az egész világon. Egyszer azonban a király szokása szerint kiment sétálgatni korán reggel gyönyörűséges kertjébe, és nagy meglepetésére az aranyalmáknak a hűlt helyüket lelte csak. Így történt ez másod, harmad és negyed napra. Ekkor a király összehívta az egész udvart, elmondta a történteket, és kihirdette, hogy ha oly emberrel találkozik, aki az aranyalmákat megőrzi, fele vagyonát megkapja. A leghívebb őröknek sem kellett egyéb. Odaállítottak az almafához, azonban hiába volt minden, mert éjfél tájban mély álom ereszkedett rájuk, és alig múlt el egy negyed óra, mire fölébredtek, s íme az aranyalmák eltűntek. Egyszer aztán a tanácskozásban fölszólalt a 3 királyfi is. Megjelentették, hogy ők megőrzik az aranyalmát. Legelőször is a legidősebb ment őrködni. Vele is ugyanaz történt, mint a többivel. A középső sem járt jobban. Végre a legkisebb vállalkozott rá. Legelőször a tabákkal jól megtömött aranyszelencét dugott a zsebébe. Aztán ment az almafa alá őrködni. A holdvilág kellemesen világított Árgyilus szép arcára. Most érezni kezdte, hogy az álom össze akarja szemét húzni, azonnal egyet szippantott, szemét jól megdörzsölte, és nagyokat prüsszentett. Másodszor is nagyot szippantott a tabákból. Még egyszer megdörzsölte a szemét, így állt néhány percig. Egyszer hal suhogást hallott. Föltekintett. Feje fölött 12 hollót látott repülni, egyenest az almafához tartottak. A 13., mint vezér, előre repült. Árgyilus megkapta a 13. hollónak a lábát, s így szólt.
1: Itt vagy, tolvaj.
0: Reá tekint. Látja, hogy karja közt egy gyönyörű szép leány fekszik. Aranyfürtjei eltakarják az alabástromvállát. Egészen meg volt lepve.
1: Ki vagy te, szép tolvaj? Én soha többé, soha el nem eresztelek, maradj nálam.
2: Én Tündér Szép Ilona vagyok. Ezek pedig?
0: A 12 hollóra mutatott.
2: Játszótársnői. Mulatságból minden este ide repülünk, és az aranyalmákat leszedjük. Mulatságból nálad maradnom nem lehet, ám bár megvallom, hogy te vagy az, kit soha felejtenem nem lehet. Csak téged szeretlek.
1: Maradj nálam, Ilonám. Én nálad nélkül nem élhetek.
2: Nálad maradnom nem lehet. Azonban vedd ígéretemet, hogy ezentúl minden nap eljövök. De álmod el nem viszem. Azért légy itt, ha látni akarsz.
1: Jó.
0: Akkor aztán nagy robajjal elrepült a 13 holló. Másnap az egész udvar nagy csodálkozására az aranyalmák megvoltak. A király homlokon csókolt a legkisebb fiát. Árgyilus csak azt kérte atyától, engedje meg továbbra is, hogy örködjék az almafánál. Atya meg is engedte. Minden éjjel kiment Árgyilus örködni, s Tündér Szép Ilonával mulatott. Volt a király udvarában egy vén banya. Ez Árgyilus herceget nagyon szemmel tartotta. A király kezdett kíváncsi lenni, mi lehet az oka, hogy Árgyilus annyira szeret az almafánál örködni. Történt egyszer, hogy a király magához szólította a vén banyát, s így szólt hozzá.
3: Látom, hogy Árgyilus herceget szemmel tartod, nagyon helyes. Főképpen akkor vigyázz rá, amikor az almafánál örködik.
0: A vén banya úgy tett. Egyszer, mikor Árgyilus az almafához ment örködni, a vén banya a bokrok mögé bújt, s másnap korán reggel azt mondta a királynak.
4: Meglestem Árgyilus herceget, alig bírok a szememnek hinni. Gyönyörűséges aranyajú leánygyan láttam az almafa alatt ülni. Holló képében jött az almafára, úgy lett belőle aranyajú leány.
3: Hazudsz te, vén banya! Ez nem lehet igaz!
4: De, úgy van, felséges uram. Ha kell, holnap hozok jelt, hogy megismerje, hogy igazam van.
0: Másnap este, mikor Árgyilus és Tündér Szép Ilona egymással mulattak, maguk sem tudták, hogy történt, milyen elaludtak mind a ketten. Ekkor előcsúszott a vénbanya, és egy aranyfürtöt levágott tündérszép Ilona hajából. Aztán lassan elment. Fölébredt tündérszép Ilona, sírni, jajgatni kezdett, fölébredt Árgyilus is.
1: Mi bajod, kedves?
2: Ó, Árgyilus, éj boldog! Én téged soha többé nem látlak, nálad nem maradhatok. A házadat tolvajok lakják, íme, aranyfürtjeimből egyet levágtak.
0: Ezzel megölelt Árgyilust, ujjáról egy gyűrűt húzott le, és az Árgyilusére húzta.
2: Tessék! Erről megismeri Ilonkát akárhol.
0: Ezzel összecsapta a kezét, hollóvá változott, s elrepült. Másnap reggel a vén banya megmutatta az aranyfürtöt a királynak. Igen, elcsodálkozott a király, és tüstént magához hivatta a fiatal herceget.
3: Édes fiam, testvéreidet, mint látod, már mind kiházasítottam. Neked is megjött az időd, hogy megházasítsalak. Hatalmas hercegnőt kerestem számodra. Azt hiszem, nem lesz ellenvetésed.
1: Kedves atyám, én megházasodom, de csak úgy, ha én keresek magamnak társat. Találtam is egyet. Tündérszép Ilona lesz az én feleségem.
0: Megdöbbent a király a vakmerő kívánságon, de bármint akarta lebeszélni fiát kívánságáról, nem lehetett. Mi több, a fiatal hercegnek nem volt nyugta, kardot kötött oldalára, elment tündérszép Ilonát keresni. Utána az egész udvar gyászba borult. Már majdnem az egész világot összejárta Árgyilus, de tündér Ilonának még a nyomára sem talált. Végre egy kis házhoz jutott, hol egy vén banyára talált. Egész bizalommal köszöntötte őt Árgyilus. A széken ülő vén banya nagy csodálkozással kérdezte.
4: Hol jársz erre, amikor ritkaság, ha ide a madár is repül?
1: Jó asszony, nem tudná nekem megmondani tündérszép Ilona, merre lakik?
4: Nem bizén, édes fiam, de talán, hogyha hazajön az uram, a nap, az minden üvé oda süt, azt talán meg tudja mondani. De bújj el, mert hogyha meglát, fölfal.
0: Erre elbújt Árgyilus. Hazajött a nap, belép a szobába, elkezdi.
5: Anyók! Emberhús! Fú, büdös!
0: Erre kimászott az ágy alól Árgyilus, szépen köszöntötte a napot.
5: Szerencsét, hogy szépen köszöntöttél. Másképp fölfaltalak volna. Tündérszép Ilonáról nem tudok. De talán a hold bátyám tud felőle.
0: Elment Árgyilus oda is. Ott is úgy járt, mint a napnál. Ez a szélhez utasította őt. Mikor odajutott, a beköszöntés éppen olyan volt, mint a napnál. Megkérdezte tőle, hogy nem tud-e valamit tündérszép Ilonáról.
6: Én nem tudok semmit. De nem messze tőle. Abban az erdőben lakik az állatkirály. Az talán tud valamit.
0: Mendegélt Árgyilus, már egészen beesteledett. Úgyhogy majd semmit sem látott. Fölmászott egy fára, szétnézett, nem látta valahol világot. Csak ugyan, a messze távolságban észrevett egy kis világocskát. Hát egyenest neki tartott. El is érte a világocskát. Egy szép kastély volt előtte. Bekopog. Kinyílik az ajtó, és egy óriás jön elébe. Az óriás szeme a homlokán volt.
1: Jó estét, felséges király! Nem tudnál te nekem tündérszép Ilonáról valamit mondani? Hol lakhat?
5: Szerencsét, hogy úgy köszöntöttél, amint illik. Másképp halál fia lettél volna. Én az állatkirály vagyok. Tündérszép Ilonáról nem tudok semmit. De talán állataim közül tud valamelyik felőle.
0: Az egész palota tele lett mindenféle állattal. Föltette a király a kérdést, de nem tudott senki semmit. Végre aztán előkullogott egy sánta farkas.
1: Na, mi van már? Mi? Ja, én... Hát én tudok tündérszép Ilona felől. A fekete tengeren túl lakik ott. Ott törték el a lábamat!
5: Vezest hát ezt a hercegfit! Oda!
0: A farkas azonnal elősántított. Árgyilus ráült, mentek 100 meg 100 esztendeig. Egyszer letette a farkas Árgyilust.
1: Na, már én tovább nem vihetlek. Oda! Most már magad is eltalálsz, hiszen nincsen már messzire. Csak 100 esztendőt kell menni.
0: Ezzel elbúcsúzott tőle, és elsántikált. Ment, mendegélt Árgyilus, egyszer csak egy völgyet lát, mely 3 hegyjel van körülvéve. A völgyben 3 ördög veszekedett. Oda ment, kérdezte tőlük, miért verekednek.
7: Meghalt az atyánk.
8: És ezt a köpönyeget.
7: Meg ezt az ostort.
8: Meg ezt a bocskót.
7: Igen, a bocskót is.
8: Ezt hagyta maga után.
7: Ez a köpönyeg olyan, hogy figyelj, ha magadra veszed.
8: Igen, ha magadra veszed.
7: Meg a bocskót a lábadra húzod.
8: És ha
7: ezzel az ostorral egyet, egy jó nagyot csattintasz. És azt mondod, hogy legyek, ahol akarok.
8: Ahol akarok.
7: Igen, ott azonnal. Hát ez az, hogy ott is leszünk, de nem tudunk megegyezni. Pedig én
1: mondom, majd elosztom én köztetek. Ha nem, az egyik hágjon föl erre a hegyre, a másik arra, a harmadik meg amarra.
0: Az ördögök el is indultak. Árgyilus erre fölvette magára a köpönyeget és a bocskort. Az ostorral egyet csattintott.
1: Hip-hop! Ott legyek, ahol akarok. Legyek tündérszép Ilonánál.
0: Ahogy ezt kimondotta, egy kristálytiszta palota előtt termett. Kitekintett tündérszép Ilona egyik játszótársa, megismerte Árgyilust. Beszaladt tündérszép Ilonához.
4: Nézd, itt megy Árgyilus!
0: Tündérszép Ilona lehetetlenségnek tartotta ezt, és pofonvágta játszótársát. Jött a másik játszótársa, az is úgy járt. Így jártak mind a 11-en. Árgyilus bekopogott az ajtón, egy vén banya jött kinyitni. Nagy csodálkozással nézett Árgyilusra.
4: Hát itt vagy, Árgyilus, aki megszabadítod a hercegasszonyunkat. Most nem mehetsz hozzá. A gonosz varázslótól most nem lehetsz vele. Csak éjfél tájban, mert az az idő, amelyben szabadon járhat, akkor, ha te 3-szor megcsókolod. A varázslónak nem lesz hatalma rajta. Most éppen jókor jöttél, mert nincs itthon. Másként halálfia lennél.
1: Nem félek én tőle. Megvívok én vele.
0: De a vénbanya újra lefestette a varázslót. Árgyilus bement hozzá, sejemágyat vetett neki, pompás vacsorát készített Árgyilus számára.
4: Minden éjjel eljön ide tündérszép Ilona. Azért ne aludj el!
0: E gonosz boszorkánynak volt egy sípja. Ha ezt megfújta, akit akart, elaltatott vele. Most is kihúzta a sípot, és elfordulva egyet sípolt. Erre Árgyilus úgy elaludt, hogy azt sem tudta, hogy volt-e a világon valaha. Éjféltájban eljött tündérszép Ilona. Mikor meglátta kedvesét, fölkiáltott.
9: Ébredj föl, kedvesem! 3 csók ártatlan szádból megszabadít a kárhozattól.
0: De hiába, Árgyilus föl nem ébredt az alatt az idő alatt. Amint fölébredt, mondta a vénbanya.
4: Itt volt Ilona, de te mélyen aludtál.
0: Ez így történt 3-szor egymás után. Egyszer aztán, amint a vén boszorkány elaludt, Árgyilus meglátta a nyakán a sípot. Leoldotta, s kíváncsiságból belefújt. És íme az egész cselédség elaludt. Ekkor kapott észbe, hogy azért aludt ő olyan mélyen, mikor a vénbanya sípolt. Most a maga nyakára illesztette a sípot, és valahányszor fel akart ébredni a boszorkány, mindannyiszor sípolt Árgyilus. Így volt éjfélig. Ekkor jött tündérszép Ilona. Árgyilus háromszor megcsókolta. Hát, uram fia, az egész vár azonnal ragyogni kezdett. Minden ajtó fölpattant, és a vén boszorkány elsüllyedt. Mindenek előtte másodízben megcsókolta volna Árgyilus tündérszép Ilonát, előbb 11-szer pofon vágta.

0: azért van ez, mivel te 11 játszótársadat pofon vágtad, mikor igazat mondtak.
1: Megértemlem.
2: Ezzel karjára vette tündérszép Ilonát, köpönyegét s bocskorát felhúzta, ostorával egyet csattintott.
0: Hip-hop! Ott legyek, ahol én akarok. Legyek az atyám várában.
2: Ez azonnal meg is történt. Árgyélus ma is hatalmas király, Ilona hatalmas tündér. Most is élnek, ha meg nem haltak.

0: 2.
1: Az ezüst 20-as. Volt egyszer egy derék, jóra való ezüst 20-as. Fényes ábrázattal került ki a pénzverőből, nagyot ugrott, és megpendült örömében.
2: Most aztán rajta, kilépek a nagyvilágba.
1: Ki is lépett. Gyermek szorongatta meleg kis tenyerében, fösvény zsugorgatta nyírkos hideg markában. Öregember pörgette-forgatta, ifjú gurította nagy gyorsan tovább. Ezüstből verték a 20-ast, egészen kevés rézzel vegyítették. S már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt. Ő volt az utolsó hazai pénz egy utazó úr erszényében, aki nem is tudott róla. Még egyszer aztán a kezébe nem került.
3: Nincs csak, nálam még egy hazai 20-as. No, ez már velem marad az úton.
1: A 20-as fészkelődött, és megcsendült örömében, amikor visszakerült az erszénybe. Külországi társai között feküdt ott. Azok jöttek, mentek, cserélődtek, csak a hazai 20-as maradt mindig a helyén. És ezt nagy megbecsülésnek érezte. Napok teltek, hetek múltak, és az ezüst 20-as járta a világot, csak azt nem tudta, merre jár. A külországi pénzek franciának meg olasznak vallották magukat, és mindig megmondták, hogy melyik városban vannak, de az ezüst 20-as nem tudta elképzelni azokat a városokat. Hogyan is tudta volna, amikor mindig egy sötét erszény mélyén lapult. Így bizony, nem lehet megismerni a világot. Egy napon aztán észrevette, hogy az erszény nyitva maradt. Kicsúszott a széléig, csak körül akart nézni egy kicsit. Rosszul tette, hogy kíváncsiskodott, mert ez mindig bajt hoz az ember fejére. Az ezüst 20-as lecsúszott a nadrág zsebbe, és ott maradt akkor is, amikor az úr kitette este az erszényét a zsebéből. A nadrágot aztán a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, ott kiporolták, az ezüst 20-as kiesett a zsebből, és elgurult. Nem vette észre senki. Reggel visszavitték a ruhát a szobába, az úr felöltözött és tovább utazott, a 20-as meg ott maradt, ahová gurult. Megtalálták és újra munkába küldték, három másik pénzdarabbal együtt fizettek vele.
2: Mégiscsak jól esik szétnézni a világban. Hasznos dolog megismerni új embereket, új szokásokat.
4: Hát ez meg miféle 20-as? Ez nem hazai pénz. Hamis, semmit se ér.
1: Most kezdődik még csak a 20-as kalandos története. Hallgassuk meg, hogyan beszéli el ő maga.
2: Hamis, semmit se ér. Ez a szó megsebezte a szívemet. Én tudtam a legjobban, hogy igazi ezüstből öntöttek szép a csengésem, és nem hamis a veretem. Először azt gondoltam, hogy tévedés lesz a dologban. Nem rám értették azok az emberek. De bizony rólam mondták. Rólam mondták, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
5: Most sötétben fizetek vele.
2: Súgta az az ember, aki megtalált, és úgy is tett. De a nappali világosságnál aztán megint csak szíttak, mint a bokrot.
6: Hamis ez! Nem ér semmit! A legjobb minél előbb megszabadulni tőle!
2: Mindig megreszkedtem a kézben, amikor az országbeli pénz helyett túl akartak adni rajtam. Ó, én boldogtalan keseregtem sokszor. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, nem hamis a veretem. Mégse becsülnek semmire. Márpedig mindenki annyit ér a világon, amennyire becsülik. De komisz élet ez. Rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Én ugyan tudom, mit érek, mégis bánt, hogy a látszat ellenem szól. Valahányszor kézbe vettek, féltem, reszkedtem az emberektől, akik majd szemügyre vesznek és visszalöknek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon egy szegény öreg asszonyhoz kerültem, aki napszámban végzett nehéz munkájáért kapott engem. Ő aztán nem tudott tőlem szabadulni semmiképpen. Nem akart tőle elfogadni senki, valóságos csapás voltam neki.
7: Mégiscsak a nyakába kell várnom valakinek.
2: Sóhajtozott a szegény asszony.
7: Nem vagyok én olyan gazdag, hogy hamis 20-as tartogassak. Legyen a gazdag péké, az kibírja ezt a kis károsodást. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem.
2: Most már ennek a szegény öreg asszonynak is én nyomjam a lelki ismeretét, búsultam el. Hát mindenkinek csak a bajára vagyok. Mi lett belőlem vénségemre? A szegény asszony el is ment a gazdag pékhez, csak hogy az nagyon jól tudta, milyen a jóhúszas, és lesöpört a pultról. A szegény asszony egy falat kenyeret se kapott értem. Fájt a szívem nagyon, hogy ilyen semmire kellő lettem, mindenkinek csak a kárára vagyok. Pedig milyen vidám életet éltem ifjúkoromban, és milyen büszke voltam az értékeimre, igaz veretemre. Úgy elszomorodtam, hogy csak egy szegény húszas tud elszomorodni, amikor látja, hogy nem kell senkinek. No, de a szegény asszony mégis hazavitt magával, és egész nyájasan pillantott rám.
7: Nem, senkit se csapok be veled. Majd átjukasztalak. Úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka vagy. De hát ha... most jut eszembe, hát ha szerencsepénz vagy. Az vagy? Persze, egészen biztos. Átjukasztalak, zsinort fűzök át rajtad. És a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
2: Úgy is tett. Nem nagy élvezet, ha átjukasztanak bennünket. De ha jót akarnak vele, ki lehet bírni. Aztán zsinort fűzött át rajtam, és a nyaklánc félét csinált belőlem. A szomszéd kislány nyakába akasztott, a kislány kedvesen rám mosolygott, meg is csókolt, és egész jelot feküdtem ártatlan meleg kis szívén. A kislány anyja reggel a kezébe vett, jól megnézett, és gondolt egy nagyot. Ezt én mindjárt megérzem. Vette az ollót, és elvágta a zsinóromat.
4: Szerencsét hoz ez a pénz. No, majd meglátjuk.
2: Aztán ecetbe mártott, hogy egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat, kifényesített, és este felé elvitt a lutri pénztárba. Szerencsehozó sorsjegyet vett értem. Mondhatom, komiszul éreztem magam. Majd ketté törtem, úgy fájt a szívem. Tudtam, hogy mindjárt hamisnak mondanak, és visszalöknek méghozzá egy sereg huszas szemeláttára, akik büszkén mutogatták magukon a fejet vagy az írást. De szerencsére megmenekültem a szégyentől. Igen sokan álltak ott. A pénztárosnak sok volt a dolga, és siettében csak besöpört a fiókba a többi pénz közé. Hogy aztán nyerte a lutri, amit rajtam vettek, már nem tudhattam meg, mert másnap reggel felfedeztek. Rám sütötték, hogy hamis vagyok, félretettek, és ügyesen továbbadtak. Csalni. Megint csalni. Nehezen tudja ezt elviselni az, aki igazán becsületes. Én pedig az vagyok. Másom sincs, mint a becsületem. Így vándoroltam napokig, évekig. Kézből kézbe, erszényből erszénybe. Mindenki csak bosszankodott miattam, szított, gyalázott. Aztán sutyomra továbbadott. Nem bízott bennem senki, már én magam se bíztam a világban. Végül magamban sem. Nehéz idők voltak. Egy nap aztán egy külföldi úr érkezett a városba. Annak nyomban a nyakába vartak. Ő gyanútlanul elfogadott jó pénznek, de amikor fizetni akart vele, megint csak a régit hallottam.
7: Nem érez semmit. Hamis!
3: Nem vettem észre,
2: mondta a külország úr, és végre alaposan megnézett. Aztán széles mosolyra derült, amire eddig nem nagyon volt példa, ha szemügyre vettek az emberek.
3: Nicsak, hiszen ez hazai pénz. Derék, becsületes, hazai huszas. Valaki lyukat furt rá, s most hamisnak mondják szegényt. Ez aztán mulatságos. Most majd nálam maradsz, derékhúszas, s velem hazajössz, velem a mi hazánkba.
2: Végtelen öröm töltött el. Becsületes, derékhúszasnak mondtak, s visszatérhetek megint a szülőföldemre, ahol mindenki ismer és tudja, hogy igaz veretű ezüsthúszas vagyok. Örömömben legszívesebben szikrát hánytam volna, de nem értettem hozzá. Ez csak az acél tudja, az ezüst nem. Fehér sejem papírba csavartak, nehogy a többi pénz közé keveredjem, és kiadjanak. Csak ritka, ünnepies alkalmakkor vettek elő, amikor a honfitársak összetalálkoztak, és olyankor csupa jót mondtak rólam. Érdekesnek neveztek. Ugye, hogy lehet érdekes valaki, aki soha nem szól egy szót sem? Aztán végre hazakerültem. Véget ért keserves hányattatásom, új, boldog életet kezdhettem, hiszen igaz veretű, hasznos ezüsthúszas voltam. Még az se csökkentette az értékemet, hogy átjukasztottak, mint a hamis pénzeket szokás. Nem rontasz semmit az igaz veretű pénzen.
1: Végezte be élete történetét az ezüst húszas.

0: széttáncolt cipellők. Volt egyszer egy király, annak meg 12 lánya, egyik szebb, mint a másik. Egy teremben háltak mind a 12-en, ágyaik ott sorakoztak egymás mellett, esténként pedig, ha aludni tértek, a király maga csukta be az ajtót és rájuk reteszelte. Reggelre azonban, amikor kinyitotta, azt látta, hogy cipője mindnek szétszakadt a táncolástól, s ki nem deríthette senki, hogyan lehetséges ez. Hírul adta hát, hogy aki kideríti, hol táncolnak leányai éjszakánként, az egyiket feleségül veheti, halála után pedig ő lesz a király. De aki jelentkezik, és 3 nap, 3 éjjel sem tud meg semmit, annak befellegzett. Hamarosan jelentkezett egy királyfi, és ajánlkozott, hogy próbát tesz. Szépen vendégül látták, este pedig egy szobába vezették, amelyik szomszédos volt a hálóteremmel. Ott vetették meg ágyát, hogy titokban sem művelhessenek semmit, vagy netán máshol távozzanak, nyitva hagyták a terem ajtaját is. Ám a királyfinak valósággal ólom nehezült a szemére, elaludt, s mire reggel fölébredt, táncolni volt mind a 12 lány, mert ott sorakoztak cipőik, talpuk pedig egytől egyig lyukas volt. Nem történt máshogyan a következő meg a 3. este sem. Így aztán könyörtelenül lecsapták a királyfi fejét. Sokan jöttek még utána, és vállalkoztak a vakmerő kalandra, de valamennyien az életükkel fizettek. Történt pedig, hogy egy szegény, sebesült katona, aki nem tudott tovább szolgálni, úton volt a király városába. Szembe jött vele egy öreg anyu, és kérdezte, hová tart.
1: Magam se tudom igazán. Kedvem volna kitalálni, hol táncolják tönkre a királylányok cipellőjüket, mert akkor király lehetnék.
2: Az nem olyan nehéz. Csak ne idd meg a bort, amit este adnak neked, és úgy tégy, mint a mélyen aludnál.
0: Azzal még egy köpenykét is adott a katonának, és így szólt.
2: Ha ezt magadra teríted, láthatatlanná válsz, és utána lopózhatsz a királylányoknak.
0: Most már, hogy ellátták jó tanácsokkal, komolyra vette a dolgot a katona. Összeszedte bátorságát, a király elébe járult, és jelentkezett, mint kérő. Őt is vendégül látták ugyanolyan szépen, mint a többit, és királyi ruhát adtak rá. Mikor elérkezett a lefekvés ideje, bevezették a szomszéd szobába, mikor pedig készült ágyba térni, jött a legidősebbi királylány, és egy pohár bort hozott neki, de a katona szivacsot kötött az álla alá, abba csurgatta a bort, maga nem ivott egy cseppet sem. Majd ágyba bújt, és kis idő múlva hortyogni kezdett, mint aki mélyen alszik. Ennek hallatára fölnevetett a 12 királylány. A legidősebb pedig így szólt.
3: Ez is kímélte volna meg inkább az életét.
0: Azzal kiugrottak az ágyukból, kinyitották a szekrényt, fiókot, ládát és díszes ruhákat vettek elő. Szépítkeztek tükreik előtt, illegették, billegették magukat, és örültek, hogy táncolni mennek. Csak a legkisebbik mondta.
4: Nem tudom, ti örültök, nekem meg olyan furcsa kedvem támadt. Ma biztos valami baj fog esni.
3: Butaliba vagy. Mindig férsz valamitől. Elfelejtetted, hány királyfi járt már itt hiába. A katonának még álomitalt se kellett volna adnom. A golyhó akkor se ébredne fel.
0: Mikor mind elkészültek, előbb azért még odalestek a katonára, de az behúnyt a szemét. Nem moccant, meg se rezzent. Így hát biztonságban érezték magukat. Ekkor a legidősebbik visszament ágyához, és megkopogtatta. Az ágy egy-kettőre elsüllyedt. A lányok pedig lemásztak a nyíláson egyik a másik után, élükön a legidősebbik. A katona, aki mindent szemmel követett, nem habozott sokáig, kapta köpenykéjét és leereszkedett a legkisebbik nyomában. A lépcső közepén rálépett ruhája szélére, mire a királylány riadtan sikoltott.
4: Ja, mi volt ez? Ki fogja vissza a ruhámat?
3: Ne légy olyan együgyű! Beleakadtál egy szögbe!
0: Leereszkedtek egészen, s odalenn egy csodálatos fasorba értek. Ez is ből volt a fák minden levele, csak úgy csillogott, tündökölt, gondolta a katona.
1: Vigyünk csak magunkkal bizonyítéknak valót.
0: És letört egy ágat, mire a fa iszonyú recsent.
4: Hallottátok a recsegést? Valami nincs rendben.
3: Csak az üdvlövéseket hallhattad, amiért hamarosan megváltjuk hercegeinket.
0: Azután egy másik fasorba értek. Ott aranyból, végül egy 3., ott meg csupa gyémántból volt minden falevél. A katona mind a kettőből tört egy-egy ágat, a fa mindannyiszor nagyot recsent, a legkisebbi királylány meg összerezzent ilyettében, de a legidősebb váltig azon volt, hogy csak üdvlövések lehetnek. Mentek tovább, széles folyóhoz értek, 12 bárka ringott rajta, s minden bárkában ült egy-egy szép herceg, akik a 12 királylányra vártak. Mindegyikük fölvett egyet-egyet, a katona pedig a legkisebbi királylány mellé szállt be.
5: Nem tudom,
0: mondta a herceg.
5: De ma valahogy sokkal nehezebb a bárka. Egész erőmből eveznem kell, ha haladni akarok.
4: Hát mi mástól lehetne, mint a nagy hőségtől? Magam is olyan forróságot érzek.
0: A folyó másik partján pompás, fényesen kivilágított palota állott. Vidám dob és trombitaszú hallatszott bentről. Áteveztek, a palotába mentek, és minden herceg táncra perdült a maga kedvesével. Láthatatlanul velük táncolt a katona is. S ha valamelyik királylány borospoharat fogott kezébe, akkor ő kiitta, egy csepp sem maradt benne, mire a leány szájához emelte volna. A legkisebbiket emiatt is félelem fogta el, de a legidősebbik mindannyiszor csitította. Így táncolták egészen hajnali 3 óráig, míg valamennyi cipellőt lyukasra nem táncolták, akkor abba kellett hagyniuk. A hercegek visszahajóztak velük a vizen, a katona pedig ezúttal előreült a legidősebbikhez. A parton elbúcsúztak hercegeitől a királylányok, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Mikor a lépcsőhöz értek, a katona előre osont és visszafeküdt ágyába. Mire pedig a 12 királylány lassan és elcsigázva felvánszorgott, addigra ő már olyan hangosan horkolt, hogy hallhatták mind, és azt mondták:
6: ettől nyugodtan lehetünk.
0: Azzal kibújtak szép ruháikból, elrakták őket, széttáncolt cipellőiket odaállították az ágy alá, és lefeküdtek. Másnap reggel a katona nem akart szólni. Látni szerette volna még a bűvös bált, és a királylányokkal tartott második, meg harmadik éjjel is. Most is minden úgy volt, mint első ízben. Táncoltak mindaddig, míg cipellőjük rongyá nem szakadt. Harmadjára pedig bizonyítékul magával vitt a katona egy poharat is. Mikor eljött az óra, és meg kellett válaszolnia, ruhája alá dugta a 3 ágat, meg a poharat, így járult a király elé, a királylányok viszont az ajtó mögött álltak és hallgatóztak, mit fog vajon mondani. Mikor a király föltette a kérdést:
7: na, hol táncolták rongyosra éjszaka lányaim a cipellőjüket?
1: 12 herceggel egy föld alatti kastélyban.
0: Beszámolt mindenről pontosan, és elővette a bizonyítékokat. A király ekkor hívott a lányait, s kérdezte, hogy a katona az igazat mondja-e. Lányai pedig, mivel látták, hogy elárulták őket, és nem segíthet a tagadás, kénytelenek voltak mindent bevallani. Azután megkérdezte a király, melyiküket kéri feleségül.
1: Én már nem vagyok olyan hű, de fiatal. Hát adja hát hozzám kegyelmed a legidősebbiket.
0: Még aznap megtartották a lakodalmat. A király halála után pedig odaígérték a katonának az országot is. A hercegeket viszont újból varázsújtotta annyi napra, ahány éjjel a 12 királylánnyal táncoltak.

0: Egyszer volt, hol nem volt. Élt egyszer egy faluban egy fiatalember, meg az idős anyja. Előkelő családból származtak, de nagyon szegények voltak. Nem volt más vagyonuk, mint a kis kunyhó, amelyben laktak, és egy picinke darab föld, amelyen zöldséget termesztettek. Az öreg asszonynak egyetlen vágya volt, hogy a fia megnősüljön. Megöregedett, szerette volna, ha szorgalmas menyet kap, aki segítségére lenne.
1: Mikor nősülsz már meg? Mikor hozol már asszonyt a házhoz, aki segít a házi munkában?
0: A fiú szeretett volna gondoskodni édesanyjáról, azt akarta, hogy boldog legyen. De olyan szegény volt, hogy egyszerűen esküvőre sem tellett. Ugyancsak elunta már a nyomorúságot. Látta, hogy mások elmennek a faluból a nagyvárosba, és gazdagon térnek haza. Végül elhatározta, ő is a városba megy, és addig haza nem jön, míg elég pénze nem lesz a nősüléshez.
2: Elmegyek a városba, anyám. Sok pénzt keresek, aztán hazajön. Akkor majd megnősülök, és mindjárt boldogan fogunk élni.
1: Nem menj el. Ha velem vagy, az minden gazdagságnál többet ér. Ha elmegy, hiába enyém akár a világ minden kincse.
2: De hiszen azt akarod, anyám, hogy asszonyt hozzak a házhoz. Olyan tarthatnám el a feleségemet, ha nincsen még pénze.
0: Éppen a kunyhó ajtaja előtt állt egy öreg fülyefa, amelyen egy szellem élt.

0: kihallgatta ezt a beszélgetést, és azt mondta magában.
1: Micsoda lehetőség, micsoda csodálatos lehetőség. Mielőtt az ifjú elmegy, felöltöm az alakját, és elfoglalom a helyét. Akkor aztán élhetek a barátságos kis kunyhóban, és az öregasszony majd főz nekem. Megelégeltem már, hogy a hidegben ennek a fának a tetején éljek. Mitagadás, megelégeltem már azt is, hogy szellemként éljek.
0: Másnap reggel az ifjú elbúcsúzott anyjától, és az öregasszony könnyes szemmel megáldotta. Ezután az ifjú útjára indult. A szellem várt, míg le nem szállt az este. És akkor magára öltötte a fiatalember alakját, és bekopogott a kunyhó ajtaján. Az öregasszony az ajtóhoz sietett.
2: Vajon ki lehet az, ilyen késő éjszaka?
0: Kérdezte magában. Kinyitotta az ajtót, hát a fia állott.
2: Mi történt? Hosszú útra indultál. Miért jöttél már is haza? Csak nem vagy beteg?
1: Ó, anyám, nem tudtam elviselni a gondolatot, hogy elhagytalak.
0: Felelte a szellem, mintha csak ő volna az öregasszony fia.
1: Meggondoltam magam. Elhatároztam, hogy a faluban maradok, és abból a kevésből fogunk megélni, amink van.
0: Az öregasszony meghatódott. Örült, hogy visszakapta a fiát. Boldogan sürgött, forgott, vacsorát főzött, ágyat vetett. Na, ettől fogva a szellem úgy élt a kunyhóban, mintha ő volna az öregasszony fia. Sokkal kényelmesebb volt, mint a fán lakni. Nagyszerűen érezte magát.

0: Elmúlt egy év, és az ifjú hazatért a faluba. Izgatottan sietett a kunyhó felé.
1: Milyen boldog lesz anyám, mikor viszont lát, és megmutatom mindazt, amit neki hoztam.
0: Bekopogtatott a kunyhóba, és egy ifjú nyitott ajtót, aki szakasztott olyan volt, mint ő. Mérgesen ráförvett a jövevényre.
2: Ki vagy te? Mit akarsz a házamban?
1: A házamban? No nézd csak, mit keresel te az én házamban? Hol van anyám?
0: A szóváltás hallatán kijött az öreg asszony.
1: Anyám! Mi történik itt? Ki ez az ember?
3: Hát ezt meg hogy érted? Ez az én fiam. Ki vagy te?
0: Az ifjú hiába próbálta meggyőzni az anyját, hogy ő az igazi fia, csak nem hitt neki. Az öreg asszony és a szellem közös erővel kilökték az ifjút az kunyhóból, és becsapták az ajtót. Szegény fiú nem tudta, mit évő legyen. Kétségbe esésében elhatározta, hogy a fejedelemhez, az ország uralkodójához folyamodik. A fejedelem türelmesen meghallgatta a történetet, és maga elé hívatta a másik fiatalembert is. Jól megnézte előbb az egyiket, majd a másikat. Egyformának látszottak. Apróra kikérdezte őket, de még így sem tudta eldönteni, melyikük az öregasszony igazi fia. Az ifjú minden áldott nap elment a fejedelem udvarába, de nem tudta meggyőzni az uralkodót, hogy a gonosz szellem kitúrta az otthonából.

0: Egy napon, mikor szomorúan vallakott hazafelé, egy csapat fiú mellett ment el, akik a mezőn játszottak. Az egyik gyerek odaszaladt hozzám.
1: Miért vagy olyan szomorú?
0: A fiatalember nagyot sóhajtott.
2: Senki nem akar rajtam segíteni. A házamba betelepedett egy csalog. Még az anyám is azt hiszi, hogy ő a fia. Nincs igazság ezen a földön.
1: Gyere el a mi fejedelmünkhöz! Mondd el neki a bajodat, ő talán segít rajtad!
2: Na de hiszen éppen most jövök a fejedelemtől, még ő sem tud tenni sem.
1: Nem, ne ahhoz a fejedelemhez menjél! A mi fejedelmünkhöz gyere!
2: De hát ki a ti fejedelmetek? Hiszen egy országnak csak egy uralkodója lehet.
1: Gyere csak el, majd jól meglátod!
0: A gyerek válasz sem várva karon fogta az ifjút és oda vezette, ahol a társai játszottak. Egy ragyogó szemű fiú ült közöttük a földkupacon. A gyerek, aki az ifjút oda vezette hozzájuk, mélyen meghajolt és így szólt.
1: Felség, ez az ember különös történetet akar elmondani, és az igazságot keresi.
3: Na, halljuk a történetet, jó ember!
0: Szólt a fiú, akit a többiek felségnek szólítottak. Az ifjú bosszús volt, mert azt hitte, csúfolódnak vele.
2: Ez nem tréfa, számomra ez élet és halál kérdés.
3: Mi nem tréfálunk, valóban segíteni akarunk rajtad.
0: Mondta a földkupacon ülő fiú. Igaz együttérzés hallatszott a hangjából. Társai sem nevettek rajta, így hát a szegény fiatalember elmondta mindazt, ami történt.
3: Segítek a bajodon, de csak egy feltétellel.
2: Mi legyen az?
3: Az ítéletemet holnap reggel hozom meg, de a fejedelemnek és a minisztereinek és a falu összes lakójának jelen kell lennie.
2: De hát, hogy vehetném rá őket, hogy ide jöjjenek? A fejedelem a fejemet véteti, ha javasolni ismerészelek, csak bármi ilyesmi.
3: Hát ez már a te dolgod, haver.
0: Az ifjú ugyancsak aggódott, de nem volt mit tennie.

0: elvette minden bátorságát, megint elment a fejedelemhez, és előadta különös kérését. Nagy meglepetésére az uralkodó nem haragudott, sőt, ösztökélte ugyanis a kíváncsiság, nyomban beleegyezett, hogy elmegy, s magával viszi összes miniszterét. Így hát, másnap reggel a fejedelem egész udvartartása és a falu népe kiment a mezőre. Természetesen ott volt az ifjú, az anyja, meg a szellem is. Biztos volt a dolgában, ha a fejedelem nem tudott dönteni, gondolta, akkor egy gyerek nem járhat nagyobb szerencsével. A fiú köszöntötte a fejedelmet és elfoglalta helyét a földkupacon.
1: Azért jöttem ide ma reggel, mert megígérted, hogy megoldod azt a rejtélyt, amellyel én sem tudtam megbirkózni. De ne felejtsd el, ha kudarcot vallasz, szigorúan megbüntetlek.
2: Igenis, felség.
0: Az emberek visszafolytották a lélegzetüket. Egy gyerek akar igazságot tenni, az ország hatalmas uralkodója meg csak áll és figyel. A fiú először egy hosszú, vékony nyakú palackot kért. Mikor elétették, így szólt.
2: Aki ebbe a palackba be tud bújni, az az anyja igazi fia, és a kunyhó jogos tulajdonosa.
0: Mielőtt a megrémült ifjú tiltakozhatott volna a különös próbatétel ellen, a diadalittas szellem összezsugorodott akkorára, mint egy picin bogár, és belerepült a palackba. A gyerek gyorsan bedugaszolta, aztán megparancsolta az ifjúnak, hogy dobja a palackot a tengerbe.
2: A csaló szellem volt, aki felöltötte ennek a szegény embernek az alakját, és sikerült bolondá tennie mindenkit, még ennek az ifjúnak is a szegény édesanyját.
0: A fejedelem el volt ragadtatva.
1: Hogyan tettél szert ennyi bölcsességre ilyen fiatalon?
2: Mi tehén pásztorok vagyunk, felség. Itt szoktuk legeltetni a teheneinket. Egy napon rátaláltunk erre a földkupacra, és úgy gondoltuk, érdekes lesz játszani rajta. Bíróságosat játszottunk, és rájöttünk, hogy aki ide ül, az olyan nagy bölcsességgel telik el, hogy a legkörmön fontabb bajokat is meg tudja oldani. Fölváltva ültünk a földkupacra. Történetesen most épp rám került a sor. Nekem nincs hatalmam, felség, nekem minden hatalmam ebben a varázslatos földkupacban lehet.

fejedelem nyomban megparancsolta az embereinek, hogy ássák fel a halmot. És láss csodát! A földkupac alól gyönyörű trónszék került elő. Drága kövekkel volt borítva, és 32 csodálatosan faragott égi hajadon tartott.

0: fejedelem a trónushoz lépett, s fel akart rá ülni, szokásos módon, keresztbetett lábbal. Ám ekkor hangot hallott. Az egyik faragott szobor szólt.
1: Áj! Ez a trónus a nagy Vikramáé volt. Mielőtt ráülnél, be kell bizonyítanod, hogy vitézségben és bölcsességben vetekedhetsz Vikramával. Figyelj ránk, és elmondjuk, milyen nagy fejedelem volt.

Aztán a 32 szobor mindegyike elmondott egy-egy mesét a bölcs és vitéz Vikramáról. És midőn az utolsó mese is elhangzott, az égi hajadonok felemelték a trónust fel a magasba a levegőbe, és elrepültek messze,

itt vége a mesének. Csak annyit teszünk még hozzá, hogy a 32 égi hajadon 32 meséje ma is híres India szert. Úgy nevezik őket, hogy Simhasana Vatsi, azaz a trónus 32 meséje.

0: harcba indult a teknős béka, és amint ment, mendegélt, találkozott a préri farkassal. A préri farkas megkérdezte.
1: Hová tartasz, szónokám?
0: A teknős így felelt.
2: Harcba indulok.
0: A préri farkas tovább érdeklődött.
1: Merre mész? Veled tartotni?
2: Arra megyek, ahol sok ember van, és társakat keresek, hadd lássam, hogy tudsz futni?
0: A préri farkas sebesen nekiíramodott, a teknős azonban azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: Tovább ment a teknős béka, és találkozott a rókával. Kérdezte a róka, hogy hová tart.
2: Harcba indulok. Arra megyek, ahol sok ember van.
1: Veled mehetnék.
0: A teknős azt mondta.
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a róka, de olyan gyorsan, hogy a teknős egy szempillantás múlva már alig látta. Mégis azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: A teknős béka folytatta útját, és egy sólyom repült felette. A sólyom hallotta, hogy a teknős azt mormolja.
2: Harcba indulok, társat keresek, harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: A sólyom megkérdezte.
3: Mit beszélsz magadban, fivérem?
2: Harcba indulok.
3: Veled mehetnék?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan repülsz.
0: A sólyom olyan gyorsan repült, hogy a teknős nem is tudta a szemével követni. Mégis, mikor visszajött a sólyom, azt mondta.
2: Nem repülsz elég gyorsan, nincs rád szükségem.
0: Ismét ment, mendegélt a teknős béka, és mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe termett egy nyulacska, és kérdezte.
4: Emelhetnék veled?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: Szaladt a nyúl, szaladt, de a teknős béka neki is csak azt mondta.
2: Nem futsz elég gyorsan, nincs rá szükségem.
0: Tovább ment a teknős, és egyre azt hajtogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Hirtelen elébe állt egy kőkés, és azt mondta.
5: Fivérem, akarsz engem magaddal vinni?
2: Hadd lássam, tudsz-e gyorsan szaladni?
0: A kés szaladni próbált, de nem tudott.
2: Na, jó van, velem jöhetsz.
0: Folytatták útjukat, de a teknős béka csak egyre azt mondogatta.
2: Harcba indulok, társakat keresek, harcba indulok, társakat keresek.
0: Elébe állt egy hajkefe.
4: Mit mondtál?
2: Harcba indulok.
4: Veled jöhetek?
2: Hadd lássam, milyen gyorsan futsz.
0: A kefe szaladni próbált, de nem tudott. Erre neki is azt mondotta a teknős béka.
2: Jól van, velem jöhetsz.
0: Tovább mentek, mendegéltek, és a teknős csak mondogatta magában.
2: Harcba indulok, társakat keresek. Harcba indulok, társakat keresek.
0: Arra jött egy ár. Az a hegyes szerszám, amelyet cipőkészítéshez használnak, és megkérdezte.
6: Elmehetek veled?
0: A teknős béka őt is bíztatta, hogy fusson. Az ár szaladni akart, de nem tudott.
2: Jól van, te is velünk jöhetsz.
0: Így mentek, mendegéltek négyen, amíg egy nagy településhez értek. A teknős béka beküldte a kést a faluba. A kés a földre lapult, egy ember megtalálta, hazavitte, és miközben húst vágott, megvágta az ujját. Eldobta haragjában a kést, a kés pedig visszament a teknőshöz, és azt mondta.
5: Egy ember fölszedett, és amikor húst akart velem vágni, megvágta a kezét, és eldobott. Visszajöttem.
0: Akkor a teknős így szólt.
2: Jól tetted, amit tettél. Nos, kefe fivérem, te is indulj, és lássuk, mire jutsz.
0: A kefe is bement a faluba. Egy fiatal lány felszedte, szép fekete haját kefélgette vele. A kefe rángatta a leány haját, úgyhogy a lány haragos lett, és kidobta a kefét.
5: A hajkefe visszament a teknőshöz, és azt mondta.
4: teknős fivérem. Egy fiatal lányt találtam, akinek gyönyörű szép haja volt. Megpróbáltam vele fésülködni, rángattam a haját, és eldobott.
2: Jól van. Árfivérem, most már csak te vagy hátra, indulj te is a harcba, és légy bátor.

0: és kérdezték egymást.
1: Igen, Csenez. Nézzétek!
0: Fogjul ejtették a teknőst.
1: Jó parázs van. Tegyük rá a teknős békát. Jól van.
2: Ez éppen megfelel nekem, de ha négy lábamat négy felé mereztem, vigyázzatok, mert megégetlek benneteket.
0: A teknősnek így sikerült rászedni az embereket, akik egyre azon töprenkedtek, hogyan állhatnának bosszút rajta. Végül azt gondolták ki, hogy egy üstöt tesznek a tűzre, és amikor for benne a víz, akkor beledobják a teknőst. Meghallotta ezt a teknős, azt felelte nekik.
2: Jól van, ezt már szeretem, csak tegyetek be az üstbe, majd jól leforrázlak benneteket.
0: Az emberek tanakodtak, s azt mondották.
1: Dobjuk be a folyóba!
2: Nem, ezt ne tegyétek, félek a víztől! Jaj, Istenem, úgy félek, ne dobjatok vízbe!
0: Az emberek erre bedobták a vízbe a teknős, a víz alá merült, majd a felszínre került, és onnan kiabált.
2: Jól becsaptalak benneteket!
0: És a nyelvét is kiöltötte. Az emberek felszedték a kést, az árt, a kefét, és használták őket. A teknős béka pedig vízben maradt. És valahányszor az emberek közel mentek a vízhez, a teknős béka így csúfolta őket.
2: Jól becsaptalak benneteket, hiszen a víz az én otthonom!
0: Az emberek meg kővel dobálták, de a teknős béka a víz alá merült, és még most is víz van így a habó.

0: Ugri és egri! Valamikor réges-régen élt egyszer egy legény. Hogy hívták? Tugrinak! Na most ennek a Tugrinak egyetlen egy lovánál nem volt egyebe. Egy napon elindult, hogy munkába szegődjék. Végigjárt az egyik falut. Aztán a másikat. Sehol sem talált gazdát, aki felfogadja. Mit csinál? Felült a lovára, elment messze földre szerencsét próbálni. Ahogy a lován léptetett, egy gyalogosan lépkedő legénnyel találkozott. Megkérdezte tőle, kicsoda, honnan jött, és hová igyekszik.
1: No, hát szóval én gazdát keresek, aki felfogadjon.
2: Mi a neved?
1: Egri.
2: Az enyém meg Tugri. Legyünk barátok! Szegédjünk el együtt! Éljünk együtt!
0: Sírig tartó barátságot fogadtak egymásnak. Megsajnálta Tugri gyalogos utitását, és felajánlotta neki a lovát. Üljön fel rá, lovagoljon egy darabon, de körbe-körbe, ne csak egyenesen. Egri felült a lóra, megcsapta a korbácsával, és elügetett. Csodálkozott szegény Tugri. Barátjának vélte Egrit, s az úgy bánt el vele, mintha ellensége volna. Azt se tudta hirtelenjében, mihez kezdjen. Most már lova se volt. Gyalogszerrel folytatta hát útját. Amikor sötétedni kezdett, keskeny ösvényt pillantott meg, és elindult rajta. Rengeteg erdőbe vezetett ez az ösvény. Ment Tugri, mendegélt, amíg egy tisztásra nem ért. Öreg, bubos kemence állott a tisztás közepén,

0: Még sem megyek tovább az erdőben éjnek idején. Meghálok itt. Megvárom a reggelt.
1: És mit csinált? Belebújt a kemencébe. Éppen azon a tisztáson, a kemence közelében szoktak összegyűlni éjszakánként a legrangosabb állatok. Az erdő sahja, az oroszlán, az erdei vezírek, a tigris meg a medve, az erdő kürtöse a farkas, az erdő flótása a sakál, meg az erdő mesemondója a róka. Amikor felkelt a hold, a sakál üvöltve futotta körbe a kemencét. Jaladására egybegyűltek a tekintélyes állatok, megérkezett az oroszlán sah, nagy méltósággal foglalt helyet, és kiadta a parancsot. Meséljenek neki érdekes históriákat. A róka kezdte.
2: Ennek az erdőnek a szélén van egy barlang. 10 esztendeje lakom benne. Megvan az én barlangomban minden, ami az embereknek kell. 10 éve gyűjtögetem a sok szép holmit. Szőnyegeket, takarókat, vángosokat. Hát még az élelem az van még csak sok.
1: Tugri! Mindent hallott a kemencébe. Azt gondolta magában.
0: Szívesen elmennék vendégségbe ehhez a rókához.
3: Még az is valami. Ezzel ugyan nem érdemes csicsekedni, hanem a mi erdőnkben van egy szilfa, azon a szilfán van 2 kis ág. Nincs a világon olyan betegség, amit meg ne gyógyítanának ennek a 2 kis ágnak a levelei. Na, tudjátok-e, hogy városunk sakjának leánya 7. esztendeje súlyos beteg? Őrül is adta a sak.
4: Halé, aki meggyógyítja leányomat, ahhoz azon feleségül, aki hiába próbálkozik, annak a fejét vétetem.
3: Sok horoszlót lefejeztetett már a sak. De ha valaki levelet szakítana arról a 2 szilfaágról, megfőzni, és a főztével megitatná a sak leányát, az azon nyomban meggyógyulna.
1: Ez volt a medve, az erdő kürtöse. Ezután a farkas kezdett szót.
2: Ennek az erdőnek a szélén 40 000 juh legel. Minden nap elviszek belőlük 2-t. Akárhogy igyekeznek, a pásztorok nem tudnak elfogni. Nem messze a dombon lakik egy öreg ember, annak van egy kutyája. Ha a pásztorok megvennék azt a kutyát, az rögtön darabokra tépre szét engem.
1: Ezután a tigris vezír szólalt meg.
5: Az erdő közelében egy béres leger. Minden nap elragadok egy lovat. Senki sem tud utolérni. Pedig van a ménesben egy tarka csődör. Ha valaki felülne a hátára, könnyűszerrel utolérhetne. Szerencse, hogy erről nem tud senki.
1: Elhallgatott a tigris. Éppen akkor nyugodott le a hold, a vadállatok szétszélettek, mindegyik a maga búvó helyére. Amikor a tisztás elnéptelenedett, Tugri, előbújt a kemencéből, elindult és megkereste a szilfát, amelyről a medve mesélt, megtalálta 2 ágat, tépett róluk egy marék levelet, aztán a júnyáj felé vette útját, ráköszönt a pásztorra, beszédbe elegyedett vele, megkérdezte, hogy megy a sorra.
6: Bizony rosszul. Egy farkas kaput rá a nyája. Minden nap elragad 2 kövér birkát. Én nem is tudom, hogy mit kapok érte a gazdámtól, pedig semmiképpen nem tudok megszabadulni attól a farkastól.
0: Ne búsulj, segítek a bajodon.
1: Mondta Tugri a pásztornak, és elindult a dombra az öreg emberhez, akiről a farkas beszélt. Megvett a kutyáját, és a pásztorhoz vezette. A kutya kileste a farkast, rárontott, és alaposan megszaggatta az írháját. A pásztor azt se tudta, hogy köszönje meg Tugrinak, amit tett. Tugri továbbindult, és nem sokára rátalált a ménesre. Köszöntötte a csikóst, és megkérdezte tőle, hogy megy a sora.
6: Bizony, Mána, bizony rosszul. Hát ez a nőstény tigris, ez minden nap elragad egy-egy lovat a ménesemből.
7: Nyergeld fel a tarka csődört, és adj egy vastag, hosszú rudat.
1: A csikos felnyergelte a tarka csődört, odaadta a rudat Tugrinak, Tugri meg felült a csődőre, fogta a rudat, és várta a tigrist az ösvényen. Kirontott az erdőből a tigris, egyenesen a ménes felé tartott. Tugri hurkot vetett a tigris nyakára, az visszairamodott az erdő felé, megpróbált kiszabadulni a hurokból, csak hogy Tugri nem tágított a sarkából, utolérte, és a hosszú ruddal úgy helyben hagyta, hogy a tigris holtan rogyott össze. A csikós hálából Tugrinak ajándékozta a tarka lovat. Hátára pattant Tugri, és a városba vágtatott. A piactéren harsány hangon kiabált a sakhírnöke.
5: Hét esztendeje beteg a sakklánya! Aki meggyógyítja, ahhoz adja a sakk feleségül! De aki hiába próbálkozik, annak a sakk leütteti a fejét!
7: Én meggyógyítom a sakklányát!
1: A hírnök nyomban a palotába vezette Tugrit a sakk elé. A sakk bebocsájtotta lányához az új kuruzslót. Tugri elővette a leveleit, megfőzte, és a főztével megitatta a lányt. 3 nap múlva meggyógyult a sakk leánya. A sakk beváltotta a szavát, nagy lakomát, igazságot csapott, és feleségül adta a lányát Tugrihoz.
6: Hello, melyik városfeje akarsz lenni?
7: Nem akarok én városfeje lenni. Építess nekem egy házat az erdőszéli dombon. 2 kezem munkájából akarok én megélni.
1: Elcsodálkozott ezen a sakk, de úgy tette, hogy a veje kérte. Tugri a dombon álló házba költözött a feleségével. A fiatal férj egy délben észrevette, hogy az úton közeleg valaki. Lovat vezet kantárszáron. Amikor közelebb ért, Tugri ráismert. Egri volt, azt a lovat vezette, amelyet valamikor még tőle lopott. Elébe ment Tugri, házába hívta. Egri szégyenkezés nélkül bement a házba. Evett, ivott, s közben faggatta a gazdát.
8: Év, mondd csak, hogy szerezted mindezt? Házad van, gazdagságod, én meg, hát, ugye elloptam a lovodat, azt hittem meggazdagszom. De akárhova megyek, sehol nem találok a szerencsém.
7: Egy éjszaka az erdőben aludtam, egy öreg kemencében, úgy tettem szert mindenre, amit itt látsz.
8: Te, mutasd meg nekem azt a helyet!
1: Tugri elvezette Egrit az erdőbe, és megmutatta neki azt a tisztást, ahol az erdő vadjai összegyűltek. Amikor besötétedett, Egri belebújt a kemencébe. Éjszaka egybegyűltek a tisztáson az erdő tekintélyes vadjai. Megérkezett az oroszlánsak, a medvevezír, a farkaskürtös, a sakálflótás és a róka, a mesemondó. Az oroszlán sakk azt kérdezte.
8: Miért nincs itt a másik vezérem, a tigris? No, mindegy, nélküle is elkezdhetjük. Meséljetek akkor valami érdekeset.
1: Felállt akkor a sakál.
9: Nem, most nem mesélünk semmit. Éppen azért veszítettük el a vezérünket, a tigrist, mert beszéltünk.
1: Felállt a medve is.
3: Azért szakították le a bűvös erejű leveleket a szilfaákáról.
1: És most jött a farkas.
2: Én meg alig húzom a lábamat, és mindig éhes vagyok. A pásztor megvette azt a kutyát, amelyikről beszéltem. Most a közelébe sem merek menni a nyájnak, úgy helyben hagyott az a kutya.
1: Az oroszlán fenyegetőzni kezdett.
8: Ki merészelte kifecsegni a titkainkat? Parancsolom, hogy fogjátok meg, és öljétek meg az árulót.
1: Az állatok azonban maguk sem tudták, ki hallgatta ki, és kürtölte szét a titkaikat. A medve a sakát faggatta, a sakál a farkast vallatta, a farkas a rókát kérdezgette. De ártatlan volt a dologban a medve is, a sakál is, a farkas is, meg a róka is. a fán, amelynek tövében az állatok összegyűltek, egy fácán kakas üldögélt. Hallgatta, hallgatta az állatok vitáját, aztán elkiáltotta magát.
9: A kemencében keressétek!
1: Azzal elrepült. Oda rohantak az erdő vadjai a kemencéhez, kicipálták Egrit, és széttépték! Így ért el mindent, amit csak kívánt, a becsületes Tugri, a becstelen Egrit pedig így érte utol a büntetés.

0: Bálint Ágnes, az elvarázsolt egérkisasszony, első fejezet, a nyikorgó lámpa. Furcsavár felett éppen alkonyodott, mikor egy egérke végig sétált az utcán. A sűrűn hulló hópelyhek rátapadtak szürke bundácskájára, úgyhogy könnyen össze lehetett volna téveszteni holmi elgurult hólabdával. Cukoranyú mézes kalácsboltja előtt megállt, és vágyakozva nézte a kirakat üveg mögött sorakozó jobbnál jobb édességeket.
1: Az a nagy tükrös szív nekem tavaszig is elég lenne. Aplánként elrágítsálnám, de a tükröt megőrizném, s ha esetleg egérvarrodát nyitnék, jó lenne a ruhapróbákhoz. Jaj, miért nincs valami pici rés a kirakaton?
0: Hirtelen szél támadt, és szegény egérke megborzongott. Gyomra szomorúan korgott. Krr. A szélben hintázni és nyikorogni kezdett a lámpa, amely cifra vasrúdon függött a kirakat felett. A kisegér felnézett a lámpára, csodálkozva hallgatta a nyikorgást. Aki éhes, aki fázik, az ajtón miért nem kopog? Meleg szoba várja ott bent, és jobbnál jobb falatok.
1: Soha nem hallottam ennél kedvesebbet. Kopogtatnék én ezer örömmel, hiszen már teljesen meggémberedtem idekint, de egy szegény, gyenge kisegérnek semmit sem szabad elhirtelenkednie. Azt ugyan város szerte mesélik, hogy cukoranyó nem tart macskát, és papucsával még sosem ütött agyon egeret. Ablakpárkánya terített asztalra galambok, cinkék, poszálták számára. Hanem én jól magam, mindmáig csak olyan emberekkel találkoztam, akik alig, hogy megpillantottak, már is seprűvel, lapáttal rohantak utánam.
0: Hosszas tétovázás után mégis felmászott a jeges lépcsőn a részpántos küszöbre, és szívdobogva bekopogott. Cukoranyó maga nyitott ajtót. Kinézett az utcára, de a lámpa fénykörében senkit sem látott. Már éppen vissza akart húzódni, mikor észrevette a küszöbön kuporgó egeret.
2: Ó, te szegény kis pára!
0: Mondta, s hangja olyan barátságos volt, akár a kályhat duruzsolás.
2: Kerülj csak beljebb! Képzelem, mennyire összefagytál!
0: Az egérke nem mondatta kétszer, besurrant a cukorillatú szobába, ahol jó meleg volt, és egy pillanat alatt el lehetett felejteni az utca hidegét. Cukoranyú egy babáknak való tányérba pörkölt mogyorót és mákos kalács morzsákat tett, azután leült a tűzhely mellé és nézte, hogyan lakmározik az apró kis vendég. Az csak szaporán rágta a mogyorót, s olykor-olykor hálás pillantást vetett jótevőjére.
2: Nagyon kedvemre való kisegérnek látszol. Szívesen venném, ha itt maradnál nálam, és felvidítanád egyhangú estémet. Gondolj csak el, milyen jó sorod lenne. Abban a sejemmel bélelt szallaggal díszített varródobozban laknál, és a legjobb falatokkal letetnélek. Üres időmben elnézegetném, mint futkosol ide-oda fürge lábacskádon, és bizony, ahogy mosdasz vagy a bundáskádat kefélgeted, meg is nevettetnél.
1: Drága cukoranyó, minden egér gyerek a te éléskamrádról álmodik. Világ életemben csak arra vágytam, hogy a te házadban élhessek, ahol vanília illat terjeng a levegőben, s a tűzhely szélén nem lustálkodik macska.
2: Azt hiszem, jól meg leszünk mi itt ketten. Te majd mesélsz nekem az egerek titokzatos életéről. Én pedig megmutatom neked a mesterségem minden csinyát-binyát. Most keresek egy jó meleg kötött harisnyát, és annak a csücskében szundikálhatsz.
0: Az egérke boldogan költözött be a varródobozba. Éppen neki való hely volt ez, tel is tele színes szalagokkal, sejemfonalakkal, bársonytűpárnákkal. Külön rekeszben valódi ezüst gyűszű pompázott. Az egérke elképzelte, hogyha a gyűszűre vékony drótból fület erősítene, akkor pompás kis egérvödör lenne belőle, amivel éjszakánként kisurranna a kútra. Minthogy azonban cukoranyú mellett nagy kényelem várt rá, később elhatározta, hogy az ezüst gyűszűből inkább tejet fog inni. A nagy örömtől sokáig nem jött álom a szemére. Mikor végre elaludt, visszaálmodta magát abba az ócska bőröndbe, amelyben lakott, mielőtt az utcára került. korán ébredt, a szobában még sötét volt, a konyhában azonban már égett a lámpa, a világos kék cserép tűzhelyen teáskanna zümmögött. Cukoranyó hófehér kötényt kötött maga elé, úgy gyúrta az ánizsos sütemény tésztáját. Az egérke udvariasan jó reggelt kívánt neki, azután felmászott a tűzhely patkájára, és megevett egy icurka-picurka perecet.
1: Miért keltél ilyen korán, cukoranyó?
2: Azért, hogy mire 9 órakor kinyitom a boltot, friss mézes csokkal várhassam a vevőket. De te miért nem lustálkodtál tovább? A dolgot felül igazán ráértél volna.
1: Szeretném látni, hogyan is készül ez a sok gyönyörűség.
0: A konyha egyik sarkában polcos állványon sorakoztak cukoranyó remekei. A legfelső polcon csupa kis bölcső, fehér vagy sárga cukorból formálva, rózsaszínű virágokkal, zöld levélkékkel díszítve. Cukoranyú minden bölcsőbe színes kis papírbabát ragasztott. Az egérkének erről eszébe jutott egy régi emlék.
1: Tudod, cukoranyú, mikor egészen picike voltam, egy mosókonyhában laktunk sok-sok egér családdal együtt. A szomszédasszonyunk kiállhatatlan teremtés volt. Örökké csak henceget, és mindenkinek különnek tartotta magát. Egy éjszaka besúrant a lakásba, ahol a karácsonyfáról lepottyant egy ilyen cukorbölcső. Azt a bölcsőt hazavitte az egérlyukba, és abba fektette a gyerekeit. Attól kezdve még jobban lenézett bennünket, mert mi csak közönséges rongyfészekben aludtunk. Igen ám, de az a rongyfészek puha volt és meleg. A cukorbölcső kemény volt és ragacsos. A szomszéd egérnéli kicsinyei rosszul aludtak benne. Elkezdték hát rágni a bölcsőt. Először a cukorrózsákat rágták le róla, azután a többi cifraságot. Végül a talpát is körülrágták, úgyhogy ringatni sem lehetett. Szép lassacskán megették az egész bölcsőt. Mamájuk dúlt, fújt, de nem volt mit tennie. Visszafektette a picinyeket a rongyfészekbe, és azok örültek, hogy végre jó meleg helyük van. Mi is örültünk, mert a szomszédnéni ezután már nem hencegett annyit.
0: Cukoranyú jót mulatott az egérke elbeszélésén. Kérni akarta, hogy meséljen még, de ebben a pillanatban kopogtak az ajtón. Az egérke úgy megijedt, hogy gyorsan bebújt a patka mögötti zugba. Rézi néni jött. Cukoranyú teljes asszonya, aki minden reggel hozott egy nagy kanna tejet, egy köcsök tejfelt, egy csupor tejszint, no meg írós vajat a tésztagyúráshoz.
3: Ma 1 literrel kevesebb a tej,
0: panaszolta Rézi néni.
3: Az a haszontalan fáni felrúgta a fejő sajtát. Szerencsére utána kaptam, és itt nem folyt ki mind.
0: Miután a teljes asszony elment, az egérke elősettenkedett, és kíváncsian kérdezte cukoranyótól.
1: Ki az a fáni, akit ez a piros almaképű asszonság emlegetett?
2: Rézi néni tehene.
1: Milyen gyönyörű neve van, Fáni, Fánika. Nem gondolt, cukoranyú, hogy ez ritka szép név?
2: Hát, ha annyira tetszik neked, akkor ezentúl majd téged is Fáninak foglak hívni.
1: Igazán? Mond, cukoranyú, csak ugyan Fáninak hívnál. Hát lehet engem is ugyanúgy nevezni, mint azt az óriási tehenet, aki olyan sokkal, de sokkal nagyobb nálam. Számít csak ki, hány egér telne ki egy olyan tehénből?
2: Nem tudnám megmondani.
1: Talán 1 millió is.

0: Agráfaló. Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke. Meglátta egy róka.
1: Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke. Mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan.
2: Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre.
1: Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat?
2: Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma. Rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta.
1: És hol találkoztok?
2: Itt, a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem.
1: Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s elsietett.
2: Uta, róka! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér peckesen sétálva. Meglátta egy bagoly.
1: Jó lesz uzsonnára! Szervusz, kis egérke! Mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
2: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy graffaló már meghívott teára.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
2: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
1: És hol találkoztok?
2: Itt a patakparton. S vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
1: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
0: S túlrepült azonnal hetet hét határon.
2: Uta, bagoly! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
3: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke! Micsoda szerencse! Nem bulizunk egyet? Van főtt békalencse?
2: Kedves tőled, kígyó! Csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a bulijába.
3: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
2: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
3: És hol találkoztok?
2: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
3: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s eltekergett.
2: Uta, kígyó! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesém... Nem! Mi közeleg itten?
3: Borzasztó a karma, rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta. Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
2: Segítség, hoa-ho! Mégis van graffaló!
1: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
2: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom. Gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
1: Há, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
0: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
1: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
2: Halló, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
3: Hegek!
0: Kiáltotta.
3: Viszlát, kis egérke!
0: S visszacsúszott, mászott fatörzs rejtekébe.
2: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
1: Tényleg,
0: szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta.
1: Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
2: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
3: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
3: Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
2: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
1: Fantasztikus, szólt a grafaló. Csodállak! Kicsit később.
3: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke rókalábon.
1: Az egér kiáltott.
2: Mit csompolyogsz, róka?
1: Az dermedten bámult rá a grafalóra.
3: Segítség! Kiáltott. Viszlát, kisegérke!
1: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
2: Látod, grafalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a grafaló rétes.
3: A grafaló rétes?
1: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben.
3: Így a sűrű erdő elcsendesült végre.
1: Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: Sebők Ferenc, a Forgó. Száll a szellő, forog a forgó. Egy kis mesét beszélek el a forgóról. Volt egyszer egy szegény fiú. Kicsi volt a fiú, de nagy a bánata. Nem is fért el az a nagy bánat a fiúcska szívében, hanem kicsordult, könny alakjában a szeméből. A fiúnak régen meghalt az atya, szegény édesanyja pedig megbetegedett. Puszta kis lakásukban szegénység tanyázott. A beteg anya nem tudott dolgozni, pénzt keresni, pénz nélkül pedig a pék nem ad kenyeret, a mészáros nem ad húst. Az anya és a fia éheztek. Ezért volt a kisfiúnak olyan nagy a bánata.
1: Ó, bár csak segíthetnék édesanyámon.
0: Fényes könny gördült ki a szeméből. Lepergett arcán, és keze fejére esett. A könny ott elkezdett mosolyogni. Meg is szólalt. Ezt mondotta.
2: Te kisfiú, gyere utánam! A többivel ne is gondolj!
0: Ezzel a könyv lecsöppent a földre, és fürgén előre gurult. A fiú csodálkozott, hogy a könyv beszélni tud, s hogy úgy gurul, akár csak a gyöngy. De ment utána, s a többivel nem gondolt. Egy ajtó előtt megállott, a könnyecske, és bekiáltott.
2: Hé, szélnéni, hé!
3: Ki az?
2: Én vagyok, a könnyecske. A kisfiú szeméből.
3: Mit kívánsz tőlem, könnyecske?
2: Mint tudod, én vagyok a te hugicád. Azt kívánom, hogy szárítson föl minket, könnyecskéket, egy szegény fiú arcáról.
3: Majd mindjárt kimegyek, és felszárítom a könnyecskéket.
0: Szélnéni kijött egy arany fátyollal, és avval szárítgatta a fiú arcának könnyeket. Finom volt az aranyfátyol, de hasztalan száríthatta föl a könnyecskéket. Ahányat letörölt, annyi gördült a nyomában. Szélnéni zsörtölődött.
3: Elnye, bánat, de sok könnyet fakaszt. Nem való az egy ilyen kisfiút így megrikatni. Nem győzöm felszárítani a könnyeit.
0: Könnyecske felmosolygott a földről.
2: Szélnéni! Egy nagy kérésem volna.
3: Hely, ti telhetetlen könnyecskék, ti örökké kívántok valamit. Hát mi az a kérés?
2: Hát arra kérem, segítsen már ezen a kis fiún, hogy kenyeret szerezhessen a beteg édesanyjának.
3: És ha nem segítek?
2: Akkor szélnéni, sohasem fog felszárítani minket, könnyecskéket, ennek a szegény fiúnak az arcáról.
0: Szélnéni megszelidült.
3: Jól van, majd elmegyek a malomba. Talán kiörlök ott valami okos dolgot. Gyere, fiúcska, utánam.
0: Ezzel Szélnéni nyakába kerítette a felleg hajókendőjét, és megindult a malmába, mely persze szélmalom volt. Utána gurult a könnyecske, ezután ballagott a fiúcska. Útközben találkoztak egy papíros sárkánnyal, melyet jókedvű fiú keresztettek föl a levegőbe. Szélnéni leszakította a sárkány papíros pántlikából készült farkát.
3: Ez jó lesz még valamire.
0: A papíros pántlikát magával vitte a hátán. Aztán letört egy fáról egy száraz galjacskát, azt is magával vitte. Mikor a szélmalomhoz ért, belevetette a papíros pántlikát és ágacskát, aztán megforgatta a vitorlát, és mindjárt kiőrölt valami okos dolgot.
2: Szélnéni, édes! Beszéljen hát! Mit tegyünk?
3: Csak annyit mondom. Piros papír pántlika, ágacska, gombóstű. Lesz belőle vitorlácska. Szélnéni megforgatja. Mi ez?
1: Forgó!
3: Helyes. Csinálj, fiam, forgót, tizet, húszat, százat, és áruld a gyermekeknek. Szélnéni a te forgóidat majd pompásan fogja forgatni, úgy, hogy minden gyerek örömmel megvásárolja. Az árán pedig vehetsz kenyeret. Úgy bizony, fiam, amint a szélmalom kenyérnek valót őrül, a te forgóid is kenyérnek valót fognak neked őrülni.
0: Szél néni ezzel elfutott haza.
2: Köszönjük a tanácsot, Szél néni!
1: Isten áldja meg, Szél néni!
0: A szegény fiú tehát készített egy csomó forgót. A munka könnyen ment, mert ügyes gyerek volt. Mikor elkészített 10 darabot, kiment a Várostigetbe, s dobogó szívvel leste a vásárlókat, a kisfiúkat és kislányokat. Arra ment Juliska egy csomó gyermekkel, a nevelőnő felügyelete alatt.
1: Vegyenek! Vegyenek, kérem, forgót!
0: Szólt könyörgő hangon a fiúcska. Könnyecske is felszökött szempilláira, és az is azt suttogta.
2: Vegyetek, jó gyermekek! Az Isten áldjon meg benneteket!
0: Juliska a forgókra nézett. Szél néni ebben a percben jól megforgatta a papíros vitorlákat.
4: Jaj, be szép forgók!
5: Jaj!
4: Kisasszony, kérem, vegyen nekem egyet!
5: Nekem is!
0: A kisasszony elővette a tárcáját, és megvásárolta az összes forgót. Boldogan ment haza a fiúcska. Volt már pénze kenyérre, és a forgók még többet is fognak őrölni. Mert a fiúcska hozzáfogott új forgók készítéséhez. Mikor Szél néni másnap az aranyfátyollal le akarta szárítatni a könnyecskéket a fiú arcáról, már eltűnt onnan valamennyi. Juliska vígan futkos a forgójával, majd fáradtan leül, és gyönyörködik abban, milyen szépen kering a papíros vitorla. Száll a szellő, forog a forgó.

0: Az erdei házikó. Rengeteg nagy erdő szélén élt kiskunyhójában a favágó a feleségével, meg három lányával. Egy reggel, mikor munkába indult, azt mondta a feleségének.
1: Egész napra odamaradok, különben nem tudok végezni a sok dologgal. Az ebédemet majd küld utánam a legnagyobb lányunkkal. Hogy el ne tévedjen, viszek magammal egy zacskó kölest, és elszúrom az úton.
0: Mikor a nap delelőre ért, a legnagyobbik lány elindult az erdőbe az ebéddel. De hamarosan eltévedt. Nem találta az utat, mert a verebek, rigók, címkék és pintyek ekkorra már fölcsibegették a kölest, amit az édesapja elhintett. Csak úgy találomra ment tovább, mindig beljebb és beljebb, míg a nap le nem szállt, és meg nem jött az éjszaka. A fák lombja nyögni kezdett, a sötétben baglyok húgtak, a bokrok, mintha panaszosan sóhajtoztak volna. A lányt elfogta a félelem. Megállt, és azon töprengett, hová bújjék, merre meneküljön. Akkor valami nagy fényesség csillant meg a távolban a fák között.
2: Ott emberek laknak, majd csak adnak szállást éjszakára.
0: Gondolta a lány, és elindult a világosság felé. Nem sokára egy házhoz ért, annak az ablaka világított. Megzörgette a kiskaput. Egy nyers hang kiáltott ki.
3: Kerülj bejebb!
0: A lány fölment a sötét falépcsőn, és bekopogott az ajtón.
3: Csak tessék!
0: Hallatszott ismét ugyanaz a hang. Benyitott. Odabent egy dereshajú, vénséges fénember ült az asztalnál. Arcát kezébe temette, fehér szakállal földet verte. A kemence patkán pedig három állat pihent. Egy tyúk, egy kakas, meg egy tarka tehén. A lány elpanaszolta, hogy hogyan járt, és éjjeli szállást kért. A vénember figyelemmel végighallgatta, aztán a kemence felé fordult.
3: Tyúkacskám, kakaskám, és te tarka tehénkkel? Mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok azt mondták rá, hogy... És ez nyilván azt jelentette, hogy mi ugyan nem bánjuk, mert az öreg azt mondta...
3: Van itt eleség bőséggel, busásan. Eredj a tűzhelyhez, főz nekünk vacsorát.
0: Künn a konyhán, a lány talált mindent, amit kellett. Jó vacsorát készített, de az állatokra nem gondolt. Föltette az asztalra a tálat, leült az ő szöregember mellé, és addig evett, míg jól nem lakott. Mikor jól lakott, azt mondta.
2: Fáradt vagyok, lefeküdnék, jót aludnék. Hol találok ágyat?
0: Erre az állatok elkezdték a patkán.
4: Ettél, ittál, jól laktál. Nem adtál.
5: Most aztán magad lássad, hogyan töltöd éjszakádat.
0: Az öreg pedig azt felelte neki.
3: Eredj fel a lépcsőn, ott a kamrában találsz két ágyat. Vesd meg őket, szépen húz tiszta lepedőt, és én is megyek mindjárt lefeküdni.
0: A lány fölment, sietve megágyazott, és tüstént lefeküdt, meg sem várta az öreget. Az nem sokára fölcamogott a szobába, körüljártatta benne a lámpája fényét, rávilágított a lányra is, de az meg sem mozdult, aludt, mint a bunda. Az öregember megcsóválta a fejét, aztán kinyitott egy csapóajtót, és zsupsz, lesülyeztette a lányt a pincébe. Késő este hazatért a favágó.
1: Hallod-e, asszony? Igazán nem szép tőled, hogy egész nap éhezni hagytál.
6: Már hogy hagytalak volna. Kiküldtem én idejében az ebédet. De az a haszontalan lány, vagy eltévedt, vagy elcsavargott. Na, majd holnap kifaggatom, ha hazavetődik.
0: Másnap a favágó megint hajnal előtt kelt.
1: Megint sok a munkám. Megint nem érek el hazajönni ebédre. küldd ki utánam az ennivalót a középső lányunkkal. Hogy úgy ne járjon, mint a nénye, viszek magammal egy zacskó lencsét. Elszórom az úton, a lencse nagyobb, mint a köles, az jobban meglátja, nem fog eltévedni a haszontalanja.
0: Délben a középső lány is elindult hát az ebéddel. Hanem a lencsének nyoma sem volt már, mindegy szemig felcsipegették az erdei madarak. A lány ide-oda bolyongott az erdőben, és estére ő is odaért a kisházhoz. Bezörgetett, enni kért, szállást kért, akár csak tegnap a nénye. A fehér szakállas öreg megint csak az állataitól kért tanácsot.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinkkel, mit szóltok a beszédre?
0: Az állatok ezúttal is csak annyit mondtak, hogy...
7: Nuk!
6: Nuk!
0: És minden úgy történt, mint előző nap. A lány jó vacsorát főzött, el is költötte az öreggel, de az állatokra ügyet sem vetett. Vacsora után ásított egy nagyot, és az ágya felől kérdezősködött. Az állatok pedig rákezdték. A lány fölment a kamrába, megvetette az ágyat, lefeküdt és elaludt. Az öreg utána ballagott, hát megcsóválta a fejét most is, aztán lesülyeztette a pincébe őt is. Harmadnap hajnalban azt mondja a favágó feleségének.
1: Ha megjönne is közben a másik két lányunk, azért csak a legkisebbel küld utánam az ebédet. Az mindig jó és engedelmes gyerek volt, most is az igaz úton fog maradni, nem kódorog el, mint az a két mi haszna nénye.
8: Azt akarod, hogy a legkedvesebb gyerekemet is elveszítsem?
1: Sose aggódjál. Okos, eszes kislány az. Nem fog eltévejedni. Aztán meg oda egy zacskó borsót viszek magammal. Azt hintem el. A borsó nagyobb, mint a lencse. Annak nyomán már biztosan eltalál hozzám.
0: Délben a leányka karjára vette a kosárkát, elköszönt édesanyjától és elindult. Hanem akkor a borsó már réges-régen a Vadgalambok megyében volt. A lányka nem tudta, merre menjen, hova térjen. Egyre azon emésztődött, mennyire éhezik a szegény édesapja, és mennyire aggódik majd az édesanyja, ha nem tér haza idejében. Rá is rásötétedett, ő is megpillantotta az erdei ház ablakában a világosságot. Ő is bekopogtatott, és megkérdezte szépen, hogy kaphatná a szállást éjszakára. Az öreg ismét az állataihoz fordult.
3: Gyukocskáim, kakaskáim, és te, tarkateinke, mit szóltok el beszédre?
0: Azok azt szólták, hogy... A lányka odament a kemencepatkához, megsimogatta a tyúkocskát, végig cirógatta a kakaskát, a tehénkének meg megvakarta a két szarra közt a fejét. Az öreg kiküldte a konyhába, hogy készítsen vacsorát. A lány megfőzte az ételt, aztán föltállalta az öregnek az asztalra, de maga nem ült le.
3: Hát te nem eszel?
8: Hogyne? Én jól lakjam. Ezek a szegény jószágok meg semmit se kapjanak. Van odakint eleség bőséggel, busásan, előbb ellátom őket.
0: Hozott egy szakajtó árpát, azt kiszórta a tyúkocskának, meg a kakaskának, aztán a tehénkének is hozott egy öl illatos szénát.
8: Egyetek, kedves jószágok, aztán ha megszomjaztatok, igyatok is.
0: Azzal elébük tett egy vödör friss vizet. A tyúkocska meg a kakaska felröppent a vödör szélére, belemártotta a csőrét a vízbe. Aztán magasba tartotta a fejecskéjét, már ahogyan a madarak szokták, ha isznak. Jókorát húzott tarkaszörű tehénke is a vízből. Mikor az állatok jól laktak, a lányka is asztalhoz ült, és megette, amit az öreg hagyott neki. A tyúkocska, meg a kakaska nem sokára a szárnya alá dugta a fejét, és a tehénke is kezdett igen laposakat pislogni.
8: Nem térhetnénk mi is nyugovóra?
0: Az öreg erre ismét az állatokhoz fordult.
3: Tyúkocskám, kakaskám, és te tarka tehénke, mit szóltok a beszédre?
7: Dok.
0: Felelték az állatok.
7: Velünk kettő, velünk üttel.
5: Mindjárt jól tartottál, álmod szépet mi nálunk, jó éjszakát kívánunk.
0: A lányka felment a kamrába, felrázta a párnákat, felhúzta és megvetette az ágyakat, aztán leült a székre és várta az öreg embert. Az csak hamarba is lépett, és lefeküdt az egyik ágyba. Hosszú fehér szakálla leért a lábáig. A lányka a másik ágyba feküdt be, és elaludt. Békességben pihent éjfélig. Hanem akkor olyan nyugtalanság lett a házban, hogy fölébredt. A sarkokból zirregés, zurrogás hallatszott. Az ajtó kivágódott, és neki csapódott a falnak. A lépcső dübörgött, mintha leszakadna, és végül olyan robaj támadt, mintha az egész tető leomlanék. A lányka először megijedt, de mert semmi baj nem érte, és a ház is elcsendesedett, csak hamar újra álomba merült. Hajnalban, ahogy a nap fölkelt, kinyitotta ő is a szemét. Hát mit látott, uram fia? Egy nagy teremben feküdt, és körülötte királyi pompa csillogott. A zöld selyemkárpitos falakon aranyvirágok virultak. Ágya elefántcsontból volt. Fölötte vörös bársony mennyezett. Odébb meg a széken egy pár gyöngyös topánka díszelgett. A lányka azt itt álmodik. Fényes ezüst csengőcskét látott az éjjeli szekrényén, de azt is csak álomnak gondolta, hát kinyúlt érte, fölemelte, hogy vajon igazi-e. A csengő megcsendült, és abban a pillanatban három díszes öltözetű szolga lépett a lány ágyához.
2: Mit parancsolsz, kedves úrnőnk?
0: A lány nem értette a dolgot, megijedt, hogy talán késő van, és az öreg már fölkelt.
8: Jaj, tüstént fölkelek, megfőzöm a reggelit, és ellátom a tyúkocskát, kakaskát, tehénkét.
3: Sose fáradj!
0: Hallatszott akkor egy hang, és egy gyönyörűséges ifjú lépett a terembe.
3: Királyi fia vagyok, és ezennel megkérem a kezedet. Egy gonosz boszorka elátkozott, vénséges, vén, ősz emberként kellett az erdőben élnem, és nem maradhatott velem senki más, csak három leghűségesebb szolgám. Az egyik kakas, a másik tyúk, a harmadik tehén alakjában. És mindaddig szólt a varázslat, mint egy olyan derék, jólelkű lány nem téved hozzánk, aki nem csak az emberekkel törődik, hanem az állatokkal is. Te voltál ez a lány, és mai éjfélkor megváltottál minket a varázslattól. Az erdei házikó is visszaváltozott az én királyi palotámmal.
0: A lányka kezét nyújtotta a királyfinak, az pedig elküldte három hűszolgáját. Hívják el a lakodalomba az örömszülőket, a szegény favágót, meg a feleségét is.
8: Hát a két nénémet nem hívjuk el?
3: Nem. Azokat büntetésből a pincébe csuktam, és holnap reggel kiküldöm őket az erdőbe egy szénégetőhöz. Addig fognak szolgálni nála, míg meg nem javulnak, és meg nem tanulják, hogy a szegény állatokat sem szabad ilyen hagyni.

0: A két szikla, koreai népmese. Két szikla nyúlt a folyó fölé. Az egyik, az alacsonyabban lévő, folyton a vízben volt, a másik meg, a magasabban lévő mindig fent. A lenti ezt mondta.
1: Bárcsak megnézhetném egyszer, mi történik a földön.
0: A fenti viszont így sóhajtozott.
2: Bárcsak elborítana egyszer a víz.
0: Egyszer aztán olyan aszályos esztendő köszöntött be, hogy az alsó szikla megpillantotta a földet. Olyan szárasság volt, hogy minden kiégett. Az emberek kenyér nélkül maradtak, a barom bőgött éhségében, és körös körül olyan sárga lett minden, akár a napsugár.
1: Nem jó élni a földön,
0: mondta a szikla.
1: Hamarosan csupa hasadás meg repedés leszek. Mennyivel jobb volt az előtt, kristálytiszta víz csörgedezett mellettem. Vidám halak fickándoztak körülöttem és rejtőztek alám. Amikor tovasiklott felettem a halászladikja, és az volt ám a mulatság, amikor köles húlt alá a magasból. Hány meg hány hal jött hozzám olyankor vendégségbe.
0: És ugyancsak örvendezett, amikor ismét elborította a víz, és visszatért saját birodalmába. De olyan év is volt, amikor a víz úgy felemelkedett, hogy ellepte a felső sziklát. A víz azonban zavaros és szennyes volt, és a szikla, akárhogyan is mereszthette a szemét, semmit sem látott, úgy elborította a sár.
3: Fúj, micsoda undoksár volt!
0: Kiáltott fel, amikor

0: Pikpok kalandjai tovább folytatódnak. A meglepetés. A meglepetés remek volt. Ugyanis egy héttel azután, hogy Pikpok teljesen meggyógyult, Kasi apukája nagy kirándulást rendezett a kék tóhoz. Beültette az autóba Kasját, meg Pikpokot, és még valamit, de az a valami hosszú tokban volt, és nem akarta megmondani, hogy mi az. Pikpok mindig nagyon kíváncsi volt, hát most is megkérdezte Kasi.
1: Ne haragudj, de tulajdonképpen mi van ebben a tokban?
2: Apu megtiltotta, hogy megmondjam.
1: És legalább nem mondhatnád meg csak egy kicsikét, majd meghalok a kíváncsiságtól.
2: Ne félj, biztosan nem halsz meg. A meglepetés, meg azért meglepetés, hogy ne tudjanak róla.
1: Akkor nem fogok tudni, hanem meg fogok halni a kíváncsiságtól.
0: Pikpok egész úton haldokolt a kíváncsiságtól, de szerencsére nem halt meg. Először gyönyörű mezők között utaztak, aztán sötét fenyőerdők között, és amikor az erdő véget ért, megálltak egy nagy tón.
1: Víz! Víz! Víz! Víz!
2: Tetszik itt neked?
1: Borzalmasan tetszik, mert minden nagyon szép, és a vízben halak szoktak.

0: ki lehet fogni a halat.
1: De te operáció után vagy. A fürdés megárthat?
0: Ne haragudj, de hallottál már olyat, hogy a fürdés ártott egy rendes pingvinnek? Könyörüljetek meg rajtam, engedjetek fürödni, én meg hozok nektek egy csodálatos halat.
1: De visszajössz hozzánk, ugye?
0: Visszajövök, visszajövök.
2: Kiáltott Pikpok, és a meredek szikláról egyenesen beugrott a vízbe.

A 12 király kisasszony, erdélyi magyar népmese. Volt egyszer, hol nem volt, csak az biztos, hogy nagyon régen volt. Volt egyszer egy király, és annak a királynak volt 12 leánya. Úgy féltette őket, mint a szemefényit. Egy nagy teremben hátatta őket, és még kívül az ajtóra vaspántokat csináltatott, azt is lelakatolta, nehogy valaki a király kisasszonyokhoz hozzáférjen. Hát mégis minden reggel azt vette észre, hogy mind a 12 király kisasszonynak a cipője a küszöbre volt dobva, és össze-vissza volt táncolva, még el is voltak szakadva.

0: Hát nem tudta elképzelni, hogy hova járhattak ezek a lányok éjnek idején. Ki is hirdette az országban, hogy...
1: Hol van az én méresem? Hol vannak a lovaim? Na jó, megvannak. Annak állom egy lányomat, a 12 közül, aki meg tudja lesni, hogy hol járkálnak az én leányaim.
0: Hát vállalkoztak is hercegek, királyfék, grófok, mindenféle előkelőségű nép, de hát csak annyit értek el vele, hogy ellettek csapva a palotából. Sokan próbálkoztak, de ki nem találta senki sem. Nagy hirdetmények voltak kitéve a királyi városban minden falra. Megkapja a 12 leány közül, amelyiket választja. Egyszer egy katona is megállott egy hirdetmény előtt, s ott olvasta. S ahogy olvasta, elkezdett sóhajtozni.
2: Ha én azt tudhatnám, király lennék. Ha én király lennék, az milyen jó lenne.
0: Meghallotta ezt egy öreg remete, s azt mondja neki.
3: Hallom, mi a kívánságod. Én megtanítalak tégedet, hogy mit csináljál.
0: Hát a katona megörvend.
2: De jó, a rézangyalos kis fütyülőjét neki.
3: Na, hallgassak jól rám, figyeljél meg! Erígy csak nyugodtan, s jelentkezzél a királynál, hogy te meglesed a kisasszonyokat ének idején. Csak olyan szobába altasson tégedet, amelyiknek egy ajtója a kisasszonyok termében nyílik. S az ne legyen bezárva. Akkor neked ott árnak bort, hogy idd meg, de el ne fogadj semmit se, de tettesd magad, mintha megittad volna, öntsed a kebeledbe. Meg aztán várjál, nesze, itt van ez a vékony szivarpapírnyi kabát, amely a földig eltakar. Ezt tedd bé a zsebedbe, s akkor aztán, mikor ezt magadra öltötted, tiszta láthatatlanná változol. Na, meghallgattad? Megértetted?
2: Megértettem, és köszönöm a jó tanácsát.
0: Na, avval el is indult a katona nagybátran a királyi udvarba, s jelentkezett, hogy ő szeretné kitalálni, szeretné meglesni, hogy hova járnak a király kisasszonyok. A király megetette, megitatta, s azt mondja neki.
1: Jó van, fiam. Ilyenekre van nekem szükségem. Hát neked? Mire van szükséged?
2: Nekem? Nincsen semmire. Csak hogy ott hálhassak közel a teremhez. Hát mert különben hogy vegyem észre, hogy hova mennek el?
1: Jó van, hát legyen úgy.
0: Egy olyan szobába tette őt a király, amelyiknek az ajtója a teremben nyílott. A kisasszonyoknak már készülődnie kellett azon az éjjelen, hogy menjenek. Hát elég megitatták a katonát. Főztek valami olyan bájitalt, avval itatták meg a többieket is. Na, bevészi a legnagyobbik király kisasszony a katonának. A katona már le volt feküdve.
4: Na, vitéz úr, igye meg ezt a bort. Mi is ittunk mindegyikünk. Te se maradjál ki, édd meg!
0: Elvette a katona óvatosan, s egy-kettőre béöntötte a kebelibe. A király kisasszony észre se vette, azt hitte, hogy megitta. Na, akkor vissza is feküdt az ágyba, és tette magát, hogy már aluszik, még horkolt is. Azt mondja a kisasszony.
4: Már jó mélyen alszik. Mehetünk, indulhatunk.
0: Egyszer csak hallotta a katona. Tipegnek a cipők, öltöznek, készülődnek, s kacognak. Azt mondja a legkisebbik királyleány.
5: Hát nem tudom, nekem olyan rossz érzésem van.
0: Akkor rákiáltott a nagyobbik király kisasszony.
4: Ti mindig ilyeneket beszélsz. Miért van rossz érzésed? Úgy alszik a szerencsétlen, ez bor nélkül is elaludt volna, halljátok, még horkol is.
0: Na, egyszer csak látja a katona, hogy félrehúznak egy nagy sifont. Félrehúzzák, s ott volt egy titkos ajtó, s egy lejárat. És hamar mind a 12 azon a titkos ajtón ment le a föld alatti lakásba, föld alatti világba. Hát ő is hamar magára öltötte a köpönyeget, a láthatatlan köpönyeget. Szaladt utánuk. Hát amint ment, véletlenül rálépett a kisebbik király kisasszony ruhájára, az elvisította magát, s a többiek mondják neki.
4: Mit félsz? Mit visítasz?
5: Hát valaki megtaposta a ruhámat.
4: Dehogy tapotta? Biztos itt szegbe akadtál meg.
0: Na mennek. Hát mikor leérkeztek azon a hosszú, rengeteg lépcsőn, egy tiszta rézerdőbe érkeztek. Gyönyörű, szép részből való fák voltak, virágosak. Hát ahogy ment a katona, gondolta, ő letör egy ágat. Letört egy ágat, de az akkorát csengett, hogy na, A kisasszony a kisebbik megijedt, elvisította magát.
5: Jaj, mi ez?
0: Azt mondja a legnagyobb.
4: Biztos egy üdvlövés. A hercegeket meglátjuk már nem sokára, ez azt jelenti.
0: Na, mennek tovább. Hát, ahogy mennek, egy gyönyörű nagy rét volt ott. A tiszta ezüst rét volt. Ott is voltak gyönyörű fák ezüst virágokkal. Gondolta a katona, onnét is tör egyet, legyen bizonyság, hogy ő hol járt. Letölt egy ezüst ágat is, megint csak megijedt a kisebbik lány, de a nagyobbik reája kiáltott. Mentek tovább. Hát ott is volt egy tágas hely, és azon az aranyréten aranyfa. Arról is letölt egy aranyágat, és azzal mentek tovább. Végül odaérkeztek egy rengeteg nagy tóhoz, és azon a 12 herceg várta 12 hajóval a kisasszonyokat. Az egyik herceg mondja is.
6: De jó, hogy megint itten vagytok, drága fehér nép. Ma is csintalankodunk egyet a bába.
0: Na mindjárt mindegyik odaszaladt a saját hercegéhez, amelyikkel táncolni szokott, és beültek a hajóba. Akkor a katona is behelyezkedett abba, amelyikbe a kisebbik volt. Ment a herceg, vezette a hajót, és mint mondta, hogy ez a hajó milyen nehéz, mennyivel nehezebb, mint máskor.
7: Hát biztosan nagy a meleg, és aztán azért ilyen nehéz hajtani ezt a hajót.
0: Na elmentek, és még a hajóból ki se szálltak, láttak egy nagy-nagy palotát. Ki volt világítva. Szólott a zene, volt ott nagy mulatság. Mikor a vízpartjára értek, kiszállottak a hajóból, és a 12 herceg karonfogta a 12 kisasszonyt, és mentek be a terembe. A katona is mindenütt utánuk, a láthatatlan köpenyekben. Érkeztek, táncoltak. A katona is elvitte a király kisasszonyt, ő is táncolt. Akkor a kisasszony vizet kért tőle. A katona adott vizet, de hamar kiitta mind belőle. Na akkor azt mondja a kisasszony.
5: Én nem tudom, mi lehet az... Mikor inni akarnék, mindig kiisszák előlem a poharat. Nem érzem jól magam, egész éjjel nem voltam jól.
0: A nagyobbik megint rá kiáltott.
4: Hallgass el, öröki csacsiskoc!
0: Na táncolnak egész hajnal feléig. Egyszer aztán már kellett visszasiessenek, nehogy megvíradjon. A hercegek hamar karonfogták a lányokat, és elvitték a tópartjára, beültették őket a hajóba, és visszavezették a túlsó partra. A katona szintén odaölts, és velük ment. Egy darabig még velük tartott az útja, de amikor már a lépcső aljába érkeztek, akkor hamar felfutott a lépcsőn, beszaladt a szobájába, és lefeküdt. Mikor a kisasszonyok beérkeztek, ő már horkolt. Tette magát, hogy alszik. Megérkeznek, nézik őt, a katonát.
4: Na látjátok, semmit sem tudott. Fú, hát ez úgy aludt, mint a bonna.
0: Jól van, nincs semmi baj. Levetkőznek, és lefeküsznek. Na, reggel a király hivatja a katonát, hogy tud-e valamit.
8: Tudok, felséges királyom.
1: Na, mondd meg, hogy mit.
8: Még nem mondhatom. Még két éjjel itt kell legyek. Majd a harmadik éjjel megmondom.
1: Jól van, fiam.
0: És akkor aztán eljött a második este. Ugyanúgy megismételték a dolgot. Harmadik este megint ugyanúgy. A harmadik este, amikor megérkeztek a táncolóhelyre, akkor a katona az asztalról ellopott egy poharat, azért, hogy a királynak felmutassa. Az aranypoháron mind a 12 lánynak rajta volt a neve. Azért is lopta el, mert meglátta rajta a király kisasszonyok nevét. Na akkor aztán mentek megint hazafelé. Hazaérkeztek, a király kisasszonyok semmit se tudtak, mert a katona megint úgy tett, mint annak előtte. Na, várta már a király is az utolsó reggelt, hogy lássa az eredményt. Előhívja a katonát.
1: Na, most aztán, mondd csak meg, a tiszta igazat.
8: Én csak is azt, felséges királyom, a tiszta igazat. Mindent megtudtam.
1: Jó, fiam, tiéd a lányom, amelyiket választott, csak mondd meg, hogy volt.
0: A király kisasszonyok hallgatóztak az ajtónál. Hallották, hogy a katona a világon mindent elmondott, és éppen úgy, ahogy volt.
4: Na, már nincs mit tagadjunk. Mindent tud.
5: Na, már nincs mit tagadnunk, mindent tud.
0: Mikor elmondta a katona, és bizonyságul megmutatta az aranyvesszőt, ezüstvesszőt, meg az aranypoharat, akkor aztán már teljesen hitt a király. Megkérdezte a lányaitól is, elmondták azok is, hogy úgy volt.
1: Na, jól, fiam. Itt a 12 lányom közül válasszad ki, amelyiket akarod.
8: Hát, felséges királyom, mondom a tiszta igazat, nekem a legkisebb tetszene. Tehát azt mondja az ősi mondás, nem szabad az asztagot megkezdeni a fenekin, megelégszek hát a legnagyobbikkal is.
0: és akkor elvette a legnagyobbikat. Nagy lakodalmat csaptak, 7 nap 7 éjjel folyt a bor és a pálinka. Még a sánták is jártak, ahogy csak tudtak. Itt a vége, a sevélet.

0: Sven Nordqvist, a kobolt karácsonyi titka. Szent este volt. Az udvart vastagon belepte a hó, és mindenütt mély csend honolt. Már alkonyodott, a konyha és a nappali ablakából meghitt fény szűrődött ki. Éppen a karácsonyi vacsorához terítettek. Kobold apó és Polka nevű lánya a szénapadlásról kukucskával látták, ahogy Oszkár, a szolga, kosárszám hordja a házba a tűzifát. Óvatosan pakolászott, mert már felvette az ünnepi öltönyét.
1: Nézd csak! Ott jön a házigazda a szánnal! Meghozta a vendégeket a városból. Akkor nem sokára a gyerekek is kinéznek az istálóba, és adnak egy kis karácsonyi takarmányt az állatoknak.
2: És hoznak a koboldoknak egy tálkását!
0: Tette hozzá koboldapó, és élvezettel vakargatta a szakállát.
1: Mindig csak az a karácsonyi kása. Mi abban a különleges? A mama kásája legalább annyira finom.
2: Nem vitás. De itt nem csak a kásáról van szó, hanem hogy az emberek így köszönik meg egész éves munkákat, és amit értük, tettünk. De ha nem készítik oda a kásánkat, könnyen felmérgesíthetnek bennünket. Márpedig egy haragos kobold legalább egy évnyi szerencsétlenséget és nyomorúságot jelentene számunkra. És higgy nekem, én aztán igazán feldühödök, de ha elfelejtik kimutatni a hálájukat, amikor egész évben csak gobotolok, rücöcölök, kudöcölök.
1: Azt mondtad, hogy kopottolsz és rürcölsz, pedig az robotolni és kürcölni.
0: A kobold szigorúnak akar tűnni, de a szeme mosolygott.
2: Azt hiszem, később kell téged jó modorra megtanítanom, és az emlékezetedbe vésnem, hogy nem illik kinevetni öreg édesapádat, de ma szent este van, inkább nézzük meg, hogy áll az ünnepi vacsora.
1: Igen! És utána meglessük a Mikulást.
2: Igen! És utána behozzuk a kását.

0: koboldok a szénapadláson egy láthatatlan ajtó mögött laktak. Senki sem sejtette az emberek közül, hogy él valaki ott. Az ajtó egy aprócska szobába nyílt, amelyben az egész kobold család kényelmesen elfért. Kobold anyu éppen az ünnepi asztal terítésével foglalatoskodott. Pulka, a legidősebb kobold gyermek pedig a levest kavarta a tűz fölött lógó hatalmas üstben. Majdnem 11 évével elég idős volt ahhoz, hogy rábízzák ezt a felelősségteljes feladatot. Végül is a karácsonyi vacsora az egész év legünnepélyesebb része. Ilyenkor a koboldok különleges levest állalnak fel, amit gyógyfüvekből és bogyókból főznek, belekavarnak a lókörömfűtől, a mészszínű gyűrűs tölcsérgombáig mindent, hozzá pedig négyféle gabonából frissen sült kenyeret majszolnak. A koboldok karácsonyi söre pedig azzal a nem mindennapi tulajdonsággal rendelkezik, hogy annál édesebb és gyöngébb, minél fiatalabb kobold issza, de annál fanyarabb és erősebb, minél öregebb. Így aztán a 4 éves Pilka nyugodtan ihatott belőle ugyanannyit, mint 427 éves nagypapája. Koboldapó és Polka éppen azt mesélték, hogy mit láttak a szénapadlásról, ám koboldanyó csak félfüllel figyelt oda, mert valami nagyon fontos dolog járt a fejében. Koboldanyó ugyanis a koboldasszonyságokhoz hasonlóan minden jelentős eseményt előre lát. Ez nagyon hasznos, mert így idejében szólhat az urának, ha például az emberek házában véletlenül kipotjan egy izzó széndarab a kályhából, vagy a kis Anna álmában kibukfencezne az ágyából. Ilyenkor koboldapó gyorsan eloltja a parazsat, és széket tol az ágyakhoz. Koboldanyoma különösen nyugtalan volt, mert előre látta, hogy a gazda este elfelejti kikészíteni a koboldok kásáját. Az emberek eléggé elhanyagolták ezt a szokást az utóbbi időben. Egészen pontosan azóta, amióta Mikulás is meglátogatja őket szenteste. Nyilván feleslegesnek tartották a kását, amikor a Mikulás már úgyis elhozta nekik az ajándékokat. Egyszerűen megfeledkeztek a koboldokról. Egyszer, nagyon régen a család elfelejtette a koboldok kásáját. Akkor aztán koboldapó úgy feldühödött, hogy azt emberek és állatok egyaránt megszenvedték, pedig valójában egy légynek sem tudott ártani. És idén koboldanyó jóslata szerint az emberek ismét elfelejtik ezt a fontos szokást. Ezt mindenképpen meg kell akadályozni valahogy. Koboldanyó ugyanis nem tudta elviselni, hogy az urát mérgesnek, az embereket pedig boldogtalannak lássa.
1: Fiam, nem akarod lassan behozni a kását?
2: Én nem szeretem a kását!
3: Korán van még ahhoz. Előbb megesszük a karácsonyi levest, aztán...
1: Talán segítségre van szükséged a cipekedéshez.
3: Jó, akkor megnézem. Ki tudja?
0: Kobold anyó nem szalaszthatta el a kínálkozó alkalmat. Félrevonta Pulkát és Polkát, hogy nagyapó ne hallja, amit beszélnek.
4: Szükségem van a segítségetekre.
5: De apátoknak egy szót se.
4: Az emberek ma este elfelejtik kikészíteni a kását. Így nekünk kell tenni valamit. De vigyázzat, senki sem láthat meg minket. Tudjátok, ha a koboldot meglátja az ember, elveszti minden erejét. És most hallgassátok, mit találtam ki.
1: Mit csukdoloztok ti ott?
3: Még nem rakták ki a tálat. Ne aggódj, nagyapócska, már csak időkérdése.
4: Így van, csak nyugalom. Most pedig asztalhoz.
0: A koboldok körülülték az asztalt, és jóízűen nekiláttak az ünnepi levesnek, kenyérnek és sörnek. Közben szép sorjában elmesélték, milyen különleges élményeik voltak az év során. Nagyapó szolgált a legtöbb történettel. Közben persze előfordult, hogy 150 évvel ezelőtti dolgok jutottak eszébe. Ám ez senkit nem zavart.
4: Látok valamit, amit ti nem?
6: Mit látsz?
7: Mit látsz?
4: Találjátok ki!
6: A Mikulást!
7: Mi is látni akarjuk a
8: Mikulást!
9: Mi is látni akarjuk a Mikulást! Mi is!
3: Lassabban, lassabban! Mi is megyünk!
1: Most meg mi történik? Hová szalad mindenki az éjszaka közepén? Már épp kezdtem jól érezni magam.
4: Meg akarják nézni a Mikulást. Tudod azt a nagyszögálló piros ruhás embert, aki egy csomó ajándékot hoz a zsákjában?
1: Mi? Hogy? A Manóban, micsoda lárma?
0: A ház falában rengeteg titkos ajtó és folyosó bújt meg, így a koboldok észrevétlenül juthattak a szobába és fel a szekrény tetejére. Nem sokára kényelembe helyezték magukat, és nézték, hogyan ünneplik az emberek a karácsonyt. A felnőttek kávéztak és beszélgettek. A gyerekek pedig az ablaknál bámultak ki a sötét téli éjszakába. Anna, a legfiatalabb, föl alá szaladgált az ablak és a nagymama között, és folyton azt kérdezte.
6: Mikor jön már végre a Mikulás? Mikor jön már végre a Mikulás? Mikor jön már végre a Mikulás?
0: Éppen ezt kérdezte Pilka is, aki koboldanyó ölében üldögélt. Ebben a pillanatban lépteket hallottak a bejárati ajtó felől, majd kopogtattak.
6: Biztos,
0: egy hosszú, fehér szakálló alak lépett be. Vállán hatalmas zsákkal. Piros ruhájában és csúcsos sapkájában éppen úgy nézett ki, mint egy ember nagyságú kobold.
1: Szóval ölen a Mikulás, a Manóba, mi nem jut ezeknek manapság az eszébe.
3: Pszt! Figyelj, most jön a java!
10: Szervusztok, gyerekek! Aztán jók voltatok-e az idén?
4: Kopolt apu majdnem leesett a székről nevetében.
3: Beöltözik koboldnak, és még azt sem tudja, hogy jók voltak-e a gyerekek. Hallod ezt, nagyapa?
1: Igen, valóban felfoghatatlan.
0: Koboldanyú és a gyerekek is nevettek, hiszen a koboldokkal mindent tudnak az emberekről. A Mikulás eközben kimerülten leült egy ládára, és körbenézett, mielőtt kinyitotta volna a zsákját.
3: Most előveszi az első csomagocskát. Egy szép pár kesztyű a kis Annának. Az a szerencséje, hogy a cédula is rajta van, kinek szól.
0: A Mikulás egyik ajándékot osztotta ki a másik után, és mindegyik csomagocskához felolvasott egy versikét is, mielőtt átadta volna. A koboldok nagy érdeklődéssel figyelték a színjátékot, és közben izgatottan pusmogtak. Megfogadásokat kötöttek. Amikor a legutolsó csomagot is kibontották, mindenki köszönetet mondott a Mikulásnak, és folytatódott az ünnepség. Beszélgettek, diót törtek, körbe táncolták a karácsonyfát, vagy szembekötőzslit játszottak. A gyerekek kipróbálták az új játékokat. Oszkár pedig mindenkit legyőzött Skanderban. Telt múlt az idő, és a koboldok továbbra is a szekrény tetejéről követték az eseményeket, miközben átragadt rájuk az emberek végtelen jókedve. Szép lassan mindenki fáradtan és elégedetten elcsendesedett. Eljött az ideje, hogy a házi asszony megkérdezze.
11: Kér-e valaki kását?
0: És mint minden évben, idén is akadt néhány édes szájú. Kiosztották a tányérokat, Augusta pedig behozta a kásástálat. Erre a pillanatra várt koboldanyó. Most kérdezné meg a nagymama Annától, hogy szeretné-e kitenni a kásástálat a koboldoknak. Erre pedig Anna azt felelné...
6: De hiszen koboldok csak a mesében vannak.
0: A világ minden kásájáért sem hallhatta ezt meg koboldapu, különben rettentő dühbe gurult volna. Gyorsan kellett cselekedni.
4: Kedvesem, az egyik bárány beszorult a lécek közé az istálóban.
5: Eredj gyorsan és szabadítsd ki.
3: Éppen most, amikor a kását osztják, úgy szeretném látni, hogyan töltik meg a tálacskámat.
5: Na, indulj már, nagyon fáj a kis bárány lába. A legjobb lesz, ha rögtön be is deszkázod a részt, ha már úgyis ott vagy. Már rég meg kellett volna csinálnod, siess, siess!
0: Koboldapó nagy sóhajtással elindult. Nagyapó ölében a kis pilkával időközben elaludt. Éppen a legjobbkor.
5: Gyerekek, most aztán sietnünk kell? Akkor mindent a megbeszéltek szerint. És ne feledjétek, egy szót se apátoknak, szörnyen megbántódna.
0: Azzal Koboldanyó és Pulka, amilyen gyorsan csak tudtak, leszaladtak a falba vágott járaton, és elrejtőztek a szobában. A hosszú lóca alatt. Ez alatt Pulka egy másik titkos járaton felmászott az öreg fali órába. Ott aztán minden erejét összeszedve elkezdte tekerni az óramű fogkerekeit, amikor az óra 11-et nem ütött.
12: Mi történik? Hiszen épp az előbb ütötte el a 10 órát.
0: Mindenki némán bámulta a nagymutatót, ami feltűnően gyorsan mozgott a számlapon.
12: Hát, ez meg mit jelentsen?
0: Felállt, és tétován az órához lépett. A szobában síri csend honolt. Csak az óramű ketyegett halkan. Amikor az óra elütötte az elsőt a 12-ből, Koboldanyó és Pulka előmásztak a lóca alól. Olyan fürgén, ahogy csak tudtak, felpattantak a házigazda székére. Onnan aztán Koboldanyó felmászott az asztalra, és óvatosan kikukucskált a kásástál mögül. Az emberek még mindig megbabonázva bámulták az órát. Koboldanyó nagy lendülettel kitolta a tálat az asztal szélére, ahonnan aztán Pulka elkapta. Ezután leszökkent, először a székre, aztán a padlóra, ahol átvette a tálat Pulkától. Szerencsére senki sem vette őket észre. Ekkor az óra elütötte a 12-t. Most már csak ki kellett jutniuk a szobából, gyorsan és észrevétlenül.
12: Még ilyet? Valaki viccelődik, vagy tényleg szellemek járnak nálunk?
0: Közben a koboldok elérték a küszöböt. Ekkor azonban Koboldanyónak eszébe jutott, hogy elfelejtette az öntetet. És az öntet legalább olyan fontos volt, mint a kása. Vissza kellett fordulniuk.
13: Erre már nincs időnk.
5: Sikerülni fog. Gyerünk gyorsan.
14: Sikerülni fog. Sikerülni fog.
0: Koboldanyó visszasietett az asztalhoz. A háziasszony székén épp nem ült senki, így fürgén fel tudott mászni az ülésre, onnan pedig fel az asztalra. Hál' Istennek az öntetes tálka éppen ott volt előtte. Anélkül, hogy körülnézett volna, egy jó adag öntetet merített a kanálba, és nagy lendülettel a kása közepébe hajította. Ebben a pillanatban vette csak észre, hogy a kis Anna pont őt bámulja. A kislány közvetlenül előtte ült, és mindent látott. Tekintetük egy pillanatra találkozott, mielőtt Koboldanyó ismét a székre, aztán pedig a padlóra ugrott volna, hogy végül villámgyorsan eltűnjenek a szobából a tállal együtt. Egy darabig eltartott, mire a meglepett Anna újra szóhoz jutott.
6: Nagymama, az előbb láttam egy koboldasszonyt, amint csent az öntetből.
0: Senki sem figyelt rá, mert még mindenki az órával volt elfoglalva. Közben szép lassan visszaültek a helyükre.
12: Ki lopta el a kásámat? Lars, te voltál?
1: Nem én.
6: A koboldok voltak. Láttam, hogy a koboldasszony egy kanál öntetet hajít egy tál kására. A tál mellett is állt egy kobold, a földön. Aztán kirohantak a szobából a kásával együtt, arra!
0: És ezzel a bejárati ajtó felé mutatott. A házigazda szórakozottan nevetett csak a hallottakon, ám hirtelen az ajkára fagyott a mosoly, és elkomorult az arca.
14: Tényleg? De jó ég! Elfelejtettük kikészíteni a kobolt táskáját. Még szerencse, hogy ilyen derék felesége van, különben keservesen megbántuk volna anyagságunkat.
0: A házigazda felpattant a székről, kirohant az előszobába, és izgatottan feltépte a bejárati ajtót. Az egész társaság követte. A hóban hosszú csíkot vettek észre, mellette pedig apró lábnyomokat, amik az istáló irányába vezettek, majd eltűntek a sötétben. Lars követni akarta őket, hogy megkeresse a koboldokat, ám az apja visszafogta.
12: Semmi értelme. Úgy sem találnád meg őket.
0: Lassan visszamentek a házba. Egy valami azonban biztos. Soha többé nem felejtik el kikészíteni a koboldok kásáját.

0: Koboldapó jól lakottan és boldogan üldögélt a karosszékében. Közben pedig a pipáját szívta. Milyen jó sikerült ez az este, és egyáltalán az egész év. Nagyon elégedett volt magával, hiszen nyilvánvalóan az emberek is elégedettek voltak vele. Ezt bizonyította a nagy tálkása is. Nagyapó és a gyerekek már rég az igazak álmát aludták. Koboldanyó az ablaknál állt, és kifelé bámult. A házban szép lassan kialudtak a fények. Eljött a lefekvés ideje. Koboldanyó egy picit aggódott, vajon milyen következményei lesznek annak, hogy a kis Anna meglátta őket. Aztán gyorsan megnyugtatta magát azzal, hogy egy kisgyerek pillantása talán nem is olyan veszélyes.
1: Mire gondolsz, kedvesem?
2: Semmi különösre. Csak arra, hogy mennyire kedvelem a velünk lakó embereket. Meg arra is, hogy nagyon derék férjem van, aki mindent elintéz, amit az emberek nem tudnak.
1: És vajon jövőre is ilyen nagy adag öntetet kapok majd?

0: Natti kis tündér és dalmorka hobbivarázsló értetlenkedve nézték a virágos kertben égtelenkedő fura földkupacokat.
1: Vakon túlás, mondom én.
0: Erősködött dalmorka, és harciasan lengette az összecsukható varázspálcáját.
1: De semmi baj, mindjárt felküldök egy ontást, és...
2: Még hogy vakontúrás! Láttam már ilyen vakontúrásokat?
0: A kerten keresztül, ott, ahol tegnap este még tátikák, árvácskák, boglárkák vidítottak, nyílegyenesen szabályos, dobókocka forma földkupacok sorakoztak.
2: Mint egy építési terület. Csak a markolók és a dömperek hiányoznak.
1: Csak néhány sulintás a varázspálcával, és nyoma sem marad, meglásd.
2: Nem, előbb fényt kell derítenünk erre a titokra. Ki karázdálkodhat a kertemben? És főleg miért?
0: Natti és Dalmorka ugrásra készen figyelték a virágos kertet, ott, ahol számításaik szerint a következő földkupac felbukkanása várható volt.
1: Remek vakondviasztó praktikákat ismerk. Egy egyszerű befőttes üveggel például...
2: Ugyan már! A vakondok jó barátaink! Semmi szükség rá, hogy elriasszuk őket! Ez az álnok csirkefogó viszont...
3: Kikérem magamnak, hogy csirkefogónak nevezzenek!
0: Hallottak egy felháborodott hangot. A hobbi varázsló és a kis tündér egy ideig értetlenül mereztette fülét szemét, aztán végre megpillantottak az egyik földkocka tetején egy tenyérnyi, narancssárga ezüst hátú zöld sisakos bogarat.
1: Te meg miféle szerzet vagy?
3: Én semmiféle szerzet nem vagyok. Alagútfúró Alajos a nevem, és a munkámat végzem. Méghozzá felülmúlhatatlan pontossággal. A buckaföldi mélyépítővállalat szakembereként professzionális, egyidejűleg két tyúk által használható alagutat építek a tyúkhol és az élési kapnak közé. Amennyiben bármilyen kérdésük van, hétköznapokon 8 és 10 óra között érdeklődhetnek az ügyfélszolgálaton.
0: Ezzel a bogár egy szemvillanás alatt eltűnt, majd néhány másodperc múlva egy újabb tökéletes dobókocka formájú kupac jelezte, hogy a föld alatt továbbra is lázasan folytatja a munkát.
2: Dalmorka, te érted ezt? Elképzelni sem tudom, ki rendelhetett alagutat az éléskamra és a tyúkkal közé.
0: Ezzel már indult is Natti kis tündér a baromfi udvarba, hogy felelősségre vonja a kendermagosokat meg a kopasznyakúakat. De az alagútról senki sem tudott semmit. Következő útja az istálóba, az azután következő a kutyaóhoz, az azután következő pedig a macskalakhoz vezetett, ám senki, de senki nem hallott semmiféle alagútról. A földkockák pedig egyre szaporodtak, egyre több virágot temetve maguk alá.
2: Kedves Alajos, legalább annyit mondjon, hogy miért éppen ma kezdett hozzá a munkához.
0: Faggatta tehát Natti az alagútfúró bogarat, amikor az egy fél óra múlva néhány szendvics meg egy üvegüdítő társaságában megpihent az egyik különösen jól sikerült földkockán.
3: Nem mondhatnék semmit, de magácska olyan kedvesen kérdez. Az igazság az, hogy rengeteg megrendelésünk van. Ezt a munkát még tavaly télen vettük fel, tudja, amikor az a hatalmas hó esett. De csak most került rá sor.
2: Úgy, hogy tavaly télen? Dalmorka, biztos, hogy nem tud semmit a dologról?
1: Ami azt illeti, dereng valami. Csak azt hiszem, megfeledkeztem róla. Meglepetésnek szántam, hogy ne kelljen a hatalmas hóban kijárni az olhoz. Végül is célszerű lenne, ha a tyúkok saját maguk hordhatnák maguknak a kukoricadarát. Csak miattad, hogy ne kelljen egész nap szaladgálnod? Jaj, Natti! Most mi ez a villámló tekintet?

0: Facskamati virágja. Ott állt Vacskamati Mika Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mika Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mika Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye? Mondta boldogan Vacskamati. Mit na ugye? Mérgelődött Mika Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok.
1: Ez az, emlékszem,
0: kiáltott Vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mika Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott.
1: Nem értem pontosan, mit mondtál,
0: mondta. Nem baj, legyintett Mika Makka. Nem azért mondtam. Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte.
1: Ugye meghallgatsz?
0: Mika Makka ábrázata azt mondta. Meg hát.
1: Egy kérdésem lenne,
0: folytatta Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. Elővele.
1: Ugye nekem van születésnapom?
0: Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacskamati. Mika Makka ábrázata azt mondta. De még mennyire?
1: Tudtam, tudtam!
0: Örült Vacskamati.
1: Hát mégis igaz!
0: Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mika Makka.
1: Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacskamati. De mikor?
0: Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mika Makka. Nekem például december 1-én.
1: Neked! Mondta fitymálva Vacskamati. Neked! De nekem mikor van?
0: Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
1: De nem tudom,
0: mondta szomorúan Vacskamati. Mika Makka vakarta a feje bubját.
1: Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom,
0: keseredett el Vacskamati.
1: De ha egyszer van?
0: Vacskamati nem tágított.
1: Mikor? Például ma,
0: mondta sarokba szorítva Mika Makka. Vacskamati felvidult.
1: Kedden!
0: Mika Makka bólintott. Nagy kő esett le a szívéről.
1: Tehát minden kedden?
0: Virult Vacskamati. Azt már nem. Milyen kedd van ma?
1: Április 15-e kedd.
0: Na akkor ez az. Április 15-én születtél.
1: Nem lehetne inkább kedd?
0: Hogy kedd, hiszen kedd van.
1: Hogy minden kedden születésnapom legyen.
0: Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
1: Kár!
0: Mika Makka mélyen elgondolkozott.
1: Tényleg kár,
0: mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt.
1: De hiszen akkor?
0: Mit akkor?
1: Ma április 15-e van.
0: És akkor mi van?
1: Hát születésnapom! Jé, majdnem elfelejtettem!
0: Ugrott fel Mika Makka, és felragyogott az arca. Isten éltesse! Kiszaladt a tisztás közepére.
1: Fiúk, Vacskamatinak születésnapja van!
0: Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott csürögtek, forogtak Vacskamati körül.
1: Isten éltessen! Isten éltessen!
0: Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz.
1: Mi történt?
0: Kérdezte Nagy Zoárd.
2: Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacskamatihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod.
1: De ma kedd van!
0: Ó, az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyurú, mutyurú. Vacskamati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, Dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban.
1: mert hogy Dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben? Na lám a kezükben. Oda néz. A kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt. Csuda egy virág volt. Úgy hívták, Vacskamati virágja. Láttátok volna Vacskamatit? Irult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen, boldog volt. Hát, így zajlott le ez a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg. Uram, fia szegény, szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, ránézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett a zöldje, sárgája, lilája, kékje. Kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagy mérgesek, azt nem mondta Dömdödöm, hogy Dömdödöm. Hallottátok, mondta Lószerafin. Dömdödöm azt mondta, hogy Dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony nem gondozza a virágját.
3: Bizony nem öntözi.
1: Bizony rá se néz.
4: Bizony hervadozik szegény virág.
1: Bizony kornyadozik. Így beszélt Lószerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos.
3: Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati, pedig az én virágom, Vacskamati virágja, mindig tudtam, ne haragudjatok.
1: Hát akkor gondozd, hát akkor öntözd,
4: hát akkor törődj vele.
2: A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg nekiesett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virággyökere. És két nap múlva azt mondta.
3: Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék kékelleni.
2: Na, erre megint összesereglett Lószerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm.
1: Mit képzelsz? Mondta Lószerafin. Hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog?
3: Zöld elleni?
4: Sárgállani? Lilállani? Kék elleni?
1: Dömdödöm.
3: Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne!
2: Esett kétségbe Vacskamati.
3: De, igenis, elvesszük.
1: Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm.
2: Csodálkozva néztek rá.
1: Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is?
2: Döm.
1: Megkérdezték hát a virágot.
3: Akarsz Vacskamatinál maradni?
2: A virágnak szép virághangja volt.
1: Igen,
2: mondta.
1: De hiszen nem öntözött.
3: Tudom.
1: De hiszen nem kapálgatott.
3: Tudom. De hiszen rád se nézett.
1: Tudom.
3: Aztán meg agyon öntözött.
1: Tudom.
4: Agyon kapált.
1: Tudom.
3: Sapat lettél.
1: Tudom.
3: Csenevész lettél.
1: Tudom.
3: Akkor meg miért maradnál nála?
2: Mordult rá Bruckner Siegfried.
1: Azért, mert szeretem, mondta a virág.
3: Miért szereted?
2: Háborgott a Romó.
1: Csak,
2: mondta a virág.
1: Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől.
3: Meglátod, rendesen öntözlek, kapálak, törődöm veled ezután,
1: mondta a virágnak.
2: A virág meg azt mondta,
1: iszi a piszi,
2: és olyan boldog volt, amilyen még soha.

0: Réges régen élt az egyik országban egy bölcs és boldog király. Csupán az keserítette el, hogy megöregedett és nem voltak gyermekei. Egyszer aztán gondolt egyet a király.
1: Kiválasztom országom legbecsületesebb gyermekét, és örökbe fogadom.
0: Rögvest megparancsolta, adjanak virágmagvakat minden gyermeknek, és kijelentette.
1: Azt, aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, fiammá vagy lányommá fogadom.
0: Nosza, elültették a gyerekek a magvakat, és reggel is este is megöntözték őket. Szón, Ill és Buzgón gondozta a magvakat, de aztán eltett 10 nap, majd 2 hét, aztán egy teljes hónap, ám a magvak a cserépen csak nem akartak kicsirázni.
2: De különös, vajon miért nem akarnak kicsirázni a virágmagvaim?
0: Anya azt tanácsolta neki,
3: ültesd át őket másik földbe.
0: Szónél át is ültette a magvakat, de megint csak nem akartak kicsirázni. Felvirradt végre a nagy nap, amikor a királynak meg kellett tekinteni a virágokat. Az ünneplőbe öltözött tömérdek gyerek kitódult az utcára, és mindegyik egy cserép virágot szorongatott. De mi az? A virágokat szemügyre véve a király miért haladt el mindegyik gyermek mellett, és miért nem látszott az arcán egy szikrányi öröm sem? Az egyik ház előtt azonban hirtelen megpillantotta a pityergős Szónél.

0: Te meg mit állsz itt ezzel az üres virágcseréppel?
1: Szón él, ekkor hüppögve elmondta, hogyan ültette át a magvakat, ám azok nem csiráztak ki, és bizonyára azért nem, mert egyszer titokban

0: Király, így szólt.
1: Emberek, a magvak, amiket a gyerekeknek kiadtam, főtt magvak voltak.
0: És akkor mindenki helyeslőek bólogatott, a gyerekeknek pedig, akik a szemnél szebb virágokat szorongatták, a szégyentől lángba borult az arcuk, hiszen valamennyien más magvakat ültettek el.
2: Mátyás király és a fiatal bíró. Mikor Mátyás király az országba járt kelt, egy faluban nagy rendetlenséget látott. Kérdezte, hogy ki itt a bíró. Mondták, hogy...
3: Az öreg bírónak a fiát választottuk meg bírónak.
4: Hát miért nem az öreget?
3: Öreg ember bírónak nem való.
2: Bement aztán a községházához. Hát a gálán bíró van, azt mondja Mátyás király.
4: Nem bírónak való az ilyen fiatal ember. Nem tudom, meg tud-e felelni a bíróságnak.
2: Azt mondja a fiatal bíró. Megfelelő mindenkinek.
4: No, ha meg tud felelni, mikor én visszagyövök, akkor hozzon ide nekem a községházára 30 farkast, 40 okost, 60 bolondot.
2: Itt aztán, mikor hazament a fiatal bíró, nagyon szomorú lett. Nem kellett neki se ennivaló, se innivaló. Az apja nem állhatta ezt már. Kérdezi tőle, miért olyan szomorú?
3: Hát, azért vagyok szomorú, azt mondta Mátyás király, mikor itt volt, hogy mikor ára visszajön, akkor ára vigyek fel a községházára 30 farkast, 40 okost, meg 60 bolondot. Mert ha nem viszök, kidob a bíróságról.
2: Azt mondja az apja.
4: Ó, fia, azon is töröd a fejedet, hiszen ez semmi.
2: De azért az öreg nem mondta meg a fiának. Gondolta, hogy törje a fejét rajta, úgy is bíró akar lenni. De itt azért az öreg ember csak összeszedett olyan 30 embert, aki éppen 30 éves, 40 olyan embert, aki éppen 40 éves, 60 olyan embert, aki éppen 60 éves. Akkor azt mondta a fiának.
4: Majd megfelelök én.
2: Mikor ideér Mátyás király, megijed a fiatal bíró, hogy minek jön ez a sok ember. Talán őt akarják nézni, hogy most a Mátyás király kidobja őt a bíróságból. Pedig az apja rendelte őket a községházához. Mikor aztán odaértek, hogy meg kell felelni, Mátyás kérdezte.
4: Itt van a 30 farkas, 40 okos, meg a 60 bolond?
2: A fiatal bíró elsápadt, semmit se tudott felelni. Akkor az öreg fölállt és azt mondta.
4: Igenis, itt van.
2: Megmutatta Mátyás királynak a 30 fiatal ember. Erősek voltak, mint a farkas, a 40 okost. Ezek is 40-en voltak, 40 esztendős volt mindegyik. Meg a 60 bolondot. Ezek is 60-an voltak, 60 esztendős volt mindegyik.
4: No lássák. Az öregnek csak több esze van, mint a fiatalnak.
2: Azt mondja az öregnek.
4: Most te leszel itt a bíró.
2: A fiát pedig csak elkergette, mert nem bírt megfelelni. Kiküldte a bíróságról. Azt mondta Mátyás király.
4: Látom, apád okosabb ember most is. Avvaló bírónak, nem te.

0: Jó estét, kedves gyerekek!
1: Ma este Mésző Miklós feldolgozását halljátok a Tücsök és a hangya történetében. A novemberi szél az örgő faágakról éppen az utolsó fonnyat száraz leveleket tépte le, amikor az erdő szélen találkozott a tücsök és a hangya. A hangya kicsit kopott, naftalin szagú, de Panofix béléses télikabátot viselt. Júliusban vette leszállított áron a bizományi áruházban, akár a vízhatlan síbakancsát. A tücsök viszont láthatóan didergett, vékony és béleletlen vászondzsekijében. A tücsök zsebre dugott kézzel áldogált, mert kesztyűjesen volt.
2: Jó napot, tücsök szomszéd!
1: Mondta a hangya.
2: Ahogy elnézem, nem izzad bele a kabátjába.
3: Bizony, hideg van, hangya szomszéd,
1: válaszolt vacogva a tücsök.
3: Ez a szél az ember csontja is átjárja.
1: A hangya megigazgatta bőrkesztyűs kezével a sálat a nyakán.
2: A feleségem kötötte,
1: mondta.
2: Ügyes asszony, nézi a televíziót, és közben mindig köt, vagy horgol valamit. Maga, úgy tudom, nőtlen és albérletben lakik.
3: Hát igen,
1: bólogatott a tücsök.
3: Tudja, én mindig csak hegedülgetek. Másra nem igen marad idő.
1: Cigarettás dobozt kapart elő a zsebéből, és oda kínálta a hangyának.
2: Köszönöm.
1: Rázta a fejét a hangya.
2: Több mint 3 hónapja, hogy leszoktam a dohányzásról. Nem csak haszontalan, az egészségre is káros szenvedélyez, de pénzbe is kerül. Egy doboz cigaretta árában megreggelizhet,

0: talán azt gondolta, kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az évben nem is lesz tél.
1: Egy hét múlva elutazom,
2: mondta a tücsök.
1: Csak úgy május felé jövök haza.
0: Elutazik?
2: Csóválta a fejét a hangya.
0: Valami rokoni meghívás, kedves szomszéd?
1: Nem járok én vendégségbe,
2: mondta a tücsök.
1: Csak hegedülgetek otthon, gyakorlok.
0: Elárulná, hová utazik?
2: Mosolygott rá a hangya.
1: Párizsba,
2: mondta a tücsök.
0: Párizsba?
2: A hangya kerekre tágult szemmel a tücsökre merett.
0: Tréfál, kedves szomszéd!
2: Kérdezte kisé emelt hangon.
0: Miből telne magának arra, hogy Párizsban töltse a telet?
1: Meghívtak. Konzervatoire,
2: mondta a tücsök.
1: A versenyeken hegedülök.
2: A hangya a földre szegezte a szemét. Hallgatott egy darabig, aztán kérlelő hangon megszólította a tücsköt.
0: Tekintettel a régi ismerettségre, elintézne egy számomra fontos ügyet.
1: Kérem, kérem, nagyon szívesen,
2: bíztatta a tücsök.
1: Csak mondja, szomszéd úr.
0: Arra kérném,
2: mondta a hangya,
0: hogy Párizsban keresse föl Lafontaine urat, és mondja meg neki. Majd jövök táncolni, ha lehajol előtte.

Ezer ízű főzelék. Vinny Petra meséje. Ez a mese a horkok földjén játszódik. Hogy miért hívják őket horkoknak? Egyszerű a válasz. Mert állandóan csak alszanak és horkolnak. A horkok ugyanis nagyon lusta népség. Mindig ugyanabban a ruhában járnak, mert lusták öltözködni. De ennek a ruhának a színe és az anyaga minden nap változik rajtuk. Ki sem mozdulnak a szobájukból, mert fárasztónak érzik a mozgást. De ebben a szobában a bútorok, a falán a képek, az ablakában a táj állandóan változik. Ezért olyan, mintha utaznának, és sohasem unalmas nekik a szobájukban való ücsörgés. És mindig ugyanazt a főzeléket eszik, hiszen főzni is roppant restek. Mindig csak egyféle ételt készítenek. Spenótot. De ennek a főzeléknek is percenként más íze van. Elsőre talán fűízű, sőt, inkább pitypangízű. Ám később először vaníliafagylalt, aztán eperlekvár ízű, később csokoládé pudinghoz lesz hasonlatos, majd olyan, mint a körtebefűt, és még sorolhatnánk. Ez a főzelék ugyanis egyszerűen megunhatatlan. Ezerféle illatban és aromában kóstolható meg. Pedig kinézetre csak egy egyszerű spenót. Különleges étek volt, az egyszer szent. Nem is csoda, hogy vágyott nagyon az ezerízű főzelékre a szomszéd birodalom fejedelme, a sárga herceg is. Amikor már olyan sárga volt az irítségtől, mint egy túlérett barack, akkor úgy döntött, nem epekedik tovább, hanem ellopja a főzelék receptjét. Ez nem is bizonyult nehéz feladatnak, hiszen a horkok állandóan csak alszanak, így a főszakács könyvéből az irigy herceg könnyedén ki tudta tépni azt az oldalt, melyen az ezer ízű főzelék receptje volt. Nagy volt a szomorúság a horkok földjén, amikor kiderült a rablás. Még a nagy lustaságukat is elfelejtették.

0: Ejtették hirtelen, annyira elkeseredtek. Ott ugráltak mindannyian a konyhában. A főszakács gondolta, főz fejből egy spenótot, hisz valamit enni kell, és évek óta csak ehhez volt hozzávaló a konyhában. De nem fűzött túl sok reményt a dologhoz. Sejtette, hogy egyszerű pittypangizű étel lesz csak belőle. Az első néhány kanál után így is volt. Ám egyszer csak a kukta behunyta a szemét, és felkiáltott.
1: Citromkrém!
0: A többiek először hitetlenkedve néztek rá, hiszen tányérjukon nem az ezer ízű főzelék volt, de végül ők is behunyták a szemüket, és elképzelték, mit tennének a legszívesebben. És mit ad Isten, sorra érezni kezdték a csodálatosabbnál csodálatosabb ízeket.
2: Mánahab!
3: Madártej!
4: Ügegyem!
0: Hallatszódtak a vidám hangok az asztal körül. Nem sokára kiderült, hogy az ezerízű főzelék ízeit a horkok fantáziája adja. Hogy az ő képzeletük nélkül nem is kell életre a recept. Hiába próbálgatta hát a sárga herceg a csoda spenót elkészítését, a lelki szemei előtt csak egy adag spenót jelent meg, amikor megkóstolta. Fel is adta a kísérletezést, és dühösen visszaküldte a kitépett oldalt a főszakács főszakácskönyvéből. A főszakács nem mérgelődött, csak megköszönte a futárnak, és mosolyogva visszaragasztotta kedves szakácskönyvébe a horkok utánozhatatlan ételének receptjét. Itt a vége, spenótból kérsz-e?

0: A hóember.
1: Hey, de pompás hideg van, csak úgy csikorog minden tagom.
0: Kiáltott fel elégedetten a hóember.
1: Új életet lehel belém ez a jeges szél. De mit bámul rajtam az az izzóképű odafönn?
0: A napot gondolta, amely éppen akkor hajlott nyugovóra.
1: Felőlem bámulhat, ugyan nem hunyorgok, szemem serebben.
0: Csak ugyan, megserebbent a szeme, a két háromszögletű széndarab. De annál jobban villogtatta a fogait. Tehette, mert egy gerebje feje volt a szája. Gyereksereg ujjongó kiáltásai közepette született, szánkó csilingelés, ostorpattogás köszöntötte. Lenyugodott a nap, átadta helyét a teli holdnak. Most annak fényes kerekarca ragyogott az égen.
1: Na, most meg a másik oldalról bámészkodik. Úgy látszik, sikerült leszoktatnom róla, hogy olyan utálatos meleget árasszon rám. Most már nincs ártásomra, inkább világít nekem, hogy láthassam magamat. Csak azt tudnám, mit kell csinálni, hogy az ember elmozdulhasson a helyéről. De szeretnék lábra kelni. Akkor lemehetnék a jégre, korcsolyázhatnék, ahogy a fiúktól láttam. De hiába moccanni se tudok.
2: Tudsz!
0: Húgatta a házőrző kutya. Hát kicsit reket volt szegény, amióta a meleg kályha mellől kiküldték házat őrizni.
2: Tudsz majd futni, ne félj! Megtanít rá a nap. Láttam tavaly, hogy elbánta az elődöddel. Ti mind futni szeretnétek, s a végén máskékkel futnatok, mint ahogy elképzeltétek. Majd a nap megtanít.
1: Mit mondasz, pajtás? Azt tanítana meg rá az a fényes képű odafenn, hiszen az fél tőlem, az előbb keményen ránéztem, s mindjárt elbújt előlem, most aztán a másik oldalról próbál megközelíteni.
2: Nem tudsz te semmit. Nem is csoda, hiszen most pacsmagoltak össze. Ez, amit most látsz, a hold, ami meg elbújt a föld alá, a nap volt. Holnap majd előbújik megint, és úgy megfuttad, hogy az árok partig szaladsz, meglásd! Wow! Hamarosan az időváltozás lesz, jelzi már a hátsó lábam, úgy szaggat, hogy ez csak az idő fordulását jelentheti, wow!
1: Nem igen értem, mit beszél, de valami rosszat sejtek a szavai mögött. Aki az előbb úgy rám sütött és megbámult, akit a kutya napnak nevezett, az rossz akaró, úgy sejtem.
2: Úgy!
0: Igazat jósolt a kutya hátsó lába. Reggelre csak ugyan megváltozott az idő. Nedve, sűrűköd ülte meg a tájat. Napkelte előtt szél kerekedett, kemény téli szél csontjáig hatolt az embereknek. Aztán előbukkant a nap, és tündérkerté varázsolta a vidéket. A fákon, bokrokon zúzmara fehér lett, mintha illatos virágzuhatag lepte volna el az ágakat. A megszámlálhatatlan ágak, gajjak, finom rajzú erezete, amit a nyári lomb elrejtett a szem elől, most tisztán látszott, fehéren sugárzott külön-külön minden apró ágacska. A szomorú fűz olyan elevenen hajladozott a szélben, mint nyáron. Csodálatos tündöklés volt a táj, hát még amikor a magasabbra hágott a nap. Úgy villogott, szikrázott a hólepte vidék, mintha gyémánt porszitált volna az égből. És a hótakaron fehér fényű, nagy gyémánt darabok sziporkáznának. De azt is hihette volna, aki látta, hogy ezer meg ezer kicsi gyertya hófehér lángja libeg a földön.
3: De gyönyörű!
0: Kiáltott fel egy fiatal lány, aki egy ifjúval lépdelt ki a kertbe. Éppen a hóember előtt álltak meg, és elgyönyörködtek a tündöklő fákban.
3: Nyáron se látni szebbet.
2: Ó, igen, ilyen legény se látni nyáron, mint ez. Daliás legény!
0: Mutatott az ifjú a hóemberre. A lány fölnevetett, intett a hóembernek, aztán játékosan elszaladt a havon, amely úgy ropogott a lába alatt, mint a keményített gyolcs.
1: Hát ezek kicsodák! De régóta itt szolgálsz, nem ismered őket?
2: Dehogy nem. A lány néha megsimogat az ifjú, mert csontot ad. Őket nem harapom meg.
1: De mifélék?
2: Hát jegyesek. Majd beköltöznek egy ilyen házikóba, mint az enyém, és együtt rágják a csontot, wow!
1: Van olyan tekintélyük, mint nekem vagy neked?
2: Hogyne volna! Hiszen az uraságokhoz tartoznak. Mondhatom, édes keveset tud, akit csak tegnap gyúrtak. Bezeg én eleget éltem, wow! Sok mindent tapasztaltam. Ismerem az udvart meg a ház népét. Volt olyan idő is, amikor még nem tartottak láncon. Úgy, wow!
1: De jól esik ez a hideg. No, hát mesélj tovább. Csak a láncodat ne csörgesd, mert attól fejfájást kapok.
2: Úgy bizony, úgy, úgy. Én is voltam valamikor kicsi kutya. Kicsi és kedves, ahogy mondták rólam. Vársonyszéken keveréztem odaben az uraságék házában. A legfőbb uraság ölében feküdtem. Simogattak, becézgettek. Hímzett kendőcskével törülgették tisztára lábaimat. Gyönyörűségem, aranyos kutyácskám, más se hallottam egész nap. Egy nap aztán azt mondták, hogy már igen nagy vagyok, és a szakácsainak ajándékoztak. Lekerültem hát a pince lakásba. Te éppen beláthatsz oda, megláthatod a kamrát, ahol olyan nagy úr voltam, mert az voltam a szakácsné kamrájában is. Wow! Az már nem volt olyan fényes hely, de sokkal kényelmesebb. Nem cibáltok, ráncigaltok a gyerekek, mint odafőn. Enni még többet kaptam, mint azelőtt. Külön vánkosom van, amin aludtam, és még kája is volt a szobában, ilyenkor télidőben. Az a legnagyobb kincs a világon. Wow! Úgy megbújtam alatta, hogy még a farkam csücske is se látszott ki. Ó, még ma is arról a meleg kájháról álmodom. Wow! Úgy, úgy.
4: Hát olyan szép az a káj, ha hasonlít hozzá.
2: Mindenben az ellentéted. Fekete, mint a szén, hosszú karcsú nyaka van és résztrombitája. Hasább fát eszik, és ha evet, láng csap ki a szájából. Ó, milyen gyönyörűség közelében lenni, hozzásímulni, alája bújni. Wow! Onnan, ahol állsz, éppen leláthatsz a szakácsné kamrájába.
0: A hóember odanézett, és meg is látta azt a fekete, fényesre dörzsölt, résztrombitás jószágot, amelyből pirosan világított a tűz. Különös érzés szállta meg a hóembert, maga se tudott rajta eligazodni, hogy mit érez. Aki nem hóembernek született, talán úgy nevezni, szerelem.
1: És miért hagytad el ő nagyságát?
0: Úgy érezte, a kája csak női lény lehet.
2: Mert kényszerítettek rá. Kitessékeltek a kamrából is, láncra kötöttek. Megharagudtak rám, mert a legkisebb úrfinak beleharaptam a lábába. Pedig igazán volt. Miért rúgta félre a csontot, amit rágtam? De ők nem adtak igazat nekem, és azóta láncot hordok. Még szép érces hangom is oda lett. Hallod, milyen reket vagyok? Úgy, úgy. Ez lett a nóta vége.
0: De a hóembernek már máshol járt az esze. A pince lakás ablakát bámulta, nézte a kályhát, amely négy vaslábon állt, és éppen olyan deréktermetű volt, mint ő maga.
1: Olyan furcsán rokon bennem valami. Bejuthatok-e valaha abba a szobába? Igazán szerény kívánság, az ilyenek teljesülni szoktak. Legforróbb vágyam az, egyetlen vágyam, nincs igazság a földön, ha ez nem teljesül. Lemegyek abba a szobába, meg kell ölelnem azt a teremtést. Ha másképp nem juthatok hozzá, hát az ablakot nyomom be!
2: Pedig oda nem juthatsz be. Ha meg valami módon mégis hozzá tudsz érni a kályhához, nyombat, véged van. Úgy, úgy.
0: A hóember egész állónap sóvárogva bámult be az ablakon. Alkonytájban még meghittebb, hívogatóbb volt a szoba. A kályha szelíd, piros fényt árasztott. Szebbet, mint a nap, szebbet, mint a hold, olyat, mint a kályha, amikor jól megrakják. Néha kinyitották az ajtaját, és ilyenkor vörös lángnyelvek csaptak ki rajta. Rózsaszínűre festették a hóember vágyakozó arcát.
1: Nem bírom tovább, nem élhetek nélküle. Milyen kedves és milyen jól illik neki, ha kiölti a nyelvét.
0: Hosszú volt a téli éjszaka, de a hóembert elszórakoztatták ábrándos gondolatai, amelyektől csak úgy csikorgott a feje. Reggelre jégvirágok nyíltak a pincelakás ablakain, szépek voltak. Szebbeket még a hóember se látott. De hiába voltak szépek, ha eltakarták előre a kályhát. A jégvirágok egyre dúsabban nyúltak, nem akartak elolvadni. Csikorgó, csontfagyasztó hideg volt, amolyan hóembernek való idő. De a mi hóemberünket ez sem vigasztalta boldogtalanságában. Rabul ejtette szívét a fekete derekú kályha.
2: Komisz betegség ez. Hát még egy hóembernek... Engem is elővett, de szerencsére túlestem rajta, úgy, úgy. Időfordulás lesz, meglátod? Wow.
0: Úgy is lett. A hideg megenyhült, olvadni kezdett. Ahogy langyosodott az idő, úgy rokkant, úgy soványodott a szegény hóember. Nem szólt, nem panaszkodott, és ez már igazán rosszat jelentett. Egy reggel aztán összeroskadt. Csak szürkés hókupac maradt a helyén, meg egy cseprűnyél, amely a gerince volt.
2: Most már értem, miért volt olyan nyugtalan. Söprűnyé volt a testében, az izget mozgott benne, nem csoda, hogy mindig mehetnéke volt. Úgy.
0: Aztán elvonult a tél is.
2: Fuss!
0: Kiáltotta utána a kutya, a kislányok meg ezzüngicsérték az udvaron.
3: Levélke, bújj ki az álkegyen, füves rét.

0: szúnyog, meg a ló. Legelészett a ló. A szúnyog, a közeli mocsár lakója pedig egy bokorágán üldögélt. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog, és rágyújtotta maga kis szúnyog dalára. A ló azonban a fülét se billelgette rá. Még sértődött a szúnyog.
1: Híkoma! Ízre sem veszel!
2: Ja, de most már látlak!
0: Mondta a ló. A szúnyog körül szemlélt a lovat, elnézte sörényét, széles hátát, erős patáit. Aztán bámulva zümmögte.
1: Ó, milyen nagy vett a testvérkém! Talán még nálam is nagyobb vagy!
2: Ja, bizony, valamivel nagyobb vagyok.
1: Biztosan erős is vagy!
2: Hát nem panaszkodom, elbírom az ekét. Márpedig az ja, nem könnyű.
1: Talán még a legyektől sem félsz.
2: Minek félnék? Csapok egyet a nyira a farkammal, és elrepülnek.
1: Talán még a bögök sem tudnak elbánni veled.
2: A bögölyökkel már több bajom van. Igen, erőszakosak.
0: A szúnyog ekkor kidülesztette a mellét, szétvetette a lábát, és rákezdte a kérkedést.
1: Ugyankorán, mit tudnak a bögölyök? Úgy látszik, te még nem ismered a mi szúnyog nemzetségünket? A nagy is vagy, meg erős is, mi szúnyogok egy szempillantás alatt elvánunk veled.
0: A ló rásandított a szúnyogra. Csapott egyet a farkával, aztán így szólt.
2: Ja, ne kérk egy szúnyog! Nem tudtok ti engem legyőzni, ha még olyan sokan támadtok is rám.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
1: Legyőzünk!
2: Ja.
1: Legyőzünk!
2: Nem győztök le.
0: Sokáig vitatkoztak. A ló végül azt mondta.
2: Vitával semmire se megyünk. Mérjük össze az erőnket. Gyűjtsd össze a seregedet.
1: Jó van, mérkezzünk meg.
0: Állt rá a szúnyog. Felszállt a magasba, és riadót fújt a szúnyogoknak. Rajzottak a szúnyogok mindenfelől, a nyíresből, a fenyvesből, a rétekről és a mocsarakból, a tavakról és az ingoványból.
2: Jaj, mindegy szálig itt vagytok?
1: Mindegy szálig!
2: No, akkor ne vesztegessük az időt. Jaj, add ki a vezényszót!
0: A kötekedő szúnyog széttárta a szárnyát, és akkorát zümmentett, amekkora csak kifért a szúnyog torkán.
1: Én elég ügyézek rajta az ellenségre!
0: A szúnyogok nagy döngéssel, zöngéssel ellepték a lovat, és belemélyeztették hegyes kis szívókájukat. A ló levetette magát a földre, és hemberegni kezdett a fűben. Addig hempergett ide-oda, míg az egész szúnyog hadsereget agyon nem nyomta. Egyetlen szúnyog maradt csak életben. Ez nagy üggyel bajjal kisimogatta gyűrött szárnyát, aztán elrepült a kötekedő szúnyoghoz, és jelentette.
3: Zíbig így volt! Az ellenséget letörtöttük! Zamaradt volna négy katonánk, aki lefogja a ló négy lábát! Zanakra végeztem volna vele! Zanyúztam volna az bőret!
1: Drég dolog! Vitéz dolog!
0: Dicsérte meg a szúnyog katonát a kötekedő szúnyog. Azzal repült az erdőbe, és eldicsekedett minden bogárnak. Ilyenek vagyunk mi szúnyogok, még egy lovat is ledöntünk a lábáról. Nincs a világon erősebb teremtmény a szúnyognál.

0: Pikpok kalandjai folytatódnak. Ugyan dalulnak a fülemülék. Este, vacsora után a kis Pikpok megkérdezte az anyját.
1: Anyu, mondd meg nekem, hogy hogyan dalulnak a fülemülék.
0: A pingvin mama éppen tojást költött, tehát türelmetlenül válaszolta.
1: Ne zavar most, nem látod, hogy költök?
0: Pikpok akkor az apját kérdezte.
1: Apu, mondd meg nekem, hogy hogyan illatoznak az ibolyák.
2: Ne zavarj! Nem látod, hogy gondolkodom?
1: És mind gondolkodsz ennyire?
2: Azon töprengek, hogy milyen szép is lenne, ha a tengerben nem lennének cápák.
0: A kis Pikpok elszomorodott, és elment Adeline nénihez. Szerényen megkérdezte tőle.
1: Néni, mondd meg nekem, légy szíves, hogy hogyan dalolnak a fülemülék, és hogy hogyan illatoznak az ibolyák. Vedd ki a fejedből a fülemüléket, meg ibolyákat. Rendes pingvin vagy, és nem kell ilyen ostobaságokon törnöd a fejed. És különben is nem érek rá, mert fülvédőket kötök a családnak.
0: Pikpok nagyon elszomorodott, de csak egy kis időre, mert azután eszébe jutott, hogy a bácsikája, az öreg vakvok, akinek a bal lábát leharapta egy cápa, valamikor járt távoli meleg országokban, állatkertekben, és biztosan tud neki felvilágosítást adni. Elment hát a hajótöröttek sziklájához, és amint meglátta vakvok bácsit, azt kérdezte tőle nagy ravaszul.
1: Bácsi, te még biztosan nem szagoltál ibolyát, hm?
2: Én? Te még a világon sem voltál, amikor én Amsterdamban, az állatkertben, ibolyát szagolgattam.
1: Akkor mondd meg nekem, hogy milyen az illata.
0: Az öreg vakvok áhítattal mélyet cippantott a levegőből.
2: Hát az olyan illatos, hogy beleremeg az ember szíve.
0: Pikpok csibészmódra összehunyorította a szemét.
1: De a fülemülék dalát, az biztosan sohasem hallottad?
2: Én! Te még a tojásban csücsültél, amikor én már Párizsban, az állatkertben, a fülemüléket hallgattam!
1: És akkor hogyan dalolnak?
2: Hát azok úgy dalolnak, hogy még egy öreg pingvin is a felhők fölé szeretne repülni.
1: És tulajdonképpen miért nem tudunk mi repülni?
2: Ha még mit nem? Egy rendes pingvin sohasem fog repülni, éppen elég, hogy úszni tud.
1: Jaj, milyen kár, hogy nem tudok repülni. Csatlakoznék a kacsákhoz, és elrepülnék messze-messze, egészen a kék tóig. És ott semmi más nem csinálnék, csak reggeltől estig ibolyát szagolgatnék, és hallgatnám, hogy hogyan dalolnak a fülemülék. Miért kell nekem rendes pingvinnek lennem? Inkább ne lennék olyan nagyon rendes, de tudnék repülni.

0: A légy meg a bolha. Kolozsvári Grand Pierre Emil mesél. Egyszer a légy meg a bolha elindult világot látni. Mentek, mendegéltek egy darabig, aztán a bolha megkérdezte.
1: Hallod-e, pajtás, mitől dűlett akkorára a szemed?
0: Azt mondta a légy.
2: Nekem attól, bolha pajtás, hogy mikor tehetem, az emberek feje búbján sétálgatok. Egyet lépek, egyet csípek. Egyet lépek, egyet csípek. Addig-addig, még az ember meggyődik és fölemeli a kezét, hogy agyon csapjon. Hát csak hát én akkor elrepülök. Ő meg magát veri fejbe. Ez talán jól mulatok, hogy a szemem majd kiugrik a helyéből.
0: A bolha jó ízűt kacagott a magyarázaton. Egy darabig szótlanul lépegette. Aztán megkérdezte a légy.
2: Hát neked, bolha pajtás, mitől olyan görbe a hátad?
1: Attól, légy pajtás, hogy én nem felülről csírom az embereket, mint te, hanem alulról. És ez bizony nehéz mesterség, mert ahányat csípek, annyiszor kell felemelnem az embert. Egyet csípek, egyet emelek, egyet csípek, egyet emelek. Na hát ettől a sok emelgetéstől görbet meg a hátam.
0: Ezen a légy akkorát kacagott, hogy a szeme még jobban kidüllett.

0: Volt egyszer egy egér kisasszony, olyan szép, olyan aranyos jószág, hogy megcsodálta, aki látta. Egér kisasszony apja, anyja büszke is volt a lányára, és maguk között így beszéltek.
1: Nem akármilyen egérke a mi lányunk,
2: nem, nem ugye? Nem akármilyen egérke, nem?
1: Hát a férhez adjuk, nem akárkihez adjuk.
2: Én nem,
1: az, az lesz a vőlegénye, aki a világon a legeslegerősebb. Én mondom, hogy a legeslegerősebb.
2: Miért vagyok az, aki a legerősebb?
0: Egér papa és egér mama el is indult megkeresni az erős, nagyon erős vőlegényt.
1: A világon a nap a legerősebb.
0: Elmentek hát a naphoz, hogy megkérdezzék, akarja-e feleségül egér kisasszonyt. A napképe felragyogott, sugárzott örömébe, hogy feleségül kaphatja a szépséges egér kisasszonyt. Egér papa azonban gondolkodóba esett, és így szólt a vőlegény jelölthöz.
1: Mondd, nap, biztos, hogy nálad erősebb nincs a világ?
3: Hely, bizony, van. Az eső sokkal erősebb nálam. Ha az eső megered, én eltűnök az égről. Úgy félek tőle.
1: Kár. Bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. Hát most elmegyünk a nálad is erősebb esőhöz. Alig, hanem ő lesz a mi lányunk vőlegénye. Kedves eső! Úgy hallottuk, te a napnál is sokkal, de sokkal hatalmasabb vagy. Igaz ez? Mert ha igaz, feleségül kapod a szépséges egér kisasszonyt. De biztos, hogy nálad erősebb nincs a világon?
4: Boldog volnék, ha feleségül kaphatnám egér kisasszonyt, de hát ami igaz, az igaz. A szél, hát ő a sokkal erősebb, mint én vagyok. Hatalma van felettem, ha neki úgy tetszik, elűz az égboltról.
1: Kár, bizony nagy kár. Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat. De most elmegyünk a nálad is erősebb szélhez. Alig, hanem ő lesz a lányunk vőlegénye.
0: Egér papa, meg egér mama sietett a szélhez. Megkérdezték, vajon ő-e a legerősebb a világon. De a szél bevallotta, hogy ismer magánál erősebbet is.
3: Nézzétek csak! Ott van az a kerítés! Már évek óta próbálom ledönteni, de nagyon erős lehet. Nálam sokkal erősebb, mert sehogy sem boldogulok vele!
0: Egér papa, meg egér mama sietett a kerítéshez.
1: Kedves kerítés!
2: Kedves kerítés!
1: Úgy hallottuk, hogy te erősebb vagy, mint a szél.
2: Én úgy hallottam legalábbis, hogy te erősebb vagy, mint a...
1: Feleségül akarjuk hozzád a mi szépséges... Ugye? Feleségül akarjuk hozzád a szépséges egér kisasszonyunkat. Jó, jó, jó, tudom, de ha valóban te vagy a legerősebb a világon, csak akkor. Tényleg, és tovább nem megyek.
2: Jó, Béla, hogy gondolod?
1: Igen.
4: Foglaljanak helyet, először is valami ital, keksz.
1: Nem, köszönjük szépen, azt árulj el, hogy maga a legerősebb, ez a legfontosabb nekünk.
4: Nézd, hát, ugye ne vegyes értést, nekem szívesen feleségül venném a szépséges egér kisasszony, nagyon is szívesen, de ami igaz, az igaz, nálam sokkal erősebb a bivaj. Reggelenként erre jár, megbögdös, meglögdös a szarvával, még egy-két nap és ki is dönt, hát nálam sokkal erősebb a bivaj.
0: Egér papa, meg egér mama sietett a bivajhoz.
1: Hé, bivaj, bivaj! Mondd meg, de igaz lelkedre, kedves, drága bivaj. Te vagy-e a legerősebb a világon?
2: Te vagy tényleg?
0: A bivaj bánatosan ingatta a fejét.
4: Nem én vagyok a legerősebb a világon. Nálam sokkal erősebb a vontató kötél, ha az a nyakamon van, tetszik, nem tetszik, arra megyek, amerre a vontató kötél húz.
1: Kár, bizony nagy kár. Há, ugye, hogy kár?
2: Nagyon, hát tényleg.
1: Így nem kaphatod feleségül a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
2: Pedig olyan fes fiú.
1: Mindegy, most elmegyünk a nálad is erősebb vontató kötélhez. alig, hanem ő lesz a mi lányunk. Igen, ő lesz a mi lányunk vőlegénye.
0: Egérpapa, meg egérmama nyomban indult a vontatókötélhez. A vontatókötél éppen összecsavarva szundikált a konyha sarkában.
1: Jó reggelt, vontatókötél!
2: Jó reggelt!
1: Ébredj már föl!
2: Jó reggelt!
1: Azt hallottuk, hogy te erősebb vagy a bivajnál, pedig a bivaj erősebb a szélnél. A szél erősebb az esőnél, az eső erősebb a napnál. Hát, ha te mindnél erősebb vagy, feleségül kapod a mi szépséges egér kisasszonyunkat.
0: A vontatókötél kinyújtózkodott, aztán legyintett.
2: De hogy vagyok én a legerősebb? A konyha másik sarkában van egy egérlyuk, abban lakik a híres, nevezetes egér úrfi. Éjszakánként mindig előbújik és megrágcsál engem. Hát ha ez soká így megy, ma holnap ketté szakadok, aztán nem érek semmit. Bizony, nálam sokkal erősebb a híres, nevezetes, szépséges egér úrfi.
1: Nagyszerű!
2: Nagyszerű! Remek!
0: Nem is keresgéltek tovább vőlegényt. A híres, nevezetes egér úrfinál különbet úgysem találtak volna a szépséges egér kisasszony számára. Hamarosan megtartották a 7 országra szóló egér lakodalmat.
1: Itt a vége.
2: Fussá!

0: bűbájosok versengése. Egyszer volt, hol nem volt, akkoriban, mikor még a róka is, meg a tanuki, azaz a nyeskutya is mesterien értett az alakoskodáshoz, meg a bűbájoskodáshoz, s valahányszor csak szembe találkoztak az úton, mindig összeszólalkoztak azon, hogy melyikük fajtája az ügyesebb, jártasabb benne. Történt egy szép napon, hogy Ravaszdi róka gondolt egyet, és váratlanul beállította a tanukihoz.
1: Ide hallgasson, Gombé uram! Tudja mit? Mérkőzzünk meg! A szentélynél várom Kendedet, ott majd eldől, melyikünk furfangosabb. Én előre megyek, de aztán Kend is jöjjön ám rögvest.
0: Fújt el mondókáját a róka, s anélkül, hogy a tanuki egy szót is szólhatott volna, kapta magát és elrohant. A rendkívüli kihívásra Gombé septiben összehívatta a komáit.
2: No, cimborák, hát akkor milyen alakot öltsünk magunkra?
0: Tanakodtak, vitatkoztak, majd eszükbe jutott, hogy van nekik egy avit kéziratos tekercsük, amit az őseiktől örököltek, s a régi tanuki mesterek titkos tanításai az átváltozás fortéjairól címet viseli. Hamarjában előkerítették hát, kigöngyölték, s a fejüket összedugva böngészni kezdték. Egyszer csak a nőstények elkezdtek lelkendezni.
3: Jaj, menyasszonyi menet lesz!
0: Megállapodtak tehát, hogy menyasszonyi menetként vonulnak a szentélyhez. Hanem abban már nem sikerült egykönnyen megegyeznünk, hogy ki legyen a menyasszony.
3: Nem mondtam, hogy
0: így nagy ricsaj támad.
3: Nem én leszek a menyasszony. Tudod, hogy én leszek.
2: Csönd legyen! Egy szó se többet! Én leszek a menyasszony, és kész!
0: Fakadt ki végül Gombé mérgesen. Így aztán gazdára talált a többi szerep is szép sorjában. Ki lesz a ló, amelyen a menyasszony ülni fog, ki lesz a vőfé, ki lesz a lampion hordozó, kikből áll majd a díszes kíséret. Ha nehezen is, de végül mindenkinek jutott szerep.
2: No, fölkészültetek?
3: Föl, igen!
2: Hát akkor átváltozni rajta!
0: Ezzel hip-hop már is készen állt az ünnepélyes menet, s méltóság teljesen megindult a szentély felé. Az alakcsere remekül sikerült, sehol nem kandikált ki egy árulkodó farkinca sem. Annak rendje és módja szerint meg is érkeztek a róka által megadott helyhez. Hanem amint a szentélykapu elé értek, megpillantottak a földön egy incsik landozóan illatozó gőzbuktát.
2: Nini, egy bukta!
3: Az enyém!
0: Ezzel rávetették magukat a finom falatra. Hanem a nagy tülekedés közben teljesen kiment a fejükből, hogy ők most éppen bűbájoskodnak. Hát szépen visszavedlettek tanukikká. Hanem akkor megmoccant a bukta.
4: Engésztem, Gombé! Hopp!
0: S a gőz buktából azon mód róka lett.
1: Ti haspókok, úgy kell nektek falánk torkos tökfilkók!
0: Kacagott az elképett tanukikon a róka, hogy majd megpukkadt nevettében. Tanukikat igencsak bántotta a harsánykár öröm. Szégyelték is magukat a fölsülés miatt, legszívesebben a föld alá bújtak volna.
2: Meglásd, Ravaszdi, nem hagyjuk ennyiben a dolgot. Meglakolsz még ezért, meglásd, ne félj!
0: A tanukik újra összedugták a fejüket, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Támadt is egy jó gondolatuk, s ezúttal vita nélkül megegyeztek. Majd egy hírnökkel sürgős üzenetet küldtek a rókának.
5: Holnap déltájt az országút menti fenyőfák alatt várjon Kend.
0: No, másnapra róka is fölkészült a visszavágóra. Fogott egy marék füvet, a feje búbjára tette, majd bukfencezett egyet a levegőben, s abban a pillanatban daliás szamurájjá vált.
1: Bújhatsz te akárki képébe, Gombé, az én szememet ugyan nem csapod be.
0: Fogadkozott, s leült az út mellett az egyik fenyőfa alá, ott leste várta a tanukit. Ahogy a fa alatt üldögél, egyszer csak látja ám, hogy egy pompás főúri menet közeledik.
1: Na, ez igen. Meg kell adni, ügyesen csinálja. Sehol egy farkinca, ami kilátszana.
0: Úgy elámult, hogy még a szája is tátva maradt. Igen ám, de eközben ő is megfeledkezett magáról, s anélkül, hogy észrevette volna, visszaváltozott rókává.
1: Na, várj csak, majd bolond leszek alul maradni.
0: Gondolta, s egy ugrással a menet előtt termett.
1: Na hát, Gombé uram, Kend meg nagy úr képében odabent kuksol a gyaloghintóba, mi? Mutassa csak magát, hadd látom, na!
0: Csak hogy ez egy valóságos főúri menet volt.
4: Micsoda pimasság, mit merészel ezt elvetemült bitang, mi?
0: Támadtak rá a rókára, a méltóságukban sértett vitézek, s jó alaposan elagyabugyálták.
1: Elnézést, gyerek, nem tudtam, hogy a tacsúfú rászettek.
0: Bosszankodott a kárvallott ravaszdi, és nyűszítve menekült vissza a hegyre. A tanukik pedig, akik távolból figyelték, mi történik, tapsoltak örömükben.

0: Bagoly és az elefánt. Élt egyszer egy sűrű erdőben egy bagoly és egy elefánt, akik nagyon jó barátok voltak. Hosszú éveken át osztoztak egymás örömében, bánatában, és bajban mindig megpróbáltak segíteni egymáson. Egy napon az elefánt megéhezett, és elindult, hogy élelmet keressen. Egyre beljebb és beljebb került az erdőbe, és egyszerre csak démonok gyülekezetének kellős közepében találta magát. A démon király nemrégen éppen azt álmodta, hogy elefántot evett. A démonok ezért nagyon megörültek, hogy egy igazi elefánt áll előttük, és valóra akarták váltani királyuk álmát. Megragadták az elefántot, és meg akarták ölni. Őgyet sem vetettek a tiltakozására. Végül az elefánt így szólt.
1: Csak egy kérésemet hallgassátok meg. Hadd találkozhassak még egyszer utoljára legrégebbi és legkedvesebb barátommal.
0: A démonok beleegyeztek, és az elefánt megígérte, hogy rövidesen visszatér és megehetik. Ezután elindult, hogy találkozzon barátjával, a bagollyal. Útközben az elefánt mindenkitől kérdezősködött, akivel csak találkozott.
1: Igaz-e, hogy ha álmunkban valamit megeszünk, akkor ébren is meg kell lennünk?
0: Mindenki megerősítette, hogy így igaz. Ő pedig szomorúan folytatta az útját. Végül az elefánt elérte a fát, ahol barátja lakott, és ott is megtalálta a baglyot, nyugodtan üldögélt egy galjon. Az elefánt nagy sóhajtozás közepette elmondta a bagolynak, mi történt, azután így szólt.
1: Így hát, Isten veled, legkedvesebb barátom, most már mennem kell, hogy megehessen a démon király.
2: Sose kesen regyel. Veled megyek, és majd kitalálok valamit, hogy megmentselek.
0: Két barát fölkerekedett, és elindult a démonok tanyája felé. Az elefántot megvigasztalta barátja társasága. A bagoly az elefánt fejére telepedve utazott, mert a szányra kell, jóval korábban érkezik meg, mint az elefánt. Amikor elérték a démonok gyülekezetét, a bagoly úgy tett, mintha éppen mély álomból ébredt volna fel. Tollát felborzolta, és tágra nyitott szemmel nézett körül. Majd így szólt az összegyűlt démonokhoz.
2: Különös álmom volt. Elvettem feleségül a démonok királynőjét. Ezért igazából el kell vennem. Hol van hát?
0: A démonok hangosan tiltakoztak.
3: Levedj feleségül a királynőt!
4: Csak azért, mert valami utálom miatt nem lehet!
0: A bagoly pedig rávágta.
2: Ha én nem válthatom valóra az álmomat, miért ragaszkodhat hozzá a ti királyotok, hogy megedje ezt az elefántot csak azért, mert álmába elefántot evett? Ha ő ragaszkodik hozzá, hogy megedje a barátomat, én is ragaszkodom hozzá, hogy feleségül vehessem a királynőtöket.
0: A démonok annyira meghökkentek, hogy nem is tudták, mit mondjanak. Így aztán hagyták, hogy a bagoly és az elefánt hazatérjenek otthonukba. Így mentette meg az elefánt életét jó barátja, a bagoly.

0: Marék Veronika, harcsabajusz kapitány. Harcsabajusz kapitánynak olyan hosszú és olyan kunkori bajusza volt, mint egy öreg harcsának. Büszke is volt rá, csak azért búsult, mert nem volt hajója. Miféle hajós kapitány az, akinek nincsen hajója? Bánatosan üldögélt a tengerpartján, és hallgatta a hullámok csapkodását. Rá akar gyújtani egy szivarra, de egyet sem talált a zsebében. Bedobott volna egy kavicsot a vízbe, de kavicsot sem talált.
1: 1000 fóka, a szivarom elfogyott, de a kavicsok csak nem fogytak el.
0: Azzal felugrott, és elindult a tengerparton, hogy kavicsot keressen. Ment, erősen nézett a lába elé, és egyszerre csak nekiütközött valaminek.
1: Bocsánat.
0: Morogta, aztán felnézett. És vajon mit látott? Egy elhagyott hajót. Ott feküdt a tengerparton, fél oldalára dőlve. Úgy látszott, nem kell már senkinek. A kapitány szíve megdobbant. Hiszen ezt meg lehet csinálni. Felállította a hajót, és jól megnézte.
1: Te leszel a híres, nevezetes szágúidó kacsa, de lássunk munkához.
0: Először is árbócot tűzött a hajó derekába. Vitorlát feszített rá, és az árbóc végébe zászlócskát tett. A hajó orrába kötelet kötött, hogy ki tudjon kötni, a végébe meg egy vasmacskát, hogy le tudjon horgonyozni, ha kell. Mentővet is tett a hajóba. Kész a vitorlás! A kapitány vízre tolta a száguldó kacsát. Büszkén ringatózott a hajó a hullámos tengeren.
1: Indulhatunk, 1000 az már a gyar. De hová? Merre menjünk?
0: A kapitány körülnézett. Meg is látott egy nagy csomag színes ceruzát. Az volt ráírva. A tenger túlsó partjára.
1: Elviszem a színes ceruzákat.
0: Azzal berakodott a hajóba, vett 3 csomag szivart, és kiadta a parancsot önmagának.
1: Indulás!
0: Nagyot fújt a vitorlába a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elindult. A kapitány pedig dörbögni kezdett jókedvében.
1: Hangom, mint a mackó hangja. Bajszom, mint a harcsa bajsza. Hintáztatnak a habok. Harcsa bajusz én vagyok.
0: Alig ért a dalocska végére, már is egy szigethez érkezett. Kikötött és kiszállt. Nem látott sehol senkit. Egyszerre csak furcsa hang ütötte meg a fülét. Pityerget valaki. Hogy kicsoda? Egy elefánt. Igen, ott ült és pityergett.
1: Nem szégyelled magad? Ekkora nagy elefánt és bőg.
0: Mordult rá a kapitány.
1: Mi bajod van?
2: Gyere, játszál velem!
0: Zokogta az elefánt.
2: Olyan együttűz vagyok! Mindig unatkozom!
1: No akkor hagyd abba a sírást, mert én itt vagyok. Játszom veled egy kicsit.
0: Azzal játszani kezdtek. Bujócskáztak, fogócskáztak, birkóztak. A kapitány még lovagolt is az elefánt hátán. Aztán leszállt róla, és azt mondta.
1: No, elefántom, én most már elmegyek. Dolgom van.
0: Az elefánt elpityeredett.
2: Ne menj el! Játszunk még!
1: Nem lehet. Sietnem kell tovább. Máskor is meglátogatlak. Száguldó kacsa, indulás!
0: De a hajó nem mozdult. A kapitány hátra nézett. Meglátta, hogy az elefánt az ormányával jó erősen megfogta a hajót.
1: 1000 az már a gyar! Engedd el a hajót!
0: kiabált a kapitány.
2: Én is veled megyek!
0: Mondta az elefánt, és hopp, beugrott a hajóba. A hajó megbillent, és a ceruzák mind kiszóródtak belőle. Az elefánt bánatosan kimászott a hajóból, és kezdte kihalászni a vízből a ceruzákat.
1: Azért mondom,
3: mormogott harcsabajusz kapitány.
1: Elefánt, nem félj ezen a kis hajón. No, add már ide a ceruzákat, és megyek.
0: De az elefánt csodálkozva nézegetni kezdte a ceruzákat.
2: Mi ez? Megenni nem lehet, csak kapogni tudok vele.
1: Ide néz, te buta! Itt egy darab papíros. Rajzolj rá valamit.
0: Az elefánt húzott egy vonalat, és elmerülten nézte. Aztán húzott még egyet. Aztán rajzolt egy kört, és rá egy kacskaringót. Ez harcsabajusz kapitány képe. Elégedetten bámulta, aztán rajzolt tovább. Meg se hallotta, hogy a kapitány elbúcsúzott tőle.
1: Nem bánom, maradjon a tied, az az egy ceruza. Nem sokára újra eljövök.
0: A száguldó kacsa végre elvitorlázott. Siklott a habzó tengeren, s hamar megérkezett a tenger túlsó partjára. A kapitány kirakodott a hajóból, aztán elment vásárolni. Egy dobozzal jött vissza a kikötőbe. A dobozt betette a hajóba, és kiadta a parancsot.
1: Most aztán rajta száguldó kacsa, irány a búbánatos elefánt.
0: S röpült a hajó a vízen, vissza a szigetre. Harcsabajusz kapitány kiszállt és körülnézett. Most nem látott senkit. Csak egy hangot hallott.
1: Most meg miért sírsz, elefánt? Hiszen van papírosod, ceruzád rajzolhatsz, amennyit akarsz.
2: Azért sírok, mert nincs akinek megmutassam, hogy mit rajzoltam. Ide nézd, ez itt egy pálna.
1: Várj, elefánt, itt van ez a doboz. Neked hoztam ajándékba. Bonts ki, én meg sietek tovább.
0: A kapitány a hajóba szállt. Nagyot fújt a sós tengeri szél, és a száguldó kacsa elsuhant a szigettől. Az elefánt észre sem vette, mert a dobozra figyelt.
2: Ez meg mi a csuda?
0: Rázogatni kezdte, de a doboz morogni kezdett. Az elefánt megijedt, és elbújt a bokor mögé. Lassan újra előmerészkedett, és óvatosan kinyitotta a dobozt. És mi volt benne? Se nem bálna, se nem cápa, nem szamár, nem madár, nem is gyík, nem is csík, hanem egy nagy fülű, gombaszemű, kicsi elefánt. Ezt hozta neki ajándékba a kapitány, hogy ne legyen többet egyedül. Az elefánt úgy megörült a kölyök elefántnak, hogy ugrándozni kezdett körbe-körbe a szigeten. Amikor kifáradt, elővette a papírost és a ceruzát, a földre hasalt, és magyarázni kezdte a pici elefántnak.
2: Látod, ez itt harcsabajusz kapitány. Ez a hajója. Ez egy pálna, ez meg egy cápa.
0: Az apró elefánt pedig lelkesen hallgatta, és hallgatja ma is, ha csak meg nem unták, és nem kezdtek el játszani. Harcsabajusz kapitány a kikötőben elővett egy hosszú-hosszú szivart, rágyújtott, és azt mondta.
1: Látod, száguldó kacsa, mától fogva nincs búbánatos elefánt.

0: Ping-pong kalandjai folytatódnak. Vald be, mit ettél? Reggel Kassia kiszaladt a konyhába. Gyorsan kinyitotta a hűtőszekrényt, nézi, hát ping-pong fintorgó képpel ül ott, a hasát fogja és nyögdécsel.
1: Mi történt, ping-pong?
2: Jaj, azt hiszem, hogy fáj a hasam.
1: Már hogy fájhatna, hiszen tegnap semmit sem ettél.
2: Minden megesett. Talán az ibolya szagolgatásától van.
1: Jaj. Milyen butaságokat találsz ki. Szagolgatástól még senki sem fáj a hasa.
2: Jaj, de talán én kivétel vagyok, és éppen az ibolya szagolgatásától fáj a hasa.
1: Ne fecsegj butaságokat.
0: Kassa körülnézett a hűtőszekrényben. Nem hiányzik-e belőle valami?
1: Inkább vald be, mit ettél?
2: Én? Pingvin becsület szavamat adom, hogy semmit nem ettem.
1: Mégiscsak furcsa, hogy a semmitől fájduljon meg valakinek a hasa. No, nincs mit tenni. El kell mennünk az orvoshoz.
0: Ping-pong még szerencsétlenebb képet vágott.
2: Feltétlenül szükséges ez? Inkább elmehetnénk ibolyát szagolgatni. Azt hiszem, az ibolya elmulasztaná a hasfájásomat.
1: Kicsikén. A vendégünk vagy sem?
2: Hát az vagyok.
1: Ebben az esetben el kell, hogy vigyünk az orvoshoz. A doktor bácsi megvizsgál, megröntgenez, és megmondja, mi a bajod.
2: És a doktor bácsinak van konzervnyitója?
1: Minek neked a konzervnyitó?
2: Semmi, csak úgy gondoltam magamban, hogy már úgyis késő.

0: A varjú lánykérőben. A varjú egyszer meglátta a cinegét, s feltette magába, hogy feleségül kéri. A cinegének is nagyon megtetszett a varjú, s fogadta a kérőjét. Este, ahogy az asztalnál ültek s eszegettek, megkérdezte a varjú a jegyesétől.
1: Mondd már, miért vagy olyan picike?
2: Fiatal vagyok még.
1: Kás, nem is nősz nagyobbra?
2: Növök még, hát hogy ne nőnék?
0: Evés után unatkozni kezdett a mennyasszony. Furton furcsa kásítozott. Azt mondja végül a vőlegénynek.
2: Én úgy unom magam, mesélj valamit, ami elűzi az unalmat.
1: Jól van.
0: Hagyta rá a varjú, és mindjárt neki kezdett a mesének.
1: Tavaly ott volt az erdő melletti faluban, ahol a nagybátyám lakik, egy bab. Olyan magasra felfutott, hogy a csiga háromszor kúszott fel kára szára mentén az eső felhőkbe inni.
2: Hát már ez is valami. Tavaly előtt én egy akkora borsót láttam, amin egy tücsök felmászott a naphoz, hogy pipára gyújtson nála.
0: A varjúnak mindjárt újabb történetek voltak kéznél.
1: Elég az hozzá, hogy három esztendővel ezelőtt olyan hatalmas szél kerekedett ott, abban az erdő megetti faluban, hogy az emberek, drágám, négy kézláb tudtak csak járni, és csak hónapok múltán szoktak le róla.
2: Ez is valami. Most öt esztendeje olyan táltos szelet láttam, hogy a szélmalmoknak nem látszott a vitorlája, olyan sebesen pörögtek.
0: A varjú erre elmondott egy harmadik történetet.
1: Hát 10 esztendővel ezelőtt, mikor olyan kemény fagy volt, emlékszel, vagy fiatal vagy, de emlékszel, hogy az erdőben minden fenyő tövétől a sudaráig meghasadt belé.
2: Már ez is valami. Úgy jó 12 esztendeje, amikor éppen a harmadik fészekalja fiókáim után keseregtem, új esztendő napjatáján olyan csikorgó hideg idő járt, hogy a kemence szája előtt kenyeret dagasztó asszonynak hozzáfagyott a tészta a kezéhez, és a fazék egyik oldalán főtt az étel, a másik oldalon azonban vastag jég borította a levest.
1: Hát igen. Hát régente kemény fagyok jártak.
0: Tette hozzá a varjus, felsóhajtott. Engedelmet kért, hogy egy kicsit kimenjen, s nem is jött többé vissza. Bárhogy álljon a dolog a babbal, a borsóval és a faggyal, de olyan öreg feleséget, aki ezt mind látta, nem akart magának.

Ma este megint egy új mesét fogok nektek mesélni. Tudjátok, mielőtt elkezdődik a mese, el szoktam mondani a szokásos és pontos szabályokat. Gyerekek, remélem ágyban vagytok már, elhelyezkedtetek a kis ágyban. Remélem anyuka megmelegítette a paplant, oda van téve a teljes kávé. Felerősítettétek a hangfalnak erősítő gombját, és kezdődik pillanatokon belül a mese. Ma este a nagy füstről fogtok hallani.

0: Történt egyszer, nagyon régen, még annál is régebben, mint a múlt héten szerdán, amikor meséltem nektek a furuljázó emberről, még annál is régebben történt egyszer, ugyanazon a helyen, csak kicsit arrébb, 2 kilométerrel, az erdő mellett egy nagy-nagy kő alatt, aminek az volt régen a neve, hogy Pokollik, hogy abban a lyukban élt egy füstasszony. Úgy hívták azok az emberek, akik ott éltek körülötte, pár kilométerrel arrébb, hogy a füstasszony. Ezek az emberek nem nagyon mertek oda menni, mert a füstasszonynak nagyon-nagyon félelmetes híre volt, de tudták, hogy a füstasszony ott lakik a Pokollikban. Ez a Pokollik minden háztól távol volt, de azért vezettek oda ösvények, olyan ösvények, ahol az emberek jártak gombászni. Például a vargányát, tiggombát, tintagombát, fokhagymagombát, sítakét szedni a bakonyban. De csak mindig olyan időszakban, amikor tudták, hogy a füstasszony nincs otthon a Pokollikban. Nagyon féltek ettől a füstasszonytól, mert ez a füstasszony akkora szoknyát hordott, olyan nagy volt a szoknyája, hogy ahol ment, a szoknya leért a fűre, 3 méteres körzetben, ahogy ide-oda, mert egy nagyon öreg asszonyról van szó, billegett ez az öreg asszony, ide-oda, a szoknyája mindig a lába mellett súrolta a füvet, és ahogyan ment ez az öreg asszony, de csak éjfélkor járkált, kirohasztotta a füvet. Onnan tudták, hogy merre járt éjjel a füstasszony, hogy egy nagy-nagy kikopott ösvény vezetett körbe-körbe, aztán ilyen S-salakban. Azt mondták a régiek, hogy soha nem ment be a faluba, hanem csak a falu körül mászkált ebben az óriási szoknyájával. Azt is mondták, hogy ahol a füstasszony ment tavasszal, és ilyen nyomokat találtak, azokat a nyomokat úgy hívták, hogy boszorkánykörök. Azt is mondták, hogy ahol ilyen köröket látnak, azokon a helyeken nőnek a gombák, a vadgombák. Ez az öreg asszony nagyon jó kapcsolatban volt az állatokkal. Például abban az időben volt a bakonyban hiúz. Ez egy nagy, elég nagyméretű macska, majdnem akkora, mint az én bundi kutyám, gyerekek. Az én bundi kutyám pedig akkora, mint egy kisebb fajta birka. Azok a birkák, amelyek akkor éltek, azok meg akkorák voltak, mint egy megszületett tehén, kis tehén. Talán így el tudjátok képzelni, hogy mekkora volt ez a hiúz, amelyik nagyon szerette ezt a füstasszonyt. Ennek a füstasszonynak volt még teknős békája, mocsári teknős. Az egyik teknősét Zsuzsának hívták, a másik teknősét Eleknek. Volt ennek az öregasszonynak 67 darab erdei békája is, olyan békák, amelyek évközben mindig barnák voltak, de amikor szerelmesek lettek, olyan gyönyörű kék színük volt, mint a Pellmell Ultralight doboznak az a felső része. El tudjátok biztos képzelni, ahogy ezek a békák, mikor ment a füstasszony, követték, és csak annyit mondtak. Ahogy ezek mentek a bakonyban, onnan lehetett tudni, hogy merre járnak, mert ez a világos kék, ultra kék szín világított V-alakban. És az elején pedig ott tyorgott ez az öreg asszony, a füstasszony. Mindig ment, mindig mászkált. Az emberek a falvakban, például Imáron, például Öcsön, például Ráskón, például Csóron pusztán, vagy Csóron földén, vagy Dörögdön, amikor látták, hogy a kék színű békák éjjel mentek, tudták, hogy a füstasszony is mászkál. De nem szerették ezt, mert a füstasszony olyankor mindig azért mászkált, mert mindig énekelgette. Egyedül vagyok, mindenki senki fél, senki sem él. Megyek, keresem a helyem, megyek, keresem az embereket, megyek, jönnek velem az állatok, megyek, megyek, de csak a hegyek visszhangozzák, hogy megyek előre. Keresem, aki velem tud barátkozni, de csak megyek, megyek, megyek.
1: Nagyon érdekes volt, hogy az emberek ezeket a dalokat, amelyeket az öregasszony énekelt, mindig mást-mást, ezeket úgy hallották, mint hogyha valahol a fejükbe, valahol egészen közel, mert az emberek ugye éjszaka az ágyakban vannak, ott ébredtek föl, és ott hallották az öregasszony énekét, úgy érezték, mint hogyha az ágy mellett ott lenne, oda bújt volna az öregasszony, és ott topogna, tipegne, és ott énekelné ezt a dalt, ezt, hogy megyek, megyek, keresek, keresek, egyedül vagyok, keresem a helyem. Ez azért volt, mert ennek az öregasszonynak nagyon nagy hangja volt. Nagyon messziről is olyan mély hangokat tudott létrehozni, amitől a házakban, a kőházakban is úgy hallották, mint ha ott lenne. De tudták azt, hogy az öregasszony csak akkor járkál, csak akkor mozog éjjel, csak akkor keresgél, hogyha nagyon-nagyon egyedül van, és azt is tudták, hogy az öregasszony mászkál, akkor valaki meg fog halni a faluban. Mert az élő emberek nem szerették a füstasszonyt, mert féltek tőle. Pedig lehet, hogy csak az élő embereknek oda kellett volna menni a füstasszonyhoz, és meg kellett volna simogatni, meg kellett volna ölelni. Egyszer 6 legény, amikor lent volt a kocsmába, és nagyon berúgtak pálinkától, meg bortól, akkor ők el is határozták, hogy felülnek egy szénásszekére, és kimennek ehhez az öregasszonyhoz, és azért mennek ki, hogy megfürdessék a füstasszonyt, megsimogassák, megölelgessék, megpuszilgassák a hasát, oda bújjanak a melléhez. De aztán ezek a fiatalok, amikor felültek erre a szekérre, és elindultak, és akkor még lendületben voltak, mert nagyon sokat ittak, amikor elérkeztek a pokolik előtt a mocsárhoz, nagyon megijedtek, mert a mocsárban elkezdett süllyedni a szekér, erről a múltkor meséltem is nektek már erről a mocsáról, biztos emlékeztek gyerekek, és mind az összes ott megfulladt a mocsárba, úgyhogy ők sem érkeztek ki. Annyi történt csak, hogy volt egy bolond Lajos nevű ember, az visszament a kocsmába, és ő elmondta a többi embernek, hogy ezek a fiatalok ki akartak menni a füstasszonyhoz, el akarták őt ringatni, meg akarták fürdetni, meg akarták dédelgetni, meg akarták puszilni a hasát, és nem sikerült nekik. De a történet az a faluban elterjedt, hogy az öregasszony szeretetre vágyik, hogy az öregasszony dédelgetésre vágyik, arra vágyik, hogy tejben megmosdassák, arra vágyik, hogy befeküdtessen valakinek az ágya mellé, mert az ágy mellett volt egy ilyen vastag szőnyeg, azt mindig azért tartották ott, mert tudták, hogy ha az öregasszony hangját meghallják, akkor az öregasszony éjszaka megjelenhet. És ezek a szőnyeg, ez egy olyan falu volt különben, hogy mindenkinek az ágya mellett volt ez a szőnyeg, ami kizárólag a füstasszonynak volt oda készítve, de a füstasszony soha nem ment és soha nem feküdt oda, csak mindenki várta. Tudták azt, hogy ahova viszont egyszer mégiscsak bemegy a füstasszony és lefekszik erre a szőnyegre, onnan élő üzenetet nem fognak kapni, mert az az ember másnaptól halott. Így történt ez azon az éjszakán is. Énekelt az öregasszony, és nagyon-nagyon-nagyon fájdalmas hangon énekelt, de nem csak énekelt, hanem mögötte egyre jobban hallatszott a békákból, tücskökből, bogarakból, cincérekből, mozgó kövekből, mozgó botokból, vaspuskákból összerakott zenekar. A következő zenét hallották, miközben az öregasszony csak énekelte. Egyedül vagyok, szeressetek engem. Egyedül vagyok, nem tudok így visszamenni. Egyedül

Azon az estén a faluban volt egy vitéz, egy katonavitéz ember, bizonyos Talián. Kiment a ház elé, nézegette azt a holdat, hogy milyen furcsán világít, de nem a hold miatt ment ki, hanem nagyon kellett neki-e vizelnie. Kiment, mezítlábút kapkodta a lábait a téglán, elment hátulra a kerti budihoz, de nem akart már bemenni, mert a kallantyút is nehezen találta meg, mert este iszogattak a pappal, hanem inkább mögé állt a fabudinak. Aztán kieresztette, aminek kinek kell jönnie, azt, hogy még jobban jöjjön. Nézte fönn az eget, nézte a holdat, meg úgy hallgatta a hangokat. Hallotta, hogy egyre csak közeledik ez a fájdalmas hang. Egyedül vagyok, egyedül vagyok, miért nem szeretnek engem, mikor annyi szép dalt tipegtem már, nem én, nem ölel meg engem, engem a füst, azt, engem, pedig mozgatom a leveleket, mozgatom a vizeket, pattogtatom a szikrákat, mind a bokat, és egyre csak közeledett ez a hang, de Ignác nem tudta abbahagyni a vizelést, mert ugye sok volt ez a bor, amit megittak, úgyhogy úgy pisálás közben egyszer csak odaérkezett hozzá a füstasszony. Megállt a füstasszony előtt, és azt mondta, hogy tudod-e, Ignác? Ugye téged így hívnak, Ignác? Ignácnak kicsit megremegett a keze, ezért permetezni is kezdett jobban, de azt mondta, hogy tudom, hogy mit fogsz kérdezni, de mivel katonaviselt ember volt, megpróbált úgy csinálni, hogy nem fél. Kihúzta magát, ettől még jobban arrébb spickolt, amit engedett. Azt mondja neki a füstasszony, tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved? Azt mondta az Ignác, tudom. De tudod-e, Ignác, hogy én tudom a te neved? És te tudod-e, Ignác, hogy én ki vagyok, az én nevemet is tudod-e? Azt mondta erre az Ignác, tudom. Erre azt mondja az öreg asszony. De tudod-e, Ignác, hogyha te tudod az én nevem, hogy én vagyok a füstasszony, és te azt mondtad, tudod-e, mit jelent ez a találkozás? Azt mondja az Ignác, tudom, akkor egy pillanatra el is állt a sugár, mert ugye ilyetibe megszorította ott a csövet, de utána engedte tovább, mert nem bírta jobban a hólyagja. Azt mondja az öreg asszony erre. Tudod-e, hogy az emberek azt mondják, azok az emberek, akik nem szeretnek engem, pedig tudod, hogy én nagyon szeretném, hogy engem az emberek szeressenek, hogy megérintsen valaki, meg simogasson valaki, megöleljen még akkor is, ha pisás a keze. De hogy tudod-e, hogy nekem ez mennyire fontos, és tudod-e, hogyha velem most élő ember találkozik, mert azt mondja neked is mindenki, meg mindenki más. Tudod-e, hogy ha a füstasszony itt van, ha te látod a füstasszonyt, tudod-e, hogy ez mit jelent? Azt mondja erre az Ignác, tudom. Csak legalább a pisálást hadd fejezzem be, utána meghalok. Azt mondja erre az öreg asszony, te Ignác, te aki itt pisálsz, és nagy-nagy csatákban kardoztál, lőttél, lovasztál már annyiszor a császár oldalán. Félsz-e, Ignác? Mondd meg becsületedre, mert jó magyar ember vagy. Azt mondja erre az Ignác, hát, mivel magyar ember vagyok, meg jó magyar ember, meg sokat is kardoztam, hősi csatákban végeztem, sok mindent harcoltam, mentem, lovasztam, becsületesen megmondom, igen, le is pisáltam a csizmámat, becsületesen megmondom neked, füstasszony. Azt mondja erre neki a füstasszony, te Ignác, azért, mert erre a kérdésre, erre a fontos kérdésre becsülettel válaszoltál, engem embernek néztél, jót tett helyébe, jót várj, de mielőtt válaszolnál és megmondanád a kérdésedet, még egyszer próbára teszlek téged. Nem érdekel engem, Ignác, mert már 100 éve bolyongok itt egyedül, a békákkal, a kuruttyokkal, mindennel, az erdőn éjszaka, hogy pisás-e a kezed, pisás-e a gatyád. Ölelj meg engem, Ignác,
Milyen asszonynak látsz te engem, Ignác, engem a füstasszonyt? Öregnek. Hát még milyen asszonynak látsz te engem, Ignác? Csúnyának. Meg tudnál te engem ölelni így pisás kézzel, Ignác? Ignác nagyon félt, nagyon féltette az életét, de úgy érezte, hogy mivel magyar ember, katona viselt ember volt, magyarul kell válaszolnia. Ha ezen múlik az életem, megölellek, ha belepusztulok, ha belerohadok, akkor is. Ignác, nagyon szépen, nagyon őszintén válaszoltál. Én nagyon tisztelem azt, hogy egy ilyen mocskos vénasszonyt, mert tudod, én vagyok az egyik legerősebb boszorkány itt a környéken. Tudok én még ennél csúnyább is lenni. De hogy engem, érzed a büdös leheletemet? Még a szám is kénköves. Hogy engem te meg tudsz ölelni, azt mondtad, hogy tudnál nekem szeretetet adni. Meg foglak segíteni. De még egy próbatétel fog most következni, Ignác. Tudom, hogy őszintén válaszoltál, de az őszinteségednél csak egy dolog lehet, ami fontosabb. Ignác, ölelj meg! Ignácnak nagyon remegett a lába. Nem érdekelt őt már semmi, hogy visszarakta-e a műszert, vagy nem a nadrágba. Úgy érezte, ha nem öleli meg, úgyis megdöglik, mert találkozott a füstasszonnyal. Ha megöleli, akkor meg azért pusztul el, mert nagyon ronda volt ez a vénasszony. De hát mit volt mit tenni, még élt? Magyar ember is volt. Úgy volt, hogyha kimondta, megcsinálja. Azt mondta az Ignác, megölellek. Azt mondta erre a füstasszony. Jó, akkor ölelj, de hosszan. Fölhangzott egy furcsa-furcsa égi zene. Hosszan tartott ez az ölelés, és egyszer csak nagy erővel, mikor megölelte Ignác, fölhangzott a varázszene. Tapsoltak a békák, csörömpöltek a kolompok, Ignác meg csak ordította már remegett, ölelek, ölelek, ölelek. Mindenütt Ignác félelmetes hangja, remegő hangja visszhangzott, nem lehetett már semmit érteni, csak azt, hogy ölelek. De az öreg asszonynak egyre szebb lett. Egyre jobb lett, egyre nyugodtabb lett a mosolya. Gyönyörű, szép fiatal lányá változott. Az ölelés elején ez az öreg asszony ledobta az összes szoknyáját. Ott állt egy... Hát gyerekek, nem is tudom ezen az éjszakán, most, hogy ott fekszettek a kis teljes kávéval, hogy mondjam el nektek, egy nagyon, de nagyon-nagyon csúnya, nagyon vénasszony lógó testtel. De ahogy Ignác ölelte, egyre szebb lett, egyre gyönyörűbb lett, egyre hamvasabb lett. És amikor már Ignácnak nem lehetett érteni a szövegét, csak hogy akkor megszólalt a füstasszony, és a következőket mondta. Ignác, látod, én egy nagyon szép, nagyon fiatal lány vagyok. Szeretnék neked ajándékot adni, és nagyon tisztelem azt, hogy azt merted mondani, amit gondolsz. Ezért cserébe, most először és utoljára, mert tudod, az emberek nem ezt mondták. Tudod, az emberek önzőek, és tudod, hogy az emberek teljesen mást mondanak. Tudod, hogy az emberek, ha együtt vannak, rosszak, és pusztítanak. Én ezért pusztítottam, mert az emberek engem nem öleltek meg. Tehát, Ignác, most adok neked ajándékba, sem ezelőtt, sem ezután nem fog ez megtörténni. Egy nagy dolgot. Élhetsz tovább. Egyetlen egy, amit még kérek cserébe, hogy itt, ahol állunk, és ahol még nincs semmi, ide építs egy emeletes házat, egy hosszút, ami keletnek és nyugatnak néz, egy olyat, aminek a kapuja
éjszakra és délre is négy egyszer. Egy olyat, aminek a kéménye olyan hatalmas, hogy a füste fölmehet az égig. Egy olyat, aminek nem csak az aljában ég a tűz, hanem a közepében is. Építs egy olyat, amiben mindig ott lesz a tűz. Ha fölépítetted, menj ki a pokollikhoz éjfélkor, találsz ott egy kötek szalmát, vidd be azt az emeletre, és tedd rá a kemencére. Füstölni fog 3 napig, én leszek az, ami füstölni fog, és onnantól kezdve védeni fogom a házadat. Ha ezt megteszed, akkor hosszú életű leszel, uralkodni fogsz, és minden rendben lesz. Így is történt, messziről Ignác másnap reggel hozatott építőmestereket. Olasz építőmestereket, de többet is hozatott, mert nagyon szép házat akar csinálni, de ezek a mesterek összevesztek, és az egyik mester, aki a ház alját csinálta, boltívesre építette a házat. De a másik mester, aki nem értett egyet evel a mesterrel, mert a feleségükön összevesztek, az meg gerendásra csinálta az emeletet. A harmadik mester, az ács, az meg állószékesre csinálta a tetőt. De a kémény az mégiscsak egy kézből egy óriási nagy hosszú kémény lett. Így aztán azon az éjszakán, amit az öregasszony megígértetett Ignáccal, bár akkor már gyönyörű szép fiatal lány volt, elment Ignác a pokollikhoz, fogta a csutkát, fogta, vitte, pedig szakadt róla a víz, mert nagyon félt, hogy még egyszer találkozik a füstasszonnyal. Hazavitte, a szolgáló már begyújtott fönt a szabad kéménybe, az föltette a kemencére a csutkát, és látta, hogy füstöl a csutka. Azt mondta erre az Ignác, legyen úgy, ahogy lennie kell, legyen úgy, ahogy mondtad, működjön minden úgy, ahogy kell, menjen minden úgy, ahogy az úton haladni kell. Itt vagyok, én vagyok, elhoztalak, segítettelek. Tedd meg te is azt, amit neked meg kell. Legyen az élet olyan, amilyen, éljek, ameddig kell, te pedig legyél füst. Így a füstasszony ott, a kemence tetején, kifüstölgött ki a világba, gyerekek ki a felhők közé. Egyetlen egy dolog maradt azon az éjjel ott, a zene. Hát ez volt ma estére nektek a mese, itt az osztályfőnöki órában. Búcsúzik tőletek az arab Sanyi, búcsúzik tőletek a szőke.

0: Szervusztok, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este is esti mesét fogtok hallani itt a Tilos Rádióban. Mesélni fogunk nektek. Két mesélő is fog nektek mesélni. A Gábor meg a Bandi. Itt vagy, Gábor?
1: Szervusztok, jó estét kívánok, minden jó, kedves kisgyereknek, remélem ágyban vagytok már.
0: Így van, most már nem csak azt fogom nektek mondani, amit eddig, hogy a számítógép gombját és a direkt hangfalat, vagy mi a lószarnak hívják,
2: fúj,
0: azt kapcsoljátok föl, hanem most már rádiókészüléken is tudjátok hallgatni, feküdjetek le szépen. Nem szabad a rádiót betenni az ágyba, mert 220 van benne, és csapat az áram, úgyhogy csak úgy messziről hallgassatok bennünket. Mauri zene fog majd a mese alatt szólalni, adjuk nektek elmesélni ma a mesét. Aki szuszog, az a Gábor, ő fog majd nektek mesélni.
1: Én már el is aludtam.
0: De akkor nem tudunk mesélni a gyerekeknek, úgyhogy ébredjél föl, Gábor. Én leszek majd az ajtónyikorgás, vagy a kiskutya, a kismacska, a Gábor meg a történet szerkezetet fogja most átvállalni. Mert ha nem, akkor úgy összeveszek vele, mert nem hoztam a mesekönyvet. Pedig annyira be akartam rakni dörögben, a kocsiba csak ott maradt valahogy. Hát kedves Gábor, akkor kezdjünk neki a mesének.
1: Hát hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, volt egy kisfiú.
0: Ez egy nagyon szép kisfiú volt.
1: Szép, göndörhajú, szép, kékszemű, kis tömzsi kisfiú volt. Egy vidéki kisfiú. Volt neki apukája, volt neki anyukája. A drága apukája iparos ember volt, anyukája is háztartásbeli, de néha varrogatott is. Az apukája pedig szobafestés és mázolással foglalkozott. A drága jó kisfiú, aki nagyon jó fiú volt, mindig hallgatott rájuk. Ő is úgy gondolta, meg az apukája is úgy gondolta, meg az anyukája is úgy gondolta, hogy az óvoda elvégzése után beiratkozik az általános iskolába.
0: A köztársaság téri általános iskolába?
1: A köztársaság téri általános iskolába. Vidéken volt ez, vidéken azért régen nagyon nehéz volt az élet. Nehéz is volt, meg szép is. Nehéz azért volt, mert az emberek szegények voltak. Szép azért volt, mert szerették egymást az emberek. Ismerték egymást az emberek, ismerték a Pólya utcából, a Köztársaság utcából, vagy térről, és mindenki nagyon szerette és ismerte egymást. Ez a kisfiú szépen beiratkozott.
0: Sose veszekedtek, sose?
1: Nem veszekedtek. Mindig azt mondták, Durfül Kinder.
0: Igen.
1: Vagyis nem a gyerek előtt.
0: Németül?
1: Igen, németül. Igen. De ez a szomszéd bácsi mondta,
0: igen,
1: aki német ajkú volt.
0: Igen.
1: De azért ott lakott.
0: A darabos Jóska bácsi.
1: A darabos Jóska bácsi.
0: Igen,
1: volt.
0: Igen.
1: Ő német ajkú volt. Ott együtt éltek a németek, a magyarok.
0: Nem úgy, mint a Polgár Sanyi bácsi, mert az nem volt német ajkú. Az a Pólya utca másik oldalán lakott.
1: Ő milyen nyelvű volt?
0: Magyar nyelvű.
1: Magyar nyelvű.
0: Magyar. Neki volt egy néni, aki ott lakott a házukba, mert az még az elefántiéktól maradt ott, az volt a kocka Mariskörén, ő volt a szolgáló régen, háború előtt.
1: Háború előtt.
0: És aztán a Polgár Sanyi bácsiék meg Szappannal foglalkoztak. Szappant csináltak, be kellett vinni nekik a zsírt, és akkor ők csináltak mosószappant belőle.
1: Zsírból főzték a szappant.
0: Később meg Tomi Szuper, meg Tomi mosóforokat is lehetett tőlük kapni zsírért.
1: De az már nagyon később volt.
0: Avasszalonnát is lehetett oda vinni.
1: Így van, és az avasszalonnából és a zsírból főzték a szappant. Az volt a finom mosószappant.
0: Igen.
1: Avval mosakodott az a kisfiú is, mert sokan mások ebben az országban, ő nagyon régen.
0: Igen.
1: Ez a kisfiú szépen járt az általános iskolában, barátkozott többi barátaival, kis barátaival, kislányokkal is, focizott, zenélt.
0: Hát ők egy kicsit focizott, mert kicsit nem, focizott. Volt a, nem értett nagyon a focihoz.
1: De szeretett volna focizni, kajakkenuzott.
0: Kajakkenuzni, igen, igen.
1: Sportembernek
0: készült. A kurca folyóba bele is borult egyszer, és amikor beleborult, akkor már ez nagyon régi folyó volt, és régen folyt, most állóvíz volt akkor, mikor beleborult, és mivel nem takarították ki, olyan egy méternyi iszap volt a folyóba, és a fél méternyi víz, és beleborult a kisfiú, és tiszta szar lett a pocsolyától.
1: Igen, de mivel ő sportembernek készült.
0: Kijött szarosan, igen.
1: Kijött, kikászálódott a kurca folyó iszap rétegéből.
0: Ez tényleg így van.
1: És utána tanult, nagyon jó tanuló volt, szorgalmas tanuló volt. Édesapjával eljárt dolgozni, segített neki. Vitte a vödröt, hozta ecseteket, bemzöket, és ott úgy

0: tantárgyak érdekelték.
1: Igen, szerette az irodalmat, szerette a történelmet, így van. Ez úgynevezett humán beállítottságról volt szó. Szerette az irodalmat, szerette a történelmet, szerette a földrajzt. Ez a körözeti ismeretnek egyik változata volt.
0: Igen.
1: És amikor is szépen szorgalmas is volt, mert elment kenyérére, amikor tanítani, igen, elküldte kenyérére a pékbát.
0: És sose hozott éget kenyeret, hanem van, mindig csak szép pirosat.
1: Mert ügyes fiú volt, és mindig mondta, hogy tanítani lesz ez a kenyér. És így nagyon szépen és nagyon gyorsan, 8 év alatt el is végezte az általános iskolát.
0: És egyszer se bukott meg, nem?
1: Nem bukott, nem. A szülei nagyon szerették, ő is szerette a szüleit. Szeretett volna sokat tévét nézni, de abban az időben még nem nagyon lehetett tévét nézni. Nem volt 32 csatorna, hanem nem, egy darab csatorna
0: nem,
1: volt.
0: Nem, ez nem úgy volt, hanem úgy volt, hogy az apukája vett egy tévét. Egy Orion tévét, egy Orilux tévét, és a kisfiú az elhatározta, mivel csak egy tévét lehetett nézni, a magyart, hogy ő befogja az osztrákot is. Csak ez a mese a Dél-Alföldön játszódik.
1: Igen, egy vidéki város.
0: Nagyon messze volt onnan, Szombathely után még az osztrák terület. És a kisfiú elfordította az antennát, hogy befogja az osztrák adást, de nagyon rövid volt az antenna zsinór a padláson, és súgy fölhúzta a tévét a szobába, de azt ő nem tudta, hogy a banándugó erős, és leesett a tévé, és puff, fölroppant a tévé.
1: Akkor nagyon-nagyon megharagudtak a szülei el.
0: Nem. Azt hitte a kisfiú, hogy meg fognak haragudni, de nem, csak nem volt utána tévé egy darabig. A kisfiú volt elszomorodva, hogy fölrobbantotta a családi tévé.
1: De akkor is már lehetett tudni róla, hogy műszakilag is nagyon fejlett ez a kisfiú, és nagyon kreatív, amit úgynevezett kezdeményező képességével megpróbálta meg csinálni azt, hogy ne csak egy adó legyen egy televízióban, mert régen csak egy adó volt, és egy adóban egy Maci mosta mindig a fogát, és 8 órakor, fél 8-kor, 7 órakor, és úgy gondolta, hogy majd Ausztriában is vannak ilyen emberek, meg gyerekek, meg mindenféle tévéadások, és gondolta, hogy akkor hátholt is
0: meg
1: van.
0: Romániában
1: is, meg
0: Szabadkán,
1: Jugoszláviában hívták régen azt a csúnya területet, most már nem is tudom, hogy hívják őket.
0: Onnan lehetett Farmert hozni, meg
1: rágógumit,
0: Rolling Stones lemezt,
1: igen,
0: meg minden.
1: Igen, mert akkor voltak ott sok mindent lehetett ott kapni, de a kisfiú nem igazán ebben foglalkozott, hanem arra gondolt, hogy ő tovább szeretne tanulni, és szeretne nagyon nagy, nagyon okos és nagyon szép ember lenni. Így hát úgy gondolta, hogy mivel 8 általános iskolát elvégezte, nagyon jó eredménnyel, kiváló eredménnyel, legalábbis a krónikák ezt mondják.
0: Igen.
1: Így van, mert az édesanyja is azt mondta nekem, amikor találkoztam vele, hogy nagyon jó fiú volt, nagyon jó tanuló volt. Igen. Így hát akkor ezt fogadjuk is el. Így hát föl is vették őt egy gimnáziumba.
0: Igen.
1: Egy nagyon szép gimnáziumba, ami a városnak, a kisvárosnak, egy vidéki kisvárosnak a legjobb és a legszebb gimnázium.
0: És nagy, magas gimnázium volt.
1: Nagy, sok emelettel.
0: Díszteremmel.
1: Igen, és ott
0: volt aulával.
1: Pedelus bácsi.
0: Pedelus is volt, igen.
1: Na, az nagyon kemény bácsi volt.
0: A Jani bácsi.
1: Igen. Jani bácsi. Jani hívták, hogy Jani bácsi. És másképpen Subri Jóskának hívták a fiatalok. De mert ugye minden Pedelus bácsi.
0: Nem azért, mert az épület hátulján iszogatott egy kicsit a Jani bácsi, de nem volt rossz ember, ha iszogatott, akkor nagyon kedves volt.
1: Akkor kedves volt, igen, és mert hagyta, hogy egy gyerekek, akik már nagy fiúk voltak, már 15-16 évek voltak.
0: Éjszaka bemásztanak létrán, hogy színházat csináljanak.
1: Így van, mert nem dohányozni jártak be, meg nem.
0: Hanem színházat
1: akartak csinálni. És akkor még, amikor ezek a kisfiú, akkor már nagy fiú lett, és nevezzük őket mondjuk Bandikának, ez a kis Bandikának az volt a fixa ideálja, mert ez megint csúnya szavakat használok,
0: szóval igen,
1: az
0: szép.
1: Az volt az
0: álma,
1: hogy színházat csináljon.
0: Nagy színházat.
1: Mert abban a városban, kisvárosban, vidéki kisvárosban volt egy kultúrház, amiben sok színházi előadás is volt. Utána színháznak is nevezték.
0: Az a Petőfi szállóban a színház volt, csak 50 éve nem volt benne igazi színház.
1: Igen, mert úgy gondolták ott a nagyon okos és nagyon buta bácsik, hogy minek ezeknek a vidéki embereknek színház. De aztán utána úgy
0: gondoltam. Azok a bácsik nagyon jó bácsik voltak, csak az egy olyan kor volt, más milyen, mint most.
1: De akkor voltak ilyen szép felvonulások, például május 1-én, április 4-én.
0: Lobogtak a zászlók.
1: Így van. Mindenki ilyen mozgalmi nótákat énekelt,
0: például,
1: ami nagyon hasonlított a magyar népdalokra. Igen.

0: élet?
1: És utána voltak ilyen másik ünnepek, ősszel is voltak nagyon szép, például november 7-én voltak ilyen a nagy októberi tuclista forradalom ünnepei, akkor többször is karénekes is volt ez a kisfiú, aki már nagy fiú lett, például el tudta énekelni a magyar himnuszt, a szózatot, az internacionális és a szovjet himnuszt is.
2: Igen.
1: És utána még nagyon szép sok mozgalmi dalt, és nagyon sok szép magyar népdalt is tudtak énekelni, és tanulta. De hát ne ugorjunk tovább annyira, térjünk vissza a színházba. Ez a kisfiú bemászott a kerítésen, és a barátaival, mert voltak ott kislányok is, de nem sokan, és próbáltak színházat csinálni. Úgy gondolták, hogy a színház az a
2: volt
1: világ.
2: Egy nagyon szép kislány, aki idősebb volt, mint a Pandika, úgy hívták, hogy Bedőcs Éva.
1: A Bedőcs Éva, aki igen. Nagyon komoly színész.
2: Szűke haja szép, volt.
1: Igen, és ő színészre szeretett volna lenni.
2: Igen.
1: Szépen
2: és
1: énekelt.
2: Szép mellei volt.
1: Szép mellei volt, a karcsulány
2: volt. A kis bimbók úgy hegyesek voltak mindig.
1: Akkor még nem volt divat a melltartó.
2: Nem azért, hanem volt a diák színpadnak ilyen szép fehér pólója. Rajta volt, hogy Horváth Mihály gimnázium. És a G betűnek, meg a H betűnek a kereszteződése volt rajta a mellbimbón.
1: Így van.
2: Igen.
1: Már az az igazság, hogy akkor már divat lett volna a melltartó, csak az idős nénik hordtak ilyen melltartókat. De a kislányok is szerettek volna, de akkor még nagyon szegény volt mindenki, és akkor még ez a 70-es években történt.
2: Amikor bejött a hét mozgalmak Magyarországra, a szabadság szimbóluma, és
1: így
2: cicerektek a mellek ide-oda.
1: El kellett dobni a melltartót, és voltak olyan lányok, akik még bugyi nélkül is jártak.
2: De nem ebben a mesében ilyen nem volt?
1: Ilyen nem volt, mert csak... azért... Mert egészségtelen, és azt mondom, aki kedves kislányok, akik most éppen lefekvés előtt állnak, illetve ma majdnem el is aludtak, hogy azért a télen izomtrikót, bugyit, mindent föl kell venni, mert a megfázás és a fölfázás
2: ellen. Te fészek, Gyuri.
1: Meg ugye a fiúknak is ugye a fölfázás ellen, de az a nyáron azért minden másképp lesz.
2: Igen.
1: És abban az időszakban, amikor amikor begyűrűzött a hippi mozgalom, hát az a civilizált nyugat-európai világban, Amerikában is teljesen ismeretlen helyek voltak ezek ennek a kis számára.
2: És a kisvárosban, amikor begyűrűzött a hippi mozgalom.
1: Ez 10-15 éve csúszott és késett, de azért begyűrűzött, és akkor az volt, hogy a lányok eldobták a melltartót, és mindenki csókolózni szeretett volna. Szeretkezni, és no war, love, szeretkezni háború, ez volt.
2: Igen.
1: És, igen, szó, és ez,
2: meg
1: és ez,
2: alföldi papucsba jártak.
1: Alföldi papucsba
2: meg
1: jártak.
2: Meg lajbi, majd ilyen mellény, meg szimacütyi.
1: Igen, meg ez a gáztáska, vagy igen. Hogy mondták ez, és akkor mindenki nagyon boldog és szabad volt.
2: Igen, hosszú hajuk volt, így lobogott a göndör hajuk.
1: A lányok rövidre vágták a hajukat, a fiúk meg megnevezték hosszú hajra.
2: Nagy csatos szíjuk volt.
1: Ez igen. Persze nem nagyon szerették, azok a csúnya felnőttek.
2: Meg a rendőrök egyszer akkora pofont adott.
1: Igen, meg levágatták a rendőrök, üldözték a hosszú hajú férfiakat és a rövid hajú nőket. És mindent megtettek annak érdekében, az emberek ne érezzék magukat szabadon.
2: Mi volt ott a gimnáziumban?
1: És utána a gimnáziumban, mondjuk, az nagyon jó tanuló kezdett lenni.
2: Mikor kezdett el inni?
1: Inni nem ivott soha, csak a delelő vendéglőben járt ki. Ott volt a falu végén egy delelő vendég.
2: Pacalér
1: járt. Meg ott volt csapolcsőr is, meg mindenféle jó hely volt. Ott tulajdonképpen
2: sportpálya mellett. Ott lehetett nézni a lyukon.
1: Igen,
2: amikor a Spartakusz Sportegyesület játszott.
1: Meg volt az egyesületi mérkőzés, akkor nem kellett befizetni a belépődét, az a 2 forintot a sportmérkőzésre, hanem a sportvendéglő, amit úgy hívtak, hogy delelő vendéglő. Régi mondások szerint az volt a szamár delelő. Mert
2: ez így van.
1: Beszéltem egy régi bácsi, a szegedi bácsi, néprajzos bácsi volt, és azt mondta, hogy...
2: A Lajos.
1: Igen, Bogdán Lajos
2: bácsi. A Pipás Lajos bácsi.
1: Igen. Aki így gyűjtött az ilyen, de inkább a kocsmához kötődő ilyen régi történeteket. És akkor mondtam, hogy voltam a delelő vendéglőben, és a Bandikát kerestük ott, de már nem volt ott, mert Bandika azóta sok év eltelt, azóta elköltözött fővárosba, mert világot látott.
2: Már felnőtt ember.
1: Felnőtt ember lett, de még ne ugorjunk ennyire.
2: De mindjárt 8 óra van.
1: Még van időnk. Jó jelöl az óra.
2: Abszolút
1: hát jó. Akkor még van
2: boldog. Akkor még most csak legyen ki fiatal a Bandika.
1: És akkor a Bandika még fiatal volt, a delelő vendéglőben járt a barátaival. Nem sok barátja volt, mert olyan visszahúzódó, szolid gyerek volt, és úgy kicsit félénk is volt egy kicsit, mert olyan, kicsit nem is tudom, szóval olyan a verseket írt otthon, meg, meg színházi darabokat ról álmodozott, meg, meg előbb-utóbb, és nem is előbb-utóbb, hanem utóbb elkezdett filmekbe gondolkodni. Volt neki ott egy tanárja, egy tanárbácsija, a Mihály bácsi, azt hiszem, ha úgy hívták.
2: Nem. Kátai tanár.
1: Kátai bácsi.
2: Miska bácsi. Miska volt bácsi. A színházi.
1: Színházi. És volt ott egy festő bácsi is, aki festeni is tanította. Szóval ez a kis Bannika nagyon el volt a világ, nem ismerte a világot, és nagyon szerette volna megismerni. A szülei nagyon szerették őt, és nagyon sokat segítették, de a szülei egyszer iparos emberek volt, akik azért dolgoztak, a megélhetésért dolgoztak. Szobákat festettek, mázoltak, ruhákat vartak azért, hogy a Bandika, a kis Bandi iskolába járjon. És az iskolába járt a Bandik, és akkor, amikor a gimnáziumba elkezdett járni, sok mindenféle dolgokkal kezdett el foglalkozni. Zenélni kezdett, megtanult, mindenféle furujá, meg mindenféle fúpos hangszer, gitározott, és kapott egy ceruzát is, és elkezdett rajzolni, és rajzolt, zenélt. Mindennel foglalkozott a művészet, és úgy érezte, hogy, hogy előtte áll az élet, és mindent meg fog tudni tanulni, és csak az iskolába kell járni, szorgalmasnak kell lenni, és a lányok is majd, és persze a lányok is nagyon tetszettek a lányok, de a lányok azok mindig másokkal foglalkoztak, mindig a negyedikes futballistákkal, meg a kocsma töltelékekkel, meg a nagy szájú helyi huligánokkal, és úgy, és Anni meg küzdött, és tanult, és rajzolt, és zenélt, és mindenféle jó dolgot csinált, és akkor találkozott a filmmel. A film az olyan dolog volt, hogy régen úgy hívták, hogy szuper 8-as, vagy 8-as technika, egy film celluloid szalaggal, hogy befűzték egy ilyen Szovjetunióból importált, nagyon olcsón és nagyon jó technika volt akkor még, egy ilyen felvevő gépbe, és akkor befűzték ott a filmet, aztán bekapcsolták a kamerát, és akkor lehetett vele 3 percig egyfolytában filmezni. A jobb helyzetekben lévő emberek, akinek jobb Szovjetunióból importált kamerájuk volt, annak volt hang része is, és lehetett hangot is. Szóval ezen mindenkinek sikerült, amikor ezeket a filmeket fölvették, akkor rájött a kis Bandika, aki már igazán nagy fiú volt, akkor már 16 éves is lehetett, már szépen már a pajusza is pedzett, erős testalkotú, de vékony fiú volt még, erősen szőrösödött, és neki már borotvágoznia is kellett. És akkor rájött arra, hogy milyen jó dolog az, hogy lehet rajzolni, és meg énekelni, és meg zenét is csinálni, és ez az a film, ez az egyszerű kis dolog, amit beteszünk egy ilyen kamerába, és akkor beállítunk egy-két dolgot rajta, és utána fölveszünk, utána elviszük a laborból, előhívják, és akkor abból lesz egy ilyen kis tekert, és utána azokat szépen otthon egy ilyen kis két burigánot összeállt, meg egy ilyen nézőkkel át lehet tekerni, és akkor abból szépen ilyen ollóval meg lehet válogosni, egymás mellé lehet tenni, össze lehet ragaszgatni, és lehet présülni, és abból egy olyan dolog születik, mint hogyha ha énekelne is, meg rajzolna is, meg színjátszót is csinálna, és ebből keletkezett a film. És úgy gondolta ez a kis Bandi, aki már Andrásnak hívták.
2: És egyszer csak nyílt az ajtó, és bejött egy nagy ember!
1: Ő volt az igazgató bácsi.
2: Azt mondja az igazgató bácsi, én vagyok a Miska bácsi gyerekek, én vagyok a színpadvezető. Nem.
1: És Miska bácsi ezt komolyan gondolta. Aztán a gyerekek elkezdtek énekelni, és mindenféle szép november 7-i, április 4-i műsorokat készítettek.
2: Nem, népi játékokat. Például a Csongrádi lakodalmast. Akkor a Kanteletárt, ilyen finn népi eposzt földolgoztak, és a Miska bácsi nagyon nagy tudású ember volt, szexuálisan is felvilágosodott, és a népi tánc és a népi körforgások gyökereit használta fel, hogy a gyerekek a művészeten keresztül megismerjék
1: egymás
2: testkultúrát, mert ugye népi táncolni, forogni, sürögni csak úgy lehet, ha a kezek, a karok, a vállak,
1: esetleg a szájak
2: összeérnek. A testtel játszottak el a gyerekek fákat, bokrokat, folyót,
1: tengert,
2: köveket,
1: nagy viharokat.
2: Mert ez egy szegény színház volt, olyan, mint a Grotowskié, amit a Pálisti is csinált annak idején 73-ban a Szegedi Egyetemi Színpadon, de a Pálisti akkor már nagy felnőtt ember volt, és csak az egyik társa, onnan abból a színházból, a Dózsa Erzsi, ő jött el Szentesre.
1: Igen, ő tanított valami magyar irodalmat is.
2: Nem, a rajztanárnő volt régen, igen. És ez a Bandika vitte föl az zongoráját a negyedikre.
1: A Bandi erős volt.
2: Nagyon jó barátságban lettek, mert a zongora igazából pianino volt, és emiatt elkezdtek tegeződni.
1: De a pianino akkor is nagyon nehéz, mert azt mindenki tudja, aki már fölvitt egy pianinót az első.
2: De ez a negyedikre kellett ám fölvinni, mert ott kapott az Erzsi egy lakást, és a Bandika az aljára szorult annak a rohadt zongorának, mert tudta, hogy akkor rányomják a súlyt, de tényleg nagyon erős volt, mert sportolt is, ugye kajakozott is, meg szobafestő volt, jobban a balra tudott korongecsetezni.
1: Tudott létrán is járni.
2: Négyesen is, sőt, még nyolcason is. Úgy ment, mint a keringőzne. Apukájától tanulta, az még 12-es létrával is tudott menni.
1: Így van, apukája büszke is volt egy ideig a fiára, még amíg a létre tudott járni, de aztán úgy gondolta, hogy hát ebből a Bandikával nem biztos, hogy olyan normális, városi, iparos ember lesz, mert olyan furcsa dolgokkal kezdett foglalkozni. Szóval fölvitte a rajztanárnőnek a harmad, negyedik emeletre azt a pianinót, persze nem egyedül vitte föl, mert az annyira erős nem volt.
2: Hárman
1: vitte, így van, de hárman is nagyon nehéz.
2: De nem, mert az apukája hitt a Bandikába, hitt bizony.
1: Hitt benne, és az is lett a dolognak a vége, hogy a Bandika, akkor már Andrásnak hívták, hát valahogy le is érettségizett, szóval szép eredménnyel. Le is érettségizett.
2: Ez szép mese, Gábor.
1: Így van, és még nagyon sok időnk van ahhoz, hogy végfolytassuk tovább ezt a mesét. Az érettségi nagyon nehéz volt, minden gyerek számára az
2: érettségi. Például oroszból is kötelező volt érettségizni, fizikából.
1: Volt régen még idő a nyelv, hogy orosz.
2: Volt, igen. Orosz nyelvből. Például a Bandika egyszer azért kapott a gimnáziumban 5-öst a tanárnénitől, mert a zsigulit kellett kimondani oroszosan.
1: Zsiguli?
2: És a Bandika kimondta, hogy zsiguli.
1: Zsiguli? Zsiguli.
2: Többféle módon lehetett kimondani, és mi ezt nem tudjuk kimondani, mert nem mi vagyunk a Bandika.
1: De mi ezt tudjuk.
2: De ő ezt nagyon szépen ki tudta mondani, és valamilyen módon kimondta, és azt mondta a
1: tanítvényi.
2: Ötös.
1: Hát az az igazság, hogyha már itt az orosz nyelvért tartunk, ami állítólag létezett valamikor a Szovjetunióban, és mi úgy tudjuk, itt a rádióban, a Szőke András meg a Merza Gábor, hogy még létezik az orosz nyelv. És mi is tanultunk, és azért szeretném még elmondani azoknak a drága fiatalok, hogy még nem aludtak el, és hogy az orosz nyelv szépségével akarnak megismerkedni,
2: igen.
1: Hogy az hangsúly, az nem úgy, mint a magyar nyelvben a hangsúly mindig a szó végén van, például, hanem a szó elején van.
2: És például ott van a Tarkovszki nevű filmrendező bácsi, mert ugye gyerekek az osztályfőnöki óra elején a forgatókönyvről beszéltünk, hogy ott van egy csomó szépség, mert nézzétek meg gyerekek a Tükör című filmet,
1: igen.
2: Vagy a Stalker című filmet, vagy nézzétek meg például a
1: Iván gyermekkora
2: című film.
1: Az volt az első filmjének a bácsinak.
2: Vagy hallgassátok meg a Vizocki nevű, a Vladimir Vizockinak a dalait. Nagyon érdekes nyelván van, az orosz.
1: Az orosz, igen, csak sajnálatos módon ezek a nyelvek, ezek mind kivesző félbe lévő nyelvek.
2: De a Bandika nem azért ment föl Budapestre, hogy orosz nyelvet.
1: De azért még nem tartunk, hanem én szeretnék elmesélni nektek egy nagyon szép orosz mesét.
2: De remélem nem alszatok, gyerekek.
1: Remélem még nem alszatok, mert ez nagyon szép mese. Én a mesemondó vagyok, most kicsit kizökkentem ebből a történetből, Merza Gábor vagyok. Én is jártam iskolában, és én is ugyanannyi idős vagyok, vagy kicsit öregebb, vagy kicsit fiatalabb, mint az a kis Bandika, és ugyanezek az élmények velem is megtörténtek. Én egy nagyvárosban végeztem, Budapesten végeztem az általános és gimnáziumi tanulmányaimat, és én is megtanultam oroszul. Oroszul úgy tanultam meg, hogy egy darab leckét tudtam megtanulni, meg a szovjet himnuszot. A szovjet himnuszot nem fogjuk énekelni, mert Szovjetunió már nem létezik. Hanem annak a mesének az első három mondatát azért, hogy az orosz nyelvnek a szépségéről szeretnék nektek egy-két mondatot elmondani, hogy a hangsúlyozásról ennyit tudok én oroszul. Stotubügyes. Jabudu locsikom. A tű? Aja sofjórom. A tű? Aja masinisztom. A tű? És így megy ez tovább. Arról szólt az a mese, hogy mi lesz belőled. És az a gondolat, aki is bandiban, aki még ott érettségére, tehát érettségből érettségített orosz
2: akit hívhatnánk, akár Gábornak.
1: Akár Gábornak is, mert nagyon sok ember volt, aki ebben a korban próbálkozott, tanult és igyekezett, és álmai voltak, hogy mi lesz belőle, Stotubügyes, mi lesz belőle. És mindenkinek voltak álmai. És ennek a kis bandinak, aki már András lett, milyen álmai voltak? Milyen álmai lehettek az érettségi előtt?
2: Szép álmai voltak.
1: Szép álmai. Először is a lányokról álmodozott. A nagyon szép, szőke, kék, vörös,
2: meg barna
1: és fekete hajú lányok.
2: Barna szemű.
1: A nagy kis szőke. Kerekebbről, a kis vékonyabbról, minden ilyen kis lányról álmodozott. És ezek az álmok beteljesültek?
2: Az álmok nem azért vannak, hogy beteljesüljenek, hanem hogy álmodjon
1: álmokat.
2: Rózsaszíneket, jöjjenek el hozzátok az angyalok.
1: És az angyalok minden pillanatban el fognak jönni. Ezt a mesét folytatni fogjuk. És arról álmodjatok, kedves gyerekek, hogy minden álom, amiről ti álmodoztok, be fog teljesülni. Nem kell mindig várni az, hogy holnap, vagy holnap után, vagy ma, vagy tegnap fog ez az álom beteljesülni. Minden álmot az ember álmodik, és komolyan álmodja, és komolyan gondolja. Ezek az álmok be fognak teljesülni.
2: Hinni kell az álmokban.
1: Hinni kell az álmokban, mert minden álom beteljesül.
2: Jó éjszakát, gyerekek!
1: Aludjatok szépen!
2: Búcsúzik tőletek a két mesélő,
1: Gábor és
2: András.
1: András.
2: A Tilos Rádiót halljátok, ha nem bírtok még aludni. Pillanatokon belül kezdődik egy következő műsor. De legyetek velünk, és hallgassátok a rádiót, jövő héten jövünk megint. Szervusztok, gyerekek!

0: cigány és az élet gyertyája. Egy cigánynak sok gyermeke volt, s mikor megint született egy, azt mondta.
1: Bár nem kapok itt közel komárt sehol, el kell menjek a másik faluba.
0: Hát megindult más faluba hín komár. Hát a falu végén találkozik egy emberrel.
2: Hova mész?
1: Menjek komárt keresni.
2: Elmenjek én, s megkeresztelem.
0: Elmenjen, s megkereszteli.
2: Szegény vagy, ugye?
1: Szegény, bizén.
2: Na, én ember csinálok belőled. Egy nagy orvost, mert én vagyok a halál. Mikor te bemész a beteghez, ha én a lábánál állok, akkor gyógyítsd meg, megfizetik neked. Urasan élhetsz, de a fihez állok. Ne próbáld, mert úgyse tudsz segíteni.
0: Tehát egy-kettőre elment a cigány. Azok jobban lettek, országos híre ment, hogy kocsival mentek utána, úgy hordozták. Annyi pénze volt, hogy jól éltek a gyermekei. Egyszer egy gróf haldoklik. Elhívják a főorvost a cigány. Hát a halál a fejénél áll. Int a halál, hogy ne. A cigány visszaint, hogy sok pénzt adnak érte. Esmint int a halál, hogy nem lehet. Esmint int, hogy sok pénzt adnak. Vállát vonította a halál, és elment. Jobban is lett a gróf. A pénzt elvitte a cigány, és amikor elvitte, a gróf meghalt. Azt mondja a halál a cigánynak.
2: Na, most gyere velem. Fejénél állottam, miért nem hallgattál rám?
1: Hát a sok pénzért.
2: Gyere, mutasd valamit.
0: Azt elvitte magával egy házba. Benézett a cigány egy ajtón, hát rengeteg sok gyertya van az asztalon. A régi időben azt mondták, hogy mindenkinek van egy gyertyája. Tehát mindenkinek ott volt a gyertyája. Volt olyan, amelyik fogyott el, volt olyan, amelyik a fél oldalára volt dűlve, alig ége.
2: Na, nézd meg, komám! Akinek el van dűlve a gyertyája, az időre felkoncsorodik, s ég fényen. Akinek a gyertyája el van égve, az egyszer kialuszik, az el kell jöjjen.
1: Te komám, nem mutatod meg, hogy melyik az én gyertyám?
2: Hát ez a, né?
0: Hát csak egy kicsi volt. A cigány, amíg a halál félre nézett, elvett egy hosszú szálat, s az a helyébe tette, hogy hosszabbítsa meg az életét. A halál nem szólott neki semmit.
2: Menj haza, komám, Isten vezéreljen.
0: A cigány hazamenjen. Beteg a cigány.
1: Jaj, de beteg vagyok! Jaj, de beteg vagyok!
0: Kopognak.
1: Ki az?
2: Én vagyok, a halál, a komád.
1: Jaj, komám, hát te utánam jöttél.
2: Utánad, biza?
1: Te komám, hadd el most még legyek a gyerekeim közön, gyere holnap este.
2: Jó.
0: Eltölt az a nap.
1: Jó, este felé. Mindjárt jön a koma, mit csináljak?
0: Azt mondja a felesége.
3: Te, gyere bújj be ebbe a ládába, a fedelit ráteszem, és egy szeggel még akasztom.
0: Hát belé áll a cigány a ládába. Kicsi volt a láda, csak két rét tudott beleférni. Fedelit rea, s egy szeggel megakasztotta. Érkezik a halál.
2: Hol a koma?
3: Nincsen az itthon, elment orvosolni.
2: Na, nem baj, ha elment, majd hazajű.
0: Aval megfordult a halál, s elment. De a lelkit vitte. Beszélgetve mentek, de a test ott maradt két rét megmeredve. Otthon a kománé azt mondja az urán.
3: Állj fel, gyere ki, mert elment a koma.
0: Nincs, aki felkeljen. Elkezd bontsák a ládát, s úgy két rét kilökték belőle egy pokróc darabba a ház fődíje. A gyermekek körülállották, síratni kezdték.
1: Hej, te koma! Otthon hagytam a pipámat, az acskómat, nem eresztel vissza, hogy hozzam el.
2: Jó, én bizony igen.
0: El is menjen. Mikor jő vissza, kérdi a halál.
2: Na, mi van te?
1: Megkaptam a pipámat, az acskómat, olyan felfordulás van nálam.
2: Hát miért?
1: Egy dög van lefektet ház közepibe, a gyerekek körülötte siratják a dögöt.
2: És te mit csináltál?
1: Leköptem.

0: A medve és a muzsik. Orosz népmese. Összebarátkozott a medve és az ember, és elhatározták, hogy közösen vetnek répát. Azt mondja az ember.
1: Enyém lesz a gyökere, a tied, Misa, a szára.
0: Szépen meg is nőtt a répájuk. A muziké lett a répa. Misának csak a levele jutott. Misa morgulódott, de semmit sem tehetett.
2: Nem fel.
0: A másik évben megint hívta az ember a medvét.
1: Vessünk ismét közösen.
2: Vessünk, csak hogy most a tiéd legyen a szára, és enyém a gyökere.
0: Mondta Misa.
1: Rendben van.
0: Egyezett bele a furfangos ember.
1: Legyen a kívánságod szerint.
0: Ez évben búzát vetettek. Mondhatom, jófajta búzájuk termett. Az emberi lett a szára meg a kalásza, Misáé pedig a gyökér. Az időtől fogva megszűnt a barátság a medve és az ember között. Itt a vége, fuss el véle!

0: Arany László, a farkastanya. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt. Volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca.
1: Hová megy, tojáskoma?
2: Megyek világra.
1: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast.
3: Hova mentek, rucakoma?
1: Megyünk világra.
3: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt.
4: Hova mentek, kakaskoma?
3: Megyünk világra.
4: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot.
5: Hova mentek, tűkoma?
4: Megyünk világra.
5: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre pedig egy ökröt. Aztán mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba, a ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére, a rák belemászott egy dézsavízbe, a tű a törölközőbe szúrodott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, aki a kis ház volt. A legöregebb még messziről elkezdett kiabálni.
6: Idegen szagot érzek. Ki mer bemenni?
0: Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög is van odabent.
7: Nem félek én semmitől. Megyek.
0: Be is ment. Hogy az övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, mihol áll. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belnyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával. Azután szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére uglik, ott a ló rúgja oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is neki esett. Felkapta a szarvára, az udvar közepére lökte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz.
8: Jaj, fussunk, fussunk! Égbeszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok a dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok a kendőhöz, banyaszúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált. Más ordít.
9: Add feljebb.
8: Akkor nagyot estem. Bezzeg. Jaj, volt nekem.
0: Akkor nekiindultak. Még most is szaladnak, ha meg nem álltak.

0: Zeg Zoltán, télapó és hóember. Én egy csókától hallottam, csóka a toronytól, a torony meg tavaly télen hallotta a holttól. Ha igazat mondanak a csókák és a tornyok, akkor én is tinéktek most színigazat mondok. Így kezdte a hold, a torony, a csóka is így szólt. Az udvaron egy hóember, mit gondolt, nem gondolt, azt gondolta. De hogy fog ő egész télen állni? Ő lesz az első hóember, ki megtanul járni. Ennyit gondolt a hóember, egy szóval se többet, s indulna már, mikor lehallja, jó estét köszönnek. Ő is köszön, ő is mondja.
1: Jó estét kívánok!
0: S látja, hogy egy piros csizmás öregember áll ott.
1: Jó, hogy jöttél, öregember! Épp ebben a percben gondoltam, hogy útra kelek. Induljunk hát ketten. Látom, nagyon öreg lehetsz, fehér a szakállad. Lehet, hogy a világot már kétszer is bejártad?
2: Körül bizony, kétszer, százszor és még százezerszer.
0: Feleli nagy nevetve a piros csizmás ember.
2: De nem gyalog, úgy nem győzném, hanem szánon járok. Úgy nézzél rám, te hóember, a télapót látod.
0: Így történt, hogy akkor este látta, aki látta, együtt szállt fel a hóember, s télapó a szára. Együtt vittek ajándékot, házról házra járva, még csak üres nem lett végül a télapó zsákja. Ahány házba csak bementek, ahányból kijöttek, lett a répaorú vándor egyre-egyre könnyebb. Válták őket minden házban kályhával meleggel, így olvadt el reggelre az útra kelt hóember.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: Dehogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. 2 kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsonyra? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dalama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén.
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied?
0: Mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszontzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

0: Kiskondás. Hol volt, hol nem volt, volt az operenciás tengeren túl, az üveghegyeken innen volt, kidőlt, bedőlt kemencének egy csepp oldal sem volt, ahol jó volt, ott rossz volt, ahol rossz volt, ott jó volt, mégis megsült benne 77 tepsi pogácsa. Arra ment három mesztelen cigánygyerek, mind az inge belsejébe hányta a pogácsát. Hát, ennél már nagyobbat nem hazudhattam volna, csak azt, amelyiket most akarok elmondani. Volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia. Malaszható az lett volna, ha őrizte volna, de csak kárt csinált mindenütt. Nem tudták hasznát venni, nem várt be kondásnak. Hiába próbált vele az anyja akármit. Mindegy volt annak. Azzal a gyerekkel ugyan nem tudott volna semmire menni, ha angyallá kukorékolta volna se. Valami haszna vehetetlen kölyök volt. Hát ez a Ted le Neronst, kondás gyerek, meghallotta egyszer, hogy a király annak adja a leányát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő leánya nem találja meg.
1: No, kis kondás,
0: mondta magában.
1: Most vág ki a balinguját, sokat nyerhetsz egy kis ügyességgel.
0: Fel is szedelőzködött, süttetett mindjárt egy tarisznya hamupogácsát. Nyakába kanyarintotta a cifraszűrét, azzal elindult. Ment, ment, mendegélt. Árkon, bokron, hegyen, völgyön keresztül, hol erdőben, hol síkföldön. A pogácsa is fogytán volt már, de ő még nem talált a király kastélyára. Megy egy álló hétig, már az utolsó pogácsát is megette, de nem lát még semmit. Szomjas is volt már, olyan volt a nyelve a nagy szárasságtól, mint egy felvert galuska.
1: Mi csináljak már? Hát gonoszul vesszem.
0: Ezt tudva, ő el is indult volna. Ahogy megy, hát talál egy kutat. A vájúján ült két fehér galamb. Oda megy.
1: No, két fehér galamb. Én most már titeket megeszlek, mert majd meghalok éhen.
0: Azt mondja a két fehér galamb.
2: Ne egyél meg, kis kondás, inkább húzzál nekünk egy vödör vizet. Szomjasak vagyunk nagyon, jó tett helyébe jót várj.
0: Úgy rimánkodott neki a két galamb, hogy nem ette meg. Oda ment a kút kávájához, húzott nekik egy vödörrel, aztán maga is jól lakott a jó hideg vízzel. Azzal ment tovább. Hát már nem volna szomjas, de a hasa az morgott, mint egy láncos kutya. Valahol a nagy pusztaságban való kóborlásában talált egy sántarókát.
1: No, sántaróka! Akármi legyek, ha téged meg nem eszlek.
3: Jaj, ne egyél meg, a fiacskámnak viszek egy kis ennivalót. Jót ét helyébe jót várj, kis kondás. Majd segíthetek én még rajtad.
0: A kis kondásnak már düllett a szeme a nagy éhségtől, de nem bántotta. Gondolta, hogy majd visszafizet még az ő jóságáért. Csetlik, botlik a kiskondás, szántáson, vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja. Összekotorázta már a legutolsó morzsát is a tarisznyájából, azt is megette. De mi volt az annak az éhes hasnak? Jobbra dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sosem ér oda, ahova akar. Útjában már messziről látott egy nagy tavat. Ő bizony megnézi, hát ha lesz ott valaki, valami. Lemegy a partjára, hát ott látja, hogy a víz szélében vergődik egy kis hal. Oda kap nagy mohon, kiveszi a vízből a kis halat. De az azt mondja neki.
4: Ne egyél meg, kis kondás! Megszolgálhatom én még a te jóságodat.
0: Nézte a halat sokáig a kis kondás, szép volt nagyon. A pénze csak úgy ragyogott, ahogy rásütött a nap. Megsajnálta, és visszatette a vízbe. Huncut dolog az az éhség, elmegy az ember mellett. A kiskondás is bánta már, hogy útra kelt, de már mindegy. Ha égföld összeszakad is, ő már nem fordul vissza. Ment, ment tovább. Hát, megint talál egy kutat vájúval, a vájú két fehér galambot.
1: No már nem tesztek engem bolondá. Nem nézek már sem Isten, sem embert, én megeszlek titeket.
0: Rimánkodott a két fehér galamb, hogy csak most az egyszer ne egye meg őket, majd megszolgálják az ő jóságát.
1: Ugyanám, ti mindig ki akartok rajtam fogni, én meg mint a bolond hallgatok rátok. De azt nem keresitek, hogy én már majd felfordulok éhen?
0: Meg akarja fogni a galambokat, de azok csak rimánkodnak, esedeznek neki. Utoljára aztán nem bántotta, hozott nekik egy vödör vizet. Nyelt ő is egy nagyot a vödörből, azzal tovább ment. Már azt hitte, hogy nem ér oda, ebbe az éhségbe el kell pusztulni. Már maga se tudta mióta, csak azt tudta, hogy nagyon régen úton van már. Beletörődött a sorsába most már, káresz, kúresz, ahogy lesz, úgy lesz. Nagy sokára mégis elért a kastélyhoz. A kapuban ott állt a király. A kiskondás illendően odaköszönt, a király el is fogadja.
5: Hát, hol jársz te erre, te kiskondás, ahol még a madár se jár? Mi keresni valód van itt?
0: Elsorolja a kiskondás, mi végről jár ő erre, meg hogy bizony igyekezett is ide, mert hogy azt hallotta, hogy a király annak adja a lányát, aki el tud bújni előle. Megpróbálkozik ő is. Hát, ha lenne valami sikere a vállalkozásának.
5: Jól van, fiam, jól van. Te látod-e? Itt van 99 emberfej a karón. Te leszel a századik, ha nem tudsz elbújni.
0: A kiskondásba nem szakad bele a madzag? Csak azt mondta, hogy...
1: Ma csak lesz valahogy.
0: Akkor bementek. A kiskondás előadta a panaszát, hogy bizony ő már nagyon éhes, vessenek neki egy kis maradékot. Adtak neki annyit, amennyi belefért. Másnap, ahogy felkelt, megy be hozzá a király, hogy bújjék már el, míg a lánya föl nem kell, mert ha fölkelt, nem igen tud előle elbújni. Kászálódik a kiskondás, kászálódik. Egyszer csak ott látja az első két fehér galambot. Kinyitja az ablakot, azok azt mondják...
6: Gyere, rögtön elviszünk!
0: A kiskondás sem húzódott soká. Rájuk bízta magát, azok meg... Uzsgyi! Mentek vele, mint a szél, egyenesen a nap háta mögé. Felkészült a király kisasszony is, lement a kertbe, leszakította a legszebb rózsát, akkor egyet perdult a sarkán.
7: Gyere elő, kiskondás, ott vagy a nap háta mögött.
0: Ő ette a méreg a kiskondást, meg félt is, de mit csináljon? Kibújt a nap háta mögül, és ment egyenesen a konyhába. Megvirradt a másnap, felkel a kiskondás, ránéz az ablakra, a sántaróka már ott ágaskodott, várta. Felkészül hirtelen, nyitja ki az ablakot, megy ő a rókával. A róka elvitte őt a föld peremére. Kimegy a király kisasszony a kertbe, leszakítja a legszebb rózsát, egyet perdult a sarkán.
7: Gyere elő, kiskondás, a föld peremén vagy.
0: Ej, mit volt mit tenni, a kiskondás előbújt onnan is. Harmadnap a kishalhoz ment el a tóba, az levitte a tó egyik szögletébe.
1: No már ide nem ér el a szeme világa, itt találjon meg.
0: De a király kisasszony, ahogy lement a kertbe, leszakajtotta a legszebb rózsát, egyet pördült a sarkán, mindjárt hívta a kiskondást a tó fenekéről.
1: Hát végem van, az van. Már enyém a századik karó. Már háromszor megtalált, negyedszer sem tudok én úgy elbújni, hogy rám ne akadjon.
0: Lefeküdt, hogy majd alszik, kipiheni magát, de nem bírtam sem aludni, sem pihenni. Csak hánykolódott, vickelődött, vackolódott. Másnap irradóra ott lát az ablakában két fehér galambot. Ahogy őt meglátták, az egyik mindjárt elszállt, a másik ott maradt. Beereszti a galambot, az azt mondja neki.
6: Gyere sebesen, te változzál egy szép rózsává, én is azzá változom.
0: Úgy is lett. Már délelőtre minden bimbó gyönyörűen kifestett, itt is, ott is a kertben, szebbnél szebb virágok virítottak. Lejön a király kisasszony, keresi a legszebb rózsát, hát kettőt egyformának talál. Leszakítja mind a kettőt, és a keblére tűzi. Akkor egyet perdult a sarkán, de nem látta a kiskondást. Perdült még egyet, akkor sem látja.
7: No, apám, nem látom már a kiskondást. Elbújt, hogy nem találok rá.
5: Dehogy nem, dehogy nem. Perdülj még egyet a sarkadon, hát ha meglátod.
0: Perdült a lány harmadszor is, de perdülhetett volna akárhányat. úgysem találta volna meg a kiskondást. Akkor a leány kebléről az egyik rózsa galamb formájában elszállt, a másik meg a kiskondássá változott. A királylány csak nagyot nézett, hogy maga előtt látta a kiskondást. Akkor a kiskondás magához öleli a lányt.
1: Szívem szép szerelme, én a tiéd, te az enyém. Ásó kapa válasszon el egymástól.
0: Megölelték, megcsókolták egymást. A kiskondásból még hétszerte szebb legény vált. Olyanok voltak ott egymás mellett, mint a bokrétába kötött virág. Azután lagzit tartottak, boldogok lettek. A kiskondásból finom ember lett, a lányból meg szép asszony. Még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: A róka meg a tatú. Argentin népmese. Egyszer a róka meg a tatú egyességet kötöttek. A róka odaadta földjét a tatúnak, hogy vesse be, a termésen pedig majd megosztoznak. És mivel a tatú nem állt valami okos állat hírében, a róka már jól erőle eltervezte, hogy fogja becsapni.
1: Az ideink, komám, az lesz az enyém, ami a föld fölött terem. A tiéd pedig, ami alatta,
0: mondta a tatunak.
2: Jó van, pajtás, nagyon jól van!
0: A tatu krumplit ültetett, bőtermést takarított be, a róka meg csak haszontalan leveleken rágódhatott. A róka látta, hogy rossz üzletet kötött, ezért a következő évben mást ajánlott a barátjának.
1: Az idén az lesz az enyém, ami a föld alatt terem, a tiéd pedig, ami a föld felett, ez így igazságos.
2: Jó van, komán, nagyon jól, legyen, ahogy akarod.
0: A tatu buzát vetett, megtöltötte magtárát kalászokkal, szegény róka komának meg csak a sor gyökér maradt.
3: Nem fogsz többet becsapni,
0: gondolta a róka.
1: Az idén, mivel az előző években úgyis te jártál jól, az enyém lesz az is, ami a föld alatt, az is, ami a föld felett terem. A tiéd csak az lesz, ami középen nő.
2: Rendben van, koma. Tudod jól, hogy betartom a föltételeket.
0: A tatu kukoricát ültetett. A magtára megtelt csövekkel, a rókának pedig csak a kukorica címere, meg a sok gyökér maradt. Róka koma majd belepusztult a nagy koplalásba. Így bűnhődött meg gonosz szándékáért.

0: az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel olyan szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt fel könnyen megnézni, mint te hiszed? Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanújra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik be.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úr fiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem király fiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk!
4: A mi szüleink tisztességes emberek!
3: Leszámolunk vele!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszem fiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy combocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk. Míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve, a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a 4 lábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát.

0: csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a négylábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a négylábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkova, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen akkor az a siel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ökörszemnek szórul szóra. A csata napján haj, hogy rengett a föld, hogy zúgott az ég a tömérdek négylábúnak a rohamától. Jött ökörszem is a levegő ármádiájával. Sürrögés, sikoltozás, berregés mindenütt, hogy aki hallotta, megremegett a félelemtől a szíve. Így csapott egymásra a két sereg, de az ökörszem titkon megbízta a darazsat, hogy menjen egyenesen a rókához, s minden erét összeszedve csípjen bele a farka tövébe. Mikor a róka az első csípést érezte, összerázkódott, s a fél lábát kínjában fölemelte, de valahogy még elviselte, s lompos farkát fennen lobogtatta. A második csípésre már egy pillanatra le kellett a zászlót ereszteni, de a harmadik csípésre nagyot ordított, és a zászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négylábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, és eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
3: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígan, miénk a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
4: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fésztünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermeket vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
3: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

0: A jaguár és az eső. Dél-amerikai indián népmese. Egyszer éjszaka olyan meleg volt egy kunyhóban, hogy az emberek kimentek a szabad ég alá, faágakra akasztották a függőágyaikat, és ott aludtak. A jaguár, ahogy vadászni indult, legelőször a kunyhót járta körül. Látja, hogy az emberek kint alusznak a függőágyakban, a kunyhó ablaka ajtaja meg tárva nyitva. Annyira meglepődött ezen, hogy nyomban visszafordult. Ekkor találkozott össze az esővel.
1: Mi háradban vagy, jaguárkoma?
0: Kérdezte az eső.
2: Ráijesztek az emberekre, esőkoma.
1: Nem félnek ám tőled az emberek.
2: Nem-e? Menj szépen, és bújj el a kunyhójuk mögött. Majd meglátod, hogy mennyire félnek.
0: Az eső megfogadta a jaguár szavát, elrejtőzött a kunyhó mögött a bokrokban, a jaguár meg teleszívta a tüdejét levegővel, és énekelni kezdett. Ahogy felhangzott az éneke, az emberek megfordultak a függőágyakban, és így beszélgettek.
3: Hallod?
4: Hallom, jaguár.
3: Holnap elejtjük.
4: Ha jó prém lesz belőle a tarisznyánkra.
0: Válaszolta a másik, aztán mind a ketten tovább aludtak. Az eső ott a bokrok mögött jót nevetett magában, visszament a jaguárhoz, és elmesélte, amit látott, meg hallott. Nagyon megharagudott erre a jaguár, dúlt, fúlt mérgében, de az eső így szólt hozzá.
1: Most bújj el te, jaguárkoma!
2: Miért bújnék?
1: Majd meglátod.
0: A jaguárnak erősen furdalta oldalát a kíváncsiság, odalapakadott a függőágyak közelébe, és lehasalt a bozótba. Az eső meg magához parancsolta fegyvereit. A szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést, aztán szabadjára engedte őket. Azonnyomban feltámadt erre a szél. Dörögni kezdett, cikázott a villám, az ápor pedig valósággal ömlött, zuhogott az erdőre. Az emberek kiugráltak a függőágyakból, hanyat homlok szaladtak be a fedél alá. A jaguár szégyenszemre összehúzta magát, és úgy elbújt a bozót legmélyére, hogy az eső meg sem tudta találni. Akkor aztán jót kacagott az eső. Visszaparancsolta fegyvereit, a szelet, a felhőt, a villámot és az égzengést. A jaguár meg, amint csapzott vizes bundával előmászott a bozótból, bizony egyetlen szót sem szólt már.

0: az ajándék. Hanna és Ádám egy téli napon hazafelé bandukoltak az iskolából. Sorra nézték az üzletek szebbnél szebb, ezernyi apró fényben játszó csillogó kirakatát. Az egész város a karácsonyra készülődött. Hannának eszébe jutott az ajándék, amit már elkészített legjobb barátjának, Ádámnak. Alig várta december 24-ét, hogy átadja neki.
1: Te mit kértél karácsonyra?
0: Kérdezte Ádámtól.
2: Semmit. Nem ünnepeljük a karácsonyt, mert zsidók vagyunk.
0: Mondta Ádám. Hanna hirtelen megállt és döbbenten nézett Ádámra.
1: Akkor nálatok nincs is karácsony?
2: Nincs.
0: Mondta Ádám. Bár Ádám hangjában nem volt semmi szomorúság, Hanna nagyon megsajnálta barátját.
1: Nagyon rossz lehet neked, hogy nincs karácsonyfátok, és nem kapsz karácsony ajándékokat.
0: Mondta neki őszintén.
2: Dehogy rossz nekem. Vannak más ünnepeink. Most decemberben lesz a kedvenc ünnepem, Hanuka.
1: Hanuka? Mi ez a Hanuka?
0: Kérdezte kikerekedett szemekkel Hanna. Még soha nem hallotta ezt a szót.
2: 8 napon át minden nap egyel több gyertyát gyújtunk meg. Így emlékezünk a csodára.
1: A csodára? Miféle csodára?
2: Arra, hogy a zsidók serege, a makabeusok visszafoglalták a görögöktől a jeruzsálemi szentélyt, amiben égett a hétágú lámpás, a menóra. Nagyon tiszta olajat kellett beletenni, hogy égjen. A zsidók csak egy napra elegendő tiszta olajat találtak egy kis korsóban, de az mégis 8 napig égett. Ez a hanukai csoda.
0: Este lefekvés előtt Hanna hosszan elgondolkodott azon a sok furcsaságon, amit Ádám mesélt neki. Elképzelte a makabeus katonákat, a jeruzsálemi szentélyt, a hétágú lámpást, a kis korsó olajat. Két kérdés azonban nem hagyta nyugodni. Vajon hogy ünneplik meg Ádámék a Hanukát? És mit csináljon az ajándékkal, amit nagy gondossággal készített elő neki karácsony? Hanna egyre izgalmasabbnak találta Hanuka ünnepét, de még mindig érzett kis sajnálatot barátja iránt. Az egész város hetek óta csak ajándékokat vásárol, szegény Ádám meg nem kap semmit, gondolta magában. Másnap ismét együtt mentek iskolába, amikor Ádám így szólt.
2: Tegnap meséltem neked a kedvenc ünnepemről, Hanukáról. Ma este gyújtjuk az első gyertyát. Nincs kedved eljönni hozzánk megnézni?
1: Dehogy nincs.
0: Csattant ki Hannából. Hirtelen nagyon izgatott lett, és alig bírta kivárni a tanítás végét. Elérkezett az este. Körbeállták a 9 ágú hanukai gyertyatartót, a hanukiát. Ádám apukája meggyújtott egy kis színes gyertyát, a szolgagyertyát. Elmondott 3 áldást héber nyelven, meggyújtott a kezében lévő gyertyával egy másikat, majd az egész család énekelni kezdett egy dalt. Ez is héber nyelven volt, de Hannának nagyon tetszett a dallama, és igyekezett a családdal dúdolni. Ezután meglepő dolog következett. Kisebb-nagyobb ajándékcsomagok kerültek elő a szekrényekből. Ádám kapta a legtöbbet, de ő is adott mindenkinek. Hannának nagy kő esett le a szívéről, és hatalmas mosoly jelent meg az arcán.
1: Szóval te is kapsz ajándékokat?
2: Hát persze, hogy kapok. Méghozzá mind a 8 estén.
1: Mind a 8 estén.
0: Csodálkozott Hanna, és már inkább irigyelte, mint sajnálta Ádámot az ajándékok miatt. Gyorsan hazaszaladt, és áthozta az Ádámnak készített ajándékot.
1: Tessék, ez a tied,
0: mondta.
2: Jaj, de kedves vagy, köszönöm szépen. Neked azonban várnod kell az ajándékodra december 24-ig.
0: Nevetett Ádám. Így lett Hanna karácsony ajándékából hanukai ajándék. Búcsúzáskor Hanna megköszönte a gyönyörű estét, és viszonzásul meghívta magukhoz karácsonyra Ádámot.

hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy énekmondó, aki Navajo földjén, aki fest csak sopánkodott, hongorkodott, hogy az ő dalai kurtácskák, meg sutácskák, s vaj, merre lehetne csinosabbakra. Egyszer a finkuló patak partján elibe állott egy puja emberke. Hasjelti nevű, s így szólt hozzá. Egy komám! Én tudom, merre vannak amazénkek, amikre te ácsingahúzod. Volna most oda egy isteni fúra, ha akarod, elviszlek magam. Megrült az énekmondó, mindjárt fogta a kis punga cekkerét, és útnak eredt a maga. Mentek hét nap, hét éjjel, elszaggattak hét pár kávé szimbocskor, mibe az indiánok jártak hajdan, míg nem egy mélységes mély szakadékban nem érte. Abban hömpölgetett egy nagy folyó, úgy hitták pont, mint a krumpli bogarak Colorado. Összetalálkoztak ott négy istennel, azok voltak a posztjahodak. Kettőnek sastula volt, kettőnek pulykatóból volt karikája, rajta két zümmötő madár. Volt velük két náskidd is, kik a hónik alatt villámló botokat a púpjokon felhőből válló iszákot cipeltek, teli mindenféle termőmókok. Lekezeltek az énekmondóval szépen, de azon túl nem hederítettek rá, mint csak siregtek, sürögtek valami eszkába körül. Mit készítetek egy komák? Kérdezte a manó. Hát parafot ujját, azt az útra, mondották az istenek. És nagyon vakarták a tollas üstököt. Parafából az nem lesz jó, mondta Hasjelti, mert a parafa bézza a vizét. Készítsétek inkább fejnyőfát. Erre azok hálásan bólogattak, majd nekiestek egy Mahomet fenyőfának, leduvasztották, hogy egy-kettőből kiválnák a törzsét. De csak egy éles kövük volt, mivel a hostyok honok nagy méltóságukban nem hordanak szekrényt. Ezt látva Hasjelti oda kommandírozta a forgó szelet, az istenek esztergáját, hogy segítsen. Amíg a forgó szél dolgozott, kivont egy mókusbőrt a feneketlen korcából, és széjjel mutatta. Volt abban bőven dohány, hogy ne szűkölködjenek az istenek a hosszú úton, a Coloradón lefele. Mire egy szivarkát elszítta, ki is volt váintva a fatörzs. Az ének mondó belehunyorodott az üregbe, a manó egy darab felhőt illesztett a likra, rákötözött egy másik száfát keresztbe, és betaszigálta a tutajt a vízbe. A négy hostyog hang odaguk volt a négy sarkára feleségestől, s mentek küldöttségbe, Isten hívja. Hasjelti a szárazon követte őket, s ügyel büködő fájával, hogy a sziklára ne szaladjon. Így haladoztak, völgy mentek sokáig, míg akkócska vízhöz nem értek, akinek csak az egyik felén van part. Ott megálltak, időzte komótus. Az énekes mondó erőst összebarátkozott az ottani népekkel, és annyi éneket kapott tőlük, hogy a feje belesajdult. Egy képpillangó még füstölt képeket is ajándékozott neki, hogy majdnem mutogassa az énekek mellé. Kukorica törésig maradtott, akkor szépen elbúcsúzott, s elment.
hanem ez a hajas sárga csuda, a kukorica annyira megtetszett neki, hogy belecsongolított a kipingált takarójába néhány csövet, s elvitte a navahóknak, akik máig tengerinek hívják a kukoricát, ami török húzza más különben. Haza pedig úgy vetődött, úgy vergődött, hogy a tutaja négy sarkára ráhurkolt négy napsugarat, akik elvonkodták a folyón hegymenet, s maga az országába. Amint kiszállott, a kivájt fatörzset ledöfte a folyó medvébe. Ott áll azóta is. Láthatja bárki emberfia, aki elég vitéz, hogy fölevezzen odáig, mert gőzös nem jár, se busz. Az énekeket pedig mondta, amíg meg nem halt, és még tovább is.

0: halastó partján az egér a békához fordult.
1: Béka, megtanítanám prekegni.
2: A legnagyobb örömmel,
0: felelte a béka, aki már régóta reménykedett abban, hogy rajta kívül egyszer más is prekeg majd.
1: Nem mind utánék cincogni,
0: magyarázta az egér.
1: Csak szeretnék mellé valami mást is.
2: Hát persze,
0: mondta a béka. Meg volt róla győződve, hogy a brekegés minden hangok leggyönyörűbbike. S úgy vélte, ha az egér megtanul brekegni, soha többé nem akar majd cincogni.
1: Hozzáfogadnánk most rögtön!
2: Rendben fogjunk hozzá.
0: Így kezdett az egér brekegést tanulni.
1: Nagyon nehéz.
2: Valóban nehéz, de gyönyörű jó a brekegés.
0: A béka ábrándos tekintettel a távolba merett, és tökéletesen megfeledkezett az egérről. Figyelmeztette az egér. A béka összerezzent, és folytatta a leckét.
2: Ó, egér, neved rossz néven, de amint a brekegésre gondolok.
0: Déltájban az egér már tudott brekegni egy kicsit. Délután azonban nem haladt a tanulmányaival, este felé pedig bejelentette.
1: Béka, attól abba kell hagynunk.
2: Rendben,
0: egyezett bele a béka. Igazából gyorsabb előmenetelre számított, és csak most értette meg, milyen nehéz brekegni.
2: Ez a legnehezebb dolog a világon.
1: Még a ciripelésnél is nehezebb.
2: Sokkal nehezebb. De ha már tudsz brekegni, akkor mindent el tudsz brekegni. Viccesen döngicsélni, könnyedén károgni, vagy könyvfakasztóan üvölteni. Teljesen abszurd. Brekegni viszont mindent el lehet, egér, mindent.
0: Elbúcsúztak egymástól, és mindketten hazaballagtak. Este a pacsirta születésnapját ünnepelték, és az egér már korábban megígérte, hogy előad valamit. Amikor mindenki elfoglalta a helyét, az egér előlépett, és fészegen, billegve elbrekegett egy tanucskát.
1: Bojnok hívni, nyapot!
3: Brek, brek!
1: Bojnok hívni, nyapot!
3: Brek, brek!
4: Erre senki nem számított. Hatalmas tapsvihar tört ki. A béka pedig csendben elmorzsolt egy könnycseppet az arcán. Bár úgy érezte, hogy ezt a dalt ő sokkal teltebben és zengzetesebben brekegte volna el. Csodálatos születésnap volt. Késő este mindannyiuk meglepetésére egy torta sodródott föléjük, melyből vastag cseppekben hullott alá a tejszínhab. A legtöbb állat próbált elrejtőzni előle, a hangya és a medve azonban felszegték a fejüket, és szélesre tátották a szájukat. A torta végül a mohára ereszkedett, s jutott belőle mindenkinek. Míg a többiek falatoztak, a béka és az egér a juharfa mögé vonult. A béka azt fejtegette az egérnek, hogyan lehet olyan szépen brekegni, hogy attól mindenkinek leesik az álla? És hogy lehet valakit álomba brekegni, avagy felébreszteni azzal, hogy valami harsányot brekkentünk a fülébe? Meg is mutatta. Az egér azonban a szavába vágva azt brekegte.
1: Ébrek vagyok, rettentően ébrek vagyok, remek, remek.
4: Itt a vége. Fuss el véle!

0: Lázár Ermin, a csoda patika. Ordított első vevőjére torka szakadtából rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg rimapéntek fűterén.
1: Hogyhogy mit képzelek?
0: Emelte fel a hangját az első vevő.
1: Te nem az van kiírva maga bótyára, hogy patika?
2: De az.
0: Mondta rimapénteki rimai péntek.
1: Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hó kérjem, ha nem a patikában?
2: Az is ki van írva, és ki a cég tulajdonos.
1: Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Nekem aspirin kell, és kész.
2: Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki, rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul?
1: Milyen szözt árulna mást most egy patikában?
0: Mérgelődött az első vevő.
2: Embernek fia!
0: Mondta kissé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek.
2: Ez nem a test, hanem a lélek patikája.
0: Az első vevő szemében érdeklődés csillant.
1: Lelki bajok ellen?
2: Igen.
0: Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre. Ami az ő esetében elég nagy szó.
2: Tisztelt barátom! Velön az első vevőm bármit vásárol ingyen kapja. Válasszon.
1: Hát, hogy őszinte legyek, nem pontosan értem, hogy milyen gyógyszert kapni az ön patikájában. Már reménykedem, de reményeimét ki sem merem mondani.
2: Mondja csak bátran!
1: Ne talántán irítség, gőg, nagyképűség, jáhaság, kárm, rossz indulat!
0: Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta.
2: Kicsinyesség, kapzsiság, nagyra vágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohojság, lelkiresség, pénzsóvárság, és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim.
1: Ez nagyszerű! Uram, bocsássa meg, hogy az imént emeltebb hangon merészetem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni, az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. A zsártosság ellen is van gyógyszer.
2: Van,
0: mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében.
1: Hát, képzelj el, nekem van egy házsártos, ívi, lusta és nagyképű veleségem. Egy kicsinyes kapzsi napom. Egy torkos, tohonya pénzsóvár ipam. Egy alamuszi angyikám, egy kárvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár, ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak hoználjon.
0: Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje bubját.
2: Van egy bökkenő.
1: Engem már semmi nem akadályoz meg, hogy megmentsem a feleségemet, a ipamat, napamat, ángyikámat, bácsikámat, mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam az a bökkenőt.
2: Annyiska csak, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ.
1: Úgy érti?
0: Tátotta el a száját az első vevő.
2: Úgy.
1: Hát az várhatja,
0: mondta elkeseredetten az első vevő.
2: Mit?
1: Hogy mondjuk a feleségem idejön és gyógyszert kérjen, irítség, lustaság, ázsát és nagyképpen saját maga számára?
2: Már hát miért nem történne ez meg?
1: Meg kérlek szépen, ez a nő, ez azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen, hogy rólam állítja, hogy így lusta, veszekedős és nagyképű vagyok.
2: Én szívesen állok rendelkezésére. Kérjen csak akármelyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul.
1: Hát csak nem képzeli, hogy ez igaz, még olyan így, még olyan lusta, még hogy én nagyképű, nevetséges.
2: De veszekedősnek csak veszekedős, velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy bejött.
1: Én? Hát én ember, hát maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit a veszekedős elleni híres gyógyszeiből. Tablettát, zsírt, írt, vagy tudom is én balzsamot.
2: Maga nagyképű fajankó!
0: Ordított el magát Rima pénteki rimai péntek.
2: Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sic.
0: Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy dérrel durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr!
2: Hát, ha mégis igaza van.
0: Gondolta Rima pénteki rimai péntek.
2: És be kellene bennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ah, ugyan. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok, annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni.
0: Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írekből, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk nincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki Rima pénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kapzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénzsóvár, lelkirest. Nem tudom, ha te Rima pénteken laksz, elmentél volna Rima pénteki rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem. Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak. Írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak. Ő maga meg búvában, bánatában elbújdosodott. Ma se tudja senki, hol lakik, mit csinál, ha csak a Berci nem. De ő mélyen hallgat felőle.

0: A Graffalo, Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke, meglátta egy róka.
1: Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke, mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan.
2: Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre.
1: Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat?
2: Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma. Rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta.
1: És hol találkoztok?
2: Itt, a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem.
1: Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke, mondta, s elsietett.
2: Húta, róka, azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér peckesen sétálva, meglátta egy bagoly.
1: Jó lesz uzsonnára. Szervusz, kis egérke, mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
2: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy graffaló már meghívott teára.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
2: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse.
1: És hol találkoztok?
2: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
1: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
0: S túlrepült azonnal hetet hét határon.
2: Uta bagoly, azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, s ahogy ment, meglátta egy tekergő kígyó.
3: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke, micsoda szerencse, nem bulizunk egyet? Van főtt békalencse?
2: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a buliába.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
2: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
1: És hol találkoztok?
2: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
1: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s eltekergett.
2: Puta kígyó, azt se tudja szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesém... Nem! Mi közeleg itten?
1: Borzasztó a karma, rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta. Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
2: Segítség, hó-a-hó! Mégis van graffaló!
1: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
2: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom. Gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
1: Ha, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
0: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
1: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
2: Halló, kígyó! Szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
1: Hegek!
0: Kiáltotta.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S visszacsúszott mászott fatörzs rejtekébe.
2: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
1: Tényleg!
0: Szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta.
1: Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
2: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
2: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
3: Fantasztikus, szólt a Graffalo. Csodállak!
2: Kicsit később.
3: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke róka lábon.
2: Az egér kiáltott.
4: Mit csompolyogsz, róka?
2: Az dermedten bámult rá a Graffalóra.
3: Segítsek!
2: Kiáltott.
3: Viszlát, kis egérke!
2: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
4: Látod, Graffalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a Graffaló rétes.
3: A Graffaló rétes?
2: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben.
3: Így a sűrű erdő elcsendesült végre.
2: Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

Az igazságtevő királyné, avagy kié a csacsi. Rostás Farkas György meséje. Az erdő szélen élt egy szépségéről és okosságáról híres cigánylány a szüleivel. Egyszer arra lovagolt a király, és meglátta a lányt. Azon nyomban beleszeretett, így szólt hozzá. Mától fogva te vagy a királyné, de van egy kérésem. És mi lenne az? Tudom, hogy te nagyon okos lány vagy, és mindig segítesz azoknak, akik hozzád fordulnak. Ígérd meg, hogy nálam nélkül nem adsz senkinek sem tanácsot. Szavamat adom rá, úgy lesz, ahogy kívánod, felséges uram. Csak szeress, ahogyan én téged. Nagy boldogságban éltek a palotában. Egy nap a király így szólt a lányhoz. Kedves feleségem, el kell utaznom, de nem sokára visszajövök. Rendben van, felséges uram. Ne feledd, adott szavadat. Ha jön valaki tanácsot kérni, ne adj senkinek sem. Várjanak meg, amíg hazaérek. Úgy lesz, ahogy kívánod. A király elutazott. Másnap reggeltől estig esett az eső. Két koldus járt a sáros úton. Mindkettőjüknek volt felesége, és egy-egy taligája. Az egyik koldus taligáját szamár húzta, a másikat pedig maga a koldus és világtalan felesége. Időközben beesteledett, a palota mellett vertek sátrat. Mivel nagyon fáradtak voltak, hamar elaludtak. Éjjel a szamár lefialt. A kis csacsi a vakasszony taligája alá vergődött. Mikor reggel a koldus felkelt, oda kiáltott a feleségének. Hé, asszony, ide néz, megfiadzott a taligánk. Hála Istennek, most már nekünk is van szamarunk, nem nekünk kell húzni, mondta a vakasszony. Mikor a másik koldus is felkelt, látja ám, hogy egy kis csacsi van odakötve a vak taligájához. Megdörzsölte a szemét, azt hitte rosszul lát. A taliga nem fialhatott szamarat, ez csak is az övé lehet. Oda ment a taligához, hogy a kis szamarat elhozza onnan. A másik ember nem engedte. Ez a szamár az enyém. Itt találtam a taliga alatt, csak is a taliga fialhatta. Hát már hogy mondhat ilyet? A szamár az enyém, az én szamaram fialta. Nem úgy van az? Enyém a szamár, mert a taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja. Addig-addig vitatkoztak, amíg összeverekedtek. Jól helyben hagyták egymást. A nagy csetepatéra kijött a királyné a palotából. Jó napot, felséges királyné, köszöntötték illendően. Jó napot, emberek, miért vagytok ilyen nagy zajjal? Tégy igazságot, felséges királyné, nekem van egy szamaram, neki nem volt. Az éjjel a szamár lefialt, ez az ember meg a kis szamaramat a taligájához kötötte. Ő azt állítja, hogy a kis szamár a kocsija alatt volt, ezért a kocsi fialta a szamarat. Így a szamár az övé. Igenis az enyém, szólt közbe a másik koldus. A taliga alatt találtam, a feleségem is tanúsíthatja, ő is látta. Igen, miénk a szamár? Én is láttam, hogy a mi taligánk alatt van, mondta a vakasszony. Ha láttad, hát láttad, mondta a királyné. De én nem tehetek igazságot köztetek, várjátok meg a királyt, majd ő elrendezi a dolgotokat. És hol a király? A király elment a smaragd folyóhoz aranykölest őrizni, mert a halak kijárnak a vízből, és lelegelik a kölest. Már megbocsásson, felséges királyné, szólt a vakasszony, de hogy lehet az, hogy a halak kijönnek a vízből, amikor nincs is lábuk? Ez is olyan furcsa dolog, mint hogy a vak lát, vagy hogy egy taliga szamarat fial. A vakasszony nagyon elszégyelte magát. Közben a kis csacsi kötele eloldódott, és az anyjához ment szokni. Látjátok, emberek, nem kell a királyt megvárnotok, a kis csacsi tudja az igazságot. De hát velünk mi lesz? Kérdezte a vakasszony. Nekünk nincs szamarunk, magunk húzzuk a taligát. Kaptok tőlem egy szamarat, de most menjetek Isten hírével. Nagyon köszönjük, felséges királyné asszony. A koldusok sietve eltávoztak a palotából. Estére hazaért a király, megvacsoráztak, majd így szólt a feleségéhez. Mondd el, mi történt, míg távol voltam. Jött ide két koldus. Az egyiknek volt szamara, a másiknak nem. A szamár megellett, és a kis csacsi a másik koldus taligája alá került. A vakasszony is azt állította, hogy az övék a csacsi, hiszen ő is látta, hogy az ő taligájuk alatt van. Ezen aztán hajba kaptak. Mindketten a magukénak akarták a csacsit. Mondtam nekik, hogy várják meg, király uram, míg visszajössz a smaragd folyó partjáról, ahol őrzöd az aranykölest a halaktól.
A vakasszony erre megkérdezte, hogy hogyan jöhetnek ki a halak a vízből, amikor nincs is lábuk. És mit feleltél neki? Azt, hogy ez is úgy lehetséges, ahogyan egy taliga szamarat fial. Közben a kiscsacsi éhes lett, és odament az anyjához szopni. Mondtam nekik, látjátok, a kiscsacsi tudja az igazságot. Aztán kibékültek, és elmentek. Nem tartottad meg a szavad. Törvényt szabtál nélkülem. De kedves uram, a kis szamár adta az igazságot. Ő tudta, ki az anyja. A lényegen ez nem változtat, megszegted a szavad, nem akarlak többé látni. A palotából egy dolgot vihetsz csak el, azt, ami neked a legkedvesebb. Jól van, kedves uram, elmegyek, de kérlek búcsúzóul, ígyunk meg egy pohár bort. Rendben van. A királynő kitöltötte az italt, és észrevétlenül altatót tett ura poharába. A király megitta a bort, és azon nyomban elaludt. A királyné behívatta szolgáit. A királyt kopott gúnyába öltöztették, majd levitték a hintóba. A királyné apja kunyhójához hajtatott. Vigyétek be a királyt a házba, aztán elmehettek. Holnap délben legyetek itt, de egy percet se késetek, mert a fejeteket vétetem. Igenis, minden úgy lesz, ahogy parancsolt a felséges királyné asszony. A király csendesen aludt a gajakkal fedett kunyhóban. A tetők is csípni kezdték, és vakarózni kezdett. Jaj, hol vagyok? Csak aludj, jó helyen vagy. Azt álmodtam, hogy jaj, valami belém csípett. Vakard meg. A király már mindenütt vakarózott. A sok csípéstől egészen felébredt. Látja ám, hogy valamiféle kunyhóban van rajta, meg ócska göncök. Hol vagyok? Itt vagy a szüleim kunyhójában. Hogy kerülök én ide? Hát elzavartál a palotából, és azt mondtad, azt vihetem magammal, ami nekem a legkedvesebb. Én téged hoztalak el. Ide hallgass, te asszony. Belátom, hogy te nagyon okos vagy. Pedig apád csak egy szegény cigány halászember. Visszaviszlek a palotába, apáddal, anyáddal együtt. Meg tudsz-e nekem bocsátani, amiért elzavartalak? Meg, felséges király uram. Mától fogva te szabod meg a törvényt. Okos is vagy, ügyes is vagy, rád bízhatom az országot. És most mehetünk. Még nem lehet, majd csak holnap 12 órakor. Hogy-hogy? Kérdezte a király. Majd meglátod? Másnap pontban 12 órakor megállt a hintó a kunyhó előtt. Mindannyian beültek, és hamarosan a palotába értek. Telt múlt az idő. Békében, szeretetben éltek. A nép is megszerette a királynét, mert okos törvényeket hozott. Máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Arany László, a farkastanya. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt. Volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca.
1: Hová megy, tojáskoma?
2: Megyek világra.
1: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast.
3: Hova mentek, rucakoma?
1: Megyünk világra.
3: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt.
4: Hova mentek, kakaskoma?
3: Megyünk világra.
4: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot.
5: Hova mentek, tűkoma?
4: Megyünk világra.
5: Én is megyek. Menjünk együtt.
0: Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre pedig egy ökröt. Aztán mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rajok esteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba, a ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére, a rák belemászott egy dézsavízbe, a tű a törölközőbe szúrodott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, aki a kis ház volt. A legöregebb még messziről elkezdett kiabálni.
6: Idegen szagot érzek. Ki mer bemenni?
0: Volt köztük egy hányaveti, az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög is van oda bent.
7: Nem félek én semmitől, megyek.
0: Be is ment. Hogy az övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, mihol áll. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belnyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával. Azután szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére uglik, ott a ló rúgja oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is neki esett. Felkapta a szarvára, az udvar közepére lökte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz.
3: Jaj, fussunk, fussunk! Égbeszakadás, földindulás, valamennyi ördög, mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok a dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok a kendőhöz, banyaszúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált. Más ordít.
8: Ott fejebb.
3: Akkor nagyot estem. Bezzeg. Jaj, volt nekem.
0: Akkor nekiindultak. Még most is szaladnak, ha meg nem álltak.

0: Erős zoga és zöld Marci. Egyszer valahol, már pontosan nem is emlékszem, hogy hol, élt két cigány. Sógorok voltak. Az egyiket Erős zogának hívták a nagy ereje miatt, a másikat zöld Marcinak, mert munkahelyett naphosszat a zöld gyepen heverészett. Ugyan Marcit hívhatták volna lókötő Marcinak is, hisz ő volt a környéken a legügyesebb lótolvaj. Egy este azt mondta Erős zoga zöld Marcinak.
1: Egyet mondok. Ló nélkül nem egészen ember az ember. Pénzünk nincs, lopjunk magunknak két lovat.
0: Rögvest el is indultak. Egyenesen a Ménes irányába tartottak. A csikósok éppen tarisznyáztak valahol. Csak úgy találomra kiválasztottak maguknak két-két lovat, azzal uszgyi már tovább is álltak. Zoga éppen fel akarta akasztani az egyik lóra a kötőféket, amikor nagy ijetten összecsapta a kezeit.
1: Ti Marci, ennek a lónak nincs álla.
2: Van álla, nincs álla, hanem igyekszünk, elfognak benne.

0: erősködött az üreg, hogy az övé, és becsületesen szerezte, de a csendőrök mindenhogyan csak ellene beszéltek.
1: Hogy hívnak?
0: Kérdezte az apját akkor az egyik.
2: Orsosi Hoska.
1: Látod, akkor ez a ló lopott, mert bele van égetve a farába, hogy Kájé.
2: Kájé? Kájé? Orsosi Hoskájé? Azért van ez oda égetve?
0: Hiába, no, elszedték az apjától a lovat. Ezek után elhatározták, hogy egy távolabbi városban adják el a lovakat. Mégiscsak biztosabb. Lassanként megvirradt. A világoson most már jobban megnézhették a lovakat. Kiderült, hogy Zöld Marci bizony rosszul választott. Hiába maradt két lova, mindkettő öreg volt.
3: Add nekem a kantát, figyelj! Én cserébe odaadom, érte, a két lovamat.
4: Már hogy adnám én oda neked az én lovamat? Mikor az legalább annyit ér, mint a két lovad együtt.
0: Zöld Marcinak azonban nagyon megtetszett a kanca. Gondolta, ha Zuga nem adja cserébe, ellopja tőle. Úgy is tett. De megtartani már nem merte. A legközelebbi vásáron eladta Zuga lovát. Amikor Zuga rájött a lopásra, mindjárt elhatározta, hogy előkeríti a gazembert a föld alól is, és agyonveri. Megtudta ez Zöld Marci. Befogott a kocsiba, és a családjával együtt elindult a városba, mintha csak rokonokhoz menne. Zuga meg utánuk. Lett nagy haddelhad, amikor utolérte őket. Zöld Marci 12 éves fia sokalta meg a viaskodást, gondolta, segít az apjának. Leugrott a kocsiról, kezébe vette apja kökényfabotját, azzal kezdte ütögetni erős Zugát. De az olyan ügyesen kitért a csapások elől, hogy mindegyik ütés Zöld Marcit érte. Amikor Zuga megunta, hogy a kis cigánygyerek is ott ugrál, megfordult, azt elvette tőle a botot. Zöld Marci meg addig bebújt a szekér alá.
4: Zöld Marci! Búj ki a kocsi alól, meg agyan ütlek!
0: De Zöld Marci csak nem jött, megint elkiáltja magát Zuga.
4: Gyere ki, kutya! Imádkozz előttem, meg agyan ütlek!
0: Mit volt mit tennie Zöld Marcinak, kibújt a kocsi alól, de azt az ilyet reszkető embert látni kellett volna. Minden porcikája remegett a félelemtől, mintha jókedvében táncolna. Nem állhatta meg erős Zuga se, hogy ne nevesse el magát, mert amilyen mérges a cigány, olyan hamar meg is tud békélni. No, nem bántotta hát Zuga Zöld Marcit, de összekötözte a kezét és a kocsi sorogjájához kötözte. Ő megfelült a kocsira és visszahajtott vele Zöld Marci rokonságához. Voltak azok vagy 30-an is, mikor megérkeztek, így szólt hozzájuk erős Zuga.
4: Na, elhoztam nektek a híres rokonotokat, Zöld Marcit.
0: Azzal elmesélte, mit csinált a szerencsétlen.
1: Megérdemelte volna, hogy a gyöngycsa!
0: Mondták akkor a rokonok. Erős Zuga ettől megnyugodott, otthagyta a sógorát a rokonaira. De Marci hamar kimagyarázta magát, hogy így, meg úgy. Végül is a rokonok az ő pártjára állottak. Bosszút kezdtek forralni. Kilesték, amikor Zuga Szőlős nevű községben bement a falu végi csárdába. Ott iszogatott, amikor berontott a csárdába Zöld Marci összes rokonsága. Marci lépkedett elől nagy peckesen. Néma csend lett a kocsmában. Mindenki tudta, hogy itt valami rossz dolog fog történni. Zuga mély lélegzetet vett, összeszorította a fogait, aztán felkapott egy széket, azzal ment neki az egész rokonságnak. Ordított, zúzott, nem nézett semmit. Egészen addig, amíg minden cigány el nem terült a padlón. Ekkor erős Zuga megfogta a cigányokat, felrakta az egész pereputyot egy kocsira, és elvitte őket az orvoshoz. Estig tartott, amíg mindegyiket bekötözték. Akkor vette csak észre Zuga, hogy a sógora eltűnt. Most már csak azért is megkeresi, gondolta. El nem képzelnétek, hogy hol találta meg? Zuga feleségének szoknyája alatt lapult a csóró. Könnyen el tudott ott bújni, mert akkoriban a cigányasszonyok még hosszú, nagyon bő ráncos szoknyát hordtak. Hely, méregbe gurult Zuga, hogy a saját felesége rejtegeti a betyárt. Úgy falhoz vágta az asszonyt, hogy csak úgy nyekkent.
5: Jaj, édes uram, Zuga! Már engem megütöttél? Legalább az én szegény testvéremet ne bántsod!
4: Nem bántom, panna! De hagyjat még csak rajta, hogy amíg él, emlékezzen rá!
0: Na, kapott akkor Marci akkorát, hogy megnémult. 6 hétig nem bírt megszólalni, csak mutogatott, ha valamit mondani akart. Tehát múlt az idő. Erős Zuga egy ideig otthon volt, de nem bírta ki sokáig csavargás nélkül. Benne volt a cigányvér, mennie kellett. Ahogy ment, betévedt egy szőlőbe, és ha már ott volt, degeszre tömte magát. Már indult volna tovább, amikor megpillantott egy kunyhót. No, abban egy óriás kígyó tekergett. Volt olyan vastag, mint egy embernek a dereka. De erős Zuga nem ijedt meg tőle. Előkapta a Marci kökénybotját, azt szúrta a kígyó közepébe. Az elkezdett vergődni, de olyan erősen, hogy még a kunyhó falait is kidöntötte. Végül is kiadta a páráját. Zuga fogta a kígyót és elindult vele a faluba, hogy az elöljáróknak megmutassa, milyen hőstettet vitt végbe.

0: Ahogy ment végig a falun, az emberek kicsődültek az utcára, hogy megnézzék rettegett ellenségüket, aki miatt már jó ideje ki sem mertek menni a szőlőbe. Hát mondhatom, volt is mit nézni a kígyón, mert Zoga vállán 3000-szer is körül volt tekerve, de még így is súrolta a farka a földet. Örültek az elöljárók is, meg akarták jutalmazni Zogát. Ígértek neki házhelyet, hogy építsen rá magának egy kis kunyhót, és éljen ott a faluban. De Zoga nem fogadta el.
1: Nem kell nekem házhely. Úgy sem tudnék egy helyben maradni. A család meg jó helyen van az apóséknál. Ha jót akarnak velem tenni, adjanak inkább egy vándoripar engedélyt. Azzal bármerre mehetnék az országban.
0: Teljesítették a kérését. Erős Zoga zsebre vágta a papírt, aztán elindult az erdők és hegyek felé. Maga sem tudta, hogy hová csak ment. Egyszer csak elérkezett egy nagy mocsárhoz, amiben egy nagy döglött ló feküdt. Két ember küszködött, hogy kihúzzák, de sehogy sem bírtak vele. Nézte Zoga egy darabig, mint kínlódnak, de akkor megsajnálta őket.
1: Na, engedjenek emberek, majd én kiveszem azt a dögöt.
0: Azzal fogta a ló két hátsó lábát, jó erősen összekötötte, nyakába akasztotta, és nemhogy kiemelte, hanem egy szusszanás nélkül még a kocsiba is betette. Az emberek csak ámultak, bámultak, aztán hálából ellátták enni és innivalóval. Erős Zoga ismét cél nélkül vándorolgatott tovább. Ahogy ment, most meg egy erdőbe ért. Egy barlangot pillantott meg, amiben egy hatalmas vadmedve lakott. Mikor észrevette Zogát, előcammogott, hogy megtámadja. Hiába volt Zoga erős, a medvével mégse bírhatott. Felmászott hát a legközelebbi fára. A medve meg elkezdte rázni, döntögetni a vékony fát. Szerencsére volt Zogánál egy hosszú kötél. Annak hurkot kötött a végére, és leengedte a fáról úgy, hogy a hurok ráakadt a medve fejére. Akkor Zoga megrántotta a kötelet, a végét rácsavarta a fal legvastagabb ágára, a medve meg megfulladt. Lemászott Zoga a fáról, vállára kapta a medvét, és bevitte kismadaras községbe. Örültek ott is, hogy megölte a vadállatot. Rögtön ígértek neki egy házhelyet, hogy építsen rá egy kis kunyhót. De Zoga nem fogadta el.
1: Vándoriparos vagyok én.
0: Mutatta a papírját.
1: Nincs nekem egy helybe maradása.
0: Megint ellátták enni, innivalóval, és neki akarták adni a medvebőrét is, de Zoga azt kérte, hogy a medvebőr árából inkább vegyenek egy cigány gyereknek télire meleg ruhát. Úgy is sokat fáznak szegény rajkók. Lassanként ősz lett. Ködök jöttek, szelek fújtak, kezdett Zoga fázni. Gondolta, ha nem lesz más, hazamegy a családhoz, mégiscsak melegebb van a kunyhóban. De ahogy hazaindult, talált magának egy üres kunyhót. Elhatározta, hogy abban tölti inkább a telet. Volt abban a kunyhóban minden, ami kellett. Kályha, mellette nagy rakás fa, a sarokban ágy, rajta meleg bunda.
1: Már csak egy kis élelmet kellene szerezni valahonnan.
0: Gondolta Zoga, mert ami volt neki, az már nem lett volna sokáig elég. El is indult a faluba. Hozott lisztet, zsírt, krumplit és egy kis sót. Hazaérve begyújtott a kályhába, főzött egy kis paprikás krumplit, bevacsorázott, aztán elégedetten nyújtózott végig az ágyon. Így teltek napjai ezután. Üldögélt, pipázgatott, nézte a szép havas tájat, nagyokat evett és aludt. Nem is lett volna semmi baj, de egyszer, ahogy kinézett az ablakon, látja, hogy hatalmas farkas csorda közeledik a kunyhó felé. Nem volt gyáva ember, és gyengének sem mondta még senki, de most megijedt. Még az apja mesélte neki, hogy a farkasok nagyon félnek a tűztől. Hát az ágy alól előhúzott egy rongyot, meggyújtotta, és kitartotta az ablakon. A farkasok szanaszét rohantak a tűztől. Másnap arra járt a közeli uradalom intézője, meg a kulcsár. Tudták, hogy a kunyhó lakatlan, de hát csodálkoztak, hogy füst száll a kéményéből.
2: Hát maga kiféle, miféle?
0: Kérdezte Zogát hegykén az intéző. Zoga a zsebébe nyúlt, kivette a vándoriparos engedélyét. Amikor az intéző elolvasta, mindjárt barátságosabbra fogta a szót.
2: Csoda, hogy eddig el nem pusztították magát a farkasok. Azt ajánlom, kedves barátom, jöjjön velünk a majorba.
0: Beültek akkor a szánkóba, s már indultak is. A majorban aztán mindenféle meleg ruhával, cipővel, élelemmel ajándékozták meg, akkor már haza is indulhatott, bírta a telet, és nagy killódással, szenvedéssel végül is hazaért. Nyugodtan volt, amíg tél volt, de hogy a tavasz jött, megint baja kezdett lenni. A sors úgy hozta, hogy megint összetalálkozott Zöld Marcival. Összebeszéltek, hogy elmennek újra lovat lopni. De akkor már nem ment olyan könnyen a dolog. A csikósok észrevették, hogy hiányzik 4 ló, és nyomukba eredtek. Zöld Marci persze eliszkolt, magára hagyta Erős Zogát. Szaladt Marci Zoga feleségéhez.
3: Panni, Pannika, Pannika, nagy bajban van a Zoga. Elfogták az úton a csikósok. Panni, gyere, Panni!
0: Kapta magát Panni, megnézi, mi igaz, mi nem. Hát látja tényleg a nagy viaskodást.
1: Panni, segíts! Vágd el a csikósok atyamadzagját, talán belegabolyodnak, s könnyebben végzek velük.
0: De Panni inkább az urag atyamadzagját vágta el, mert megharagudott rá nagyon, hogy mindig bajba keveredik. No de Zoga egy ugrással kilépett a gatyából, és mérgében olyat ütött, hogy egy csapással legyőzte a két ellenfelét. De haragudott ám a feleségére is. Amikor egy nagy gödörhöz értek, mérgében bele is lökte az asszonyt.
4: Jól tetted, fiam!
0: Mondta otthon az apósa, amikor Zoga elmesélte neki, mit csinált.
4: Az asszonynak mindig a férje mellett a helye. A gyerekeidet majd felneveljük, mi? Csak legyen nyugodt!
0: Zoga lovakat, kocsit szerzett magának, azt megint útnak indult. Amikor egy nagy erdőhöz ért, gondolta, megpihen. Jól betarisznyázott, el is nyomta az álom. Amikor felébredt, látja, hogy eltűntek a lovai. Az erdőben kezdte keresni őket. Amikor az erdő közepére ért, olyan sötét lett, hogy alig látott az orránál tovább. Fától fáig tapogatózva haladt előre. Egyszer csak elkapta valaki, és olyan erővel szorította, hogy még az ő nagy erejével sem tudott belőle kiszabadulni. Akkor érezte csak igazán, hogy bajba keveredett, amikor vallatni kezdték, hogy kiféle, miféle. Mindjárt látta, hogy betyárok közé került. Nem mondta meg az igazat, hogy csak a lovait keresi, hanem azt hazudta, hogy Rózsa Sándor bandájából való. De a híres rabló emberei közül bizony sokan voltak ott, és persze őt egyik sem ismerte. A betyárok akkor úgy határoztak, hogy beteszik egy hordóba, és legurítják a hegyről. Úgy is tettek. Rábízták a hordót egy rablóra. Az fel is vitte a hegytetőre, de legurítani már valahogy sajnálta. Ott hagyta a hordót és benne Zogát. Gondolta, úgyis ott pusztul előbb-utóbb. Nagy sokára arra vetődött egy farkas. Megérezte az emberszagot. Elkezdte kerülgetni, szagolgatni a hordót. Ahogy a hordóhoz dörzsölődött, a farka véletlen belecsúszott a hordó lyukán. Erős Zoga megragadta a farkas farkát, az meg megijedt. Szaladni kezdett, mindenübe húzta maga után a hordót. Egyszer aztán a hordó egy fához ütődött, és darabokra esett. Zogának szerencsére semmi baja nem lett, ahogy felállt, egyenesen a kocsijához indult. Mit lát? A két lova békésen legelget a kocsi mellett. No, lenyelte inkább magába, amit mondani akart. Milyen veszélyekbe keveredett a lovai miatt, azok meg maguktól is visszajöttek. A sok vándorlás után Erős Zoga végül is megunta a csavargást, befogott a kocsijába és hazament a falujába. Húzott magának egy sátort, az apósától visszahozta három gyermekét, és szép cigánylegények kinevelte őket. Esténként fiainak, meg a környéken lakó rajkóknak mesélte, hogy milyen messze földeken járt ő, mi mindent látott. 77 éves korában halt meg, ott, a faluban, a cigányok között.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy kis piros gomb. A felső polcon lakott, de egyszer valahogy elgurult.
1: Segítség, segítség, elvesztem!
0: Kiabált a kis piros gomb. Éppen arra szállt a Párizs-Londoni repülőgép, és a pilóta meghallotta a kiabálást. Lenézett a repülőablakból, és lekiáltott.
2: Piros gomb! Lent a legalsó polcon vagy, a jobb sarokban!
0: És aztán tovább repült. Elszállt London felé.

0: Csukás István pompom meséi. A lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép hosszú ágon, és várta Bogyót. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított bundakesztyű, vagy papucsorán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és lesekedett. Végre jött Bogyó, elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt. Szia, Bogyó! Hova rohansz? Iskolába, mondta Bogyó mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek? Veled mehetek? Repülhetek? Ugorhatok? Pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitította Bogyó. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Bogyó fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Elég nyugodtan jöttem? Majd a választ meg se várta, tudorászott, meg dünnyögött. Ma jó napom, pom van, ma pom, pom, pom, pás jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, ha kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macskas, így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás! Ne nézz hátra, ott jön mögöttem! Bogyónak éppen csak annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy szjú, szjú, szcs! S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi ez? Mi volt ez? Kérdezte Bogyó rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Bogyó. Nem, nem, adarta Pompom. Te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világ méretű fogóckodás! Bogyó átölelte a faderekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hű, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadar. Nem mi, hanem ki. Nem ki, hanem be. Nem be, hanem el. Nem beszélnél kicsit világosabban? Szólt rá Bogyó. Jó, bolintott Pompom. Akkor világosan megmondom. Ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban.
1: Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó?
0: Kérdezte Bogyó engedékenyen, mivel már kezdett elzsibadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát. Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. A lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell. Bunker! Légópince! Bogyó körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát.
1: A kuka jó lesz?
2: Jó, prikkantott a Pompom. Futás a bomba biztos kukába!
0: Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt.
3: Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf? Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást.
0: Bogyó turkált a zsebében.
1: Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell.
0: Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy tavaszi kalap, amelyet lekötöttek szélellem.
1: Meséld már!
0: Sürgette Pompomot. Mesélem. És, hogy az elején kezdjem, a lesből támadó ruhaszárító kötél valamikor egy közönséges kötél volt, és egy nyugdíjas harangozó kertjében volt kifeszítve. A harangozó semmi mással nem törődött a világon, csak a harangzúgást hallgatta. Hallgatta reggel, hallgatta délben, hallgatta este, még éjszaka is hallgatta, mivel semmi mással nem álmodott, csak harangzúgással. Képzelheted, hogy mivel volt állandóan tele a feje. A szárító kötelet is rossz helyre feszítette ki, éppen keresztbe az út felett.
1: Jött a postás, neki ment, és dühösen így szólt.
2: Anya baja, törje ki ezt a kötelet!
1: Jött egy kémény seprő, beleakadt a létrájával, s dühösen kiabált.
2: A frász essen ebbe a kötélbe!
1: Jött egy macska, belebotlott, s így fújtatott mérgesen.
3: Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet!
1: A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta.
3: A melyikő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb?
1: És ezzel betelt a pohár, vagyis ez már több volt a kelleténél. A ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen.
3: Majd adok én nektek madzagot!
2: Majd adok én nektek rángatást! Elég volt a gyalázatból, most én jövök! Reszkessetek, reszkessetek! Támadás!
1: A kutyát átdobta a kerítésen, hogy csak úgy nyekken, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki se bír a lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyörészre ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozási képességét. Csak imbolygott ide-oda, mint egy kuklibáb. És ez még nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. A lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett.
3: Express ajánlott, megszűnt a kézbesítés!
1: Majd a kémény seprő után lopakodott fel a háztetőre, s villám gyorsan a kéményhez kötözte. A kémény seprő hiába kiabált, hogy
2: jaj, mamám, meg segítség!
1: Senki se nézett fel a tetőre. A lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe.
3: Kémény, seprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt!
1: Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az esőcsatorna könyök csövébe hurcolta. Bogyó megborzongott, és remegő hangon megkérdezte.
4: Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak?
1: Pompom elgondolkozott, majd így felelt.
2: Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Épp ezért sose váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni.
1: Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott.
2: Jön! Itt jön! Ferezék be!
1: Gyorsan lebújtak, s csak a fedérésén leselkedtek kifelé. Látták, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél félelmetesen tekeredve meg suhogva egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte.
3: Áhá, itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, minnyájótokat elkaplak.
1: Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy.
3: Ugye mondtam, sziszegte. Ez jó kis sorozat volt.
1: Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul.
3: Befelé, befelé, csipogó banda!
1: A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kiovakodtak, és a fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy elmúljon a vész. Bogyó nem bírta tovább nézni, mérgesen kifakadt.
4: Ezt nem tűrhetjük tovább, valamit csinálni kell! Garázda, huligán! Bántja a kisebbeket! Gyere, felhívjuk a tűzoltókat!
1: Miért tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez.
4: Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Bogyó.
1: A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporogtak, s felhívták a tűzoltókat.
4: Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
5: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
1: Kérdezte egy borízű hang.
4: Tűz nincsen szerencsére. A lesből támadó ruhaszárító kötelet kell elkapni. Vagyis elemi csapásról van szó.
1: Suttogta Bogyó a telefonkajlóba.
5: Értettük, megyünk, világos.
1: Kurjantotta a borízű hang.
2: Várjatok meg, és senki se boccadjon! Nehogy eltapossátok a gyomokat!
1: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcső vezető lekiáltott Bogyónak.
2: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
1: Bogyó kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcső vezetőnek.
3: Ott van az elemi csapás! Ott, ott, arra!
1: A sarokra mutogattak, ahol a lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az eres csatornán, és gúnyosan sziszegett.
3: Tűzoltók, ha-ha, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak!
1: A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Bogyóék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel.
2: Jaj, jaj! Elkapta a tűzoltókat! Én azt hiszem, hogy itt a vég!
1: Bogyó is látta, hogy a lesből támadó ruhaszárító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltók gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Bogyó nem csüggett, nem esett kétségbe, sőt vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott.
4: Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van! Integessünk neki, ha-hó, ha-hó, erre, ide!
1: Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
3: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszárító köteletek? Kimostam mindent, és nincs mire teregetni.
4: Ott, ott, mutogattak neki.
3: Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes.
1: Gombóc Artúr csak legyintett, s oda ballagott a tűzoltókhoz.
3: Haló, odafönt! Ide küldtek a ruhaszárító kötélért.
1: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
3: Ez jó lesz? Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani se tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
4: Nem baj,
1: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
3: Na végre egy szakember!
1: Sziszegte a lesből támadó ruhaszárító kötél.
3: De aztán jó irányba feszíts ki!
4: Nyugi hosszú,
1: intette Gombóc Artúr.
3: Észak-déli irány jó lesz?
0: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők meg a postások. Végre egy kis nyugalom! Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa volt!
1: Gombóc Artúr elballagott a kötéllel. Bogyóék integettek utána, majd Bogyó a toronyórára nézett.
4: Mindjárt 8 óra, elkések, fussunk!
1: Futottak az iskoláig, és szerencsére még csöngetés előtt meg is érkeztek. Pompom leugrott Bogyó fejéről, megkapaszkodott egy ágon, s nagyot fújt.
3: Fű, ez a rohangálás! De most végre kipihenhetjük magunkat. Te a padban, én az ágon. Holnap megvárhatlak?
4: Megvárhatsz,
1: mosolygott vissza Bogyó a kapuból.
3: És fújt ki magad!

0: Bolha meg a tanár. Volt egyszer egy léghajós, aki nagyon megjárta. Kipukkadt a léggömbje, ő pedig lezuhant, és összetörte minden csontját. Inasát, a léghajó Inast, 2 perccel előbb küldte le ejtőernyővel. Ez volt a fiú szerencséje, mert hajszála se görbült meg. Gazdája mellett sok tapasztalatot szerzett, fölcsaphatott volna maga is léghajósnak. Csak éppen léggömbje nem volt, se pénzese, hogy szert tegyen rá. Hogy eltengődjék valahogy, bűvészmesterségre adta a fejét, megtanulta hasából beszélni, s attól fogva hasbeszélőnek nevezték. Ifjú volt és daliás, s amikor kiserkedt a bajsza, és szép ruhákat vett magának, akár grófnak is nézhették volna. Tetszett a hölgyeknek. Egy hajadont úgy megbolondított daliás külsejével és bűvészetével, hogy az mellé szegődött, és elment vele idegen országokba. A bűvész ott tanárnak mondta magát. Szerényebb már nem is lehetett volna. Folyton azon törte a fejét, hogyan szerezhetne rég gömböt magának, meg ifjú feleségének. Akkor aztán járhatnák a világot. Csak hogy nem volt módja hozzá.
1: Majd lesz.
2: De mikor?
1: Ne búsulj, még fiatalok vagyunk. Én még sokra vihetem a tanári pályán, addig pedig morzsákon is megélünk.
0: Az asszony hűségesen segített neki. Ott ült az ajtó előtt, és árulta a jegyeket az előadásra. Márpedig ez didergető mulatság télvíz idején. Egyik bűvészmutatványban is segített a férjének. A tanár egy jókora asztalfiókba zárta feleségét, s amikor a következő pillanatban újra kihúzta a fiókot, üres volt. Az asszony egy másik rejtett fiókba bújt át hirtelen. A közönség ámult, szemfényvesztő mutatvány volt. Egy este aztán, ahogy a fiókot kihúzta, ő sem látta a feleségét, nem csak a közönség elől tűnt el, nem volt sem az első fiókban, sem a mögötte levőben, de még a házban sem. Ez már az asszony bűvészete volt. Megelégelte a fiókokban bujkálást, s nem tért soha többé vissza. A szegény bűvész attól fogva csak szomorkodott, elfelejtett nevetni, s nevettetni se tudott többet. Így lassan elmaradozott a közönsége, a bűvészmesterség alig hozott valamit a konyhára. A tanár lerongyolódott. Végül már nem maradt semmije, csak a jókora bolhája, amit még a felesége hagyott rá, ezért igen nagy becsben tartotta. Szelidítgette, oktatgatta, megtanította kecses táncot lejteni, puskával tisztelegni, ágyút elsütni, persze csak a féle játékágyút. Büszke volt nagyon a bolhára, bolha is büszke volt a maga tudományára. Lehetett is, tanult bolha lett. Méghozzá emberi vér csörgetezett az ereiben, bejárta a nagyvárosokat, hercegek, hercegnők kegyes tetszését nyerte meg. Újságok írtak róla, falragaszok hirdették sokféle tudományát. A bolha tudta magáról, hogy nagy hírű személyiség, aki kenyeret ad egy tanárnak, de akár egy egész családot is el tudna tartani. Büszke volt és híres volt. Mégis, ha utazgattak a tanárral, 3. osztályra váltottak jegyet, mert azt tartották, hogy éppen olyan gyorsan jár, mint a többi. Hallgatag megegyezés volt köztük, hogy halálig együtt maradnak, de soha meg nem házasodnak, a bolha aglegény marad, a tanár meg özvegy. Ami majdnem mindegy.
1: Ahol az embert egyszer szerencse érte, oda ne térjen vissza többé.
0: Ezt tartotta a tanár, jó emberismerő volt, s ez is nagy tudomány. Teltek az évek, lassan már minden országot bejártak, egyedül a vadak földjén nem voltak még. A tanár tudta a vadakról, hogy keresztény húst esznek, de hát ő sem volt igazi keresztény, a bolha meg úgyse, s ő nem is lett volna valami kövér falat. Így hát bátran nekivágtak az útnak, remélve, hogy nagy sikereket aratnak a vadak országában. Utazgattak gőzösön, utaztak vitorláshajón, a bolha mindenütt szerepelt, s ezért ingyen utazhattak. Végre megérkeztek a vadak országába. Egy ifjú kis hercegnő uralkodott itt, alig 18 esztendős, de már egy ország gondja nyomta a vállát. Igaz, maga akarta, mert elvette a hatalmat királyi apjától meg anyjától. Ilyen erőszakos kis teremtés volt. Páratlanul szép, és páratlanul neveletlen. Amikor meglátta a bolhát puskával tisztelegni meg ágyút sütögetni, úgy belehabarodott, hogy azt mondta.
3: Vagy ő, vagy senki!
0: Valósággal tombolt a szerelemtől, pedig azelőtt is elég tombolós természetű volt.
4: Kedves, okos, megnyerő ifjú ez, bár emberré lehetne.
3: Az csak bíz rám, öreg.
0: Mondta a lánya, bizony csúnya dolog, hogy vérbeli hercegnő létére így beszélt az apjával, de mondom, páratlanul neveletlen volt. Azzal a keze fejére ültette a nagy hírű bolhát.
3: Ember vagy, tudd meg, és velem együtt uralkodol. Csak hogy azt kell ám tenned, amit én akarok, különben agyonütlek, a tanárodat pedig megeszem vacsorára.
0: A tanárt egy nagy teremben szállásolták el. Különös terem volt az. Cukornát bort rakták a falait, a tanár hát torkoskodhatott volna kedvére, de ő nem szerette az édességet. Nem közönséges ágya volt, hanem függő ágya. Abban ringatózott egész nap, és azt képzelte, hogy léghajón utazik, amilyet mindig is kívánt magának. A bolha ott maradt a herceg kisasszony mellett, hol a kis kezén ült, hol a fehér nyakán. A herceg kisasszony kitépett egy szál haját, annak egyik végét a bolha lábára köttette a tanárral, a másik végét maga erősítette oda nagy korall függőjére. Szép napok voltak azok, a bolha is boldog lehetett, legalábbis a herceg kisasszony azt gondolta. Csak a tanárnak volt keserves. Csavargó természete már vitte volna tovább, egyik városból a másikba. Szerette volna újra meg újra olvasni az újságokban, hogy neki mennyi türelemre és észre volt szüksége ahhoz, hogy a bolhát emberi tudományra tanítsa. Itt egész nap csak függőágyban himbálta magát, hevert, lustálkodott, és nagyszerű evédeket evett. Friss papagájtojást, zsiráfsonkát, meg elefántszemet, mert az emberevők nem mindig esznek ám embert, csak ünnepnapon csemegének. A szegény tanárt majd elemésztette a szörnyúlalom. Régóta hagyta volna már a vadak országát, de a bolha nélkül nem mehetett, hiszen hogyan bűvészkedhetett, hogyan élt volna meg nélküle. Vissza kellett szerezni a bolhát, az pedig nem könnyű. Sokáig törte a fejét, amíg kisütötte, mit évő legyen. Akkor felkiáltott.
1: Megvan! Felséges uram, nem ülhetek tovább tétlen. Hadd tanítsam meg tisztelegni minden alattvalótokat. Ez az, amit a világ legnagyobb országaiban műveltségnek neveznek.
4: És engem? Engem mire tudnál megtanítani?
1: Legnagyobb tudományomra. Elsütni egy ágyút, de úgy, hogy megrendüljön a föld, és a legízesebb madarak sült pecsenye alakjában potyognak eléd. Akkor átdörrenjen az ágyús, olyan magasra csapjon a lángja.
4: No, ide azzal az ágyúval.
0: Hanem a vadak országában nem volt egyetlen ágyú sem. Csak a bolha ágyúja, az pedig kicsi volt a mutatványhoz.
1: Öntök én nagyobbat, csak adast hozzá, ami kell. Finom sejmet, tűt meg fonalat, kötelet meg zsinort, aztán gyomort, cseppeket a léggömb számára, hogy könnyebben felemelkedhessék. Akkor dörren csak igazit az ágyú.
0: Megkapott mindent hiány nélkül. Összesereg lett az egész ország népe. Mindenki látni akarta a nagy ágyút. De a tanár nem engedett egészen közel senkit, amíg a léggömb útra készen nem állott. A bolha ott ült a herceg kisasszony keze fején, onnan bámészkodott. A tanár most már egészen megtöltötte a léggömböt, alig tudta féken tartani, olyan mehetnékje volt.
1: Igen, tüzes. Magasabbra kell vinnem, hogy lehűljön.
0: Azzal beült a léggömb alatt függő kosárba.
1: Nem boldogulok egyedül! Léghajós inas kellene ide, hogy segítsen nekem, de erre csak egy valaki alkalmas, a bolha!
3: Nem szívesen engedem.
0: Aggódott a herceg kisasszony, de azért oda nyújtotta a bolhát a tanárnak, aki a keze fejére ültette.
1: Oldjátok el a köteleket! A léggömb most felszáll egy kicsit.
0: Azt gondolták, most jön az ágyú. A léggömb pedig emelkedett, szállt, szállt egyre magasabbra, végül eltűnt a felhők között, s örökre elhagyta a vadak országát. A neveletlen herceg kisasszony, meg az apja, meg az anyja, meg a vadak egész népe csak állt és várt. Ma is ott állnak, és várják vissza a léggömböt, a tanárt, meg a nagyhírű bolhát. Ha nem hiszed, utazz el a vadak országába, ott mindenki csak róluk beszél. Azt remélik, hogy ha az ágyú lehűl, visszatérnek közéjük. Csak hogy nekik több eszük van ám. De hogy mennek vissza, itthon vannak a hazájukban. Most már első osztályú jegyet válthatnak a vasúton, mert a nagy léggömb sokat hoz a konyhára. Nem kérdi tőlük senki, hol tettek szert a léggömbre. Békében élnek, jó módban. Nagy hírű és megbecsült emberek ők. A bolha, meg a tanár.

0: Cigány Zoltán, Csoda és Kósza a Közlekedési Múzeumban. A gödöllői tanyán, ahol Csoda és Kósza lakott, állt egy öreg, fakerekű szekér. Rég nem használta senki semmire. Már Sajó bácsi sem tudta, hogy került oda. Egyszer aztán egy jól öltözött, szemüveges, kisé dundi férfi, aki náluk lovagolt, azt mondta.
1: Az ilyen szekeret el kell adni valakinek jó drágán, de ha akarja, én is megvettem olcsón.
2: Akkor inkább elviszem a Közlekedési Múzeumba. Ott szekér marad mindörökké, és nem lesz belőle virágláda.
0: Aztán évek teltek el. Sajó bácsi sokszor gondolt rá, hogy egyszer eljuttatja majd a múzeumba a szép fakerekű szekeret. Hadd állítsák ki, mert ahhoz valahogy nem volt se tehetsége, se kedve, hogy jó drágán eladja. Végül telefonon megbeszélte a múzeum igazgatójával, hogy elviszi hozzájuk az öreg kocsit. Hogy ne kelljen teherautót fogadnia, kicsit összeütötte a szekér kerekeit, aztán Csodát és Kószát megkérte, hogy húzzák el a muzeális tárgyat a Közlekedési Múzeumig, ahol majd átadják az igazgató úrnak, aztán visszajönnek a szekér nélkül. El is mentek, végig döcögtek a fakerekű szekérrel Gödöllőtől Budapestig. Amikor átszekereztek a Lánchídon, úgy néztek ki, mint egy régi filmfelvétel, és csak amikor az alagútba behajtottak, akkor jöttek rá, hogy nem is kellett volna átmenni a Dunán, mert Gödöllő is a pesti oldalon van, meg a Közlekedési Múzeum is. Ezért aztán az alagútban keresztbe fordult a szekér és a két ló. 3 órán át állt a forgalom olyan dugó lett miattuk. Dudáltak az alagútban, s majd megveszekedett a dudacótól Kósza. Ilyettében futni kezdett, Csoda meg visszahúzta, nyikorgott a szekér rúdja, majd szétroppant. Sajó bácsi káromkodott, mint egy kocsis, hiszen az volt. Aztán végül nekierettek a szekérrel, vágtattak, csak a hídnál torpantak meg. Kósza patkója szikrázott az aszfalton, ahogy fékezett, ahogy csúszott, és közben azt nyerítette.
1: Jaj, vigyázz, oroszlánok!
2: Marha! Marha!
0: Mondta Csoda.
1: Nem marha, oroszlán!
2: Barom! Mondta Csoda.
1: Nem barom, oroszlán, de lehet, hogy tigris.
0: Csoda végre fölnézett a Láncit két oroszlányára, és azt mondta.
2: Hű, te ökör!
1: Nem ökör, oroszlán!
2: Gyere már, kőből vannak!
0: Mondta Csoda, azzal nagy nehezen átráncigált a Kószát, a szekeret, s rajta Sajó bácsit a Lánchídon, és a túlparton megtekintették a másik két kőoroszlánt is, akiket Kósza Buda felé tartva nem is vett észre, mert csak a nagy vizet bámulta. Hamarosan elügettek a Városliget közelébe, aztán pontosan a Közlekedési Múzeum elé. Ott Sajó bácsi kifogta a lovakat a szekér elől, a kocsit két múzeumi szakmunkással betolták a múzeum udvarára, és ott beszélgetni kezdtek. Közben Sajó bácsi visszaszólt még a lovaknak.
2: Itt maradjatok, várjatok meg! Ne egyétek meg a füvet, ki van rá írva, hogy fűre lépni tilos?
1: Nem is esszük,
0: mondta Kósza.
1: Teli van kakáva.
0: Mert valóban arra a kis darab fűre hordta minden környékbeli a kutyáját. Semmi kedvük nem volt a lovaknak ott legelni. Kósza meg is jegyezte, lehet, hogy ez is a múzeum része, itt kutyakaka kiállítás van. Aztán nem bírta hallgatni tovább a korgó gyomrát, és megbökte orrával Csodát.
1: Gyere, talán ott bent lehet valamit kapni, hát ha tudunk vásárolni egy jégkrémet.
0: Mert Kósza szerette a jégkrémet. És akkor beléptek a múzeumba. De nem jutottak el a büféig, mert a jegyszedő néni rár is rájuk szólt.
3: Tessék jegyet venni!
0: Kósza csodálkozva nézte, mit parancsolgatnak neki, aztán azt mondta.
1: Jó, mindjárt megyünk, veszünk majd jegyet.
0: Azzal besétáltak, s a jegyszedő néni nem is tudta ámulatában, mit szóljon mindehhez. Csak nézte, hogy a két nagy állat beballag a múzeumba. Először régi motorokat láttak. Kacskaringós kormánnyal, fényes küllőkkel, hatalmas benzintakkal, nagy kipufogó csövekkel, csupa-csupa régi érdekes motorkerékpárt.
1: Ha ez Sajó bácsi látná, tetszene neki ennyi ócskavas, mint otthon a kamránkban,
0: mondta Kósza.
2: Csiss!
0: Csitította Csoda.
2: Ez múzeum! Itt állítják ki a régiségeket. Mi is azért hoztuk ide a szekerünket.
0: Végignézték a motorokat, aztán az autók következtek. Vászontetős, régi szerkezetek, furcsa kis lámpákkal, az index lámpa helyett nyilacskákkal az oldalukon.
1: Na csak, ezt is most hozták,
0: mondta Kósza. Hogy hozták volna most? Válaszolt Csoda. Ezek nagyon régi autók, már nem járnak. Először összerakják és lefestik őket, aztán újból behúzzák bőrhúzattal az üléseket. Mind felújították, de nem járnak már.
1: De hiszen ülnek benne, nézd,
0: mondta Kósza. És valóban, az egyik régi autóban egy bőrsapkás, motoros szemüveges férfi ült, meg egy nőszemély sállal a nyakában, akit Isabella Duncannak hívtak.
1: Látod, most jöttek, még van rajta síszemüveg.
2: Nem síszemüveg az. Régen az autósoknak is volt védőszemüvegük, mert nyitott volt a kocsi, és ezek csak viasz figurák, ez múzeum.
1: Viasz figurák?
0: Ámult el Kósza. És akkor valamit félreérthetett, mert oda ment, és azt mondta...
1: Nem is kell akkor a büfébe mennünk.
2: Nagyra nyitotta pofáját, és leharapta a sofőr fél arcát. Mit csinálsz, te szerencsétlen? Harapdálod a kiállított viaszfigurákat?
0: Kérdezte Csoda.
1: Fúj, szörnyűség,
0: mondta Kósza, mert a viasz közben elkezdett olvadni a szájába.
1: Mi ez a borzalom? Ez nem is olyan, mint amire gondoltam.
2: Mondtam, hogy viaszfigura...
1: Igen, igen, de emlékszem, milyen finom viasz volt azon a tortán, amit valamelyikünk születésnapjára kapott Gyöngyi néni.
2: Az marcipán volt, nem viasz.
1: Pedig abból is ilyen alakok voltak mintázva. Azt hittem, ez is épp olyan ízű lesz, csak ez ráadásul jóval nagyobb.
0: Amíg a viasz figura fél fejét apró darabokban kiköpködte Kósza, fölébredt egy teremőr. Odalépett hozzájuk.
3: Mi történik itt, kérem? Mi történik? Ki ez a két állat?
0: Akkor a jegyszedő is odaszaladt.
1: Jegyet sem vettek, csak úgy besétáltak, azonnal ki kell őket dobni.
3: Micsoda?
0: Ördült föl a teremőr.
3: Kérem, hívom az őrséget!
0: Csoda látta, hogy most ki akarják őket dobni, és megdühödött, mert már nagyon kíváncsi volt a múzeumban látható régi dolgokra. Fenyegetőleg azt mondta az őrnek.
3: Vigyázzon, mert ha még egyet szól, a barátom leharapja a fülét!
0: Kószának ekkor püfögődött föl a torkából az a szörnyű, rossz viaszfül, amit az előbb leharapott. Kissé kidüllett a szeme, megforgatta a pofájában a viaszfület, majd szörnyű prüszkölés közepette kiköpte a márványpadlóra.
3: Jesszom, Pepi!
0: Sikoltott föl az őr.
3: Valakinek már leharapta a fülét!
0: Aztán hanyatt esett és elájult, mert látta, hogy ennek fele sem tréfa, ez a ló most már biztosan leharapja az ő fülét is. Csoda és Kósza könnyedén átlépkedtek a fekvő őrön.
2: Ezt elintéztük,
0: mondta Csoda.
1: Eszter,
0: mondta Kósza.
1: Csak a viasz volt rettentő rossz, legközelebb remélem marcipánból készítik ezeket a figurákat.
0: Szépen tovább sétáltak, hogy megnézzék, mi minden van még kiállítva. Az üvegszekrényekben apró járműveket láttak, mozdonyokat például.
1: Jé, póni mozdony!
0: Csodálkozott Kósza.
2: Mi az, hogy póni mozdony?
1: Nem látod, póni mozdony, ez biztos nem nő nagyra.
2: Kósza, olyan vagy, mint a Lánchídon az a kőállat.
1: Jaj, miért ez milyen?
2: Ökör, marha, barom!
1: Azt hittem oroszlán, mintha azt mondtad volna.
0: Csoda nem válaszolt. Tovább léptek az üvegszekrénytől. Kósza idegesen rángatta a fejét, mert a szörnyű íz még mindig a szájában volt. Időnként még apró viaszdarabokat is köpködött, aztán jól rátaposott a patkójával. A viasztól meg a vaspatkótól viszont olyan csúszós lett a kövezet, hogy Kósza kalimpálni kezdett mind a négy lábával, aztán csak csúszott előre és fölnyerített, hogy jaj! Mert egy újabb viaszbábú felé száguldott. A bábú viasztárcsát tartotta

0: amit kell tenni. Vigyázzon, uram! Ez a megvadult ló. Könnyedén leharaphatja az orrát. Kósza csak egy kicsit válogatott a szájában, aztán már ki is köpött egy orrot.
1: Jesszom, Pepi! Kiáltott az őr. Fegyveres őrség!
0: Ekkor símaszkos, fegyveres múzeumőrök törtek be a terembe.
1: Itt vannak a gazemberek! Azaz két gazló!
0: Azzal a pisztolyukat a lovakra fogták. Kósza erre azt mondta.
2: Na de ide nézzetek, szabad maguknak itt lövöldözni?
0: Kiköpte a tárcsát úgy, hogy épp a piros oldalával repült feléjük. Ettől meg is rettentek, mert a vérükben volt, hogy tiltó tábla láttán nem szabad semmit sem csinálni. Úgyhogy azonnal ledobták a fegyvereiket, és hanyat homlok elmenekültek.
2: Végre nyugodtan sétálhatunk,
0: mondta Kósza.
1: Igen, bólintott Csoda. Még meg se néztük a hajókat. Ideje arra fordulnunk.
0: Fölmentek a lépcsőn, és a hajókat kezdték nézegetni. Voltak kis hajók az üvegszekrényben, póni hajók, mondta róluk Kósza, voltak óriási óceánjárok, ágyúsok, és volt egy igazi nagy hajó is, kormánykerékkel, haranggal, és olyan műszerekkel, amelyek megmutatták, hogy a hajó éppen merre jár. Kószát leginkább a fából készült kormánykerék érdekelte. Megpörgett erre is, arra is, és nézte, hogyan suhognak a küllői. Csoda már unta a játékot, inkább a repülők felé nézett. Aztán, ahogy lassan hátat fordított a kormánykeréknek, éppen beleakadt a farka. És ahogy pörgött a kormánykerék, szépen fölspulnizta Csoda farkát.
1: Jesszusom! Kiáltott Csoda. Kósza, mit csinálsz? Erezd el a farkon, mert leszakad!
2: Hogy mondod, forduljak jobbra?
0: Kérdezte Kósza. Szegény Csoda csak kiáltozott.
1: Segítség! Erezd el a farkon, tekert vissza!
2: Tekerjem jobbra?
0: Kósza tekert még egy kicsit a kormányon.
1: Balra!
2: Balra? Jó, balra tekerem.
0: És most balra tekerte. Sajnos ebben az irányban tekeredett még jobban föl Csoda csodás farka.
1: Nem arra!
2: Még balra, jó!
0: Azzal még balra tekerte. Szegény Csodának már majdnem az egész feneke föl volt tekerve a kormánykerék tengelyére.
1: Segítség, szabadítsanak ki!
0: Üvöltözte Csoda. Végül nagy sokára Kósza jó irányba tekerte a kormány, és Csoda farka letekeredett.
2: Menjünk inkább a repülők felé.
0: Terelte el a szót és a csöndesülő jajgatás Kósza, de még búcsúzóul megkondította a harangot a hajón. Ettől aztán az összes biztonsági őr felébredt. Míg az őrök a nyomukba eredtek, a lovak egy hídon át odaértek a repülőkhöz.
2: Ó, ideje volna repülni,
0: mondta Kósza. Egy nagy ugrással átugrott a múzeum mennyezetére függesztett repülőre, amely Kósza súlya alatt lassan, de megállíthatatlanul inogni kezdett. A repülőgép előbb a terem egyik vége felé repült, aztán a másik vége felé. Mikor Csoda felé tartott, ő is ráhuppant, és már ketten hintáztak benne tovább. A repülő csak lengett a közlekedési múzeum mennyezetén. Alul az őrök rohangáztak.
1: Ott vannak! Fogják meg!
0: Futkostak a terem egyik feléből a másikba. Átvágtattak a muzeális tárgyakon, átestek az üvegszekrényeken, beleestek a régi autókba, megbotlottak az apró vonatsínekben. A lovak meg csak röpültek fölöttük. Kószának fülig ért a szája, ami egy lófej esetében igazán nagy szó.
2: Csoda, én ilyen vilámparkban még nem voltam. Régi repülő lehet lengeni a régi autók felett. A legjobb helyre hozott minket Sajó bácsi.
0: Boldogan lengtek, repültek a közlekedési múzeum mennyezetére függesztve, egészen addig, amíg a csupán repülőre maximum még egy viaszbábura, de semmiképpen nem két jól táplált lóra tervezett kötél fesleni nem kezdett. Pattogtak róla a szálak, vékonyodott a kötél, majd egyszer csak hús, elszakadt. A repülő szállni kezdett a közlekedési múzeumban. Szárnyaival szétrobbantott 12 vitrint, ketté tört két repülőt, három autót, fölborított négy motorbiciklit, egy hajókürt belefúrodott a repülő orrába, majd kürtölni kezdett, és ez a különös szerkezet, amire még egy régi repülő vászonszárnya is ráakadt, és végül úgy nézett ki, mint egy ősmadár, lefelé tartott a múzeum alja felé. Kósza kinézett, és meglátott egy falra festett erdőt.
2: Az erdő mellett szálljunk le falatozni, az a legkellemesebb.
0: Azzal egyenesen odakormányozta a gépet. Ott, helyben, darabokra tört az egész.
2: Megérkeztünk csak.

0: Oda.
1: Mondta elégedetten. Azt látom, Kósza, de ebből most már nagy botrány lesz.
0: Jó, de lehet előbb harapok valamit.
1: Mondta vidáman Kósza, mert nagyon jó kedve támadt a repülőzéstől.
0: Nézd csak oda!
1: Ahogy a büfé felé fordította Kósza a fejét, és ahogy a büfé felé fordította Csoda is a fejét, meglátták, hogy a büfés meretten nézi őket. Előbb egy hajszála, aztán kettő, aztán négy és nyolc, majd 15, 21 és 48, végül 2 millió hajszála állt égnek. Két ló, aki leszállt az égből, mögöttük felborult múzeum, kiáltozó őrök.
2: Segítsék!
1: Kiáltotta a büfés. Ne bántsalak! És beleült a mustáros bödönbe.
0: De hogy bántjuk?
1: Mondta Kósza.
0: Épp csak érdeklődni szeretnénk.
2: Ne érdeklődjenek!
1: Mondta a büfés.
0: Ó, kérem,
1: mondta Kósza.
0: Akkor nem érdeklődünk.
1: Azzal fogta magát, és bekapott egy hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy újabb hotdogot, majd egy kis doboz őszi paracklevet, majd amikor egy újabb hotdogot akart bekapni, úgy érezte, hogy erre most már kellene egy kis mustár.
0: Ne haragudjon,
1: mondta Kósza.
0: Csak megkérdezném.
2: Ne kérdezze!
1: Kiáltott föl a büfés a mustáros bödömből.
0: Ne kérdezzem, hát jó.
1: Bólintott Kósza. Mivel úgyis égnek állt a büfés haja, üstökön ragadta, a fogával fölcsipentette, kiemelte a mustáros bödömből, és hús, odébb hajította.
0: Maga mondta, hogy ne kérdezzem, pedig csak azt szerettem volna tudni, fölállne-e mustárból.
1: Tette hozzá magyarázatul, mikor a büfés megállt a gurulásban. Aztán belemártotta a mustárba az újabb hotdogot, és tovább falatozott. Így evett meg 74 hotdogot. A 75-ben már csak belekezdett, aztán csak félbeharapta, büfögött kicsit, és azt mondta.
0: Te csoda, én tulajdonképpen jól laktam.
1: Annak ideje, válaszol Csoda. Nézd csak hátra! Kósza hátra nézett. Tömött sorokban közeledett feléjük a múzeum megerősített törzsége. A símasz mögött fenyegetően villogott a szemük, most már végképp elkapják őket.
0: Csoda, ments meg, nekem már nincs ötletem,
1: mondta ijetten Kósza. Csoda pedig azt mondta. Az abroncsokhoz! Azzal odaugrottak azokhoz az öreg gumiabroncsokhoz, amelyek a falra festett erdő mellett álltak, egy kiállítást tervező hosszú éjszakákon átszőtt elképzelése szerint. Sorban elgurigázták őket a közeledő múzeumőrök felé. Csak úgy sűvítettek a gumik, a kocsikerekek, az őrök meg csak ugráltak előlük, amíg tudtak. Úgyhogy mikor már jól kigurigázták magukat, és az összes múzeumőr hasra esett és gumikba törve, a földön tekeregve üvöltözött, azt mondták.
2: Ideje megnéznünk Sajó bácsit. Talán jó pénzt kapott a szekérét.
1: Kisétáltak a múzeum elé, nézték az ajtót, de csak nem lépett ki rajta Sajó bácsi. Tanácstalanul tekingettek egymásra. Aztán Csoda megbökte Kósza vállát.
2: Nézd csak oda föl!
1: Kósza épp idejében nézett föl. Egy csukott ablakon át éppen akkor repült ki Sajó bácsi. Az volt az igazgatói iroda ablaka. Nagy volt a csörömpölés, nagy volt a repülés, talán még nagyobb, mint amit Csoda és Kósza átélt ugyanebben a múzeumban. De Csoda ügyesen odállt Sajó bácsi alá, hogy pont a hátára essen. Épp a röppáját vizsgálták mind a hárman, amikor a kitört üveg mögött megjelent az igazgató vörös feje.
2: Vigye innen a targoncáját!
1: Üvöltötte.
2: Tűnjenek innen! Az egész múzeumot tönkretették!
1: Sajó bácsi így szólt.
3: Valóban jobb lenne, ha mennénk. Én nem tudom, mit csináltatok benn, csak csörömpölést hallottam, majd telefonon jelentettek valamit az igazgatónak, mire az nekem esett és kidobott az ablakon. Pedig a pénzt már éppen ide akarta adni.
0: És nem adta oda?
1: Kérdezte Kósza.
3: Nem, végül nem adta.
0: Akkor visszamegyünk.
1: Vagy visszük a szekeret, enyhítette a fenyegetés Csoda. Kósza odaugrott a szekér elé, és ügyesen bedugta a fejét a hámba. Csoda hátán ült Sajó bácsi, Kósza húzta a szekeret. A hotdogtól megerősödve sebesen hazavágtattak Gödöllőre, és megálltak a ház előtt. Gyöngyi néni kijött a zajra.
4: Sajó, nem adtátok el a szekeret?
5: Nem, rájöttem, hogy túl jó szekér ez. Szép lesz itt nekünk.
4: Viszont a lovak megnézték ingyen a közlekedési múzeumot. Azt hiszem, jól érezték magukat.
2: Nagyon jól éreztük magunkat, bólintott Csoda.
1: Kósza pedig hozzátette.
0: És jó, hogy megnéztük, mert azt hiszem, most volt látható utoljára.
1: Egymásra néztek, és arra gondoltak, hogy itt az ideje egy zárónyihogásnak.

0: Jó estét, kedves gyerekek! Ma este Mésző Miklós feldolgozását halljátok a Tücsök és a hangya történetében. A novemberi szél az örgő faágakról éppen az utolsó fonnyat száraz leveleket tépte le, amikor az erdő szélen találkozott a tücsök és a hangya. A hangya kicsit kopott, naftalin szagú, de Panofix béléses téli kabátot viselt. Júliusban vette leszállított áron a bizományi áruházban, akár a vízhatlan síbakancsát. A tücsök viszont láthatóan didergett, vékony és béleletlen vászon dzsekijében. A tücsök zsebre dugott kézzel áldogált, mert kesztyűjesen volt.
1: Jó napot, tücsök szomszéd!
0: Mondta a hangya.
1: Ahogy elnézem, nem izzad bele a kabátjába.
2: Bizony, hideg van, hangya szomszéd,
0: válaszolt vacogva a tücsök.
2: Ez a szél az ember csontja is átjárja.
0: A hangya megigazgatta bőrkesztyűs kezével a sálat a nyakán.
1: A feleségem kötötte,
0: mondta.
1: Ügyes asszony, nézi a televíziót, és közben mindig köt, vagy horgol valamit. Maga, úgy tudom, nőtlen és abérletben lakik.
2: Hát igen,
0: bólogatott a tücsök.
2: Tudja, én mindig csak hegedülgetek. Másra nem igen marad idő.
0: Cigarettás dobozt kapart elő a zsebéből, és oda kínálta a hangyának.
1: Köszönöm.
0: Rázta a fejét a hangya.
1: Több mint 3 hónapja, hogy leszoktam a dohányzásról. Nem csak haszontalan, az egészségre is káros szenvedélyez, de pénzbe is kerül. Egy doboz cigaretta árában megreggelizhet, vagy megvacsorázhat a magamfajta kétkezi munkás.
0: Megköszörülte a torkát.
1: Úgy tervezzük a feleségemmel, hogy jövőre nagyobbra cseréljük a lakást. Központi fűtés, telefon, közvetlen föld alatti járat a szemétdombhoz.
0: A tücsök cigarettára gyújtott.
1: Aki nyáron hegedül, míg mások megfogják a munka végét, hogy vigyék valamire az életben.
0: A hangya megcsóválta a fejét.
1: Talán azt gondolta, kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az évben nem is lesz tél.
2: Egy hét múlva elutazom,
0: mondta a tücsök.
2: Csak úgy május felé jövök haza.
1: Elutazik?
0: Csóválta a fejét a hangya.
1: Valami rokoni meghívás, kedves szomszéd?
2: Nem járok én vendégségbe,
0: mondta a tücsök.
2: Csak hegedülgetek otthon, gyakorlok.
1: Elárulná, hová utazik?
0: Mosolygott rá a hangya.
2: Párizsba,
0: mondta a tücsök.
1: Párizsba?
0: Hangya kerekre tágult szemmel a tücsökre merett.
1: Tréfál, kedves szomszéd!
0: Kérdezte kisé emelt hangon.
1: Miből telne magának arra, hogy Párizsban töltse a telet?
2: Meghívtak. Konzervatoire,
0: mondta a tücsök.
2: Hangversenyeken hegedülök.
0: A hangya a földre szegezte a szemét. Hallgatott egy darabig, aztán kérlelő hangon megszólította a tücsköt.
1: Tekintettel a régi ismerettségre, elintézne egy számomra fontos ügyet.
2: Kérem, kérem, nagyon szívesen,
0: bíztatta a tücsök.
2: Csak mondja, szomszéd úr.
1: Arra kérném,
0: mondta a hangya,
1: hogy Párizsban keresse föl Lafontaine urat. És mondja meg neki. Majd jövök táncolni. Ha lehajol előtte.

Béla kisasszony. Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki az aranyos széki királynak volt a leánya. Mikor volt, mikor nem, magam sem tudom, valamikor régen lehetett, volt aranyos széken egy király, és annak egyetlen leánya Béla kisasszony. Ez a király a halálos ágyán minden birtokát Béla kisasszonyra testálta, de azzal a feltétellel, hogy két névvel éljen. Az egyik neve Béla legyen, a másik meg Etelka, és egyszer fiú, másszor leány ruhát viseljen. Még jóformán el sem temették a királyt, hírül adják Béla kisasszonynak, hogy jönnek a tatárok. Több sem kellett Béla kisasszonynak, a várfalvi hegyen nagy, erős várat építetett. Na, mondta, most már jöhetnek a tatárok. Hanem Béla kisasszony nem ült mindig a várban. Ki kijárt a vár mellé a rétre, leány ruhában. Ott, a vár tövében volt egy kút. Oda járt itatni a juhaival egy Petúr nevű juhász, és ott minden nap találkozott vele Béla kisasszony, Etelka képében. Dali szép legény volt Petúr. Megtetszett Béla kisasszonynak. Szerette volna, ha ő is feljő a várba. Hívta is nem egyszer, de Petúr mindig azt mondta, elmennék én veled a világ végére is, de a juhaimat nem hagyhatom. Mit gondolt, mit nem Béla kisasszony? Egy reggel kiment a kúthoz, és mondta nagy búsan Petúrnak. Hely, szegény Petúr, rossz hírt hozok neked. Néném, Béla kisasszony be akarja töltetni a kutat, mert ma holnap jönnek a tatárok, s azt akarja, ne találjanak vizet. Bizony, ha betölteti a kutat a nénéd, mondotta Petúr, eladom a juhaimat, mert csak nem nézem, hogy szomjan elpusztuljanak. Petúr még aznap vásárra hajtotta a juhait, eladta, s felment a várba. Kereste Etelkát, de helyette Béla kisasszony találta férfi ruhában, s nem ismert rá. Kérdezte Béla kisasszony, mi jóban jársz, szegény juhászlegény? Hallottam a hugottól, hogy betölteted a kutat. Mit volt, mit tennem? Eladtam a juhaimat, s most ide jöttem, ha szolgálatot találnék nálad. Jól van, szegény juhászlegény. Én meg is fogadlak, mert látom, hogy ügyibe való legény vagy. Az legyen az első dolgod, hogy menj ki a várbéli népekkel, s töltsd be a kutat. Kiment Petúr, vagy század magával. Töltötték a kutat egy hétig, éjnap szakadatlan, be is töltötték. De a víz azért, hol itt, hol ott puttyant ki. Oda ment Béla kisasszony is, és mondta Petúrnak, aki erősen szomorú volt, hogy a dolgának nem tudott embere lenni. Hely, Petúr, Petúr, többet hittem felőled. Oltatlan mésszel, s kovács szénnel kell beforrasztani a likat. Többet nem fakadt fel a víz. Petúr megszégyelte magát, de úgy tett, amint Béla kisasszony mondotta, s hát csak ugyan többet a víz föl nem fakadott. Két nap sem múlt el azután, hogy a kutat betöltötték. Megjöttek a tatárok, körülfogták a várat. Annyian voltak, mint a fűszál, a rét csak úgy feketén lett tőlük. Hét álló hétig vívták, döngették a várat. Egyszer-egyszer 10-20 fel is másztak a vár fokára, de Petúr s Béla kisasszony csak úgy haigálták le a cudarokat. Közben-közben Béla kisasszony leányruhába öltözött, s míg a tatárok békében hagyták, Petúrral sétálgatott a kertben, s csak a jóisten tudja, mi szép szavakat mondottak egymásnak. Egyszer azonban nagyon szomorú volt Béla kisasszony. Mondta Petúrnak. Hallod-e, Petúr, egy hétig sem tart már az elesség, s akkor tatárok kezére kerülünk. Gondoljunk ki valamit, különben csak a más világon leszünk egymásé, mondta Petúr. Én már gondoltam valamit. Átszököm a Torockó-Szentgyörgyi várba, segedelmet kérek Zúzótól. Ez a Zúzó híres vitéz volt. Övé a Torockó-Szentgyörgyi vár. Mindjárt elhatározták, hogy Petúrt, mintha halott volna lepedőben, leeresztik a várfokáról az aranyos folyóba, és addig úszik, míg valahol, hol a tatárok nem látják, kiúszik a partra. Csak ugyan amint alkonyodott, sötétedett, Petúrt lepedőbe csongolították, kötélen az aranyos folyóba eresztették.
De hiába volt sötét, a három orrukán, ám bátor Béla kisasszony kilőtte volt a középső orrajukán keresztül az egyik szemét, észrevette, hogy valakit lepedőben leeresztettek, s kifogadta Petúrt a vízből. Petúr halottnak tettette magát, de ez is hiába való volt, mert a három orrukán nem hitt a halálában. Égő parazsat tétetett a tenyerébe, szeget veretett mind a 20 körme alá. Ettől majd csak felébredt, ha nem igazi halott, hiszen tétethetett égő parazsat a tenyerébe, verethetett szeget mind a 20 körme alá. Petúr meg sem mozdul, meg sem szusszant, úgy feküdt, mint egy igazi halott. Hát csak, mondta a három orrukán, mindjárt felébresztelek. Oda hívatta a leányát, Irinkát. Olyan szép volt, hogy az igazi halott is fölébredett, ha ő ránézett. Jő Irinka, nézi, nézi, sokáig nézi Petúrt, de őt ugyan nézhette volna ítélet napjáig, meg nem mozdult. Mert hogy Béla kisasszony, akarom mondani, Etelka volt az ő fejében és szívében. No, ez csak ugyan halott, mondott a három orrukán. Dobjátok vissza a folyóba. Egyszeriben visszadobták. Lebezzeg, mindjárt felébredett Petúr, úszott a víz alatt, aztán mikor jó messzire haladt, kibukkant a vízből ki a partra, s utcu neki, szaladt a Torockó-Szentgyörgyi várba. Megy egyenes Zúzóhoz, s mondja neki, hogy mi jóba jár. Jól van, Petúr, adok segedelmet. Minden épemmel mellétek állok, de annak nagy az ára. Legyen a feleségem Béla kisasszony, mondotta Petúr. Ne félj, Zúzó, Béla kisasszony a tiéd lesz. Hallottam is már több rendben, hogy feléd hajlik a szíve. Még az éjjel felverte Zúzó a katonáit, rácsapott a tatárokra a sötétségben, s még hírmondónak sem maradott belőlük. Reggel megy föl a várba Petúr, s jelenti Béla kisasszonynak, hogy volt tatár, nincs tatár, de nagy ám ennek az ára. Feleségül kell menni Zúzóhoz. Ő már ezt meg is ígérte. Elszomorodott erre Béla kisasszony, de azért csak mondta Petúrnak. Jól van, Petúr, üzen meg Zúzónak, csak jöjjön a násznéppel, várom. Üzen Petúr Zúzónak, hogy jöjjön, de nem is várt az két üzenetet, jött a násznéppel, de milyennel? Halljatok csodát, csupa leányruhás legényekkel jött Béla kisasszonyért. Ez meg most is férfi ruhában volt, úgy várt a Zúzót a várkapujában. Ej, de sok szép leány bajtásod van, mondotta Béla kisasszony, s azzal mit gondolt, mit nem bevezette Zúzót a virágos kertjébe. Mutogatta a leányoknak a szép virágokat, egyszerre aztán, míg a virágokban gyönyörködtek, kisurrant a kertből, s a kaput rájuk zárta. Szaladt Zúzó a kapuhoz, s átkiált Béla kisasszonynak. Mit akarsz, Béla kisasszony? Azt akarom, Zúzó vitéz, hogy maradj a leánypajtásaiddal a virágos kertben. Hiába könyörgött Zúzó, nem eresztette ki onnét. Három nap, s három éjjel ott tartotta. Akkor leszólt Zúzónak az ablakból. Dobd fel a kalapodat, Zúzó vitéz, akkor kieresztlek. Mit volt, mit nem tenni? Zúzót gyötörte az éjség, feldobta a kalapját. Béla kisasszony fejébe csapta a kalapot, s leszólt nagy nevetve. Most már én vagyok az úr. Fejemen a kalap. Mehetsz haza, Zúzó vitéz. Zúzó nagy szégyenkezve elkullogott a leánypajtásaival, s amint eltakarodtak, mondta Béla kisasszony Petúrnak. No, Petúr, Zúzó többet nem jő vissza. Most már itt a kezem, tied vagyok halálig. Felelte Petúr. Elég rosszul cselekedtél, Béla kisasszony, hogy megcsaltad Zúzót, mert mi úgysem lehetünk egymásé az életben. Etelka húgodnak adtam a szívemet. Jól van, Petúr, ha neki adtad, légy az övé. Várj, mindjárt beküldöm a húgomat. Azzal kiment, s egy fél óra sem telt belé, visszajött, földig sejem aranyos szoknyában. Itt vagyok, Petúr. Hát a nénéd hová lett? Az is itt van, Petúr. Nézd meg jól. Hely, édes Istenem, örült Petúr, hogy a szíve majd kiugrott. Egyszeriben papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.

0: Mészöly Ágnes, a varázstérkép. Natti kistündér álmosan hevert az eperfalatt, ide-oda, oda-ide himbálózott a hintaágyban. Nem csoda, hogy fáradt volt, hiszen előző éjjel a Szent János bogarak ünnepi díszvendége volt. Dalmorka hobbi varázsló viszont már nagyon unta a csendes ücsörgést.
1: Egy kártyaparti?
2: Fárasztó.
1: Nézzünk akkor egy filmet.
2: Hervasztó.
1: Egy játszmacsocsó?
2: Borzasztó.
1: Sétáljunk egyet.
2: Izasztó.
1: Valami bajod van? Aggasztó ez a semmittevés. Ráadásul belebetegszem az unalomba. Ez a tanya a legegyhangúbb hely a világon. Soha nem történik semmi. Ráadásul...
0: Ebben a pillanatban hatalmas luxus autó fékezett a kapu előtt. Sajnos nem elég korán, a kerítés oldala ismét hangosan recsegve dőlt ki.
3: Ó, pardon.
0: Ugrott ki Félix Macho, a milliómos mexikói felfedező és világutazó a volán mögül.
3: Ez a kerítés mindig útban van. Remélem nincs harag, kedves varázsló úr. Annál is inkább, mert nagy szükségem lenne a segítségére.
0: Dalmorka már fel is pattant a kényelmes karosszékből. Egyet lépett, és közben vállára terítette a kompakt varázslótarát, kettőt lépett, és már a kezében is volt az összehajtható varázspálca.
1: Mit teltek önért, Mr. Macho?
3: Egy ősi templom mélyén találtam egy varázstérképet, különleges darab. Amint rámutat valaki a térképen egy pontra, azonnal ott terem. Viszont van egy aprócska gondunk. Fogalmunk sincs, hogyan lehet visszatérni a kiindulási pontra. Már tucatnyi emberem utazott el ismeretlen tájakra, de még egy sem jött vissza. Csak önben bízom, drága varázsló úr.
0: Dalmorkának a kaland említésére már is izgatottan csillogott a szeme. Mit neki kártyaparti filmnézés csocsó, amikor egy valódi varázstérképpel utazhat soha nem látott tájakra? Natti kistündér végig aludhatja a napot, bizony ő nem fog megpunyadni az egyhangoságtól.
1: Ma is megnézem, mit tehetek. Természetesen először saját magamnak kell kipróbálnom.
3: Tegyen, ahogy jónak látja, drága varázsló úr. Én addig letelepszem ide a tündér kisasszony mellé. Ide az árnyékba. Ugye nem baj, ha töltök magamnak egy pohárkával ebből a finnomszörből?
1: Dehogy, csak tessék, érezze otthon magát.
0: Mondta Dalmorka. Meg sem várta, hogy Félix Macho lehuppanjon a karosszékre, a luxusautó motorházán széthajtogatta a térképet, és azonnal rábökött az egyik pirosra jelzett pontra. Egy pillanat múlva már ott sem volt. Lassan cammogott előre a délután. Natti kisnündér előbb szúnyókált, aztán pihengetett, majd szendergett egy kicsit, és az egészet kiegészítette egy kiadós bóbiskolással. Ettől aztán erőre kapott, és rájött, hogy igazán szeretne csinálni már valamit.
2: Egy kártyaparti, egy vidám film, egy izgalmas csocsójátszma, esetleg egy kellemes séta.
3: Hölgyem, az utóbbi 3 hétben én óriás skorpiókkal harcoltam. Őrült orvosok elől menekültem, 7000 méteres hegygerinceken hágtam át. Örülök, ha ücsöröghetek egy cseppet.
0: Ellenkezett Félix Macho.
2: Nincs más hátra, vissza kell hoznom Dalmorkát, különben megesz az unalom.
0: Hajolt Natti kistündér elszántan az automotorhajzán heverő varázstérkép fölé.
2: Nézzük csak. Sárga négyzet, regresszó. Vajon mit jelent ez a szó?
0: Bátran megérintette a regresszó feliratú pontot. Egy szemvillanással később egy tucatnyi mexikói kalandor hevert a luxus autó mellett, egymás hegyén hátán, a rakás tetején pedig Dalmorka hobbi varázsló lihegett. A kompakt talárja szana szétszakadt, az összecsukható varázspálca megviselten lógott a kezében.
2: Dalmorka, de jó, hogy itt vagy! Mit szólnál egy kártyapartihoz?
0: Kérdezte örvendezve Natti kis tündér.
1: Nem hiszem, hogy bármilyen izgalmat el tudnék viselni mostanában.
0: Felelte kimérten a varázsló. Bevonult az eperfa alá, letelepedett a hintaágyba, és a következő 3 napban csak himbálózott ide-oda, oda-ide.

0: Hogyan kívánt Rumcáj szép jó reggelt a hercegnek és a hercegnőnek? Egyszer a hársfasori kocsmáros 4 hordó bort vitt a Raholet cserdőn keresztül. Az út kereszteződésen valahogy rossz irányt vett szekerének a kereke, s felborult. A kocsmáros csak állt ott tehetetlenül. Ekkor szétnyílik a bozót, és a sűrűből előlép Rumcájsz. Visszabélenti a szekeret az útra, felrakja a hordókat, és így szól.
1: Mehetsz!
0: De a kocsmáros előbb lerakott egy hordóbort a szekeréről, és így szólt.
1: Na, ezt neked adom a segítségedért!
0: Rumcájsz a hordóbort a barlangba görgette, beállította egy sarokba azzal, hogy alkalomattán majd csapra veri. 7 nappal a történtek után a Jicsinyi hercegnő fejébe vette, hogy bekukkant a kastély konyhájába. Odaintette a komornáját, s így szólt.
2: Vezess a konyhába, de senkinek ne szólj egy szót se!
0: Ahogy megjelent a hercegnő a küszöbön, s lornyonján keresztül szétnézett a konyhában, a szakács úgy megijedt, hogy hátrahőköltében meglökte a konyhalányt, s az elejtette a kezében tartott tányért. A tányér darabokra tört.
3: Az összetört tányér szerencsét hoz.
0: Ekkor meglátta a küszöbön álló hercegnőt. A hercegnő csak vetett egyet a fején.
2: Mars kifelé!
0: Amint elkergette a konyhalányt, nekiesett a szakácsnak.
2: Nem tudsz ügyesebbet találni, csak ilyen két bal kezest!
4: Ha ügyesebbért küldök, az inkább elmegy szolgálónak Radecbe!
2: Majd én kerítek konyhalányt!
0: Mondta a hercegnő összecsukva a lornyonját. Azon nyomban megbeszélte a dolgot a herceggel. Frici lakái segített nekik tanácskozni. Másnap Monka éppen a patakban fürdette csibészkét. Homokkal surolta a hátát, utána meg ledörzsölte fűcsomóval. Ez az igazi rablófürdetés. Hirtelen egy hintó áll meg a patak partján. Senki sem néz ki az ablakán, az ajtót sem nyitja ki senki.
5: Kit hoztál?
0: Kérdi Monka a kocsistól, de az csak ő, mint az siket volna.
5: Nem minden vendégnek örülünk ám. Kit hoztál hát?
0: A kocsis most sem felel. Monka a sekélyvízbe ülteti csibészkét, hogy el ne sodorja a patakárja, és közelebb lép a hintóhoz. Fogja a kilincset, és kinyitja az ajtót. Abban a pillanatban csuklón ragadja őt Frici lakály, s úgy berántja a hintóba, hogy a lába se érje a földet.
5: Mit akarsz tőlem?
6: Én ugyan semmit. De a Jicsinyi hercegnő konyhalánynak akar alkalmazni.
0: Ezzel nagyot dobbant, hogy indulhatnak. A kocsis a jeladásra megsóktatja az ostorát, és már robognak is. Csak úgy porzik utánuk az út. Még kiugrani sem lehet, mert aki megpróbálná, halálra zúzná magát. Amint Rumcájsz visszatért az erdőből a barlangba, látja, hogy csibészkének ferdén van begombolva a kabátja. Rosszat sejtve mindjárt meg is kérdezi.
7: Mi történt Mankával?
0: És csibészk elmondja rendre, hogy s mint jártak.
1: Az áldóját! Ezt még megkeserülik mind a ketten, a herceg is, meg a hercegnő is. Ennél rosszabbat már nem tehettek volna velem.
0: Amikor kifújta a mérgét annyira, hogy használni tudta az eszét, csibészkéhez fordult.
7: Egyedül megyek, de csak ülj be szépen a sarokba a hordó borra, és jól hegyezd a füled. A Jicsinyi kastély felé fülelj, hát ha szükségem lesz valamire.
0: Nyúlformán be sem fejezte a mondókáját, már ment is. Nem is ment, hanem futott. Futott árkombokron át, és kiabált.
1: Szabad utat Rumcájsznak, utat, utat, mert Mankáért megyek.
0: S ami az útjában volt, eltakarodott, a kövek félregurultak, a gajak elhajoltak előle. Amikor Rumcájsz a kastélyhoz ért, a herceg az ablakban könyökölt, s a szelet próbálta az ujjával. Rumcájsz megállt a kastély kapuja előtt, és felkiabált az ablakba.
1: Mankát akarom! Más mondani valóm nincs!
0: A herceg gyorsan hátra pillantott a válla fölött, mert ilyetében nem tudta, mit tegyen. Mögötte ott állt a hercegnő. Apró csigákban a fülére van fésülve a haja, Rumcájsz hangja el sem ér hozzá. Tölcsért formál a kezéből, a füléhez tartja, úgy csicsergi franciául, hogy nem érti.
2: Kama?
1: Csak azt mondom, hogy Mankát elviszem. ha kell, 7 lakaton, 7 kőfalon keresztül.
3: Mondja a rumcálsz, és körülnéz, hogyan láthatna neki a dolognak. Közben a herceg lenyelt egy pirulát, s ettől elmúlt az ijegysége. Meg is szólal a nyomban.
8: Hogy Manka konyhalány legyen nálunk, az mindkettünk akarata, az enyém, s a hercegnői, aki pedig mást akar, annak először is a kastélyt kellene lerombolnia, s legyőznie a kapu előtt álló strázsát. Ja.
3: Miközben beszélt, könyökével oldalba bökötte a hercegnőt, és mindketten kajánul elmosolyodtak. Ugyanis jól tudták, hogy Rumcálsz sohasem fogja lerombolni a kastélyt, nehogy ártson Mankának. Meg aztán a durva erőszak nem volt Rumcálsz kenyere.
1: Majd meglátjuk,
3: mondta Rumcálsz, hátat fordított a kastélynak, meg az ablakban könyöklőknek. Amint töprenkedik, egyszer csak a piactér közepén álló díszkutnál találja magát, s meglepetésére kit látott, senki mást, mint Sásnádot a vízimanót. Szallagért jött Hicsimbe. S megállt a díszkútnál, hogy megnedvesítse a kabátja szárnyát.
1: Téged igazán a jó szerencse küldött.
3: Örvendezett Rumcálsz, s megkéri a vízimanót, hogy maradjon még egy darabig, mert szüksége lesz a segítségére. Aztán a Raholecs felé fordul, s jó hangosan kiáltja.
1: Gyere, csibészke, hozd a hordót is magaddal!
3: Nem sokára nagy dübörgés közepette bemasíroz a városkapun, csibészke a hordó borral.
1: No, most aztán menni fog itt minden, mint a karikacsapás.
3: Mondja Rumcálsz, azzal kiüti a hordó fenekét, s a díszkútba önti a bort.
1: Sásnád, most rajtad a sor. Vezesd a bort titkos ereken abba a kútba, amelyikből a kapuőrség iszik.
3: Sásnád a vízimanó megmártja a borban a két kis ujját, s háromszor keresztbe teszi egymáson. Rumcálsz a díszkútnak támaszkodik és vár. Egy óra sem telik bele, dalolni kezd a kapuőrség. Olyan vígan vannak, majd szétvetik a kastélyt, s mert szűk nekik a nagy kapu meg a kapu alja. Kitárják a mellette levő kis kaput is. Rumcálsz pedig kényelmesen besétál a kastélyba. Először is a konyhába megy, megsimogatja Mankája arcát, s így szól hozzá.
1: Oda lenn a díszkútnál várt csibészke. Eredj csak, vigyázz rá, nehogy csuromvíz legyen a ruhája.
3: Aztán tovább megy a szobákba. Az egyikben ott topog a herceg, a hercegnővel csak úgy reszket a félelemtől a parókájuk varkocsa. Rumcálsz meg sem áll a hercegi hálószobáig. Ott lábujjhegyre ágaskodik, s hatalmas rumcájszi erejét összeszedve jól oda nyomja a hüvelykújját a mennyezetre, éppen a hercegi ágyak fölé. Ettől fogva ott díszeleg Rumcálsz ujjanyoma, s minden nap azt kíván jó reggelt a hercegi párnak. Hiába meszelik, hiába vakolják, soha többé el nem tüntetik onnan a rumcájszi hüvelykújat.

0: Mészői Ágnes, Ancsa néni és a karácsonyi bevásárlás. Hóval terhes felhők nehezedtek az égen. Aki csak tudott, otthon maradt a meleg szobában, mécses gyújtott, karácsonyi fényfüzért aggatott az ablak köré, hogyha már odakint sötét van, legalább házon belül emlékeztessen valami a legfényesebb ünnep közelettére. Ancsa néni is készült a jeles napokra. Épp egy főzőműsort nézett a tévében, melyben a legnevesebb mesterszakácsok beszélgettek arról, hogy hogyan teheti feledhetetlen ízélményé az évvégi étkezéseket egy figyelmes házigazda.
1: Kandírozott narancssal töltött fogasfilé, mézben pácott gomba három csillag módra, meg vannak ezek bolondulva. Maradok a beiglinél meg a töltött káposztánál.
0: Elmélkedett. A gondolatait halk kopogás zavarta meg.
2: Ancsa néni, lehet egy nagy kérésem?
0: Kukkantott be az ajtón Natti kis tündér.
2: Hatalmas gondban vagyok a karácsonyi ajándékokkal. Ötletem rengeteg van, de kizárt, hogy eljutok egyedül a városba, és akkor ugyebár oda a meglepetés. El tudna menni és vásárolna néhány apróságot. Írtam egy listát, és itt van mellé a pénz is.
1: Persze, Natikám, nagy örömmel segítek. Úgy is imádom ilyenkor a várost meg a bevásárlóközpontokat. Az a sok csillogás, az a andalító zene. Összekapom magam és indulok.
0: Felhúzta a bakancsát, belebújt a téli kabátjába, zsebre vágta Nati listáját meg a pénztárcát, aztán kilépett a szürke téli délelőtbe. Gondosan bezárta maga után a kertkaput, és gyalogolni kezdett az országút irányába.
3: Ancsa néni, várjon!
0: Futott utána Dalmorka hobbi varázsló.
3: Összeértem a többieknek az ajándékaimat, de képtelen vagyok a napokban elszabadulni. Natti folyamatosan új és újabb tennivalókat talál ki. Tessék már megvenni nekem ezt a pár apróságot? Csak a könyvesboltba kell beugrani. Meg még egy-két helyre.
1: Szívesen, Dalmorka fiam, szóra se érdemes.
0: Mosolygott Ancsa néni, átvette a gyűrött fecnit, aztán tovább szaporázta a busz megálló felé.
1: No, lássuk, mit is bíztak rám.
0: Nyitotta ki már a távolsági buszon ülve Dalmorka listáját.
1: Natti kis tündér, trükkök, cselek, praktikák, könyvesbolt. Zsúrló Anteó, gyújt te a tároló dobozka, ajándékbolt. Dobzós tegzes, toltartó, írószerbolt. Boró, barna rózsaszín takaró, lakásfelszerelés. Ancsa néni, a hagyományos konyha új útjai, könyvesbolt. Tehén, 150 finom tejturmix, könyvesbolt. Aló, pántlika, különböző színekben, méteráruból. A többiek, ki az úr a tanyán, társasjáték, játékból. Remek ötletek!
0: Mosolygott Ancsa néni, és már nyitotta volna a második listát, amikor lehuppant mellé az egyik szomszédasszony. Egészen a városig beszélgettek, aztán mikor beértek a bevásárlóközpontba, elbúcsúztak egymástól. Ancsa néni pedig nekilátott, és szépen sorban beszerzett minden ajándékot Dalmorka számára. Be is csomagoltatta őket piros-arany papírba, aztán már indult volna haza, mikor eszébe jutott, hogy még egy lista lapul a zsebében.
1: Nézzük csak! Dalmorka, trükkök, cselek, praktikák, könyvesbolt. Zsurló Anteó, gyújt te a tároló dobozka, ajándékbolt. Ha, na hát, ezeknek aztán egy srófra jár az agyuk.
0: Komótosan visszasétált a könyvesboltba, az ajándékboltba, a méteráruboltba, a játékboltba, az írószerboltba és a lakásfelszerelésboltba, és mindenhol megvette pontosan ugyanazokat a dolgokat, csak ezeket most zöld ezüst papírral borítatta be.
1: Az idei karácsony tényleg tele lesz meglepetéssel,
0: kuncogott magában, miközben két ugyanakkora szatyorral a távolsági buszállomása felé igyekezett.

nagy Döll birtoka. Élt hajdanában, Száráma szigetén egy nagy és erős ember, aki annak idején a sziget ura és parancsolója volt. Hogy pontosan milyen magas volt a mostani mérték szerint, arról nem szól a hagyomány, de tetteiből és használati eszközeiből világosan kitűnik, hogy a filiszteusok Góliátja apró gyerek lett volna mellette. Góliát magassága 6 könyök és 1 arasz volt, Nagy Töllnek viszont a botként használt szálfája volt 5 öles. Ahhoz, hogy átmenjen a Száráma környéki szigetekre, szigetecskékre, nem volt hajóra szüksége, hanem csak úgy, gyalogosan gázolt. Ha termetre ilyen nagy volt is, nem volt se fennhéjázó, se gőgös, hanem nagyon jó és lágy szívű uralkodó, aki mindig, mindenhol és mindenkinek segítségére sietett, ha szükség volt rá. Volt egy hely, ahol csendesen éldegélt a feleségével, ha éppen nyugta volt az ellenségtől. Ez a hely egy földbirtok volt, amelyet mind a mai napig Töll uradalomnak hívnak, Püha egyházközségben. Nagy Töll nem hagyta, hogy kiszolgálják, hanem inkább ő segített másokat, a gazdaságban adódó munkát maga végezte a feleségével, s ha valamit javítani vagy építeni kellett, ők maguk láttak neki. Mint ahogy a száremaiak most is különböznek a szárazföldi észtektől, abban, hogy mindent maguk végeznek el, Nagy Töll is így tett. Töll dombja. Egyszer a hírnökök azt a hírt hozták Töllnek a Töll uradalomba, hogy Száráma napnyugati partjainál ellenséges hajók jelentek meg, és a Katri tanyánál nagyszámú ellenség szállt partra. A hírnököket azért küldték, hogy Nagy Töllt segítségül hívják, és azt is megmondják neki, hogy a nép főemberei a Tammik tanyában jöttek össze tanácsot tartani. Nagy Töll megparancsolta, hogy a követek siessenek vissza a Tammik tanyabeli tanácsba, és mondják meg, küldjenek gyorsan más hírozókat a Katri parthoz, hogy kikémleljék az ellenség dolgát, és aztán hírt hozzanak róla a tanácsba. Én, mondta Nagy Töll, ma este át akarok menni Hiumaára, szaunába. Ám holnap estére a Tammik tanyán leszek, s aztán majd meglátjuk, mit kell tenni. A küldöttek visszasiettek a Tammik tanyára, s tudtára adták a tanácsnak, hogy Nagy Töll jönni fog. Nyomban új hírhozók siettek Katri felé, amint az ellenség tudomást szerzett Nagy Töll jöveteléről a hajókra futott és elvitorlázott. Nagy Töll tisztára vesszőzte magát a fürdőben, és egyenesen a Tammik tanyára ment. A követek éppen akkor érkeztek vissza Katriból, s tudatták, az ellenség elmenekült. A tanács megörült a hírnek, Nagy Töll úgy szintén, és azt mondta, hogy szeretne egy kicsit aludni a fürdő után. Megengedte, hogy a tanács iszogasson, ő maga meg felment a félversztányira, nyugat felé eső kis dombra, s lefeküdt aludni, de előbb megparancsolta, hogy csak háborús veszély esetén ébresszék fel. A tanács vidáman iszogatni kezdett, Nagy Töll megpihent. Azóta nevezik azt a dombot, amelyen Töll megpihent, Töll dombnak. Másnap reggel a Vödruka falubeli gyerekek a Töll dombhoz jöttek a nyájaikkal, mikor megtudták, hogy Nagy Töll ott alszik, felelőtlen rakoncátlanságukban elhatározták, felébresztik, hogy lássák, milyen magas. Szüleiktől hallották azokat a szavakat, amelyekkel Nagy Töllt fel lehet ébreszteni, oda mentek hozzá, és elkezdték kiabálni. Nagy Töll! Nagy Töll! Kelj fel! Itt az ellenség az országban! Nagy Töll nyújtózott egyet, feltérdelt, és a fenyő koronája fölött szétnézett. A gyerekek ilyen óriási ember láttán kereket oldottak, mikor Nagy Töll rájött, hogy lóvá tették, megdődött, és így szólt. Mivel elbolondítottatok, nem jövök a segítségetekre előbb, csak ha bokáig gázoltok a véretekben.
Ezt akkora hangon mondta, hogy a hegyek beleremegtek, s a tengervíze fodrozódni kezdett, mikor megrázta a fejét, akkora szél támadt, hogy sok fa ketté tört tőle a lónai fenyvesben. Ráadásul a szél elvitte a mápatanya fölül a tetőt, s a vehelőkig röpítette. Ebből a tetőből lett a tóban az a sziget, amely mind a mai napig ott áll benne. Nagytől hamarosan rájött, hogy az olyan rakoncátlanságért, amilyet a Vödruka falubeli gyerekek vele szemben elkövettek, csak a szülők rossz nevelését lehet hibáztatni, ezért bosszúságában elhatározta, hogy megbünteti Vödruka falu népét, még az is lehet, hogy teljesen elpusztítja. Egy szempillantás alatt összeszedte a töldomb lábánál a köveket, amelyek nagy számban hevertek ott, s le akarta velük rombolni Vödruka falut. A düh azonban úgy megnövelte az erejét, hogy a kövek, amelyeket a falura kellett volna dobnia, a falun túl a pásikói erdőbe estek, és senkiben nem tettek kárt. Most már, hogy nagytől felkelt, bár a szauna után szeretett volna még aludni, nem feküdt le újból pihenni, hanem elbúcsúzott a tamikui tanástól, s hazament a saját birtokára. Miután feleségének, Pirettnek elmesélte a történteket, enni akart, mégpedig káposztalevest. Pirett tűzre akasztotta az üstöt, maga pedig elindult káposztáért a kertbe, amely Runu szigetén volt. A tengeren keresztül átgánzolt Runura annyi káposztát rakott a zsákba, amennyit elegendőnek gondolt, s visszasietett. Hát mire hazaért, már forrt a víz. Pirett belerakta a káposztát az üstbe, és csak hamar készen volt a megkívánt eredel. Másnap reggel beállítottak nagytől birtokára, a sörvei küldöttek. Arra kérték nagy alázatosan, hogy legyen a segítségükre, mert azok az ellenséges csapatok, amelyek a Katri partról elmenekültek, a sörvei félszigeten szálltak partra, fosztogatják a népet, rabolják a vagyonát, aki ellenszegül, legyilkolják. Ráadásul a sörveiek helyzetét nehezítette, hogy a fiatalabb, erősebb emberek ez időtájt mind kint voltak a tengeren halászni, ezért a követek igen kérték nagytől, hogy embereket is vigyen magával. Hogy küldje azonban olyan gyorsan oda őket? Nagytől hamarosan megtalálta ennek a módját. Először mindkét kabát zsebébe beledugott 10-10 embert, aztán a fejük fölött bevarratta Pirettel a zsebet, majd megint 10 embert rakott a többiek fölé, akik már kiláttak a zseb szélén. Hogy az alsó emberek megfulladjanak levegő hiány, Pirett lyukat vágott a szájuk irányába a kabáton, hogy az emberek ussanak és ki tudjanak látni. Így 40 ember volt Töl zsebeiben. Fegyverül két ökrös szekér kereket vett magához, ennek is mindegyik kerekére 20-20 embert rakott, akik közt ott voltak a sörvei küldöttek is. Aztán a hátsó kerekeket is az első kerekekhez kötötte, az első kerekek tengelyét kézbe fogta, és sietve indult sörve felé. Mikor Mápa falu szántóföldjeire ért, összetalálkozott egy ellenséges csapattal. Lerakta az emberét, és így szólt. Mutassátok meg, hogy legények vagytok a talpatokon, s győzzétek le őket. Ő maga csak figyelt és irányította a harcot. Mikor nagytől észrevette, hogy az ellenséges csapat jóval számosabb, és egy saját embere már el is esett, úgy gondolta, legfőbb ideje, hogy ő is beavatkozzék, még mielőtt az embereik közül bárki is segítségért kiáltana. Nagytől nem késlekedett, hát kezébe vette a hátsó

A bal kerék szöge kiesett. A kerék elrepült, s a kolcsei kocsma mögött esett le az erdőben. Ott a kerék széttört, szörnyű lármát csapva, letarolt az erdőt, felszántott a földet. Azon a helyen máig se nő fa, se fű, hanem tó keletkezett rajta. Szörnyű erővel repülhetett a kerék, ha 5 versztányira esett le, s a földön ekkora pusztítást végzett. Mikor nagy töl a sörvegyiek dolgát elrendezte, és az ellenség halottait a mentui magaslaton eltemettette, megint hazafelé indult. Az embereit ezúttal nem vitte magával, hanem meghagyta nekik, hogy pihenjék ki magukat a sörvegyieknél, aztán menjenek utána. Mikor nagy töl a kölcsei erdőn át kiért a vieristi magaslatra, úgy érezte, hogy kicsi elfáradt a lába, leheveredett hát oda, ahol 5 út összetalálkozik, és ezért ezt a helyet Vieristinek, azaz 5 keresztnek tartják. Igen. Na most hát hol is vagyok, várjunk. Igen. Igen, itt leheveredik, igen. Mivel a fontos és derekas munka elvégzése miatt igen elégedett volt, 3 napig aludt azon a helyen. A horkolástól rengett a vieristi domb, az összes erdei fenyő rászkódott, s úgy tűnt, hogy az egész sörvefélsziget összedől. A sörveiek odagyűltek nagy töl nyugvó helyérehez, kiki egy-egy zöld faágat hozott magával, s köszönetük eléül, amiért kimentette őket a bajból, nagy töl közelében leszúrták a földbe, majd elmentek. Ezt az esetet a sörvei apák elmesélték a fiaiknak, azok meg továbbadták az ő fiaiknak, így jutott el a történet az én fülemig, én meg így mondom a ti fületekbe, itt a Tilos Rádióban, a mikrofonon keresztül. Aztán lassanként olyan nemzedék nőtt fel sörvén, amely nagy tölt és tetteit nem ismerte, meg a szülei szavára se nagyon hajlott. Azt azonban látták, hogy szüleik, mikor a vieristi útkeresztelődésnél elhadnak, egy ágat dobnak le az út mellé nagytől emlékezetére, de az okát nem tudakolták. Azt se figyelték meg, hogy az ág zöld-e vagy száraz. Mikor később ők maguk mentek el e hely mellett, ugyanezt tették, oda dobtak egy ágat, zöldet vagy szárazat, mindegy. Idővel hatalmas csomó gaj gyűlt össze. Amikor a fiatalabbaktól megkérdezték, hogy miért teszik ezt, akkor ez volt a tétova válasz. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó, ha itt csak úgy egyszerűen elhalad az ember. Az nem jó. Nem jó, ha úgy egyszerűen csak elhalad az ember, csak megy, csak úgy elhalad, hogy az ember csak úgy átmegy ezen a keresztelődésen. Nem jó. A mai nemzedék már ezt se csinálja, és az időfoga földé korrasztotta a vieristi rőzsét. Az ördög, akit a régi öregek öreglegénynek neveztek, Ádáz ellensége volt nagytölnek. Mikor kiszagolta, hogy a sörvelyek barátja és segítője mély álomban nyugodtan pihen, az a fura gondolata támadt, hogy nagytölt a sörvelyekkel együtt vízbe folytja. Ott, ahol most a Szálme folyó folyik, a sörvei földnyelv kiágazik a szigetből, a szárazföld pedig 2 versza szélességű sincs, egy árkot kezdett taposni az egyik tenger széltől a másikig. És a sörvei földnyelvet el akarta taszítani a nagy szigettől, nagy tölt meg a sörveiekkel együtt bele akarta folytani a tengerbe. Eldri Matz azonban meglátta munka közben, s nyomban tudott a nagy töllel, aki a vieristi útkereszteződésnél aludt. Mikor nagytől tudomást szerzett az öreg legény szándékáról, elment gyorsan Massa Márthoz, s kért tőle egy méh családot. Márt minden további nélkül igen mondott a kérésre, nagytől bement a méhesbe, s útnak indított egy erős méh családot, hogy szurkálják össze az öreg legényt. Az öreg legény éppen a kipággat anyánál tartott az árokkal, s azon igyekezett, hogy eltaszítsa Száremától a földnyelvet, mikor a méh család odaért.

0: Az állatkák mindjárt nekiestek az öreg legénynek. Az ugyan mind a két kezével elsegette őket, de többször is igen nagy szorúságba került, úgyhogy a titkon távolabbról leselkedő Eldri Matz annyira nevetett rajta, hogy görcs állt a hasába. Az öreg legény hadonászásából azonban semmi eredmény nem származott, hogy is származhatott volna egy család méhhel szemben. Azok úgy összeszurkálták az öreg legényt, hogy az álláig dagadt az orra a fullánkoktól. Az öreg legény megátkozta a méheket, hogy attól az ároktól délre ne tudjanak lakóhelyet találni, de mi haszna származott belőle, a méhek tovább szurkálták. Végül az öreg legénynek nem maradt más hátra, futásnak eredt az északi széllel szemben hazafelé. Nem tudom, hol is lakik valójában. Ördög módjára iszkolt, de ki tud versenyt futni a méhekkel. Hamarosan kiért a Hirmuszteka szállóra, ott meglátott egy halom fenyőgajrőzsét, alábújt az öreg legény olyan gyorsan, ahogy a szaunna köveken, egy bögre vízgőzzé változik, az öreg legény azután soha nem merészelt a sörvelyek tengerébe folytására gondolni. Nagytől pedig Vieristi mellő Vintri falun át, Abruka szigete mellett egyenesen hazament a birtokára. Hát ez volt a ma esti mese, gyerekek. Remélem tetszett nektek az észt és a szamojét történet. Remélem ágyban vagytok, hallgatjátok tovább a Tilos Rádiót.
1: Bene Horváth, Wolf Edus. Mese a vakondról, aki tudni akarta, hogy ki csinálta a fejét.
2: Egy napon, amikor a kis vakond kidugta a fejét a földből, hogy megnézze, feltelte már a nap. Szörnyű dolog történt. Hosszúkás volt, és barna. Hasonlított egy kolbászra. És ami a legrosszabb, épp a fejére esett.
3: Felháborító.
2: Kiáltott fel a kis vakond.
3: Ki kakilt a fejemre? Ki kakilt a fejemre?
2: Rövidlátó volt, ezért nem vett észre senkit a közelben.
3: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a galambot, aki éppen arra repült.
4: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
2: Felelte a galamb. És placs! Fehér, nedves kulimász csattant a vakod mellett a földön. Még a jobb lábára is látott.
3: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a lovat, aki a mezőn legelészett.
4: De én... Ugyan már! Én ilyet kakilok!
2: Felelte a ló. És zsupszups! Öt nagy kövér lócitrom potyat, hogy száll nyira a vakon lába mellé. A vakon lebot nyílőzve.
3: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a nyulat.
5: Én? Ugyan már, én miért kakilok?
2: Felelte a nyul, és ratatata, 15 kerek nyuszi bogyó pattogott a kis vakond feje körül a földre. Vakmerő ugrással tudott csak elmenekülni.
3: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a kecskét, aki éppen a réten álmodozott.
6: Én ugyan már, én miért kakilok?
2: Felelte a kecske. És pitpat, nagy kupac karamelszínű gombóc bukfentezett a vakond elé a fűbe. Nem is csúnyak, gondolta magában.
3: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a teheret, aki éppen kilődzött.
7: Én ugyan már, én ilyet kakilok.
2: Felelte a tehén. és trocs-rocs, óriási, zöldes-barna lepény trocsant épp a vakon mellé a fülbe. Még jó, hogy nem a tehén kakilt a fejemre, gondolta.
7: Te kakiltál a fejemre?
2: Kérdezte a malacot.
8: Én? Ugyan már! Én ilyet kakilok!
2: Felelte a malac, és plocs-locs puha barna kupac zuhant a vakond mellé a fűbe. A vakond befogta az orrát.

0: Ti kakiltatok a...
1: Akarta kérdezni megint, de hogy közelebb ért, látta, hogy csak két tagi fekete légy üldögél egy gyógycitromon. Eszegettek.
0: Végre valaki tud rajtam segíteni.
1: Gondolta a kis vagont.
0: Szerintetek ki kakilt a fejemre?
2: Maradj szépen nyugton.
1: Zümmög téka legyek. Hamarosan meg is állapították.
2: Világos, mint a vakablak. Ez bizony egy kutya.

0: Végre megtudta a kispapont, hogy kikakilt a fejére.
1: Lajos Béla, a hentes kutya.
0: Villámgyorsan felmászott Lajos Béla kutyaházára, és csing! Egy apró fekete kolbászka esett pontosan a kutya fejére. A kisakod boldogan és elégedetten volt vissza a földbe.

0: Napon a hangya már kora reggel a mókus ajtaján kopogtatott.
1: Kellemes meglepetés!
0: Örvendezett a mókus.
2: Nem azért jöttem,
0: mondta a hangya.
1: De azért van kedved egy kis karamellához?
2: Hát igen, kérek egy egész keveset.
0: Karamellával teli szájjal mesélte el a hangya látogatása okát.
2: Egy ideig nem látogathatjuk egymást,
0: közölte.
1: Miért nem?
0: Kérdezte a mókus meglepetten. Kifejezetten jól esett neki, hogy a hangya váratlanul ugrott be hozzá. A száját teletömte kásával, és kikerekedett szemekkel nézett a hangyára.
2: Azért, hogy kiderítsük, hiányozni fogunk egymásnak.
0: Válaszolta a hangya.
1: Hiányozni?
2: Hiányozni. Tudod, hogy az mit jelent, ugye?
1: Nem tudom.
0: Felelte a mókus.
2: Hiányozni az olyasmi, amit akkor érzel, ha valami nincs.
1: Mit érzel akkor?
2: Hát éppen erről van szó.
1: Tehát hiányozni fogunk egymásnak.
0: Mondta a mókus bánatosan.
2: Egyáltalán nem biztos, mert például el is felejthetjük egymást.
1: Elfelejteni? Téged?
0: Kiáltott fel a mókus.
2: Na ne kiabálj ilyen hangosan.
0: A mókus a tenyerébe temette arcát.
1: Én soha nem foglak elfelejteni.
0: Szólt halkan.
2: Na jó, azt majd meglátjuk. Viszlát!
0: Ekkor a hangya hirtelen kilépett az ajtón, és a bükkfa törzsén leereszkedett a földre. A mókusnak azonnal hiányozni kezdett.
1: Hangya, hiányzom.
0: Szólongatta. A hangja vízhangot vert a fák között.
2: Az még nem lehet.
0: Válaszolta a hangja.
2: Még el sem mentem.
1: Mégis így van.
0: Kiáltotta a mókus.
2: Várj még egy kicsit.
0: Hallatszott a hangya hangja a távolról. A mókus sóhajtott, és elhatározta, hogy várni fog. Ám egyre jobban hiányzott neki a hangya. Gondolatai néha a bükk, mak, püré, vagy a bogár születésnapi mulatsága felé kalandoztak, de aztán megint hiányzott neki a hangya. Délután már nem bírta tovább, és elindult otthonról. Három lépés sem tett az erdőben, amikor meglátta a hangyát, aki fáradtan, izzadtan, ám elégedett ábrázattal közeledett felé.
2: Úgy van,
0: lihegte a hangya.
2: Nekem is hiányzol, és nem felejtettelek el.
1: Tényleg,
0: mondta a mókus.
2: Igen,
0: felelte a hangya, és egymás átkarolva sétáltak a folyóhoz, hogy meglessék a csillogó világot.

0: Mese a piros kalapos békákról, lengyel mese. Két kis béka élt a zöld völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet, a saját zöld kabátját.
1: Csúnya a kabátom!
2: Ugyan miért?
1: Az is zöld, mi minden! Jaj, de unalmas!
2: Tudod mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamilyen, jöjjünk hozzánk vendégségbe. Hey, de vígan leszünk majd!
0: Kiakasztották a meghívót, nagy öreg béka tappogott a fűz alá.
3: Még hogy vendégség! Az meg mire jó?
1: Hogy jól mulassunk!
3: Ej, csak aztán sírás ne legyen a vége!
0: De már ekkor kop-kop-kop-kop kopogtak a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánuk a katica bogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagot. Különleges, fehér pontokkal, ezüst foltokkal díszített piros kalapjában. A kisbékák irigyen sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirágpoharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül mulattak. De jaj, miféle hang zavarja meg vidámságukat?
4: Kellep, kellep, kellep, itt vagyok! Piros a csizmám, nekem is szólalt a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságotokon!
0: Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt. Zsupsz! Fejest ugrottak a vízbe, és kereket oldottak. A gólya meg kénytelen kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, kalapkát szoptak-vartak maguknak, abban szögdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcsöreg béka, és így sopánkodott.
3: Jaj, jaj, csak baj ne legyen a vége!
0: A gólya meg a fészkéről lelátott a zöld völgybe, és észrevette az ugrándozó kis piros alagokat.
4: Magától sétáló kalapok!
0: Csodálkozott, és nyomban oda sietett. Közelbélve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott a legteljesebb nyugalomban.
4: Na most már nem bújtok el előlem, kelep, kelep, kelep, pirosodik a kalapotok!
0: Ekkor rettentek csak meg a kisbékák, akárhova ugrottak, felhangzott a gólya keleplése.
4: Nem bújtok el, kelep, kelep, kelep, itt piroslik, ott piroslik a kalap, kelep.
3: Dobjátok el gyorsan azokat a piros holmikat!
0: Kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejtekéről a bölcsöreg béka. Jobbra löppent a kabát, balra a kalap, s a két kis béka zöld kabátjában már is besurant a zöld fűbe, már is beugrott a zöld vízbe.
4: Hova lettetek?
0: Bögdöste csodálkozva a kalapokat a gólya, bizony hiába bögdöste, nem menekültek a kalapok, hű, de mérges volt. A két kisbéka pedig ott csücsült a zöld íz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadt a sok-sok zöldbe. Alig ha kívánnak maguknak egy hamar piros kalapot, piros kabátot.

egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kínai kecske, abból a fajtából, amelyik két szarvat hord, ám azokat hol látni, hol nem. Ennek az anyakecskének volt három gidája, Hakak, Pukak és a kis Kulula Szangak. Egy napon az anya elment, hogy ennivalót hozzon gyermekeinek. Míg oda volt, farkas lopakodott a házába, és bekapta mind a három kecskegidát.

0: Hazatért a kecske, de nem találta sehol a gidáit. Szomorúan leült, és azon gondolkozott, mi is történhetett. Hirtelen eszébe jutott a farkas. Gyorsan elfutott a házához, felkapaszkodott a háztetőre, és dörömbölni kezdett patáival. A farkas kikiabált a házból.
1: Érezz a tetőmet, kiszorport a vendégeim ételébe! Az étel csupa piszok, és a vendégeim megvakultak a portól.
0: Az anyakecske így felelt.
2: Én a kínai kecske vagyok, a fejemen két szarval, melyeket hol látni, hol nem. Mondd meg nekem, ki ette meg az én hakakomat? Ki ette meg az én bukakomat? És ki ette meg az én kis kullalaszungukomat?
1: Én ettem meg a te hakakodat. Én ettem meg a te pukakodat. És én ettem meg a te kis kullaszangakodat is.
0: Az anyakecske így szólt.
2: Holnap te és én megverekszünk.
1: Nagyon jó, holnap megverekszünk.

0: A kecske hazament, és megtöltött egy tálat tejjel. Másnap, kora reggel fogta a tálat, és elment a kovácshoz. Így szólt hozzá.
1: Az a gonosz farkas megette a három gidámat. Kérlek, egyezd ki a szarvaimat, mert ma ebéd után megverekszem a farkassal. Fizetségül ezt a tál tejet hoztam.
0: A kovács elfogadta a tejet, aztán addig hegyezte a kecske szarvát, amíg olyan nem lett, mint a tőr hegye. A gonosz farkas is elment a kovács műhelybe. Vitt magával egy kövekkel és sárral teli zsákot. Így szólt a kovácshoz.
2: Figyelj, kérlek, hegyezd ki a fogaimat, mert már ebéd után megverekszem a kínai kecskével. Fizetségül ezt a zsák ennivalót hoztam.
0: A kovács belenézett a zsákba, de semmi más nem látott benne, csak követ és sarat. Méregbe gurult, és mikor a farkas kitátotta a száját, a kovács úgy tett, mintha kihegyezné a fogait, ám valójában mindet kihúzta. Végül így szólt.
3: No, most már élesek a fogaid.
0: Ebéd után a farkas és a kínai kecske szembeállt egymással, küzdelemre készen. A farkas így kiáltott.
2: Te támadj előtted!
0: A kecske így felelt.
1: Te támadj először!
0: Ekkor a farkas kitátotta a száját, és nekirontott a kecskének, készen arra, hogy feltépje a hasát. De nem voltak fogai, és még csak meg se tudta karcolni a kecskét. Aztán a kecskén volt a sor. Leszegte a fejét, nekirohant a farkasnak. Hegyesen hegyes szarvai egyenesen a farkas hasába fúrottak, és feltépték. És a farkas gyomrából kilépett hakak, kilépett pukak, és kilépett a kis kulla szangak. A kecske határtalanul örült, hogy gidáit épségben és egészségben látja. Megmosta az arcukat, majd örvendezve hazamentek. Ezután nagy-nagy boldogságban éltek valamennyien. A kínai kecske, hakak, pukak és a kis kulula szangak.
4: Ah, so very fine Chinese rock and roll!

0: Mese a falánk tyúkocskáról. Így szólt egyszer a tyúkocska tyúkanyóhoz.
1: Éhes vagyok. Kérlek szépen, süssél nekem kalácsot.
2: Jól van, tyúkocskám, sütök neked kalácsot. Most menj szépen is hozzá nekem fát az udvarról. Hadd rakjak tüzet. Anélkül nem sül meg a kalács.
0: Ment a tyúkocska, ment az udvarra fáért. Ahogy az udvarra ért, szembe jött vele egy nagy-nagy kandúr. A nagy-nagy kandúr azt mondta a tyúkocskának.
3: Én most téged bekaplak. Meg is eszlek.
1: Ne egyél meg, kandúr macska. Kérlek szépen, ne egyél meg engem. Fát viszek most tyúkanyónak. Tyúkanyó majd kalácsot süt nekem. S ha nem bántasz, kapsz egy nagy darab kalácsot tőlem.
0: A kandúr macska úgy gondolta, sokkal többet ér egy nagy darab cukros kalács. Békén hagyta hát a tyúkocskát. A tyúkocska összeszedte a fát az udvaron, bevitte tyúkanyónak.
1: Jaj, tyúkanyó, nagy baj van.
2: Mi a baj, tyúkocskám?
1: Az a baj, hogy az udvaron összetalálkoztam a kandúr macskával. A kandúr macska, be akart kapni, meg akart enni, én meg azt mondtam neki, ne kapjon be, ne egyen meg engem, inkább adok neki a kalácsomból.
2: Olyan nagy kalácsot sütök neked, hogy akár három macskát is jól lakadhatsz vele.
0: Hamarosan megsült a nagy kalács. Tyúkanyó enni hívta tyúkocskáját, s így beszélt hozzá.
2: Egyél, tyúkocskám, egyél jó étvágyjal. De el ne felejtsd, hogy a kandúr macskának is jár ebből a kalácsból. Megígérted neki.
1: Tudom,
0: mondta a tyúkocska, s azzal nekiláltott enni. Ette, ette a finom, cukros kalácsot, addig ette, míg az utolsó morzsát is megette. Csak akkor jutott eszébe a kandúr macska, meg az, hogy kalácsot ígért neki.
1: Jaj, tyúkanyó! Mind megettem a kalácsot. Egy morzsát sem hagytam belőle. Jaj, most mit évő legyek?
2: Ó, te falánk, ó, te szószegű tyúkocska!
1: Ne haragudj rám, tyúkanyó! Ne haragudj rám! A kandúr macska azóta talán már el is feledkezett a kalácsról, meg rólam is. Meg ha nem is feledkezett el a kalácsról meg rólam, nem baj, úgyse tudja, hol lakom.
0: Ebben a pillanatban tyúkanyó is, meg tyúkocska is meglátta a kandúr macskát. Az udvaron át, bársony talpakon sétált a konyha felé.
1: Jaj, végem van!
0: Csipogta rémülten a tyúkocska. Tyúkanyó meg nem csipogott semmit, hanem a szárnyánál fogva fölkapta tyúkocskát, a konyhába vitte, s vele együtt belebújt a nagyhasú agyakkorsóba. A kandúr macska csak annyit látott, hogy tyúkanyó és tyúkocska a konyhában tűnt el. Nagy mérgesen megállt a küszöbön, s így pörölt.
3: Hol a kalács részem? Ide vele, mert ha nem, mindkettőtöket bekaplak.
0: Aztán belépett a konyhába, de nem látta sem tyúkanyót, sem tyúkocskát.
3: Pedig ide szaladtak be. El nem mozdulok innen, míg meg nem kapom a kalácsot, vagy be nem kapom ezt a két szökevényt.
0: Azzal a kandúr macska lefeküdt a küszöbre, s várt. Tyúkanyó meg tyúkocska ott lapult a nagyhasú agyakkorsóban. Tyúkocska egyszer csak suttogni kezdett.
1: Tyúkanyó, tyúkanyó, én úgy szeretnék prüsszenteni.
2: Ne prüsszents, mert meghallja a kandúr macska, s bekap mindkettőnket.
0: Tyúkocska kis ideig békén maradt, aztán megint csak rákezdte.
1: Tyúkanyó, igazán muszáj prüsszentenem.
2: Bánom is én, prüsszents, hát úgyis végünk lesz.
0: Tyúkocska óriásit prüsszentett, de akkorát ám, hogy a nagyhasú agyakkorsó megingott a polcon, aztán leesett a földre, s ezer darabra tört. A küszöbön a kandúr macska ilyettében fölnyívott. Kiabált, s eszeveszetten menekült. Tyúkanyó meg tyúkocska kikászálódott a cserepek közül, s látták, hogy kandúr macska elszaladt.
2: No, ez se jön többé vissza.
1: Látod, milyen hős vagyok? Látod, még a kandúr macska is megrémül és elmenekül, ha én egyet prüsszentek?

0: Hogyan szedte rá a kiskádár a farkast, a medvét, meg a nyulat? A kiskádár egy jókora hordót ütött össze az erdőben. Meghajlította már az összes dongát, ráhúzta az abroncsokat is, már csak gyanulnia kellett rajta egy keveset. Egyszer csak hallja, hogy a sűrűben megroppannak az ágak. Oda nézett a kiskádár, majd kővé merett, egy medve tartott feléje. Mit tegyen? Másszék fel egy fára? A medve oda is utána mászik. Elszaladjon? Utoléri. Kapkodott a kiskádár fűhöz, fához. A medve meg már a közeli bokrok között csörtetett. A kiskádár akkor gondolt egyet. Leborította a hordót, és alája bújt. Oda cammogott a medve, meglátta a hordót. Törte a fejét, mi lehet az? Kőnek nem kő, zsombéknak nem zsombék. Fogta magát, leült a hordóra pihenni. Ült, üldögélt, mancsával hessegette a szúnyogokat. A farkasnak éppen arrafelé akadt dolga. Elfutott a medve előtt.
1: Hova sietsz? Ülj le, ordas, ide mellém, mesélj valamit!
0: Leült hát a farkas a medve mellé. Mesélt neki erről, arról. Közben nyúl ugrott ki a bokrok közül, végig iramodott a tisztáson. Utána szólt a medve.
1: Állj meg, tapsifüles! Nem unod még a futást? Gyere ide hozzánk, beszélgessünk!
0: Nem kérette magát kétszer a nyúl. Leült a farkas, meg a medve mellé, és elfecsegte, mi újság az erdőben. Hallgatta a farkas, hallgatta. Egyszer csak megszólalt.
2: De ennék valami jót. Egész lapos már hason.
1: Azám, elszaladhatnál, hegyesfogú, hozhatnál valami jó falatot. Majd igyekszem magam is szerezni valamit.
2: Jó van, elmegyek. 3 napja körülnéztem már a faluban. Van a kiskádárnak egy kövér birkája. Megpróbálom kicsalogatni az aklából. Hát te medve, mit szerzel?
1: Jó lenne egy kis mézecske csemegének. Annak a kiskádárnak méhese is van. Az idén különösen édes a méze.
3: A kiskádárnak meg akkora káposztai teremtek a nyáron, mint a fején medvekoma. Futok is a kiskádárék kertjébe.
0: A kiskádár mindent hallott a hordó alatt.
4: No, ezek ugyan tönkretennék az egész házam táját. De rajtam nem fognak ki. Majd megtanítom én ezeket Móresre, hogy halálukig emlegetik a kiskádárt.
0: Megegyeztek a barátok, hogy ugyanazon a helyen találkoznak. Aztán 3 fele futottak. A farkas az akol felé tartott, a nyúl a kertbe, a medve a méhesbe. Akkor a kiskádár is előbújt a hordó alól, és futott, ahogy csak bírt, az udvarára. A legrövidebb ösvényt választotta, hogy előbb odaérjen, mint a farkas. Oda is ért. A birkát biztos helyre, a házba vezette. Maga az akol sarka mögé bújt, és megkérte a feleségét, hogy forraljon egy üst vizet. A farkas nem sokára ott termett a kiskádár udvarán. Besúrant a kapun, és egyenesen az akol felé tartott. A kiskádár beeresztette a farkast, aztán rácsapta az ajtót, és kiáltott a feleségének.
4: Hé, asszony! Hozzá forró vizet!
0: Az üstben már forrt a víz. A kiskádár kinyitotta az akol ajtaját, és ahogy az éhen maradt farkas kiszökkent az ajtón, az asszony a hátára zúdította a forró vizet. Felüvöltött a farkas, rohant a kapuhoz. A kiskádár sem maradt otthon, átlendült a sövényen, és futott az erdőbe, a jól ismert helyre. Oda szaladt a hordóhoz, alája bújt. Üldögélt, várakozott. Jött is nem sokára a medve, mancsai között egy kassal. Aztán a nyúl szögdelt oda egy szép fej káposztával. Csak a farkas késett. Késett hát, ilyen fürdő után nem tudott futni, csak vánszorogni. Végre a farkas is feltűnt a fák között. Alig húzta a lábait, majd összeesett. A nyúl meg a medve messziről nézte. Azt hitték, igen nagy birkát szerzett az ordas. Azért cipeli ilyen nehezen. A porúját farkas végre oda sántikált barátaihoz. Elnyúlt a földön, jajgatott, nyöszörgött.
1: Mi történt veled, farkaska? Hol a birka?
2: Szörázom a birkával. Ó, barátaim, szívlejétek meg a tanácsomat. Ne húzzatok újat az emberre. legjobban pedig a forró víztől őrizkedjetek. Ha csak annyit hallatok, asszony, forró vizet, fussatok, amerre láttok!
0: Alig, hogy ezt mondta a farkas, a kiskádár elkiáltotta magát a hordó alatt.
4: Hé, asszony, forró vizet, asszony!
0: Mekkora riadalom támadt! A medve úgy gorult le a hordóról, mint a gombolyag. A nyúl loholt a bokrok közé. A farkas meg felüvöltött rémületében, és már szedte is a lábát, hordta az írháját. Csoda, hogy még volt annyi ereje. Egy pillanat alatt elnéptelenedett az erdei tisztás. A kiskádár akkor kényelmesen előbújt a hordó alól, vállára emelte, másik vállára feldobta a mékast, fölvette a káposztafejet, és vidám énekszóval hazaballagott.

0: Kiki, amit érdemel. Egyszer egy szegény öreg vándor mendegélt az úton. Sötétedett, ástöledett. Elhatározta, hogy betér a legközelebbi házba szállást kérni. Bezörgetett egy szép nagy házablakán.
1: Adjatok szállást éjszakára!
0: Kilépett a házból a gazdagasszony, és rárivalt a vándorra. Jól leteremtette.
2: Mindjárt leoldom az ebet a láncról. Még hogy szállást, hordd el magad!
0: Tovább ment az öreg vándor, meglátott egy szegényes kis házikot, bezörgetett a kis ablakon.
1: Hé, gazda! Adj szállást egy éjszakára!
3: Kerülj beljebb!
0: Szólt ki barátságosan a gazdasszony.
3: Adunk, hogy ne adnánk, csak éld be vele. Szűken vagyunk a házban, nagy a lárma.
0: Belépett a vándor, és látta, hogy kicsiny a házikó. Szűken vannak benne. Sok a gyerek, mindegyiknek rongyos az inge.
1: Miért járnak ilyen rongyosan a gyerekeid? Miért nem varsz nekik új inget?
3: Ugyan miből? Az uram meghalt, magam nevelem a kicsinyeimet, hogy tudnék új inget varni nekik? Még kenyérre sincs mindig pénzünk.
0: Meghallott ezt a vándor, nem szólt rá semmit. Az asszony pedig ételtett az asztalra, és hívta a vándort.
3: Ülj le, tarts velünk!
1: Nem kérek. Nemrég ettem.
0: Kioldotta a tarisznyáját, előszedett mindent, ami ehető volt, és ő kínálgatta a gyerekeket. Aztán lefeküdt, és nyomban el is aludt. Kora reggel felkelt, megköszönte az asszonynak a szállást, és azt mondta neki búcsúzóul.
1: Amit reggel elkezdesz, azt estig csinálod.
0: Nem értette az asszony a vándor szavait, meg se jegyezte. Kikísérte az öreg embert a kapuba, aztán visszament a házba, és azt gondolta.
3: No, ha még ez a szegény vándor is azt mondja, hogy rongyosak a gyerekeim, akkor mit mondhatnak mások?
0: Elhatározta, hogy abból a néhány vászon darabkából, amilye van, inget var legalább az egyik gyerekének. Átment a gazdag szomszédasszonyához, elkérte tőle a rőföt, hogy megméri a vásznat, elége arra az egyingre is. Hazatért a szegény asszony a szomszédból, és ment a kamrába. Levette a polcra a vászon darabkát, és méregetni kezdett. Ahogy mérte, a vászon egyre csak nőtt, nem is látszott a vége. Egész nap mérte az asszony a vásznat, csak napszállt akkor ért a végére. Volt miből inget varni magának is, a gyerekeinek is.
3: Elég lesz a vászon, amíg élek? Hát erről beszélt reggel a vándor.
0: Értette meg egyszerre a szegény asszony. Este visszaadta a rőföt a gazdag szomszédasszonyának, és elmondta neki, hogy lett tele a kamrája vászonnal az öreg ember szavára.
2: Ó, miért is nem adtam szállást annak a vándornak?
0: Bánkódott a gazdagasszony, és így kiáltott.
2: Hallod-e, béres? Fogd be gyorsan a lovat! Vágtass a koldus után! Hozd vissza, ha törik, ha szakad! Segíteni kell a szegényeken, én mindig ezt mondtam.
0: A béres nyomban elhajtott, hogy az öreg vándort megkeresse. Csak másnap érte utol. A vándor azonban nem akart visszatérni. Búna keresztette a fejét a béres. Azt mondta.
4: Ha nem jössz vissza, én bánom. Elkerget a gazdasszony, még a béremet se adja ki.
1: Ne búsulj, legény. Visszamegyek hát, ha úgy kívánod.
0: Felült a kocsira, és elindultak. A gazdagasszony kint állt a kapujában, alig várta már az öreget. Mélyen meghajolt a vándor előtt, mosolygott, bevezette a házba, megetette, megitatta, puha ágyba fektette.
2: Feküdj le, apóka! Pihenj, kedves apóka!
0: Ott maradt az öreg vándor, másnap is, harmadnap is. Evett, ivott, aludt, pipázott. A gazdasszony kínálgatta, kényeztette, nyájas szóval becézgette, de magában mérgelődött.
2: Mikor tágul már el innen ez az öreg naplopó?
0: De elkergetni nem merte a vándort. Attól félt, ha kiadja az útját, akkor kárba visz minden fáradtságot. A negyedik napon, nagy örömére, kora reggel szedelőzködni kezdett a vándor. A gazdagasszony kikísérte. Ment az öreg ember a kapu felé, de hallgatott. Kifordul a kapun, még akkor se szól. Az asszony nem állhatta meg, hogy meg ne kérdezze tőle.
2: Mit csináljak ma, mondd meg, apóka?
0: Ránézett az öreg vándor, és azt felelte.
1: Amit reggel csinálsz, azt csinálod estig.
0: Szaladt az asszony a házba, kapta a rőföt, hogy a vásznat mérjen vele. De abban a szempillantásban eltüsszentette magát, akkor áttüsszentett, hogy a tyúkok ilyetten rebbentek meg a udvaron.
5: Szabzi!
0: Az asszony egész nap tüsszögött, nem tudta abba hagyni.
5: Hapszi!
0: Nem tudott se enni, se inni, se felelni a kérdezősködőknek. Annyit tudott csak, hogy...
5: Hapszi!
0: És amikor leszállt a nap, és egészen besötétedett, csak akkor tudta abba hagyni.
6: You get line and I'll get a polar, honey. You get line and I'll get a polar, baby. You get line and I'll get a polar, and we'll go fishing in the quiet hole, honey. Well, baby mine. You get line and I'll get a polar, honey. You get line and I'll get a polar, honey. You get a line and I'll get a pole and we'll go fishing in the crawdad hole, honey, well, baby mine.
7: That's my favorite.

0: nyulacska és a préri farkas. Indián népmese. Régmúlt időkben történt, amit most elbeszélek. Egy kert végében ült egy nyulacska. Arra ment a préri farkas, és megkérdezte.
1: Mit csinálsz, nyulacska?
2: Semmit. Csak üldögélek. Pihengetek.
1: Akkor én most fölfallak téged.
2: Kérlek, ne fajj föl, hiszen sohasem ártottam neked.
1: Akkor is fölfallak.
2: Hát, nem bánom, ha egyszer nem jut okosabb az eszedbe. De nem tartanánk előbb versenyfutást. Tudod, szeretek versenyt futni.
1: Jó. Zaladj három lépésnyit előre, aztán majd utolérlek.
0: A nyulacska vagy három lépésnyit előre szaladt, aztán nyomban visszafordult.
2: Hú, öregszem. Nem tudok olyan jól futni, mint hajdanán.
0: Még egyszer próbálkozott, futott egy darabkát, de megint csak visszafordult, sóhajtozott.
2: Hiába, nem megy.
0: Aztán harmadszor is próbálkozott, de ekkor már messzire futott, vissza se jött soha többé, a préri farkas meg ült a kert végében, ült estig, ült hajnalig, de hiába várta vissza a nyulacskát. Egyszer aztán, sokkal-sokkal később a préri farkas ismét összetalálkozott a nyulacskával. Mikor a nyulacska meglátta a közelgő préri farkast, megragadott egy ócska fazekat, s ráállította egy kőre. Tett a fazékba három követ, aztán fogott néhány darazsat, azokat is a fazékba tette, majd faleveleket szedett, azzal takarta le a fazekat. Mire mindezzel elkészült, a préri farkas éppen odaért, a nyulacska meg a farkával nagy buzgón legyezett, mintha tüzet szítana a fazék alatt. A préri farkas megkérdezte.
1: Mit művelsz itt, nyulacska? Tudod-e, hogy ma fölfallak, akármilyen fortélyos légy is?
2: Kérlek szépen, ne fajj még föl! Lagzira készülök, látod, éppen málét főzök. Hallgass csak! Mindjárt főni kezd.
0: Azzal fülét a fazékhoz hajtotta, amelyben mérgesen zúgtak a bezárt darazsak.
2: Segíts nekem! A farkaddal szítsad te is a tüzet, hogy gyorsabban lobogjon, mert látod, az én farkam nagyon kurta. Míg te a tüzet szítod, én elmegyek az emberekhez, kérek tőlük tejet, hogy legyen mit innod a máléhoz. Tejjel sokkal jobb ám az íze.
0: Elment a nyulacska, a farkas meg nagy buzgón legyezett a farkával, szította a tüzet. A nyulacska azonban nem ment messzire, hamarosan vissza is lopózkodott, elbújt az egyik fa mögött, onnan lest a préri farkas. Az meg legyezett szorgalmasan, s közben az utat figyelte, nem jön-e még a nyulacska a tejjel. Végül elunta a legyezést, és így beszélt.
1: A nyulacska nem hozza a tejet, ha megeszem a málét táj nélkül.
0: Azzal az orrával lelökte a fazékról a faleveleket. Több se kellett a bezárt darazsaknak. Kiszabadultak, nekimentek a préri farkasnak. Csípték, ahol érték, az meg kinyában táncot járt. Ez már nem állhatta nevetés nélkül a nyulacska. Nevetett, de nevethetett nyugodtan. A préri farkas nem hallhatta már. A dühös darazsak hetet hét határba kergették. A nyulacska, mikor jól kinevette magát, ment tovább a dolgára.

0: Az emberek kenyér nélkül maradtak, a barom bőgött éjségében, és körös körül olyan sárga lett minden, akár a napsugár.
1: Nem jó élni a földön,
0: mondta a szikla.
1: Hamarosan csupa hasadás meg repedés leszek. Mennyivel jobb volt az előtt, kristálytiszta víz csörgedezett mellettem. Vidám halak fickándoztak körülöttem és rejtőztek alám. Amikor tovasiklott felettem a halászladikja, és az volt ám a mulatság, amikor köles húlt alá a magasból. Hány meg hány hal jött hozzám olyankor vendégségbe.
0: És ugyancsak örvendezett, amikor ismét elborította a víz, és visszatért saját birodalmába. De olyan év is volt, amikor a víz úgy felemelkedett, hogy ellepte a felső sziklát. A víz azonban zavaros és szennyes volt, és a szikla, akárhogyan is mereszthette a szemét, semmit sem látott, úgy elborította a sár.
2: Fúj, micsoda undogság volt!
0: Kiáltott fel, amikor

0: Bossi Seprűnyélen, Julia Donaldson. A Bossinak nagy kalapja volt és kis cicája, barkocsba vont vörös haja lobogott utána. Dorom volt a vidám macska, a Bossi mosolygott, Seprűnyélen lovagolva szelték az égboltot. Egyszer csak egy széllökés a kalapot lekapta, a Bossi jajgatni kezdett, s prüsszögött a macska. Szólt a Bossi, itt megállunk. Azzal földre szálltak. Átkutattak mindent, ám de semmit sem találtak. Hirtelen egy kis bokorból vígan ugrándozva jött egy kutyus, és szájában a kalapot hozta. Udvarjasan letette, aztán megkérdezte, míg a Bossi a kalapját a fejére tette. Kedves szorgos kutyus vagyok, elhihetik kérem. Véletlenül nincs számomra hely a Seprűnyélen? Szólt a Bossi. Dehogy is nincs, pattanj ide szépen! Beindította a seprűt, és eltűntek az égen. Átrepültek hegygerincet, erdőt, rétet, öblöt. A kutyus farkácsó válta, és a szél süvöltött. A Bossi fogta kalapját, ne tudjon leesni. Ám most vörös varkocsából repült ki a masni. Szólt a Bossi. Itt megállunk. Azzal földre szálltak. Átnézték a búzatáblát, semmit sem találtak. Előröppent egy odúból hangosan rikoltva, egy kis madár, és a masnit a csőrében hozta. Illedelmesen letette, szóra nyílt a csőre, míg a Bossi varkocsába a masnit kötötte.
1: Én vagyok a kis madárka, rikító zöld címben. Véletlen a Seprűnyélen még egy kis hely nincsen?
0: Szólt a Bossi.
1: Persze, hogy van! Pattanj legelőre!
0: Indított, és huss, felszálltak mind a levegőbe.
2: És mit mondjak még magának?
0: Átrepültek széles folyót, nádast, völgyet, dombot, a kismadár fütyörészet, a szél pedig tombolt. A Bossi a táltos seprűt vígan navigálta, masniára jól ügyelte, lepottyant a pálca. Szólt a Bossi, itt megállunk! Azzal földre szálltak. Keresték a lábban, mocsárban, semmit sem találtak. Előbújt egy pocsolyából, a vizet lerázta bőréről egy kicsi béka, kezében a pálca.

0: the beat, yo. With the beat, yo. He's cruising. My man cruise with the beat, yo. My man, he's cruising. Faster. Check the rhythm, yo. He's cruising. Check the rhythm, yo. He's cruising. Check the rhythm, yo. Check the rhythm, yo. He's cruising. Check. Check the rhythm, yo. He's cruising.
1: Udvariasan letette, storkát köszörülve az bekegte, míg a bosszi pálcáját törülte.
2: Én egy tiszta béka volnék, fürdök reggel este. Mondjátok, a seprű végen nincs egy kis helyecske?
1: Szólt a bosszi. Hogyne volna? Pattanj fel, barátom! Indított, és hustul voltak hetet hét határon. Ezután a hegyek fölött tettek még egy-két kört, a kisbéka ugrándozott, s a seprű ketté tört. Kutya, macska és a béka lezuhantak hárman, de baj nélkül földet értek egy büdös mocsárban. A bosszi a fél seprűjén eltűnt egy felhőben, ám valaki rá kiáltott eget rengetően.
3: Én egy gonosz sárkány vagyok, aki sose viccel, és 5 órai teámhoz boszi teszem chipszel,
1: szólt a boszi.
2: Na, azt már nem!
1: Sebességet váltott, de a sárkány már közelről fújta rá a lángot.
2: Segítség!
1: Kiáltott, mikor földet ért a járgány, de nem volt más a közelben, csak az éhes sárkány, aki száját nyalogatva egész közel lépett.
3: Lehet, hogy ma a boszimhoz chipset nem is kérek.
1: Ám amikor már azt hitte, lakomához láthat, az árokból előbukkan egy förtelmes állat. Sötét, magas, ragacsos volt, csupa toll és nyálka, 4 feje volt, mind ijesztő, és oldalt 2 szárnya. A hangja is szörnyűséges. Ugatva, brekegve, nyávogva, rikoltva beszélt, és mindezt egyszerre. Rettenetes, dörgő szava pont illett egy rémhez.
3: Húzz el innen gyorsan, mert a boszi az enyém lesz!
1: A sárkány most visszahőkölt, reszketett a frázban.
4: Jaj, bocsáss meg, tévedés volt, tudom, hogy hibáztam. Örvendek, hogy találkoztunk, de most el kell mennem.
1: Szányra kapott, és elrepült szélnél sebesebben. Ekkor leugrott a béka, a madár, a macska. Csak a kutyus lihegett, mert jól ki volt fáradva.
2: Köszi!
1: Örült meg a boszi.
2: Ekkora szerencsé! Ha nem jöttök, már a sárkány bendőjében lennék.
1: Mosolyogva vizet forralt fekete üstjében.
2: Mindenki hozzon valamit, s dobja bele szépen!
1: A macska egy dobozt hozott, a béka virágot, madár gallyat, kutyus csontot, amit már lerágott. Bedobták a dobozt, gallyat, virágot és csontot, a boszi jól megkeverte, s varázsigét mondott.
2: Hókusz, pókusz!
1: Súgta halkan, nem látszott a füsttől. Egyszer csak egy szuper seprű bukkant fel az üstből.
2: Volt rajta szék a boszinak, cicának, kutyának, melegfészek a madárnak, zuhanya békának.
1: Szólt a boszi.
2: Üljetek fel gyorsan mind a 4-en!
1: Indított, és hús elszállta az új seprű nyélen.

0: Lázár Ervin a fájos fogó oroszlán. Amikor Bruckner Siegfried, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán először üvöltött föl, Vacska Mati megegyezte.
1: Ijeszgetni akar bennünket?
0: A második ordításnál azonban már gyanakodni kezdett.
1: Talán ilyes.
2: Lehetetlen.
0: Rázta a fejét Ló Szerafin a kék pariba.
2: Tegnap kapta meg a nyugdíját, és 40 kiló parizert vett magának.
3: Világos, telezabálta magát.
0: Vélte Aromó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl. És ekkor megint fölhangzott a fájdalmas kiáltás. Bruckner Siegfried ordított, keservesen.
4: Mégiscsak meg kellene néznünk.
0: Mondta csendesen Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa.
5: Úgy van, megtekintjük.
0: Fölkerekedett az egész társaság. Elölment Mikka Maka és Vacska Mati Mamintival, a kicsi zöld tündérrel. Utánuk Ló Szerafin, Nagy Zoárd és Aromó, legvégül pedig Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és Dömdödöm. Bruckner Siegfried egy tölgyfa alatt ült, mellette érintetlenül hevert a 40 kiló parizer.
1: Mi az? Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
0: Kérdezte Vacska Mati.
6: Itt van!
0: Mondta síri hangon Bruckner Siegfried.
6: Csak egyétek meg! Faljátok föl! Tömjétek magatokat! Mit se törődjetek vele, hogy a halotti toromra tartogattam!
5: Mire?
0: Érdeklődött Mikka Maka.
6: A halotti toromra!
0: Mondta még síribb hangon Bruckner Siegfried.
6: Én ugyanis meghalok!
0: Egy nagy könycsepp jelent meg a szeme sarkában.
6: Vége a világ legszebb oroszlánjának, vége a világ legrendesebb élőlényének, csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem!
5: Megcsoda őrültél?
0: Kérdezte Mikka Maka.
5: Mi csoda történt?
3: Színészkedik. Semmi baja.
2: Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez?
7: És ünneplőbe öltözött.
0: Suttogta megrendülten Szörnyeteg Lajos.
5: Hogy ünneplőbe? Tudtommal ez az egy pepita nadrágja van.
0: Erre Dömdödöm Bruckner Siegfriedre mutatott.
7: Dömdödöm?
0: Aha, most vették észre. Siegfried a piros nadrágtartóját vette föl, mert nadrágtartóból kettő volt neki. Egy szürke és egy piros. Nagy ünneprapokra pirosba öltözött.
5: De hát ne ordíts már! Mondd meg, hogy mi a bajod!
6: A fogam! A fogam!
0: Ojé, a hideg csak úgy futkosott a hátukon. Hű a foga!
3: Nagyon fáj!
0: Bruckner Siegfried rázta a fejét.
6: Nem, egyáltalán nem fáj! Most! Most még nem fáj, de majd! Egy-két nap múlva! Én úgyis meghalok! Ide nézzetek!
0: Felhúzta az innyét, és mindannyian látták. Ó, jaj, egy sötét foltocska a jobb felső szemfogán.
5: Hát bizony ez ki lyuka?
1: Egy lyuk.
5: Lik.
7: Lyukacska.
4: Likacska.
8: Liki-luki.
0: Mondta bánatosan Maminti, és akkor Bruckner Siegfried szörnyűségesen felüvöltött.
6: Még egy szójáték, és ütök, vágok. Ölök, és hala, nem is tudok már harapni ezzel, nézzétek!
7: Dömdödöm.
0: Mondta ekkor Dömdödöm. Bruckner Siegfried felugrott, és galléron ragadta.
7: Szóval te is gúnyolodsz! Azt mondott talán, hogy lyuk-e? Vagy lik-luk? Likacska? Lyukacska? Vagy liki-luki? Mi?
3: Dödöm, Dömdödöm.
0: Rázta a fejét ilyet arccal Dömdödöm. Látszott, azt magyarázza, hogy dehogy is ilyesmiket mondod. Sőt, ellenkezőleg.
7: Azért mondom.
0: Engedte el Bruckner Siegfried, és azonnyomban sírva is fakadt.
6: Jaj, de sajnálom. Jaj, de szállom. Jaj, de szállom. Sírattam szegényt.
3: Kicsodát?
6: Kicsodát? Kicsodát? Hát kinek nyugodt ki itt a foga? Ki van itt halálra ítélve? Kicsoda? Magamat! Magamat szállom, zsíratom, sajnálom!
0: Aromónak elege volt már a nagy siránkozásból. Lebígyeztette a száját.
3: Inkább a fogmosást gyakoroltad volna annak idején. Most nem kellene siránkoznod.
6: Azt állítod, hogy sohasem mosok fogat?
3: Azt?
6: Hát ez igaz. Ez igaz, Aromó, bevallom, de az nagyon csúnya rágalom volt, hogy annak idején sem mostan fogat, mert annak idején Igenis, mostan!
1: Ezt én nem értem. Elismered, hogy sohasem mostál, de azt állítod, hogy annak idején mégis mostál.
6: Mit érteztem itt? Ezt a bovon egyszerű dolgot nem érted? Hát sohasem, de annak idején mégis. Mit te értesz ezen?
9: Már elnézést. Akkor mikor mostál te fogad?
3: Majd én megmondom mikor. Mikor a hírt a birka írt, amikor a róka volt a tyúknak a legjobb móka, amikor a szamár volt a számtantanár, mikor egy pálcán kézen állt a fálcán, és mikor a récék voltak az észmércék.
4: Ez gyönyörű szónoklat volt.
0: Nézett Aromúra tátott szája Nagy Zuárd a lépkedő fenyőfa.
1: Különösen az volt szép, hogy mikor egy fálcán kézen állt a pálcán.
6: Valóban szép szónoklat volt,
0: mondta gyanakodva Bruckner Siegfried.
6: De nem ártana, ha egy ensen is megmondanád, hogy mit hazdikáltál itt?
7: Azt állítottad, hogy mostam annak idején fogad, vagy azt, hogy nem? Az annak idejéről beszélj!
3: Azaz annak idején akkor volt, mikor ami elmúlt, az lett a jövendő, és ami ezután lesz, az volt a múlt.
9: Beletörött! Beletörött!
0: Ordított föl szörnyeteg Lajos.
8: Ó, neked is a fogad?
0: Esett kétségbe Maminti.
9: Nem. Nem a fogam. Az agyvelőm.
8: Mibe töröd bele?
9: Hát ebbe az egészbe, amit a Aromó mond. Igaz, nem tudtam olyan gyorsan követni, ahogyan mondta. Még csak ott tartok, mikor a róka a tyúknak a legjobb móka, hogy amikor a róka megeszi a tyúkot, az miért móka?
5: Na ebből elég. Csak locsogtok, lepetyeltek itt, neki meg szegénynek egy szörnyű lyuk van a szempogán.
9: Azon most elfelejtettem!
5: Ne ordíts, kérlek szépen. Inkább üljünk össze, és találjunk ki egy hathatós módszert.
4: Milyen módszer?
5: Hathatóst.
4: Az milyen?
5: Olyan, amitől biztosan elmúlik Bruckner Siegfried fogáról a lyuk.
1: Helyes! Akkor ne is hathatóst, hanem héthetőst találjunk ki. Sőt!
4: Nem.
5: Oda.
1: Az, hogy 8-hatóst.
5: Nem baj. Mondd azt, hogy 16-hatóst vagy 17-hetőst. Kész. Most már csak okos dolgokat akarok hallani.
0: Körbeülték Bruckner Siegfriedet.
1: Akinek valami eszébe jut, az jelentkezzen.
9: Eszembe jutott.
4: Mondjad.
9: Azért volt a tyúknak jó móka.
5: Most nem arról van szó, hogy akármi eszedbe jut, azzal előálljál. Csak ha Bruckner Siegfried fogának a megjavítására támad egy gondolatod.
9: Jaj, nekem mégsem jut eszembe semmi. Mégiscsak beletörött az agyvelőm.
5: Jó, akkor ülj oda Bruckner Siegfried mellé. Tehát kettős a feladat. Bruckner Siegfried fog a kiugat. Szörnyeteg Lajos agya beletörött. Rajta, elő a mentő ötletekkel.
0: Egy darabig gondterhelten bámultak maguk elé valamennyien, és persze megint Aromónak jutott eszébe legelőször a megoldás. Azaz, várjuk csak ki a végét, mert Aromó igen vészjósó ábrázattal emelkedett fel a helyéről.
3: Úgy döntöttem.
2: Mi az, hogy úgy döntöttél? Talán az a vélemény.
3: Úgy döntöttem, hogy az a véleményem, miszerint...
6: Ezeket a miszerinteket adjuk!
0: Legyintett mérgesen Bruckner Siegfried.
6: Egyszer találkoztam egy miszerinttel, és össze-vissza az jutott nekem. Elegem van a miszerintekből. Az ámbárokból, meg az annak ellenérékből is elegem van. Az ugyebárokról, meg az ámbátorokról, nem is beszélve.
2: Szóval te találkoztál egy miszerinttel? Szerinted mi az a miszerint?
6: Köcsök kalapot viselt, sárga kolucsnit és frokkot. Csokornyakkendővel. És ez a csokornyakkendős miszerint racsolt is. Ráadásul. Sőt, hazudozott. Racsolva hazudozott.
0: Aromó feldühödött.
3: Szerinted mi az a miszerint?
6: Mi lenne egy kötőszó?
1: Szita kötőszó.
0: Aromó haragosan a közbeszólóra villantotta a szemét, majd ismét Bruckner Siegfriedhez fordult.
3: És te találkoztál egy kötőszóval?
6: Most mondtam. Sárga kalustit viselt! Csokornyak!
3: És hazudott.
6: De mennyire?
3: Halljátok, ez megőrült!
0: Nézett szét segélykérően Aromó.
5: Egyáltalán nem őrült meg. Fenéd a miszerintekkel! Térj a tárgyra!
3: Jó, de ne szóljatok közbe. Bruckner Siegfried foga azért lyukadt ki, mert sosem mosott fogat. Jó, mondjuk azért, mert csak annak idején semmikor sem mosott fogat. Tudomásom szerint őkelme legalább 100 éves, esetleg ne szólj közbe, mert abba hagyom. Esetleg 115, de maradjunk csak a 100-nál. Naponta 5 percet kellett volna eltölteni a fogmosással, az annyi, mint évi 1825 perc. Az nagyjából ugye évi 34 óra, az 100 év alatt az 142 nap, és akkor még a szökőnapokat bele se számítottam. Azt javaslom tehát, hogy közadakozásból vegyünk 200 fókefét és 2400 tubus fókrémet, és amíg el nem fogy, azaz 142 napig Bruckner Siegfried éjjel-nappal egyfolytában mossa a fogát. Pótolja a mulasztást.
0: Aromó elégedetten leült.
4: Mi az? Mi az?
6: Dehogy 142 éjjel és nappal. Egyfolytában.
2: Hiszen az kis hián 5 hónap. Azt akarod, hogy ne aludjon, ne egyen, ne igyon, csak nyiszálja, csiszálja, sikálja, kaparja, húzza, vonja?
3: Csak ez a megoldás?
5: Egyáltalán nem megoldás. A lyuk attól nem múlik el. Moshatja ítéletnapig a lyuk már. Legfeljebb tiszta lesz.
2: És Bruckner Siegfriednek tiszta lyuk lesz a foga.
3: Nem is arra gondoltam, hogy meggyógyul, csak tanuljon egy kis tisztességet ez a mosdatlan fogú oroszlán.
0: Dömbödöm. Nézett rá felháborodottan, dömbödöm.
3: Azt akarod mondani, hogy szégyeljen maga?
0: Ami azt jelentette, hogy igenis szégyelje magát. Mert nem megbüntetni kell Bruckner Siegfriedet, hanem meggyógyítani. Elég büntetés neki a lyuk a fogán.
8: Bizony, és egyre nagyobb büntetés lesz.
6: Miért?
8: Mert a lyuk egyre nő, eszegeti a fogat, és egyszer csak zúgy, alig marad fogat, és ami marad, azt is ki kell húzni.
1: Juhúj! Foghúzás, alasztán szörnyű!
0: Mikamaka még mielőtt Bruckner Siegfried felüvölthetett volna, megszólal.
5: Éppen ezért kérünk valami mentőötletet.
0: Pironkodva a lószera finált fel.
2: Hát nekem volna egy ötletem. Meg kell előzni a bajt. Bruckner Siegfried ideülne, erre a tisztásra elfordítaná a tekintetét, én meg egy jól irányzott, szép, kíméletes rugása kirúgnám a fogát. Kész! Nem is kellene vele törődni többé.
6: Mi? Micsoda?
3: Nem is olyan rossz ötlet.
6: A te fogod azt rúgja ki!
3: Mi tördít, az lószerefin igazán csak jót akar neked.
6: Neki is így akarja jót mindenki. Azt mondja, fordítsam az a szemem a fogom, meg tartsam oda. Talán rakjam a szemem a fülem mögé? Mi? És egyáltalán mi a biztosíték, hogy éppen azt a fogamat rúgja ki, amelyiket a lyuk van?
3: Hát mondd már, legfeljebb kettővel többet rúg ki. Azok a kotöbbi már nem fájnak. Meg jól is jársz.
0: Nagy hangzavar támadt, Mikka Maka nem tudott rendet teremteni.
5: Vajásolj már egy csöngőt!
0: Maminti előhúzta a varázspálcáját. 2 krakszot meg egy krikszet csinált a levegőben, és már nyújtotta is a csengőt Mikka Makának. A csengőszóra elcsöndesedtek.
5: Csak azt akarom mondani,
0: kezdte szigorúan Mikka Maka, de nem folytathatta, mert Bruckner Siegfried felugrott.
6: Honnan vetted a csengőt?
5: Honnan vettem volna, hiszen Maminti varázsolt.
6: Megvan! Éljen Maminti!
0: Nem nagyon értették a hirtelen boldogságot. Miért örül ennyire egy csengőnek? De nem a csengőnek örült.
6: Akkor gyorsan csinálj egy újabb krakszot, és krikszet, és mondd, tűnjön el, fogadol a lyuk! Hogy erre nem jöttem rá előbb, Maminti, gyerünk! Meg se kutyan ez a kicsiség egy tündérnek!
0: Oda ment Mamintihoz, és felhúzta az innyét. Maminti azonban szomorúan csóválta a fejét.
8: Sajnos Siegfried nem megy.
6: Mi az, hogy nem megy?
8: Mert ide tudok varázsolni egy csengőt, egy lexikont, vagy, ha nagyon akarod, egy traktort, de egy fogtömést varázsolni azt nem tudok.
6: Akkor te nem is vagy igazi tündér!
7: Dömdö!
0: Szólt rá hangosan Bruckner Siegfriedre dömdödöm, és mindannyian bólogattak, mert hiszen Maminti egy varázspálca suhintással megmentette egyszer dömdödöm életét. Hogy ne volna akkor tündér?
10: Mi az, hogy nem tündér? Ha akarna, mirnix dirnix szamára változtatna téged.
6: Tényleg? Szamára tudná változtatni?
8: Tényleg, de akkor egy lyukasfogó oroszlán helyett egy lyukasfogó szamár lennél. A lyuk az maradna.
6: Akkor sajnos az egésznek semmi értelme. Inkább vagyok lyukasfogó oroszlán, mint lyukasfogú szamár.
3: Pedig a te esetedben ez tökéletesen mindegy.
9: De hát nem lehet egyszerre szamár is, meg oroszlán is.
3: De ha beletörött agyvelőde, ne szólj bele.
6: Gúnyolódni a szerencsétlenekkel, betegekkel, azt igen. Ahhoz értetek, de meggyógyítani. Jaj, már látom, hogyan fogok fetrengeni a fájdalomtól.
0: Vacska Mati emelkedett ekkor szólásra.
1: Nekem lenne egy ötletem.
6: Kalapáccsal kiverni a fogamat, mi? Vagy porítjával kilőni, ahogy én téged ismerlek.
1: Na jó, akkor nem is mondok semmit.
0: Sértődött meg Vacska Mati, és visszajut a helyére. Ló Szerafin mérgesen lekapta a szemüvegét.
5: Látod, milyen háládatlan vagy? Így érdemes segíteni neked. Én nem is maradok itt tovább.
0: Már szedelőcködött is.
5: No, nem kell azért megsértődni. Majd csak, te meg Siegfried, ne gyanúsítgass.
1: Arra gondoltam, hogy levelet kellene írni Bruckner Siegfried szemfogának.
5: És miből gondolod, hogy a szemfogat tud olvasni, amikor ő maga sem tud?
6: Még hogy én nem tudok! Az ABC mind az öt betűjét ismerem!
10: Ez most egyáltalán nem érdekes. Ha nem tud a szemfogad olvasni, majd fölolvassuk neki a levelet. És mit írunk benne? Mondjad, Vacska Mati!
1: Megkérjük, hogy ne lyukadjon tovább, és ne fájjon Bruckner Siegfriednek.
10: Nagyszerű! Ez a legjobb megoldás!
3: Esetleg verseket is írhatnak Bruckner Siegfried szemfogának.
0: Gúnyolódott Aromó. A gúnyt azonban senki nem vette észre, és Vacska Mati már szavalta is a verset.
1: Igen, tisztelt szemfog, rajtunk önki nem fog, önön nevetni fogunk.
0: És itt elakadt.
1: Mondjatok rá egy rímet.
3: Mivel nem a mi fogunk?
10: Mit számtalanket? Majd megsértődik a szemfog, aztán nézhetünk. Főleg szegény Siegfried nézhet.
3: Nem én vagyok a szemtelen. A szemfog szemtelen.
9: Nem értem. Ha egyszer szemfog, akkor hogy lehet szemtelen?
0: És ekkor szigorúan megszólal Dömdödöm.
11: Döm.
0: Mondta, és Bruckner Siegfriedre mutatott.
6: Micsoda? Halljátok, mit mond?
4: Halljuk!
0: Bólogattak a többiek, és Bruckner Siegfried láthatta az arcukon, pontosan azt gondolják, amit Dömdödöm mondott. Mindenki jól értette. Azt mondta Dömdödöm, hogy hiába ugrálnak, csak is egy orvossága van a bajnak. Be kell tömni a szemtelen szemfogat.
6: Arra, hogy elmenjek egy fogorvoshoz, és krzzz, fúróval!
11: Dödöm.
0: Bólogatott Dömdödöm.
6: Hát, az aztán nem. Nem, de nem ám.
5: Jó, ha nem, hát nem. Akkor Isten veled. Gyertek.
0: Szedelőcködtek. Bruckner Siegfried kétségbe esetten hápogott.
6: Ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal? Olyan magadban vagy velem!
5: Mondhatjuk vidáman is. Csak a hihi fogorvos ha segíthet.
0: Bruckner Siegfried felugrott.
6: Szétlapítom!
0: Kiáltotta, de lendülete már az első lépés után elhervadt, vállát lejtette, nyakát behúzta, és szomorkásan motyogta maga elé.
6: Csak a fogorvos segít.
0: A többiek lélegzett visszafolytva figyelték. Na most mi lesz? Mi lett volna? Bruckner Siegfried púzba vágta magát, a fejét fölemelte, a mellét kidüllesztette. Nyoma sem maradt az előbbi hervatag Bruckner Siegfriednek. Ezen a Bruckner Siegfrieden feszült a piros nadrágtartó, mellekosara, mint egy kétakós hordó. Na és az a hangja? Az volt aztán a király?
6: Gyerünk ahhoz a fogoroshoz! Hát mi vagyok én? Gyáva nyúl?
3: Na, csak ne nyulazzunk,
0: mondta Aromó, de még ez a közbevetés sem csökkentette a pillanat nagyszerűségét. Szemedül lett, arca horpat valamennyieknek, ekkora hűségesség láttán. Uram teremtette, ez el akar menni a fogorvoshoz. Uram teremtette, csoda Bruckner, csoda Siegfried. Még Mikka Makka is dadogott a csodálattól.
5: Akkor majd valaki elkísér. Ki vállalkozik?
11: Én.
0: Kiabálták, de végül is Aromóra esett a választás, mert ő már kétszer is járt a városban, sőt saját állítása szerint egy ízben már majdnem ült villamoson is.
9: És ő velem mi lesz?
0: Zokogott csöndesen Szörnyeteg Lajos, mikor már éppen indulni kezdődött.
10: Hogy te veled mi lesz?
9: Hát a... Zagy velőm! Már elfelejtetted, hogy az agy velőm vele törött?
5: Akkor egy fogorvos, és utána egy agyvelőjavító.
0: Mondta Mikka Makka, és búcsúztak. Vacskamati Bruckner Siegfried zsebkendőjével lengetett, és aztán sorban valamennyien. Bruckner Siegfried Aromóval és Szörnyeteg Lajossal eltűnt az erdei úton. Jó párat lépegettek. Kipi-kipi, Aromó, bim-bum, Bruckner Siegfried és Cliff-Claff Szörnyeteg Lajos, amíg a városba értek. Bruckner Siegfried olyan büszkén ballagott az utcán, hogy 720 kitüntetés elfért volna a kitüllesztett mellé. Ekkor megszólalt Aromó.
3: Itt a ház!
6: A fogorvosi!
0: Tekergette a nyakát Bruckner Siegfried. Aromó bólintott, és Bruckner Siegfried mellére pillantott. Már csak 501 kitüntetés férne rajta, gondolta kárörvendre. A lépcsőházban már csak 21 kitüntetés fért volna Bruckner Siegfried mellére, sőt, egy lépcsőkanyar, 19 kitüntetés, 2 lépcsőkanyar, 8 kitüntetés. 3 lépcsőkanyar, és azt mondta Bruckner Siegfried.
6: Otom, feltettem a zsebkendőmet, visszamegyek.
3: Íme a hős oroszlán, a bátrak bátra, a rettenthetetlen. Hallod?
0: Mindhárman füleltek, ezt hallották.
9: Valamit fúrnak.
6: Fogamat fúrják!
0: Ordította Bruckner Siegfried, és rohant volna a lépcsőn, de Aromó eléje ugrott, és betuszkolta Bruckner Siegfriedet az ajtón, amelyen ez a felirat díszágát. Dr. Zirzur fog és agyarbarát. Na, lenyomták ott Bruckner Siegfriedet egy székbe.
6: Jaj!
12: Ne jesztegessen! Kitáttani!
0: Mondta neki megrógóan Dr. Zirzur, és megindult felé a fúróval, Zirzur már beregett is valami, csőrönt is valami, nyekkent is valami, nyikkant is valami, zuttyant is valami, pottyant is valami, kottyant is valami. És ekkor azt mondta Dr. Zirzur.
12: Na!
6: Én, drága doktor úr!
0: Szólt ekkor közbe Bruckner Siegfried.
6: Rettenetesen ordítani fogok.
12: Ha! És ha szabad érdeklődnöm, miért?
6: Ha fúrni tetszik.
12: Ki fúrva?
6: Ha tömni tetszik.
12: Ha! Betömve.
6: Kész.
12: Kész.
0: Bruckner Siegfried fölugrott, és egy tükörhöz rohant.
6: Ideső sarhomó! Itt a tömés! Ha! Ide nézd, milyen gyönyörű! Legcsodálatosabb tömés! Ha, na mit szólsz? Láttál már ilyen gyönyörű tömést? 8 kitüntetés? Tukikám, maga egy bűvész vagy, bűművész vagy, hogy amit akar.
0: 2 cuppanós csókot nyomott Dr. Zirzur arcára. 21 kitüntetés.
12: Jaj!
0: Mondta Dr. Zirzur, ami nem is csoda, de is azt mondanád, ha megcsokolna egy oroszlán. Ráadásul kétszer is. 720 kitüntetés.
6: Kinek van az erdőben fogtömése? Na, kinek?
0: Ugrált Bruckner Siegfried.
6: Természetesen nekem, csak nekem. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Csoda fogtömésem.
3: Egyáltalán nem fáj.
6: Ugyan, egy hűsnek.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Egyáltalán nem fájt.
6: Ugyan, egy hűsnek.
3: Doktor úr.
0: Mondta ekkor Aromó, és megpöccentette a fogát.
3: Nem lehetne egyet nekem is?
13: Tömés.
3: Igen?
13: Lyukas.
0: Aromó reménykedve eltátotta a száját. Dr. Zirzur belekalamolt a szájába egy kis nyeles, kerek tükörrel.

0: Csodálatos fogak. Egy árvajuk sincs rajtuk.
1: Áramó elkeseredett.
2: Egy kis tömést azért.
0: Megőrült, kérem? Egészséges fogat kifúrni? Hát, hogy képzeli?
1: Ehe részed Bruckner Siegfried a tükör előtt.
3: Egyedülálló produkció, fogtömés az erdőn, mehetünk, gyertek, ti fogotömetlenek.
4: És én velem mi lesz?
0: Önnek is lyukas a foga?
4: Nem. Az agy velőm beletörött. Egy agyvelőjavító kellene.
0: Agyvelő ügyben forduljon bizalommal dr. Zinz úrhoz. Majd én foglaljon helyet.
4: Fajni fog?
0: Egy picikét sem. Nézzen mélyen a szemembe.
4: Elég mély.
0: Kiváló. Kanállal eszjön a levest, vagy villával?
4: Kanállal.
0: És a mákos tésztát?
4: Azt villával. De villával. De szükség esetén kanállal is menni.
0: Na, tessék.
4: Sőt, még szükségesebb esetén kézzel is.
0: Remek! Várakozásom felüli. Itt, valamennyiünk előtt ünnepélyesen kijelentem, hogy az ön agya a legtöretlenebb. Szuper jó! Prima agyvelő!
1: Így hát boldogan és egészségesen elindultak hazafelé. Csak Áramó volt kicsit szomorú. Lám, Bruckner Siegfried egy fogtöméssel fölülbe kerekedett.
2: Ezt érdemlem, amikor mindig rendesen mosom a fogam?
4: Egy parmésliér, megmutatom neked a fogtömésemet.
1: Mondta neki nagyképűen Bruckner Siegfried, és mentek hazafelé. Kipi-kipi, Áramó, bim-bu, Bruckner Siegfried, és Cliff-Claff, Szörnyeteg Lajos. Addig-addig kipi-kipi, és addig-addig bim-bum, meg Cliff-Claff, amíg vissza nem értek a négyszögletű kerekertőbe. Na voltám öröm, helye húja, kalaplengetés. Hurrá, hurrá!
5: Hurrá!
1: Megjöttek.
5: Hújjé!
1: Csak Lószerafin gyanakodott egy picinkét.
5: Nézzétek, Bruckner Siegfried hogy fennhordja az órát.
6: Talán lát valamit az égen. Siegfried, mi padott fönt olyan érdekes?
1: De Bruckner Siegfried elhúzta a száját, és csak úgy foghegyről oda vetette vacskamatonak.
3: Hogy beszélsz te egy hüssel?
1: Egy kis csendtámat. Tekergették a nyakukat, merezgették a szemüket, keresték a hőst.
5: Hogy hős? Na meséljétek már, mi történt?
1: Áramó könnyedén előlépett és legyintett.
2: Dr. Zinz úr betömte Siegfried szemfogát. Semmiség az egész, egy csecsemős nevetve kibírna.
1: Bruckner Siegfried harsogó gunykacajt hallatott.
3: Mi, hogy egy csecsemő? Rettentő fájdalmas volt. A csillagokat láttam. De egy hős nem csill, nem jajgat, nem remeg.
1: Szájtátva nézték Bruckner Siegfriedet, aki íme nem sír, nem jajgat, nem remeg, és ezt a kicsi csodálatszünetet használta föl Szörnyeteg Lajos a megszólalásra.
4: És az én agyvelőm egy szuper!
1: De nem jutott szegény tovább, mert Lószerafin egy finom patamozdulattal félre söpörte, és Bruckner Siegfried előtt termett.
5: Mutasd a fogtömésedet!
3: Ingyen? Ha ma bolond volnék ezt az egyedülálló csodát!